0: nem úgy mozgatja a hajót, vagy éppen túlságosan mozgatja a hajót, és ez szólsz neki, akkor gyakorlatilag, mint egy tükör, visszaadja. Ezért is jó már egy ilyen profi csapattal dolgozni, mert ugye gyakorlatilag bármit mondasz, egy millimétert tegyek kiebb, akkor egy milliméterrel teszik kiebb. Úgyhogy mondani kell, sok esetben mondani kell, meg ugye bíztatni. Tehát én is rengeteget kiabálok, nekem is volt ilyen szócsőm, de már nem használom egyébként, de sokat kell foglalkozni velük, és sokat kell instruálni őket, meg kiabálni nekik, hogy mit, hogy merre.
1: Amikor egész kicsikkel kezded el, akkor gondolom a szülőkkel is konzultálni kell egy-kettő. Például meg kell tanítani úszni a gyereket, vagy mondjuk az kritérium, tehát addig nem is jöhet, amíg nem tud úszni, mert hát életveszélyes ebben az esetben.
0: Úszó vizsgapapír kell szerezni, 200 méter kell leúszni egy leendő versenyzőnek. Ez jobb esetben jobb az, hogyha egy úszó oktatóval sajátítja el a kicsi, vagy a versenyző, mert ugye, ha most van egy csoportod, akkor nem biztos, hogy fogsz tudni úgy foglalkozni egy új belépővel, aki nem tud úszni, mert ugye se idő nincs rá, se úszoda keret nincs rá, tehát semmi nincs rá. De nyilván volt ilyen versenyző is, akit ott én tanítottam meg, de ez elenyésző. De nyilván az egy előny, hogyha valaki már úszni tudással jelentkezik, és úgy kezdi el a sportolást.
1: És a szülőkkel való kapcsolattartás milyen? Sokat panaszkodnak labdajáték edzők, hogy nem nagyon szeretik beengedni a szülőket sem az edzésekre, hát a meccsekre ugye muszáj, mert hogy bebeszólogatnak, minden apuka mellesleg edző, sokkal jobban tudja, hogy mit kéne játszani, mint aki ott ül a kispadon. Mi a helyzet a kajakos apukákkal, anyukákkal?
0: Hát igazából szerintem át lehet tükrözni a foci is, mert voltam már én is ilyen kis bozsikos tornán, amikor láttam, hogy 20 edzője volt a csapatnak. Hasonló egyébként a kajakozásnál, és igazából focizni majd, hogy nem mindenki tud, de kajakozni elenyésző, tehát a szülők közül se hiszem, hogy nagyon sok mindenki tud kajakozni, és úgy meg olyan vicces, hogyha úgy fogad el technikai utasítást, amikor ő életében nem ült hajóba. Hát erre a legjobb fegyver az, hogyha van egy jó nagy kapuja a klubnak, a telephelynek, és akkor van egy tábla, ami oda ír, hogy tilos bemenni a szülőknek. Nem csak azért, mert beleszólnak, hanem kisebb gyerekeknél azt tapasztaltam, mondjuk az már jó régen volt, hogy teljesen másképp viszonyulnak az adott edzésben, amikor meglátják anyát vagy apát a közelben, mert akkor már nem a feladatra fog fókuszálni, és nem fog úgy részt venni az adott foglalkozáson. Teljesen más lesz a gyereknek a lelke, és akkor már nem jó. Tehát én kiszoktam őket zárni, és akkor csak az a kis burok, ami beélünk, és csináljuk a feladatunkat az adott napon, azzal lehet szerintem tovább haladni csak.
1: Velenszky Tamással beszélgetünk, és mondtad, hogy minden egyes korosztálynak értelemszerűen más-más edzésszisztémát kell elsajátítania, vagy megtanulnia, vagy követnie. Amikor már túl vagyunk ezen a kis koron, a 8-9-10 éves koron, és a gyerekekről kiderül, hogy vélhetően jó sportolók, akár még élsportolók is lehetnek, akkor mi az, amin változtatsz?
0: Hát igazából ez ilyen serlő ifi korosztályra tenném, amikor egy picit, nem azt mondom, hogy teljesen önállóságot adok neki, de próbálom úgy kezelni, mint egy felnőttet. Jó, most már a mai gyerekek azok már, és ezeket később érik el, viszont kell tudni érteni az adott gyereknek, vagy versenyzőnek a nyelvén. Mind úgy technikailag, mind úgy csak, hogyha face-to-face-ba beszélgetsz vele, mert mindenki más kell tudni a családi hátteret, a habitusát az illetőnek, lehet, hogy nagyon jó versenyző, és nem tudod egyébként, és edzéseken nem úgy dolgozik, vagy lehet, hogy tök jó edzésmenő, és mondjuk a versenyen egy kicsit betoljik, hogy ilyen csúnya szóval éljek. Hát az adott versenyzőnek a habitusa határozza meg, hogy én hogyan viszonyulok hozzá, meg hogy milyen feladatot adok neki, vagy mennyire foglalkozok vele külön. Tehát az mindig az adott versenyző határozza meg.
1: Ez a generáció már ugye WhatsApp csoportokon keresztül beszélget egymással, a mesterséges intelligenciától kérdezi meg, hogy a tojásrántottát azt hogy kell készíteni, és elég tudatos bizonyos dolgokban. Edzőként hogyan tudod követni részben a technikai fejlődést, részben az ő nyelvezetüket, hogyha azt mondják, hogy kövi, vagy nem tudom még milyen olyan kifejezések vannak, amit naponta hallasz, és azokat meg kell tanulni.
0: Volt már nekem is olyan, nem is egyszer olyan kifejezés, amit fogalma se volt, még ha gondolkodtam rajta se, hogy mi lehet az, tehát meg kellett kérdezni, félreívni az illetőt, hogy mondjál, hogy mi ez, vagy mit jelent.
1: Néha mondják, hogy flexel, és akkor gondolkodtam, hogy mire, és rájöttem, hogy dicsekszik, az jelenti a flexel.
0: Igen. Úgyhogy próbálok én is úgymond követni a kort, meg ezt a fiatalságot, meg ezeket a szlengeket. Kell is egyébként, mert mondom, nem nagyon tudnánk úgy kommunikálni. De egyébként nekünk is van a csoportunkban 4-5 felület, ahol külön szoktunk beszélgetni, meg az edzésprogram, ahol le van írva, meg az adott felkészülési periódusoknak a fontosabb elemei, meg infói. Próbálok velük együtt fejlődni, meg fiatal maradni igazából ez a...
1: Mikor jöttek edzőként az eredmények? Tehát mikor érezted azt, hogy na, én jól döntöttem, amikor edzőnek mentem?
0: Ez nagyon jó kérdés, mert ugye amikor még én tényleg nagyon kicsikkel foglalkoztam, nekem már az is eredmény volt, hogy volt a második szezonunkban, hogy 4 magyar bajnoki címet szereztünk ilyen nagyon pici első második korcsoportba.
1: Ott milyen távokat mennek?
0: 2000 méterek voltak, vagy vannak, és én azoknak nagyon örültem, meg nagyon motivált, és nyilván, hogy ahogyan cseperedtek kölyök és erdő korosztályba, nekem már az nagyon jó volt, amikor 16-ban, ugye 3 évre rá volt 2 ORV indulom, az olimpiai reménység versenye indulom, és az is viszonylag jól sikerült, mert több érmet is szereztek. Én akkor mondtam azt, hogy ez egy tök jó döntés volt, mert tényleg jól éreztem magamat, meg úgy motivált, meg úgy, amikor úgy mész el dolgozni, hogy jó kedved van, meg tényleg minden rendben van. És ugye rá 17-re megjött az első felnőtt ifi eredményünk, egy ifi Európa-bajnoki cím, és rá egy ifi VB második hely olimpiai számban. Na és akkor döntöttem úgy, hogy akkor jó, ez tök király, mert úgy látszik, hogy értek is hozzá, meg hogy jönnek is hozzám versenyzők több egyesületből is, meg több szinten, nem tudom, női és a férfi vonalon is jók vagyunk, és akkor döntöttem, hogy akkor ez így jó döntés.
1: Hogy lehet megtanítani a versenyzőnek, hogy helyén tudja kezelni a sikert, illetve hogyha kudarcot vall, akkor ne omoljon össze, mert van verseny a jövő héten is, meg egy hónap múlva is, meg jövőre is.
0: Nehéz mesdje, mert ugye addig óriási király edző vagy, amíg mindenki jól megy, meg mindenkinek jó eredményei vannak, és ugye folyamatos a fejlődés, és mind úgy edzésen is, meg mind úgy eredményben is tök jól lépegetszerű, akkor minden tökéletes, de volt nálunk is nyilván, amikor az adott teljesítmény már tudta, csak ugye nem jött vissza verseny, és akkor ilyen kudarc volt. Most ez is kérdés, hogy mi a kudarc, mert most az OPI-ek ugye 54 ezreddel maradtak le az olimpiáról, illetve az is kudarc, ha valaki most egy felnőtt válogatón nem kerül be a döntőbe, pedig tudja azt a szintet, tehát...
1: Zárójel OPI, egyelő Opavszki.
0: Ja, bocsánat, igen, Opavszki Márk, igen, mert még, igen, bocsánat. Hát nyilván én mindig szoktam hagyni egy ilyen 2-3 napos kis időintervallumot, amíg benne is leülepszik, meg bennem is leülepszik úgy, hogy tudjak mit is mondani, meg olyan értő hallgatóság legyek, amikor kijönti a lelkét, meg én is hozzáteszem a szakma, illetve az emberi részét, hogy ezt be tudjuk lyukaszgatni, vagy foltozgatni a lyukakat, illetve tovább tudjunk lépni, hogy tovább tudjunk építkezni.
1: Ha már Opavszki Márk szóba került, ő a te tanítványod, és talán mondhatjuk, hogy a legeredményesebb most ebben a pillanatban, bár vannak olyanok, akár Tamási Zsomborra vagy Mircea Ivánra gondolok, akik azért húzogatják a bajszát, és akkor még nem beszéltünk a többiekről, de hogy tudod őt fölkészíteni egy versenyre? Azt azért kérdezem, mert a labdarúgók, kézisek, röpisek, kosarasok gyakran videóznak. És akkor megnézik, hogy az ellenfél csapatának játékosai miben jók, miben rosszak, hogyan lehet felállítani a taktikát. Igen, nem, de a kajakosok azok megtesznek 500 vagy 1000 métert, és mondjuk időt lehet tudni. Tehát, hogy mennyi idő alatt teszi meg egy német, egy ausztrál, vagy egy holland ezt a távot. De hogyan, milyen taktikát lehet fölépíteni azok ellen, akik mondjuk a világ élvonalába tartoznak? Ti videózni például szoktatok?
0: Igen, szoktunk. Ez most egy nagyon jó és komplex kérdés, mert egyébként az Opavszki Márk egy olyan versenyző, tehát teljesen, mint egy műszer, gyakorlatilag azt mondhatom, hogyha valami a lábtámaszám, vagy az ülésén, vagy a lapátján, vagy bármin, valami nem egyenes, valami furcsaságot vél felfedezni, jó, annyira maximalista, hogy ő addig nem megy haza, amíg ezt vagy meg nem találja, vagy ki nem küszöböli, vagy valami ötletet talál, amivel mondjuk majd holnap elkezdi, hogy akkor most mi menjünk el. Hozzá kell tenni azt is, hogy Mark edzéseken soha az életben, még hogyha nem tudom, mivel kergetet se tud olyat nyújtani, mint verseny. Tehát ő egymi valami furcsaságot vél felfedezni. Jó, annyira maximalista, hogy ő addig nem megy haza, amíg ezt vagy meg nem találja, vagy ki nem küszöböli, vagy valami ötletet talál, amivel mondjuk majd holnap elkezdi, hogy akkor most mi menjünk el. Hozzá kell tenni azt is, hogy Mark edzéseken soha az életben, még hogyha nem tudom, mivel kergetet se tud olyat nyújtani, mint verseny. Tehát ő egy az egybe csak versenyző típus, és a verseny pedig olyat tud nyújtani, hogy tehát aki nem ismeri meg nem találkozik vele a mindennapokban, akkor azt ő úgy látná mondjuk egy edzésen a verseny után, hogy ez a gyerek ez nem csinál semmit sem. De tényleg verseny meg olyan korszakalkotókat tud nyújtani, hogy az fenomenális. Nyilván igen, videózunk is, én általában későn, tehát ősszel, késő ősszel, illetve tavasszal szoktam róluk videókat készíteni. Mindenkiről, minden edzésen, hogy amíg ő nem látja magát kívülről, mert nem tudja elképzelni, hogy milyen a mozgása, mert ugye most nem lehet mindenkire egy kaptafa mozgást ráerőltetni, mert ugye mindenki a saját maga mozgás tartományában tud mozogni, de nyilván az adott versenyzőhez ugye kell csiszolni a mozgás az előző évekhez, meg hogyha én is látok olyan furcsaságot, vagy éppen olyat, amit jobban elképzeltem, akkor azt nyilván megmutatom nekik, illetve meg szoktam nekik mutatni a szárazföldön, hogyha megnéztük a videót, akkor megmutatom nekik, leültetem egy padra, és akkor mutogatom a csuklóban, a könyökön, vállon a szögeket, meg a forgáspontokat, hogy mind lehetne esetlegesen még változtatni.
1: Mark ugye nagyon tehetséges. A kérdés az, hogy mit érhet el? Ugye volt már, hogy majdnem belépett egy ajtón, és a másik kérdés pedig az, hogy egyesben vagy egységben?
0: Mark ő gyakorlatilag csapathajóban nagyon-nagyon ügyes. Ő Kurusz Leventével versenyzett 23 nyarától, ugye 24-ben olimpiai válogatót nyertek, és 25-ben is nyertek egy válogatót, utána a tavalyi év közepén ugye szétültek. De Mark párosban is akár tud előlülni, sztrókolni, illetve tud kis termetének ellentétével tolni is, igazából nagyon-nagyon erős. Nagyon könnyű és nagyon erős, úgyhogy nagyon be lehet vetni oda is, de én azt gondolom, hogy amiben nagyon-nagyon profi és nagyon tudja, az a négyesnek a vezérevezősi pozíciója, a sztrókolása, mert az annyira érzi, az annyira a kis ujjában van benne, hogy azt tanítani nem lehet.
1: De mert most ugye U23-as ezüstérmes, illetve van felnőtt Európa-bajnoki ezüstérme is. Mire futhat ez ki? Tehát lesz ugye néhány év múlva egy Los Angeles nevű városban egy olimpia, és ugye mi magyarok olimpiai érmekben, helyezésekben mérjük a sikert.
0: Igen. Most ezt tudni kell, hogy a OP, a Mark 2016 óta, az volt az első nemzetközi verseny, a olimpiai reménységek versenyével, onnantól elkezdve minden évben volt nemzetközi verseny, és minden évben hozott nemzetközi érmet is. Ugye ebben benne vannak a nem olimpiai számok is, az olimpiai számok is. Ugye a legnagyobb eredménye az a tavaly évben volt a felnőtt világbajnokságon Milánóban, K4-500 méteren az ezüstérem, ott is egy kb. 8 centivel maradtak le az aranyéremről. De ugye most ezt a sorozatot, ezt most meg kellett, hogy szakítsuk, mert most egy olyan betegséget kapott el a válogató előtt, hogy nem tudta magát kvalifikálni semmilyen versenyre, hát illetve saját magát se érte utol, mert nagyon rossz eredményeket teljesített, tehát 5 kilót fogyott 5 nap alatt gyakorlatilag. Úgy.
1: Amúgy sem volt kövér.
0: Igen. Sajtot lehetne reszelni rajta, igen, bárhol. Úgyhogy most ezzel egy kicsit megszakítottuk ezt a vonalat, de én azt gondolom, hogy nem vagyunk elkésve semmivel, ugye 27-ben fog tudni nemzetközileg visszatérni, de ugyanúgy fog velünk edzeni, még azóta nem edzett egyébként, most egy 3 hetes kihagyása volt, de én azt gondolom, hogy ő így a vezérevezési tudása és tehetsége alapján én azt gondolom, hogy neki helye lehet, hogy helye van a Los Angeles-i négyesben.

0: dolgozunk, neki is ez a célja, mindent alávet, teljes mértékben nagyon-nagyon profi versenyző, étkezéstől elkezdve gyógytornáltán mindenféle eszközt bevet annak érdekében, hogy jól menjen, csak most ez egy kicsit balszerencsés lett.
1: Veleszki Tamással beszélgetünk, eddig Hopavszki Márkról, az egyik tanítványáról, de Tamási Zsombor és Mircse Iván is hozzátartozik. Ugye Tamási 23-as Európa bajnok K4 500-on, Mircse pedig ifjúsági világbajnok, ugyancsak K4 500-on. Mi dönti el, amit már az előbb is próbáltam egy kicsit feszegetni, hogy valaki egyesben vagy csapathajóban tud igazán kiteljesedni?
0: Hát most, hogyha az egyes veszük alapul, ugye a négyesnek a teljesítménye az, az egyesen alapul, hogyha 500 métert nézzük, tehát ha valaki jó egyes menő, akkor nagy valószínűséggel jó lesz csapathajóba is.
1: De hát a külső szemlő azt gondolja, hogy akkor négy jó egyes menőt össze kell tenni, aztán jó lesz a négyes.
0: Így van, pontosan így gondolja sok ember, de egyébként ez nem teljesen így van, mert hogyha mondjuk valaki nem edzett sokat csapathajóba a pályafutása során, vagy éppen olyan a mozgása, vagy olyan a tehát tényleg a mozgása, a láb mozgása, ami nem lehet, nem kompatibilis az a négy emberrel, és mondjuk valakinek sokat kell belekompenzálni, akkor ugye ez majd, hogy nem hatványozottan működik, tehát ha valaki nem jó abban a négyesben, vagy éppen kilóg a sorból, vagy éppen kettő is, vagy éppen kiütik egymást erőből, akkor az nem fog nagyon-nagyon jót menni. Pontosan igazából erre egy nagyon-nagyon jó példa a tavalyi VB 4-es, az ezüstérmes 4-es, amiben a Tamási Zsombi is benne ült, ugye ennek is van ezüstérme, hogy ők négyen, az Opavszki Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és a Tamási Zsombor, ők gyakorlatilag már utánpótláskorú versenyzőként is nagyon sokat párosoztak együtt, gyakorlatilag mindenki mindenkivel, különböző szezonokban, és mindenki ismerte, úgymond, most időzően mondom, a lábát, meg a törzs mozgását, és amikor betettük őket a hajóba, úgyhogy a tavalyi felkészülési programnak minden tekintetben nem feleltek meg, mert ugye hárman B-döntőztek, de mégis a világ egyik legjobb négyese állt össze ezáltal, hogy ismerték egymást, a technikájuk az teljesen össze volt csiszolódva, gyakorlatilag nem kellett nagyon álligatni semmi se, csak a hajó súlyozásán, meg nekik a elhelyezésén, hogy az a négyes hajó az jól fusson. Úgyhogy rengeteg olyan dologtól függ, most a kérdésre de válaszolva, hogy ki az, aki nagyon jó csapatember lesz. Tehát van, aki olyan jó csapatember, hogy a korosztályos világversenyeken indul, de közben meg egyesben nem tud itthon, ifibe például döntőbe kerülni.
1: Nagyon sikeres a magyar kajakkenu a női vonalon, hogyha egy kicsit visszamegyünk az időben, Janics Kovács Kőben, férfiaknál Gyulai Csipes, szegény Kolonics Gyuri, Kenuban, Wichmann, Vajda Attila, de hogyha egy picit elvonatkoztatunk, akkor nagyon sikeres a vizes sportágakon belül még a vízlabda, akár női férfi vonalon is mondhatjuk, hogyha nem tudom, Komjádiban hétvégén eldobsz egy labdát, lehet, hogy 90% hogy egy olimpiai bajnokot találsz el, de világbajnokot biztos. Aztán ott van az úszás, ahol Egerszegi, Darnyi, Milák, Kós Hubert, és a negyedik sportág, az evezés valahogy nem takar fel, ahogy szokták mondani, tehát nem követi eredményességben ezt a másik hármat. Tudod, mi lehet ennek az oka?
0: Evezésben annyira igazából nem vagyok otthon, mert még nem is ültem hajóban, pedig már nagyon régóta tervezem, hogy majd egyszer majd beülök, a Székely Balázsra már ezt már egyeztettük, egyszer majd kipróbálom.
1: Van olyan széles hajó, amiben belefér?
0: Nem, lesz. Viszont én a Kisdunán, amikor edzünk, sőt, meg a szolnoki edzőtáborban is, meg az Újpestőben is, én rengeteg evezős látok egyébként, rengeteg evezős csoportot is, illetve felnőtteket is, meg jó kiállású versenyzőket is, fiúkat, lányokat is, magasságilag, izomzatilag, meg minden, de sem egyesben, sem párosban nem látom azt, hogy mi az, ami hiányzik. Tehát én nem tudom, lehet, hogy csak egy kis fűszer hiányzik egyébként, vagy egy olyan átfogó, hogy mondjam, milyen felkészülési program, mint mondjuk a kajakosoknál van, hogy összefogni 6-8 embert, akik mondjuk az elejét képezik a korosztálynoknak, vagy akár a felnőtt vonalnak is, és akkor együttesen kellene egész évben edzeniük, ha kell koratavaszi télvégi edzőtábort, melegvízi edzőtábort, vagy akár az év során is együtt edzeni, illetve nem tudom azt sem, hogy mennyi edzésük van, mert ugye gyakorlatilag mi reggeltől estig edzünk, hétfőtől vasárnapig, szabadidőnk nem nagyon van, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy egy ilyen kajakos edzésprogramot át kellene konvertálni rájuk, és akkor lehet, hogy működne ott is.
1: Mondod, hogy szabadidőd nem nagyon van, mégis ha van, akkor azt mire tudod fordítani? Tudom, hogy van gyermek is.
0: Igen, van egy 5 hónapos pici babám Boldizsár, illetve egy 5 éves kisfiam Bendegúz. Hát, hogyha van szabadidőm, ami igazából nem nagyon sok van, akkor mindenféleképpen rohanok haza, és vagy éppen ők jönnek ki a vízitelepre, vagy jönnek esetlegesen versenyre, és akkor velük szoktam tölteni. De tényleg nem sok, mert egyébként, ha összeszámolom, éves szinten egy ilyen 22-23 hét minimum elmegy versenyekre, meg edzőtáborokra.
1: Az tudatos volt, hogy mind a két gyermek keresztneve B betűvel kezdődik?
0: Igen, ez tudatos volt, és hogy több szószagú legyen, így van.
1: Belenszky Tamás, köszönjük szépen!
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Szabó Nóra, a maratonfutás országos csúcstartója és több távon magyar bajnok. Tárgyaljuk meg ezt a maratoni futás kezdést, mert 23 éves korodban kezdtél el futni. Nagyon furcsa a történet, de minthogyha azért kezdtél volna el futni, mert nem voltál elégedett a súlyoddal, ezt most így rád nézve nehéz elhinni.
3: Ez valóban így volt pedig. 23 éves voltam, hát ilyen 67-70 kiló körül.
1: Csoki, dohányzás.
3: Dohányzás 8 éve már, teljesen, abszolút az életem, egyetemistáknak az életét éltem, tehát a tipikus minta példája voltam, amit egyébként nem bánok, mert én örülök, hogy ezeket is megélhettem, mert ugye sokan az élsportolók közül ez kimarad az életükből, nyilván nem tudják, mi marad ki, de...
1: Szerintem 10 év múlva is egyetemista leszel még.
3: Ja, hát igen, de nem az az egyetemista, hát én már azért idősebb vagyok. Igen, szóval ezért kezdtem el futni. A barátnőm eljárt rendszeresen, és egyszer elhívott magával, és elmentem vele.
1: És aztán eljött 2012 tavasza, amikor elindultál a Vivicittán, ugye 12 kilométeren 24. lettél, ami szerintem még téged is meglepett ennyi gyakorlás, ennyi edzés után.
3: Igen, igen, nagyon meglepett, és erre ez nagyon jó. Nagyon jó utána tudtál nézni, mert valóban 24-dik lettem, ez nekem is így megmaradt, hogy tényleg én nem készültem a versenyekre, én csak úgy elindultam.
1: Annyira nem, hogy edződ sem volt, majd arról beszélünk később, hogy mikor lett edződ, de ugye a 12 kilométer az hát kevesebb, mint a harmada a maratonnak, amely most a távod, és ezekre egy ilyen Vivicittára mondjuk a Margit-szigeten készültél fel, vagy hol? És milyen elvek szerint?
3: Szerintem akkor a Kopaszigát környékén laktam, és sokat futottam ott, de nekem nem volt edzés programom, tehát nekem akkor még fogalmam sem volt, hogy mi ez az atlétika, és most ez lehet, hogy nagyon gáz, vagy nem tudom, hogy mondjam, de én nem tudtam, mi az atlétika, vagy mi az atlétikai pálya, vagy hogy az 400 méteres, semmi, nekem semmi. Fogalmam sem volt, tehát én az olimpiát sem néztem, nem követtem ezeket a dolgokat. Úgyhogy én nem mondanám, hogy készültem, inkább lelkesen futottam minden nap, aztán láttam, hogy van ilyen, hogy futóverseny, és beneveztem.
1: De hogy szeretted meg a futást? Lementek a kilók?
3: Igen. Ugye eleinte azért futottam, hogy lefogyjak. Aztán ez nagyon hamar átalakult egy pár hónap után, hogy én ezt szeretem csinálni, olyan jó volt, de egyébként sokat futottam futógépen abban az időben, edzőteremben minden nap 12 kilométert. Vagy ha nem is minden nap, de egy héten 4-5-ször biztos. Olyan jó volt látni, hogy egyre gyorsabban tudok futni, meg hogy megcsináltam az érzés. Az olyan jó volt, ez a dopamin, vagy amit ad ez a futás.
1: És a futógépen mivel töltötte le az időt? Hát a 12 kilométer azért az időt vesz el az ember életéből. Sokakat látok, akik fejhallgatót használnak, zenét hallgatnak. Beszéltem Gyarmati Andreával, akinek az edzései ilyen több ezer méteresek voltak a medencében oda-vissza. Ő például verseket szabalt magában, úgyhogy hihetetlen mennyiségű verset tud. De te mivel töltötted el az idődet?
3: Zenét hallgattam, és általában egy számot.
1: Ugyanazt repeat-e. Az egy szám?
3: Igen.
1: Repeat 12 kilométeren keresztül? Igen. Hát akkor neked van még egy képességed, ez pedig a monotónia tűrés, mert hogy nem csak végig tudod futni, hanem egy zenét. És ez melyik zene?
3: Hát erre már nem emlékszem, de tudom, hogy mindig ez volt, hogy beraktam repeatre egy számot.
1: Az jó. Aztán eltelt 5 év. és egészen pontosan 2017 nyarán teljesítetted a maratoni távot. Ennyi idő

0: hát akkor benevezek. És ez így alakult. Tehát ott nem volt semmi célom, ott annyi célom volt, hogy hát egy olyan 3 óra jó lenne futni, egy 3 órán belül beérni. De hogy az egyébként milyen tempó, azt nem tudtam.
1: Hát igen, edző nélkül, meg anélkül, hogy kísérjen valaki, azt azért elég nehéz. De elég jól sikerült, mert ez ugye egy 2:50-es maraton lett ez a frankfurti, 2:50-es, és ez talán alig 5 perccel maradt el a riói olimpiai szinttől. És talán Knipl Istvánnal találkoztál, aki azt mondta, hogy hát ezt érdemes lenne profi módon csinálni.
0: Jók az információid, ez így volt, igen. Akkor pont az Európai Parlament magyarországi képviseletén dolgoztam, ami a Lövő az utcában van, és ő ezt a mai napig felemlegeti, hogy ott találkoztunk, és akkor mondta, hogy menjek el, és hogy akkor a Honvédnál volt szakosztályvezető, és hogy a Honvédba menjek edzeni, keressek legalább egy edzőt. Én akkor még mindig úgy voltam, hogy nekem aztán nem mondja meg senki, hogy mikor fussak, hogyan fussak, és akkor felhívtam Józsa Gábort, hogy beszéljünk, hogy ő kit ajánlana. És akkor végigmentünk egy pár edzőn, és valahogy én nekem akkor Káldi Zoli volt az, akihez szerettem volna menni, mert tudtam, hogy nála van a Pap Kriszta, kiváló eredményei vannak, és én már úgy mentem oda, én már tudtam, hogy inkább hozzá szeretnék menni, és akkor ezután megkerestem Káldi Zolit, és így kerültem az első edzőm.
1: Ez az az időszak, amikor Csoma Feri bácsival készült?
0: Igen, együtt voltak.
1: Együtt voltak.
0: Ez 18 március.
1: 8-a, Zoltán és Nőnap.
0: És akkor volt az első edzés, igen.
1: Szabó Nóra bekerült egy rendszerbe, és azt mondták neki, hogy fusson 400 méteres pályán, fusson repülőt, fusson résztávokat. Ezeket a kifejezéseket meg kellett nézni a magyar értelmező szótárban, hogy mit jelentenek, vagy szóval mekkora volt ez a váltás, mert az ösztönös futás után bekerülni egy profi rendszerbe, ahol megmondják az embernek, hogy napi mennyit fusson, kikkel, milyen tempóban, azért az nagyon komoly átalakulás.
0: Igen, így mindent meg kellett tanulnom, ugye az, hogy egy csoportban vagyok, akik nálam 10-15-20 éve fiatalabbak, hogy ők vajon elfogadnak-e, hogy itt hogyan fogok tudni edzeni, és emlékszem, hogy az első edzésnél bemelegítés 4 perces tempó volt, és mondom, ez a bemelegítés, mi lesz itt később? Hogy szerintem az nagyon gyors.
1: És ráadásul, hogyha jól tudom, a csoport többi tagja nem is hosszú távra készült. Voltak 1500-asok, voltak talán még gátasok is közte.
0: 3000 akadály, vagy 2000 akadály. A Lili volt szerintem a leghosszabb távra készülő, igen.
1: Aki most már Vindics Tóth Lili Anna. És szerintem nem sokára versenytársad lesz.
0: Igen.
1: Mert hogy ő is, ha jól tudom, maratonra vált.
0: Igen, igen.
1: 2018 berlini Európa-bajnokság. Már hogy most már az ember profi edzője van. 17. helyen végeztél.
0: Igen, ráadásul ugye a maraton az mindig egy nagy kérdője, hogy mi lesz közben, mert bármi történhet. És ugye az is sokat számít, hogy milyen az időjárás. Tehát most az, hogy valaki készül egy maratonra, és csúcsformában van az időjárás, teljesen keresztbe vághatja az elképzeléseit.
1: Itt azért nyissunk egy zárójelet, mert én úgy tudom, hogy neked a kedvenc hőmérsékleted az a 7-8 fok. És azért azt valljuk be, hogy mondjuk május és szeptember között egy maratoni futáson ritkán van ez a hőmérséklet.
0: Igen. Igen, én most ezen gondolkozom, hogy vajon nekem az volt-e az első olyan maratonom, ami nyári maraton. És szerintem igen, ez 22 volt München.
1: Mert aztán még a 2023-as februári szevillai maratont is vegyük elő, mert hogyha jól emlékszem, az volt az, amikor megdöntötted Földingné Nagy Judit országos rekordját.
0: Igen.
1: Azt mondtad egyszer, hogy te verseny közben nem tudsz számolni. Nyilván most már tudsz, de akkor, amikor
0: most sem.
1: Mert ugye általában azt mondják, hogy az embernek 30 kilométerig azonos tempót kell futni, és utána egy picit gyorsabban. És ehhez azért nem árt, hogyha ott egy edző, aki mondjuk kerékpárral vagy valamilyen módon segítgeti őt futás közben, valahogy tájékoztatja arról, hogy most le vagy egy picit maradva, gyorsabban kéne, vagy tartsd ezt a tempót, vagy... És hát edző nélkül ez nehéz. Amikor már segített az edző, akkor elkezdett tudni számolni már a dolgokat?
0: Ez egészen más volt már, amikor az edzővel készültem. Nyilván akkor már jobban tudtam számolni, de attól függően, még most se tudnám megmondani, most mondanál egy iramot, hogy az 30 kilométeren mennyi, nem tudnám megmondani. Ezt kell megtanulnom, de nem megy.
1: Rengeteg időd van még. Azt szokták mondani, hogy a maratonfutás

0: is fejben dől el. Én egyszer indultam egy 4x5 kilométeres váltóban, Vivicittán, aztán én voltam a második vagy a harmadik futó, és én biztos, hogyha egyedül vagyok, nem csapatban, nem váltóban, én feladtam volna 2 kilométernél. De az volt a fejemben, hogy nem tehetem meg a másik hárommal, hogy én feladom. És akkor itt megértettem, hogy mire gondolnak azok, akik azt mondják, hogy fejben dől el a futás. Te hogy érzed ezt?
1: Azt gondolom, hogy a csapat sport, mert ezt most végül is annak is nevezhetnénk, az más. Nem tudom, mert nem voltam soha csapat sportoló, de ott biztos, hogy ez, hogy a másikért is megteszem, és nem adom fel. De hogy ez egy egyéni sport, oké, hogy mögöttünk nagyon sok mindenki áll, a fiziostól az edzőig sokan, de ez mégiscsak egyedül futsz a saját gondolataiddal.
0: Ugyanazzal az egy zenével.
1: Igen. Saját magaddal kell elszámolni, ha feladod, hogy miért adtad fel, vagy saját magadat kell ösztönözni arra, hogy miért ne add fel.
0: És adtál már fel valamilyen futást, versenyt?
1: Egyetlen egy fél maratont adtam fel eddig.
0: Ott mi volt a baj? Szúrás volt?
1: Nem, hanem egyszerűen nem úgy álltam már oda, hogy ez nem lesz jó. Mert máshonnan indultunk mi, az elit mezőny, mint a többi, ők 10 kilométer körül csatlakoztak be, és addig végig egyedül futottam, mert alig voltunk. Nyúl sem volt nekem, és szél is volt, és már ezt akkor szerintem fejben elhatároztam, hogy én nekem ez nem fog sikerülni, és hát 16-ig bírtam, de már akkor is lassultam, és úgy éreztem, hogy ennek semmi értelme. És egyébként azért is adtam fel, mert tudtam, hogy hol van a rajt, ahova vissza kell menni. Vagy hát a rajt maga cél ugyanott volt, tehát nem fogok eltévedni.
0: Mm. Mentálisan az hogy érintett? Tehát aznap este, amikor lefeküdtél aludni, és tudtad, hogy most feladtál egy olyan versenyt, amire készültél, ez igénybe vett valamilyen módon, vagy könnyen túl tudtad tenni
1: hát
0: magad?
1: Nem, sajnos nem. No. Nagyon nem. Nagyon szomorú voltam, hogy miért voltam ennyire gyenge. Pedig tényleg a felkészülésem az nagyon jól sikerült, mert azt akkor is edzőtáborból mentem arra a versenyre, és nagyon jó edzéseket megcsináltam, tehát képesnek kellett volna lennem egy jó időt futni, de valahogy mégsem, mert fejben tölt el.
0: Szabó Nórával beszélgetünk, a maratonfutás országos csúcstartója, és több távon is országos bajnok, és elérkeztünk a 2023-as budapesti világbajnokságig, ahol én ott voltam a stadionban, és azt tapasztaltam, hogy ha csak egy magyar sportoló nevét bemondták, akkor több tízezer ember ugrott föl a stadionban, és elkezdte a nevét skandálni. Ugye a maratonfutással egy picit más a helyzet ilyen értelemben, mert nem teljes egészében zajlik a stadionban, de hogy érezted magad a budapesti VB-n?
1: Hú, hát most is kirázott a ideg, és most mindjárt sírom magam. Fantasztikus volt, tehát az érzés, ami... Én nem is tudom, én nem nagyon emlékszem a futásomra, csak arra, hogy mindenhol kiabálnak. És nem csak az én nevem, mert nyilván volt másik magyar is, meg a többiek, akiknek le lehetett olvasni nevét mindenkinek, de ugye rengeteg szurkolót és rengeteg ismerős.
0: Mennyire tud az ember figyelni? Tehát én azt gondolom, hogy egy idő után elég sok baja van a sportolónak azzal, hogy még van hátra mondjuk 18, 14, 8, 6 kilométer, de hogy mennyire tudsz figyelni a külvilágra?
1: Hát itt a pesti VB-n ez abszolút figyeltem is, láttam is, tehát nem az volt, hogy azt sem tudom, hol futok, mindig, most is meg tudnám mondani, hogy ki hol állt. Nagyon-nagyon motiváló volt.
0: Ez ilyenkor... olyan típusú erőt is az embernek, hogy nem csak, hogy ezt a versenyt csinálja végig, hanem, hogy még tovább, tovább, tovább, és újabb, akár éveken keresztül benne marad ez az élmény, hogy érdemes csinálni? Van ilyen?
1: Van ilyen is, persze, de én magamért futok, és nem azért, hogy elismerést kapjak, vagy bármilyen visszajelzést.
0: De azért ez jól esik, ha...
1: Persze, hogy jól esik, igen, és tényleg ez nagyon jó volt, hogy itthon volt a VB, de valamiért én mégis magamért csinálom.
0: Azért, hogy elterveztél valamit, és meg tudod valósítani?
1: Igen, igen. Én nem várom a visszajelzéseket, nem szeretek amúgy sem a külvilágnak élni. Az ilyen közösségi oldalakon sem szeretek így magamról megosztani dolgokat.
0: Utcán felismernek?
1: Van, amikor igen.
0: És ezt szereted, vagy inkább...
1: Nagyon rosszul érzem magam, mert én ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más.
0: Selfie készítés?
1: Olyan, hú, igen, a VB utáni nap anyukám futott, volt egy ilyen 2 kilométeres táv, talán is kimentem, és ott nem volt olyan méter, hogy ne lett volna valaki, hogy szeretne fényképet, vagy csak megölelni, vagy csak köszönni.
0: És ez kicsit jól is esik, meg kicsit terhes is.
1: Igen.
0: Szabó Nóra a vendégünk, a maratonfutás országos csúcstartója, és most ugye 24-nél járunk, és a berlini maratonról beszéljünk egy kicsit, mert ugye amikor az a csúcs megdőlt, akkor volt valami kis ünnepség, vagy úgy érezted-e, hogy a pályafutásodnak egy szakaszát elértél? Egy olyan lépcsőfokot, amit korábban terveztél az országos csúccsal?
1: Ez érdekes kérdés, és a válaszom is biztos érdekes lesz, hogy én erre nem úgy készültem, hogy én most a csúcsot meg akarom dönteni, hanem szeretnék egyéni csúcsot futni, szeretnék 2:29 percen belül, mondjuk akkor azt hiszem 28-at terveztünk, de tehát én nem azért futottam, hogy én most megdöntsem a csúcsot.
0: Az a csúcs 1996 óta élt. Az borzasztó sok idő.
1: Igen.
0: És most itt vagyunk 2024 szeptemberében, amikor már a saját csúcsodat adtad át a múltnak.
1: Ugye a Párizsi olimpiára 2:26:50 volt a szint, és ugye nekem ezt sajnos nem sikerült megfutnom sérülések, stb. Miatt nem is tudtam versenyezni, és akkor ez volt a célunk, hogy akkor ezt az időt legalább biztos, hogy erre képes vagyok, vagy képes lehetek az edzések alapján, és igazából ott az utolsó 5 kilométeren ment el ez az idő, ott nagyon belassultam. De örültem így is, akkor 27-31 lett azt hiszem az eredményem.
0: 2:27-31, igen, de nem sokáig élt ez a csúcs. 2024 az ilyen értelemben kiemelkedő év, mert hogy decemberben aztán felállítottál egy 2:25-52-es, a mai napig is érvényes beszélgetésünk időpontjában érvényes országos csúcsot. Az sem Magyarországon.
1: Igen, hát nem. És hát mivel ugye tudtuk, hogy ezt képes vagyok erre, vagy akár 2:26-on belül időre is, bár én ezt azért nehezen hittem el, az edzőm szerint ez így volt. Ezért ugye a Valencia maratonra már volt nevezésem, és ott tényleg az volt a cél, hogy még ennél is jobb időt fussak. És azt nagyon-nagyon akartam. Volt segítségem, egyébként Berlinben is ugye Józsa Gábor volt az iramfutóm, a nyulam. És tényleg nagyon hálás vagyok neki, hiszen nélküle nem valószínű, hogy ez így sikerült volna.
0: Itt eszembe a tokiói világbajnokság, ahol a negyedik legjobb európaiként 15. lettél, és valahol azt olvastam, hogy azon kattogtál utána, hogy lehetett volna ez 12. is akár.
1: A mai napig is, igen. Igen, nagyon-nagyon bosszant az, hogy fogalmam sem volt, hogy hányadik vagyok, és tudom, hogy lett volna még erőm, hiszen nem tudom, megnéztem a befutómat, mert azt ugye pont mutatta a tévé, és nem azt mondom, hogy nem fáradtam el, de nem futottam ki magam.
0: Ez volt az, hogy se előtted, se mögötted nem volt senki, tehát igen, egy légüres térben futottál, és itt volt egy olyan szakasz, amikor elnavigáltak téged a helyes pályáról, nem?
1: Igen, volt ilyen is, mert hogy volt 2 kört kellett tennünk, nem tudom hány kilométer után. Mentem tovább, és nem tudtam, hogy el kell kanyarodni, és akkor láttam, hogy visszanéztem, mert hogy nem láttam magam előtt úgy senkit, és akkor láttam, hogy ők mennek jobbra. Na jó, akkor majd ott el tudok menni, és nagy szerencsém volt, mert nem volt ott egy kordon, amit úgy ki tudtam kerülni, és vissza kellett mennem. Tehát ez körülbelül egy olyan 20-25 másodperc biztos, hogy belekerült. Aztán a második körben már odarakták a kordont, hogy ne tudjanak az emberek tovább futni. De hát ez tényleg bosszantó volt. Úgyhogy lehet, hogy emiatt is múlik az a 3 hely. Ugye az előttem lévő talán pár másodperccel ért be, szóval...
0: Igen, de valami olyasmit olvastam le a szádról, hogy a befutáskor, hogy szerinted nem jól mérték az időt. Valami ilyesmit mondtál. Hogy úgy tűnt, tehát annyira csodálkoztál.
1: Ja, igen, azon, igen,
0: hogy,
1: igen.
0: Hogy a 15. helyen értél be, és ráadásul az idő is valahogy úgy tűnt, mint hogyha
1: igen, elmérték. Nekem fogalmam sem volt, hogy én 15. vagyok. Tényleg én azt hittem, hogy van valahol ilyen 30 körül, nem baj, jó lesz az is, és én néztem a kivetítőn, hogy 15, és én nem hittem el.
0: Az én számításom szerint olyan 12-13 hét kell két maraton között, vagy hát egy felkészülési idő, az nagyjából annyit vesz igénybe. Az hogy töltöd ezt a 13 hetet? Dolgozol, egyetemre jársz, edződ van, aki megmondja, hogy mit kell csinálni, és hát még lehet, hogy talán magánéleted is van, és hogy ebben a 13 hétben mi fér el?
1: Hát ugye az első a munka, aztán jön az edzés, aztán az iskola, néha aludni is kell, nagyon keveset, de sikerül azt is, és így telnek a napjaim.
0: Tehát a napi adag az mennyi?
1: Inkább úgy mondom, hogy a heti az olyan 140-150 kilométer. És ez napi egy edzés.
0: Azt mondják, hogy a maratonnál az egyik legfontosabb az a frissítés, és sokan ott szúrják el.
1: Sajnos ebben nagyon amatőr vagyok, mert nincsen ilyen taktikám. Tehát én, hogyha előre le lehet ugye adni frissítőket, én azokat is így ott találom ki, hogy na most akkor melyikbe mennyit rakjak, mikor kell a gél, mikor nem. Tehát az a baj, hogy nincs meg ez nekem, hogy 5 kilométerenként mindig ugyanaz, vagy tehát mindig változik. Nincsen ugye olyan ember se, aki ebben tudna segíteni.
0: Mesterséges szóval... intelligenciát nem kérdezted még?
1: Nem. Nem vagyunk jóban.
0: Mert?
1: Nem tudom, én valahogy így...
0: Magáz?
1: Nem, néha téves válaszokat ad.
0: Szabó Nórával beszélgetünk, a Maraton Futás országos csúcstartójával, és azért valljuk be, hogy a világon Kenya, Etiópia, Japán, Amerika Egyesült Államok nagyon erős ezen a távon, és a világcsúcsot most a beszélgetésünk pillanatában ugye Rusz csepenget is tartja 2.09.56-tal, hogyha csak a női mezőnyt nézzük, akkor 2.15.50. 2.25.52 az országos csúcsod, tehát csak a női mezőnyt nézve 10 percre vagy, a világrekordtól, hogyha mindenkit egyben nézünk, a 2.09.56-ot, akkor nagyjából 15 perc, tehát negyed óra. Mi az a cél, amit még kitűztél magadnak a maratonfutáson belül? Tehát ez idő, vagy hogy hány maratont futok még le, vagy majd eldönti az, hogy meddig van kedvem futni?
1: Időben nem tudok mondani semmit, mert így nem tűztünk ki ilyen célt, hogy meddig tudok, ezt nem lehet megmondani. Ki tudja, lehet, hogy a 2.25.52 a legjobb időm, meg az is marad, reméljük nem, de ezt nem valószínű, hogy meg tudnám most mondani, viszont én a Los Angeles-i 28-as olimpiáig tervezek komolyabban futni. Azért akkor már pont 40 éves lesz.
0: Az a legjobb kor? Egyébként, de egyébként a férfi maratoni futók között számtalan olyan ember tudnék mondani, aki 40 pluszos.
1: Igen, egyébként akkor én nem gondolnám, hogy akadály lenne akár a maratonfutásban, hiszen hát most ha megnézzük, ausztráloknál is van 50 feletti futó, aki 2.24-et meg 23-akat fut. Az már más kérdés, hogy neki milyen a háttere, vagy hogy ezt hogyan tudja kivitelezni. Szeretnék majd gyereket, és én nem hiszek abban, hogy vissza lehet jönni persze szülés után is, de én, hogyha egy gyereket szeretnék, akkor én utána csak szeretnék arra fókuszálni, és nem az, hogy az edzés az első, aztán majd a gyerek.
0: Ha már a kornál tartunk, akkor az a kérdés, hogy a regeneráció, az az időszak, amíg vissza tudsz jönni a normál kerékvágásba, az a kor változásával nem lassul? Tehát nincs szükséged több időre ahhoz egy-egy maraton után, hogy visszatérj a normális kerékvágásba? Minden ugyanúgy megy, mint 10 éve?
1: Szerintem igen. Tehát én már maraton után másnap kimegyek futni. Szóval nincsen az, hogy jaj, most oké, fáj itt-ottam, de ugyanúgy kimegyek futni, hát az is regenerál. Inkább az alvás az, ami többre lenne szükségem.
0: De most a munkalagasúli miatt nem megy.
1: Igen, és egyre, hogy idősödöm, egyre jobban látom, hogy az alvás mennyire fontos. Nagyon. Az egyik legfontosabb, főleg a regeneráció miatt is.
0: Ha neked nem kéne dolgozni, és nem járnál iskolába, és minden alád lenne helyezve, a masszörtől, a dietetikusig, a sportpszichológuson keresztül, a havi fizetésig, akkor az miben változtatna?
1: Biztos, hogy sokkal jobb, nyugodtabb körülmények között tudnék készülni, mert így azért a stressz az nagyon sokat ront a futás minőségén is. És hogyha tényleg ezek mind meglennének, amiket felsoroltál, biztos, hogy sokkal többet tudnék regenerálódni, sokkal jobban is, és az eredményeim is sokkal jobbak lennének.
0: Beszéltünk arról, hogy még a mai napig kattogsz azon a tokiói 15. kontra 12. helyen, hogy mennyire gondolod túl a dolgokat?
1: Sajnos nagyon nehezen tudok túllépni az ilyen dolgokon, mert én ezt is siker természetesen a 15. hely, de valamilyen szinten nekem ez mégis kudarc. Szóval én ezeken a kudarcokon nagyon-nagyon nehezen tudok túllépni, és mai napig benn vannak a fejemben. Akárha mondjuk nem úgy sikerül egy verseny, ahogy én azt elterveztem, vagy amilyen tudom, hogy én jó állapotban vagyok, mert tényleg, de azt ugye nem látja senki, mert csak a célidőt látják, de azt, hogy én edzéseken miket csinálok, azt nem látják, és nem tudják. Azt csak én tudom, és ezért élem meg kudarcnak, ha valami nem úgy sikerül. És hiába gratulálnak, meg mondják, hogy ez is jó idő, meg hát ez csak a második legjobb idő, de hogy milyen jó, én akkor se tudok neki örülni, mert tudom, hogy sokkal jobb állapotban voltam.
0: Nem lehet, hogy túl maximalista vagy?
1: Lehet az is. Nem vagy gondoltál? Inkább ilyen perfekcionista.
0: Perfekcionista. Nem lehet, hogy meg kéne próbálni egyszer egy sportpszichológussal leülni és átbeszélni
1: de
0: ezt a kérdést?
1: De én nagyon-nagyon nyitott vagyok rá, és nagyon szeretnék, mert most is, pont most a hétvégén a Berlin félmaratonon indultam, és ráléptek a cipőmre, és ki kellett állnom, mert lejött a cipőm, és annyira sírtam, hogy mondom, ezt nem hiszem el, hogy fel vagyok készülve, készülök, és ezért kell feladnom, és nekem most azonnal valaki segítsen, mert én ezt nem tudom megoldani fejben. És ezt még most is így érzem, tehát tényleg így belül kiabálok a segítségért, szóval tényleg egy sportpszichológus lesz a következő, akit keresni fogok.
0: Mondok egy intervallumot, 2025. január 25 és 2026. április 26 között lehet.
1: Uh-huh.
0: Mire gondolok?
1: Talán Birminghamre, az Európa bajnokságra.
0: Egészen pontosan. A szintidők 2.27. A magyarországos csúcs, amit te tartasz, 2.25.52. Április 26-áig lehet megfutni. Mi a terv, Nóra?
1: Nem szeretnék maratont futni már addig. Úgyhogy én a ranglistával valószínű, hogy azzal fogok tudni kijutni. Ugye pont kicsúsztam, hogy azt is csak utána gondoltam belőle, hogy a 27.06-tal kicsúsztam belőle, de...
0: 6 másodperc.
1: Igen. De amúgy szerintem egyáltalán nem ront az értékén azt, hogyha valaki ranglistával jut ki, vagy szinte...
0: Hányadik helyen állsz most?
1: Talán a ranglistások közül első, második. Tehát a szintesek után.
0: Akkor ez bele fog férni, véletlenül.
1: Én azt gondolom, hogy nem fognak azért annyian megelőzni, hogy most én lecsúszok a 60-valányadik helyre.
0: Azt mondod, 28-ig Los Angelesig tervezel, utána születik majd egy aranyos fiú, vagy egy aranyos kislány, és mi lesz utána? Dolgozunk a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek, beszélünk több nyelvet, lesz férjünk, és nem futunk.
1: Szerintem futni fogok azért, csak már nem fogom az időt üldözni. Tehát szerintem ez meg fog maradni. Tényleg a futás, én nagyon szeretek futni, és kikapcsol. Még akkor is, hogyha résztávos edzés van, akkor is, mert olyan szinten kapcsol, hogy akkor csak arra figyelsz, semmi másra. Nem jutnak eszedbe az, hogy most ki kell takarítanom, vagy el kell mosogatnom.
0: Tehát akkor a futás életed végéig megmarad.
1: Remélem, igen. Én szeretném, hogy ez így legyen.
0: Szabó Nóra, köszönjük szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Ez itt a Bajnokok legújabb kiadása, önök Nyágúi Gergelyt hallják, és egy szokatlan helyen, gyönyörű szép verőfényes napsütésben, Pécs belvárosában a Kossuth téren ücsörgünk, és mellettem, hát mondhatom azt, hogy két úriember, a Bajnokok mai vendége Sors Tamás és Sors Csöpi. Ugye abban a kivételes helyzetben vagyunk, Tamás, hogy első sétára hoztad a fiatal urat, és hát azt is elmondhatom, hogy nem volt egyszerű ezt az időpontot összeegyeztetni, a legjobb szándékkal mondom azt, hogy egy elfoglalt édesapa, egy elfoglalt most már kutyatulajdonos, és hát nem mellesleg ugye elfoglalt dolgozó ember is vagy. Mivel telnek most a napjaid?
4: Igen, hát köszönöm szépen először is a lehetőséget, meg örülök, hogy akkor így valóban sikerült összehozni, főleg most egy ilyen különleges helyszínen, mint a Pécsen a Kossuth téren, ugye a friss kutyámmal, meg az első sétáján. Hát sűrű napok vannak, meg hetek. Jelenleg én dolgozom a sportban szintén, ahonnan ugye jöttem, meg ami miatt így most ez az interjú így kialakult. Én a Nemzeti Sportfejlesztési Módszertani Intézetben dolgozom, és ott Baranya megyei referensként igazából próbálunk segíteni ugye az elégkeretes sportolóknak, héráklészkeretes sportolóknak, és minden igazából, ami sport itt a megyében, azt megismerni és reagálni arra, ami itt történik. Úgyhogy nagyjából így néznek ki a hétköznapi munka szempontjából, hogy járom a várost, a megyét, és különböző egyesületekkel tartom a kapcsolatot, meg különböző sportolókkal. Ezen felül meg ugye igen, apuka életet élem, családos életet élem, van két kislányom, akik nagyon féltek a kutyától, úgyhogy az az oka annak most, hogy itt van köztünk egy pici kutya, mert ez egy ilyen terápiás jelleggel lett vásárolva, egy nagyon pici, nagyon nyugodt, cuki, aranyos kutya, és meg is lett a hatása, mert múlt héten elmentünk egy étterembe így a családdal, ahol a szomszéd asztalnál váratlanul odajött egy nagyobb kutya, és a kislányom, aki nagyon fél tőle az egyik, az odament és megsimogatta. Na most, ez még a kutyavásárlása előtt történt volna így, akkor ott kellett volna hagynunk ezt az éttermet, úgyhogy jó hatással volt így a kutya abszolút a lányokra. És igen, most lehetett először kihozni, mert most kaptam meg az összes oltását, úgyhogy ez egy ilyen különleges esemény. De hát süt a nap, jó idő van, szerintem ez egy ideális környezet most arra, hogy interjút is adjak meg hogy a kutya is itt jól érezze magát.
3: Beszéljünk egy kicsit Sors Tamásról, tehát eddig is Sors Tamásról és Sors Tamással beszélgettünk itt a Bajnokokban, de ugye rólad azt kell elsősorban tudni, hogy kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világbajnok, úszó voltál, és hát talán mondtam azt, hogy vagy ma is, hiszen ugye mondtad, hogy a sportban maradtál és a sportban dolgozol. Egy picit hadd kanyarodjak akkor vissza a jelenlegi szerepeidhez, ugye azt mondtad, hogy az LE28 program keretében segíted a különböző egyesületeket és sportolókat. Ez mennyiben érinti, ne adj Isten, parasportolókat is, hiszen azért az elmúlt időben nagyon-nagyon sok szép sikert értek el, és főleg a pécsi úszók hozták az aranyérmeket és az érmeket a különböző világversenyekről, tehát ez kizárólag az évsportolókra korlátozódik, vagy milyen most a kapcsolat mondjuk az Olimpiai Bizottság és a Paralimpiai Bizottság között itthon?
4: Ugye ők teljesen különálló szervezetként működnek, de szerintem azért próbálnak, legalábbis én is, amikor sportoló voltam, még aktív, akkor azért volt híd és volt kapcsolódás az olimpikonokkal. Nekem nagyon sok barátomnak is mondhatom, sportbarátomnak több olimpikont is. Legutóbb nemrég például egy budapesti bajnokságon voltam a Lőrinc Tomival, meg a Viktorral, és ott beszélgettünk nagyon hosszan. Tehát ők is ugye ott London óta ismerjük egymást, és nagyon jó baráti viszony alakult ki szerintem. Nyilván ők is olyan elfoglaltak, én is ritkábban találkozunk, de ha van egy ilyen esemény, vagy bármi, akkor mindig nagyon megörülünk egymásnak, és ők is abszolút sportolóként kezelnek engem, ami tényleg nagy dolog. Egyébként most friss kollega lett nálunk a Sebestyén Dalma, ugye úszó, olimpikon többszörös, és ő is nagyon jó, mert tegnap találkoztam vele először Budapesten, és abszolút így jó volt, hogy akkor a szakmabéli, sportszakmabéli kollégina érkezett, úgyhogy ez a kapcsolat megvan. Konkos Zsófiával is nagyon jól megvan a kapcsolat. Munka szempontjából is, mert ugye minden Baranya megyei különösebb sportolót kell keresnem, nem csak épp sportolókkal, hanem itt parasportolókkal is, egyik Baranya megyében, ugye Konkos Zsófia, illetve Szabó Alexandra Bocsás is itt van, aki készülnek a 28-as Los Angeles-i paralimpiára, nem merem azt mondani biztosan, mert ugye ez nem azt jelenti még, hogy fix keretek, de hogy abszolút a realitás és az esély nagyon megvan arra, hogy ők Los Angelesben fognak képviselni majd minket. Úgyhogy igen, így nagyjából ez jó dolog így ez a munka ilyen szempontból, mert ugye én már nem vagyok benne a sportban így aktívan, de egy kicsit ez mégis úgy visszaad abból.
3: Miután befejezted az úszó pályafutásodat, nem tétlenkedtél, jogdiplomát szereztél itt Pécsen, akkor ez a pálya, ez most egyelőre parkolópályán van?
4: Igen, én jogászként végeztem 21-ben, és akkor elkezdtem rögtön jogászként dolgozni, mert amikor én befejeztem az úszást 18-ban, akkor azt mondtam, hogy hát semmi sport, hagyjuk ezt az egészet, meg akartam magam találni ugye civil életben, és aztán eltelt egy pár év, miután már végeztem is az egyetemen, megérkeztem dolgozni magában a jogászi szakmában, és aztán elkezdett így hiányozni ez a sport dolog, és aztán így adódott a lehetőség, hogy visszatudtam így térni a sportba, ami az nagyon, nagyon jó volt. Itt egyébként mindenképp meg kell említenem a sportállam titkár urat is, Schmidt Ádámot. Neki is köszönhető azért az, hogy vissza akarta menni a sportba, a sport életébe. Ezen felül meg tényleg elkezdett hiányozni. Most már úszom is. Régebben, 18-ben, amikor befejeztem, abszolút évekig nem mentem vízbe. Most viszont már ott tartok, hogy már a vízbe is be tudok menni. Sőt, heti 2-3-szorra van lehetőség, bár most a kutya miatt többször nem tudtam, mert ugye most egy új feladat, és reggel már sajnos nem úgy hagyom el a lakást hajnalban, mint ahogy eddig, úgyhogy most ő egy kis nehézség, mert egy kis ék a mindennapos mozgásomban, de majd ahogy fejlődik ő is, akkor még szépen vissza tudok menni. Úgyhogy egy ilyen heti 4-5-öt én szoktam edzeni is. Van egy nagyon jó jogász barátom egyébként, aki ügyvédként dolgozik, és ővel szoktunk reggel mindig edzeni itt Pécsen hajnalban, és én napindítónak nagyon jó egyébként, mert akkor így egy kicsit tényleg este már az embernek nincs ideje, meg amikor vége a munkának, akkor már ugye gyerekekkel vagyok, tehát este nem tudnék, úgyhogy inkább fölkelek hajnalban, 5-6 óra körül, és akkor 6-7-ig szoktam edzeni egyet.
3: Adnám magát a kérdés, hogy vajon a Petrovanatoli úszodában edzele, és akkor itt egy nagyon-nagyon szomorú. Illetve hát nézzünk rá vissza, tényleg tekintsünk vissza örömmel és ünnepeljük meg az életét, de sajnos mióta leszerveztük ezt a beszélgetést, ugye a legendás pécsi mesteredző, úszóedző Tolja bácsi itt hagyott bennünket. Ott úszol, illetve mik az első gondolatid, hiszen te is nála kezdtél és tőle indultál.
4: Igen, és ez a szomorú hír érkezett valóban egy jó pár nappal ezelőtt, hogy Tolja bácsi elhunyt. Hát az első alkalom, amikor így az ő fia, ugye nekem a Petrovi Viván szintén edzőn volt, ő értesített róla először így telefonon. Az első napon még így föl se fogtam, valahogy úgy hirtelen nem is tudott semmilyen érzés elkapni, csak fogadtam magát a hírt. Aztán másnap ütött be nagyon érdekes módon, másnap realizálódott bennem ez az egész. Ugye már azért mi 2018-ban fejeztük be együtt a közös munkát, már nem volt olyan mindennapi a kapcsolattartásunk, mint nyilván azelőtt, ugye ezelőtt meg állandóan, hát olyan volt, tényleg egymásnak, mint az élettársak, ugye, tehát, hogy tényleg többet láttam őt, mint a saját családomat, ugye hotelből hotelbe laktunk, vagy edzőtáborból edzőtáborba mentünk, úgyhogy tényleg mindennapos része volt az életemnek, meg én is az övének, és akkor így igen, előjöttek ezek az emlékek, ezek a nagyon szép emlékek, mert én nagyon jó szívvel gondolok vissza Tolja bácsira, ő nagyszerű ember volt, többen hívtak azóta, szintén volt úszótársak, meg régi tanítványok, és pont ők is mindig ezt konstatálták, hogy egyszerűen nem tudnak sehogy se gondolni rá másképp, mint hogy egy gyönyörű szép élete volt, és ő nagyon, nagyon jó ember volt, nagyon jó edző volt. Ugye mindig vannak ilyen visszhangok, hogy az edző, az uszodai szigorok, meg ugye az uszodai dolgok, de hogy Tolja bácsi is szigorúbb edzők kategóriájába tartozott, meg ugye teljesen más generáció volt, mint a mai. Szigorú volt, de ilyen jó szívűen szigorú, tehát hogy nagyon igazságosan volt ő szigorú, viszont soha életében nem emelte föl rám a hangját, soha nem beszélt velem csúnyán, de mégis a szigorja az inkább egy ilyen tekintély szigor volt, meg következetes volt nagyon, és mindig ki tudta hozni az emberből a maximumot. Nyilván, amikor az ember sokat van így, ahogyan itt említettem, akkor egy idő után adódik egy feszültség, és mindig nagyon jó volt, amikor vártuk, hogy hétvége legyen, mert akkor egy-két napig nem láttuk egymást, biztos, hogy is így volt ezzel, tehát nyilván egy idő után neki is elege volt belőlem, de aztán mindig jött a hétfő, és mindig mosolygósan találkoztunk, és köszöntünk egymásnak, szóval abszolút olyan volt nekem, mintha egy harmadik nagypapám lenne, úgyhogy nagyon-nagyon nagy űr lesz így bennem tényleg, és amit még egy Facebook kiírásomban is említettem, hogy reggel, mikor lejárok az oszodába, ugye nevelési központ oszodába járok, igen, így a kérdésedre válaszolva, illetve most már Petrovanatoli uszoda, ugye illettel nevezve maga az uszoda, oda járok, és ott mai napig ott van egy zöld kis iskolapad, meg mellette egy szék, ami Tolja bácsinak volt az abszolút helye. Nincs ott elmozdítva abszolút azóta, mióta a Tolja bácsi használta. Egyszer volt egy edző, aki bevallotta, hogy hát ő egyszer így kihúzta, és leült ott edzést tartani, de egy ilyen 45 perc után elkezdte magát rosszul érezni, mert úgy érezte, hogy ez abszolút nem az ő helye. Tehát ugye elmozdítatatlan helyszíne az a pad, meg az a szék ott, úgyhogy be van rakva oda a sarokba, és az abszolút olyan becsének így egy ilyen emlékhelye már.
3: És elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag dinasztiát épített itt Pécsen, hiszen azóta is ugye a pécsi úszók és a pécsi paraúszók sikert sikere halmoznak, ugye jött majd Petro Viván, és hát Jancsik Árpád is az ő iskolájukat viszi tovább, nem maradtak el a sikerek. Te voltál az, aki tényleg úttörőként az első paralimpiai sikereket aratta, és talán abban az időben kezdtek el felnézni, talán úgy a parasportolókra az országos médiában és a köznép is, hogy ők igenis ugyanolyan sportolók, ugyanazt a munkát teszitek bele, ugyanazt a fáradtságos, ugyanazt a sok-sok izzadságos melót tesztek be nap, mint nap, hajnali 6-kor kelve. Aztán ugye jött Pásztori Dóri, most itt van Konkoly Zsófi, tehát tényleg Pécsen azért valami Petrovonattól ideérkezésvel elindult.
4: Igen, abszolút ez. Én azt látom, hogy egyébként évről évre fejlődött ennek az elfogadása így a paralimpiáknak. Kezdődött Dórival szintén, de egyébként mondhatom a régebbieket is, a nagymotor, ugye Vereckei Zsolti, vagy Becsei János, tehát hogy sok nagy név van, de tény, hogy így az újabb generáció például, ugye a Pásztori Dóri, meg utána én, tehát ez egyre jobban fejlődött. Azért ha visszagondolom, hogy 2008-ban, amikor én úsztam az első paralimpiámat, akkor még csak egy hírösszefoglaló volt, most meg már a legutóbbi párizsi paralimpiát élőben közvetítették, azért ez egy hatalmas nagy előrelépés, de nézettségben is nagyon jó, hogy végre látni, hogy azért azt is így észreveszik emberek, hogy azért ez egy nagyon nézett sport, ez egy nagy világesemény, hiszen mindig teltházasok a paralimpiák. Én is, amikor úsztam már Londonban a 100 pillangó döntőmet, akkor ott Londonban egyszerűen több tízezren kint voltak a lelátón, és nagyon sok ember teljesen megrémisztett, sok úszatársam mondta, hogy te jó Isten, mi van ott kint, mert hogy tényleg teltházasak voltak ezek a döntők, ezek az események, tehát abszolút nagy érdeklődés van a parasport irányába. Én most mondjuk azt látom, hogy utánpótlással van probléma, nem tudom, most már ugye nagyon sikeres volt maga a tokiói, meg a párizsi paralimpia, ugye a következő Los Angeles lesz. Itt már ugye azért Konkoly Zsófi is már azért idősödik, meg a Papp Bianca is, Illés Fanni, ugye a lányok, ugye most inkább női fölény van a parasportban. Valószínűleg lehet, hogy nekik azért már korukból adódóan, de Isten tehát adja le, hogy még legyen bennük több, de azért ha logikusan nézem, akkor valószínűleg nekik ez az utolsó paralimpiájuk lesz. És nem tudom, hogy utána például egy Brisbane-be, vagy egy ezt követően mondjuk kik lesznek, vagy hogyan, én nagyon bízom benne, próbálom motiválni, meg keresni a parasportolókat, ugye a munkám során is egyébként ezt próbálom figyelni, hogy bevonjam az egyesületekhez, meg a egyesületekhez, sportolókhoz a parasportolókat is. Ma például pont láttam egy kerekesszékes úriembert, aki pont arra ment, amerre én, de a lányokat, vittem reggel óvodába. Ha nem lettek volna ott a lányok, akkor gyors kiszálltam volna, és oda mentem volna hozzá, mert egy egész fiatal, ilyen 40 év körüli férfi ember volt, jó kötésű, és kerekesszékben volt, szóval megkérdeztem volna ilyenkor, hogy milyen sérültsége, ismeri ezt, mert próbálom bevonni ezeket. Viszont sokan azt hiszik, tehát hogy pont ez az, hogy már 40 éves, az viszont meg már idős, mert annyira profilett maga a parasport, hogy ez nem úgy van, hogy most valaki akkor sérülés szenved, és el kell sportolni, akkor ő rögtön paralimpikon lesz, vagy bajnok lesz, mert ezt sajnos már szintén ugyanúgy gyermekkorban föl kell építeni. Szóval inkább a fiatalokat kellene megfogni, mert hát profi lett az egész. És más országokat nézve én azt látom, hogy valahogy így utánpótlás szinten talán előrébb állnak. És mindig fura ezt, mindig hogy felhőkölnek, mikor ezt mondom meg, hogy utánpótlás, növelés, stb. De parasportból is utánpótlás, de hogy egyszerűen nekem ez nem is hangzik furán, még másnak igen. Tehát valakinek hallottam, hogy ez pejoratív, az utánpótlás szó a parasportban, de abszolút nem az. Ez egy abszolút egy jó lehetőség, és figyelni kellene azokat a fiatalokat is, akik bármilyen hátránnyal vannak, hogy bekerüljenek a sportolói létbe, mert ez nagy lehetőségeket tartogat, és bárhol ott lehet egy következő én. Most is akár született egy hasonló sérültsége rendelkező fiatalember, egy gyermek, és lehet, hogy majd egyik szép múlva akár egy paralimpián szerepelhet. Tehát sokat ad ez, ugyanúgy, mint az épeknél ez a sport. Ugyanaz az életút igazából. Most nyilván annyi, hogy van egy plusz nehézség, de tény, hogy maga a felkészülés ugyanaz. Én végig épekkel edzettem, ugyanazt az edzésmunkát csináltam, mint ők. Kilométerben is volt, hogy többet úsztam, mint ők. Tehát, hogy Tolya bácsi amúgy is mindig a hosszú meg a nagy kilométerek híve volt, tehát én azért nagyon sokat úsztam fiatalként, és igen, tehát ez most már egy profi dolog lett, ez a paralimpia meg a parasport.
3: és ugye ez itt változatlan a bajnokok, és Sós Tamással beszélgetünk, kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világbajnok úszóval, és ha jól érzékelem, akkor az üzenet az, és tényleg ez kell, hogy legyen, hogy kortól, nemtől, mindentől függetlenül mindig mindenki sportoljon, és éljen egészséges és teljes életet, még akkor is, hogyha nagy Isten sérüléssel született, és ugye ilyen szempontból akkor az utánpótlás minél korábban és minél fiatalabb korban kezdheti a sportolást, úgyhogy egy ilyen sérülés ne korlát, vagy ne fogyatékosság legyen, hanem egy olyan tény, amit igenis lehet teljes életté tenni. És hát ugye te is nagyon-nagyon korán kezdtél el úszni, hiszen ugye neked egy vele született rendellenessége volt ugye a jobb karodnak, és ebből kifolyólag megtaláltad azt az utat, ami tényleg boldoggá is teljesítette az életedet. De miért lett az iciri-piciri Sors Tamás, a kis Tomi úszó?
4: Édesanyám mindenképp szerette volna, hogy valamit mozogjak, és egyébként Tolya bácsinak köszönhető az, hogy lekerültem ugye az uszodába. Itt a Pécsi Vásártéren az én nagymamám dolgozott, lent voltam nála, amikor Tolya bácsi is épp lent volt a Vásártéren, aztán ott valahogy összetalálkoztunk, és ő volt az, aki invitált engem le az uszodába, úgyhogy az ilyen ős élményem is leginkább a Petrov Anatoli uszodával, magával, Petrov Anatolival van, ugye Tolya bácsival, mert ő volt, aki ott várt engem, meg a testvéremet is, akkor még ővel kezdtem el az úszást, és mutatta meg így az alapokat, meg ő kezdett el velem foglalkozni, és aztán végül, ahogy így tanított, úgy bekerültem a kis fiatal csoportba, és ott elkezdtem a munkát, úgyhogy ott meg már kialakult egy nagyon jó közösség, egy baráti társaság, ami aztán abszolút ott tartott engem, és velük tudtam így a fiatal koromat megélni, úgyhogy abszolút a mai barátok is leginkább az úszásból vannak, tehát nekem a legtöbb barátom inkább nyilván a sportból van, és akkor így alakult ki ez az egész úszás. Aztán jöttek az eredmények, egy ilyen 2006 körül, 5 körül, akkor már fejlődtem, nőttem, annyit erősödtem, és akkor már úgy látszódott, hogy valami lesz ebből a 15 éves srácból. Ez ilyen 2005 körül volt, 6 körül, és akkor onnantól meg már szerencsére felfele ívelt így a karrierem. Tehát a kezdet az ilyen 2005 lehetett, és akkor 2005-től 2018-ig volt nekem a abszolút az elit, úgymond pályafutásom már.
3: És ugye elérkezett 2008, amikor Pekingben egyedül aranyérmet szereztél a paralimpián. Én mégis azt gondolom, hogy 2009 volt a pályafutásod csúcsa, és kérlek javíts ki, ha nem így van, de 2009-ben a riói világbajnokságon azért, ha valaki azt mondjuk, hogy 5 aranyérmet nyer, 5 különböző számban is, ráadásul különböző úszásnemekben, azért azt hiszem, hogy az tud valamit.
4: Igen, ott nagyon jó sikerült, emlékszem arra a versenyre. Ott hát egyrészt egy első paralimpia utáni sikerélmény volt az, ami hajtott, tehát ott annyira jó formát értem el Pekingben, hogy utána már szárnyaltam. És utána nyilván volt egy kis leengedés, de az abszolút pozitív hozadékkal járt, mert nyilván nem volt már az a... Nyilván a csúcsformát azt Pekingbe értem el. De azt is lehet mondani, lehet, hogy pont Rióba volt végül úgy a csúcsforma időzítve, ha kiveszem belőle azt, hogy mondjuk már tényleg nem volt az a lelki teher, kicsit lazábban voltam, lehet, hogy egyébként az hozta meg a 2009-nek így a gyümölcsét. De igen, tehát, hogy az egy nagyon jó időszak volt. Mondjuk ott még nagy könnyebbség is volt, emlékszem. De nem könnyebbség, de könnyebbség, hogy a dresszeket ugye behozták régen, ezeket a cápa dresszeket. Én még abban úszhattam, az még egy hatalmas élmény volt, és én pont olyan alkat voltam, mindig ilyen kötöttebb, erősebb alkat voltam, és az ilyen alkatúaknak nagyon jó volt, mint én, mert nagyon jól fönntartott a vízen, és azzal én nagyon jól tudtam úszni, szélsebesen, brutális, tehát épeket is elérő gyorsasággal tudtam cápadreszben úszni, tehát hogy ilyen 25-50 métereken nagyon brutális időket tudtam jönni abban a dresszben, mondom így épeket is megverve, úgyhogy az nekem nagyon nagy előny volt, szomorú volt, amikor kivezették sajnos, de igen, tehát így az így sokat segített, valószínűleg az egyvelege hozta meg azt a nagy sikert ott Rióban.
3: Aztán jött 2012 London, ahol így utólag olvasgattam az interjúkat veled, illetve korábbi megnyilvánulásaidat, és elmondtad, hogy hát az bizony, az egy nem egy elvárt, az egy kötelező címvédés volt, de gyanítom, hogy azért ezt a kötelező státuszt, ezt te magad aggattad rá, akár utólag, akár előre.
4: Én is, meg az edzők is szerintem, ezt ki lehet mondani. Tény és való, hogy az ember 2008-ban veretlen, utána 2009-ben, 10-ben, 11-ben végig ranglista vezető voltam, és veretlen voltam. Az nyilván azt adja, hogy Londonban nekem nyerni kell, hiszen annál, ha rosszabb eredményt érek el, az akkor már, tehát hogyha nem nyerek, az már rosszabb eredmény, ugye? Tehát hogyha valaki veretlen 2008-12-ig, akkor már csak veszíteni tud. És sokkal egyszerűbb az szerintem pszichésen, hogyha mondjuk ott vagy második, harmadik, negyedik hely.

0: hanem nézegettem az érmeimet, meg olvastam, meg végre azt, amit ugye elértem, az sikerült. Sőt, emlékszem arra is, hogy a háttérképen a telefonomon, ugye ez még hát ilyen, még buta telefon volt, de már annyira volt okos, hogy háttérképet lehessen belerakni, és akkor pont a három érmet raktam ki, az aranyat, az ezüstöt és a bronzot, és akkor ez meg hatalmas élmény volt, hogy amit képet én vizionáltam, az akkor ott volt megvalósulva Londonban, a faluban, a szobámban, úgyhogy igen, az volt a legnagyobb siker, én ezt tudom mondani, a legjobb paralimpiám az abszolút a londoni volt.
1: Nem tudom elhallgatni, lehet, hogy ez a napfény, de szerintem azért sokkal több van ebben, hogy Sors Tamás egy boldog ember, teljes kerek az életed, úgy érzem.
0: Én nagyon abszolút azt tudom mondani, hogy tényleg le is kopogom itt a padon. Nyilván vannak az ember, mint mindenkinek vannak a hétköznapban nehézségei, de lekopogom, tényleg egészséges vagyok, a gyermekeim is. Most már van egy kutyám, aki itt azóta, mióta beszélgetünk, nyugiba ül, úgyhogy abszolút minden. Én próbálottam is mindig megfogni egyébként a pozitív oldalát a dolgoknak, és azt gondolom, hogy mivel én ebben az életben mindig pozitív energiákat tettem, szerencsére, és mondom, nem akarom elkiabálni, de szerencsére az élet is eddig nekem nagyon sokat adott. Hiszek ebben, hogy ha az ember úgy pozitívan áll bele, meg ad is, akkor meg tudja találni a pozitív oldalát is az életnek és a világnak, úgyhogy tényleg most jól érzem magam a bőrömben.
1: És azért egy picit kanyarodjunk még vissza 2016-ban, ugye még egyszer elmentél Rióba, ott is szereztél egy ezüst és egy bronzérmet, és utána azt mondtad, hogy amikor abba hagytad az úszást, akkor tényleg úgy, hogy na most ez így elég volt, köszönöm, nem is megyek többet az úszodába. Mi volt ennek az oka, illetve mi volt, nem akarom azt kérdezni, hogy a formahanyatlás, vagy az érmek színnek hanyatlása, de a világ ment el melletted, vagy a te intenzitásod volt már más, vagy egész egyszerűen. Azt nem mondhatjuk, hogy kiöregedt, hiszen 24 évesen már abba hagytad, de ugye több sportolóval és paralimpikonnal is beszélgetve, tényleg azért három paralimpiai ciklusba beletenni az energiát és a melót, az nem könnyű.
0: Valószínűleg igen, amit mondtál, ez van benne. Egyrészt jöttek is a fiatalok, de tényleg, hogy én is fiatal voltam még akkor, de valószínűleg az is, amit a hozzáállás, az intenzitás, tehát ugye ez már a harmadik volt, a harmadik nagy fölkészülés. Egyrészt nem akartam magamra azt a stresszt se ráratni, mint ami Londonban volt, tehát teljesen más szellemi állapotban mentem oda, mondjuk Rióba. Lehet, hogy egyébként ez volt a hátrány is, hogy nem tettem magamra akkor a stresszt, lehet, hogy egyébként ez hozhatta volna az aranyat, nem tudom ezt már tényleg. Meg azért nagyon sok minden van, amit másképp csináltam volna, mondjuk egy felkészülés során. Most már az ember sokkal okosabb így utólag, a tudomány is már sokkal jobban benne van, például a dietetika, a rehabilitáció, a pihenések, ezek most már sokkal jobban előtérben vannak. Az én időmben ezeket még csak így nagyjából ismertük. Van sok hiba is, amit így visszagondolva szerintem elkövettem. Hiába volt szép a pályafutásom, szerintem lehet, hogy akár egy Riót is, ha másképp csinálok, jobban lehetett volna, de nem búslakodom, mert abszolút azért az az ezüst bronz is nagyon szép. Legalább ez megadta azt a pontot, mert ugye már voltak kételyek bennem a Rió után, hogy én most akarom ezt folytatni, és úgy éreztem, hogy viszont az, hogy már nem nyertem, hanem egy ezüst bronzzal zártam. Én azt gondoltam, hogy a következő paralimpiára, mondjuk ha fölkészülnék Tokióba, akkor lehet, hogy még már csak egy érmet hoznék, és akkor az meg úgy nem akartam, hogy már olyan rossz szájízzel legyen ez az egész, hogy akkor nem hoztam érmet, vagy nagy is, mondjuk nem hoztam volna érmet, akkor szerintem meg sokkal rosszabbul éreztem volna magam, és így lett kerek az élet. Mindig még azt szoktam mondani, hogy ha mondjuk meg nem fejeztem volna be az úszást, akkor lehet, hogy most nem lenne két kislányom, akik vannak, ugye ők ikrek, ráadásul nehezen jöttek erre a világra, tehát sokat kellett várni rájuk, úgyhogy lehet, hogy akkor, ha most még húztam volna az időt, akkor hát abszolút nem ilyen lenne, nem így alakult volna nyilván az életem, úgyhogy de mivel most így nagyon kerek, meg jól érzem magam, ezért úgy gondolom, hogy abszolút helyes döntést hoztam azzal, hogy 18-ban azt mondtam, hogy köszönöm szépen.
1: Egyébként a lányok úsznak, van valamilyen szintű elvárás, hogy egész egyszerűen csak ennyi, hogy legyenek boldogok és egészségesek?
0: Érdekes, nem erőltetek semmilyen sportot, viszont úszást olyan szempontból azt mindenképp akartam, hogy tanuljanak meg úszni, ugye a vízbiztonság miatt, hogyha elmegyünk egy Balatonra, vagy bárhova, akkor ne az legyen, hogy nem tudnak úszni, vagy beugranak valahova egy tóba, itt Orfűn, Pécs mellett, hogy nem tudnak úszni, tehát az úszást mindenképp meg akartam, és valahogy ez tetszik nekik a legjobban. Pedig esküszöm, hogy én nem erőltettem, most már 2 hónapja nem is voltak betegség miatt, nem unszolom őket, úgyhogy, de valahogy mindig ők várják, nagyon szeretik a vizet, meg akarok nekik mutatni több sportágat is majd, azért ha iskolások lesznek most jövő jövőre kezd, most szeptemberben kezdik a sulit, meg akarok nekik azért mutatni több sportágat is, és bízom benne, hogy megtalálják azt, ami majd nekik tetszik. Van persze ilyen elképzelésem, de ez se feltétlenül most nagy vágy, de azt szeretném például, hogy jó lenne, ha mondjuk a hétvégék arról szólnának, majd mit tudom, amikor ilyen gimnazisták vagy felsős osztályba járnak, hogy a hétvégén elmenjünk egy meccsre mondjuk, vagy egy versenyre, az például egy tök buli lehet.

0: hogy akkor beülünk a kocsiba, és őket elkísérjük, és szurkolunk nekik, vagy végig kísérjük a kis pályafutásukat, ha lesz sportai pályafutások, de ha nem lesz, akkor sincs baj. Egy dolog viszont biztos, hogy egy heti három mozgást azt mindenképp szeretnék nekik. Néha még gondolkodom azon is, hogy valami küzdősportra egy heti egy alkalommal, mivel mégiscsak lányok, hogy meg tudják magukat védeni ebben a nagy világban, de csak tényleg ilyen alapszinten, hogy ne lepődjenek meg, hogyha esetleg éri őket valami atrocitás. Szóval ilyen gondolatok így vannak bennem, így sport meg gyermek tekintetében, de abszolút rájuk van bízva. Az, hogy most élsportolók nem lesznek, az nem érdekel. Az viszont, hogy sportoljanak, viszont azt mindenképp az ragaszkodom, hogy iskola után ne rögtön hazamenjenek, meg ne rögtön iskola kívüli baráti közösségben, hanem hogyha már baráti közösségben, az inkább egy sportközösség legyen, mint ahogy nekem is volt ez régen. De aztán lehet, hogy művészlelkek lesznek, és akkor lehet, hogy majd zeneiskolába kell vinni, nem tudom, meglátjuk. De a mozgást mindenképp próbálom. Meg azt látják igazából rajtam is, hogy én is minden reggel elmegyek úszni, vagy kondizni. Bízom benne, hogy azért beépül ez majd bennük is, és akkor egyszer majd egy 10 év múlva együtt megyünk reggel edzeni.
1: Tamás, nagyon szépen köszönöm. Órákat tudnék és tudnánk még beszélgetni, azt gondolom, de sajnos a műsoridőnk véges, hiszen ez volt a Bajnokok Sors Tamással, 2-szeres paralimpiai úszóval, 7-szeres világbajnokkal, boldog családapával, és aki ismét most már a magyar sportért dolgozik. Tamás, nagyon szépen köszönöm az idődet, és további sok-sok sikert és jó egészséget kívánok neked is és a szeretteidnek.
0: Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok. 2-szeres olimpiai bajnok kajakozó, 9-szeres világ és 3-szoros Európa bajnok. A bajnokok mai vendége Kőbán Rita. Menjünk vissza a kezdetekhez, egy olyan családban nőttél fel, ahol 5 lánygyermek volt, és te voltál a legkisebb. A kajaksport egy olyan terület volt, ahol ki tudtál tűnni a többiek közül?
4: Jól látod, volt ilyen, de ez 12 éves koromban jött. Tehát én az 5. kislány, már nem tudott annyi energia. Én mindig mindig a használt ruhát kaptam. Mondjuk, hogyha edzésről időben hazaértem, akkor volt még főtétel, ha késtem, akkor vajas kenyér, ha nem, akkor még az sem. De mindig azt mondták, hogy bezzeg a nővéred, ezt jobban tudja, azt jobban tudja. Na de amikor lementem, mert az edzője szólt a 4-es számú nővéremnek, hogy vigye már le, ha van egy húga, akkor lementem, és egyszerűen csak hallottam egy fél évre rá egy edzőtől, hogy a Kiskőbán tehetséges, mert már sokszor elmondtam, de nagyon fontos volt ez a mondat. És bár nem akarták, hogy meghalljam, de nekem nagyon jót tett. És végre valami, amiben jobb tudok, vagy legalább olyan jó tudok lenni, mint a nővéreim. És akkor mindig 4-es tanuló voltam, tehát azzal nem volt ennyire gond, de mindig jobbak voltak mindenben nálam.
5: És ez egy ilyen dacot szült benned?
4: Hát hogyne, hát csak a levetett cuccokat kapja az ember, a megjegyzést, hogy a nővéred ezt is, az iskolába is, tehát nincs ezzel gond, de valahogy ez a boldog tudatlanság, ez egy kicsit azért ezt csökkentette, nem dac volt bennem, csak egy öröm, hogy végre valamiben jobb tudok lenni. Úgyhogy én nem olimpiai bajnok akartam lenni, én 12 évesen kezdtem kajakozni, és egyáltalán nem, hanem csak a társaság miatt, a lehetőség miatt, no és szerettem nyerni. Az viszont már egy, szerintem egy született történet volt, hiszen 5-ként azért már, hát én meg fiúnak vártak, meg hát nem volt egyszerű a testvéreimmel sem, és aztán ott megtaláltam azt, amit én kerestem, hogy ott ki tudok mondakozni, és mivel sikerélmény volt rögtön, már az elején, ezért én úgy gondoltam, hogy én ezt szeretném sokáig csinálni, de a társaság, a versenyek, nem akartam én olimpiai bajnok, nem pénzt akartam vele keresni, amit kaptam, kalória pénz volt, akkor nagyon, azt mindig lovaglásra költöttem, minden vasárnap elmentem lovagolni üllőre, és az összes pénzemet arra költöttem, nagyon jó volt, de hát az is egy veszélyes dolog.
5: És akkor a korosztályodban mivel tűntél ki? Mondtad, hogy ez a folyamatos nyerni akarás nem volt még akkor benned, de technikád volt jó, a mentalitásod, az edzésmunkád.
4: De a nyerni akarás az megvolt, csak nem ez a, nem úgy volt a görcsös bizonyítás, hogy már pedig én már most arra készülök, hogy olimpiai bajnok leszek. Semmi ilyet nem tettek rám, magam sem, senki, a szüleim se senki. Amit az, a családomtól hoztam, az a nagyfokú önállóság, úgyhogy azért, amikor 12 évesen nem tudtam fölkötni a hajót a hajószállítóra, akkor azért az edzőm mondta, hogy hát akkor ezt old meg, nem érdekel a nyomorod, old meg, és akkor meg kellett tanulni. Tehát mese nem volt. Ma meg a 16 éves fiúk nem tudnak egy csavart becsavarni, és csak így nézek. Na szóval más világ volt, ott is azért kellett önállónak lenni. Az önállóságot, a dönteni tudást, a némi intelligenciát azért hála jó égnek meg tudtam menteni, és az odafigyelést, meg a, nem én vagyok az egyetemi professzor, de de jók a meglátásaim, jók a koncentrációm, és nagyon, nagyon akartam. De én nyerni akartam, és a következő versenyt megnyerni, és nagyon szerettem dolgozni. Tehát nálam nem volt az probléma, állandóan beteg voltam, mindig edzésre jártam, szombat, vasárnap, tehát nekem nem volt pihenőnap, nagyon sokat dolgoztunk. Hogy jöttek is az eredmények? Csak aztán egyszer nagyon beteg lettem, és akkor ott egyesületet váltottam, és akkor utána megint jöttek az eredmények.
5: Viszonylag fiatalon, 19 évesen bekerültél az olimpiai csapat keretébe, viszont jött az első pofon talán az életedben, ugye 1984-ben az a döntés született, hogy a magyar válogatott nem vesz részt a Los Angeles-i olimpián. Hogy élted meg ezt?
4: Hát addig nem nagyon sikerült senkinek, hogy legjobb ifiből legjobb felnőtt legyen, úgyhogy több számot indultam volna én is Los Angelesbe, nem tudtam még, hogy mit veszítek. Én láttam Vaskuti Istvánt sírni, a Dunavarsányi edzőtáborban egy televízió volt, lent az ebédlőben, mindenki ott összegyűlt, és hát van, akinek az az egy esélye volt. Én fiatal voltam, én mondom, jó, hát akkor majd legközelebb. És legközelebb megtudtam, hogy mit veszítettünk, de volt, akinek már nem volt esélye rá. És hát igen, elmaradt, tehát valószínűleg több érmem lett volna, mert ott nagyon jól mentem abban az évben. Én nem is tudom, hogy, tehát tényleg most beszéltem az akkori edzőmmel, hogy azért ezek kellettek azok a buckafutások, mert szóval nem volt egyszerű, de valahogy úgy jött. És a következő az volt, amikor ez a korszak, ez úgy egy olyannal, hogy nem én voltam a legjobb egyes, és én hát teljesen ki voltam akadva, és úgy éreztem, hogy akkor most kell tovább lépni, és ez volt 90-ben, és akkor kerültem Kati nénihez.
5: Még visszatérhetünk 1988-ra, ugye a szóli olimpia volt az életedben az első olimpia. Hogyan készültél rá ahhoz képest? Milyen eredményekkel zártatok? Ugye a kajak négyes ezüstérmes lett, pedig egyéniben negyedik. Szóval, hogy emlékszel vissza?
4: Hát az maga a csoda volt, az tény. Voltunk elő olimpián is, az is csoda volt, de az olimpiára utazásnál nagyon száraz volt a levegő, meg akkor még ezt a jetlag nevű dolgot nem ismerték, úgyhogy jó, masszív torokgyulladást összeszedtem. Na ott egy olimpiai érmembe került az, hogy megtanultam, hogy én mindig vizes kis törölközővel vagy zsebkendővel az orromon utazok bármilyen repülőúton, a legkisebben is, mert hogy annyira kiszáradt a nyálkártya, hogy teljesen beteg lettem. Tehát semmi bajom nem volt, nagyon jó formában voltam. Ez a negyedik hely az ennek köszönhető, két nappal vagy mikor volt később a négyes döntő, ott meg már 100%-os voltam. Vannak nagy tanítások az életben, azért szoktam elmondani nagyon sokszor, hát a tanul belőle valaki, és ha hajlamos erre, akkor nyugodtan egy kis zsebkendő, amit állandóan vizez, és meg van oldva. Maga egyébként csoda volt, tehát megélni a teljes olimpiát, és megélni azt, hogy érmesek is lehettünk, de mi mindig az NDK-s korszak, meg a szovjet korszak volt, tehát nyerni valószínűleg nem tudtunk volna akkor sem.
5: De mindenképpen betegség dacára ez egy jó élmény és egy jó első tapasztalás volt olimpia téren.
4: Hát igen, nagyon sajnálom, hogy lemaradtam a dobogot, tényleg 5 centi. Mondjuk azt a hölgyet pár évvel később dopingolás miatt eltiltották.
5: És akkor még nem volt az a rendszer, hogy vissza
4: hát menőleg. Nem, akkor még nem volt ugye rendszerváltás 89-90-ben, úgyhogy azért ott volt egy-két érdekes dolog. Ez van, nem tudok mit csinálni, megy az élet tovább, úgyhogy megpróbáltam még egyszer.
5: Ment az élet tovább, ugye Barcelona olimpia előtt, 25 évesen nagyon sok változás történt az életedben, pont a már említett vegetáriánus életmódra való átállás. Akkoriban azért még nem tudtunk szerintem erről olyan sok mindent, mint hát ma. Semmit. Körülbelül a rántott sajt és rántott karfiol étrendben kimerült
4: gomba,
5: ez az egész.
4: Gomba lírcsát,
5: igen, és akkor szerintem nagyon sokan feltették azt a kérdést, hogy egy ilyen iszonyú fizikai aktivitást és erőfeszítést igénylő sportoló hogyan tud hús nélkül hasonlóan jó teljesítmény nyújtani?
4: Ugye nekem kezdődő vastagbélfekélyem volt, és akkor mondta az orvos, hogy vagy szedjek gyógyszert, vagy ne egyek húst, nem szedhettem gyógyszert, még C-vitamin sem volt egy máj nagyobb adásom, még az első edzőváltás okán, úgyhogy nagyon kellett vigyázni a májamra, meg úgy mindenre. Oké, akkor mi a megoldás? Ne együnk húst, és ha én csinálok valamit, akkor azt rendesen egyik napról a másikra el, és három héttel ezután jött a mentális váltás is, ahogy kicsit tisztul az ember, nekem nagyon jó volt. Ma már tudom, hiszen vizsgálatok vannak erre, hogy milyen étkezési típusba tartozik, van, aki a fehérjét emészti jobban, én szénhidrát, sőt, olyan nagyon durván szénhidrát függő, szélsőségesen szénhidrát függő, meg, illetve az a típus vagyok. Magyarán ösztönből ráéreztem, hogy nekem ez jó. Ma már tudjuk így 25-35 év után, hogy lehet lehet ezt megvizsgálni, hogy valakinek jó-e vagy nem. De mivel egy kifejlett szervezet voltam, a izomzatom megvolt, tehát nem volt gond, viszont az összes betegségem elmaradt. De az összes. És nem, hogy annyit dolgoztam, kétszer annyit tudtam dolgozni, viszont sokkal gyorsabban regenerálódtam, mert nem volt bennem méreganyag. És ezek a mai húsok, azért lássuk be, ezek még rosszabbak, mint amik akkor voltak. Igen. Úgyhogy nem szeretnék hittérítő lenni, ha valaki úgy érzi, próbálja ki. Nekem mindig Kóshuber a szívem csücske most, mert hogy ő is azért vegetáriánus volt, meg most is azért nagyon módjával. Szóval, hogy ő úgy nőtt föl, úgy ért el jó eredményeket, én is, és nem kötelező, érdemes kipróbálni. Nekem a másik, ami még akkor abban jött, a buddhizmus, és a kettő jól összetudott. Hát kíváncsi voltam, hogy milyenek a világvallások, meg vagyok keresztelve, tehát minisztráltam mindent, ahogy kell, bibliaórát, tehát minden volt, és akkor kíváncsi voltam, hogy mi van még ezen kívül, és akkor így maradtam meg, ez egy gondolkodásmód inkább, és nagyon sokat segített a mentális felkészülésben, hogy mit miért csinálok, bár nehéz, ugye az egóról szól az élsport, a buddhizmus meg pont arról, hogy csak azt ne, de annyi minden megértést adott másban, hogy ezt hogy jól betudtam, hogy nem mást akarok legyőzni, akkor magamat. És onnantól kezdve megváltoztattam a célt, és volt értelme, volt lehetőség, be tudtam illeszteni, és mentem tovább az utamon.
5: De ez az egész életedet jellemzi, nem? Hogy folyamatosan próbálod, hogy mi a jó neked, hogy különböző módszereket, és ugye például a vegetáriánus életmóddal kapcsolatban akkor még nem volt olyan szakirodalom, semmi, tehát akkor semmi. Saját magadnak kellett kitapasztalni, igen. Hogy mi a jó, mit kellened, hányszor kellened?
4: Hát volt, hogy évekig, hát hónapokig csak körekten éltem, ugye azt mondjuk az edzőtáborban a déli gomba pörkölt, az nem biztos, hogy jó volt. Tényleg csak köreteken éltem, versenyeken szinte mindig, mert ott csak hús volt, úgyhogy uborkán meg krumplin versenyeztem, Európa-bajnokságon fogytam 4 kilót, de nyertem. Viszont aztán az idővel ez jött az irodalom is, meg én is elkezdtem figyelni magam. Úgyhogy ahogy a rendszerváltás megvolt nálunk, onnantól azért kicsit jobban kinyílt a világ, de nagyon sokáig még. Tehát azért a Dunavarsány edzőtáborban külön főztek már nekem a végén, olyan édesek voltak. Tehát amiben tudtak, segítettek, de én maradok már ennél.
5: És hát bevált szokásokon nem is kell változtatni, úgyhogy ez abszolút.
4: Meg a tudatosság is megvolt mindig, tehát hogy azért születsz, hogy tanulsz. Vagy nyersz, vagy tanulsz, nem veszítesz. Hogy ezt érdemes jól csinálni, tehát ez az életnevű játékot, ha már egyszer itt vagyunk.
5: Főleg, hogyha jönnek a jó visszajelzések, tehát akkor egy visszaigazolás, hogy jól csinálod, nem?
4: Igen, tudod, azért olimpiai bajnok nem mindenki lehet. Igen. Azért azt azért hozzá kell tenni, annak nagyon nagy ára van, nagyon sokat kell dolgozni. Viszont, ha megkaphatod, a lehetőséget próbáld meg, tehát ragad meg a garabancánál, és addig csináld, amíg megy.
5: Olimpiai bajnok először kajak 4-esben lettél. Ugye akkor az olimpia előtt váltottál edzőt, akkor érkezett, ugye?
4: Jó. 2 évvel előtte.
5: Fábiáné Rozsnyai Katalin. Hogyan találtatok egymásra, és miért volt arra szükség, hogy új edzővel folytasd a pályafutásodat?
4: Hát én először, amikor a Fradiban voltam, onnan ugye betegség miatt jöttem el. A második alkalom meg, hogy úgy éreztem, hogy ott nem tudok tovább fejlődni, nem volt edzőpartner. Volt, de mindig megvertem. De valahogy úgy éreztem, hogy megrekedtem. Pedig imádtam a Kis Dunát, tehát minden.
5: Spangottó volt akkor,
4: igen,
5: az Csepelen,
4: igen, igen, a Csepeleszében életem legboldogabb időszaka volt, tehát imádtam Csepelen lakni, az egy ilyen kis közösség volt, de úgy éreztem, hogy váltani kell, és akkor indult az első felnőtt csoportja a Kati néninek, a Dónusz Éva, Mészáros Erika. És akkor én és a Cigány Kinga mentünk akkor 2 évvel az olimpia előtt hozzá, és így egy 4-es összejött. És onnantól kezdve hajtottuk egymást, mint az őrült. Én úgy emlékszem, hogy nem nagyon kellett rám szólni, hogy hajtsak. Tehát vízen minden résztávot én akartam nyerni, úszodában minden távot én akartam nyerni, futásban nem. Tehát azt, hogy be kell látnom, nem vagyok egy 100-ig és 400-ig nem tudnak megverni, de onnantól kezdve, mint a szembe jönnének, úgy mennek el mellettem. Szóval a futótechnikám, meg az ott testalkatom, meg semmi nem jó hozzá, de kell futni a kajakosoknak. És ott hajtottuk egymást. És az volt az első olyan generáció, ami másképp gondolkodott, mint az előzőek. Tehát mi már profik akartunk lenni, és dolgoztunk. Tehát ott volt meló, rengeteg edzőtábor volt, fiatalok voltunk, Kati néni, és tehát vitt a hév minket, és hát nagyon jó volt.
5: Abban az időszakban sokszor volt vita egy 4-es összeállítása körül, viszont ahogy lehetett olvasni a barcelonai olimpia előtt, abban nem volt kérdés, hogy ez a 4 női kajakos az országban a legjobb, és igen. Nekik össze kell ülni.
4: Együtt edzettünk. És én vittem az egyest, az Évivel vittük a párost, és a többiek is ott voltak egyesbe. Tehát ott nem 3+1 ember ment, hanem 4 ember ment abba a hajóban.
5: Nézzünk egy kis korrajzot. Körülbelül 30 éve már, vagy legalábbis évtizedek óta nem tudtátok megverni az akkori NDK-s versenyzőket.
4: Polgár, lengyel, szovjet,
5: torony. Azóta már kiderült, hogy az NDK-sok hát nem tiszta, így van. Nem tiszta eszközökkel készültek. Szóval ebben a helyzetben készültetek Barcelonára.
4: Igen.
5: És abban a helyzetben, hogy Gyulai Zsolt és a férfi kajak 4-es címvédőként nem tudta megvédeni az olimpiai bajnoki címét, tiétek volt talán az utolsó aranyérem, ugye a 11-ből. Szóval milyen lélekállapotban kerültetek oda, és bíztatok-e abban, hogy na most megtörhet a jég, és most igenis legyőzhető ez a német kvartett?
4: Igen, mert jó időt mentünk, tehát bíztunk benne. A másik az, hogy tényleg azt csináltuk, amit begyakoroltunk, és nagyon sok pályát mentünk, nagyon sok megindulni 300-nál, mert eddig mindig a utolsó 100-150 méterre indultak meg, na mi egy új taktika, 200, és ha kell, még az utolsó 50-en is. Egész évben együtt voltunk mindenhol. Nekem az egyes eredményeim azért már biztattak előző évben, tehát ott is 10 centivel maradtam le az aranyról, tehát én nem is tudom, ott is megint a sors, véletlen sorsolás, teljesen véletlen, mindig szélső pályát kapok, a legrosszabbat. Most már tudom, hogy véletlen volt, és, de az, hogy mondjuk valaki az egyeset teljesítményével, vagy a párosa, vagy hogy állandóan egymás ellen versenyeztünk edzésen. És Katinének mindig is ez volt a titka, hogy úgy hajtja egymás ellen a versenyzőket, és aztán mi megyünk is, tehát ott nincs probléma. Tehát nekem egy mondatom volt, ha világ legjobbja akarsz lenni, neked minden résztávot meg kell nyerni, egyet pihenhetsz. És én ezt kőkeményen. Nem is szerettek érte, mert azért ezt nehéz elviselni, hogy állandóan már megint a kőben, már megint a kőben.
5: De edzői szempontból akkor te ideális versenyző típus voltál, ugye?
4: Hogyne, igen, meg vittük a többieket is magunkkal, tehát én is a többieket, ők is a fiatalabbakat, tanítottuk őket. Ma ez már nagyon hiányzik. Tehát ma nagyon hiányzik, hogy rutinos felnőtt versenyzők. Hiába mondtam el, már nem érdekli a fiatalokat. Tehát olyan nehéz, ma már nehéz. Sokkal több a külső behatás. De akkor egy védett környezetben voltunk, Szolnokon, a kis PVC padlóburkolóba borított fal, és egy ilyen grozoga fa, ilyen nyári tábor volt, és ott laktunk, és onnan mentünk az olimpiára, és nem volt probléma. Tehát amikor Csepelen voltam, akkor is lejött a csempe a zuhanyba, meg beesett az eső. De nem volt gond, mert szerettük csinálni.
5: Igen, ilyet nem ezen múlt.
4: Nem ezen múlik, nem, pont nem érdekel, csak tudjunk edzeni valahol. Tehát nagyon sokszor befogadtak minket, és tudtunk úszni, mert más úszodát nem találtunk. Szóval, hogy volt segítség, hála a jó égnek, mindig. Tehát valahogy ez a csoda kategória, de mindig, és mi megháláltuk azzal, hogy dolgoztunk.
5: Ugye ez a barcelonai olimpia te pályafutásodban is egy csúcs dolog volt, hiszen a kajak 4-es aranyérmet nyert, ahogy említetted, 10 centivel kikaptál, és ezüstérmes lettél egyéniben, Dónusz Évával pedig párosban bronzérmet szereztetek. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy szigor nélkül, kőkemény edző nélkül van-e eredmény?
4: Régen nem volt divat az engedékenység. Akkor azért sokkal keményebbek voltak az edzők, ma viszont meg már nem lehet olyan keménynek lenni. És ez igenis versenyző függő. Tehát azt gondolom, hogy a Kopasz Bálintnak az édesanyjával edz, és az Iréna az egy tündér. Nagyon jó viszony van köztük. Nem kell leordítani a fejét senkinek. Aki a válogatottság szintjén van, az már valamelyes elhivatott. Még a fiataloknál igen, ott azért még kellene egy kis ráhatás, de a felnőtteknél én azt gondolom, hogy ezt már nem lehet kérdés. Ha nem akar, hogy nyuszikat csinálni, menjél, és mókoljál máshol. Tehát itt arra már nincs idő, se pénz, se idő. Tehát ha nem dolgozol, akkor inkább menjél. Tehát nem kell már annyira az edzőknek hajtani, viszont sokkal kevesebb így az ember.
5: Uh-huh. Viszont akkor megfordítom, ha nem Kati néni az edződ, akkor lettél volna olimpiai majnok? Tehát kellett ő hozzá?
4: Kellett ő hozzá, mert én hittem benne. Tehát én elhittem azt, hogy amit csinálunk, az nagyon jó. És azért Kati néni majd 30 évvel megelőzte a korát, öcsi bácsival együtt az edzés típusok terén. Tehát, hogy ezeket a rövid intenzív sokat csinálni, ezeket Kati néni hozta be először. És mi voltunk a próbababák, és bejött. És aztán utána nagyon sok mindenkinek bejött ez a fajta készülési mód. Csak ugye nem volt még annyi táplálékkiegészítő, nekem soha nem volt gyúrom, soha nem volt pszichológusom. Tehát ilyen alanatúrba toltuk a dolgot. Tehát ha most kajakoznék, sokkal eredményesebb lennék. De hát Nem baj, mert legalább mást meg már nem tudnak utána mit csinálni.
5: A ti életetekben az NDK-s riválisok milyen szerepet töltöttek be? Tehát plusz motivációt jelentette, velük versenyeztetek-e gondolatban minden egyes edzésen?
4: Ugye minden évben egy kicsit közelebb kerültünk hozzájuk, és akkor ugye a 90 körül volt ez, de 91-ben már picit közelebb, 92-ben is, de igazából 94-ben érte utol az egész mezőny ezt az egész rendszer. Tehát ott már azért kiment ennek a hatása, és akkor utána már lehetett más is, világbajnok is, olimpiai bajnok is, de a tehetséget nem vitatnám el, tehát azért egy Birgit Fischer nem véletlenül 9-szeres olimpiai bajnok, de tehetséges, nagyon, az agya nagyon ott van, tehát ő is egy kiváló versenyző, csak nekünk egy kicsit így nehezebb volt. Tehát lehet, hogy te persze örültünk, hogyha volt jutalom, de nem pénzért csináltuk, csak próbáltuk, hát ha szerettük, nagyon akartunk, aztán már egy idő után az országodat képviseled, akkor már azért, és úgy volt remény, hogy kezdtük látni, hogy hát 90 után már azért mindig egy kicsit még, tehát már majdnem, és aztán sikerült is. És hát az a sok ezüstérem, az úgy lehetne több arany is, igen. Így csak próbáltuk, hogy az nekünk összejött ott Barcelonában. Igazából azon múlt, hogy ott a negyedik lányt, azt ők ott maguk kiközösítették a németek, és ott 3+1 ember ült a négyesben, mert itt meg 4 ember ült a négyesben. És ennyit jelentett.
5: Ráfordultatok az atlantai olimpiai felkészülési ciklusra, és ott is volt egy edzőváltásod, ugye, hogy ott elmentél Kati nénitől, de visszatértél hozzá.
4: Hát ez egy fél év volt,
5: igen. Ezt mi indokolta?
4: Hát a csapat vitt el, tehát nem hittem el, hogy egyedül meg tudom csinálni. És addig még nem volt rá erre példa. Ma már ez szinte törvényszerű, hogy mindenki magában edz, és egy-két ember, de hát akkor ez még sehol nem volt ez a szisztéma, úgyhogy hát én azt hittem, hogy a csapattal kell mennem, és hogy majd milyen jó lesz a csapattal.
5: És
4: jó.
5: A csapattagok szerettek volna elmenni Kati nénitől, és te mentél
4: igen,
5: velük.
4: Igen, uh-huh. Igen, igen. Hát vannak néha tanúságos döntések az életben, és de csak nem tudtam elhinni, hogy amit ott csinálunk, az nekem jó. És így egy bő fél év után mondtam, hogy akkor szeretném megpróbálni, és akkor Kati néni végül is ennek köszönhette meg, hogy visszatért a kajakba, meg én is, hogy visszatértem az önbizalomba, és akkor egy hiszem, 2 hónapot, vagy 3-at dolgoztunk együtt, és utána lettem világbajnok egyesbe. Uh-huh. Tehát ennyit számított, hogy valakiben hiszel. A mentális oldalon nagyon fontos. Tudod, hogy abban, amit csinálunk, az jó. Ha én azt jól megcsinálom, akkor ott lesz az eredmény. Ha nagyon akarom, még inkább ott lesz. És megjelentem, megköszöntem, hogy elkezdhetjük, és szó nélkül mindent, de mindent. Tehát amit Kati néni mondott, egyedül, és egyedül fölkészültem 2-3 hónap alatt, és ott volt az eredmény.
5: 94-es, 95-ös világbajnokság rendkívül sikeres volt számodra, akkor az év sportolójának is megválasztottál, tehát lehetett látni, hogy jó úton haladtok, férfi partnerekkel edzettetek. Ez akkoriban, ez egy újdonságnak számított?
4: Igen, nagyon is, és nagyon hálás vagyok a mindenkinek, aki segített. Borzasztó érzés lehetett, hogy lányjal kell menniük, de ugyanakkor meg nagyon remélem, hogy úgy érezték, hogy segítenek valamiben, tehát nem egész évben, csak az olimpiai felkészülés időszakában. Fiú segítséggel készültem föl.
5: Hogy érkeztél Atlantába világbajnoki címvédőként, fejben kikiáltottak-e aranyesélyesnek egyértelműen?
4: Akkor már tudta a szövetség, hogy nem szabad annyira a sportúságírókat közelengedni. Bocsánat, jó helyen mondom.
5: Mert
4: hogy tényleg nagy terhet tesznek ránk. Tehát, hogyha valaki nem bírja, hogy hát ezt várják tőled, meg hogy ugye nyerni fogsz, nem, egy burokban kell tartani, meg kell óvni minden lehetőleg az összes negatív külső behatástól. És akkor volt az, hogy egy héten egyszer jöhetett le a sajtót, lehetett kérdezni, lehetett fotózkodni, és körülbelül ennyi volt. És amikor kiutaztunk, azt tudom, hogy nagyon rosszul mentem előtte. És ma már ugye összeáll a kép, ugye a test, a szervezet az egy csoda, tehát tudta, hogy neki mekkora megmérettetés lesz, és mindennel tartalékolt. Egyetlen egy dolog volt, a döntőm napján 2 kilóval könnyebb voltam, mint szoktam lenni. Tehát még azt is megcsinálta a test tudat alatt, hogy a lehető legjobb állapotban hozta magát, és soha olyan vékony nem voltam, mint az olimpiai döntőm. Másnap már másfél kilóval több voltam, hogy ment le, és azt tudom, hogy nem ment jól előtte hetekig, viszont az olimpiai döntőben meg olyan időt eveztünk, hogy valami brutál. Tehát utólag már én tudom, hogy a test minden energia, minden információ egyszerűen tudta, hogy mi vár rá, és micsoda teljesítményt kell adni. Nem mentem úgy, sírtam az edzésen, minden bajom volt, mert hogy mentálisan már én ott voltam az olimpiai döntőben.
5: De az olimpiai döntő úgy történt, úgy zajlott le, hogy te azt fejben felépítetted és elképzelted?
4: Igen, nagyjából igen. Vannak részletek, amikre nem emlékszem, csak arra, hogy rettenetesen fájt. Ez olyan fizikai fájdalom, hogy...
5: Azt jól tudom, hogy azóta is ez a leggyorsabban teljesített 500 méteres döntő?
4: Olimpián igen, egészen most, mert hogy a 28 éves rekordomat a Lisa Carrington megdöntötte 20 centivel megvert. Sajnáltam, be kell vallanom őszintén. De jó, egy 8-szoros olimpiai bajnoktól nem nehéz azért ezt elviselni. Mondjuk lehet, hogy a Csipest, ami jobb lett volna, de még nála is jobb időt mentem, és ez mindez 28 évvel ezelőtt. Szóval mások voltak a hajók, mások voltak a lapátok. Ott nagyon nagyot ástunk, tehát az valami pokol volt. Én ott nagyon nehezen szedtem össze magam, és a Szilvivel sajnos negyedikek lettünk párosba. Úgyhogy ott azért úgy két hónapig nem tudtam kinyitni a számat, és minden bajom volt, mert úgy fájt mindenem. De ugyanakkor meg itthon meg annyira szeretettel fogadtak, hogy ezt elfelejti az ember, de utána ki kellett hagynom egy évet, mert elfáradtak is testem.
5: Hogy sok volt. Azt mondtad, hogy nem egy mozi jegy, nem egy elszalasztott randevú mondjuk, és nem 10 év munkája volt, hanem minden jóval
4: igen,
5: több.
4: Igen, de nem bánja meg az embert, főleg így, hogyha meg is kaphatja, hogy olimpiai bajnok legyen. Caroline Bruné 3-szor volt ezüstérmes, azt hiszem, és soha nem lehetett olimpiai bajnok, hogy azt elviselni milyen nehéz lehet. De azt is, hogyha sikeres vagy. Tehát mind a kettőt azért kell tudni kezelni, és ha itt nem tudom megcsinálni, szerintem nem tudtam volna máskor. Én legalábbis úgy éreztem, hogy vagy most, vagy soha, viszont tényleg nagyon készültem rá. Tehát minden, mentálisan mindent. Mindent alá. Abban 4 évben mindent alárendeltem. És reménykedtem, hogy méltó vagyok rá. Csak annyira akartam. Nekem mindig ez a... Amit ugye a saját versenytársaim szemében megkérdezték, amikor visszavonultam, hogy mi az, amit szerettek bennem, és mi az, amit nem. És ugye mindegyik azt mondta, hogy hát ezt az állandó nyerni akarást, ezt nem szerették. Majd megkérdezte Birgit Fischert, hogy mi a titka. A titkom? Állandóan nyerni akarok. Tehát ami a Birgit Fischernél egy hű, mekkora nagy dolog volt, az nekem úgy hiba, de megértem. Tehát ma már tudom, hát borzasztó lehet, hogy mindig ez a öreg lány nyeri a versenyeket, és hogy mindent ő akar nyerni, és nem ér. Tehát volt, aki miattam hagyta abba, mert tudta, hogy nem fogni sosem megverni, és akkor nem ér oda. Nagyon sajnálom. De hogy annyira akartam azt, amit csináltam, és szerettem, és nem a pénzért csináltam. Tehát azért most már az, hogy sok pénz van a sportban, néha bénító is egy kicsit. Tehát mi még akkor nem.
5: Atlantában tehát minden összejött, olimpiai aranyérmes lettél, és említetted, hogy 1 év szünetet kellett tartanod, mert annyira kimerültél. Sydneyben viszont a Kajak 4-es tagjaival ezüstérmet szereztél, és a verseny utáni nyilatkozatod nagy port kavart fel, mert volt egy kritikus mondatod, hogy nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy akart, mint te.
4: Ez nem indítottuk meg a hajót. Igen, sajnos.
5: Ebből egy elég nagy tűz lett, nem? Tehát nagyon sokan felkapták.
4: Nagyon, persze. Nem szabad nyilatkozni utána, tehát nagyon most már meg kell tanítani a versenyzőket, hogy nem. Én voltam az első ilyen veréb, bele is sétáltam a csapdába, de azt gondolom, hogy ma mai napig, hogy azért ebben volt igazságtartalom, lehet, hogy nem kellett volna kimondani, azt megértem, de ott azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Csak azt tudtam, hogy soha többet nem lesz alkalmam nyerni. És nagyon közel voltunk hozzá. Sajnos, hát én úgy éreztem, hogy nem azt csináltuk, amit begyakoroltunk. Egy kicsit más volt, és ők még, nekik volt esélyük nyerni, nekem meg már nem.
5: Te már tudtad, hogy ez az utolsó persze, olimpiád vélhetően.
4: Igen.
5: Az elkövetkezendő 10 évet azt hogyan tervezed? Előre látsz-e ennyire?
4: Bevallom őszintén, nagyon jól esik pihenni. Tehát most úgy van időm, és úgy csodának élem meg, hogy én tudok menni barátnőzni, hogy el tudok utazni májusban, tehát nem versenyre készülök, hanem elmegyek nyaralni. Amik más 20-30 évesen csinál, az nekem most adatot
5: igen,
4: meg.
5: Igen, most kell bepótolni, igaz?
4: Hát, amit lehet.
5: Kimaradt.
4: Legalábbis élvezem, és egy picit életemben először lusta is vagyok. Sose voltam, tehát én nagyon szeretek dolgozni, tehát ez előre bocsátassék, a sporthoz meló kell. És én szerettem, tehát a végletekig, és még onnan is tovább, és azt szerettem, hogyha értelmesen fáradok el. Tehát úgy feküdj le, hogy ma sem tehettél volna többet érte. Aztán, hogy mire elég azt, vagy mire vagy méltó, azt el kell fogadni, és most először van az, hogy hát tényleg nem órára ébredek. Nekem ez egy csoda.
5: Kőbán Rita, köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsíró maga. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok. Kétszeres olimpiai bajnok, egyszeres világ és kétszeres Európa bajnok vízilabdázó, aki 4 magyar bajnoki címet szerzett. A bajnokok adásának mai vendége Fodor Rajmond. Szia Rajmi, köszöntelek!
3: Nagyon szépen köszönöm.
4: Kezdjük a pályafutásod kezdetével. Hogyan adódott az, hogy te vízilabdázó legyél? Ugye te Szegeden éltél, ott is kerültél közel ehhez a sportághoz. Mennyi családi indítatás volt egyáltalán sportoló a családban?
3: Igen, én törzsgyökeres szegedi vagyok, én mindig is szegedinek fogom magam vallani, ott van az alma máterem, ott jártam ki az iskoláimat, gimnáziumig. Az, hogy én a vízilabdánál kötöttem ki, az egy totális véletlennek köszönhető. A családban igazi sportoló ember nem volt, nagynénimen kívül, aki testnevelőtanári végzettséggel rendelkezik. Egyébként szüleim semmilyen módon, édesapám focizgatott ilyen 18 éves koráig, édesanyám a gimnáziumban az iskola csapatának kapusa volt a kézilabdában, de így effektített, úgy komoly sportról nem beszélhetünk. És akkor engem beirattak a talakótelepi általános iskolás A osztályába, mert ott indult egy sportosztály. Beszélünk itt 1980-ról, pontosabban 86-ról, és ott relatív új dolognak tűnt, hogy az iskolák indítanak sportosztályt. És oké, első fél évben meg kellett tanulni úszni, és az, hogy az én családnevem F betűvel kezdődik, ez döntötte mindent. Sokan néznek tárgyalnyi szemekkel, hogy ez most meg bolondult, de tényleg. A betűtől K betűig kerültünk Lihocki Karcsi bácsihoz, aki vízilabda előkészítővel foglalkozott. K betűtől a végéig, az ABC végéig, meg a jól emlékszem, Szabó Péternek hívták az úszóedzőt. Tehát így szétosztották az osztályt. Na most, hogyha én az úszóedzőhöz kerülök, és ő figyel fel arra, hogy milyen vízfekvés van a gyereknek, meg hogy lábtempó, meg gyorsan tanul, stb., akkor
4: te ma úszó vagy. Vagy úszó lettél volna.
3: Nem tudni. Uh-huh. Lehet, hogy ott indul, aztán mégiscsak majd kikötök. De az, hogy Karcsi bácsi látta, ő az első nevelőedzőm, Isten nyugasztalja, és észrevette bennem ezt, amit állítólag ritka, rögtön elkezdte győzködni a szüleimet, hogy akkor el kéne kezdeni heti 3 alkalommal, hétfő, szerda, péntek a szegedi sportuszodában a vízilabda előkészítő csoportba járogatni, így úgy amúgy. Na most ez tartott pár hónapig, mert a heti 3 rögtön heti 5 lett, és a fejlődésem is így relatív még gyorsabb lett. Utána már ilyen előkészítő, már ott is lépegettem fölfelé, és 15 évesen Kemény Dénes édesapja, Kemény Fecsó bácsi, aki nemrég hagyott itt bennünket, ő volt az, aki engem berakott a junior válogatottba 91-be, a 20-21 évesek közé. Hát az egész portág nézett nagyokat, hogy most vagy én vagyok egy UFO, vagy a Fecsó örült meg, vagy mindkettő, de néztek nagyokat. És aztán kívülről lehet azt mondani, hogy ez egy nem kis teher, amit akkor már a vállamra raktak, hogyha engem oda raknak, akkor ez bizonyítani kéne. De azt gondolom, hogy a pályafutásom, az érem kollekcióm, meg az egész mindenség, amit én ezután a magyar vízilabdának vissza tudtam adni, vagy mindegy, mert tök kölcsönös az egész történet, azzal bizonyítottam, hogy igenis a szakembereknek jó szeme volt, én pedig próbáltam megfelelni az adott pillanat kihívásának.
4: De akkor azzal tűntél ki, ahogy említetted, hogy jó volt a vízfekvésed, gyorsan tanultál, vagy már fizikálisan is volt olyan képességed, ami esetleg kiemelt a többiek közül?
3: Hát eleve a labdaérzékem nagyon jó volt, én tényleg a labdával, a csapattársaim is sokszor ámultak, bámultak, hogy miket is tudok csinálni, nem csak kézzel, hanem lábbal. Az meg más kérdés, hogy hogy édesanyám bal kezessége után nem tudom miért nem bal kéz a kezed, de bal lábat örököltem. Tehát ilyen félig fordítva vagyok bekötve, jobb kéz, bal láb. És Szegeden edzések előtt, edzések után óriási lábtengó partik a Kazánház melletti lábtengó pályán, kosár, kézi, az iskola kézi csapatában is beraktak, futni nem nagyon szerettem, de 9 méterről szétlőttem a kaput. Tehát így, igen, labdaérzékem az volt, és remélem nem haragszik meg az Egér, hogy Egerszegi Krisztina, hogy párhuzamot húzok az én életemet az ővével, de ott is ugye a Kislaci bácsi látták, hogy atya úristen, milyen vízfekvése van a kislánynak, és hogy a fajsúlya, stb. Valami ilyesmit láthattak bennem is az edzőim, hanem is olyan szinte, mint az Egérnél, de mégis valamilyen módon egyedit, tehát nem általános. Úgyhogy így lettem én szerintem kiválaszva a legeslegelején.
4: A nevelőedzőidről mindig nagyon szépen nyilatkozol, és azt mondod, hogy csak olyan szakemberekkel dolgozhattál, akik példaértékű munkát végeztek. Egy-két nevet megemlítesz, akiknek nagyon sokat köszönhetsz?
3: Ugye már említettem kettőt, nagyon nem szeretnék kihagyni senkit. Akkor a Szegedről elindulva ugye volt még a Kis Lajos bácsi, Kárás Sanyi bácsi, Kis Gergőnek az apósa Valkai Feri bácsi, ugye, aki dolgozott Szegeden. Pozsgai Zsolti bácsival dolgoztam még az OB1-ben. Kucora Gyula bácsi volt még Szegeden. Remélem Szegeden nem hagytam ki senkit. És akkor ugye Kemény Dénes édesapja, Kemény Fecsó bácsi, a Dénes, Urbán Lajos bácsi, Wolf Péter a junior válogatottnál voltak ugye edzők. Ők végigvitték ezt a 75-76-os korosztályt.
4: Ez nagyon sok
3: aztán,
4: edző akkor.
3: Hát nem kevés, igen. És akkor Horkai György, Gerendás György, Máté Falvi Csaba, ugye, aki a válogatottnál szinte végig együtt voltunk, ő mindig a kapus edző pozícióban. Govdova Gábor a Ferencvárosban, Vad Lajos a Ferencvárosban, Szívós Pista bácsit, Gyarmati Dezső bácsit kell még említenem, ott volt egy év, hogy ilyen nagy hármas alkotta az edzői grénumot, és hát a külföldi edzőm, Ricardo Tempestini, Gubaldinetti, ők azok, akik a pályafutásomhoz jelentősen hozzátettek, és ezúton mindenképpen szeretném nekik megköszönni.
4: Említetted, hogy sem édesanyád, sem édesapád nem volt élsportoló, mégis mi az, amit tőlük hoztál, és amivel több lettél, és azok a képességek, amik segítettek téged a pályafutásod során?
3: Az, hogy Szegedről, tehát beszélünk itt a rendszerváltás körüli időszakról, Budapest központúság, Budapest centrikusság, az én sportomban szinte mindig az is volt, és még most is az. Vidékről, hogy valaki bekerüljön a korosztályos válogatottakba, már az nagy szó. És az, hogy valakit így kiemeljenek, az tényleg nagyon egyedi. És hogyha én egy hülye gyerek lettem volna, szerintem pár éven belül ez a sport, tehát olyan erős szűrővel rendelkezik emberi, érzelmi és értelmi fronton, hogy én ott pár nagyon rövid időn belül kiestem volna, tehát fölnakadok a rostán. Tehát mindenképpen nagyon gyorsan fel kellett, hogy nőjek. Remek emberek vettek körül, de próbáltam mindenkitől ellesni, megtanulni a jót, vagy az, hogy miért csinálja jobban, hogy csinálja jobban. És akkor itt például, hogyha az filmet említetted, nem nagyon derült abból ki, pedig a nyersanyagban az is benne van. Tehát nekem a 16 év felnőtt válogatottságom alatt 3 darab szobatársam volt. 7 éven keresztül az elején a Vince Balázssal voltam 2000-ig, a 2000-es olimpián azon az egy eseményen a Kózoli, és utána pedig a Benedek Tibivel. Tehát ezek is olyan emberi és sportolói kvalitású társak voltak a pályafutásomban, hogy nyilván egy idő után kölcsönössé vált, hogy építjük egymást, de az elején mindenképpen kellett az a hatalmas támogatás a Balázs részéről is például, hogy belőlem olyan játékos legyen, és hát a Balázs játékát ugye nemzetközi szinten is ugye a világ egyik legjobb irányító típusú játékosának volt elismerve, aki értette a játékot, aki előre tudott gondolkodni több lépéssel, tehát hogy ilyen kis mikroközegben kaptam én a vízilabdától a legfontosabb inspirációkat vagy információkat is, És így lett belőlem az, ami, és én ennek nagyon-nagyon örülök.
4: Ugye említetted, hogy tehetség, intelligencia mind-mind kell ahhoz, hogy egy nagyszerű csapat összejöjjön, és tényleg a Csillagok szerencsés állása volt az, hogy ez a 75-76-os korosztály, ez gyakorlatilag juniorkorban vagy ifjúsági korban végigverte a világot. Ha jól emlékszem, 66 meccsből 65-öt megnyertetek, Kemény Fecsó bácsi itt is főszerepet játszott ebben. Szóval ti úgy érkeztetek meg a felnőtt válogatottba, hogy a legyőzhetetlenség érzése gondolom bennetek volt. Te hogy emlékszel ezekre a fiúkra, akikkel fiatal korodban is már együtt küzdöttetek egymásért?
3: Bennem az a vulkáni erő volt mindig érezhető, hogy ezekkel a srácokkal bármerre indulunk el, ott a végén siker van. Lehet, hogy vannak nehezebb meccsek, lehet, hogy vannak nehezebb világesemények, de a végén a nyakunkba akasztják az aranyérmet, mert kisegítjük egymást, mert egyszerűen a legnehezebb pillanatokban is beszélek a Dönkerki junior világbajnokságról, mint ennek a 75-76-os korosztálynak a záró világeseményéről, tehát odáig eljutni, igazából ilyen vicces kedve...
4: Könnyedén? Vagy úgy éreztétek?
3: Abszolút ilyen érzés volt belülről, hogy persze, jön majd a horvát, az nehéz lesz, persze, az olasz most jobb, persze, és akkor így nem lebecsülve az ellenfeleket természetesen, sőt, de mégis az, hogy annyira kompaktak voltunk, és az Rika, a Poén, a Marhulás, az állandóan, hogy mondjam, ilyen stresszoldóként nem is létezett ott abban a csapatnál, azt gondolom az a szó, hogy stressz. Kellett hozzá ugye az edzőknek a karaktere, akár Fecsó bácsi, Urbán Lajos bácsi, vagy kiemelném Wolf Peti bácsit, a maga nagyon-nagyon egyedi poéngyáros mi volt a karakterével. Tehát, hogy ezek mind-mind-mind kellettek hozzá, és belső konfliktusmentesen egyszerűen azt éreztük, hogy igen, nekünk ez az utunk, ezen kell menjünk, ezt bejárjuk, és aztán gyűjtjük az aranyérmeket, és így kerültünk a felnőtt válogatottba, ahol nyilván már nem ugyanaz a kávéház, és idősebb, tapasztaltabb, ügyesebb világklasszis játékosok ellen kellett akkor már 20-21-22 éves fejjel játszani, de ugye ott az Atlantától Sydneyig vezető 4 év azért az arra is jó volt, hogy beérjen ez a fiatal brigád, és 24-25 évesen szépen akkor elhozza Sydneyből azt, amiért igazából gyerekkorunk óta dolgoztunk.
4: De kellett ahhoz, hogy Kemény Dénes édesapja, Fecsó bácsi veletek dolgozzon, ajánljon, tehát Dénes tudta, hogy mit kap.
3: Elnézik, hogy az edzői felsorolásból kimaradt dr. Faragó Tamás, tehát nem maradt ki a tonon, nem hagyom
4: túl
3: ki.
4: Túl sokan vannak.
3: Igen, azért is azóta is járt az anyam, hogy úristen kit. Tehát természetesen Tonó is oda került, azt hiszem 94-be a csapathoz. Az ő nagysága, az ő extravaganciája és különleges gondolkodása is azt gondolom kellett hozzá, hogy a vízben is jobbat nyújtsunk, de szerintem az én oké, beszélek saját magamról, tehát az én játékos jellemfejlődésemben a Tonó szerepe nagyon erős volt, úgy érzem.
4: Szóval, hogy Kemény Dénes tudta, hogy kiket kap, milyen játékosokat, ezt a nyerő típusú fiatal generációt.
3: Igen, hát Dénes edzői kvalitását, emberi kvalitását nem hiszem, hogy itt elemezni kellene, de azért...

0: ez az időszak, és még a többi csapat és a többi ott külföldön töltött időszak hozzád a személyiségedhez.
1: Tehát az atlantai olimpiára még Horkai Györggyel és Gerendás Györggyel készült a válogatott. Én Szegeden játszottam, az érettségi után is ott maradtam ugye még 2 évet. Egyes egyedül abból a megfontolásból, hogy én szerettem volna Szegednek szállítani egy olimpiai érmet, olimpiai aranyérmet. Ez aztán nem jött össze sajnos, bronzmeccsen kikaptunk az olaszoktól, így 4. hely lett belőle, de az már még a gimnáziumba jártam, tehát 17-18 éves voltam, amikor tényleg a Vasas, az akkori Nagy Újpest, és a Vasas is engem hívtak, és szerették volna, hogyha már 18 évesen én Budapestre költözöm, de ezen megfontolásból Szegeden maradtam. De azért az érezhető volt, hogy előbb-utóbb külföldre fogok elszerződni, de az, hogy a sevillai EB arany után, hogy az egész magyar válogatott szinte külföldre szerződött, azért az erős volt szerintem. Dénesnek köszönhetően, illetve az, hogy ugye ő Olaszországban játszott több évet, a Firenze csapatától Riccardo Tempestini megkereste, hogy már pedig neki én kellenék. És a szuper gyors egyeztetések után a Ferencvárosból én Firenzében találtam magam, és ott 4 szezon töltöttem el. Életem mindenképpen talán legmeghatározóbb 4 éve volt, hogy ilyen fiatalon külföldre kikerülni, saját magam lábára állni, egy idegen közegben, idegen nyelv nehezítésével, minden pillanatban, de tényleg nem az, hogy minden nap, hanem minden pillanatban igenis helyt kellett állni. És megtanulni azt, hogy nem az a kényelmes profi sportoló élet, hogy hát, vagy ahogy a válogatottba hozzászokott az ember, hogy ha éppen aznap nem megy, akkor majd jön valaki, és akkor neki majd az a nap jó lesz, hanem a klubban, a külföldi klubban te légiós vagy, és az nem jelent mást, csak az, hogy neked ha törik, ha szakad, ha esik, ha fúj, ha nem tudom, Godzillák vannak az ellenfélnél, neked akkor is menni kell, gólt kell lőni, hátul blokkolni kell, védekezni kell, ja, és ne kérje pihenőt. Tehát a Dénes is szeretett sokat bent hagyni a vízbe, de a Ricardónak szinte ez egy séma volt, ugye mindig kezdő egyértelműen, hogy a második negyed vége felé pár perce kivett, ott volt a hosszú szünet, és a harmadik, negyedik negyedet az végig bent vagyok. Úgyhogy játszottam nem keveset, és hát nyilván azért játszhattam összességében aztán a karrierem alatt 6 szezont külföldön, jó csapatoknál, mert ez volt a kvalitásom, ez volt a szint, amit az én játékom adott és tudott. A firenzei csapattal pont a Barnáik ellen, a Pozilipo Napoli ellen játszottunk 2 csodálatos 5 meccses döntőt a Telescandonéval, ott az egyik negyedik mérkőzés X-re végződött, hirtelen halálban én lőttem gólt, azt megélni, hogy amúgy 4000 vagy 4500 férőhelyes Piscina Scandonéba 6000 ember tombol, tényleg egy tűt nem lehetett lehejteni, és amikor belövöm az aranygólt a hirtelen halálban, akkor 5 másodperc az egész úszoda, olyan néma csönd, hogy a gondolatát lehetett hallani az embernek, tehát ilyen sportélményeim vannak, de hát nyilvánvaló ez is kell, ja, és hogy a Firenzével a nemzetközi porondon is úgy nyertünk 2-t, hogy nem kaptunk ki. És ha jól emlékszem, akkor a Honvéddal, amikor Beckett nyertünk 2004-ben, akkor abban a szezonban sem kaptunk ki a nemzetközi porondon. Ez csak azért húznám alá, mert nagyon szépek a különböző érmek, nagyon szépek az aranyérmek, de hogyha még ezt így extrába hozzáteltem az én karrieremhez, hogy például ugye az aténi aranyérmet úgy akasztották a nyakunkba, hogy azon a 7 vagy 8 meccsen, és akkor még 4x7 percről beszélünk, nem 4x8-ról, 4x7 perc alatt egyik ellenfelünktől sem kaptunk ki, és az olimpiai ezüstérmest is, és az olimpiai bronzérmest is 2-szer kellett megverjük, ahhoz, hogy a végén ez a siker legyen, és csak a döntőben volt 1 gól a különbség. A szerbeket is 6-4-re az előző meccsen, és az oroszokat is azt hiszem 2-2-3 góllal vertük. Tehát az egy ennyire erős csapat volt, és hát nagyon örülök, hogy ennek egy részese lehettem.
0: És ez a légiós élet, ebből mit tudtál építeni, amit hasznosítani tudtál a válogatottban? Tehát magabiztosabb lettél, tapasztaltabb, ahogy mondtad, gondolom, akkor erőlétileg is azért sokat fejlődtél, hogyha ennyit játszottál. Tehát ebből mit lehetett profitálni?
1: Rengeteget. Tényleg, tehát még a sportkarrierem azon szakaszában,

0: hogy a Zenit előtt vagy még bőven évekkel, gyorsulsz, erősödsz, technikailag a lövéstechnikában jó pár más lövést is megtanulsz. Tulajdonképpen ez a kapás széléről befelé lóbálva a blokk feje karja mellett kívülről ellövés, azt valahogy én hoztam be annó 2000-es évek elején az egész nemzetközi mezőnyben. Ezt Firenzében kísérleteztem, Firenzében gyakoroltam, és amikor hazajöttem a válogatott párnapos edzésére, akkor a Dénes ezt észrevette, és beszéltük, hogy ez azért erős fegyver lehet, hogyha ezt én tökéletesítem, és jó pár fontos gólt is lőttem például így. De hát emberileg eszméletlen sok barátom van. Tehát azt kijelentetem, hogy nekem külföldről, akár Olaszország, Málta, tényleg az a szűkebb körbarát, baráti társaság számokban az a külföldiekből összeadódóan az több, mint a magyar. Uh-huh. Rengeteg jó ismerősöm van, nagyon szerteágazó nemzetközi kapcsolataim vannak, nem véletlenül vezettem sikeresen 12 szezonon keresztül Máltán nemzetközi vízilabdatábort nyaranta, angol nyelvoktatással. Ezekre a kapcsolataimra épültek, tehát, és hát nyilván a játékos karrierem alatt, akár a viselkedésemmel, magatartásommal, az puszta létemmel adtam egy olyan bizalmi alapot kluboknak, klubvezetőknek, szülőknek, hogy például én ezt a bizniszt futhattattam nem egy szezon keresztül, hogy akkor volt egy ilyen, aztán tessék, lássék, hanem ez egy komoly történet volt, én azt gondolom.
1: Tehát a hitelességet
0: kiadtad magadnak. A hitelességem, így igaz, igen. Tehát nagyon-nagyon szép emlékekkel, jó élményekkel gazdagodtam a firenzei éveim alatt. Azt az atmoszférát magába szívni az embernek, hogy csak lesétál, és a középkor legfejlettebb, leggazdagabb városának történelme igazából ott rád köszön, ahogy az utcára kilépsz.
1: Ezt töltöttél?
0: Hát hihetetlen, persze. Az olasz konyha. Ilyen környezetben, vagy az áron.
1: Meg a sportákhoz való viszonyuk, tehát tudom, hogy annyira szeretnek benneteket is, magyar játékosokat is, olyan szépen beszéltek, emlékszem Benedek Tiborról is, ugye a halálesetek kapcsán, szóval, hogy ők értékelték azt az alázatot, amit a magyar játékosok is a sporták felé, a vízilabda felé mutattak.
0: Hát a magyar ember is a nagy átlagban sport szerető, de hát az olaszról meg aztán hatványozottan igaz. Tehát nagyon sok sportág, nagyon sok versenyzője magasabb szintet hoz így az átlagban, mint a magyar. Rettentően szeretik a sportolókat, el is ismerik, és meg is becsülik. Én is ezt érezhettem Firenzében, minden pillanatban tényleg a szeretet és a megbecsülés és az engem körbevet. Ezek csodálatos dolgok.
1: Két csodálatos olimpiai bajnoki cím kíséri vagy övezi a pályafutásodat. Vissza tudsz-e arra emlékezni, hogy hogyan élted meg Sydney-t, majd 4 év múlva Athént, mi volt a különbség? Fel tudtad-e fogni például 2000-ben, hogy 24 év után újra sikerült a dobogó tetején állnotok, és hogy mit vittetek véghez?
0: Sydney és Athén közti út egyik és talán legnehezebb feladata az volt, hogy az emberek fejében ez nagyon jó helyre kerüljön, hogy kisgyerekkor óta te dolgozol valamiért, van valami fantasztikusan erős és nagy célod, és aztán az megvan. Na jó, de akkor mi van tovább? És a Csurka Gergely könyveiben többünknél ez a topik azért ott van, hogy oké, de akkor innen hogyan tovább? És azt megtanulni, azzal a felelősséggel élni, hogy onnantól kezdve te Magyarországon bárhova kilépsz, bármit mondasz, bár minden gondolatodnak súlya van. A gyerekek felé, a társadalom felé, stb. Tehát ezzel meg kellett tanulni együtt élni. És most az, hogy a lövéstechnikában, hogy fejlődjél tovább, meg gyorsuljál a vízbe, meg erősebb legyél a tornaterembe, ezek alapdolgok voltak, erre is oda kellett figyelni. De én azt gondolom, hogyha ezt a részt mentálisan azzal az értelmi és érzelmi intelligenciával rendelkező társaság nem tudta volna helyén kezelni, akkor nem lett volna meg az athéni arany. Most lehet azt mondani, hogy így is ilyen dramaturgiát senki nem tudott volna még előre sem megírni, ahogyan az a mérkőzés, ugye főleg a negyedik negyed lezajlott, De akkor is, ez az ott van, hogy ennek, ha ez nem lett volna a helyén, akkor nincs az a negyedik negyed, az biztos. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ott is az, hogy abban a csapatban nem is volt olyan ember, akinek nem lett volna diplomája, és akkor arról beszélünk, hogy nem egy, hanem minimum két diplomás emberek, és akkor van, akinek három is összejött az idő alatt. Szóval ezek nagyon erős dolgok, és én ugye utánpótlással foglalkozom a hétköznapjaim nagy részében. Én mindig mondom a gyermekeknek, hogy jó a sport, szép a sport, innen, de a tanulás. Tehát, hogy mindenképpen a tanulás az legyen olyan módon is az első, hogyha egy vagy két komolyabb másnapi dolgozat miatt többet kell tanulni, akkor igen, akkor ne jöjjön edzésre. A tanulás az fontosabb, abból lesz majd később több olyan dolog, amit tud kamatoztatni. Az élsporthoz azért elég kevés ember tud olyan szintre eljutni, vagy olyan szinten művelni, hogy abból tényleg olyan módon meg tudja alapozni a jövőjét, hogy már ne kelljen aggódni a dolgokon.
1: És gondolom, hogy azzal is, bocsáss meg, azzal is meg kell küzdenetek, hogy ettől kezdve mindenki aranyérmet vár tőletek. Az már a vízilabda hagyományai alapján is így van, tehát ugye vannak ezek a szlogenek, hogy az ezüstérem már nem siker, vagy a bronzérem már nem siker, negyedik hely sem. Szóval, hogy ezzel hogyan...
0: Ez egy nagyon érdekes topik, amit most mondtál, mert valóban egy magyar vízilabdásnak a csecsemőkor óta, hogy vízbe csobban, nincs más előírt élménye, csak az, hogy legyen aranyérem a végén, legyen az bármilyen korosztályos magyar bajnokság, vagy nem. De hát a nemzetközi szinten magyar válogatottnak én nem emlékszem arra, hogy az lett volna belőve, hogy ezüstérmet szerezzünk, mert az jó. Az, hogy éreztük, hogy az adott évben, vagy az adott szezonban egy vagy két csapat valóban tud jobb lenni nálunk, ezt mi tudtuk, minden, de akkor is mentálisan és az egészhoz való hozzáállásunk akkor sem vesztette el azt, hogy nekünk a végén aranyérem kellene. De mégis nehezebb volt a dolgok beszállítása, és itt van egy olyan rész például Athén után, Pekingig, ott a 2005-6-7, hogy 6 darab ezüstérem, és mindegyiknek megvan a története, ott 2 ezüstérmet úgy szerzett a csapat, hogy legalább 2 csapat jobb volt nála, tehát az ezüstérem, az, hogy a döntőbe jutottunk, az igenis egy fiatal, új arcokkal fölálló, egy új játék stratégiát képviselő brigáddal szemben szerintem tök jó eredmény. 2-szer volt az, hogy egy csapat biztos, hogy jobb volt nálunk, a többi ne, és hoztuk a kötelezőt. És sajnos 2-szer volt az, mint például a Melbourne-i döntő 2007-ben, hogy igenis mi voltunk az esélyesek, a végére már biztosan, és kiénekelték a sajtot a szánkból. Ez azért ilyen módon sajnálatos, de hát hogyha ennek így kellett lennie, hogy aztán Pekingben az ott szereplő csapat aranyérmet hozzon, akkor így kellett lennie.
1: Az athéni döntőt nagyon sokan azóta is minden idők egyik legszebb vízilabda mérkőzésének tekintik, és a te pályafutásodban is egy ilyen ikonikus pillanat volt az, amikor ugye hosszú métereken át megúsztál a víz alatt. Gondolom, hogy ez is olyan, amire nem lehet készülni, ez ott adott, jött az ötlet a medencében, visszaemlékezve, hogy nézett ki?
0: Az egész pályafutásom alatt talán 2-3-szor csináltam hasonlót, köztük van ez is. De hogy a sors hozzon egy olyan jelenetet, hogy 2 ember erőnyben van a szerb és montenegrói csapat, iszonytató lövőkkel, és azok a nagy lövők, a nagy játékosok, a nagy egók, csak úgy sorra passzolják tovább a labdáikat, és aztán az a hihetetlen heroikus védelem, amit a magyar csapatot mutatott, az valami fantasztikus. Mindenki gatyáig kint van a vízből, szinte a vízen járnak, kása is, itt van az egyik emberen, de fél másodperc múlva már a 3 méterrel arrébb lévő ember nyakával van, szóval csodálatos, és aztán megszerezzük a labdát, és én jövök be a kiállított játékos helyett ugye a pályára, és csak nézem, hogy az összes ellenfél játékos a másik oldalra veszi a levegőt, vagy bosszankodik, hogy kimaradt ez a 2 ember ellen, stb. És ott jött egy isteni szikra, hát akkor itt van előttem az út, akkor meglepem őket. És ebből lett az egyenlítő gól, ami az 5 méteres, pontosan akkor még 4 méteres volt.
1: Igen.
0: Hogy ott meg tudtam úszni, és a pap ezt így ki tudtam szolgálni, aki a csirics elé került, és egy tűpontos passzal meg is kapta rögtön a büntetőt a javunkra. ez nyilván lélek jelenlét, ez nyilván játékintelligencia, ez nyilván az a mindesség egybe, ami az én játékomat képviselte, mert én nem voltam soha gólkirály, én nem voltam soha a legerősebb játékos. Sydney előtt igazoltan én voltam a leggyorsabb a csapatban, de például az, hogy, és akkor itt mondok egy kulisszatitkot, tehát, hogy Sydneyben úgy nyertünk aranyérmet, hogy én egy héttel 10 nappal a világesemény előtt a Doki mindig csinált úszótesztet, és ott a 100 méter, 200 méter volt a főszám, és volt még 6x1-hoz, de itt a 100-200-ra megy ki az egész, hogy 100-on is és 200-on is én voltam a legjobb a csapatba. Eltett 4 év, idősödtünk, tehát én már 28 elmúltam, meg a 76-osok ugye 28 éve, a 75-ösök 29, tehát elértünk a zenitünkhöz, és úgy, hogy a saját időeredményeimen javítottam, és nem is keveset, úgy lettem 4.-5.
1: Tehát a társak?
0: A társak is, tehát az egész csapat olyan szinten tudott javulni, ami aztán hozta azt, hogy tényleg veretlenül tudtuk megnyerni Athént.
1: Nem emlékszem már arra, Rajmi, de talán a hallgatók között is van olyan, aki nincs azzal tisztában, hogy Peking már miért nem volt benne a te pályafutásodban, tehát a 3. olimpiai bajnoki cím.
0: Azt gondolom, hogy fizikálisan, mentálisan én ott lehettem volna, csapatstruktúrálisan a Dénes úgy látta, hogy az lehet a nyerő csapat, igaza is lett. Úgyhogy ott éppen, hát a magamon kívül még volt egy Szívós Márton, esetleg egy Gornagy Miki, esetleg egy, és sorolhatnánk még 2-3 nevet, akik ugyanúgy ott lehettek volna Pekingben. Nem voltunk ott, mások voltak ott, megnyerték, nincs miről beszélni.
1: Tehát akkor nincs benned hiányérzet, vagy ezt így reálisan tudod nézni?
0: Sokáig mondhatnám még, hogy persze ott lehettem volna, mert a kurikulumom, az akkori kvalitásom, tehát a játéktudásom, meg minden predesztinált volna, hogy persze ott lehettem volna, de mondom, ez nyilván egy csapatstruktúrális változás, döntés volt a Dénes részéről, nyilvánvalóan az ember el kell, hogy fogadja, és ennyi. Hát az eredmény mindig igazolja az edzőt, tehát ez nem kérdés.
1: A Nemzet Aranyai című filmben hangzott el Kásás Tamástól, senki nem akart kitűnni, meg akartuk találni a helyünket a csapatban. Szerinted a te szereped, a te kis mozaik kockád, az mi volt, Dénes, hogyan beszélgetett veled erről, elmondta-e, hogy te milyen helyet foglalsz el abban a kiváló közösségben?
0: Ugye a pályafutásom nagyon nagy részét azt úgy a Kása mellett, a Peti mellett, támadás bal oldalán csináltam végig. Vetésforgószerűen így cserélgettük egymást. Emellett volt sok jó játékos még azért előtte is, és utána is, amikor mondjuk a két, tehát a Varga fivérek bejöttek a válogatottba, vagy a Marci, Szívós Marci. Tehát, hogy nagyon erős bal oldal volt végig, de ott tényleg ismertük egymás gondolatát. Tudtuk, hogy ki mikor fárad el, vagy ki mikor segítettünk a Dénesnek, hogy már a kispadról fölállva, hogy akkor én már megyek is, mert a Peti kiúzta magát, most jöjjön egy cseresed. Tehát, hogy ez már egy ponton túl tényleg tök jó automatizmus szerint ment. Azt is tudtuk, hogy a Dénes azt szereti, hogyha a kása sokat van benne a vízbe, ezt mi is szerettük természetesen, de azért neki is kellett néha ugye csere és pihenő. Én imádtam ott játszani, tehát két ilyen világklasszis mellett úszkálni föl, alá, és osztogatni a labdákat. Dénesre visszatérve, tehát, hogy ő ezt nyilván ezt a részt vette alapul a játékomnak, emellett például a barcelonai VB döntőben, amikor tényleg az összes backünk, a hátsó védőjátékosunk 3 hibával kötött sapkával már csak a kispadon tudott ülni, akkor egyértelműen vagy a Kása, vagy nekem kellett ugye visszajönni, védekezni, de úgy hozta az a pár perc, hogy szinte én bekeltem végig, és sikeresen, hála jó Istennek, ráadásul felszakadt szemöldökkel is, de ezen az ember nyilván ott a meccs hevében, vagy a heroikus küzdelem hevében így túllép. Tehát ilyen all-round player voltam igazából ennek a csapatnak, zömében a bal oldalon, de bevethető voltam ugye akár védekezésben, a zóna típusú védekezésben az egyik legjobb lábtempómmal én elég erős szűrő voltam, rengeteg labdát szereztem, és hogyha meg úgy hozta a sors, nem tudom miért, hogy a rengeteg balkezesünk közül nem tudom, valamelyikkel történt valami, akkor még a rossz kéz oldalra is ugye átsuhanta az ember. Csapat szerkezetileg, vagy úgymond az öltöző hangulatban pedig én azt gondolom, egy normális helyet foglaltam el. Nem voltam soha a legnagyobb hangadó, nem voltam soha csapatkapitány, kivéve a legutolsó mérkőzésemet 2008 tavaszán a vásárhelyi Magyar-Románon, de mindig, mint a csapatkapitányok szobatársa, azért egy erős háttérpozícióban voltam, és jó pár olyan dologra föl tudtam hívni a figyelmet, ami esetleg a Dénesnél is elsikadt, vagy nem vette észre, vagy pedig a csapatkapitány sem tudott dolgokról. Legyen az az egyik játékosnak a klubbéli nehézsége, vagy magánéletbeli nehézsége, tehát hogy ezek a szenzibilitások, ezek mindig is velem voltak, most is velem vannak, hogy ezt látván, tudván, érezvén a csapatot én így is hozzá tudtam segíteni egy magasabb szintű teljesítményet.
1: Büszke apuka vagy ott vagy a meccsen?
0: Büszke apuka vagyok, de ezt a gyermekeim is tudják a következő gondolataimat, tehát én soha nem láttam belük ilyen sportolót. Mindent megteszek, hogy a sportban is eredményesek legyenek, de nem várom el, és nem vártam el soha, hogy a kislányom is, nem tudom, még 20 évesen is ergézzen, vagy ezt az oldalt hajtsa. A kisfiamnál nagyon szeretném, hogy ami nekem nem adatott meg annó, például ugye külföldi egyetemre ösztöndíjjal kijutni a sport által. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan hatalmas plusz lehet, amit így adhatok azáltal, hogy én valami voltam élsportolóként egy sportágban, és ezt a sportágat a kisfiam akarva akaratlanul követte, hogyha külföldi egyetemre ki tudna jutni, az legalább fölérne egy olimpiai aranyéremmel, azt gondolom, legalábbis én így látom ezt a részét ennek az életnek, és hát ezért minden támogatást szeretnék neki megadni.
2: Fodor Rajmund, köszönöm szépen.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Egyenként jönnek, de

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai bajnokunk Csonkics Tünde, aki 4 alkalommal volt tagja a magyar válogatottnak sakkolimpián, ezek közül 80-ban és 94-ben ezüstöt, 84-ben bronzérmet szerzett, 92-ben pedig a 4. helyen végzett, és már integet is, hogy nem így volt, hanem...
2: 82 volt a bronzérem.
1: Köszönöm
2: szépen. Jaj, nem érdekes.
1: Ezen kívül pedig magyar bajnok és nemzetközi nagymester, sőt minősített bíró.
2: Nemzetközi versenybíró vagyok, igen.
1: Azt mondd meg, hogy mit csinál egy versenybíró egy sakversenyen. Tehát az annyira egyértelmű, tehát elkezdik a jászvát, megtolják E4. És aztán a végén pedig valaki vagy feladja, vagy mattot ad, vagy felajánlják egymásnak a döntetlen. Mit csinál egy versenybíró?
2: Közben igen, ébren kell figyelni, hogy mi történik a versenyteremben. Ellenőrizik el a lépésszámokat, ellenőrizik el az órát. Már minden digitálisan megvan, és igazából digitálisan is tudnánk követni, tehát a szabályok kicsit elmaradnak a fejlődés mögött. Kötelező fél óránként ellenőrizni, hogy hány lépést tettek meg a játékosok, azt egy papírra felírni. Kötelező azt nézni, hogy nehogy valami csalás történjen, most már rengetegféle csalás van, már van az anticsalásbizottság is, hogy hányszor megy ki az illető a mosdóba, hányszor jár ide-oda, esetleg beszélgete valakivel.
1: Alfonzónak volt egy pamfletje, amikor a Fischer-Spassky mérkőzés volt, hogy Fischer mi mindent próbált meg azzal, annak érdekében, hogy kizökkentse Spasskyt, de azért ennyire durva dolgok gondolom nem történnek.
2: Hát történnek, elrejtett telefon a WC-ben mondjuk, és kirom a sakkozó, és akkor ez nem egy egyszerű telefon, hanem már szinte egy komputer kielemzi a partit, visszarohol, lépi azt, amit látott a telefonján.
1: És akkor egy női bíró bemegy a férfi WC-be, és megnézi, hogy van ott egy telefon?
2: Dehogy megy be, csak figyel, és akkor szól. Okay. De ezek megtörtént események, vagy egész ilyen láncok vannak, hogy ő szól amadnak, aztán az is szól valakinek, akkor valaki elemzi, akkor a láncon visszajön a lépés. Tehát hihetetlen, hogy most már milyen tágtere van a digitális csalásoknak.
1: Ugye 10 évesen kezdtél el sakkozni, miért? Miért nem valami olyan sport, ami, már bocsánatot kérek, mozgással is?
2: Jaj, rengeteg ilyen sport van, tehát osztam. Nem is tudom, labdáztam mindenféle játékokat, hát ez benne volt, csak az anyukám vett egy sakkot, nem tudom, talán karácsonyra, és akkor így jött a sakkozás, akkor az apám a szomszéd gyerekkel elkezdett sakkozni, akkor én néztem és megtanultam.
1: Ugyanakkor pedig van bölcsész végzettséged és építőipari végzettséged is, ugye az IBL, illetve az ELTE volt.
2: Igen.
1: És valahogy én úgy érzem, hogy te viszonylag hamar felmérhetted azt, hogy sakkozásból olyan nagyon megalapozni az embernek a hátralévő életét nem lehet, ezért utána néztél más szakmáknak is. Vagy ez tévút?
2: Ez abszolút tévút. Tehát a 70-es évekről beszélünk, mikor érettségiztem 77-ben, 78-ban. És ugye az anyám ragaszkodott ahhoz, hogy valami legyen, akkor kiválasztottam a egyetemet, aztán rájöttem, hogy én egyetem akarok mérnök lenni, viszont matek-fizika tagozatra jártam, és akkor jaj, hát akkor beadjuk hová, hát, ha nem a műegyetem, akkor az IBL-re, de igazából már akkor is bölcsész szerettem volna lenni, elvégeztem ezt az egyetemet, de közben már 80-ban játszottam a máltai olimpiai csapatban. És amikor befejeztem a főiskolát, akkor mentem tovább, és akkor lettem bölcsész, mert igazából szerintem én inkább bölcsész vagyok, mint sem mérnök. És amikor volt lehetőség, hogy bemaradhassak az egyetemen, mint tanársegéd, akkor mondtam, hogy nem. Tehát itt az, hogy ilyen hagyományos pályákra menjek, az egyszerűen kizárt dolog volt, mert annyira vágytam a szabadságra. Tehát lehet, hogy kicsit azért lettem sakkozó, mert azt a szabad útlevelet jelentette. Tehát ez az az időszak, amikor 3 évente egyszer mehették külföldre, lehetett $100, ez később finomodott, és már 2 évente mehettél egyszer, akkor talán 100 vagy $200 lehetett. Én meg akkor mentem külföldre, amikor akartam. Nyilván nagyon sok pénzbe került, tehát az első külföldi versenyre jöntünk el a barátnőmmel, amikor ez egy open volt saját munkát, hogy finanszírozzuk, hogy megnéztük, hogy csak az első hely fedezi a tuti költséget és a szállodát.
1: Meg kell nyerni.
2: Abszolút nem értettünk hozzá, pont Svájcot választottuk ki, és akkor első-másodikok lettük, megnyertünk, és akkor onnan már jöttek a nemzetközi versenyek, mert láttuk, hogy ez megy. Közben volt persze az olimpia, 80-ban állt, 82-ben Lucernben, de az megint más volt, amikor csapat volt, és az állam fizette le az utazást, vagy volt pár klub összejövete, amikor a strasbourgi csapattal játszott az akkori csapatom, az még nem volt, hogy akkor a klub fizette. De amikor saját zsebből kellett, akkor ki kellett bizony számolni, hogy hányadik díj az, ami fedezi, és hogy mekkora esélyünk van. Tehát én úgy láttam, hogy Magyarországon itt be vagyok zárva, tehát ez olyan volt, mint egy börtön. Tehát nekem a sakka kiutat jelentette ebből a börtönből.
1: De a sakk révén, ugye azon túl, hogy eljutottál különféle országokba, azon túl ismeretségeket is szereztél, és talán megnyílhattak volna még további utak is, nem? Mégis Magyarországon mással foglalkozva csináltál magadnak pénzt, háttéréletet, hátországot.
2: Ez úgy volt, hogy addig voltam profi sakkozó, amíg leomlott a Berlin fal, akkor úgy gondoltam, hogy rátört a szabadság, és akkor gondoltam azt, hogy akkor most nézzük meg, hogy mi van Magyarországon. Tehát 92-ben a Fülöp-szigeteken még volt egy sakkolimpia, hogy négyek lettünk, nekem az volt az egyik legkedvesebb olimpia, mert ott már felosztott felbomlott a Szovjetunió, és rengeteg volt szovjet tagköztársaság rendelkezett nagyon erős csapattal, tehát a negyedik hely az bravúros volt, és utána a 94-ben még a polgárnak és a Már Dédikóval volt egy moszkvai olimpia, ott már igazából alig sakkoztam. Tehát ez az az időszak, amikor elkezdtem itthon vállalkozni.
1: Mivel?
2: Hát először mindenféle dologgal, még egy MLM üzletet is csináltunk a barátnőmmel, aztán 2000-ben kezdtük el az építési vállalkozásunkat.
1: De ez hogy lehetett akkor telket venni, és akkor meg honnan volt rá pénzed?
2: Semmi pénzünk nem volt, összesen volt ipari formatervező volt, én akármilyen iskolákat végeztem, az identitásom mindig a sakkozó maradt, tehát én meg voltam egy sakkozó, és így összeadtunk másfél millió forintot az akkori 3-400 milliós beruházáshoz. És akkor bementünk az önkormányzathoz, megbeszéltük, hogy adunk érte majd a telekére egy lakást, hadnak egy telket, akkor megbeszéltük a tervezővel, aki most már a egyetem dékánya egyébként, hogy kifizetjük majd, ha eláttuk a lakásokat. Tehát így összehoztuk a dolgot, másfél forintból felépült határidőre. Az április 1-e volt 2001, és határidőre felépült a házunk, teljesen rendben volt, megvették tervezről a lakásokat, sőt a végén ott verekedtek, meg hát majdnem meg sírtak, akiknek már nem jutott. Ez egy 29 lakásos társasház volt, az alsó szintjén pedig egy üzletsor. Ez volt ott a Corvin Szigony projektnél az első ház, ami felépült.
1: De azért ehhez kellett bátorság, hogy tulajdonképpen nagyjából az 1%-ával rendelkeztetek annak az összegnek, ami kellett volna, vagy 2-vel?
2: Nem bátorság kellett hozzá, soha nem bátorság kell, hanem, és ez lehet, hogy a sakkból nem kell látni az út végét. Tehát ha valamit eltervezek és végiglátom, akkor ahhoz már nem kell bátorság, mert azt tudom, hogy meg tudom csinálni. Jó, nyilván az első pillanatban azt hittük, hogy 2000-ben egy bankhitel kell, bementünk a bankba, ott ült egy ügyintéző, aki mondta, hogy jönnek ide mindenféle emberek egy büdös vasnélkül, és hát akarnak itt építeni ilyen dolgokat. Oké, kimentünk, és gondoltuk azt, hogy majd 20 évben is ott fogjunk az ügyintéző, mert meg akkor már lesz egy csomó lakásunk. És ez valószínűleg így is történt, mik vagy történt. Hát ha végig látod azt, hogy mit szeretnél, tehát eltervezed, és a befejezésig le tudod vetíteni magad elő, hogy mi fog történni, akkor nincs benne kockázat. Tehát annak kockázat, aki nem látja az elejétől a végéig az utat.
1: De ez a sakkból jön. Itt volt vendégem egy öttusázó, aki azt mondta, hogy ha valaki öttusázni megy gyerekkorában, az biztos, hogy felnőtt korában is megállja majd a helyét. És én úgy látom, hogy a sakkozókra is hasonló a definíció, mert hogy onnan jöhetett az, hogy te láttad ennek az építkezésnek a végét, és belemertél vágni, mert tudtad lépésről lépésre, ahogy a sakkban is, hogy mit kell csinálni, és ha azt csinálod, jól csinálod, meg lesz az eredménye.
2: Igen, és egyáltalán nem éreztem, hogy bátor vagyok, azt éreztem, hogy kezdek magammal valamit. Tehát valószínűleg valami más is kell, mert nagyon sok nagyon jó sakkozó, sőt nem sokkal jobb sakkozók. Én azt mondom, hogy kell egy kicsi plusz spiritus. Tehát picikét lehetséges valaki mondta, hogy ahhoz, hogy elkezd egy vállalkozást, kicsit bolondnak kell lenni. tehát nem lehet ilyen átlag szinten, ilyen átlag rezgéssel működni, hanem elég nagy amplitúdóval kell le-fel mozogni, és akkor ha megvan mennyit az az őrület, ami kell ahhoz, hogy valami szokatlan terindíts, akkor meg tud csinálni.
1: Csonkis Tündével beszélgetünk itt a Bajnokokban, és van egy-két olyan dolog, amit a sakkban nem feltétlenül értek. Egyrészt, hogy miért kezdenek mindig gyalog E4? Hogyha visszanézek mondjuk nagyon profi világbajnoki mérkőzéseket, akkor hát mondjuk 100-ból 92 alkalommal E4. Mi ennek az oka? Megnyitja az utat a vezérnek meg a futónak? Vagy mi az oka?
2: Ez igen érdekes, mert nagyon sokan kezdenek a mellette levő gyaloggal, D4-gel is. De igen, azért, hogy elfoglalják a centrumot, úgy az a középső 4 mező, és ha azt elfogad, akkor már egy picike télerőd van, és persze a fotóútját is, ahogy nagyon profi látod, megnyitja az utat, és akkor a figurák könnyebben tudnak fejlődni. Elég körülbelül. De nagyon sokan más taktikát választanak, hát nagyon sokan kezdenek huszárfálommal is, és akkor átadják az ellenfélnek a kezdeményezést. Tehát vagy elfoglalom a centrumot, és védem, és támadnak, vagy pedig megvárom, az ellenfél foglalja el, és akkor kivedem a támadását, és ravasz módon berobbantok ott valamit. Tehát többféle stratégia van.
1: Te melyik voltál? Támadó voltál mindig, vagy próbáltál kivárni?
2: Nem, én azt mondom, aktív támadó játékos voltam. Körülbelül.
1: Amúgy is olyannak ismertelek meg, mint aki a falon is átmegy.
2: Érdekes. Tényleg?
1: Tényleg, hát hogyha valamit szeretnél, akkor érvekkel, logikai magyarázatokkal azokat az embereket mindig meggyőzöd, akik döntéshelyzetben vannak, legalábbis én így látom.
2: De biztos erre a legújabb dolgra gondolsz, hogy abbahagytam az aktív vállalkozást, eladtam a szállodámat, ami utoljára
1: becsúszott. Beszéljünk
2: jó, arra. És gyakorlatilag meghalt a cégtársam, és így 7 év óta már igazából úgy nem nagyon csinálok aktívan semmit, és akkor megkerestek 2 évvel ezelőtt, hogy legyek az egyik prominens szakosztálynak a szakosztályvezetője, és ott mint új emberbe robbantam ebbe az egyesületbe, és ott kellett bizonyos újításokat hozni, meg bizonyos dolgokat keresztülverni észérvekkel, de én azt mondom, hogy az egyesület maga is nyitott volt a változásukra.
1: De ezek az észérvek, ezek mindig nálad alá vannak támasztva elég komoly háttérrel. Most gondoljunk arra, hogy ez a csapat például kijutott a bajnokcsapatok Európa kupájára. Hát erre egyrészt régen volt példa, másrészt fantasztikusan szerepeltek. És te úgy vitted végig ezt az utazást, itt ugye 6 vagy 7 embert kellett külföldre kivinni, talán Görögországba, te magad is kint voltál, hogy gyakorlatilag a nulláról indultál el.
2: Igen, a nulláról indultunk el, és ez úgy volt, hogy a csapat elhatározta, vagy illetve volt egy ilyen vágya, hogy kiusson a bekre. Az egyesület sajnos nem tudta ezt a gondolatot támogatni, ezt az ügyet támogatni, mert az eltervezett költségvetése nem tette lehetővé, és akkor úgy azt mondták a játékosok, hogy akkor ez nem megy. És akkor mondtam, hogy dehogy nem megy, és ez a vállalkozói múltomból táplálkozik, akkor csinálunk egy nyári tábort, és a bejövő pénzt a bekre költjük. És egy hihetetlenül sikeres nyári tábort sikerült szervezni. A legjobb sakkozóink voltak ott, előadásokat tartottak teljesen ingyen az ügy érdekében, és a bejövő pénz éppen elég volt arra, hogy a csapat kimenjen. És ez gyönyörű, hogy meg tudták saját maguk szervezni maguknak ezt a bekrészvételt. Ez egyébként sokkal több erőt ad, mint hogyha az egyesület finanszírozta volna. Hát úgy gondolom, hogy igazi csapattá váltunk.
1: Amit még nem tudok pontosan, az az élő pontok rendszere. Egyrészt nem tudom, hogy miért írják nagy évvel az élő pontokat. Neked ugye volt 2018 novemberében klasszikusakban 2165.
2: Jaj, az már gyereki élő. 2370-en volt. Az volt az, ami az valóságos élő volt. Igen, igen, és azokban az években ilyen 2350-2370 körül mozogtam. Az akkor a mai világban is a 12. volt, és az egy elég nagy siker volt, 12-14 holtversenyben.
1: Hogy számolják ki az élő pontokat?
2: Mindenféle számítások alapján a komputerprogramon számolják ki, és az élő Árpád az egy magyar származású matematikus volt, és ő dolgozta ki ezt a rendszert, és azért írják néha nagy éve, mert mert az ő nevét írják le. De most már ez annyira hétköznapivá vált, hogy nagyon sokan kicsibetűvel írják, és azt se tudják, hogy ki volt az az élő Árpád.
1: Vissza még a sakkhoz egy kicsit, aztán beszélünk a szállodáról is, hogy akikkel Magyarországon sakkoztál, akár egy válogatottban, akár csak a sakkversenyeken, azok milyen képességűek voltak, mert hogy hihetetlen sikeres magyar sakkozóink vannak nőben és férfiban is, és te nagyon szerényen azt mondtad, hogy sokan voltak nálam jobb sakkozók, ez mind múlik? Gyakorláson, vagy képességen, vagy eltöltött időben?

0: a szakosztályvezető vagyok, hogy szuper nagymesterek tartanak edzéseket nemzetközi mestereknek, mert nagyon erős egy nemzetközi mester, de egy világklasszis nagymester, az annyival erősebb, hogy azt itt igazából el sem akarom mondani, tehát nagyon-nagyon sokkal, de sokkal erősebb. Megbecsülve a nemzetközi mestereket is, persze, mert az is egy komoly szint.
1: Egyszer voltam egy sakk edzőtáborban, ott töltöttem egy napot, kamerával vettük, hogy mit csinálnak a gyerekek, és partikat elemeztek. És kérdeztem tőlük, hogy akkor, amikor játszanak, akkor vissza tudják idézni ezeket a mondjuk Spassky, Polugajevski annak idején, vagy bármelyik más kiváló sakkozónak a mérkőzéseit, hogyha ugyanebben a helyzetbe került, akkor ő mit lépett? És azt mondták, hogy igen, ez megjelenik előttük. Ehhez valamilyen nagyon komoly képesség kell, nem?
0: Ez olyan, mint amikor énekes vagy, és akkor a dalokat kívülről tudod. Nekem voltak ilyen szimultányaim, főleg Franciaországban, hogy sakkoztam 6 éven keresztül, és voltam olyan 70 táblás szimultánt adtam. De voltak kisebb szimultánok, nagyobb nem igen volt, és akkor találkoztam néha emberekkel, akik mondtak, hogy ismernek, de az arcmemóriám nem olyanra jó. És akkor azt mondta, hogy hát játszottunk egy partit, és milyen megnyitás volt. Hát a Nemzóból volt ez, meg az, meg amaz. Á, persze, és akkor ott ült egy királyindé, meg egy vezércsel között. Tehát még azt az egész sort látom, tehát látom azokat a partikat, amik a szimultánon zajlottak. Egymás után, egymás mellett. De. Persze, pontosan. Tehát ez természetes, de ez egy normális képesség. Sőt, minden sakkozó tud vakszimultánt adni.
1: Vagyis?
0: Ez azt jelenti, hogy háttal ülsz, és akkor mögötted játszanak. Én 3 táblán adtam vakszimultánt, én gondolom, hogy ez egy kicsi teljesítmény, gondolom, hogy sokkal sakkozók sokkal több táblán tudnak ilyeneket csinálni.
1: De onnan tudod, hogy a másik mit lép?
0: Hát itt van a fejemben, az volt. Ma már nincs semmi a fejemben, ami ugye sakkal kapcsolatos, de régen ott volt.
1: Volt egy Csonkics sakk akadémia is. Vagy van is még?
0: Nem, az nincsen. Az egyik kedves barátom bizony mondta, hogy csináljunk egy sakkat akadémiát, és segít is benne. És akkor csináltunk, az működött kb. Egy évig, nagyon sok jelentkező volt. Direkt erre a célra átépítettem egy nagy lakást, ilyen több mint 100 négyzetméter volt, hogy elférjenek a gyerekek. De aztán rá egy évre megvettem egy szállodát, és akkor a kettőt már nem tudtam kellő gondossággal csinálni. Na, és akkor később be is adtam ezt a helységet.
1: Beszéljünk akkor a szállodáról, igen. Mert azért az se úgy van, hogy az ember gondol egyet kedden reggel, hogy hopp, arra ébredtem, hogy veszek egy szállodát.
0: Igen.
1: Te mégiscsak erre ébredtél egyik nap.
0: Hát ez olyan volt, hogy akkor már aktív építési vállalkozó voltam, és az volt a kérdés, hogy építek magamnak egy szállodát, vagy veszünk magunknak egy szállodát. És az építkezésből az úgy teljesen nem ment, és akkor volt itt egy budapesti szálloda Baross utcában, amit úgy láttuk, hogy eladó, éppen kezdődött a gazdasági csőd 2006-2008, láttuk, hogy az építőipar összeomlik, és akkor még szinte az utolsók voltunk, akik tudtunk egy óriási, ilyen milliós nagyságú eurós hitelt kapni, és akkor abból az a kiegészítve a meglévő dolgokat sikerült megvásárolni. Ez egy 40 szobás szálloda volt, nem is tudom, 6 szintes plusz még a mélygarázs. Szóval egy elég kellemes szálloda volt.
1: És azt vezetted egyedül?
0: Hát nem egyedül vezettem, volt egy 13 fős személyzet, meg ugye akkor még élt az a cégtársam, akivel mindent együtt csináltunk. De bizony nagyon mokás volt az elején, az első hónapban egy szál japán turista sétált ott, és ott volt a 13 alkalmazott, aki kiszolgálta, tehát itt kezdeti nehézségek voltak, de aztán valahogy, amikor adtuk, akkor már egy fóra telelévő szállodát adtunk el.
1: Csonkics Tündével beszélek, sakkozó, és amikor egyeztettük ezt a mai interjút, akkor azt mondtad, hogy nem biztos, hogy tök jó lesz ez a mai nap, mert hogy hajléktalan sakk rendezvényre mész. Ez hogy jött az életedbe?
0: Ez úgy, hogy most, hogy így szakosztályvezető lettem, így kicsit visszajöttem a sakkéletbe, volt a budapesti sakkolimpia 24-ben, oda meghívtak, mint nemzetközi versenybírót, és valahogy így sikerült fölvenni a szálakat, de nem is vettem fel, visszajöttek a szálak. Én úgy látom, hogy ennek a sakkozásnak egy ilyen igen erős, fenntartó, megtartó ereje van, és akkor úgy jöttek mindenféle kérések, meg ajánlatok, Tehát rögtön megkértek, hogy legyek például a mai világkupán, Batóba versenybíró, hát csak pislogtam, mert ez

0: egy akkora olyan megtisztó ajánlat volt, ami így nem szokásos, és így, hogy visszatérek 30 év után, 30-40 év után, ez egyszerűen hihetetlen volt, és a Nemzeti Újságszövetség, a FIDE pedig mondta, hogy ha szeretnék, akkor szeretném, akkor szívesen beválasztanak a Social Commission-be. És így beválasztottak. És egy tagja lettem ennek a szociális bizottságnak, ami szintén egy csoda. És akkor kérdezték, hogy akkor mit szeretnék csinálni, mi lenne az a szociális munka? És akkor arra gondoltam, hogy akkor legyen a hajléktalan sakk. A Városmajorban ott van egy park, ahol nagyon gyakran sakkoznak, ott nagyon sokszor látom hajléktalanokat, akik szintén ott nézik a sakkozókat, és ezek rendkívül okos, intelligens emberek, az egyik gyógyszerész, a másik tanár, és valahogy megbicsatkodta alattuk az élet, kicsúszott a lábuk alatt a talaj, és arra gondoltam, hogy ezeknek az embereknek lenne valami olyan lehetősége, ami esetleg segít visszajönni a normál valóságba, akkor az egy csodálatos dolog lenne. És akkor beszéltünk a fedélnélkül szerkesztőjével, mondta, hogy rendben van, akkor itt van a Mehely Alapítvány, itt van a Kürt utca, ott van a szerkesztőség is, és akkor annak a keretein belül ott kezdjük el csinálni. Már 6 alkalom volt, és az elején 2 voltunk, most meg már 12 voltunk legutóbb, és most már azon gondolkoznak a hajléktalan sakkozók, hogy kéne csinálni egy egyesületet, kéne majd csapatbajnoki versenyeken játszani. Tehát, hogy vannak terveik, elkezdték komolyan venni a sakkot, mondták, hogy most már ne csak játszunk, hanem tartsak nekik edzéseket is. Ez csodálatos dolog, nagyon jól érzem magam. Tehát nagyon okos, intelligens emberekről van szó, akik valahogy ilyen helyzetbe kerültek, ami hát egyszerűen döbbenet.
1: Mondtad, hogy a saknak van egy ilyen összetartó ereje, és hogy visszafogadtak ennyi idő elteltével, és mindenki abszolút pozitív volt, amikor újra megjelentél a sakk életben?
0: Sokan voltak nagyon pozitívak, persze, és annál csodálatos, hogy ezek a felkérések olyan emberektől jöttek, akik nem is ismernek, mert hát én most már 67 éves vagyok, és ezek ilyen 40-50 éves, hát egy következő generáció, és mégis valahogy hallottak, tudtak, nem tudom, mit tudtak, de valahogy megkértek, és ez csodálatos volt. És rögtön otthon éreztem magam, mert megjelent egy irigységfaktor, tehát van egy ilyen rész is, de ezzel nem foglalkozunk. Tehát ugyanúgy, mint amikor profi sakkozó voltam, és nagyon dübörgött a szekér, mentek a versenyek, nagyon jó volt, akkor is volt olyan, aki egy kicsit irigy volt a sikerekre, és most is megjelentek olyan emberek, akik egy picikét irigyek a sikerekre, de ezzel nem foglalkozunk.
1: De hogy mennyire ápolod a múltnak az emlékeit, most vagy a kellős közepén, vagy a vége felé a forintos győző emlékverseny megszervezésének?
0: Igen. A győző az egy előttem lévő nagy generációnak volt a tagja, olimpiai ezüstérmes, és a forintos évvel az ő felesége megkért, hogy most lenne a győző 90 éves, csináljunk valamit, mert a győző egész életében nem TK-s volt, és hogy megérdemelne, hogy legyen egy nagy rendezvény, és ezért most csinálunk egy nagy nemzetközi versenyt, 3 nagy mesterversenyből fog állni, egy nemzetközi mesterversenyből, és egy kisebb amatőr csoportból.
1: És hogy állnak a szervezések? Mert úgy tudom, hogy írek is érkeznek, mert hogy volt annak idején egy nagy mérkőzés.
0: Igen, ez nagyon különleges dolog, hogy jönnek írek. Az írek ezelőtt 40 évvel kikaptak az akkori NTK válogatottól, és most meg szeretnék ünnepelni a vereséget. Hát ez egy rendkívül furcsa dolog, de legyen, és akkor ők is eljönnek ennek a versenynek a megnyitójára. Másnap vendéglátnak minket az Érnagykövetségen. Tehát ez egy ilyen, csinálnak egy dokumentumfilmet erről az eseményről, bemegyünk a sakkszövetségbe is velük. Ez egy ilyen egész különleges dolog. Általában az a jellemző, hogy a vereségeink színhelyére egyáltalán nem megyünk vissza, de ők jönnek. Ennyi.
1: Akkora energiát, vitalitást érzek benned, hogy én azt is el tudom képzelni, hogy a következő 10 vagy akár 20 évre is vannak terveid.
0: Persze, hogy vannak terveim. Egyáltalán nem érzem olyan nyugdíjasnak, aki csak úgy lébeszol. Persze, vannak. Mindig gondolkodom mindenféle vállalkozáson, rengeteg ötletem van. A sakk területén is vannak ötleteim. Szeretnénk menni jövőre megint a Bekre, szeretnénk egy még nagyobb nyári tábort. Szeretnék még nagyobb versenyeket rendezni, ha most úgy néz ki, hogy februárban is lesz egy óriási nyílt verseny, amit felvállaltam egy kedves barátnőmmel, az Education Commission-t vezeti a FIDE-vel, és akkor ketten rendezünk egy óriási fesztivált. Tehát ez is csupa jó dolog. Ez is meg a többi.
1: Ha egy szülőnek a gyermeke sakkozni szeretne, akkor milyen útravalóval tudnád ellátni egyrésztről a szülőket, másrésztről a gyereket?
0: Sakkozó szeretne lenni a gyerek, azt mondod, Jesszus Mária.
1: Ne menjek sakkozónak?
0: Ha sakkozó szeretne lenni a gyerek, akkor nem tud általános iskolába járni. Tehát ha általános iskolába jár, akkor esélye sincs, hogy profi sakkozó legyen. Tehát a sakkból nem lehet megélni. Ma Magyarországon a Raport Rihárt él meg a sakkozásból, egy szuper nagymester is, meg a Gledora Benjamin a következő generáció tagja, aki úton van afelé, hogy megéljen, de még eléggé kérdéses az, hogy ezt végig tudja vinni. Ha sakkozó akar lenni egy gyermek, akkor ott 1-2 millió forintba kerül a havi edzés. Tehát hihetetlen nagy anyagi bázis kell, vagy szponzorokból, vagy a szülőnek kell, hogy annyi pénze legyen. A gyerek nem járhat iskolába, mert azt majd később is el tudja végezni, viszont az az időszak, ami az alsó tagozatot jelenteni, az rendkívül fontos, azok az évek pótolhatatlanok. Tehát ez egy óriási döntés a szülőtől, ezt csak akkor javaslom, hogyha a gyerek ugye 5-6 éves és éjjel-nappal sakkozik, nem bírja letenni, akkor esetleg lehet róla szó. Az, hogy egy ilyen sakkozó legyen, aki amatőr és az életét végigkíséri a sakk, az egy más dolog. Ilyen az én lányom is. Ő 12 éves korában hagyta abba a sakk karrierjét, de még mindig van egy szekrény, a teteje tele van kupával. Akkor még azt hittem, hogy ő lesz a következő világbajnok. De abba hagyta, és ez nagyon jó, és akkor látom, hogy most Londonban él, hogy feltett valamit, hogy épp a barátaival sakkozik. Tehát a sakk szeretet, a sakk az végigkíséri a felnőttet is, hogyha gyerekkorában elkezdi. Ahhoz nem kell semmi extra. Ahhoz legyen egy egyesületnek a tagja, járjon az egyesületi edzésekre, játszon a csapatban, ennyi.
1: Csonkics Tünde, köszönjük szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Tudja fokozni!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 4 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Hát a múlt hét is egy különleges reggel volt, de a mai sem lesz teljesen százas, hiszen hát a tricikli az most jelenleg biciklire alakul. Gyurta Gegével köszöntünk mindenkit, jó reggelt, Gege.
2: Jó reggelt kívánok. Hát igen, nézek balra, de nincs itt a harmadik
1: személy. Nincs. Belgrádban van, képzeld el. Edzőmérkőzést játszik a kézlabda csapatával, úgyhogy nem tudod. Mondjuk ez egyébként egy igazolt hiányzás. Múlt héten hol voltatok? Mind a kettőtöket kerestem itt. Reggel 6 órakor itt tébláboltam fel alá. Se te, se ő.
2: Húha, hol is voltam?
1: Na ez az.
2: Na hát ez az. Hol is voltam? Nyaralni voltam. Kipihentem az év eddigi fáradalmait.
1: Rápihentél a nyílt vízi Európa bajnokságra.
2: Így van. Kellett is, és azt gondolom, hogy meg is érte. Mert
1: mi történik Párizsban?
2: Hát
1: kezdjük már onnan, hogy a Szajnából hogy tudtak normális olyan vizet csinálni, hogy benne lehet pancsikolni?
2: Ugye az Európában jelenleg zajló óriási asszály és csapadék hiány is felelős azért.
1: Pista a mai reggeli technikusunk, tehát Ajner Gegét hallott, csak szeretném jelezni. Az Európában sújtó asszály, igen. Hát, az hol van összefüggésben a Szajnával?
2: Úgyhogy ugye nincs csapadék.
1: És kevesebben kakkantanak, és kevesebben megy bele, ami...
2: Az nem probléma. Mert
1: az nem probléma? Szerintem az, ha Fábián Bettit megkérdezed róla, az pont elég nagy probléma.
2: Hát igen, csak ugye nem mindegy a mennyisége, hogy éppen mennyit most be.
1: hogy mennyit most be, oké, okay, igen.
2: Hát biztos, hogy van olyan ember, akin ha múlna, akkor biztos, hogy szennyezettebb lenne a Szajna, mert lehet, hogy többször megy el mosdóba, mint egy átlag ember, de ettől függetlenül, mivel nincs csapadék, nincs eső, ezért kevesebb szennyvíz áramlik be a Szajnába, és ezért ezt teszi lehetővé azt, hogy a 24-es olimpiához képest most hát összehasonlíthatatlanul.
1: Mert ugye a 24-es olimpia alatt, de akkor is nagyon meleg volt.
2: Nem, mert emlékezzünk vissza.
1: Hát nem mondd meg, hát ott voltam, már hát pontosan tudom.
2: Ugye a megnyitón már végig szakadt az eső, és utána még egy-két napig esett az eső.
1: Ja, és az bemosott
2: mindent. Az bemosott mindent.
1: És akkor már csak egy kérdésem van, hogy azok a szállodahajók, amik ott parkolnak.
2: Igen.
1: Na most ők nem a csatorna hálózatra vannak rákötve.
2: Lehetséges, hogy van egy tartály, és akkor most oda gyűjtik.
1: Ja, értem. Ja,
2: ugye, és ma szünnap van, tehát
1: és
2: lehetséges,
1: akkor most ki lehet engedni
2: most
1: mindent.
2: Kilen, és akkor a holnapi napra meg lehetséges, hogy egy kis probléma lesz, de nem, tényleg le a kalappal a szervezőbizottság.
1: Nem viccel, egyszer-egyszer, amikor ilyen felső képeket lehet látni, nem tudom, azok szerintem drónról készülnek, majdnem, hogy azt mondom, hogy le lehet látni a Meder aljára.
2: Hát konkrétan olyan víz, olyan tiszta víz, hogy látszódik a
1: már, kínár. Már menet közben is, hogyha valakinek 10 km alatt esetleg könnyítenie kellett magán, elgondolkodik, hogy vajon megmerje tenni, vagy sem.
2: Ott azért nem sűrűn fordul elő, ha 25 kilométerről lenne szó, akkor az más, de azért a 10
1: kilométer... A Guangzhou-i víz tudna mesélni?
2: Ott lehetne, igen. Hát ott muszáj 5 óra át, meg ugye az elején nem olyan nagy az erőbedobás, nem olyan nagy az intenzitás, de azért 10 kilométeren, hogy olimpiai versenyszámot az első perctől kezdve nyomják a fiúk meg a lányok, és azért ott nincs lehetőséged. Nem tudod ellazítani úgy az izomzatodat, hogy ott kijöjjön, aminek ki kell jönni.
1: Na, akkor viszont nézzük most komolyra fordítva a szót. Mihályvári Farkas Vikit honnan fedezte fel hirtelen ez a sportág? Itt most ebben a stúdióban ült valaki, akit egyszer csak felfedezett magának ez a sportág. Ilyen Londonban a nagypancsiba egész szép eredményeket ért el. De tényleg, Mihályvári Farkas Viktória számomra kellemes meglepetés, hogy ő neki volt már Európa bajnoki címe, jól mondom. De azt, hogy most hirtelen lett 2 darab ezüstérme, akkor vagy csak én fedezem őt fel, vagy most akkor egy kicsit segíts ebben.
2: Ugye 2022-ben a Tokiói olimpiát követően Rómában Európa bajnoki címet szerzett 400 vegyesen. Tehát ugye Viki egy medencés úszó volt korábban. Most is nyilván medencés úszást sem tette hátrébb, de azért az a kvalifikáció jóval nehezebb. És 24-es olimpiára, a Párizsi olimpiára nem sikerült kvalifikálni, olyan rosszul sikerült neki az az év, hogy ott volt egy törés is a karrierjében.
1: Igen, ott ő nagyon-nagyon sokat küzdött, és nagyon-nagyon mélyen volt elsősorban lelkileg.
2: Így van. És emlékezzünk, ha már párhuzamot hoztál, emlékezzünk vissza a 12-es olimpián. aranyérmet szerző Risto Vivához, ő is hasonlóan ment keresztül, volt egy medencés karrierje, és volt ott nála is
1: volt egy mélypont. Volt egy ilyen a Klocskova nevű ukrán hölgy, akivel az Istennek nem lehetett bírni.
2: Így van, és ő is inkább arra a döntésre jutott, vagyis hát ő arra a döntésre jutott, hogy akkor egy kicsit szünetelteti az úszást. Mihályvári Farkas Viki esetében ő inkább úgy gondolta, hogy egy hosszabb pihenőt követően megpróbálja magát nyílt vizen, hiszen az állóképessége megvan hozzá, nagyon sokszínű úszó és bírja az edzéseket. És hát milyen jól tette, mert egyből élete második felnőtt nyíltvízi Európa-bajnokságán, egyből második tényleg leúszott 10 km után Európa-bajnoki címet szerzett. Ugye ez a 2025-ös horvátországi EB, ahol berobbant Viki, és gyakorlatilag annyira megszerettette magát ezzel a sportággal, és őt is olyan pozitívan érte az, hogy összehasonlítatottan.
1: Ő mennyi idős most?
2: 26 éves.
1: Hát még mindig egyébként fiatal.
2: Így van. Roppant fiatal versenyző.
1: Tehát már csak azért, mert most, amikor ugye nyilatkozott, tehát én még mindig azt a kislányt hallom, aki feltűnt 10 évvel ezelőtt körülbelül. De most látszik is rajta, amikor az M4-en nézem, az M4 sporton nézem, de amikor hallom csak a hangját például itt a rádióban, annyira hallatszik, hogy kivirult, hogy ez jó, ez az ő közege. Tehát mondom, érzem a párhuzamot Évűvel, Risztovével.
2: Abszolút, és tényleg a lehető legjobb az, hogy még van nyílt vízi úszás, és van olimpiai sportákban van. Reméljük, hogy ez így is marad. És
1: mert hogy itt rezeg a réc?
2: Nagyon rezeg a. Nagyon.
1: Nem áll.
2: Elképesztő módon. Tehát a 2032-es Brisbane-i olimpián lehetséges, hogy a nyílt vízi úszás átalakul, és nem lesz 10 kilométer.
1: Ha nem?
2: Hát úgy néz ki, hogy a 3 kilométeres kieséses verseny felé orientálódik a sportág.
1: Tehát még gyorsabb legyen, még könnyebben fogyasztható.
2: Ha belegondolsz, valamilyen szinten érthető, hiszen...
1: Hát nem valamilyen szinten, hanem teljesen. Tehát minden tiszteletem az összes úszójé, tehát a 10 kilométer az mennyi, az majd csak 2 órát úsznak.
2: 2 órás, és ugye hát a közvetítésben a helyszínen nem igazán tudod követni, hogy éppen hol áll a verseny, ki hol helyezkedik el, fél óránként kapsz egy hírt arról.
1: Igen, a kieséses ilyen szempontból teljesen érthető, illetve amiben mi magyarok nagyon jók szoktunk lenni, és amire nagyon várunk, ez szombaton lesz a váltó?
2: Csapatverseny, így van.
1: Vagy a csapatverseny.
2: Így van, igen. Hát váltó csapatverseny ugyanaz, ugye 4x1500 méteres váltó, de előtte azért holnapi nap folyamán lesz egy 3 kilométeres kieséses verseny, ugye, amit nagyon szeret mindenki, az úszók is, a sportvezetés is, és mi nézők, meg szurkolók is. Egy nagyon izgalmas, roppant, fordulatos versenyzéseket láthatunk, és eddig a magyar válogatott tagjai minden világversenyen szereztek érmet, úgyhogy bízunk benne. Látva a formát, én azt gondolom, hogy ez most is folytatódni fog.
1: Na most akkor a Mihályvári Farkas Vikiről viszonylag sokat tudtunk beszélni. Hol van Fábián Bettina? Nem akarok úgy csinálni, mint annak idején Palik Laci, hogy hova tűnt Damon Hill, hogy hova tűnt Fábián Betti, de valahol mégiscsak.
2: Fábián Betti a helyszínen van. Tehát,
1: szurkol?
2: Igen, szurkol.
1: Csapatvezető lett? Vagy
2: nem, sportoló, és ha minden igaz, és ha semmilyen egészségügyi probléma nem lesz semmelyik versenyzővel a holnapi napig, akkor előreláthatólag indul holnap 3 kilométeres kieséses versenyen is, és majd szombaton a csapatversenyben is, de ő arra döntésre jutott, hogy megvárja, hogy beugorjon az egész európai válogatott, akár több napon keresztül is, és hogyha nem lesz probléma, akkor ő is vállalja, mert sajnos átesett olyan fertőzéseken már 2-szer is, hogy az elmúlt 2 évben.
1: Abban az egyik az pont itt a Szajnában
2: pontosan
1: volt.
2: Pontosan, tehát neki nagyon rossz emlékei vannak. Az olimpia jól sikerült neki, viszont a hazautazás már kevésbé, ugye ő egyből kórházba került, már a reptéről vitt el mentő Bettit, és infúzióra került, tehát őt nagyon megviselt az úszás. És hát az idei évben is egy hasonlón esett keresztül, úgyhogy nyilván meg tudom érteni teljes mértékben, de ez az ő döntése. Ilyenkor az a fájó, hogy jól felkészült versenyző, láttuk, hogy az idei évben nagyon jól úszott, nagyon jól tudta a 10 kilométereket abszolválni, és ennek ellenére sajnos nem láthattuk a két fő versenyszámában, de hát még van hátra 2 szám. Bízunk benne tényleg. A csapatverseny 100%, hogy elindul, mert ott a magyar csapat számít rá, és hogyha nem indul, akkor a magyar válogatott sem tud indulni, úgyhogy ott biztosan láthatjuk.
1: Ez a Fábián Mihályvári Farkas Betlehem Rasovszki 4-es.
2: Így van.
1: Na akkor viszont kanyarodjunk át egy kicsit az urakra. Kezdjük akkor Rasóval, hogy akkor a fekete levesen túlessünk minél hamarabb. Ővele mi a helyzet, mert az Európa-bajnokság nem róla szól, eleme szól egy másik magyarról, de azért az olimpiai bajnok esetében azért mégiscsak úgy dukál, vagy dukálna, nem, hogy akkor ő róla is kellene, hogy szóljon, de nem róla szól.
2: Igen, Kristóf egy kicsit most olyan hullámzóan teljesít az idei évben. Sok változáson ment keresztül az életében.
1: Mire gondolsz?
2: Megszületett a kisfia, úgyhogy ő is egy...
1: Nem nagyon alszik éjszaka.
2: Lehetséges, és nyilván mivel...
1: A hajnali edzéseket meg nagyon bírni kellene.
2: Nagyon fontos, és nem is ez a dolog, tehát nem is ez a legfontosabb dolog az ő életében, hanem az, hogy ugye nyilván óhatatlanul is segít a feleségének, nyilván segít a gyereknevelésben, és idén csak 3 hetes edzőtáboron vett részt, az is most Livignóban, Magaslaton. Tehát a 12 hét edzőtáborhoz képest összesen csak 3 hetet tudott vállalni.
1: Az egy kicsivel kevesebb.
2: És azért az összeadódik, tehát hogy itt nyilván az alapozásnál is, amikor ő itthon maradt, míg mások melegégővi edzőtáborban éppen a jó hangulatú, vitamindús ételeket fogyasztották 32 fokban.
1: Vannak személyes tapasztalataid?
2: Hát egy
1: kicsit csillog a szemben, amikor erről beszél.
2: Egy pár, azért én is túl vagyok ezen, és túl voltam ezen. Tehát azért más, amikor itthon a szürke, ködös, párás, havas időben kell lemenni edzésre, vagy amikor a 35 fokban, Miami-ban éppen papusban lesétálsz az edzésre. Tehát összehasonlíthatatlan a kettő. Tehát ez mindenképpen hátrány Kristóf esetében.
1: És aztán volt neki 10 kilométeren egy balhéja is. Balhé volt ez, vagy mi volt ez?
2: Na ez az, ami inkább egy picit riasztóbb, hiszen Kristóf esetében olimpiai bajnokról beszélünk. Olimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok, mindent megnyert, amit meglehetett, és eljutottunk egy olyan pontra, amit korábban nem láthattam Kristófnál. Ez pedig az, hogy elszakadt nála a cérna. És hogyha elszakadt nála a cérna, ez azt jelenti, hogy a mentális állapota az nincsen 100%-osan, és egy külső tényező, hogyha ki tud zökkenteni 10 kilométeren, ráadásul az olimpiai távon, akkor ott szerintem egy nagyon pici frusztráció is van. Lehetséges, hogy már közben nem érezte azt az erőt, vagy azt a flót, azt az érzés, amiben benne kell lennie, és ez igencsak befolyásolta, ugye nevezzük nevén, kapott egy sárgalapot egy kétes szituációban, amiért Kristóf elmondása szerint a másik felet kellett volna inkább sárgalappal elítélni. Végül Kristóf kapta, ő megállt, és a versenybírókkal heves vitába keveredett, és hát nyilván a verseny közben folytatódott, tehát nem állították meg azért a versenyt, mert Kristóf elkezdett beszélgetni a versenybírókkal, és hát gyakorlatilag 20 versenyző meg is előzte, és onnantól kezdve már vert helyzetben volt, és nem volt esélye feljebb kapaszkodni.
1: Mi történt Betlehem Dáviddal mindeközben?
2: Hát Betlehem Dávid ugye 22 éves versenyző, ereje tejében van, idén is sorra nyerte a világkupákat, az összetett világkupát is megnyerte, egyébként egy roppant laza srácról van szó, akit még nem...
1: Már gyúrt a gegei magasságokban,
2: hát,
1: laza?
2: Szerintem annál lazább, annál is lazább.
1: Nem már!
2: Annál is lazább, úgyhogy...
1: Nem már!
2: Szerintem most... ő is abban a helyzetben van, hogy még a teher nincs úgy rajta, tehát hál' Istennek most azt mondom, hogy van nála jobb, ugye a német Florian Welbrock, egyébként olimpiai bajnok úszóról van szó, így a kellő nyomás az nem rá helyeződik, tehát mindig az a jó, hogyha van kit megverni, és nem téged akarnak megverni, és hogyha nyilván nem kívánom azt, hogy 27-ben is ez a felállás legyen, hanem kívánjuk, hogy mind a két magyar az első két helyen legyen, de az nagyon jó, hogyha olimpia előtt nem végig tenyered meg az összes világversenyt. Ugye Florian Welbrock a 25-ös évet Szingapurban végignyerte, 4 számból 4-et nyert, most is úgy tűnik, hogy nagy valószínűséggel eddig 2-ből 2, van még hátra egy versenyszáma, tehát lehetséges, hogy 100%-os teljesítmény fog nyújtani idén is, és jövőre pedig már olimpiai kvalifikáció, tehát ott már azért a célegyenesben vagyunk, de az látszódik, hogy Betlehem Dávid azt, amit ő 24 után ígért, hogy ő kétszeres olimpiai bajnoki címet akar nyerni 28-ban Los Angelesben.
1: Hogy hol?
2: Los Angelesben. Köszi. Úgy néz ki, hogy jó úton halad, és ő is megtalálta önmagát.
1: 10 kilométeren ugye ezüstérem, ráadásul 5 kilométeren is. Mihályvári Farkas Viki mondta viccesen, hogy jó lenne, hogyha most már következőben arany lenne, mert húzzák egymást, és ugye másolják egymást ezzel a dupla ezüsttel. De hát ezek most tényleg csodálatosan fénylő, nem elbukott aranyag, hanem megnyert ezüstök. Bár ugye beszéltünk róla Mihályvári Farkas Viki esetében, hogy 10 kilométeren bennem maradt egy pici hiányérzet, mert nagyjából 9 kilométeren Viki állt az élen 9-9,5 kilométeren keresztül, de összességében azért ez még mindig egy, főleg úgy, hogy azért Tadej Uccsi is azért egy nagyon komoly versenyző a hölgyeknél.
2: Hát bizonyára ráadásul olimpiai bronzérmes versenyző, tehát ő is úszott a Szajnában, és ez is arra enged következtetni, hogy Viki 25-ben kezdte, tehát egy éve, másfél éve csinálja a nyílt vízi úszást, tehát a tapasztalat hiánya az még óhatatlanul ott van, attól függetlenül, hogy látjuk minden egyes világversenyen, minden egyes világkupán, Európa-bajnokságon, világbajnokságon, hogy milyen elképesztő jó teljesítmény nyújt, de ezekben a szituációkban jön ki az a fajta technikai és taktikai különbség. Tadej Uccsi egyébként 32 éves versenyző, tehát hogy itt
1: hölgyek
2: azért...
1: esetében tudod, hogy a korral nem szabad jönni.
2: Igen, de szerintem a versenyző...
1: De csak nevén kell nevezni a gyereket, hogy 32,
2: nem? Versenyzőknél az fontos, főleg egy nyílt vízi versenyzőnél, és ez a plusz kor különbség, ez arra enged következtetni, hogy igenis azért a tapasztalt versenyzők előnyben vannak. Ők sokkal jobban tisztában vannak önmagukkal, jobban érzik, sokkal jobban tudják a saját testüket.
1: Lubickolsz ebbe a szakkommentátori szerepbe, azt veszem észre. Hát műsorvezetőnek akkor... nem vagy ennyire jó, de szakkommentátor...
2: Figyelj, Kornél, vedd át a szót, és akkor én...
1: Isten őriz, tegnap egész napom abból állt, hogy beszéltem, úgyhogy annyira örülök, hogy hallgatlak.
2: De figyelj, Duruzsol... akkor kimaxolom ezt a fél órát, és utána akkor...
1: Te szerinted, tehát nem véletlenül alakítottam úgy, hogy te vagy porondó haver.
2: Jó, hát utána elmegyünk egy jót reggelizni, és akkor hát a fölkeszítés.
1: És ráadásul Steffi nap van, ugye?
2: Jó, így van. Hát, hogyha legközelebb hallgatnál rám, akkor lehetne másképp is.
1: Júj! Szerencsét, hogy az asztal két végén, na jó, ezt ne fedjük fel most. A Gegének kicsit kinyílt a csipája egy korán reggel, meg főleg úgy, hogy vannak sikerélményei itt az M4 Sporton is, meg a Nemzeti Sportrádióban is. A szakértelmét felfedeztük, és lubickol ebben a témában, mint ahogy a nyílt vízi úszók a Szajna vizében, úgyhogy tényleg jól is áll neki ez a szerepkör. Mikor lesz a folytatás, akkor ma szünnap van?
2: Ma szünnap van, a pihennek, nyilván ráfér a versenyzőkre is, és a pálya átalakításon is.
1: Meg hát tulajdonképpen a műsorrendethez lett igazítva, nem? Tehát kedden, szerdán dolgoztál, itt is, ott is, csütörtökön mindenki tudta, hogy reggeles vagy itt, tehát muszáj máskülönben már reggel 8-kor ott üldögélhetnél, vagy 9-es rajtnál már Tóth Bálint mellett az M4 Sporton ott ülhetnél. Így viszont itt maradsz velünk egészen végig.
2: Így van.
1: Természetesen. Na jó, szóval ma szünnep, és akkor pénteken folytatás, szombaton pedig az általunk legjobban várt váltóverseny, vagy ez a vegyes történet. Mi a helyzet a tegnap esti Fradi meccsel?
2: Hát küzdelmes mérkőzés volt, de hát nyert végül a Fradi 1-0-ra, mondhatjuk, hogy szerencse góllal. Nem?
1: Nem mondhatjuk.
2: Nem mértek bele?
1: Hát most azt, hogy beleért, igen, na, Pista is beleért, és mégse szerencsétlen, vagy szerencsés. Tehát...
2: Jó, hát számukra szerencsés, én nagyon örültem neki.
1: Ne viccelj, azért ez nem úgy pattant meg, hogy teljesen irányt változtatott, ez egy jó lövés volt, ez Korbu Marius zseniálisan jó lövése volt a balalsó sarok irányába, de most ott volt egy védő, akin én inkább azt mondom, hogy felgyorsult a labda, mert nem volt ez egy irányváltoztatás, tehát a sarkot célozta, sarokra ment.
2: Ráadásul ugye a kapus nem is látott semmit a lövésből, úgyhogy neki
1: ne is lásson, ez bőven elég volt neki, amikor már a hálóból kivehette a labdát.
2: De azért én bevallom, hogy szerintem kicsit meglepődtem, hogy ennyire erős ellenfél lesz a lengyel.
1: Ugye, hiszem, ki tudjuk mondani a nevét?
2: Hát én nem.
1: Nem? Úgyhogy, Gurnik Zabzseb.
2: Gurnik Zabzseb.
1: Na tessék,
2: Gurnik megyed. Zabzseb. Jó.
1: Az utolsó B, Zabzseb.
2: Zabzseb. Inkább te fogod mondani.
1: Gurnik Zabzseb.
2: Gurnik Zabzseb.
1: Ez ma reggelünk. Na, szóval a lengyel bajnoki ezüstérmes volt a Fradi ellenfele, és ahogy azt élő közvetítésünkben lehetett hallani, ugye nyerte a zöld-fehér csapat 1-0-ra, és ezzel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó eséllyel pályázik arra, hogy a török Trabzonspor ellen léphessen majd pályára az Európa Liga rájátszásában, ami azt jelenti, hogy sorozatban 8. alkalommal kerülne főtáblára a Ferencváros együttese, de hogyha jövő csütörtökön a lengyelországi visszavágón nem kap ki a Ferencváros, akkor is biztos már a 8. sorozatban 8. mondjuk úgy, hogy főtáblás szereplés, azt kell eldönteni majd, hogy konferencia liga, vagy azt lehet eldönteni, hogy konferencia liga, vagy Európa liga lesz belőle. Én kicsit furcsáltam, hogy kevés néző volt, 13 000 néző sem volt összesen. Szerinted mi lehet ennek az oka?
2: Hát az, hogy mindenki nyaral. Szerintem elsősorban az, hogy augusztus, azért sokan ilyenkor veszik ki a szabadságot, és hát rengetegen elutaznak. Azért te is érzed a városban, hogy azért a forgalom nem olyan, mint amikor szokott lenni főszezonban, tehát hogy szerintem ez is közrejátszik. Illetve hát az a nagyon-nagyon-nagyon meleg időjárás, tehát hogy nem biztos, hogy sokan...
1: Ti ezt úszok jobban bírjátok, mint az átlag emberek?
2: Nem hiszem. Nem hiszem. És képzeld el, hogy voltunk Kínában egy világversenyen, és ott ugye ilyen 40 fok elképesztő párás időjárás, és azt mondta, azt tanácsolták, hogy a helyiek, ugye, a kínai lakosok nagyon forró teát isznak. Ezáltal is ugye fölmelegítik a belső magot, és így nem izzadnak. Na hát mondom, add ide nekem az oroszlán, megpróbálom. Hát nem jött be. Ellenkezően sikerült, tehát én rólam úgy folyt a víz, és úgy izzadtam, mint még életemben soha semmikor, úgyhogy lehet, hogy ez kellene ott is.
1: Na hát ezt már nekem is tanácsolták, igaz, ezt Egyiptomnak hívták ezt a helyszínt, hogyha kint 50 fok van, akkor a 60 fokos teával próbálkozzunk, nem, tehát az képtelenség. Jéghideg víz, úgy hívják, hogy jég meg jéghideg, folyékony, bármi más, amivel lehet hűsíteni. Na mi lesz a mai napon? Lemondott az edző, mert eladták a fontos játékosait, 7 órától ezt a témát járjuk majd körbe, 8 órától labdarúgás, minden mennyiségben itt lesz velünk a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtófőnöke Szabó Gergő, és a bajnoki mérkőzések körül, mármint a kezdések körül kialakult pici anomáliát próbáljuk tisztába tenni, aztán természetesen Holzer Ádámmal is beszélgetünk, például a Fradi tegnap esti mérkőzéséről, na meg persze arról, hogy a hétvégén jön majd a Real Madrid elleni mérkőzése a Ferencvárosnak, szóval nincs megállás a 9. kerületben, aztán természetesen 9 után itt lesz velünk szokásos, állandó kézilabdás vendégünk Pálinger Katalin, hamarosan kezdődik a bajnokság, a bajnokok ligája, zajlanak utánpótlás világesemények, úgyhogy ezekről beszélgetünk. Érdemes, én azt hiszem, hogy velünk maradni egészen reggel 10-ig, még akkor is, hogyha az európai mesteredző jelen pillanatban Belgrádban készíti a csapatát a következő szezonra, de hát az úszó fenomén itt van velünk egészen reggel 10-ig, úgyhogy csillogó szemmel, megfelelő szakértelemmel hozza majd magát Gyurta Gege. 06 30 55 55 605, ez az SMS számunk, akár nyílt vízi úszással kapcsolatban, akár a tegnap esti Fradi meccsel kapcsolatban, akár hogyha a következő témával már előre bárkinek van véleményem, szóval, hogy mit tehet az edző akkor, hogyha eladják kvázi alul, vagy a csapatából a legfontosabb játékosait, kinek milyen tippje van. Szóval várjuk az üzeneteket, 6 óra 25 perc a pontos idő, hamarosan innen folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.

0: időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat. Hálózatbővítést hajtanak végre, illetve geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamás tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felületkezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. Több helyen is tarló, illetve bozott tüzek pusztítottak tegnap. A katasztrófavédelemhez 26 esetről érkezett bejelentés. Dédestapolcsány külterületén mintegy 100 hektáron égett az aljnövényzet. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. Székesfehérvár határában a tarló kapott lángra a 8-as főút mellett. Noszlopnál pedig 32 hektáron égett száraz fű és fás bokros terület. A szakemberek mindenhol eloltották a lángokat, senki nem sérült meg. Ingyenesen lehet kipróbálni ma és holnap az új epléni hegyi bringapályát. A 2400 méter hosszú hullámokkal és kanyarokkal teli pályát kezdők, gyerekek és családok számára építették. A kerékpárosok négy üléses felvonóval juthatnak fel az 525 méteres Ámoshegy tetejére, ahonnan 9 különböző útvonalon indulhatnak el. Várják a kutyás gazdikat is, ők a sárga mancs nevű ösvényen hűsölhetnek a fák árnyékában.
1: Közlekedés.
0: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 24 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Egy gólos előnyt szerzett a visszavágóra a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. Újabb két ezüstérmet nyertek nyíltvízi úszóink az Európa bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A Ferencváros Korbu Marius 65. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött a lengyel Hornyik Zabrze ellen a Grupa Arénában a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. A gólszerző Korbu Marius Farkas Mártonnak nyilatkozott.
3: Az első a csapat sikere, de hát ez az együttes a te első európai kupában lőtt góloddal érte el. A fáradtságon túl, ami abszolút látszik rajtad. Mi van most benned?
4: Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, számítottunk erre, hiszen Gornik egy jó csapat, viszont a legnagyobb ellenfelünk az a hőmérséklet volt, mert nagyon durva. Ugyanaz volt az ellenfélnek is, és úgy gondolom, hogy mi profitáltunk a végén belőle, mert szerintem jobban bírtuk. Nagyon örülök, viszont nincs vége, jövő héten be kell fejezni ezt a párharcot.
3: Érdekes, mert eddig tízesként játszottál inkább, most meg inkább a hatos pozícióban kellett nagyon sokat rakkolnod. Hogy jutottál el oda a gólig, mert már a félidő elején is láthattuk, hogy ott vagy, keresed a lövést, akkor akkor még nem vállaltad el, aztán végül viszont igen, szerencsére.
4: Sajnos több sérült játékosunk van, és kiállításunk is, bárhol.

0: A vezető edző bárok engem, én próbálom a maximumot nyújtani. Igen, láttam, hogy nem védekezik jól a 16-ost, próbáltam átlövésekkel meglepni az ellenfelet.
1: A gólszerző Korbu Máriusz után következzen a Ferencváros labdarúgó csapatából a védő Osváth Attila, akit szintén Farkas Márton szólaltatott meg.
2: Majd a visszavágó után látjuk, hogy ez a 90 perc utáni 1-0 ez milyen eredmény, de átélve ezt a mérkőzést, hogy érzed, ez az 1-0, ez mennyire jó eredmény most nektek?
3: Hazai pályán nem kapni gólt, mindenképpen egy fontos dolog volt, biztunk benne, hogy előbb fogunk rúgni gólt, sikerült egyet rúgni, örülünk neki, hogy előnnyel megyünk a visszavágóra, biztató kezdése a párharcot tekintve, egyelőre örülünk neki, aztán készülünk tovább.
2: Kezdjük akkor ezzel a kapott gól nélküli részével, jó pár sprintet le kellett nyomni neked is hátrafelé, főleg ott az első fél, a második felében mutatta meg a Zsabzsa, hogy miért is olyan jók ezekben a kontrákban, de végig ott voltatok mindig. Valahogy volt egy blokkoló láb, hogy érzed a védekezésetek, hogy a muzsikált.
3: Az első fél időben az ivószünet után egy kicsit megtorpantunk, az elején az első 20 percben tudtunk irányítani, voltak nagy helyzeteink, gólokat rúgattunk, valószínűleg csak akkor még nem sikerült. Az ivószünet után kicsit visszaestünk, akkor már nem azt játszottunk, mint az első 20 percben sajnos, aztán fél időben rendeztük a sorokat, és akkor második fél időben ugyanúgy próbáltunk irányítani, mint a mérkőzés elején. A védekezés mindenki jókor volt, jó helyen, jól néz ki a csapat, egyben van, támadók is visszajönnek segíteni, szerintem ez volt a kulcs.
2: Ne legyünk tehetetlenek, de azért a 2-0 is benne volt, mert ott a mérkőzés első negyed Josephnek volt egy óriási lehetőség, ahol te adtad meg középre a labdát, picit meg is pattant. A te szemszögedből milyen volt ez a szituáció, ez egy ordító helyzet volt.
3: Igen, volt egy kipattanó, azt hiszem, felzárkoztam a támadással, kipattanod, de egyből betekertem középre, pont egy kicsit megpattant, irányt változtatott a védő lábán a labda. Lehet, hogy ez zavarta egy kicsit a lennit, de nincs ezzel gond, így alakult, örülünk azért az 1-0-nak.
1: Osváth Attila után pedig hallgassák, miként értékelte Górnik Zabrze elleni 1-0-ás sikert a Ferencváros vezetőedzője Borbély Balázs, a riporter most is Farkas Márton.
4: Hullámzó mérkőzés volt, az első fél időt nagyon jól kezdtük. Az első fél idő első felébe kidolgoztunk 3-4 nagyon ígéretes helyzetet, amiből kár, hogy nem tudtunk legalább egyet gólra máltani. Aztán mintha egy picit megijedtünk volna, hogy megszepettünk volna. Az ellenfél egy kicsit átvette az irányítást a mérkőzésnek, és volt pár veszélyes kontrájuk. Aztán beszéltük a szünetben, meg is mutattuk a problémákat, és a másik fél idő ugyanúgy kezdődött, mint az első. Jól játszottunk, kreatívak voltunk, tudtuk kontrollálni labdatartásban, labdabirtoklásban a mérkőzést, és a fölényünket gólra is tudtuk váltani. Aztán szerintem, hogy még egy 10-15 percet tudtuk kontrollálni a mérkőzést, de a vége megint a vendégek kontrájáról szólt. Ezeket az átmeneteket mindenképpen jobban fog kelleni kontrollálnunk majd a visszavágó.
2: A középpálya elég jól forgott, igazából klasszikus hatos nélkül volt már csapat, de megoldott a Korbu, Kanikovszki meg Levi is. Mit szóltál az ő teljesítményünkhez, mennyire volt ez döntő tényező, hogy így tudtak ők játszani együtt?
4: Mindig fontos, hogy a tengerben azért jó teljesítmények legyenek. Levi is jó átlagos teljesítmény nyújtott, a Korbu ugye megkoronázta a teljesítményét egy gól, szerintem fantasztikusan játszott. Gabi Kanikovszki is hozta jó átlagot. Nagy Ádám aztán beállt, remélem, hogy minden hamarabb felveszi a ritmust, megpróbálunk neki már a hétvégén is több játék lehetőség perceket adni, hogy vegye fel a ritmust minél hamarabb, és hiszem azt, hogy a jövőben nagy segítsége lehet még a csapatunknak.
2: Korbu már most is az érezhető, hogy nagy bizalommal vagy felé. Mi az, amit így megéreztetek ti ketten együtt, vagy amit te megtaláltál benne, mert tavaly tavasszal ő ezeken a mérkőzéseken keretben sem volt a lelátóról, figyelte a többieket, most meg abszolút alapember lett.
4: Nagyon jó minőségű játékos, van sebesség, labda biztos, van benne játék. Intelligencia, jó lövése van, hatalmas potenciált látok benne, érzi a bizalmamat, amióta itt vagyok, jó formában játszik.
2: Az 1-0-ás előny a visszavágóra mit adhat, akár egy a meccs várható képét megnézem, majd az azért látszott, hogy a lengyelek tényleg nagyon jól kontrázó csapat, előbb-utóbb majd menniük kell, de hát a Ferencváros is tud kontrázni.
4: Az első mérkőzés mindig egy picit óvatosabb, nagyon jó lett volna, hogy az első 20 percben kialakított 3-4 helyzetből tudtunk volna egyet legalább akár egy pontrugás után is góra váltani. Elégedett vagyok az egy gólos előnnyel, de a párharc az abszolút nincs lefutva. Okosabbak vagyunk, jobban megismertük egymást, láttuk, hogy milyen minőséget képvisel az ellenfelünk. Most egy picit pihenünk, és megpróbálunk maximálisan felkészülni a visszavágóra, és mindent megtenni azért, hogy tovább jussunk.
1: Borbély Balázst hallották. Kiesett a Ferencváros női együttese a labdarúgó bajnokok ligájából. Az FTC a selejtező kör második fordulójában a rendes játékidőben elért 2-2 után, a 2x15 perces hosszabbítás után 3-2-re kikapott a görög PAOK-tól, ezzel búcsúzott a sorozattól. A Fradi így a koszovói Mitrovicával játszhat az Európa Kupa első selejtező körébe kerülésért. Ma két csapatunk is a labdarúgó konferencia liga selejtezőjében küzd a harmadik fordulóban az első összecsapásokon. A Debrecen a dán Köbenhávent fogadja, míg az Eto FC a lett Riga vendége lesz. Mindkét meccs 19 órakor kezdődik, a debreceniekét, az M4 Sport Plus, a győriekét, az M4 Sport közvetíti élőben, és mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik. A labdarúgó NB1-ben szereplő Vasas szerződtette Mezei Szabolcsot a Topolyától. Az angyalföldre érkező középpályás az MTK-val korábban megnyerte a másodosztályú bajnokságot, majd 2023-ban a Paks játékosa lett, amellyel bajnoki ezüstérmet és bronzérmet szerzett, valamint kétszer a Magyar Kupát is elhódította. A török élvonalbeli Trabzonspor labdarúgó csapatához igazolt Mohamed Salah. A 34 éves egyiptomi csatár 9 idényt követően távozott, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató angol Liverpooltól, amelynél júniusban lejárt a szerződése. A török sajtó szerint Salah 2 évre kötelezte el magát új klubjával, és bónuszok nélkül évente 17 millió eurót fog keresni. A Trabzonsporral egyébként összekerülhet a Ferencváros az Európa Liga főtáblájáért, amennyiben a selejtező utolsó körében túljut a lengyel Górnyik Zabrze együttesén.
5: Nemzeti sportkrónika.
1: Mihályvári Farkas Viktória a keddi 10 kilométer után a tegnapi 5 kilométeres távon is ezüstérmet nyert nyílt vízi úszásban a párizsi vizes Európa bajnokságon. Győzött az olaszok klasszisa, a 10 kilométeren is első Ginevra Tadeucci. A férfiaknál szintén második ezüstérmét szerezte Bethlehem Dávid, akit az 5 kilométeres versenyben is csak a német Florian Wellbrock tudott megelőzni. Rasovszky Kristóf 7. zárt, Kovács Eres Hunor a 21. helyen végzett. A nyíltvízi szakág eddig 4 ezüstérmet gyűjtött a kontinens viadalon. Elsőként hallgassák Bethlehem Dávid összegzését, aki Korsós Kristóf interjújában szót ejt a jövőben legyőzendő nagy ellenférről, Florian Wellbrockról.
6: A hajrá az mennyiben volt más? Nagyon látványos volt, hogy a hajótól távol vagy. Utólag mi a véleményed erről a döntésről, mennyire jött be?
7: Próbáltam mindent megint kívül, belül, alatta, fölötte, mindenhogy előzni, de erősebb volt a végén. Éreztem, hogy most én vagyok belül, ő ment ki a hajókhoz, néha úgy éreztem, hogy egymás mellett vagyunk, hogy talán van egy kis előnyöm, de ezt tényleg úgy elfáradtam, mint az állat. Mindent kiúztam magamból, nem vagyok elégedetlen. Most nincs még ellene fegyverünk, de ahogy láttuk a világkupán, ez nem sokszor volt előttem. Van ő is, hogy bakizik, de most tényleg nagyon fekszik neki ez a sima víz, ez a meleg víz. Nehéz bogyó, hogy megelőzni, de még van egy knockout, ott nem tudom, max visszahúzom a végén, hogyha arról van szó, akkor ne nyerjen, akkor én se kizárnak, de akkor ő se nyerjen. Nem tudom, mindennek fogok próbálni ott is a végén, hogy találjak valami fogást rajta, de tényleg nem vagyok elégedetlen azért. Jó, hogy van egy ilyen versenytárs, aki tényleg ennyire erős, és van hova felnézni, nem csak visszafele nézni, szóval tényleg ez jó, hogy látom, hogy miket tud csinálni, és így megcsinálta balról, most megcsinálta jobbról, erős, de úgy vagyok vele, hogy örülök, hogy Sasha, aki a lábán volt, ő leszakadt. Én azért mindig ott maradok a lábán, szóval lett csak eljön az idő, amikor majd ő próbál az én lábamon maradni.
6: Ahogy itt hallottuk, talán a eredmény hirdetés után ott a német Wellbrocknak azért felvetett, hogy nem muszáj elindulnia. Mennyire volt erre vevő, és mennyiben volt ez más típusú versenyzés, így, hogy fele akkora volt a táv?
7: Hát nem volt rá vevő, azért mégiscsak 29 éves, szóval lehet már számolja vissza a napokat, de örülök neki, hogy van egy ellenfelem, és hogy tol előre engem nap, mint nap, és sokkal másabb volt. Megint elég korán kezdtek a franciák jönni, és mindig próbáltak előrébb jönni. Fura volt, hogy sose az érre akartak törni, mindig csak ott a második, harmadik helyen akartak lenni. Lehet ezen vesztettek rajta a végén, hogy nem vállalt el egyik se a vezetést. Fáradtabbak voltunk, szerintem mindannyian éreztem az elejétől kezdve, hogy ma az első körben nem úgy mozgó, ahogy szerettem volna, de tényleg próbáltam fejből összerakni azt, hogy bármennyire is nehéz, mindenkinek legalább ennyire fáj, mint nekem, hanem jobban, szóval úgy voltam vele, hogy ha az utolsó körig valahogy kibírom, onnan kell előzni, mindenhonnan onnan tudok, és akkor csak meg lehet az arany is, ez most nem jött össze, de a knockoutba tényleg mindennek teszek, hogy legalább Wellbrockot megverjem.
1: Az imént hallott Bethlehem Dávid mellett Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet nyert tegnap a nyíltvízi úszók 5 kilométeres távján a párizsi vizes Európa bajnokságon. Ő is Korsós Kristófnak nyilatkozott.
6: Amit elterveztél, meg kitaláltatok, abból mennyi valósult meg? A riválisok ugyanazok maradtak.
8: Sikerült megint egy olasz-magyar-olasz dobogót összehozni, bár a bronzérmes olasz az ugye megcserélődött, másik olasz lett. Összességében szerintem ez is egy jó verseny volt. Tudni kell, hogy a harmadik olasz, vagy hát aki ugye a harmadik helyen végzett, ugye hogy nem úszott 10 kilométert, úgyhogy ő friss ember volt. És az elején így megindultunk, megint ott voltunk elő, és nagyon akart előre menni, mondom, friss vagy, menjél előre, akkor legalább lábizzek egy kicsit, és akkor ott így el voltam, aztán így az első kör végére így följöttek ránk a többiek. Forduló bójánál szerintem az orosz versenyző volt, de nem láttam rendesen. A legkülső ívről a bójánál így átmászott mindenkin, és bekerült belőle. Rajtam is átmászott, hanem ez nagyon jó volt, köszi szépen. Aztán utána a következő körben egyébként le is maradt, úgyhogy nem tudom, mennyire érte meg, hogy ott megvert mindenkit, utána meg elfáradt benne. Utána meg így a harmadik körbe gondoltam, hogy na jó, próbáljuk meg kicsit meghúzni, ez nem sikerült. Tehát, hogy azért így éreztem a 10 kilométert a testemben, de egyébként jó volt így az utolsó körbe, hát ugye a Tadeucci megint előre ment, és akkor ott próbálkoztam így bemenni a podzobom mellé, hogy akkor ketten jöjjünk be, és hát a végén még tudok rajta fogni valamennyit, egyébként ez sikerült is, és szerencsére így annyira elváltott rólam, hogy utol tudtam érni a Tadeucit, és onnantól kezdve a lábvizén már nagyon jól jöttem. A végén próbáltam kibújni mögőle, még éreztem magamba az erőt, de nem tudom, hogy most vagy én úsztam vissza mögé, vagy ő úszott vissza elém, mert látta, hogy jövök, úgy mindig visszakerültem mögé, úgyhogy igazából így bevonatoztunk egymás mögött. Boldog vagyok az eredménnyel, de most már beszélni fogok a Dávida, hogy jó lenne, hogyha előttünk úszik, akkor aranyat nyerjem, mert akkor én is azt fogok, mert így egymás után kétszer megcsináltuk az ezüst kombót, boldog vagyok, örülök.
6: Most elég komoly betekintést adtál abból, hogy mi minden történik egy verseny alatt, hogy éli ezt meg egy versenyző, ami biztos, hogy ugye két ezüstéremmel kezdted ezt az EB-t, és még itt vannak hátra számok, meg ugye a váltó is. Ez így összességében mennyire ígéretes, előzetesen miben reménykedtél?
8: Szerintem ez egy nagyon-nagyon ígéretes eredmény. Gondolkoztam az éremben, mindenképpen, hiszen ugye tavaly is érmes voltam mindkét számban, de hát ugye ez most egy erősebb mezőny is volt, ugye többen voltak itt az élmezőnyből, illetve mindenki erre készült, úgyhogy mindenképpen azt gondoltam, hogy ez egy erősebb Európa-bajnokság lesz, nem lehetek elégedetlen, mindig van jobb eredmény. Én nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól sikerült a verseny. Majd még az edzőmmel is megbeszéljük, hogy hol lehetett volna jobban dönteni, hogy esetleg ebből arany legyen. Aztán megyünk tovább, de szerintem ez mindenképpen nagyon jó jel, hogy a 10 után az 5 is ilyen jól sikerült.
1: Mihályvári Farkas Viktóriát hallották. Böhm Csaba, Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond bejutott az isztambuli öttusa Európa-bajnokság elődöntőjébe. Tárkányi Zsombor csak a létszámlimit miatt nem folytathatja a küzdelmet, míg Gál András nem jutott túl a selejtezőn. A magyar U16-os fiú vízilabda válogatott 18-3-ra verte Maláziát a zágrábi világbajnokság harmadik csoportmeccsén, így továbbra is 100%-os teljesítménnyel áll. Ma az eddigi legnehezebb meccs vár a mieinkre, akik a görögök ellen szállnak medencébe. Elhunyt Melis Zoltán, olimpiai ezüstérmes evezős, aki két ciklusban csak nem 20 esztendőn keresztül volt szövetségi kapitány. Az 1968-as Mexikóvárosi olimpián második lett a kormányos nélküli négyes tagjaként. Ez Magyarország mindmáig legjobb olimpiai helyezése ebben a sportágban. Négy évvel később a müncheni játékokon a 8-assal a 7. helyen végzett, mindemellett 33 felnőtt magyar bajnoki címmel is büszkélkedhetett. Edzőként a Csepeles C utánpótlás és felnőtt csapatánál dolgozott. 1983 és 1992, valamint 1997 és 2008 között a magyar válogatott szövetségi kapitánya volt, később az egyiptomi nemzeti csapatot is irányította. Melis Zoltán 78 évet élt. Végül arról, hogy Marozsán Fábián három játszmában alulmaradt az olasz Matteo Arnaldival szemben a montreali kemény pályás tenisztorna második fordulójában, ezzel búcsúzott a további küzdelmektől. Bondár Annának és Udvardi Pannának is a második kör jelentette a végállomást Torontóban a kemény pályás tenisztornán. Bondár a belga Elis Mertens-től kapott ki három játszmában, Udvardinál pedig a japán Naomi Osaka bizonyult jobbnak 6-2-6-4-re. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, a zene után pedig hamarosan folytatódik a Sportreggel, itt a Nemzeti Sportrádióban.
5: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, a stúdióban Németh Kornél és Gyurta Gergely. Balatonbogláron a Nemzeti Kézilabda Akadémián készül a következő idényre a Bajnokok Liga egy győztes Metz női kézilabda csapata. A fedélzeten két magyar játékossal, két egykori akadémistával, Albek Annával és Vámos Petrával, akikkel Kreisz Bálint beszélgetett.
2: Albek Annával és Vámos Petrával beszélgetünk itt Balatonbogláron, hiszen a Metz itt készül egy hetet, két Bajnokok Ligája győztes játékossal. Anna, először felét fordulok, hogyha ezt így meghallod, akkor sikerült-e már feldolgozni azt, hogy ez nem csak egy álom, hanem valóságá vált, és B1 győztes vagy?
3: Nem, ezt még mindig nagyon hihetetlen hallani. Néha egymásnak is így mondogatnunk kell, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy mit is értünk el, mert ez tényleg olyan dolog, amit már soha senki nem fog tudni elvenni tőlünk, és erre nagyon büszkének kell szerintem, hogy legyünk, illetve azok is vagyunk nyilvánvalóan, de még mindig felfoghatatlan érzés, hogyha ezt csak így meghalljuk.
2: Petra, te hogy állsz ehhez? Mennyiszer gondoltál vissza mondjuk a budapesti 4-es döntőre és a Győr elleni mérkőzésre?
4: Nagyon-nagyon sokszor visszagondoltam arra a mérkőzésre, meg ugye az egész hétvégére. Tényleg ez egy olyan élmény volt, szerintem a karrierünk eddigi csúcsa egyértelműen, meg azért ez a klub történetében is egy óriási dolog, szóval nekünk ez az aranyérem, ez talán még többet jelent, és tényleg az, hogy ezt Annával ketten így magyarként megéltük, és meg tudtuk osztani ezeket a pillanatokat, az még különlegesebb, úgyhogy ez egy nagyon különleges helyet foglal a szívem. Ez a Bajnokok Ligája aranyérem.
2: Az érmet mennyire raktad kiemelt helyre, és mondjuk milyen gyakran szoktál ránézni, hogy erőt meríts belőle?
4: Még őszinte leszek, még nem találtam neki megfelelő helyet, ahol nem is tudom, megkaphatná azt a kiemelt, igen, figyelmet, amit szeretnék neki szentelni, úgyhogy ez még folyamatban van.
2: Anna, te már megtaláltad a méltó helyet neki?
3: Nem, még ezt én is keresem, még azért nagyon szem előtt van, hogy minden nap lássam, de valami nagyon kis aranyos, meg tényleg olyan speciális helyet szeretnék neki találni, ami ezt az egész hétvégét is így egybefoglalja, még ezt keresteti magát.
2: Elég különleges az, hogy egy francia csapat, ami ráadásul Bajnokok Ligája címvédő, itt készül Magyarországon a NEK-en ráadásul. Petra, volt múlt héten veled egy Nemzeti Sportinterjú, ahol elárultad, hogy nektek azért ebben nagy szerepetek volt. Hogy nézett ki ez az egész folyamat, hogy ide csábítottátok az egész meccet?
4: Akkora szerepünk nem volt ebben az egészben, igazából egyetlen egy mondatot ejtettünk el így az edzőnk előtt, mert mesélte nekünk így egy beszélgetés során, hogy többször nyaralt már a Balatonnál, így említette az ételeket, amiket itt evett, és hogy nagyon jól érezte magát, és csak így megemlítettük neki, hogy van ez a Nemzeti Kézilabda Akadémia, ahol egyébként minden adott ahhoz, hogy esetleg lehessen edzőtáborozni, és ugye nyár Balaton, hogy tök jó. Még meg sem említettük így annyira az edzőtábor, csak hogy van egy ilyen, és szöget ütött a fejében, és utána többet kérdezett arról, hogy kivel tudja felvenni a kapcsolatot, ugye a szervezés miatt, még ebben a kontaktot megadtuk, és utána minden ment magától.
2: Milyen volt visszatérni neked erre a helyszíre? Te is hosszú éveket töltöttél el itt korábban, és gondolom azért különleges légiósként Magyarországon lenni több mint egy hetet.
4: Igen, tényleg ezt azok a játékosok, vagy emberek tudják igazán megérteni, akik külföldön vannak, hogy hazajönni és több napot vagy hetet itthon tölteni, az nagyon különleges, és azt érzem, hogy bármennyire nehezek az edzések, amellett így fel vagyok töltődve, és annyi pozitív energiát kapok így magától a környezettől. Tényleg nagyon jó volt ide visszatérni, sok emlék köt ide, úgyhogy én nagyon örülök, hogy végül úgy döntött az edzőnk és a szakmai stáb, hogy ide jövünk.
2: Annan, te karrieredben is egy állomás volt a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Neked a visszatérés milyen volt? Mennyire kellett idő, amíg megszoktad a helyeket, vagy egyből jöttek-e vissza az emlékek?
3: Persze, egybe jöttek vissza az emlékek, de főként amikor a régi csari mellett mentünk el, mert én még abban az időszakban voltam itt, amikor ez az egész létesítmény nem létezett. Szóval fura belegondolni, hogy 12 évvel ezelőtt jöttem ide, és 10 éve már, hogy elmentem, tehát rengeteg minden történt azóta. Kimondani is nagyon furának, vagy fura érzés, kicsit öregnek érzem magam, de nagyon jó volt igazából, mert felelevenített rengeteg olyan élményt, amit Petrával akár együtt éltünk át annó, vagy alapjáraton így a nekás éveim alatt, amikor még egy kislány voltam, átéltem, szóval tök jó látni, hogy mennyit fejlődött az egész, és hogy milyen létesítmény van itt a mostani fiatal generációnak, és hogy ők miben készülhetnek most, és hogy válhatnak valószínűleg majd egyre jobb sportolókká.
2: A nekáról kilépő Albek Annának azt mondja valaki, hogy 10-11 évvel később Bajnokok Ligája győztes játékosként tér vissza a világ egyik legjobb csapatával, akkor mi lett volna az akkori Albek Annának a reakciója?
3: Őszintén szólva szerintem nagyon örült volna neki, mert tényleg ez volt a kitűzött álmom kiskoromtól fogva, hogy egy BL csapatba játszassak, és hogy a BL trófeát a magasba emelhessem. Az a kislány biztos fülig érő szájjal ment volna bárhova, vagy újságolta volna talán el a többieknek, hogy képzeljétek, majd ez fog velem történni, de tényleg hihetetlen érzés, és nagyon örülök, hogy az álmom, vagy illetve az álmunkat együtt tudtuk átélni és megvalósítani.
2: Sok mindenben hasonló az utatok, de azért vannak különbségek is. Petra, neked ez már a második szezonod volt a Metsz játékosaként. Miben volt más ez a második idény, mint az első? Akár könnyebbségek, akár újabb nehézségek, amik felmerültek?
4: Hú, nagyon sok ilyet tudnék említeni. Nyilvánvalóan könnyebbség volt az, hogy már ismertem a rendszert, úgymond nyilvánvalóan ez egy szintugrás volt nekem, tényleg egy top csapathoz igazolni, tényleg ismertem a Manut, ismertem már ezt a fajta munkát, amit végzünk nap, mint nap, viszont nyilvánvalóan azért nagyon magas tettem a lécet az első évben, és azt éreztem, hogy még mindig kicsit húzom magam után azt az olimpia utáni szezont, tehát hogy ez nagyon nehéz volt, hogy ott nem volt igazából annyira idő feltölt, és azt érzem, hogy több olyan tényező is befolyásolta azt, hogy milyen lesz a szerepem, ami nem feltétlenül rajtam múlt. Szóval így kihívásokkal teli volt, az biztos, de azt érzem, hogy ez is a sportnak a része, vagy így a mentális erőnek a fontosságát emeli ki, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nehéz, és ilyenkor is menni kell tovább, le kell vonni a tanulságokat, és dolgozni kell tovább.
2: Ezt a pihenést azért most volt időt pótolni, hogy ne cipeld a harmadik szezonra is magaddal még az olimpia miatt lévő fáradtságot, meg az ottani rövid pihenő miatt itt?
4: Igen, abszolút. Most azért volt 4,5 hetünk a Final Four után, de szerencsére sikerült maximálisan így kihasználni, feltöltődni, sokat voltam a családommal, a barátaimmal, úgyhogy azt érzem, hogy készen állok erre a szezonra.
2: Anna, neked ez volt az első idényed a Metszben. Milyen volt a beilleszkedés, úgyhogy volt egy magyar csapattársad, az ő első szezonos tapasztalatait mennyire tudtad használni?
3: A beilleszkedést nagyon megkönnyítette, hogy ott volt nekem Petra, mint a csapatba való beilleszkedés, mint a taktikai rendszerbe való beilleszkedés. Nyilván egy tanulási fázison kellett átmenjek. Ezen Petra átesett egy évvel ezelőtt, szóval nagyon sokszor nagyon jól esett, hogy nyugtatott, és mondta, hogy ő is ugyanezeket a hibákat elkövette, hogyha nem ment egyszerre, vagy elsőre az a dolog, amit elvárnak itt tőlem, vagy nem úgy értette meg egyből az elvárt dolgokat. Szóval nagyon sokat segített az, hogy Petra nekem ott volt támaszként, és úgy gondolom, hogy nélkül azért teljesen más lett volna az első idényem, de a csapatba való beilleszkedés az viszont nagyon gyorsan ment, mert mindenki nagyon befogadó volt és barátságos, és én úgy gondolom, hogy én is egy egész nyitott személyiség vagyok, szóval mindenkivel nagyon könnyen megtaláltam a közös hangot, és nagyon jól érzem magam a csapatban.
2: 2020-ban, amikor a Metzingenhez igazoltál, akkor elárultad, hogy voltak francia ajánlataid is, de hogy akkor úgy érezted, hogy a német bajnokság szolgálja leginkább a fejlődésedet. Úgy érzed, hogy jó időben jöttél el végül Franciaországba? Tehát kellett az a néhány év, amit még Németországban, illetve aztán Magyarországon töltöttél?
3: A Bajnokok Ligája szerepléshez mindenképpen, tehát, hogy annó 18 évesen nem tudtam volna egy BL csapatba elmenni, de úgy gondolom, hogy mindennek úgy kellett történnie szerintem az életembe, hogy most BL győztes legyek, tehát hogy minden lépést úgy választottam, vagy úgy választanék újra, mint ahogy akkor tettem, mivel ez az út ide vezetett, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó megkoronázása volt a tavalyi szezonnak, hogy meg tudtuk nyerni a BL-t, és úgy gondolom, hogy nem változtatnék semmit.
2: Neked a személyes utadban akkor fontos állomás volt mondjuk a 2024-es év vége, ott volt egy sérülésed, lemaradtál a részben hazai rendezésű, végül bronzéremmel záruló Európa-bajnokságon, de mondjuk ez erősebbé tett téged hosszú távon?
3: Nem tudom, hogy hogy alakult volna az életem, úgyhogy az nem történik meg. Én abban hiszek, hogy tényleg minden okkal történik, szóval minden nehézséget és minden kudarcot is próbálok úgy felfogni, hogy ez valamiért épít. Valószínűleg, hogy ennek most így kellett történnie, hogy anélkül is úgymond ide jut majd az életem, ezt nem tudom megmondani, így alakult. Én úgy gondolom, hogy ennek így kellett, hogy legyen.
2: Mindkettőtökhöz szól majd a kérdés, de Petra, először felét fordulok. Emmanuel Majoránd a csapatvezető edzője. Mi az, amit ő ennyire ért ebben a szakmában? Hogy tudja motiválni a játékosokat? Hogy tudja kidolgozni a taktikát? Mi az, ami őt ennyire kiemelkedő edzővé teszi?
4: Én azt gondolom, hogy mindennek, amit elmondtál, annak az egybelege. Tehát nagyon megszállottja a kézilabdának, és azt érzem, hogy olyan taktikai repertoárja van, ami abszolút egyedi, és maga az a rendszer, amit felépített, és az, amit elvár a csapatától, az nagyon komoly szinten van. Én azt érzem, hogy azért ő még fiatal edzőnek számít, de szerintem nagyon fontos, hogy valaki képes a tapasztalatait, esetleg a hibáiból tanulni, és ezeket felhasználva egyre jobb és jobb lenni. Én azt gondolom, hogy nagyon okos, így ami a kézilabdát illeti, és megvan benne az a türelem, hogy fiatal játékosokat tényleg világklasszissá neveljen, úgyhogy én bízom benne, hogy még komoly sikereket tudunk együtt elérni.
2: Anna, te mit gondolsz erről a kérdésről, mondjuk hozzátéve azt, hogy mennyire érződik, hogy Majoránd azért a fiatalabb edzőgeneráció tagja, tehát lehet, hogy mondjuk jobban szót ért a fiatal játékosokkal, mert kisebb a korkülönbség?
3: Nem tudom, hogy ez mennyire játszik közben, én csak rá tudok csatlakozni arra, amit Petra mondott, hogy nagyon megszállottja a kézilabdának, és tényleg csak ennek él. Én úgy gondolom, hogy nagyon precíz is mindenben, minden apróságra nagyon odafigyel, minden videózáson nagyon átelemezzük mindenkinek a lépését, és mindenkitől elvárja, hogy fegyelmezette, megcsinálja a munkáját. Úgy gondolom, hogy ez is nyilván egy fiatal játékosnak nagyon sokat tud segíteni, hogyha kapja azokat az építő instrukciókat, hogy mikor, hogy hogyan helyezkedjen, illetve hogyan érkezzen oda egy-egy szituációnál. Rengeteget hathatozunk ugye az edzések alatt, szóval nagyon sok lehetősége van a játékosnak arra, hogy akár hibázzon, és utána a hibáit is kijavítsa, és szerintem tényleg mindennek így az egyvelege az, hogy a meccet már 10 éve ilyen szinten tudja tartani.
2: Itt, amikor edzettetek, egy csapatban voltatok, egy ilyen gyakorlásnál mi alapján dől el mondjuk, hogy ki kivel kerül össze, és miket gyakoroltatok most leginkább?
4: Ez csak az edzőnkön múlik, hogy éppen hogyan állítja össze a csapatot. Ennek is megvan az oka mindig, hogy mit szeretne látni, mit szeretne gyakorolni. Most igazából főleg az ilyen speciális támadási elemeket gyakoroltuk, és ezeket kellett leszervezni.
2: Anna, amikor az oda van a mellett álltál mondjuk a védekezéseknél, akkor is nagyon együtt éltél a játékkal, franciául beszéltél a csapattársakhoz. Egyrészt például a francia nyelv, az így a meccsi kintartózkodás miatt tanultad meg, vagy előtte is beszélted de már, és mondjuk mennyire volt könnyű ezt így elsajátítani?
3: Én amikor Ausztriába éltem, tanultam 2 évet iskolába franciát, szóval nekem az alapok picit már megvoltak, akármennyire én annak a híve vagyok, hogy szerintem suliban nem nagyon lehet jól nyelvet tanulni, ezért sokkal könnyebben ragad rá az emberre, hogyha kim van és rá van kényszerülve arra, hogy franciához szólaljon meg, illetve minden nap hallja ezt, ugye mi ezt átéljük, az edzések főleg franciához zajlanak, és úgy gondolom, hogy az 1 év alatt azért nagyon sok ilyen mondat, illetve ilyen kifejezés, amit edzésen belül mondunk egymásnak, az rám ragadt, ezeket próbálom mindig úgy belevinni az edzésekbe is, hogy ahogy a csajoktól is hallom, és próbálkozom igazából a kézilabda pályán kívül is beszélni a lányokkal, mivel nem mindenki tud angolul, szóval próbáljunk így amőbázva picit megérteni egymást néha, de ez is az szolgálja, hogy fejlődjön a nyelvtudásom.
2: Zárásként néhány szó az új szezonról, amely augusztus végén kezdődik. Bajnokok ligája címvédők lesztek, francia kupa címvédők lesztek. Mik a célok, milyen magasra teszitek a lécet csapatszinten és egyénileg?
3: Ugyanezeket a címeket meg szeretnénk védeni, illetve még visszahódítani a bajnoki címet, amit a tavalyi szezonban sajnos nem sikerült megnyernünk. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz a csúcson maradni egy csapatnak, az sokkal nehezebb, mint elérni a csúcsra, tehát, hogy ott maradni az mindig nagyon úgymond kiszolgáltatott pozíció, mivel mindenki a csúcsra szeretne jutni, és mindenki le akarja lökni a fennlévő csapatot éppen, de állunk elébe, és gőzerővel fogunk belecsapni ebbe a szezonba is.
2: Te személyesen mondjuk a csapatcélok mellett mi az, amit kitűzöl magadnak a következő hónapokra?
4: Én egyénileg szeretnék nagyon sokat fejlődni ebben a szezonban, tényleg szeretnék többet a posztomon játszani, és eredményes lenni, igen, így ezeket mondanám.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a magyar válogatott kézilabda két kiválóságával, a női kézilabda két kiválóságával, Albek Annával és Vámos Petrával beszélgetett Kreisz Bálint.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
5: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
6: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 14 perc a pontos idő, csodaszép, csodálatos csütörtöki jó reggelt, csütörtök reggeli jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió. Benne pedig a Sportreggel, a mai napon hűfegyverhordozóim közül Gyurta Gegel, nyílt vízi kiválóságunk, szakértünk, szaktudorunk itt a stúdióban. Jó reggelt, Gegel!
2: Szép jó reggelt kívánok!
1: De jó, hogy itt vagy, úgy örülök neked.
2: Én is, nagyon élvezem a csütörtököket.
1: Marosán Gyuri sajnos nincs ma reggel velünk, igazolt hiányzása van, mert hogy Belgrádban van a Békés Csaba női kézilabda csapatával, felkészülési mérkőzést játszik a helyi Crvena Zvezda együttesével, úgyhogy igazolt hiányzását tölti. Na de azért is lett volna jó, vagy jó lett volna, ha itt van, mert hogy a következő hír kapcsán azért... Mégiscsak ő lett volna a legautentikusabb, a leghitelesebb, aki meg tudott volna szólalni. Ugyanis a Newcastle, az angol bajnokságban, a Premier League-ben szereplő Newcastle-nél az a helyzet történik, vagy az a folyamat zajlik most, hogy egy valak pénzért adogatják el a legjobb játékosokat, így az olasz Sandro Tonali mellett Anthony Gordon is távozott. Anthony Gordon a világ egyik, hanem a legjobb csapatához távozott. Gege, ez melyik együttes is?
2: FC Barcelona? Ugye? Jó,
1: apám,
2: tudom.
1: Tehát hogy ezt ki tudtad mondani egy nehezedre esett?
2: Nem. Tehát figyelj, nekem semmi problémám nincsen a Barcelonával. Szeretem, tisztelem őket, jó, hogy vannak a La Ligában, jó, hogy van a Real Madridnak egy ilyen jó, stabil ellenfele. De azért idén azért remélem
1: Na! Jó, így egészen hiteles lesz ez a nyalás, amit most elindítottál.
2: Próbáltam egy kicsit...
1: Nehéz, útelágazás. Ezt már megtanultuk annak idején, hogy az útelágazás is nehéz szó, úgyhogy a micsoda megelégszünk, azt akartad mondani?
2: Megelékezte, igen.
1: Micsoda megelékezte. Na, vissza az alaphírhez, tehát Sandro Tonali és Anthony Gordont is eladta a Newcastle, Bruno Guimarães jövője pedig kérdéses. A brazil csapatkapitány iránt az Arsenal érdeklődik, tovább növeli a bizonytalanságot egy olyan időszakban a klubnál, amikor inkább stabilitásra lenne szükség. A távozók sora egyébként nem itt kezdődött, hiszen a Newcastle tavaly nyáron ugye Isakot elengedte a Liverpoolhoz nagyjából 57 milliárd forintért, ami brit rekordot jelentett, és ezt követően elege lett a Newcastle edzőjének, aki azt mondta, hogy ha és amennyiben ez a folyamat zajlik, akkor ő inkább lelépne, vagy ő inkább így nem kíván ehhez asszisztálni, és nem, hogy jó játékosokat szerződtetett volna a Newcastle együttese, hanem ugye inkább a kiárusítás zajlik. Ugye a Hull vezetésével a Newcastle megnyerte a Liga kupát, és kétszer is bejutott a bajnokok ligájába. A legutóbbi idényben ráadásul a Newcastle története során soha nem jutott ilyen messzire a legrangosabb európai kupasorozatban. Az új edző a hírek szerint a német Matthias Jassil lehet. Mit tehetsz akkor, amikor a vezetőség kihúzza alólad a legjobb játékosokat? Tehát önmagában a hírt, hogyan kezeljük a Newcastle, a semmiből arab befektetőknek köszönhetően egyszer csak elkezdett látványosan megerősödni, aztán most látványosan elkezd átalakulni. Csodálkozunk ezen?
2: Hát itt most a nagy kérdés az, hogy vajon ezt mondták-e az edzőnek, hogy ez a terv vagy sem? Mert például a Borussia Dortmundnál ugye ez egy jól bevett szokás, hogy kinevelnek nagyon jó játékosokat, és utána értékesítik, és azért elég sok kiváló focista jött a Dortmundból.
1: Így van, ez egyértelmű.
2: Viszont, ha most erről nem tájékoztatták az edzőt, akkor az egy igencsak érdekes döntés, hogy tényleg a maga az alap embereket és a jó játékosokat értékesítik.
1: Ha én hozom a pénzt, én adom a pénzt arra, hogy vegyél játékost, akkor nekem kell bejelenteni azt, hogy ha bármiféle anyagi természetű oka van annak, hogy most akkor én inkább eladom ezeket a játékosokat, akkor kell erről egyeztessek? Tehát mindaddig, ameddig én adom a pénzt neked, addig ez kötelezettségem nekem bejelenteni, hogy én hogyan gondolkodom ezt a pénzt illetően?
2: Szerintem igen. Te nem értesz ezzel egyet? Én szerintem biztosan kell valamilyen minimális tájékoztatást egymás félnek adni arról, hogy, hogy mi a terv.
1: De abban a kapcsolatban, ahol az egyik oldal teremti meg az anyagi feltételeket, a másik oldal ennek a haszonélvezője, ameddig ez pozitív értelemben zajlik, ott egyenrangú felekről beszélünk?
2: Hát nyilván, ha így teszed fel a kérdést, akkor nem. Nem egyenrangú.
1: Hát hogy tegyem fel a kérdést, Gege?
2: Hát máshogy... úgyhogy most nyilván az edzőnek a feladata...
1: 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Ugye az alaphír, akik már most ébren vannak, gondolom én azért viszonylag sokan itt vannak velünk, tehát az alaphír a Newcastle esetéből indulunk ki, a Newcastle labdarúgó csapatának helyzetéből. Például Tonali, például Gordon ugye már távoztak a csapattól, ugye tavaly nyáron Isaac, ezt megelégelte a menedzser, illetve az edző, és lelépett, és akkor most keresik az új edzőt. Az viszont tovább gondolva, vagy egy kicsit tovább lépve ezen a híren. Ugye itt arról van szó, hogy a Newcastle-höz érkező arab befektetői pénz átalakul, változik, nem tudom, nem voltam ott, az is lehet, hogy elfogyott, tehát valahonnan vissza kellett termelni azokat a pénzeket, amiket befektettek. Eredmény ide vagy oda, nem szóltak az edzőnek. Az sem egy normális dolog, abban egyetértek Egével, hogy ez egy normálisan működő kvázi házasságban kellett volna, hogy jelezze, de az alaphír, hogyha tovább gondoljuk, az alapfelvetés az én részemről az, hogy lehet-e egyenlő felekről beszélgetni egy olyan kapcsolatban, helyzetben, jelen esetben egy labdarúgó klubnál, ahol valaki hozza és megteremti az anyagi javakat, a másik fél pedig nem a megteremti, hanem idézőjelben mondom, sokszoros idézőjelben, csak használja. Ilyenkor lehet egyenlőséget jelet tenni a két fél közé. Nem tudom ezt máshogy megkérdezni. Hogy kérdezzem máshogy? Vagy jó, honnan induljunk máshogy? Vagy hát, milyen irányból menjünk?
2: Hát az, hogy ez egy közös célnak kell, hogy legyen. Hiszen a Newcastle Unitednak az a célja, hogy minél jobb eredményeket érjen el. Az edzőnek is az a célja, hogy a lehetőség szerint minél magasabb és előkelő pozícióban legyen, akár a Premier League-ben, akár a Bajnokok Ligájában, vagy akár bármilyen európai sorozatban. Ha ehhez viszont nincs meg a feltétel, akkor azért onnan
1: és
2: nagyon
1: ha
2: nehéz.
1: Ideig óráig van meg a feltétel. Mondok egy példát, a Malaga. A Malaga labdarúgó csapata szerintem 100 000-szer vonzóbb befektetési célpont kellene, hogy legyen. Malaga önmagában véve egy exkluzív hely, az év 365 napjából 348 napon keresztül süt a nap, tényleg exkluzív, csodaszép. Volt is rá próbálkozás, el is vitték őket a Bajnokok Ligájában, talán a legjobb 8 közé, de még az is lehet, hogy játszottak elődöntőt, erre most nem akarok butaságot mondani csípőből, majd egyszer csak elfogyott az arab Jancsinak a pénze, és bedőlt a Malaga. Most terveznek, vagy most jutottak vissza, vagy most fognak visszajutni, nagyon lelkes szurkolók vannak ott, elképesztően várták azt, hogy majd akkor jön a pénz, és akkor fölemelik őket. Tehát úgy engedték el a kezüket, amikor elfogyott a pénz, hogy szemrebbenés nélkül. Akkor most egyébként, aki odahozta a pénzt, őt számon kéred, hogy elengedte a kezét, és hogy ő mit képzel magáról? Egy futballromantikus világban, vagy egy romantikus világban? Persze! De a mai világban, vagy ebben a világban számon tudod kérni?
2: Akkor te úgy gondolod, hogy inkább itt az edző a saras... vagy a ludas?
1: Nem. Vagy... Most az edzőről, mert mindjárt beszélünk az edzőről. Az alapkérdést tisztázzuk, hogy egy olyan helyzetben, jelen esetben ugye most a Newcastle-nél a tulajdonos, vagy a befektető, és az edző, őket lehet-e egy lapon emlegetni, vagy szabad-e egyenlőségére tenni a kettejük közé, akkor, amikor akarva akaratlanul az én állításom az, hogy az diktál, aki a pénzt adja. Az kéri a zenét, aki a zenészt fizeti. Tehát amikor odamész a cigányprímáshoz, hogy már pedig akkor te zenét szeretnél kérni, vagy jön a akármilyen helyszíne, most a magyar, nem tudom, éttermet mondtam, ahol húzzák a talpalávalót, de elmész, nem tudom, Mexikóba, ott is, Mexikóban is azt játsza a zenekar, vagy annak játszik a zenekar mindenféle eszközökön, aki kifizeti őket.
2: Jó,
1: én fizetem a zenét, én kérem a
2: de
1: zenét.
2: De csak akkor lehetséges, hogyha megvan az eszköz hozzá. Mert hogyha csak ott van egy zenész, de nincsen a kezében hangszer, akkor nagyon nehéz. Nehezen tudja kivitelezni azt, amit te szeretnél.
1: Igen, viszont az, akinél pénz van, ő úgy gondolkodik, hogy ha ez a zenész nem tud zenét játszani nekem, mert neki nincs eszköze, akkor addig lobogtatom a különböző, nem tudom én, legyen ez forintban nézve 20 000 címleteket, euróban nézve 500 000 címleteket, dollárban nézve 100 dolláros címleteket, amíg valaki valahonnan biztos, hogy talál egy eszközt, és abban a pozitúrában nem csak, hogy eljátsza, hanem abban a pozitúrában fogja eljátszani azt a zenét, amit én szeretnék hallani.
2: De akkor most visszatértünk arra, amit én vetettem fel, hogy akkor itt valószínű, hogy az edzőnek van a sara, és ő az, aki nem képes arra, hogyha ezek a játékosok elmentek, akkor ő a kvázi a nulláról, úgyhogy megvan a befektető, megvan a pénz, megvan az összes
1: lehetőség. Biztos, hogy megvan a pénz?
2: Hát azért elég sok pénzt adtak Anthony Gordonért, elég sok pénzt adtak Donaldért.
1: Iszakért
2: nem beszélve. Tehát, hogy azért megvan az anyagi háttér. Na most kérdés az, hogy valójában ez most a befektetőnek ment, és ő inkább minimálisra akarja csökkenteni a kiadásokat, és akár inkább fiatalokra, vagy saját nevelésű játékosokat próbálnak. Azért ez a Premier League-ben nem sűrűn fordul elő. Vagy pedig ezt a pénzt akár több óriási világklasszisra akarják költeni. Egyelőre semmi hír nincs erről, de én úgy érzem, hogy akkor ez inkább az edzőnek a problémája, hogy...
1: Most akkor meggyőztelek, mert eddig edzőpárti voltál.
2: Nem, én azt gondolom, hogy az edzőnek a feladata az, hogy egy csapatból olyan klubot csináljon, hogy az szerethető legyen, és az érjen el eredményeket.
1: Jó reggelt, sziasztok! Jó újra hallani az urakat! Köszönjük szépen az üzenetet! Szia, Kornél! Igazad van, akinél a pénz van, az diktál. Mi? Ez két különböző üzenet volt, a jó hajlani, ez rátok is vonatkozott a másikkal, hogy a másikban a kedves SMS író velem értett egyet, hogy akinél a pénz van, ő diktál. Mondom a másik példát, ugye, amit te mondtál, hogy akkor ezek szerint az edzőnek kellett volna alkalmazkodni ehhez a helyzethez. Ferencváros női labdarúgó csapata, tegnap a Fradi fiúk is pályán voltak, ugye erről a meccsről beszéltünk már érintőlegesen, de majd hamarosan egy picit részletesebben is beszámolunk, viszont pályán voltak a lányok is, ahol óriási átalakulás volt. A zenét, illetve a híreket követően hozom majd a példát, hogy hogyan is tud viselkedni egy edző, aki akar alkalmazkodni a megváltozott a helyzethez. 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Lehet-e egyenlőséget tenni két olyan fél közé, akik anyagilag nem ugyanabban a cipőben vannak, vagy nem ugyanabban a csónakban neveznek, tehát az egyik fél adja, a másik fél felhasználja. A Newcastle esetében az edzőnek kellett volna maradnia, vagy jó döntést hozott, hogy lelépett. Hogyan lehet alkalmazkodni? Mennyire könnyű, vagy nem könnyű? Nehéz, nem nehéz? Hogyan lehet alkalmazkodni a megváltozott anyagi körülményekhez? Ezekben a témakörökben, vagy ezekben a kérdésekben várjuk az SMS-eket. Még egyszer mondom, tehát az SMS számot 0630 55 55 605.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: A van igazán sláger.

0: A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. Kiesett a Ferencváros női együttese a labdarúgó bajnokok ligájából. Az FTC a selejtezőkör második fordulójában a 2-2-es rendes játékidőt követően a 2x15 perces hosszabbítás után 3-2-re kikapott a görög páoktól. Ezzel búcsúzott a sorozattól. A Fradi így a koszovói Mitrovicával játszott az Európa Kupa első selejtezőkörébe kerülésért. Ma két csapatunk is a labdarúgó konferencia liga selejtezőjében küzd a harmadik fordulóban az első összecsapásokon. A Debrecen a dán Köbenhavnt fogadja, míg az Eto FC a Lett Riga vendége lesz. Mindkét meccs 19 órakor kezdődik. A debreceniekét az M4 Sport Plus, a győriekét az M4 Sport közvetíti élőben. És mindkét mérkőzést a Nemzeti Sport Rádióban is figyelemmel kísérhetik. A török élvonalbeli Trabzonspor labdarúgó csapatához igazolt Mohamed Salah. A 34 éves egyiptomi csatár 9 idényt követően távozott a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milos is foglalkoztató angol Liverpooltól, amelynél júniusban lejárt a szerződése. A török sajtó szerint Salah 2 évre kötelezte magát új klubjával és bónuszok nélkül évente 17 millió eurót fog keresni. A Trabzonsporral egyébként összekerülhet a Ferencváros az Európa Liga főtáblájáért, amennyiben a selejtező utolsó körében túljut a lengyel Gurnyék Zebrze együttesén. Marozsán Fábián 3 játszmában alul maradt az olasz Matteo Arnaldival szemben a montreali keménypályás tenisztorna második fordulójában. Ezzel búcsúzott a további küzdelmektől. Bondár Annának és Udvardi Pannának is a második kör jelentette a végállomást Torontóban a keménypályás tenisztornán. Bondár a belga Elise Mertens-től kapott ki 3 játszmában, Udvardinál pedig a japán Naomi Osaka bizonyult jobbnak 6-2-6-4-re.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Megnyugtató és stabil a paksi atomerőmű helyzete. A Duna vízszintje lassan emelkedik a városnál, tegnap késő délután már 7 centivel volt a hétfő éjszaka mért minimum vízállás felett. Erről a miniszterelnök számolt be a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter azt is elmondta, hogy a hőség miatt rövid időre lekapcsolt Szelszalombattán a Dunamenti erőmű szivattyúja. Néhány település kivételével stabil az ivóvízellátás, ahol akadozik, ott a honvédség segítségével látják el a lakosságot. A Fidesz szerint követhetetlen az energiaválsággal kapcsolatos kormányzati álláspont. Az ellenzéki párt frakcióvezetője közösségi oldalán arról beszélt, a Tisza kormány elégtételül készül fel a krízisre. Bóka János úgy fogalmazott, ez azért történhetett meg, mert a valódi kormányzásnál fontosabb volt a facebookozás, az önkén kiépítése és a politikai tisztogatás. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, nem tudják növelni a vízhozamot, mert az 2 napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Tarabá hangsúlyozta, Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Becsődölt a Robinson Tours, a főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, külpolitikai és gazdasági okok miatt nem tudja kifizetni kintlévőségeit, ezért felszámolási eljárás kezdeményezett maga ellen a Szófiai Bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak.
1: Közlekedés.
0: Élénkül a forgalom az autópályák és főútak fővároshoz közeli szakaszai. A későbbiekben lassabb haladásra, torlódásokra számíthatnak az M3-as Budapest felé vezető oldalán, főként az M0-es csomóponttól befelé, valamint az M1-es autópályán Tatabánya és a főváros közötti szakaszon is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte derült az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 24 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 39 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a csodálatos, csodaszép csütörtöki reggeli műsor, a Sportreggel. Hőfegyver hordozóim egyikével, Gyurta Gegével. Jó reggelt, Gege!
2: Szép jó reggelt kívánok!
1: Illetve CMB Gegével. Már olyan régen hívtalak ki.
2: Nagyon régen, hiányoltam is.
1: CMB Gege egyébként. Imádom. Cash Money Business, hogyha valaki nem tudná, hogy Gege miért CMB. Na, hát a Cash Money Business! Ez a témánk egyébként, Cash Money Business, ugye? Az volt az alapfelállás, illetve az alapír, hogy a Newcastle együttesénél kicsit átalakuló félben van a történet, és jó pár játékost eladtak, emiatt a menedzser úgy gondolja, hogy akkor ő távozik, új edzőt keres a Newcastle együttese, és arról beszélgettünk, és kértük a kedves hallgatók véleményét is, hogy ebben a helyzetben lehet-e egyelőjelet tenni a tulajdonos, vagy a szponzor, illetve az edző közé. Jött is rengeteg-rengeteg üzenet, ezt majd mindjárt kivessézzük, illetve mindjárt ennek szellemében megyünk tovább, de az jutott még eszembe, ugye ott fejeztük be, hogy van erre ellenpélda is, amikor ha változnak a körülmények, akkor az edző alkalmazkodik ehhez is. Viszont ehhez kell valamilyen érzelmi kötődés, és hogyha az érzelmet belevesszük, akkor onnantól kezdve teljesen megváltozik ugye a helyzet, hogy akkor a pénznek a szerepe mennyire számít, vagy mennyire nem számít. Eddig, amilyen SMS-ek jöttek, mindegyik ebből a megközelítésből közelített, vagy állt a témához. Na de, Ferencváros női csapatáról volt ugye szó, ugye tegnap a fiúk is játszottak, de előtte a lányok hazai BS-rejtezős tornán szerepelnek, a női labdarúgásban a lebonyolítás más, mint a fiúknál, 4-es torna van, és akkor ott mindenféle forgatókönyvek léphetnek életbe. A Fradi lányok elveszítették az első meccsüket, de ez még nem jelenti azt, hogy búcsúztak a nemzetközi porontól. Szombaton kell nyerni még egy mérkőzést, ennek a 4-es tornának a kvázi harmadik helyet lejátszott meccset, és akkor a második számú sorozatban, amit a fiúknál Európa Ligának hívnak, náluk Európa Kupa, folytathatják. Na de, Albert Flórián, nem hiszem, hogy be kell mutatni, ifjabb Albert Flóriánként ismerte meg mindenki, ugye Flóri bácsi halála óta ő Albert Flóriánként működik, vagy funkcionál, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni. Lényeg a lényeg, Fradi legenda, a női csapattal az előző idényben bajnok, kupagyőztes, tovább jutott a tavalyi ilyen BS rejtezős tornától, hajszányira volt a Bajnokok Ligája főtáblától, tehát a playoffot buktál a csapattal, nemzetközi szereplés, tényleg minden úgy tűnt, hogy zseniálisan jó. Aztán megváltozott a klubnál lévő helyzet, és jelentősen csökkent a költségvetése a női labdarúgó csapatnak. Ez azt jelenti, hogy 8 alapembere távozott. Uha. 8 darab alapember távozott. A 8-ból 6 külföldre igazolt, 2 maradt Magyarországon, tehát, hogy ténylegesen 8 olyan játékosról beszélünk, amelyeknek a jelentős része 6 darab, nem csak hogy a Ferencvárosban, hanem a Fradinál erősebb bajnokságban és klubban is megállta a helyét. Egy másodpercig nem volt számára kérdés, hogyha megváltoztak az anyagi feltételek, és csökkenteni kellett a költségvetést, akkor ő feláll, és durcás kisgyerekként azt mondja, hogy továbbállok, és nem erről volt szó. Tehát ha van valaki, most ez egy kicsit a Newcastle-höz, szerintem, hogy a Newcastle egy kicsit rímel az alaphelyzet, hiszen a Newcastle története legjobb eredményét éri el a Bajnokok Ligájában. 2-szer is az elmúlt időszakban kiharcolja a ligakupát, nyer a csapat, ez korábban rájuk nem volt jellemző, mégis az edző föláll és azt mondja, hogy továbbáll. Albert Flórián viszont 100 000, nem 1000, 100 000 vagy millió szállal kötődik a Ferencvároshoz, és tegnap, amikor be kellett küldenie, cserélnie kellett, mert ugye 11 kezdőjátékosa 120 perces meccsen hosszabbításban bukott el, vagy kapott ki az Olympiakosztól, és cserélnie kellett, 16-17 éves kislányokat tudott a pályára küldeni, mert ők ültek a kispadon. Nem nyekergett, nem hisztizett. Tényként közölte, hogy megváltozott a helyzet, ebből kell főzni, ebből lehet főzni, ami van. Akkor, ha vannak érzelmek a történetben, akkor ez lehet ilyen is. Na de egy ilyen világban, ahol edzők jönnek, mennek, és a klub hűség, mint olyan egy teljesen kihaló félben lévő, vagy akár már majdnem azt lehet mondani, hogy teljesen kihalt dolog, ott akkor miért csodálkozunk az alaphírem?
2: Na én ezt akartam pont mondani, hogy itt maga már az, hogy valaki úgy azonosuljon és viszonyuljon a klubhoz, hogy tisztában van vele, hogy akár egy tolvonással másnap megszüntethetik a szerződését, és elküldhetik bármilyen indok nélkül, nyilván azt mondja, hogy közös megegyezés, stb. Stb. De hogy már minden egyes edzőben ott van, hogy egy rossz eredmény, egy rossz negatív gondolat, vagy egy rossz kifejezés, és másnap repülhet, úgyhogy nagyon nehéz lehet edzőként most helytállni ebben a világban. És én is úgy érzem, hogy lehetséges, hogy itt a háttérben nem is ez a kiváltó ok, nem is ez a valódi oka annak.
1: Jött egy SMS erre vonatkozóan. Az alapkérdés az az, hogy a következő szezonban mi a cél a Newcastle-nél? Biztos, hogy megvan ez a pénz?
2: Hát igen, ugye te is ezt vetetted föl, hogy lehetséges, hogy ez csak egy jött-ment indok, és valójában nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. Tehát ugye itt
1: egyszerű,
2: ez a kérdés.
1: A Góré diktál. Eddig a tűzcsapból folyt a zsé, most csak a kerti csapból. Most a gyengébb csapatnak kell termelni, ha tud. Lásd például Leicester City csapatát. Üdv, Iatus!
2: És mi van akkor, hogyha például nem jönnek az eredmények, és a Newcastle United kiesik a Premier League-ből? Akkor például az a fajta döntéshozattal és a döntések tömkelege, amit most hoznak, azzal, hogy új befektető, új edző, eladott játékosok nem igazolnak, ez mi van, hogyha átesik egy olyan oldalra, hogy egyszerűen semmi nem fog összejönni a Newcastle-nek. Akkor kérdezem, hogy megéri vajon? Megérte? Nem biztos.
1: Annak, aki belerakta a pénzt, annak, aki végig szenvedte, vagy annak a szurkolónak, aki ott volt, mielőtt föl lett tőkésítve a csapat, ott volt a tőkésített időszakban, és ott lesz a kiesés után is. Ez három különböző nézőpont.
2: Igen, de egy szurkoló szerintem attól szurkoló, hogy ő biztosan hű marad a klubjához. Ő biztosan ott lesz, ha kiesik, ha harmadosztály, ha...
1: Bár... Ha esik, ha fúj, ez egyértelmű, hiszen autó, azt szokták mondani, most a hölgyektől elnézést kérek, a női hallgatóink biztos, hogy föl fognak sziszenni, de labdarúgó, és nem labdarúgó szurkolói berkekben ezt így szokás mondani, férfiak egymás között. Asszonyt, házat, kocsit tudsz cserélni, csapatot nem, azt csak egyszer választasz.
2: Ez így van.
1: Ettől függetlenül senkit nem biztatok, Isten őriz, a kedves feleségem remélem még alszik, és nem hallja, hogy ilyenekről beszélek. 7 óra 46 perckor egyébként, de tény és való, tehát most csak értsük, hogy mire mondom ezt a mondatot, tehát ténylegesen ő ott van, viszont a szurkolóért csinálod az egészet. A szurkolóból van elvileg pénzed, hiszen bemegy a shopba, a szurkolói boltba, megveszi a termékeidet, kifizeti a bérletet, megveszi a borzasztó drága belépőjegyet, és a többi, és a többi. Tehát akkor nem, logikusan nem kellene hülyének nézni, de mégis az történik ezek szerint, hogyha egyszer csak jön valaki egy, hát mennyi olyat láttunk, aki nagyon komolynak tűnő, aztán a végén kiderült, hogy semmi nincs mögötte, tehát egy ilyen hazárdőr, vagy egy ilyen hazárdjátékos.
2: Hát, és nyilván sok ilyen befektető hát is mondom, volt, persze. Tehát, hogy nem csak játékosokból van ebből hanem befektetőből is, és ilyenkor valójában tényleg nem is a klub szívja meg, mert vannak olyan edzők, akik biztosan megtalálják a helyüket máshol, a játékosok is el tudnak menni, hanem itt az a szurkolók azok, akik megszívják, tehát ők most ott voltak a Premier League-be, óriási csatát vívtak a Barcelonával.
1: De a Newcastle az tehát nem egy gyökerek nélkül létező csapat, hanem van múltja. Tehát ez a Newcastle, például annak idején, hogyha most magyar példát akarok mondani, játszott a Ferencváros együttesével 1996-ban, az egyik legemlékezetesebb hazai mérkőzése volt a nemzetközi meccseket figyelembe véve, az újkori történelmet vizsgálva a Fradinak, Lisztes Krisztián, Horváth Ferenc zseniális játékának köszönhetően 3-2-es győzelem, aztán kint Angliában vereség 4-0 lett a vége, tehát Zsinolák, Sírerek és a kor legnagyobb játékosai játszottak már akkor a Newcastle-nél, tehát ez nem egy olyan találmány, amit most így kitaláljuk, hogy akkor legyen, tehát éppen ezért nem lehet egy komoly, szerintem semmilyen klubbal, de egy ilyen komoly múlttal vagy tradícióval rendelkező klubnál meg pláne nem lehet ezt eljátszani. Na de, jött egy következő üzenet. Sziasztok! Nem kérdés, egyáltalán nem kérdés, hogy aki fizet, az rendeli a zenét. Ugye beszéltünk erről, és ezt már többen megerősítették, hogy egyetértenek velem. De, ha megváltoznak a lehetőségek, akkor úgy korrekt, ha az eljárások is változnak. Vagyis ebből az üzenetből én azt szűröm le, és arra következtetek, hogy ha ez mondjuk legyen egy házasság, tehát hogyha bármilyen tekintetben is változás áll be mondjuk az anyagi feltételek megteremtése oldalán, akkor legyen az pozitív, legyen az negatív, akkor azt egy normális kapcsolatban megbeszéled a másik féllel. Tehát, hogy most az oké, hogy nem egy hagyományos értelemben vett házasság, de mégis egy fedél alatt összebútorozva létezik a szponzor, a tulajdonos, az elnök, az edző, mindenki normál esetben ugyanazért a célért kellene, hogy harcoljon és küzdjön.
2: Hát azért kíváncsi lennék, hogy egy ilyen megbeszélésen vajon hány ember ül ott, és hogy ott tényleg ott van-e a befektető. Mondjuk egy ilyen nagy asztalnál ott van, ahogy te is említetted, az edzőtől kezdve a másodedző, a szponzorok, a klubvezetés több tagja, vagy pedig szimplán egy e-mailezés folyamán beszélik meg a történéseket, és e-mailen keresztül jönnek az értesítések arról, hogy akkor ez is ez van, ezt is ezt várjuk el, és ez is ez kell, hogy történjen. Tehát, hogy itt azért én egy picit úgy érzem, hogy nem feltétlenül abba az irányba tart a jelenlegi foci, hogy a korrektség az minden áron megmaradjon. És ennek sok edző megszívja.
1: Hát de milyen korrektséget akarsz látni? Akkor most megint visszatérünk oda, ami az alapfelállás szerintem, hogy aki fizet, az rendeli a zenét. Innentől kezdve, hogy kinek milyen lesz a lelki világa, kivel mi történik, ki hogy jár rosszul vagy jól, teljesen mindegy annak, aki a zenét rendeli. Hogy most a zenész ezt akarja játszani, vagy sem, akkor majd adjunk ennél a példánál. A zenész már játszik reggel 9 óta, de hajnali 2-kor még ráteszel egy lapáttal, hogy már pedig játszol. Érdekel téged, amikor kifizeted a zenészt, hogy még játszania kell? Te azt nézed, hogy ő mennyit talpalt előtte, de mondhatnék vendéglátós példát is. Amikor az van, hogy este 10-ig van konyha, nem tudom, hogy bárki a jelenlévők közül vendéglátózott, te én csináltam fiatal koromban.
2: De hogyha nem...
1: Pontosan tudom, hogy milyen az, amikor az van kérve, hogy 10-ig van konyha, és 9 óra 55-kor beesik egy 8 fős asztal, és közlik, hogy az van kérve, hogy 10-ig van konyha, olyankor nincs más opció, tehát az van, egyébként is a vendéglátásban az alapelv, hogy a vendégnek van mindig igaza. Tehát aki fizet, az rendeli a zenét, elvet követve. Nem érdekli a vendéget, abszolút nem érdekli. Aki fizet, nem érdekli, hogy te fáradt vagy, te nyűgös vagy, te már összetakarítottál azon a konyhán maradva a vendéglátós példánál, hogy a zenész már talpalt előtte 12 órát, hogy az edzőnek vannak érzései, visszakanyarodva az alapírhez. Magasról, olyan magasról tojik rá, amilyen magasról csak lehet.
2: Én ezt értem, de mi van akkor, hogyha az a zenész, vagy az a séf nem csinálja jól, vagy akkor, tehát hogy nem tudja jól csinálni.
1: Hát akkor még, akkor viseli a következményét, mert akkor olyan szintű letolásban lesz része. Első körből a vendég részéről, második körből a maradva a vendéglátós példánál mondjuk az üzletvezető, vagy a tulajdonos részéről, hogy két irányból fogja kapni, tehát két tűz közé kerül. De értem, hogy te mit akarsz mondani, hogy ő is emberből van, és hogyha rosszul csinálja, na de akkor megint visszakanyarodva a focis példához. Kifizeted a belépőjegyet egy mérkőzésre.
2: Akkor én azt várom el, persze, hogy
1: azt
2: jól.
1: Azt várod el, hogy Kylian Mbappé akármilyen haláleset volt a családjában, ne legyen, Isten őriz, de mondjuk szegénykémnek, ha az édesanyja elmenne, téged a legkevésbé érdekel, amikor a 350 eurós meccsbelépőt kifizeted a Real Madrid, nem tudom én, Villarreal mérkőzésre, vagy kifizeted a 3500 eurós belépőt a Real Madrid bajnokok ligája, tudom én, döntőjére, elődöntőjére, téged a legkevésbé érdekel az, hogy ő neki a lelkében mi van. Téged a legkevésbé érdekel, hogy véletlenül Brahiból beugrott a Szajnába, mert előjöttek a gyerekkori emlékei, és szegény úgy járt, mint Fábián Betti, hogy az mindenféle baktériumok megtámadták, és amúgy az előző estét, vagy az előző két estét infúzión töltötte. Amikor kifizeted a méregdrága belépőjegyet, téged érdekel az, hogy Mbappénak, de most Mbappéra mondtam egy nevet, ez lehetne Gipsi.
2: Most elkanyarodtál.
1: Hova?
2: Elkanyarodtál. Most arról volt szó, hogy van egy befektető, aki hoz egy döntést, és azt nem biztos, hogy megbeszéli az edzővel.
1: Azért, mert nem érdekli. Tehát ő azért nem érdekli, hát, mert ő adja a pénzt.
2: Én értem, de ez olyan, mint hogyha én adom a pénzt a zenésznek, és hogyha az a zenész nem játszik jól, akkor ott a kutya nem lesz, és akkor mind a kettőnk ember veszít azon. Én is, mint befektető, az edző is, mint zenész, mert hogy nem csinálja jól azt. Most, hogyha egy jó edzőt elküldünk azért, vagy elmenekítünk, vagy elüldözünk azért, mert én hozok rossz döntéseket, akkor az egész klubra hatással lesz, a nézőkre, a játékosokra, a befektetőkre, a szponzorokra.
1: Igen, de ő rövid távon nem így gondolkodik. És azért hoztam a másik példát, mert visszafelé, amikor te vagy, tehát a Bappé neked zenél, tehát ott is ugyanez a, ott is ez a hasonlat igaz, hogy kifizeted, és azt várod, hogy jól zenéljen. Mert hogyha rosszul játszik, mert azért játszik rosszul, mert előző este infúziót kapott, vagy azért, mert lelki beteg lett bármilyen családi tragédia miatt, akkor a következő meccsre te nem fogsz kimenni, mert nem, azt mondod, hogy de erre nem vagy kíváncsi.
2: Hát, de most megint kiemeltél egy embert, azért egy csapatban, egy csapatot szereztem, egy játékost. Tehát, hogy nyilván most ez megint az alaptézistől el van egy kicsit határolódva, de hogy én azt gondolom, hogy ez az egész, amit itt látunk a Newcastle United-nél, ez úgy rossz, ahogy van.
1: Hiszen mi lett volna a helyes magatartásforma?
2: Az, hogy az új befektető leül az edzővel, elmondja, hogy ezt szeretném, eladom
1: figyelj,
2: az összes
1: mester, figyelj, mester, az a helyzet, hogy változtatnunk kell, szeretném eladni Isakot, Gordont is, Tonalit is. Mit gondolsz erről? Na, játsszuk el. Te vagy az edző, jó. Én mondom, leülünk beszélgetni. Figyelj, Gege, az van, hogy megváltozott a helyzet, el kell adnunk Isakot 125 millió fontért, de megy Gordon is mellette a Barszához, meg megy Tonali is.
2: Én úgy gondolom, hogy ez nem biztos egy jó döntés, mert a...
1: De engem nem érdekel, hogy te milyen döntésnek gondolod, ez a döntés fog megszületni.
2: De ez viszont befolyásoló tényező lesz, maga Newcastle Unitednek a
1: teljesítményére. De maradt még 30 játékos, tehát a 35 fős keretből adtunk 3-at, maradt még 30, azokkal nem tudsz dolgozni?
2: Az alapjátékosaink elmentek, így nem biztos, hogy meg lesz
1: nevelj
2: a csapat.
1: Nevelj ki, ott van, nézd csak a 18 éves tehetség, a Biki meg a Marosán Gyuri, a két tehetséget most elő lehet venni, és akkor be lehet őket dobni. Pistáról nem is beszélve, figyelj, Pistát úgy szerződtettük, őt most hoztuk föl a második csapatunktól, most került elő. Figyelj, én látom rajta, most már azt mondják rá, nem te, mert veled nem nagyon lehetett erről beszélni, mert mindenféle ilyen nyílt vízi úszásokon járkáltál Párizsba az elmúlt, ahelyett, hogy figyeltél volna, de azt mondják, hogy itt a betanuló időszakban zseniálisan jól végezte a munkáját, és most már te most már, ha kell, eltalálja a kaput is.
2: Semmi probléma, ha kapok két évet úgy, hogy semmilyen elvárás
1: nincs.
2: Hogy
1: mit csinálsz? Kapsz ötöt mindjárt, de azt, abban nem lesz köszönet, hogyha te két
2: év. Hát akkor viszont sajnos így nem fog működni.
1: Öt év szerintem, most tett a nagy melegbe ezt a hűsödést, az ötöt, az ki fél lábon is
2: kibír. Két évet kérek úgy, hogy semmilyen elvárás nincs, kinevelem a játékosokat, és újra nagy lesz a Newcastle United. Ha ez így vállalható, akkor...
1: Na, igen, tehát eljutottunk oda, ugye, most egy ilyen rögtönzött párbeszéddel, amiben azért volt kis csipkelődés is, hogy párbeszéd, kommunikáció. Nem kérdés, ugye ez szerintem a top SMS, ami jött itt a rengeteg üzenet közül, mert az SMS-eknek a jelentős része ebbe az irányba mutat, hogy aki fizet, az rendeli a zenét, és hogy az edzőnek nincs beleszólása és társai. Alapvetően én egyetértek ezzel, mert ebbe az irányba indultunk el gondolkodásilag. De az SMS, ennek a kedvenc SMS-emnek a második fele, ha megváltoznak a lehetőségek, úgy korrekt, ha az eljárások is változnak, vagyis le kellett volna ülni, és át kellett volna beszélni ezt a dolgot, mert az onnantól kezdve se egyik, se másik irányból nem mutat jól, se a tulajdonos, vagy a befektető részéről, hogyha eladja a játékosokat, se az edző részéről, hogy utólag kezd el ezen problémázni, és az Albert Florianos példa is talán ezért volt jó. Gegének is azért igaza van, ha fizeted a zenészt, azért azt előtte jó tisztázni, hogy mit tud játszani. A nép, de a zenész nem biztos, hogy jól játsza a rockot.
2: Hát igen, abszolút egyetértünk. Tehát, hogy itt azért megint csak a közös cél és a közös dolgok, azok egyszerűen anélkül nem működik az egész.
1: A száztagú cigányzenekartól mondjuk azért megnéznék egy Edda Hűtlent, mondjuk, hogy hogyan szól, csak hogyha már rock, bár mondjuk ez fordítva volt, Patakinek volt egy időszaka, amikor mulatós zenéket énekelt egyébként, ahhoz is megvan a hangja, meg az akusztikája, vagy igen, a tehetsége, furán hangzott. 7 óra 58 perc a pontos idő, hát én azt hiszem, hogy kiveséztük azt, hogy most akkor lelépsz, hogy vállalod a nehézségeket, és hogy hogyan is kellene hozzáállni. A folytatásban labdarúgás majd hamarosan, ugyanis a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva lépnie kellett, és itt ugye a mérkőzések kezdési időpontjában nagyon komoly átalakulások voltak az elmúlt időszakot nézve. Ebből rengeteg félreértés is adódott, hogy ez miért így van, miért ekkor van, hogyan kell elképzelni, egyáltalán mennyit lehet spórolni, mondjuk például, hogyha nem egy villanyvilágításos mérkőzést rendezünk meg. Szabó Gergő, a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtófőnöke lesz itt velünk hamarosan, de csak a zenét követően.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 7 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Robogunk tovább Gyurta Gegével. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Még az előző témához jött egy-két üzenet, amik Gegének biztosan tetszenek majd. Ha ilyen kiszámíthatatlan a tulaj, biztos, hogy nem dolgozok vele. Ugye az előző témánk az volt, a Newcastle-nél óriási átalakulás, az edző azt mondta, hogy ha eladják a legjobb játékosokat, akkor továbbá. Honnan tudod előre megmondani, én értem a kedves SMS író álláspontját, hogyha kiszámíthatatlan, de azt előre honnan látod, hogy Pista a szemüvege mögül, amikor somolyog, akkor ő azért somolyog, mert hogy jó indulatú, vagy mert rossz indulatú?
2: Jön egy belső érzés, hogy ezzel most kell,
1: hát
2: vagy
1: de,
2: nem kell.
1: És amikor kiharcolod a BL szereplést, akkor nem jött a BL, tehát akkor nem volt meg ez a rossz érzés.
2: De hát akkor
1: de
2: még nem...
1: eddig működött ez a házasság, és most kezd el úgy tűnni, hogy nem működjön. Következő üzenet, az edző bizonyítson attól, hogy a tulaj megbolondult, attól neki még nem kell nekiállni siránkoznia.
2: De hogyha be van kötve a keze.
1: Hát de mitől lenne bekötve a keze? Attól, hogy most eladták három játékosát, még maradhatott volna, ha akart volna. Na de az alkalmazkodó képesség bizonyos helyzetekben, hogy mondjam, nem választás kérdése. Ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség, ahogy említettük ugye a zenét megelőzően, lépnie kellett, hogy az energiafelhasználás csökkentése érdekében, illetve lépéseket kellett tenni. A szövetség közlése szerint a rendkívüli időjárási helyzet és az energiaellátással kapcsolatos nehézségek miatt született meg az a döntés, hogy jó pár mérkőzésnek a kezdési időpont módosult. A telefonvonal túlsó végén itt van velünk Szabó Gergő, a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtófőnöke. Jó reggelt, Gergő, és köszönjük szépen, hogy bekapcsolódsz hozzánk így telefonon keresztül.
3: Sziasztok, jó reggelt a hallgatóknak is.
1: És kérlek, segíts nekünk is, meg az átlag emberek fejével egy picit gondolkodva is eligazodni, mert nem nagyon tudunk belegondolni, hogy milyen nehéz lehet egy ilyen döntést meghozni, mennyi tényezőt kell figyelembe venni, hogyan zajlik egy ilyen egyeztetés, megbeszélés, tényleg hogyan néz ez ki első körben, amikor nekiültök egyeztetni és fölmérni a lehetőségeket, mennyi szempontot kell vizsgálni?
3: Hát meglehetősen sokat, hiszen ugye ráadásul amellett, hogy rengeteg szempont van, ugye ezeket valamilyen módon rangsorolni is kell, vagy fontossági sorrendet felállítani. Tehát már önmagában a rengeteg szempont végig gondolása is egy nehéz feladat. Az pedig, hogy ezek közül melyik erősebb vagy fontosabb a másiknál, ugye azt is el kell dönteni. Úgyhogy ez egy elég komoly feladat, ráadásul amellett, hogy sok szempont van, sok érintett is van, hiszen ott vannak a klubok, a játékosok, stábtagok, szurkolók, tévénézők, tehát csak hogy most a hirtelen eszembe jutó legfontosabbakat említsem, ez már csak így végig sorolva is rengeteg embert jelent, és rengeteg szempontot, sokszor egymással ütköző vagy ellentétes szempontokat is. Úgyhogy ez valóban egy elég komoly feladat ilyenkor.
1: Be lehet ilyenkor vonni a klubokat? Vagy
3: a szó
1: jó értelmében diktatórikus döntést kell hozni, és az van, amit mondunk. Tehát értse mindenki jól, nem szánt szándéka kiforgatva akarom mondani, de hogy mennyire lehet ilyenkor demokratikus elveken működni?
3: Én azt gondolom, hogy abszolút. Már csak azért is, mert ugyanaz MLS a szervezője a bajnokságnak, vagy ez a bajnokságoknak, de ugye a rendezők azok mindig a hazai klubok. És azt gondolom ráadásul, hogy a magyar kluboknak ebben a szempontban, vagy ebben a helyzetben is nagyjából ugyanaz az érdeke, mint az MLS-nek. Ők is úgy vettük össze, hogy szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy ezt a rendkívüli helyzetet a lehető legjobban kezeljék ők is, illetve kezeljük együtt. Ez persze sok esetben kompromisszumot kíván a résztvevőktől, de azt gondolom, hogy abban, hogy mindenkinek, minden érintettnek ki kell venni a részét ennek a helyzetnek a kezeléséből, az egy pillanatig sem volt kérdés. Azt gondolom, hogy egy résztvevő részéről sem, vagy egy érintett részéről sem.
2: És ilyen szituációkban a rendkívüli meleg, vagy az áramhiány a nagyobb probléma?
3: Hát a kettő ugye egymásnak a következménye, vagy egyik a másiknak a következménye. De értem, hogy mire gondolsz. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben most az elsődleges szempont ugye az energiafelhasználás csökkentése volt. Mind a mellett ugye fontos azt is megjegyezni, hogy természetesen a hőség a sportolók, a szurkolók, a stábtagok, a rendezők szempontjából is egy nagyon fontos tényező. Viszont az, hogy mondjuk egy sportoló melegben sportoljon, az azt gondolom, hogy egy relatíve általános dolog, főleg nyáron. Ráadásul korábban ugye ez nem egy olyan szempontból nem egyedi eset, hogy ugye minden nyáron meleg van, és minden nyáron most már az utóbbi években tud talán nevezhetjük úgy, hogy extrém meleg lenni. Tehát természetesen ezekről nagyon sok beszélgetés zajlott már az elmúlt években is, hogy mi lehet az optimális megoldás, mi legyen, hogy legyen. És azt gondolom, hogy például most, ha a Tour de France-t, a női Tour de France-t megnézzük, akkor 2-3 nappal ezelőtt 41 fokos hőségben tekertek ők is, ami még annál is durvább, ami itt van nálunk. Viszont a hőséget azt ebből a szempontból könnyebb kezelni, hiszen az ivószünetek is indokolt esetben bevezetésre kerülnek, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ez ellen senkinek nincs is kifogása, és oda lehet jobban figyelni a különféle ásványi sokpótlására, folyadékpótlására, ápolás miatt, mikor éppen megáll a játék, az ivószünetben, a félidőben, a mérkőzés előtt, tehát ez egy sokkal könnyebben kezelhető probléma, mint önmagában az, ha mondjuk nem lesz áram az országban, vagy nem lesz elegendő áram. Tehát mindazon mellett, hogy természetesen ez egy pillanatig nem is kérdés, hogy az emberek egészsége a legfontosabb.
1: Igen, viszont azon gondolkodom, tegnap este a Fradi meccs közvetítése alatt arról beszélgettünk Jó András kommentátortársammal, hogy este 9 óra magassága lehetett az első félidő végén, 30 fok felett volt a hőmérséklet. Most az alapján, amit Szabó Gergő mond, az imént a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtófőnöke van, ugye itt velünk a telefonon a túlsó végén, hogy most 36-37 fokban játszol, vagy 30 fokban, a kettő között olyan nagyon, tehát van különbség, érezhető különbség van, de mindazokkal a pótlási módszerekkel, illetve mindazzal, hogy ivószünet van, megáll a játék, talán az könnyebben megoldható, mint az egyébként, és most nem akarom elbagatelizálni a helyzetet, de tegnap este volt a Grupa Arénában két szituációs, amikor egyszer csak magát hogy lekapcsolódott a villany, és azt vártuk, hogy bizonyos részén a stadionnak, hogy akkor vajon mehet a mérkőzés tovább, vagy sem. Gergő, nem akarok Isten őriz, hogy ördögöt a falra festeni, de hogyha a helyzet nem változik, vagy javul, benne lehet a pakliban, hogy akár teljes fordulót kell halasztani, ez fölmerült-e az egyeztetésen, vagy ez már tényleg az utolsó utáni vészforgatókönyv kategória?
3: Én úgy tudom, hogy egyelőre erről nem esett szó. Folyamatosan figyeljük a helyzetet, folyamatosan megpróbáljuk a lehető legjobb megoldást megtalálni mindenki számára, és a lehető leghatékonyabb megoldást megtalálni. Úgyhogy egyelőre ugye a programot már mindenki ismeri, a hétvégére, illetve a következő hétvégére, tehát hogy azt gondolom, hogy folyamatosan figyelni kell, hogy mi történik, ezt is tesszük, és ahogy változik a helyzet, annak fényében módosítunk esetleg a döntéseken, illetve nem módosítunk, attól függően, hogy a helyzet mit kíván meg. Ugye például a csapatok indoklás nélkül kérhettek olyan szektorbezárási büntetés végrehajtásának a felfüggesztését, ahol mondjuk egy árnyékos szektor volt
1: az érintett szektor,
3: a döntés szerint, igen, az érintett, ugye a lezárása pont azért, hogy a szurkolók az árnyékos része mindenféleképpen be tudjanak ülni, tehát folyamatosan figyeljük a helyzetet sok szempontból, és próbáljuk ezt a tőlünk tehető legjobb módon kezelni, úgyhogy természetesen a saját részünket ennek a rendkívüli helyzetnek a kezeléséből a lehető legjobban kivegyük.
1: Mit tapasztalsz, mit érzékelsz a klubok, hogy állnak ehhez a kérdéshez? Mennyire együttműködőek, mennyire, mennyire törekednek arra, amire ti, mint szervező, Magyar Labdarúgó Szövetség próbáltok és mindent megpróbáltok megtenni ennek érdekében, de hát ugye nyilván ehhez kell egy másik fél, vagy jelen esetben kellenek a klubok is.
3: Ahogy említettem, ugye a legelején is a cél közös. Tehát a klubok is felelősek teljesen érezhetően és egyértelműen abban, vagy felelősnek érzik magukat, és így is tesznek, így is viselkednek, hogy ezt a rendkívüli helyzetet, ezt ők is a lehető legjobban kezeljék, és a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljanak ennek a helyzetnek a kezeléséhez. Tehát én maximálisan azt gondolom, hogy miután a cél közös, ezért a klubok részéről abszolút ideális együttműködés tapasztalható, és ebből fakadóan azt gondolom, hogy ez a helyzeten, vagy a mi helyzetünkön, vagy a magyar futball helyzetén mindenféleképpen könnyít ebben a szituációban.
1: Ugye csak a rendkedvért, amire a telefonos vendégünk Szabó Gergő, a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtófőnöke utalt az elmúlt percekben, hogy a harmadik és a negyedik forduló menetrendje és kezdési időpontja ismertek. A rendkedvért, tehát MTK Puskás Akadémia majd augusztus 7-én 17 óra 30 perctől 8-án szombaton, ugye ez a pénteki nyitómérkőzés, 8-án szombaton két találkozó délután fél négytől Vasas Zalaegerszeg, 17 óra 30 perctől Kisvárda Újpest, és akkor két vasárnapi mérkőzés szintén ugyanebben az idősávban, és szintén elhangzott már, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a klubokkal karöltve, egyeztetve figyeli és értékeli az aktuális helyzetet. Ugye jelen pillanatban a következő forduló menetrendje ismert még, hasonló kezdési időpontokkal 16 óra 30, illetve 17 óra 30 perces kezdésű mérkőzések ezek. Bármennyire is nem akarom elbagatelizálni a helyzetet, a meteorológiai képességeitek mennyire erősödtek föl, vagy alakultak ki az elmúlt időszakban. Mit lehet tudni arról, nem tudom, nyilván nem az átlag applikációkat nézitek és használjátok, hogy meddig tarthat ez a brutális hőség, szárazság és extrém idő. Azon túl, hogy persze nyilván alakul a helyzet, és te magad is tettél rá utalást, hogy az elmúlt években egyre inkább hozzászokunk a klímaváltozás következményeihez és az extrém dolgokhoz, de tényleg mondom, nem elviccelve a dolgot, meg nem elvárásként kérdezem, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtófőnökének erről bármit is kellene tudnia, de azt feltételezem, hogy tényleg valamilyen irányba, ha más nem, tapogatózás volt ezügyben, szóval mi az, amit ezzel kapcsolatban esetleg lehet tudni, vagy tudtok-e bármi többet, mint mi átlag emberek, felhasználók?
3: Hát meteorológiai kérdésekbe semmiképp sem mennék bele.
1: Akkor a képességek
3: ez nem a mi asztalunk, és nem az én asztalom. Ahogy említettem, folyamatosan figyeljük a helyzetet, mi is próbálunk minél többet megtudni, de azért azt nem gondolom, hogy a kollégák bármiféle különleges időjárás előrejelzési módszerből dolgoznának. Mi is ugyanabból dolgozunk, amiből azt gondolom, hogy talán mindenki más is, de mindenféleképpen a többség. Úgyhogy ilyen speciális eszközeink, ha most ilyesmire gondolsz, mint mondjuk a Forma 1-nek a saját időjárási radarja és egyebei nincsenek. Úgyhogy mi is figyeljük azt, hogy mi várható, a szakemberek mit jeleznek előre. Ez ilyenkor teljesen normális. És ennek fényében, ahogy említettem, folyamatosan figyeljük a helyzetet, és hozunk, ha kell, újabb döntéseket majd.
1: Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk ma reggel. Szabó Gergőt, a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtófőnökét hallottuk. Kitartást kívánunk nektek. Jött több üzenet is van, amiben köszönjük. Inkább hideget kívánnak, és nem a szó szoros értelmében, hanem inkább átvitt értelmében és melegebb éghajlatra küldenek el titeket, mint MLS, de vannak hallgatók, akik egyébként egyetértenek ezzel a döntéssel, és azt írják, hogy tisztelet az MLS-nek, amiatt, hogy megpróbálja megoldani a helyzetet. Nem lehet ebben a kérdésben egyértelműen jó döntést hozni, nem véletlenül beszéltünk a diktatórikus, demokratikus dolgokról, hogy hogyan lehet, hogyan nem lehet. Szóval, Gege, ugye ez ugyanaz, mint a nyílt vízi úszás, egy picit hasonló a helyzet. Hiába tudja Fábián Bettina, hogy a Szajna vize nem megfelelő, ha ott van az olimpiai döntő, be kell ugrani. Hiába tudjuk, hogy délután fél négykor 35 fokban nem a legegészségesebb sportolni, de valahol lejátszák ezt a mérkőzést, és abban egyetértek az MLS szóvivőjével maximálisan, hogy a meleghez még talán mindig könnyebben tudsz alkalmazkodni, mint ahhoz, hogyha ha nem tudod felkapcsolni a villanyvilágítást. Tehát, hogy jött ilyen üzenet is, kettős rangadón voltam, 36 fokban 60 ezer néző volt, tudtak csodásan játszani a játékosok. Fekete József aláírással, névvel, teljes névvel írta ezt az üzenetet. Köszönjük, József, hogy itt vagy velünk te is, és bekapcsolódsz így a műsorba. Azért mondom, nehéz, tehát értem mind a két oldalt, értem a szurkolói felháborodást, értem azt, amikor látod Újpesten Juicsot térdre rogyni a nagy melegben, és rohannak oda hozzá. Tegnap saját két szememmel láttam a Fradi női BL selejtezőjén a játékosokat. Az első meccs a nem magyar érdekeltségű délelőtt 10 órakor kezdődött. Borzasztó meleg volt már akkor is, délután fél ötkor hasonló meleg, de mondom, erről beszélgettünk, és tényleg nem elviccelve, és persze, hogy ezt mondja Szabó Gergő, hogy nem akar meteorológus lenni, nem is elvárás, de hogy mi azt tudjuk mondani, hogy ránézünk a telefonon arra, hogy hőérzet ennyi, várható időjárás ennyi, és amikor a következő egy hétre csak azt látod, hogy vörösen világít mindenhol, és este 10-kor is még 30 fok fölött van a hőmérő igonyszála, de most olyankor mit mondasz? Tehát, hogy lehet onnan nézni, ha megoldás irányába akarsz törekedni, mint amit József írt, hogy 36 fokban is lehet csodásra játszani, vagy lehet ezen hőbörögni is. Van, aki az utánpótlást írja, hogy miért kell az utánpótlás országos kupákat az utolsó 4 nyári napos hosszú hétvége kellős közepére szervezni. Igen, ez is egy érdekes kérdés. Nem tudunk most mindenben igazságot tenni, vagy mindenben álláspontot foglalni. Az biztos, hogy nincs könnyű helyzetben az MLS, de hát ezt MLS-től elvonatkoztatva, aki versenyeket szervez, hát pont a nyíltvízi úszásnál van az, amikor a kezdési időponttal lehet játszani, hogy nem 9-kor, hanem mondjuk már 7 órakor beengeded a versenyzőket a vízbe, lásd olimpia. Cserébe viszont, mivel életetekben nem úsztatok 7-kor versenykörülmények között, akkor utána jön az a sportolói hozzáállás, hogy de hát attól akkor ez nehezebb volt. Melyik kis ujjadba harapsz bele a kettőből?
2: Igen, ezek a szükséges rosszak, amiket meg kell hozni, és meg, tényleg egyszerűen ezek a döntések, ezek ott vannak, mindenki számára el kell fogadni azt, hogy most ez egy ilyen időszak, és ezeken át kell vészelnie magát mindenkinek. Nyilván elképesztő nehéz lehet a fiúknak a focipályán, a pitchen ott, hogy amikor süt rád a nap, és nagyon meleg.
1: Gege pitchet mondott, mielőtt bárki is félreért és félre hallotta volna. Pitch, mint pálya, erre utalt, és nem egy egészen más kifejezés jött, csusszant ki a száján.
2: Úgyhogy igen, nagyon-nagyon nehéz lehet, ahogy a nyílt vízi úszóknak is a meleg vízben, a párási éghajlatban. Szóval, hogy rengeteg olyan dolog van most, amivel meg kell küzdenie mindenkinek.
1: De... És ebből szerintem csak több lesz, de egyébként én sem vagyok meteorológus, meg klímaszakértő sem, úgyhogy ebben nem akarok belemenni. Amit tudunk mondani, és amit szeretnénk mi is kérni a hallgatóinktól, nem véletlenül nincs például élőkamerás közvetítésünk az elmúlt reggeleken, mert hogy a stúdió világítás is takaréklángon működik, a díszlet világításunk teljes egészében lekapcsolva, a kamerák kikapcsolva, tehát azok az eszközök, amik kellenek ahhoz, hogy rádióadást tudjon készülni, minimálisan azok az eszközök működnek. Én most tudom, hogy nagyon sokan felhördülnek, hogy de nem az én egyetlen, nem tudom, televízióm, szárítógépem, klímaberendezésem, nem, tehát megint nem akarok szakértőt játszani, lesz az, ami majd megdobja a fogyasztást. Nem az az egy gép, de hogyha mindannyian, most itt a stúdióban vagyunk hárman, ha mindenki csak egy eszközt egyébként lekapcsol bizonyos időszakra, ha annyival megpróbál hozzájárulni, már azzal is egyébként előrébb tudunk jutni. Nyilván ennek az éremnek ugye van a másik oldala, ami a képmutatásos vonalat erősíti, de ebben most itt nekünk egy sportreggelben nem tisztünk belemenni, hogy éppen mondjuk milyen fesztivált rendeznek meg, ott locsolnak, nem locsolnak, mi történik. Tudom, hogy most nagyon sokan azonnal felsziszentek, amikor ezt a mondatot mondom, hogy kapcsoljunk le egy dolgot, hogy miért, amikor közben azt látod, itt nekünk a sportreggelben szeretném leszögezni, nem tisztünk ebben a kérdésben állást foglalni, magánvéleményünk lehet, de sportos szemüvegen keresztül a sportvilágából próbáljuk megközelíteni a dolgokat. Lásd nyílt vízi úszás, lásd a Magyar Labdarúgó Szövetség döntései, hogy hogyan próbálnak alkalmazkodni a jelenlegi helyzethez, hogy ez jó vagy nem jó, mindenki eldöntheti magában. Az viszont biztos, hogy 8 óra 26 perc a pontos idő, úgyhogy hamarosan a legfrissebb hírek után Holzer Ádámot hívjuk majd, és visszatérünk újra a szakmához. A tegnap esti Fradi meccs kapcsán tudunk majd elindulni, kicsit beszélgetünk a hétvégi Real Madrid elleni mérkőzésről, na meg a tegnapi nap egyik legfontosabb eseményéről, ami felett itt azért sokan szépen lassan, vagy szépen cserben elsiklottak, nevezetesen ha a Fradi tovább jut a Górnik Zabzsi ellen, az, hogy a török Trabzonszporral találkozik, az egy dolog. De hát a törökök tegnap bejelentették a fáraó érkezését. Meg annyi téma majd, de csak 8:30 után.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Újabb 2 ezüstérmet nyertek nyílt vízi úszóink az Európa-bajnokságon. Olcsóbbak lettek az üzemanyagok, fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Ferencváros Corbo Marius 65. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött a lengyel Górnyik Zabrze ellen a Grupama Arénában a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. A harmadik forduló első mérkőzésén a visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. Kiesett a Ferencváros női együttese a labdarúgó bajnokok ligájából. Az RTC a selejtezőkör második fordulójában a 2-2-esre

0: labdarúgó csapatához igazolt Mohamed Salah. A 34 éves egyiptomi csatár 9 idényt követően távozott a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató angol Liverpooltól, amelynél júniusban lejárt a szerződése. A török sajtó szerint Salah 2 évre kötelezte magát új klubjával, és bónuszok nélkül évente 17 millió eurót fog keresni. A Trabzonsporral egyébként összekerülhet a Ferencváros az Európa Liga főtábláját, amennyiben a selejtező utolsó körében túljut a lengyel Gurnyik-Zabrze együttesén. Marozsán Fábián 3 játszmában alul maradt az olasz Matteo Arnaldival szemben a montreali keménypályás tenisztorna második fordulójában. Ezzel búcsúzott a további küzdelmektől. Bondár Annának és Udvardi Pannának is a második kör jelentette a végállomást Torontóban, a keménypályás tenisztornán. Bondán a belga Elise Mertens-től kapott ki 3 játszmában, Udvardinál pedig a japán Naomi Osaka bizonyult jobbnak 6-2-6-4-re.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Tovább tombol a kánikula, tegnap is meghaladta a 40 fokot a csúcshőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott legfrissebb jelentése szerint délután 9 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban. Jelenleg több vasút és hívvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. A kánikula ma tetőzik 42 fok körüli meleggel. Emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, már 7 centivel a minimum vízállás felett van, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Kitért arra, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, hogy aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Erről is a miniszterelnök számolt be. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat. Biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. Hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozás oka, hogy a kánikula idején megnő a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki ne locsoljon vízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Csökkent az üzemanyagok ára. A 95-ös benzinára 7, a gázolai pedig 3 forinttal mérséklődött literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolai 661 forint.
1: Közlekedés.
0: Az M5-ösön Röszke felé egy autó a belső szalagkorlátnak ütközött. A 114-es kilométernél Kiskunfélegyháza térségében a belső sávot lezárták. 2-3 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívül itt lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 24 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 40 perc a pontos idő. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport reggel. Zseniálisan jó a hangulat a stúdióban, a szerkesztőségben. Az a helyzet, hogy így, hogy haladunk előre időben, egyre inkább ébredezik a város, ébredeznek a hallgatóink, ébredezünk mi magunk is egyébként.
2: Az érzéseink is ébredeznek.
1: Igen, mi, a vágyaink is, mindenünk halad előre, úgyhogy emiatt van az, hogy tényleg egyre jobb hangulatban telnek a percek, másodpercek. Viszont, ahogy említettük, ugye labdarúgással megyünk tovább, mert ha csütörtök és 8:30 elmúlt pár perce, akkor természetesen Holzer Ádám van itt velünk a telefonvonal túlsó végén. Szia Ádám, jó reggelt! Vízparton, edzés előtt, edzés alatt, edzés közben, edzésre menet, hol érünk el, hol és milyen módon próbálod elviselni ezt a hőséget, ami már 8 óra 40 perckor is 30 fok fölötti.
3: Jó reggelt, sziasztok! Éppen edzésre a pályára tartok.
1: Ajjajajajaj. Hogy bírjátok egyébként tényleg elviselni? Most nehéz, meg borzasztó nehéz, de milyen? Van valami praktika, vagy valami, ami segít? Mert hogy minden irányból próbálunk tájékozódni, de hát tűzőnapon 30 fok fölött sehogy, én szerintem semmilyen jó megoldás nincsen. Vagy van?
3: Hát, nem igazán, sok folyadék nyilván, meg ilyen mosakodó láda, és akkor abba az ember belemeríti magát egy picit, megmossa a tarkóját, körülbelül ennyi, tehát, hogy nagyon nagy trükkök nincsenek. Meg hát nyilván minél korábban edzeni, amikor még mondjuk csak 30 fok van, mert nyilván ember a melegben délután már nem is lehet kis túlzással edzeni, úgyhogy próbálunk is minél korábban. Egyébként ma szabad nap van, tehát, hogy ugye edzés nincs, de én egyéb más ügyben kimegyek a pályára, úgyhogy ma megúsztuk, majd holnaptól folytatódik, meg talán a hőmérséklet is csökken, úgyhogy talán elviselhetőbb lesz, de ugye vezetőedzőnk gyakran mondja, hogy ez nem meleg, meleg citrusom van, ő ugyanis ugye ott légióskodott Koroszki Gábor, és rendre megjegyzi, hogy ez nem meleg, és ami citrusom van, az a meleg, úgyhogy az elvárás, hogy írja is a csapat.
1: Kedvenc Lajcsi bácsim, a kedvenc hangulat karbantartó intézetemből a legnagyobb jó tanácsot tudta adni. Kornélkám, ha rám hallgatsz, belefekszel egy 30 kis fröccsbe. Ez volt az ő megfejtése. Természetesen elhatárolódunk mindenféle olyan jellegű dologtól, ami az egészségre káros lehet.
3: Felplánedzés időben.
1: Összességében viszont van olyan pillanat, amikor egyébként tényleg így elgondolkodik az ember. Na de vissza tényleg a komoly dolgokhoz. Mit szólsz Ádám a Fradi továbbjutásához? Ugye legutóbb, amikor beszéltünk, még a Twente meccs előtt voltunk, egy kifejezetten jól sikerült visszavágó. Nyilván a végén egy pici izgalommal, de ugye azért az, hogy 35. perc környékén volt ugye a Rommens piros lap, tehát nagyobb részben a meccs nagyobb részét emberhátrányban játszotta a Fradi, és nekem egy kicsit a tegnapi meccs is beleillik ebbe a körbe, amiről pont egy hete beszéltünk, hogy a Fradi ott van a nemzetközi rutin benne, hogy az ilyen jellegű csapatokat, mert a Twente is egy jó csapat, ez a Górnik Zabrze is bebizonyította, hogy egy jó képességű, nem véletlenül lett a lengyel bajnokság ezüstérmese, de hogy ezeket a meccseket főleg hazai környezetben tudja hozni. Én tegnap a közvetítésben úgy fogalmaztam, hogy ez egy tipikus egygólos mérkőzés, végül igazam lett, szóval induljunk a Twente visszavágótól, és kérlek érkezz meg a tegnapi meccse, szóval hogy tetszett az egy héttel ezelőtti, illetve a tegnap esti?
3: Az egy héttel ezelőtti mérkőzés az Rommens kiállítása miatt lett egy picit izgalmas a vége, tehát ezzel nem mondok újat, de alapvetően a Fradi ott nagyon-nagyon jól játszott a kiállításig, és nem is nagyon volt helyzet a Twentének, és látszott, hogy frusztrálja a hollandokat az, hogy egyébként talán magukat is magasabbra pozícionálták, de ugye mi is beszéltünk róla, hogy azért a holland bajnokság egy élcsapata, az talán előrébb tart, mint a magyar bajnokság élcsapata rekordbajnoka. Már Istennek nem lett igazam, illetve hát ugye az első mérkőzés, amit még a helyszínen láttam, azért arra engedett következtetni, hogy ez egy nagyon jó csapat ez a Twente. A Fradi a második mérkőzésen ezt egy darabig el tudta tüntetni, aztán nyilván a végén már, amikor a cserék után meg emberhátrányban rengeteg labdát lövöldözött a 16-oson belül a Twente, ott ingott még igazából a Ferencvárosnak a védekezése, de azért két olyan kaliberű támadó volt akkor a éppen az egy-egy gólszerző, akiket azért minden esetben nem lehet elvárni, hogy megoldják a védők a fejpárbajt. Ugye kétszer sajnos nem is sikerült, de ennek ellenére azért Weghorstot szerintem a párharc nagy részében jól semlegesítette a Fradi, és szerintem abszolút megérdemelt volt a továbbjutás, még így is, hogy egyébként a végén izgulni kellett, de szerintem alapvetően ez egy nagyon jó párharca volt a Fradinak, és hát igazából tegnap folytatódott a taktikai tudatossággal, a szervezettséggel, az, hogy milyen helyzeteket honnan enged az ellenfélnek, tehát azt lehetett tudni, hogy ez a Gornyik, ez egyébként labda ellen egy jobb csapat, tehát őnekik labdával vannak problémáik, ez az első fél idő második felétől eltekintve ez így is volt, a Fradi volt az, aki inkább dominálta ezt a meccset, viszont a legnagyobb helyzet az pont egy Fradi labdavesztés után egy átmenet volt ugye az első fél idő végén, amit aztán a lengyelek támadója fölé durrantott ilyen 11-12 méterről, tehát szerintem a Fradi jól megoldotta ezt a meccset, és az az előny, ami van, az elég kell legyen, azt kell mondanom, mert nem gondolom, hogy olyan nagy csoda történik itt egy hét alatt, már mint a Gornyik játékát illetően, de most közhely, de egy piros lap mindent átírhat, tehát mondjuk, ha ott történne egy ilyen Rommelszéhez hasonló eset, akkor nyilván nincs miről beszélni, már mint akkor onnantól nem érdemes a konkrét taktikai dolgokról beszélni, de Fradi jól oldotta meg megint ezt a mérkőzést. Borvé Balázs jó döntés hozott azzal, hogy ugye Korbut hátrébb húzta, és Lévi kezdett tulajdonképpen Korbu helyén. Ezt láthattuk egyébként Hollandiában a Twente ellen is, amikor már a meccs vége fele nagyon a Twente dominált. Ott ugyanez a csere történt meg, Korbu hátrébb csúszott, és akkor onnantól Lévi védekezett az ellenfél hatosa ellen. Ezt tegnap is ezt láthattuk, és Korbu ugye fel is ért, lövő helyzete volt, meg volt még egy gyönyörű egyéni alakítása 1-0 után, amit ugye ballal fölélőtt. Ezen Korbu játéka, most pont egy olyan meccset láttunk, ahol talán a legjobb mezőnyjáték párosult góllal, így abszolút azt lehet mondani tényleg, hogy Korbu Máriusz volt a nyerő emberünk.
1: Mennyire értesz? Amint arra következtetek az alapján, amit mondtam, ugye, hogy nagyon nagy csoda nincs, hogy ez az egygólos mérkőzés, ugye, amit mondtam, ez nagyjából fedi a valóságot, hogy ezzel az előnnyel élni kell tudni, vagy élni lehet majd a visszavágón. Ugye a Fener ellen hasonló volt a Gornyik helyzete, egy gólos vereség Törökországban, aztán döntetlen a visszavágón. Tehát stadion sokkal nagyobb nem lesz, itt is jó volt a hangulat tegnap este, tehát így minden abba az irányba mutat, hogy kellő módon lehetünk bizakodóak a visszavágót illetően.
3: Hát igen, azt gondolom, hogy teljesen rendben van ez az eredmény, és szerintem bizakodhat a Ferencváros. A kérdés az tényleg az, hogy a Gornyik tud-e bármiben változtatni, vagy tud-e bármin módosítani a játékát illetően, mert a Fradinak nem igazán lesz erre szüksége.
1: Aló Ádám, itt vagy esetleg? Megszakadt a vonal, Holzer Ádám nincs itt velünk, megpróbáljuk újraírni, kérek Krista, próbáld meg újraírni, és akkor hát, ha be tud addig hozzánk csatlakozni. Ugye erről beszéltünk, tehát hogy ez az előny, ahogy a Nemzeti Sport is hirdeti a címlapján, itt van velünk, közben megvan. Oké, Ádám, megszakadtunk.
3: Igen, itt vagyok.
1: Jó, egy pillanatra megszakadtunk az imént. Szóval ott szakadt meg valahol a történet, hogy a Gornyik mennyire tud változtatni a játékában, hogy a Fradinak nem kell.
3: Igen, abszolút, én ezt gondolom, hogy hát nem az, hogy nem kell, mert ez minden meccs más egy picit, de én azt gondolom, a Fradi ugyanígy tudja kontrollálni a mérkőzést idegenben is, akkor nem lehet probléma. Szerintem ami egy pici plusz nehézség a Fradinak, hogy igazából egy ilyen lelki teher ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, amit már a mérkőzés előtt én mondtam, hogy ugye ez sokkal fontosabb annál, mint hogy egyébként tovább kell jutni, mert akkor EL lehet, mert szerintem, ha ez nincs meg, akkor az EKL sem biztos, mert ugye akkor az a Monakót jelenteni.
1: Bizony.
3: Tehát, hogy a Fradinak ez a tét, hogy az, hogy ősszel nemzetközi porondon legyen a Fradi, ahhoz ugye kulcsfontosságú ez a párharc. Ezt tegnap látszódott, hogy ezt a játékosok is érzik, értik, és szerintem a visszavágónak is igazából ez a tétje. Túl azon, hogy nyilván tovább jutsz és Trabzon, és akkor az elér játszol, de az, hogy nem a nehezebb ellenfél, tehát bármilyen fura, de a kieséssel egy kisebb sorozatban egy nehezebb ellenfél lenne akin keresztül megvalósítod az álmaidat, meg azt, hogy ami a klub működésének feltétele, vagy egyik feltétele, egyik lába a gazdaságnak, hogy legyen mindig nemzetközi kupa. Szóval, hogy nehéz helyzetbe kerülne a Fradi, ha Lengyelországban valamilyen dolog történne, amit egy tegnap nem láttunk, hogy megtörténhet, de ugye itt azért ezt tényleg ne zárjuk ki, tehát az is lehet egy forgatókönyv, hogy a Fradinak egész meccsen bekelnie kell, mert a Twentét is látjuk. Az más is, ezt meg lehetne oldani még egyszer, mennyi ideig lehet ezt megoldani. Szóval, ha nagyon sokféle forgatókönyvben gondolkodunk, akkor ezen is kell, de szerintem alapvetően a labdával kell a Fradinak a kinti meccset megoldania, nem szabad arra hagyatkozni, hogy esetleg majd átadni a területet, átadni a labdát, aztán majd egy pontra, mert mondjuk éppen Joseph Fered még működhet is, bár Lenny tegnap nem a legjobb formájában volt, ott egy óriási egy...
1: Arra első félülő közepén, igen. Ádám, bocs, hogy közben szólok, még úgy is tartod ezt a monakós állítást, amit az imént mondtál, hogy tegnap azért a nap labdarúgó híre vagy szenzációja a Fáraó Trabzonba érkezése, ott a szurkolói fogadtatása és Mohamed Salah szerződtetése volt?
3: Tartom persze, mert a kettő, tehát most a Trabzon is nehéz, de ha az nincs meg, attól még megvan az EKL, mert ugye az már onnantól fix. Viszont, hogyha a Monakóval kell játszani, a Trabzont és a Monakót nem kell feltétlenül összevetni, mert ugye a Fradinak a Monakót kötelező megvernie, bármilyen furá hangzik, ha EKL-ba akar szerepelni. Hát ugye ennek ez a pikantériája, hogy ennek a Gornyik továbbjutásnak tulajdonképpen az EKL a jutalma, mert ha ez nincs meg, akkor viszont tényleg az egy nagyon nehéz páros. Tehát azt nem tudom, hogy hányan merik kijelenteni, hogy a Fradi mondjuk esélyes a Monakó ellen. Tudom, nyertünk már, nem tudom, ott nemrég pár éve talán Zakariasen góljával.
1: Vécsei Bálint góljával.
3: Ugye azért mondom, tehát, hogy ne sem egy lehetetlen feladat.
1: Hát, mint hogy a Trabzont is, ha visszaemléksz, hogy Csivics kiállítása után volt az a meccs, amikor gyakorlatilag ember hátrányban végig hazai pályán sikerült legyőzni.
3: Az egyik legjobb meccs volt egyébként a Fradinak a nemzetközi porondon. 10. perc körül állították ki Csivicset, és egy parád és 3-2-es győzelem, de annak a visszavágója ugye egy 0-as vereség lett Trabzonban, tehát hogy mondjuk ha ez a forgatókönyv valósul, akkor ugye az meg egy hosszabbítást jelentene, tehát hogy ezek a csapatok valóban közel vannak egymáshoz, tehát az, hogy a török liga egyik éllovasa, meg a francia bajnokság éllovasa, aki rendre bajnokok igen résztvevő, az mondjuk azonos játékerőt képvisel, mint a Fradi, vagy egy-egy párharcban a Fradi el tudja tüntetni azt a különbséget, ami lehet, hogy hosszabb távon jobban kijönne ezen csapatok javára, az a Fradi dicsérete, de azért az egy nagyon nehéz helyzet lenne, ha a Monakóval kellene játszani, úgyhogy szerintem ez a Gornyik meccs tétje igazából, hogy a Monakót elküldi.
2: És hogy említetted a Fradinál a Gornyikot úgy utaznak ki, hogy rajtuk a teher, mennyire lehet az segítség, és mennyire lehet az pozitív töltet, hogy szombaton a Real Madrid ellen játszanak, és pályára lépnek egy olyan csapat ellen,
1: na ez de jó,
2: akik
1: de jó.
2: Fel tudják tölteni.
1: És de tényleg, hogyan álljunk két rendkívül, tehát egy nagyon fontos meccs után, egy talán még fontosabb visszavágó előtt, hogyan állsz hozzá ehhez a Real Madrid elleni meccshez, ami egy most nem akarom elbagatelizálni, de valahol mégis egy buli meccs, de most Lenny Joseph nyilván ott akarna lenni egyébként, ki akarja magát próbálni a Real Madrid ellen is, miközben Borbély Balázs szíve szerint végig pihentetni. Hogyan viszonyuljunk, ha szakszemmel akarjuk nézni ezt a Real Madrid mérkőzést, Ádám?
3: Hát szerintem nem ezen a szemüvegen keresztül kell feltétlen nézni. A Real Madrid, tehát ha ez egy tét meccs lenne, azon nyilván, de azért a Real Madrid is szerintem a legnagyobb sztárok kis, de biztos, hogy nem fognak pályára lépni.
1: Hát szinte biztos, hogy nem, mert ugye még nem telt el a 3 hét, tehát a VB 4-be jutott csapatot.
3: A VB óta még ugye, tehát mondjuk a Pappé, Bellingham, Tchouameni,
1: így van, ők nem.
3: Kukureja ugye lesznek jó páran, akik nem lesznek, aztán kérdés, hogy mondjuk Vini, aki a héten csatlakozott, Bernardo Silva, hogy kik azok, akik egyáltalán pályára lépnek, tehát a Fiorentina elleni Real Madrid meccskeretet látva, hát ott azért volt 8-10 olyan játékos a keretben, meg a padon, akit én magam sem tudom, hogy kik ők, tehát hogy ők nyilván akadémisták és bent edzenek az első csapattal, tehát ugye ez minden nagy csapatnak a sajátja, hogy a felkészülés egy nagy részében ugye saját nevelésűekkel maga lokkal van tele a keret, hogy legalább lehessen gyakorolni 11-11 ellen mondjuk egy nagy pályás edzés játékot, aztán majd szépen ők lemorzsolódnak és a sztárokba kapcsolódnak. Tehát, hogy mivel a Reálnak nem tétmeccs, nem is a legnagyobb sztárok játszanak, ezt tényleg úgy kell felfogni, hogy az ember azt mondja, hogy ez egy élmény, akinek, aki ott lesz és jegyet szerez, azért már látta ezt, aki pályára lép, az pályára lépett a Real Madrid ellen, szakmailag egyénenként lehet bőven kihívást találni, mert mondjuk ha nem tudom én hatos pozícióban játszom és a Valverde ellen kell játszanom, akkor nyilván szívom magam és azt mondom, hogy na, akkor csak megállítom Valverdét, mert akkor bár nem teljes a Real Madrid, de mégiscsak Valverdét kellett ezen a meccsen megfognom. Szóval, hogy egyénileg meg kell találni a motivációt, az eredmény szempontjából szerintem nincs nagy jelentőség ennek a meccsnek. Még azt sem mondom, hogy most a Fradi kapna 3-4-et, akkor az most annyira visszavetné a csapatot. Én tegnap előtt egy műsorban arról beszéltem, hogy én szerintem ez így, hát, hogy valaminek a kezdete lehet, vagy kell, hogy legyen. Tehát, hogy ugye ez a piac fele nyitás, hogy egyszerűen oda ide kell tudni hozni olyan csapatokat egy Fradinak, akik miatt megtelik a grupama, nyilván a jegyár sem ugyanaz, mint egy Kisvárda elleni hazai meccsen, és a Fradinak ez is egy bevételi forrás lehet hosszú távon, hogy ilyen mérkőzésekkel is megtölti a grupamát. Ugye ezt meg nehéz nem ilyenkor lejátszani, hiszen ezek a nagy csapatok július közepén kezdik a felkészülést, mostanra jutnak el oda, hogy már meccseket is játszanak, a bajnokság ott még nem megy. Tehát, hogy a magyar bajnokság meg megy, a Fradinak minden évben július-augusztus nagy üzem a selejtező sorozatok miatt, szóval, hogy ez valahogy szerintem hosszú távon is érdemes lenne beilleszteni, megtartani, hogy ez egy bevételi forrása lehessen a klubnak, mert fontos, tehát, hogy ezt most kár szépíteni, nyilván, ha van pénz bőven, akkor is jól jön egy klubnak, ha még beesik bevétel. Most a Fradi esetében ugye tudjuk, halljuk, hogy ugye a költségvetésnek az optimalizása zajlik, tehát ahhoz képest ez egy óriási ajándék. Az, hogy az elmúlt évek talán egyik legfontosabb párharcába ékelődik ez be, a szerencse pek, vagy nem tudom, hívjuk, ahogy kinek
1: tetszik. Furcsa, de... különös.
3: Igen, különös, de most, hogyha a Győr meccset kéne lejátszani, akkor mi lenne a különbség? Hát az égvilágon semmi.
1: Igen, és ráadásul ezt most megnyithatjuk, ezt a fejezetet, amit talán nem fogunk tudni, sőt, nem talán biztos, hogy nem tudjuk most eldönteni, ráadásul lassan is kell majd köszönjünk tőle, Ádám, sajnos, de hogy ugye a bajnoki meccseken, lásd a Vasas ellen, teljesen más arcát mutatta a csapat. A tegnapi közvetítésben kétszer tettem fel ezt a költői kérdést, hogy ezek ugyanazok a játékosok jelentős részben, akik a Vasas ellen a 60. perctől a pályán voltak. És mintha teljesen két különböző csapatot láttam volna. Tehát amit mondasz, az szerintem még, hát furcsa ez a kifejezés, még rosszabb, vagy még inkább egy nehéz helyzet lett volna, mert itt azért ez egy tét nélküli történet lesz. Meglátjuk. Majd szombaton este érkezik, tehát a Real Madrid együttese a Ferencváros csapatához. Amennyiben igazak a hírek, amelyek napvilágot láttak, egy éjszakát tölt Budapesten egyébként a Királyi Gárda, és a szombatesti Fradi elleni meccs után a repülőtér felé veszik majd az irányt. Mi pedig Pálinger Katalin felé veszük majd az irányt. Holzer Ádám, köszi szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, és számíthattunk rád a mai csütörtök reggelen is. Egy hét múlva újra hívunk. 8 óra 58 perc a pontos idő. Labdarúgás után kézilabda, bár Pálinger Katinál sem hagyjuk ki ennek a lehetőséget, hogy megkérdezzük, hogy hogyha ő lenne klubvezető, akár vezetői szemüvegen, akár edzői szemüvegen keresztül egy ilyen Real Madrid elleni mérkőzést hova és hogyan pozícionálna be a saját életébe. Hamarosan ezzel folytatjuk majd.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvolt! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 7 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. A mai reggelen hű fegyverhordozóim közül a deltásabbik van itt.
2: És?
1: Gergely.
2: És Németh Kornél is itt van.
1: Szia, Gege!
2: Sziasztok, Gurta, jó reggel! Kicsit összezavartál, hogy szájöttem, mire gondolsz.
1: A deltája, nem kell ez a kamu szerénység. Ellenben úgy hallottam, hogy kicsit korgott a pici poci, mint hogyha éhes lennél.
2: Odáig hallatsz?
1: Igen, mint hogyha valaki meg most készített volna reggelit. Én úgy hallottam, amikor itt fölvettük a kis fülest, és így valami hangok szűrődtek be a háttérből, hogy kicsi, mit a reggelit. Jó reggelt, Pálinger Kati! Én tényleg most gyártod a reggelit nekünk, és kicsimnek hívsz minket?
3: Jó reggelt, sziasztok! Nem, a kisfiamnak próbáltam elmagyarázni.
1: Minden alkalommal lecsúszunk, tehát akárhogy próbálunk befélni, egyszer, de egy reggelire azért jók vagyunk?
3: Hát
1: még arra
3: sem. Jövő bármikor.
2: Na, mondom, hogy Korné nagyon sokat eszik reggel, most is elég sok tojásból készítette a tojásrántottát, úgyhogy úgy kell készülni, hogy igen, elég nagy adag lesz.
3: Akkor viszont azt, amit én eszem reggelire, mondjuk egy fél éve, azt nagyon szívesen meg tudom Korné osztani.
1: Na, ez micsoda, Kati?
3: Nem reggelizem.
1: Ez egy nagyon jó hír.
3: Egy kávéval el vagyok, egy zabtejes láttéval el vagyok. Képzeld el, hogy rájöttem, hogy ez nekem sokkal, még úgy is, hogy edzéseket tolok, tehát hogy komoly, mondjuk súlyzós edzéssel is, valahogy ez való nekem.
1: Kati, az energiaválság az más, az élet más területére gyűrűzött be. Neked nem
3: olyan energikus vagyok, mint soha nem voltam. Tehát ugye kicsit átalakítottam az étkezési szokásaimat, és most így nagyon biztos az ember azért így, jóval 30 fölött,
1: de hogy is, tegnap voltál 19, tegnap töltötted a 19.
3: Változik a szervezet, valószínűleg régebben nem ment volna, de most rájöttem, hogy ettől vagyok a legenergikusabb, hogy egy picit kevesebbet eszem, és azt is egy ilyen időablakban, most ez nagy divat, de nem vagyok ilyen fanatikus, hogy nézem az órát pontosan, hogy mikor eszem először, de nem vagyok egyszerűen éhes reggel. Este fele vagy délután viszont jobban igénylem az étkezést, úgyhogy most így megpróbáltam átalakítani, és nagyon-nagyon bevált egyelőre. Úgyhogy Kornél az én reggelimet nagyon szívesen.
1: Nagyon kedves. Ez egyébként rám is férne egyébként, tehát hogy lenne jótékony hatása, viszont azért még mivel Gegének csorog a nyál, azt mondnak, hogy a kisfiadnak mi a reggelie, hogy egy kicsit be tudjuk törölni itt, mert hogy nagyon, tehát az egy darab bundáskenyér, amit ő megevett, ezek szerint kevésnek bizony. Bármint Gege, ő bundáskenyeret reggelizett itt a büfében, azzal
3: kezdett. Nem, a kisfiamnak most egy sajtos pogácsát adtam, hogy akkor ha éhes, akkor, mert nemrég kelt fel egyébként, ugye nyári szünet van, úgyhogy nem szerettem volna, hogyha érkezik egy ilyen bekiabálás, hogy anya, ilyen halok, mert általában így szokott. Úgyhogy inkább oda készítettem, hogy ha éhes, akkor egye meg.
1: Zseniális. Na figyelj, Kati, egy picit szakmázzunk, 2 darab témakört is kézilabdán kívül szeretném, hogyha érintenénk, és szerintem lesz is most rá időnk. Az első, amiről sokat beszélgettünk, a Newcastle foci csapatánál előfordult egy olyan helyzet, hogy a tulajdonos eddig, vagy a mecénás, ezek arab befektetők öntötték bele a pénzt, majd egyik pillanatról a másikra, a érkezők oldalán nincs komoly igazolás, ellenben a legnagyobb nevek távoznak a klubtól, az edző megmakacsolta magát, azt mondta, hogy ő így nem marad tovább, feláll, és akkor lelépett így a csapattól. Mit tehet ebben az esetben az edző? Jó döntés hozott, nem jó döntés hozott? Hogyan lehetett volna ezt áthidalni, nem lehet áthidalni? Az alapkérdés, amit én feszegettem, illetve amit próbáltunk körbejárni, hogy a tulajdonossal, vagy a mecénással, vagy aki adja a pénzt, lehet-e egy egyenlőség jellel emlegetni az edzőt, vagy minden esetben azt az elvet kell követni, hogy aki a pénzt adja, az kéri a zenét.
3: Hát itt azt gondolom, hogy a részletekben rejlik az igazság, hogy mik az elvárások. Tehát abban a pillanatban, hogyha az volt, amikor leigazolták ezt az edzőt, és elmondták neki a követelményt, hogy ezt is ezt szeretnénk megnyerni, vagy ezt is ezt szeretnénk elérni, akkor gondolom az edző közölte, hogy rendben, hát ezekkel a játékosokkal tudom megoldani. Vagy ezekkel a szintű játékosokkal. Most ha ebbe a változás történik, és az elvárás viszont ugyanaz marad, akkor nyilván azt mondja az edző, hogy én ezekkel a játékosokkal, ha valóban távoznak, akkor nem tudom azt az eredményt és ezt az elvárást teljesíteni. Tehát ez, azt gondolom, hogy ebben ezekben nem látunk bele, hogy mi megy a háttérben. Nyilván pénzről szól az egész, és ebben a fociban most már ez nagyon nagy úr, és hát valóban mondhatjuk, hogy aki a pénzt adja, az választja a zenét.
1: Igen, hát igen, aki az így van, aki fizeti a zenészt, ő kéri a muzsikát,
3: igen,
1: így van.
3: Vagy érez magában annyi erőt, hogy akár egy kisebb csapata, vagyis hát nem annyira neves sztárjátékosokkal meg tudja ezt oldani az edző, ami egy nagyon nagy kihívás, de egy nagyon szép feladat, és azt gondolom, hogy egy nagyon nagy kiugrási lehetőség, vagy pedig azt mondja, hogy nem, én ezt nem vállalom, és ez az én nevemhez nem méltó. Nyilván itt mondom az a kérdés, hogy mi volt a megállapodás, és mi volt az elvárás. Biztos vagyok benne, hogy azért ezt időben közölték az edzővel, és hát megadták neki a lehetőséget arra, hogy döntsön, és így döntött.
2: Egy jó edző nem attól lesz jó edző, hogy ezekben a szituációkban esetleg egy kisebb kerettel is tud és képes jó eredményeket elérni? Tehát ő nem
1: az
2: attól...
1: Az edző dacos. Nem biztos, hogy jó vagy nem jó. Tehát kiderülhet, hogy jó-e, hogy ott van benne a képesség, de ez önmagában, amit te feltételezel, az a dacos. Annak ellenére is, hogy így alakult. Nem, Kati?
3: Nem tudom. Tehát, hogy ez szerintem minden edző más itt azért ezeknél a csapatoknál, akik edzők ezen a szinten, mert egy hatalmas egókról beszélünk, tehát nem egy feltörekvő fiatalról, aki megkapja a lehetőséget. Azok szoktak ilyen kiugró eredményeket ezekkel a csapattal elérni. Ettől függetlenül ez egy nagyon szép feladat lenne valóban, és egy lehetőség arra, hogy a saját erejét bizonyítsa. Hát nem tudom konkrétan a szituációt és a háttértárgyalásokat és a részleteket, úgyhogy nehéz ebbe véleményt formálni. Nem tudom, hogy én az ő helyébe, hogy döntöttem volna, nem voltam ilyen szituba.
1: Én se tudom, hogy döntsek, mert kiengedtük a szellemet a palackból. Kornél, ne hagyd magad, egy kávéval nem lehet kibírni a reggelt. Következő üzenet. Na azt azért megnézem, amikor Kornél egy zabteljes kávéval kihúzza ebédig. Azokat a reggeleket amúgy szívesen meghallgatnám.
2: De nem, én akkor nem leszek itt. Amúgy is ma reggel elég paprikás volt, mert nem reggelizett Kornél, úgyhogy...
1: Hallod, figyelj csak, azt, hogy most az pult túloldalán ülünk, még valamit hozzá tudok vágni élőadás kereteiben is, és többen hangosan hahotázva, tehát nincs annyi smiley, amit bele lehet egy SMS-be írni, ahogy engem kiröhögtek ennek kapcsán. Na mindegy, köszi a hallgatóknak
3: az... Figyelj, Kornél, ennyit, a zárójelben annyit, hogy valami fogadást azért majd szerintem kötünk, egy két hét alatt átállna az agyad, és akkor hidd el,
1: ez azért egy nagyon nehéz kérdés, mert jelen pillanatban sok mindent nem látok, de egy dolgot teljesen biztosan látok, hogy egy étkezés van, amiről semmilyen körülmények között nem tudok lemondani, az a reggeli. Tehát egyszerűen én reggel, ha kinyitom a szemem, záros határidőn belül valamilyen szilárd formátumú tápláléknak kell érkeznie. Na de ezt majd megbeszéljük egy másik alkalommal. Viszont van még egy kérdés, amiben nem tudtunk igazságot tenni, és nehezen fogom tudni elmagyarázni úgy, vagy nehezen fogod tudni elképzelni, mert a női kézilabdában olyan szinten az a helyzet, hogy a másik oldal voltál is, vagy ha most előfordulna, és akkor az a csapat lennél. A Fradi a Real Madriddal játszik, fociról beszélünk a hétvégén egy ilyen, nevezzük felkészülési meccsnek, vagy edzőmeccsnek, vagy valami, egy olyan meccsnek, aminek nincs tétje. Viszont ez beékelődik két nemzetközi meccs közé, amelynek a tétje az, hogy ősszel tud-e nemzetközi kupasorozat főtábláján szerepelni a csapat, ami alapvetően a költségvetést, főleg a jelen átalakuló helyzetben, aztán pláne sokszorosan meghatározza, és itt azért van jelentősége annak, hogy ez Európa Liga, vagy Konferencia Liga, de önmagában a tény, hogy a nemzetközi kupasorozat főtábláján szerepeljen. Na most nyilván ezt mondom visszafordítva, lehet csak elképzelni, hogy ha most az Etóval meghívtak volna titeket annak idején, nem tudom én, akkoriban a német női kézilabda éppen klubszinten nem volt a legmagasabban, vagy valami olyan csapatot mondjak, mondjuk egy, nem tudom, szlovák csapathoz, most nyilván elmentetek volna, és hogy akkor ott játszotok valamilyen meccset, amilyen meccset, de hogy a másik oldal számára ezt vajon hogyan kell kezelni, mert azért mégis egy Fradi Real Madrid meccsen, én azt gondolom, hogy minden játékos, ha nem is nagy szeletet akar ebből a képzelbeli tortából, de bele akar kóstolni mindenképpen. Viszont ott van, hogy jövő héten csütörtökön Lengyelországban nagyon fontos, kulcsfontosságú meccs. Hogyan lehet, kell ehhez a kérdéshez, Kati, szerinted hozzáállni, akár játékos szemüvegen keresztül, mert nyilván a klubvezető egy dolgot akar, teljesen jogosan, megtelik a stadion, hiába, hogy nem annyiba kerülnek a jegyek, mint ahogy Holzer Ádám az imént fogalmazott, mint a Kisvárda ellen, de hogy a Real Madridnak van egy nagyon komoly hívó ereje, hívó szava, és ez így van rendjén. Ez a klubvezetői oldal, de van ennek egy játékos oldala, meg egy szakmai oldala, szóval kicsit kérlek segíts el igazodni benne, hogy szerinted hogyan lehet, kell ehhez a kérdéshez hozzáállni.
3: Én nem tudok mást elképzelni, mint hogy a profi hozzáállás, tehát hogy ki kell menni erre a meccsre, és a legjobbadat kell nyújtani, és úgy hozzáállni, tehát annak fényében is, hogy olyan nincs, hogy játszol egy meccset, ami mondjuk tényleg sorsdöntő, majd utána jön egy ilyen meccs, amire azt mondod, hogy jó, hát ezt most így 80%-osan vagy 60%-osan fogok focizni, vagy tehát nincs ilyen, egy profi játékos, de számomra ez elképzelhetetlen. Ráadásul egy ilyen hangulat, vagy ilyen csapat ellen eleve valahogy az adrenalin biztos, hogy még hozzáadódik, úgyhogy ez egy sokak lehetőségként élik meg. Számomra elképzelhetetlen az, hogy ezt azt mondja akár Bodmin Balázs, vagy valamelyik játékos, hogy jó, a gyerekek azért nem kezd annyira komolyan venni, vagy 80%-osan játsz, mert az biztos, hogy a következő meccsen fogja megbosszulni magát. Tehát én ebben nem hiszek, hogy ilyen takarékon lehet ilyen szintű mérkőzéseket játszani, független attól, hogy a Real Madrid. A másik oldalán viszont, hogyha a Real Madrid fényében, én mindig tiszteltem az ellenfelet, teljesen mindegy, hogy milyen szinten volt, és megtiszteltem azzal, hogy adott esetben jól megvertem. Tehát, hogy jó azzal tiszteltük meg, hogy amennyire lehet, annyival meg kell verni, és le kell győzni, hogy megmutatni, hogy valóban miért vagyunk mi az a csapat. Úgyhogy szerintem ennek a mérkőzésnek akkor lesz ez a mérkőzés igazán hasznos, hogyha mind a két csapat komolyan veszi, és hát biztos, hogy nem buliból utazik el a Real Madrid sem ide, hanem akar egy jó felkészülési mérkőzést játszani olyan körülmények között, ami nekik is fantasztikus lesz.
2: És abban az esetben mi van? Nyilván a legrosszabb forgatókönyvet mondom, hogyha megverik a Real Madridot, és úgy utaznak ki Lengyelországba, hogy a játékosok elhiszik, hogy már pedig ők bármire képesek, hogy ennek...
1: De ez a legrosszabb, hogy elhiszik, hogy bármire képesek? Ez akkor a legrosszabb, hogyha ez átesik a ló túloldalára, és úgy van vele, hogy ha én a Real Madridot megvertem, fele akkora energia befektetéssel meg tudom csinálni ezt a lengyel csapatot. Ez akkor a legrosszabb.
3: Szerintem a lengyel csapatnak lenne ez inkább probléma, hogyha
1: mondjuk egyébként igen, látod, hogy milyen jó gondolat? Tehát, hogy visszafelé gondolja bele, hogy úgy jönnének, hogy nem elég, hogy megvertek minket, még a Reát is elkapták.
3: Nyilván ez egy fantasztikus önbizalmat adna, én azt gondolom, hogy ez negatívan nem sülhet el, illetve nyilván, hogyha kapnának egy nagyon nagy zakót, az mondjuk inkább nehezebb lenne. Tehát ennek nem látom a problémáját, hogyha véletlenül legyőzi a Madridot, ebben nem látnék problémát azért.
1: Na Kati, kicsit kézilabdázunk is zárásként, mert hogy a hónap végén nincs is olyan sok már hátra, és jön az első ízben kiért ilyen négyes szuperkupa, hát ez a kézilabda klub, a magyar klub kézilabda ennél komolyabb eseményt egy fedél alá nem tud hozni, hogy az Etót, a Fradit női szinten, a Szegedet meg a Veszprémet lehet látni. Kicsit kérlek, mesélj a lebonyolításról, időpontról, helyszínről, mikor, hogy néz ez ki a gyakorlatban.
3: Igen, hát ez egy régi dédelgetett terv egyébként, hogy nyilván igénylik a szurkolók, tehát igény van arra, hogy ezekből a komoly mérkőzésekből még több legyen, és hát ennél komolyabb meccsek nem lesznek. Volt egyszer talán, hogy a Magyar Kupát egy fedél alá hoztuk, de nagyon-nagyon nehéz úgy szervezni, hogy a férfi csapatok alkalmazva, ugye máskor van a világverseny, a válogatott hetek, tehát az BL lebonyolítással, vagy nemzetközi kupáké, úgyhogy nagyon nehéz azt megszervezni, és és hát ez egy olyan alkalom, bár nem minden csapat örült neki nyilván, hiszen az alapozó időszak vége felé azért lejátszani egy ilyen tétmeccset, de hát azt gondolom, hogy a felkészülésből viszont tökéletesen bele lehet illeszteni. Biztos, hogy nem a csúcsformáját mutatja egyik csapat sem, de a tét, az, hogy mondjuk a Fradi a Győrrel játszik, a Veszprém a Szegeddel, mindig egy különleges presztízs, úgyhogy ez Székesfehérváron lesz ugye egy aréna bemutatása és tesztelése.
1: Így van, úgy, a Met Aréna az, ugye, ami egy csak jégkorongon láttuk, hallottuk, itt a rádióban hallottuk, ugye most debütálhat egy a kézilabda szerelmesei számára.
3: Így van, és hát bízom benne, hogy így nyár végén augusztus 30 az időpont, hogy egy fantasztikus kézilabdás napot tudunk a szurkolóknak is teremteni, és biztos, hogy akik csak a női kézilabdát szeretik, azok is kíváncsian várják a férfi meccset, és fordítva, úgyhogy szerintem ez egy fantasztikus ünnepe lesz a kézilabdának, amellett, hogy a pályán biztos, hogy éresen komolyan veszik majd a játékosok és a csapatok.
1: Sokan vannak olyanok egyébként, Geget, el tudsz olyat képzelni, hogy te csak Fábián Bettit nézed, és a Rasovszkijékat nem, tehát hogy a férfi nyílt vízi úszást nem nézed. Most ezen gondolkodom, hogy én a környezetemben, aki szereti a kézilabdát, amit ugye mondott Kati, hogy csak a női kézilabdát szeressem, jó, nyilván férfiként persze, hogy a hölgyeket szívesebben nézi az ember, de hogy egyébként nem tudnék elképzelni. Te tudnál különbséget tenni?
2: Nem lehet. Szerintem egy kézilabda szerető az minden kézilabda meccset megnéz.
1: Szeresse.
3: Igen, hát itt ugye a fanatikus szurkolók, akik kísérik a csapatot, azért ők szerintem elkötelezettek, akár itt az Eto szurkolók, mondjuk az Eto irányába. Biztos, hogy megvan ez a mag, akik csak a női kézilabdában vannak inkább otthon, és azt szeretik, de egy ilyen lehetősége biztos, hogy élni fognak, és hogyha már ott egy ilyen másik ilyen szintű meccs van, akkor lehet, hogy beállnak valamelyik másik tábor mellé.
1: Érdekes felvetés egyébként, már csak azért is, mert ugye az Eto az első BL győzelmét amúgy pont Veszprémben aratta 2013-ban a Viborg ellen, úgyhogy egyébként akár még kötődés is lehetne. Mekkora ez a létesítmény, Kati, azt tudod, hogy mennyi néző fér oda be? 6000? 5000? 6000?
3: Pontosan nem tudom még a hivatalos számot, igen, de valahol nagyságrendileg ez, én azt gondolom, hogy ez egy teltházas rendezvény lesz, és egy fantasztikus hangulat, ebben nincs kétségem.
1: És aztán pedig már bele lehet csapni majd a dolgok közepébe, hiszen a Bajnokok Ligája mellett a magyar bajnoki küzdelmek is elindulnak. Elindult-e már a jegyértékesítés erre a szuperkupára?
3: Igen, már lehet. A kézilabda szövetség honlapján lehet minden részletet megtalálnak a kedves érdeklődők.
1: Ebben az esetben akkor csak bíztatni tudom a kézilabda barátokat, aki még nem nézett utána, hogy a hónap végén augusztus 30-án, tehát szuperkupa, a két legjobb női csapat mellett a két legjobb férfi csapat is természetesen ott lesz és képviselteti magát. Nem szabad túlértékelni a rendezvényt, ezt ugye, ahogy Kati is említette, tehát ez egy szezon előtti, amolyan legyen úgy, nevezzük úgy, hogy éles főpróba, de a felkészülésbe mindenki kellő módon beilleszheti. Remélem, hogy a kisfiat túl van a kis pogácsáján, ahogy hallottuk, viszonylag csendesen majszolta, úgyhogy a családi béke is természetesen megvan. Mi pedig nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy itt voltál velünk a mai reggelen. Pálinger Katalint hallottuk az elmúlt percekben, állandó csütörtök reggeli vendégünket, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnökét. Kati, köszi szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk, és számítunk rád egy hét múlva is. 9 óra 20...
3: Köszönöm, szép napot!
1: 9 óra 25 perc a pontos idő, hamarosan a búcsú pillanata jön. Szóval elröppent ez a reggel egyébként. Egy üzenetnek azért örültem volna Belgrád irányából, hogy hiányoztok, hát vagy igen, valami, de...
2: Azért hát lehet, hogy még nem kelt föl.
1: Kelni a kalát szokott, de én nekem lehet, hogy itt az elköszönés során lesz egy merényletem. Csak az a baj, jó, hogy ismeri a stúdiószámot. Tehát, hogy szerintem el van neki mentve. Mert egyébként, ha éppen esetleg még alszik, akkor azért, ha edzést tart, akkor azért. Mondjuk azt kizártnak tartom, hogy edzés közben felvette volna, de egy merényletet nagyon szívesen megeresztettem volna irányába, csak sajnos szerintem ezt a számot ismeri. Tehát azt kellett volna egy valahogy...
2: Próbát megír.
1: Azt mondod?
2: Próbáljuk meg, persze.
1: És élőadásba küldjük-e melegebb éghajlatra, hogy ő nem küldött nekünk egy üzenetet, hogy hiányzunk neki?
2: Én a mondó vagyok, hogy csináljuk.
1: Én megkapható vagyok mindenre. Na, hamarosan akkor hát, ha megpróbáljuk ezt.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Egy gólos előnyben a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. Késnek a vonatok a Budapest-Pécs között, fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Ferencváros Corbo Marius 65. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött a lengyel Górnik Zabrze ellen a Grupama Arénában. A labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. Ma két csapatunk is a labdarúgó konferencialiga selejtezőjében küzd a harmadik fordulóban, az első összecsapásokon. A Debrecen a dán Köbenhavnot fogadja, míg az Edo FC a lett Riga vendége lesz. Mindkét meccs 19 órakor kezdődik. A debreceniekét az M4 Sport Plus, a győriekét az M4 Sport közvetíti élőben. És mindkét mérkőzést a Nemzeti Sport Rádióban is figyelemmel kísérhetik. A török élvonalbeli Trabzonspor labdarúgó csapatához igazolt Mohamed Salah. A 34 éves egyiptomi csatár 9 idényt követően távozott az angol Liverpooltól, amelynél júniusban lejárt a szerződése. A török sajtó szerint Salah 2 évre kötelezte el magát új klubjával, és bónuszok nélkül évente 17 millió eurót fog keresni. Mihályvári Farkas Viktória és Betlehem Dávid a keddi 10 kilométer után a tegnapi 5 kilométeres távon is ezüstérmet nyert nyílt vízi úszásban a párizsi vizes Európa-bajnokságon. Marozsán Fábián 3 játszmában alul maradt az olasz Matteo Arnaldival szemben a montreali keménypályás tenisztorna második fordulójában. Ezzel búcsúzott a további küzdelmektől. Bondár Annának és Udvardi Pannának is a második kör jelent.

0: termelnek és az importáram biztosított. A Duna alacsony vízállása miatt egyeztetett a külügyminiszter a szlovák környezetvédelmi tárca vezetővel. Orbán Anita közölte, Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó szokásos vízmennyiséget. Tomás Tereve ígéretet tett arra, hogy a szlovákiai vízhiány ellenére a vízhozam egyenletes marad, és esetlegesen többletvizet is átengednek. A külügyminiszter emellett cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek a szomszédos országokat tennék felelőssé a folyó jelenlegi rendkívül alacsony vízállásáért. 65 millió forint adót csalt el egy hazai autókereskedő. A NAV tájékoztatása szerint az érintett a külföldről behozott autókat az interneten eladta, de áfa bevallást nem nyújtott be. A vételárak egy része az értékesítő hivatalosan bejelentett bankszámlájára érkezett, míg a fennmaradó összeg a be nem jelentett Revolut számlájára folyt be. Az eladásokról pedig készpénzes számlákat állított ki. Az adóhivatal ismét hangsúlyozta, hogy egyebek mellett a Revolut, valamint a külföldön vezetett számlákra is rálátnak. Biztosító berendezési hiba miatt 20-40 perces késésekre kell számítani a Budapest-Pécs vasútvonalon. Bükkösd és Szentlőrinc között pótlóbuszok szállítják az utasokat, a csatlakozójáratok pedig nem minden esetben várják meg a késésben lévő meccsek Intercity-ket. A MÁV szakemberei már dolgoznak a műszaki hiba elhárításán.
1: Közlekedés.
0: Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsénél portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás közel 2 kilométeres. Aztán Újhartyán előtt a Budapest felé vezető oldalon dolgoznak, a 44-es kilométertől a 20-asig mozgóterelés mellett burkolatjeleket festenek a külső és a leálló sáv zárása mellett. Ott 1 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte derült az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 24 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 38 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel állandó csütörtöki hűfegyverhordozóim közül az egyikük, a deltásabbik jelen a stúdióban, Gyurta Gergely. Gege, jó reggel.
2: Jó reggel, sziasztok!
1: És hát hamarosan jön a búcsú pillanata, gyorsan pikpak elröppent ez a mai reggel, nagyon-nagyon-nagyon hamar itt volt, viszont valakinek az SMS-ét vagy az üzenetét hiányoltuk a ma reggelről, mert hogy annyit kellett volna írni, hogy hiányoztok, nagyon hiányoztok. Nagyon szeretnék mondani, de nem tudok, hiányoztok. Ki ez, Gege, aki nem tette meg ezt?
2: Lélektársunk. Szia! Jó reggel!
1: Na jó reggel! Gyuri! Gyura!
2: Szia!
3: Jó reggel!
1: Mi a harci helyzet Belgrádban?
3: Most éppen a csapattal kávézunk. Üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Készülünk a délutáni mérkőzésre.
1: Figyelj, van egy új
3: életben. De hiányoztok, természetesen hiányoztok.
1: Már késő, ez már késő. Annyira késő, hogy ezt a kamut tartsd meg a szerb ellenfeleidnek, jó, légy szíves. Figyelj, viszont van egy új életmódváltó program, amiben jött egy SMS. Kornél Gyurit is vonjátok be az új életmódváltó programotokba, biztos örömmel csatlakozna. Nos, a feladat a következő, nincs reggeli, hanem az első étkezésig, ami valamikor délután lehet, egy darab zabteljes latte, mi volt ez?
2: Valami kávé.
1: Valami zabteljes lónyálat lehet inni maximum.
3: Nem mondom, hogy nem vagyok benne, hiszen ugye te tudod, hogy múlt héten mit csináltam.
1: Én tisztában vagyok vele, viszont azzal is tisztában lehet mindenki, én felvettem a kártyáimat, hogy én erre képtelen vagyok.
3: 72 órás böjtön voltam túl, Gege, hogyha esetleg te nem tudnád. Úgyhogy én benne vagyok ebben, hogyha Kornél is. Tehát akkor mi történik? Csak kávét iszunk délelőtt?
1: Igen, de én nem kávézok, tehát önmagában én kiesek. Ezt nem lehet a kávé helyett valami kolbászos láttét csinálni.
3: Kolbászos láttét?
1: Valami tejszínes kolbászos történetet. Mondjuk az egy másik filmben is volt már. Gyurikám, mikor játszotok az Zvezda ellen edzőmérkőzést?
3: Délután 3:30 ma, és holnap is délután 3:30 a szerb rekordbajnok ellen.
1: Igen, és az ujjaid a probléma van velük, vagy a telefonodon nincs roaming szolgáltatás, hogy az üzenetet elfelejtetted elküldeni?
3: Igen, a roaminggal lehet probléma, pedig már egy százszor rányomtam, hogy hiányoztok, és nagyon szeretnék ott lenni veletek, de valamilyen nem ment el az esemekről.
1: Nyomom ki rá, de ezt majd egyébként. Igen. Na jó, Gyurikám, akkor sok sikert, szurkolunk nektek. Jövő héten már vagy, látunk?
3: Jövő héten vagyok, alig várom, hogy ott legyek, hiszen most már két csütörtök is nélkülem, tehát aminek lehet, hogy a hallgatók körülnek.
1: Igen, most jött egy ilyen esemes. Gyurit nyugodtan kihagyhatjátok, nem hiányzik.
3: Nem jött ilyen esemes, rá látom az üzenőfalat a telefonomról.
2: Gyorsan megírom akkor.
1: Na igen. Gyurikám, köszi akkor, hogy megérted ezt az SMS-t valaki másnak, aki hiányzik neked, és nem mi vagyunk. Azok, akik hiányzunk neked, jó kávézgatást, kezd el az abteljes életmódváltó programot Pálinger Kati javaslatára. Én a kisfiának szánt fogácsával szerintem jobban ellennék, mint itt az abteljes történettel. Jövő héten akkor számítunk rád. Köszi szépen, hogy itt voltál velünk. Marosán Gyuri, állandó hűfegyverhordozóm is telefonon keresztül megjelent. Gege, a búcsú pillanatai jönnek. Egy dologról nem beszéltünk, azért ezt gyorsan vegyük végig, hogy ma lesznek magyar érdekeltségű kupa csapataink nemzetközi mérkőzései, úgyhogy Gege, milyen meccsekről is van szó pontosan?
2: Pontot adtam.
1: Mit adtál ide?
2: Nemzeti sportot, hogy te...
1: Én előttem itt van. Itt
2: ja, hogy te is tudod.
1: Itt, hát nem. Elég nagy baj lenne, ha nem tudnám.
2: Szóval Debrecen, Kőben, ha?
1: A koppenhágai csapat jön Debrecenbe, 19 órától élőben közvetítjük, illetve...
2: Riga FC és Győri Eto.
1: Szintén 19 órától, tehát a két még versenyben lévő konferencia ligában versenyben lévő, mert ugye Fradi az Európa Ligában érintett csapatunk, is megkezdi harmadik selejtező körös szereplését. Még egyszer, tehát csak a rendkedvéért este 7-től Debrecen, Koppenhága, Kőbenhávön ugye a csapat pontos neve, illetve Rigába, Lettországba utazik, illetve utazott a Győr csapata, és ők pedig ott szerepelnek majd. Tehát lesz még Magyarországon például a Hapoel Tel Aviv a lengyel Katowicével is idehaza játszik, vagy részben magyar érdekeltségű mérkőzés. Ugye a Dunaszerdahelyi csapat a Ferencváros által kiejtett, hogy ilyen magyartalanul mondjam, szóval a Twentével találkozik majd a DAC együttes, és ott Hollandiában rendezik az első mérkőzést. Hát ennyi volt a mai sportreggel, pikpak elröppent ez a 4 óra, itt ebben a részben új műsorrendben, ugye, hogy 8 óra és 8:30 között nem a nemzeti sportjegyzettel jövünk, hanem ugye például ma MLS-es információkkal annak kapcsán, hogy a mérkőzések kezdési időpontjai hogyan változnak. Természetesen állandó csütörtök reggeli vendégeink is itt voltak velünk, most viszont a tettek mezeire lépünk, ami a búcsúzást illeti, mert hogy hamarosan érkezik a visszajátszás Edvi Lászlóval, egy jó 10 perc és kezdődik, vagy egy picivel több mint 10 perc, és kezdődik Edvi Lászlóval a visszajátszás. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon, úgyhogy búcsúzik a szerkesztő Bigfalvi Tamás és a társ műsorvezető Gyurta Gergely, valamint a technikusunk kiváló Egréder István nevében is. A műsorvezető Németh Kornél, ez volt a mai sportreggel. Csodaszép napot mindenkinek, azt tudjuk mondani. Legyen szép napotok, mindenki hidratáljon megfelelően. Ha éppen zabteljes, mi volt ez, lónyállal, vagy minek hívják, lattéval, akkor azzal. Ha ásványvízzel, ásványvízzel. Kedvenc Lajos bácsim mondatát, aki még emlékszik rá, ha esetleg megfogadná, azzal pedig csak nagyon óvatosan. Viccet félretéve, tényleg, aki szeretné, hallgassa vissza adásunkat a mediaclick.hu oldalon. Bigfalvi Tamás, Gyurta Gergely nevében is köszönöm a figyelmet, Németh Kornélt hallották. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Megkezdődik a labdarúgó konferencia liga harmadik selejtező köre. Ráadásul két magyar vonatkozású mérkőzés is egy időben kerül sorra. A Debrecen hazai pályán a dán óriás a Kopenhága ellen próbál túljutni, míg a magyar bajnok Etónak talán könnyebb dolga lesz a lett Riga ellen. Kövesse velünk a találkozókat 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Amerikai álom, mexikói szenvedélyek, meg kanadai hidegvér. 2026. június 11-től 2026. július 19-ig, vagyis 39 napig tartott az első 48 csapatos labdarúgó világbajnokság. Összesen 104 mérkőzést vívtak, ezek közül 102-ről már beszámolt a visszajátszás, 2-ről viszont nem. A kettő közül az egyik a válogatott labdarúgó tornák több mint 100 éves történetének 23 legfontosabb meccse közül az egyik. Ezt járjuk körül a következő két órában. A visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A VB június 11-én egy csütörtöki napon kezdődött, és az első hét napján rendezték a csoportkör első fordulóit. A második forduló a csoportkörben 6 napos volt, június 18-ától június 23-áig tartott, majd a harmadik forduló meccsei június 24-től június 27-ig voltak. Magyar idő szerint június 28-a vasárnap hajnalra alakult ki a legjobb 32 mezőnye, vagyis a 17. napra. És nem volt megállás. Június 28-án már az első meccset rendezték a legjobb 16-ért, a könnyen felejthető Kanada Dél-Afrikát, majd a következő 5 napban napi 3 találkozóval szórakoztattak minket a VB szervezői és résztvevői. Magyar idő szerint július 4-én szombaton hajnali 17:30-kor alakult ki a legjobb 16 mezőnye, és magyar idő szerint még aznap este 7-kor megkezdődött a 8-döntők sorozata egy Marokkó-Kanada mérkőzéssel. Napi két meccses programban július 7-ére kedre lett 8 tagú a mezőny, és ezt követően a 27 napos megállás nélküli rohanás után jött az első szabad nap július 8-án szerdán. Aztán július 9-én a VB 29. napján már az első negyed döntőt rendezték, Franciaország-Marokkó 2-0. A 30. napon Spanyolország-Belgium 2-1, a 31. napon pedig Anglia-Norvégia 2-1 hosszabbítás után, és Argentina-Svájc 3-1 szintén hosszabbítást követően. Ez utóbbi volt a 100. meccse a világbajnokságon, július 11-én szombaton, magyar idő szerint vasárnap hajnalban. Aztán július 14-én kedden az első elődöntőben Spanyolország-Franciaország 2-0, július 15-én szerdán a második elődöntőben Argentina-Anglia 2-1. Így aztán a 104. meccsen az uralkodó Európa-bajnok találkozott a Copa America legutóbbi győztesével, amely nem mellesleg a VB címvédője is. Akik viszont most arra gondolnak, hogy a döntő közvetítését hallhatják, azoknak sajnos csalatkozniuk kell, erre egy másik alkalommal kerítünk sort, ezúttal viszont körbejárjuk a finálét. Talán a rádióban ez a jobb megoldás. Az előzményektől az utólagos értékelésekig hallhatnak itt a következő két órában, de persze a kör közepén ott áll majd a 2026-os döntő. Először a finálé előtti órákat idézzük, akkor két futballban különösen jártas kollégával beszélgethettem a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Szia, szép napot, estét kívánok!
6: Szia, jó szurkolás mindenkinek!
4: Hát, de erről fogunk beszélgetni. Urak! Először három egyszavas jelzőt mondjatok nekem, ami eszetekbe jut az elmúlt 38 és fél napról, vagyis a 23. labdarúgó világbajnokság első 103 mérkőzéséről.
6: Lionel Andrés Messi.
4: Ezek jelzők?
6: Igen.
4: Jó, akkor ezt el fognak magyarázni, hogy Lionel Andrés
6: Messi.
4: És Messi. Ha ezeket te jelzőnek tartod, és nem főnéznek, akkor majd ezekkel kezdünk, Gábor.
6: Így hívják a világ labdarúgó, legjobb labdarúgó, akiről szól ez a világbajnokság, és akiről a döntő is szól.
4: Na, akkor hadd jusson szóhoz Gábor is, és utána visszakapod a szót nagyjából egy olyan 5,5 órára. És akkor beszélhetsz ezekkel az urakról.
5: Ez első a csodás.
4: Csodás.
5: Második az valamiféle ellentéte a botrányos.
4: Botrányos?
5: Igen.
4: Ez érdekes a kettő.
5: Jelzőként, hogy jelzőként. Igen. Mert ugye csodát meg botrányt mondtam volna. Igen. Kettő egyszerre.
4: A kettő egyszerre csodás, botrányos,
5: hát igen? Ez az első kettő, és a harmadik mondjuk a játékos.
4: Játékos.
5: Mint jelző, tehát nem mint
6: mondok
5: fölé.
6: Azért én is, tehát hogy komolyan szenvedély.
4: Igen.
6: FIFA ellenesség.
5: Uh-huh. Ezeket
4: FIFA ellenesség. Igen.
6: És ha kell még egy a támadó foci.
4: Támadó foci. Na, akkor kezdjük az utóbbival.
6: A támadó focival?
4: Mert ezt én csípőből cáfolnám, ha nem én lennék a műsorvezető, hanem ott ülnék, ahol Gábor ül a balszékben.
5: Nem, én...
6: Középső védő voltam, amikor futballoztam, soha nem álmodoztam olyan felesleges dolgokról, hogy majd én leszek a világ legjobb futballistája. Természetesen én is szerettem volna gólt fejelni Brazília ellen a döntőben a mi legnagyobb és legszebb stadionunkban, vagy a Maracanában. És ezért én a mai napig így nézem a mérkőzéseket, hogy magam elé képzelem a teljes pályát. Nagyon jó szélsőket látok, nagyon olyan futballistákat, akik képesek eldönteni a mérkőzéseket, látok center nélküli csapatokat, látok centerre építő csapatokat, akik ellen mind nagyon nehéz védekezni, és emberfeletti melót kell ebbe beletenni. De nekem nagyon tetszik, hogy a legtöbb csapat a támadó focit lendületes játékkal akarja megoldani. Ugye a tegnapi bronzmérkőzésnek méltó ünnepe volt, és csak gratulálni tudok a két csapatnak, az angoloknak, hogy belekezdtek, a franciáknak, hogy feltámadtak, és utána együtt vitték tovább ennek a csodás ünnepnek az ívét.
4: És gratuláljuk az edzőknek is, hogy nem rakták be a ketrecbe a játékosokat, és hagyták őket futballozni. Mert ilyet nem láttunk, igen, akkor bronz, 102 meccsen.
6: Igen, most bronz meccsen, tehát ugye szoktuk mondani, hogy a csalódottak csatáján inkább a fájdalmakkal teletűzdeltek csatájának hívnám, de a labdarúgás ünnepe volt, és több mérkőzésen láttam majdnem ilyen jó focit, ilyen jó hozzáállást van, amikor periódusokban elég csak az argentinok feltámadásaira gondolni. Sok gól volt, nem akármilyen gólok voltak, és én nagyon remélem, hogy ez az irány halad majd. Én azt a focit szerettem, ami lendületes, vannak egy az egy elleni játékok, párharcok, van egy center középen. A Tili Toliról továbbra is megvan a véleményem, de tudom, hogy miért szükségeltetik.
4: Gábor, én támadó foci?
5: Én alá tudom ezt támasztani, ha megnézed a négy csapatot, amelyik az első négy helyen végez ezen a világbajnokságon, akkor mind a négy eredményes támadó focit tud játszani. Az angolok egyszer változtattak ezen, és ki is estek. Tehát én azt gondolom, az argentinok támadó foci az extra, a spanyoloké egész más stílus, ha tetszik, van benne tilitoli, amikor vezetnek.
6: Elismerem.
5: De hogy az abszolút működött a franciákkal, a franciáknál szintén támadó foci van, ami sablonokra épül, és mérsékelten tartalmaz intelligenciát, és van az angoloké, aki ugyan azt mondta Tuchel, hogy ez az angol DNS-ben van benne, és azért este ki szerintem meg, ha hagyta volna az angol DNS-t érvényesül, és nem nyúl bele, akkor lehet, hogy az angolok játsszák a döntőt.
7: Hát azt láttuk a bronzmérkőzés az első félidőben.
5: Igen, Kane is benne.
7: A B csapatuktól ráadásul.
5: Bizony, tehát én azt gondolom, hogy az Olinak ebben lehet teljesen igaza, ez a négy csapat, ez sokkal inkább testesíti meg a támadó focit, mint sem a második, harmadik szándékból való játékot, ami egyébként eléggé elterjedt a világ futballjában. Tehát én inkább mondom azt, hogy az Olinak igaza van, mint sem, hogy nem.
7: Én annyiba támadnálak téged.
5: Jasz. Hogy, az előtte beszélgettünk, és megsértettem a lelkedet, én ezt tudom.
7: Ez egy dolog természetesen.
6: És még nem voltam itt.
7: Te még nem voltál
5: van
7: itt.
5: Van egy személyeknek a megítélésében nem egyeztünk.
7: De nagyon nem.
5: Nagyon nem. És valószínűleg nem is fogunk.
7: Jótékony homály egy ennek a személynek.
6: Megvan.
7: Sose lesz meg, de majd adáson kívül. Elmondhatod a tippered, nem erről
5: szól. De olyan, hogy elmondja adásban.
7: Arról beszélgettünk. Ábor azt mondja, hogy ez a négy csapat, aki az elődöntőben volt, ez fantasztikus támadó futballt produkált. Értek. És a maradék 44?
5: Oké, de hát azért kerültek.
7: A 48 csapat volt itt. A maradék 44
6: foci jutott a legtovább.
5: Az a kérdés, az volt a kérdésed, hogy mi jut eszünk be jelzőként, most amennyire támadó foci jelző, de hát mindjárt ti szakmátok, mint újságíró, de hogy én azt gondolom, hogy Szolinak igaza van, tehát végül is ezen a világbajnokságon a támadó focira épülő játékot játszó válogatottak jutottak a legtovább.
6: Igen,
5: pont.
6: A vagány kreatív.
5: És azok a csapatok, amelyek mondjuk egy Csehország, amelytől sokkal többet vártam én személyesen, az hát bátorság nélküli, hogy csúnyábbat nem mondjak, nem támadó focit játszott, kiesett, és lehet ezt még sorolni. És mondom még egyszer, az angolok is egyszer változtattak azon, amit jól tudnak, és átálltak öt védőre, amit szerintem nem gyakoroltak. A Gordon, aki ott a gólt rúgta, nem értette, hogy miért kell lejönnie, és miért jön helyette Konszá. Tehát én azt gondolom, hogy a Zolinak igaza van ebben. Úgyhogy veheted a másik ötöt sorra.
6: És amikor ugye megszerezték az angolok a vezetést, ott azért nem csak elszánt tekintetű argentinok voltak, tehát bizony, ott kellett bizony. Pár perc, míg rendezték a sorokat, tehát ott a Messi volt rendben, valamint az Enzoék ott a középpályán flóba kerültek, de amikor a Lisandro Martinezéket mutatták, hogy ott voltak már sárga lapok is a védelembe, ott azért voltak ilyet tekintetek, és én Dibu Martínez meg egyszer nem láttam sárpatnak, akkor
5: így
6: láttam.
5: Van. És egy nagyon érdekes, egyébként az argentinok nem is tudnának nem támadó focit játszani két 173 meg egy 175 centis belső védővel. Ugye, jól mondom?
6: Hát a Romero néha magasabb van, vagy 180-tól függ, mekkora stoplit vesz föl, hogy
5: de
6: ki jön
5: szembe. De a másik belső védő 173.
6: Igen, tehát, hogy... és az ott a mendésem, az, hogy 850 centi a súlypont emelkedés,
5: az más kérdés. Simán lefejelgették a kerékén. Oké, Laci, mehetünk tovább.
7: Jó,
5: kiveséztük mi ketten.
7: A játékos futball. Ez volt a te egyik jelzőn,
5: amit a
7: játékos.
5: Mint jelző, és ez egy ilyen nagyon összetett fogom, nagyon gondolkodtam, hogy itt mondjak erre, mert hogy ebben nekem benne van az, hogy most abban az óriási szerencsém az részem, hogy négy napot nyaralhattam Görögországban, és nem fogod elhinni, hogy a mondjuk ilyen általános iskolás korú gyerekek, függetlenül attól, hogy lányok vagy fiúk, mindenki futballmezben volt. Nyilván az érintett országok, tehát a angol gyerek, meg a francia, meg a spanyol gyerek a saját mezében, mármint a saját országa, de hogy még német gyerekek is voltak Messi meg Ronaldo mezben, tehát hogy olyan hatással van ez a játék az emberekre, gyerekekre, felnőttekre, hogy tényleg, tehát a kislányok is mindenki ott az étteremben, különböző világsztárok, futballvilágsztárok mezében ültek, de volt olyan kislány, aki Messi mezben volt, valamelyik baltikumi országból volt a család, és a négy nap alatt őről nem jött le a Messi mez. Tehát, és én azt gondolom, és bocsánat, egy kicsit így kiráz a hideg, miközben én mondtam, saját hatásom alá kerültem, hogy figyelj, hát ennél többet mit lehet? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy millió dolog miatt lehet szídni ezt a VB-t, ugye én is azt mondtam mások jelzőnek, hogy botrányos. Na de hát az, amit ez a játék tud, amilyen hatása van, ha nézted tegnap a francia-angol bronzmeccset, és láttad 0-3-nál a francia kisgyerekek tekintetét, a lelát, hogy néztek körül a pici gyerek, és nem értették, hogy ez hogy fordulhat elő. Szőke, kékszemű kisgyerek ott néz, hogy hát ez hogyan? Tehát én azt gondolom, a játékosságot ez alatt értem, nem fele a pályán, hogy játékos az, ami történik. Egyébként nagyon sok csoda játékosságban tudnék sorolni, milliónyi pici sztorit, ami fantasztikus, hanem az, hogy ez a játék, ez a futball nevű csoda, ez milyen elképesztő hatással van emberekre, gyerekekre, ez elképesztő. A két elődöntőt azt úgy néztük, ugyanabban a vendéglátói egységben, az elsőnél a francia nemzeti csatornát kapcsolták be, a spanyol-francián, a másodiknál pedig a BBC-t néztük. És az a hatás, amivel csak az, ami a tévéből áradt volt az ott lévő emberekre, meg az, hogy különböző kultúrák ütköznek, tehát a franciák egyébként a botrányoshoz sorolandó, mit tudom én, hogy hívják ezt a reklámszünetet hivatalosan, alatt reklámoztak a francia francia tévé az reklámot adott.
7: Hát azért van.
5: Oké, az a BBC megbeszélgetést
7: adott. A BBC nem adhatott reklámot, tehát ez a csodája, hogy ügyek összolgált
5: TV-ként. De az egész, ez egy csoda, amilyen hatással az emberekre tud lenni, és én nagyon sok sportot szeretek, nagyon sok felé dolgoztam, és még remélem fogok is, de hogy az, amit a futball tud, az semmi más nem tudja.
6: A barátnőm Lisszabonban volt, és előző este érkezett, amikor volt a Spanyolország-Portugália mérkőzés, és ő is egyből, hát nyilvánvalóan küldte nekem a képeket, hogy Lisszabon díszbe öltözött, de nem csak portugál díszekbe, hanem az ott lévő turisták is ugye az erkélyekre, ablakokba tették ki a zászlaikat, mezeiket, még svédek is voltak, ugye, nagyon sokan voltak Európa bármely részéből, és ők is büszkék voltak arra, amit át lehet élni egy futballmérkőzés kapcsán, egy világbajnoki találkozó kapcsán. Teljesen jó képeket és videókat küldött a drámáról, a katarzisról, amiket átéltek, és én például soha el nem tudtam volna képzelni, bár ugye a választék az ugyanaz, hogy Lisszabonban, az ír kocsmában angolok voltak az argentin meccs előtt, hogy tehát akkor már az ír is jó, csak ne argentin legyen, csak ugye ebbe most nem menjünk bele. És amikor megszerezték
5: a vezetést... Igen, olvastam a kiírásodat, ugye?
6: Igen, csak te tudtad is értelmezni, hogy mit írok, és olyan extázisba kerültek, hogy megszerezték a vezetést, és szó szerint remegett az épület, pont akkor lépett be Alexandra a helyiségbe, viszont amikor a gólokat kapták, tehát a síri csend és a döbbenet az nem megfelelő jelző szerkezet, hogy visszatérjek az adás elejére, hogy ki lehessen fejezni, amit ott átéltek.
5: A gyaloggalopot lehetett idézni.
6: Hát itt szerintem a temetés 4, körülbelül így a nem keresztapa szinten, ugye?
7: Ezt de... mi ismerjük a VB-s elejtezőkről.
6: Igen, magyarok, és sajnos. De az egész város pulzált, és volt Portóban is, ott is ugyanez volt, és az azok után, hogy Portugália ugye már kiesett. Volt, amikor azért már majdnem 2 hete kiesett, de a várakozás az megmaradt, és ugyanez van most Magyarországon is, hát nem tudok úgy föllépni egy közösségi média felületre, de jó volt, hogy délelőtt nem működött, hogy ne arról kapnék értesítést, hogy menjek ide meccset nézni, menjek oda meccset nézni, ugye közösségi programok.
5: A Laci is jönne, csak dolgozik.
6: Vendéglátóipari helyekre, hát én nézem otthon majd a meccset, és hallgatom a Sportrádiót, én ezt a megoldást választom, mert nekem ezt tetszik, ez áll hozzám közel, de tényleg semmi máshoz nem hasonlítható ez a láz, és akkor most gondoljunk bele, hogyha kin lennénk egy világbajnokságban. Biztos, hogy nem tudnék most itt ülni, hogyha döntőt játszanánk.
7: Ha döntőt játszanánk, hát egyelőre jussunk ki egy
6: nagy álom csapat. Volt?
7: Nagyon nagy álom volt.
6: Nem beszélgetünk addig, még megvalósul?
7: Hát azért... Nem tudom, hogy tudnánk-e addig beszélgetni, amíg megvalósul. Igen, ez annyira döbbenetes, hogy magyar válogatott 2-szer is világbajnoki döntőt játszott. Tehát 2-szer is ugye úgy ültek le a magyar szurkolók valahova, nem tudom hova, Dunapartra, vagy valami vendéglátó egységbe, ha egyáltalán 38-ban volt vendéglátóipari egység, sokat nem tudunk arról.
5: Nem emlékszel?
7: Én nem emlékszek, 54-esre sem emlékszek, de...
6: Mind a két esetben nagy rend lehetett az Écsen, fegyelem...
7: 54 is az érdekes lehetett. Tehát
6: a rádió
7: közvetítette, így van az 54-es világban.
6: Az apukámink is a házból összegyűltek két lakásba, úgyhogy
5: ez zseniális lehetett. Én ilyen összegyűlésen Moszkva olimpiára emlékszem, hogy fölmentünk a 10. lángékhoz, mert nekik volt színes tévéjük.
7: Moszkvai olimpiai
5: 80, ezekhez 80, igen.
7: Igen, édesapám a 78-as világbajnokságra vett színes televíziót.
5: Nekünk még nem volt, arra emlékszem
7: és már. Annyi a csoda volt, mikor szórták ott az argentinok azokat a szerpentíneket, amikor a kékfehérbe láttuk az argentint, addig azt hittük, hogy egyébként fehérbe játszanak, akkor derült ki, hogy kékfehér a mezze. Kiderült, hogy a brazilok sárga mezbe játszanak, akkor azt hittük, hogy fehérbe játszanak.
5: Akkor döntött el anyukám, hogy megkérjük a lányokat, hogy menjünk fel, ez Moszkva olimpia, amikor Vitár Rúj bácsi közvetett az ökölhívást, és elmondta, hogy hát a fekete-fehér én meg úgy fogom elmondani, hogy szalonképes legyen, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni a két versenyt. Talán a kubainak az okniában a csík az vastagabb, ugye most helyesen úgy mondjuk, hogy a kubai afroamerikai származású volt, míg nem az ellenfele, pedig mondjuk észak-európai.
7: Igen, és így lehetett megkülönböztetni az oklinak a csíkjáról.
5: Szóval akkor döntött el, édesem, nézzük ezt színesbe, hogyha lehet.
7: Egy kicsit mellékszáll, melyik volt az első VB, amit már követtetek?
5: 78-as.
7: 78? Abszolút.
6: Nekem a 86-os nagy sikerű.
5: Úgy, de fiatal.
7: Akkor legalább láttad a magyar válogatottat. Te még láttad a magyar válogatottat a világban, és sírtál egész éjszaka, gondolom.
6: Bömböltem, tehát nem sírtam. Hát, amikor megkérdeztem aput a VB előtt, hogy ugye megnyerjük a világbajnokságot, megsimogatta a fejemet, és ezt én igennek vettem, és ugye az első csalódás is, hogy egyből rájöttem a negyedik percbe, hogy ez nem így lesz, és így néztem is rá, és nagy élmény volt visszanézni a franciák elleni vereséget, azért, mert a Gábor itt mellettem ülve elmondta pár héttel ezelőtt, hogy ugye egy gól kellett volna még így is, hogy tovább jussunk a csoportból, és az utolsó 30 percben ott voltak a helyzeteink.
5: Bizony.
6: És én ezt a meccset nagyon régen néztem vissza, és itt sok másabb szempontok alapján figyeltem, és így úgy elkezdtem szurkolni, hogy rúgjunk már egy gólt, hogy lehet, hogy jobb, hogy ezt akkor még nem fogtam föl, és a saját egészségem miatt lehet, hogy jobb, hogy nem vagyunk ott a VB-n, de ki vagyok én, áldozzatok föl, menjünk.
5: A magyar-francia VB-n az mindig érdekes, hogy a 78-ban meg mindkét csapat azonos színű mezben játszott volna, ezért a meg nem mondom, melyik kis településen a szertárostól kértek a franciák, és zöld-fehér csíkos mezben játszottak ellenünk.
7: Igen, mind a ketten az azon színű mezet vitték, és ugye nekünk maradhatott, mert mi voltunk a mezválasztók, igen. Így a franciáknak kellett változtatni. Igen, ez egy érdekes dolog egyébként, ha már nem akartam szóba hozni, de ha már 86-os VB szóba kerül, ugyebár azt hiszem a Covid idején adta le a magyar televízió mind a három mérkőzést a 86-os világbajnokság. Én nagyon-nagyon figyelmesen végignéztem, és hát igazából tényleg csak egyetlen fél időnk volt vállalható a franciák elleni második fél idő. Tehát a szovjetek ellen minden perc vállalhatatlan volt, Kanada ellen is minden perc vállalhatatlan
5: Kanada
7: volt.
5: Is.
7: Kanada is vállalhatatlan.
5: Igen,
7: még.
5: Igen,
7: most sincs helye a legjobb 32 között a Kanadának, legyünk őszintén.
5: Azért szerintem a hát, hogy mondjam,
7: hát ha rendezők.
5: Figyelj, azért...
6: Kopán negyedikek lettek tavaly, és lefociztek Argentinát az elődöntőben.
5: Az a török válogatott, amelyik 8-at rúgott nekünk két meccsen, az esett ki először. Szóval, hogy én attól tartok, hogy innen Budapestről nekünk kellő alázattal kell egyébként kritizálni a futball szakmaiságát ennek a világbajnokságnak, mert ezek fényévekkel járnak előttünk.
7: Jó, akkor beszéljünk tényleg, akkor haladjunk egy picit sorba, és utána visszatérünk ezekre a bizonyos jelzőkre. Haladjunk sorba, én azt mondom, hogy a világbajnokság az elődöntőkig egy tükörsima világbajnokság volt, gyakorlatilag meglepetés nélkül. Vegyük sorba, hogy kik estek ki a csoportkörben. Ki esett a csoportkörben, ugyebár három európai válogatott. Csehország, ez meglepetés számomra. Skócia, ez nem meglepetés. Emlékszünk rájuk az EB-ről, egy vállalhatatlan csapatról beszélgetünk.
5: De azért most már ott vannak komoly futballisták. McTominay a tavalyi szezonban a Szériá legjobb futballistának választok, nem az mostaniban, hanem még egyel előtte.
7: Törökország a 30. Most Törökországért fáj a szívem, mert azért két mérkőzésen 55 kapura lövése volt, az már az bal szerencse.
5: 62, de igen. Igen.
7: A harmadik meccsen pedig nyertek. Tehát a harmadik meccsen, tehát Törökországnak szerintem ott lett volna a helye a legjobb 16-ban. Kicsit meglepő nyilván egy dél-amerikai veszett el a csoportkörben.
5: Nekem az nagyon fájdalmas.
7: Uruguay, de hát Uruguay csak a neve van.
5: Nem, bocsánat, a világ legjobb edzője ül a kispadján, vagy szerintem a világ futballjára legnagyobb pozitív hatással lévő edző. Ott nekem ez ezért fájt nagyon, és hát ugye van egy nagyon híres kapusuk a Muslera, aki a kapuba állt, senki nem értett, hogy miért ő véd egyébként, és mind a három meccs elment rajta. És nekem nagyon fáj az Uruguay, mert én Bielsának a munkát mindig nagyon figyelem, és ez most minősítetlen lett végül sajnos.
6: Argentina után Mexikó és Uruguay a két kedvencem, ugye ha Magyarország nincs ott a világbajnokságon, és én ugye nagy Copa America fanatikus is vagyok, a sokkal jobban szeretem az Európa-bajnokságnál. Uruguaynak volt egy nagyon jó dinasztiája, de azért Valverdét leszámítva én szerintem most nincsen extra klasszisuk, Bielsa nekem is hatalmas nagy kedvencem, csak végül mindenhol megbukik és föllázadnak ellene a játékosok. Tehát a
5: azért fogalmazod, hogy a futballra
6: igen,
5: való hatása,
6: igen, én pontosan tudom, igen, hogy amilyen meglátásai vannak a labdarúgással kapcsolatban, azok mind zseniálisak és előremutatóak, mert ő a foci jövőjét is látja. Viszont az emberekkel sajnos úgy néz ki, hogy nem tud bánni. A közösség is megérthetné talán a zsenit, de én Uruguaytól most nem vártam többet. Én azt néztem ki belőlük, hogyha megvan a csoport második hely, akkor ott Argentina elhozza a napfelkeltét. Ugye még az is beszédtéma volt, hogy lehet, hogy lesz Argentina-Spanyolország már egyből a 32 között. Hát a kettő között maradt a kijelentésből.
7: Igen, ugye Uruguay teljesítménye gyakorlatilag az eredmény értékeltetlenek, tehát Szaúd-Arábia...
6: És a csehek nagy csalódás.
7: Szaúd-Arábia, Uruguay az... ugye 1-1 volt, akkor Uruguay kikapott egy kiki meccsen ugye Spanyolországtól, és az Öldfogi szigeteken játszott 2-2-t, ez utóbbira majd később visszatérünk, de akkor mi maradjunk mindig a kiesőknél, mert azért ez felvet egy-két kérdést. Tehát mindössze... Három európai csapat esett ki a 16-ból, egyébként ugye négy olyan csoport volt értelemszerűen, ahol két európai csapat volt, a többi csoportban, mivel szét lettek szorban.
5: Hiszen 12 csoport volt és 16.
7: Csoport, tehát csak négy olyan csoport volt, igen. Tehát Csehország, Skócia, Törökország. Törökország itt fájszív, a másik kettő nem. Nyilván Uruguaynak...
5: Érdekes, hogy pont fordító vagyok, de nem kell, hogy egyetértsünk.
7: Cseheket én kedvelem, de amit gyújtottak a VB-n, az nem volt helyük a 32.
6: Én nekem mostantól a skótok érvérzik a szívem.
7: Tényleg?
6: Mostantól, hogy...
5: Hát az, amit a figyeltet, hogyha megnézned majd, hogy ott a skót szurkolók mit műveltek, nekem van nagyon szenzációs tanítványom, Szekeres Szabolcs, aki sokáig volt technikai vezető az Eténél, most pedig a Magyar Labdarúgócsik Zala megyei vezetője, és ő küldött nekem számos videót, én meg tovább a Zolinak, hogy mit műveltek a skót szurkolók Amerikában, hogy őrítették meg a népet, hogy voltak kint baseball meccsen, hogy a baseball játékosok azt mondták, hogy ilyet ők még nem értek meg, szóval hogy Zolinak van igaza abban, hogy a skót futball van miért szeretni.
7: Nekem egészen közeli élményem van a skótoknak a bostoni teljesítményéről, mert egy nagyon kedves ismerősöm ott volt személyesen, aki egy Egyesült Államokban él, és akkor én pont Bostonba járt, és elmondta, hogy ez valami egy készellenyűgöző. Szóval. Tehát amit műveltek a skótok, egy európai emberről van szó, tehát azért nem amerikairól, és ő volt, ott volt egyébként, szinte irigyeltem, New Yorkban lakik, a Times Square-en ott volt, amikor 30 ezer norvég emezett a Times Square-en. Ha szenvedélyről beszélgettünk, vagy játékosságról, akkor valóban ezek abszolút pozitív.
5: Ilyen magyar jégkorong volt, amikor Száporóba följutott a válogatott, és ugye Zürichben játszották a meccset, és akkor már nem voltam államtitkár, de a srácok meghívtak az első két meccsre, ami nyilván mi lett van Szlovákia meg Kanada. És ugye a szlovák mind a kétszer elképesztő hangulat volt, de ugye ez Zürichben ez egy hétvégi családi esemény, és két nyugdíjas bácsi volt a rendfenntartó, és volt a csarnok 95%-a magyar volt, a többi csak szlovák, és az veszélyes volt. Másnap Kanada ellen kikaptunk nagyon, ott meg olyan ünnep volt, hogy a Nemzetközi Szövetség elnöke azt mondta nekem, hogy valami olyan szabályt kéne hozni, hogy a magyarok mindig ott legyenek, mert hogy ez kell a jégkoronnak. És ez a skótok csodája.
6: A kanadai kapitány mondta, hogy a magyar válogatott szurkolótáborát leigazolná, ugye? Igen. És akkor még csak a skótokhoz annyit, hogy ugyanott most New Yorkban 5 millió argentin van. Az mi lehet?
7: Mikor is lesz hangod?
6: Van kint tudósítón, kapom a videókat, és egész egyszerűen nem érnek át a 20-25 másodperces videók. Nincs térelő New Yorkban.
7: Igen, visszatérek gondolatra, hogy a Kanada mérkőségében a játékosok mesélték, azt hiszem Kangya Balázs ugye ebben a székben mondta néhány hónappal ezelőtt, hogy egyik kanadai játékos megkérdezte tőlük, amikor ünnepeltek a 0-9 után a magyar szurkolók, hogy de figyeljetek, így rosszul láttuk? De ti nyertetek? Nem, mi nyertünk, kérdezte a kanadai. Mondta a Bill, hogy hát ti nyertetek, de nekünk ilyen szurkolóink vannak. És itt viszont a szurkolóink nem, eladóak. Mondta, hogy ezek a szurkolók nem eladóak. Tehát ezek,
8: Vigyetek minket, nem?
7: Igen, úgyhogy mindenki irigyelte. Tehát erre visszatérünk majd, ha lesz időnk egyébként, hogy mi a helyzet jelenleg ugye New Yorkba, ha első kézből tudsz beszélni, viszont akkor beszélj még hicikét tényleg az első kör kiesőiről. Mert Csehország, Skócia, Törökország, Uruguay. Afrika egyetlen csapatot veszítette, Tunéziát.
5: De a Tunézia ki is lógott lefelé.
7: De, igen, de ezek szerint az afrikai kvóta rendben van. Ellenben Ázsia a 9 országából 7-et elveszített. Dél-Korea, Katar, Szaúd-Arábia, Irak, Jordánia, Üzbegisztán, Irán. Azért gondolkozom már a FIFA ezen.
5: Oké, de hogy a te gond, nem vitatva az igazadat, de te kizárólag sportszakmai szempontot veszel figyelembe. De hogy ennél egy picivel a dolog összetettem, mert ugye
6: mekkora
5: ez
6: piac?
5: Üzlet, az üzletben igen, hogy mekkora a piac. Tehát, hogy a Matyi Dezsőnek annak idén 2012-ben...
7: Az üzbék piac azért nem meg a Jordán piac azért...
5: De azért nem gyenge a Jordán piac.
7: A Katarit nem vitte.
5: Mondom, 2012-ben Matyi Dezsőt a PMFC tulajdonosát próbáltam meggyőzni, hogy igazoljunk egy indiai játékost. Mert hogy... Tehát igazolsz egy indiai játékos, nem tudsz olyan kevés meszt eladni, hogy az ne legyen érezhető bevétel. Tehát, hogy... És a másik, amit nem szabad elfelejteni,
7: de
5: hogy
7: ez nem sportszakba érvek kell.
5: Én nem mondtam, hogy sportszakba érvek, sokféle érv van. Az egyik, és nekem is a legerősebb a sportszakmai, a másik, ez szavazatvásárlás, most lehet, hogy a vásárlás az kemény szó, de az, hogy annak idején Katárban volt a VB, és nem Ausztráliában, mert sportszakmailag sokat veszítettem, majd egyszer elmesélem, az is egy üzleti vállalkozás, az öbből menti országok szavazata megvan egy időre, Ausztrália meg egy szavazat. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, futball szakmailag, ha jelent nézzük és nem a potenciált, akkor nyilván ebben nincs vita egyébként. Ha már 48, akkor az sokkal jobban tetszik nekem, hogy legyen 64, mert ugyanúgy 32-ből megy az egyenes kiesés, csak nem kell számolgatni a harmadikokat, sokkal kiszámíthatóbb, észszerűbb és sportszakmailag vállalhatóbb lenne. Tehát mindig azt mondom, hogy a 8-16-32-64-128-254 az mind számolható a sportban.
7: 254-ben abban a keret
5: abba
7: egy-két lakatlan szigetet azért fel kell bruttósítani 11 emberrel, hogy valaki képviselje.
5: Mondom, de most is volt egyébként olyan, amire elsőre azt mondjuk nagyképűen, lakatlan sziget 250 ezer lakos van, aztán ők ott vannak, mi meg nem. Sőt, még jól is szerepeltek.
6: Igen.
5: Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon összetett dolog, nem vitatva azt, hogy Ázsia az elmaradott a többiek.
6: Na, szakmailag igen, csak még egy dolgot ugye a piacról, hogy én ugye honlapot szerkeztek, nagyon sok honlap van, és szoktam látni a Nemzeti Sportban egy bizonyos összeállítást a honlapok látogatottságainak a listáiról, ami szerintem egy téves közlés, bár van, amelyik honlap ennyi emberrel. Ezzel a szegmenssel foglalkozunk, míg máshol 15-ször annyian vannak, és minden sporttal foglalkoznak. Azon kívül nem mindegyik kattintás, és nem mindegyik néző, és most szigorúan üzleti szempontból mondom, nem ér ugyanannyit, a vásárló erő miatt. Ez ugyanolyan dolog, hogy nem mindegy, hogy a hirdetésed Szomáliában jelenik meg, vagy egy öbölmenti monarchiában, ahol gazdagabb körülmények között élnek az emberek. Sajnos ugye a verseny miatt vannak egyenlőtlenségek a világban, túl nagy, ez nekem sem tetszik, de Ázsiának a jelentős része olyan felvásárló erejű lakossággal rendelkezik, hogy én szerintem a többi sportág hibázik, például a kosárlabda, a kézilabda, a vízilabda, hogy ezekre a piacokra nem kívánnak valahogy betörni.
7: Hát most a kézilabda világbajnokságok is 32 csapattal zajlanak.
6: Igyekeznek.
7: Vegyük úgy, hogy nagyjából ezek közül 20-ban nem ismerik a kézilabda szabályait sem.
6: De a piac miatt
7: olyan
6: majd fejlődnek és elindulnak.
5: Jó, hát ez a beszélgetünk majd a szabályokról, meg a szabályok alkalmazása a VB-n azért az megér egy misét, és ott nem biztos, hogy egy véleménnyel leszünk az Olival.
7: Erre nyilván fogunk beszélgetni, de akkor egyetlen gondolat erejéig azért térünk vissza erre a lebonyolításra, mert ugyebár, igen, azt mondja Gábor, hogy 64 csapattal igazságosan egyetértek. Ez, hogy 48-ból 32-t csináltak, ez egyszerűen nevetséges volt. Én felírtam magamnak, és akkor mondjatok még egy...
5: Ebben most teljesen egyetértünk, Laci. Eljött a pillanat.
7: Jó, akkor azzal fogjuk kezdeni a második részt a beszélgetés, hogy melyek voltak voltak azok a találkozók, amelyek szerintem érdekesek voltak a csoportkörben. Hatot írtam össze, írjatok ti is össze néhányat itt a szünetben, úgyhogy hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést Simon Zoltánnal és Elbert Gáborral.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
8: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádió.

0: rádiót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Egy gólos előnyben a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. Emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
1: A Ferencváros Korbó Máriusz 65. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött a lengyel Górnyik Zabrze ellen a Grupama Arénában, a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. A két csapatunk is a labdarúgó konferencia liga selejtezőjében küzd a harmadik fordulóban, az első összecsapásokon. A Debrecen a dán Köbenhaunt fogadja, míg az Eto FC a Lett Riga vendége lesz. Mindkét meccs 19 órakor kezdődik. A debreceniekét az M4 Sport Plus, a győriekét az M4 Sport közvetíti élőben. És mindkét mérkőzést a Nemzeti Sport Rádióban is figyelemmel kísérhetik. A török élvonalbeli Trabzonspor labdarúgó csapatához igazolt Mohamed Salah. A 34 éves egyiptomi csatár 9 idényt követően távozott az angol Liverpooltól, amelynél júniusban lejárt a szerződése. A török sajtó szerint Salah 2 évre kötelezte magát új klubjával, és bónuszok nélkül évente 17 millió eurót fog keresni. Mihályvári Farkas Viktória és Betlehem Dávid a keddi 10 kilométer után a tegnapi 5 kilométeres távon is ezüstérmet nyert nyílt vízi úszásban, a párizsi vízes Európa-bajnokságon. Marozsán Fábián 3 játszmában alul maradt az olasz Matteo Arnaldival szemben a montreali keménypályás tenisztorna második fordulójában. Ezzel búcsúzott a további küzdelmektől. Bondár Annának és Udvardi Pannának is a második kör jelentette a végállomás Torontóban a keménypályás tenisztornán. Bondár a belga Elise Mertens-től kapott ki 3 játszmában, Udvardinál pedig a japán Naomi Osaka bizonyult jobbnak 6-2-6-4-re.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra hívta fel a figyelmet, az erőművek termelnek, és az importáram biztosított. A Duna alacsony vízállása miatt egyeztetett a külügyminiszter a szlovák környezetvédelmi tárcavezetővel. Orbán Anita közölte, Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó szokásos vízmennyiséget. A mesterebe ígéretet tett arra, hogy a szlovákiai vízhiány ellenére a vízhozam egyenletes marad, és esetlegesen többletvízet is átengednek. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, számolt be a Központi Statisztikai Hivatal. A bővülés elsősorban a nem élelmiszer jellegű termékek értékesítésének köszönhető, miközben az üzemanyagfogyasztás kismértékben mérséklődött. A munkanap áthelyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedés járatai szombaton. A turisztikai és szabadidő szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi, sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégéken megszokott, hosszabb üzemítővel szállítják az utasokat. Petícióban kérik a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez.
0: Közlekedés.
1: Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsénél portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás közel 2 kilométeres. Aztán baleset történt a 10-es főúton Pilis-Vörösvár és Pilis-Csaba között. A 23-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, ezért mindkét irányban torlódnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 20.

0: 24 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Na és akkor folytatjuk, hogy a foci órának a rendkívüli kiadása. A stúdióban továbbra is Elbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense, illetve Simon Zoltán, az NB1.hu felelős szerkesztője, és a labdarúgó világbajnoksággal kapcsolatban Zoli három jelzőt mondott: szenvedély, FIFA ellenesség és támadó futball.
4: És hogy Lionel Andrés Messi.
3: Igen, erre majd visszatérünk, illetve Gábor miket mondott, azt mondja: csodás, botrányos és játékos. Na most, hogyha megengeditek, én is összeírtam néhány dolgot az ördög ügyvédjeként. Tehát én kimondottan gonosz dolgokat írtam, de én egy gonosz ember vagyok veletek ellentétben, tehát ti egy jó indotú emberek vagytok, én pedig egy gonosz ember hát vagyok, és amíg ültem a metrón a határúttól a Göncz Árpád központig, addig én 13+1 dolgot írtam össze a világbajnokságról, bármelyikbe belekapaszkodhatok, de ez egy igazi gonosz embernek a megjegyzése VB-ről. 4/4 mérkőzések, kiállítása száját eltakarva beszél egy játékos, nyilvánvaló kiállítást érő szabálytalanság után is pályán maradhatott Messi, jogosan kiállított amerikai játékos automatikus eltiltását törölték Donald Trump kérésére, Salvadorban és az Egyesült Államokban vezető bíró kapta két elődöntőt, Venezuelában vezető a bronzmérkőzést. A lebonyolítás feltételezte a megegyezéses mérkőzéseket a csoportkörben, főszerepre vágyott néhány videóbíró, például a nicaraguai Tatiana Guzmán, és néhány videóbíró kimondottan lapított, pedig szólnia kellett volna. Elcsalt első félidőket láttunk minimális kockázatvállalással. 16+8+4, 28 egyenes kieséses meccsből gyakorlatilag egy volt, amelyen borult a papírforma, és talán kettő, amelyen kisebb meglepetés született, a többi papírforma volt. Bebizonyosodott, értelmetlenül osztották el a kvótákat a földrészek között, horrorisztikus jegyárak igazi szurkolók helyett világháló szurkolókat vonzottak a stadionba. Az utazás szervezők VB-je volt ez? A döntő jegyárai 500 000 forinttól kezdődnek, és több millió forintig tartanak, és 20 perces lesz a szünet, és Vincsics bíró döntőt vezetésével akarja kiengesztelni a FIFA az UEFA szlovén elnökét. Na, ezek jutottak nekem eszembe, és akkor bármi be lehet kapotkozni, hogy már veszi a levegőt, és mert Messi kiállítását akarja megvédeni.
4: Nem az, hanem csak egy játékos neve volt benne. Nem tudom, tehát lett belőle valami.
3: Messire gondolsz, hogy nem állították az első mérkőzésen?
4: A többi játékos nem szabálytalankodott, vagy...
3: Ez egy kirívó szabálytalanság volt, amiért kiállítások jártak.
4: Az a dolog lényege, hogy az emberiségre jellemző, hogy mindig a legjobbat akarja letaszítani a trónról, és mivel képtelen rá, ezért megpróbálja befeketíteni. Az egy dolog, hogy nem ment ki a spori, hogy megnézze, hogy mi, hogy történt, de... Az ég egyet a világon, semmi a jelentősége nem volt, mert egyértelműen a jobb csapat jutott tovább,
3: de
4: és utána is.
3: De csak két meccsre eltiltják.
4: Mi?
3: Mert esetleg az argentin elnök nem tudja a FIFA elnökének, Infantinónak a telefonszámát.
4: Az a szerencsétlen fűnyíró, meg falánc, és ki nem nézem abból az emberből, hogy bármit el tud intézni, mert az volt a nagyszerű ötlete, hogy privatizálni kell Argentinában a futballklubokat, 4 nap alatt majdnem a teljes kormánya belebukott, úgyhogy szerintem ő ne csináljon semmit, jobb a csöndbe marad. Azon kívül eltiltás, nem eltiltás. Ilovszki Rudi bácsi mindig azt mondta, hogy aki a játékvezetővel vagy a pályatalajával foglalkozik, az nem ért a futballhoz, mert mind a két mérkőző fél ugyanazon a pályán játszik, és ugyanaz a bíró vezeti a meccsüket. Én inkább arról beszélnék, hogy Lionel Messi nyerte meg a legtöbb párharcot a világbajnokságon, és látom magam előtt, hogy a rátámadó védőknek, meg középpályásoknak így a fülére odaszól az Infantino, hogy engedd el, hagyj rúgja be a labdát, vagy ha nem, akkor repülőgépekből fogjuk szórni azt a bizonyos port, ami miatt kipusztul az emberiség, és különben is a Messi miatt lapos a föld. Tehát ez nem már, ha Cristiano Ronaldo Portugáliája nyerte volna meg a világbajnokságot, akkor én gratulálok minden portugál szurkolóknak, és ugyanezt fogom tenni, hogyha Spanyolország nyeri meg a VB-t, mert megérdemelten nyerni meg a világbajnokságot. A legesélyesebb volt a torna előtt is, a döntőnek is sokkal esélyesebbje, mint Argentína. Én viszont nem foglalkozom azzal, hogy a Jamalt miért nem állították ki, vagy mit tudom én, milyen dolgok voltak ott. A focit kell szeretni, azt kell élvezni. Lehet olyan focit is nézni majd, amikor robotok és gépek döntik el, hogy mi hogy történik, az olyan sok sikert kívánok majd mindenkinek. Ne játsszuk már meg azt, hogy mi hibátlan emberek vagyunk, és akkor a bírónak is mindig hibátlannak kell lennie, ez nem így van. Nem mástól várjuk el a tökéletességet. Amit mondtál játékvezetőkről is, hogy az miért baj, hogy egy bíró venezuelai, nem azt kell nézni, hogy ő venezuelai, hanem az, nem hogy lát, milyen nem játékvezető.
3: Lát, nem lát futballmeccseket sem.
4: De miért nem lát futballmeccset? Dél-Amerikában nincsenek futballmeccset.
3: Egy Salvadorban vezető bíró, azért ne hasonlítjuk össze egy Olaszországban, Németországban, Angliában, vagy Spanyolországban vezető
4: bíró. A spanyol bírókat azokat hagyjuk, mert a legalja és a leggyengébe kény. Szerintem nem azt számít, hogy honnan jön, tehát az előítélet származásból kiindulni, az nagyon
3: messze vezet. De nem vezet hétről hétre olyan fokú mérkődéseket, olyan hőfokú találkozókat, átverik ezek a dörzsölt
0: fickók. Akkor vegyük el, nem. Én azt gondolom, hogy a második elődöntőben a mezőny egyik legjobbja játékvető volt. Persze. Tehát az parádésan fújta.
3: A második példa ki kellett osztani négy sárgalapot, és akkor nem történik ez a pankráció.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy kiváló játékvetés, volt remek.
4: Tehát ez férfiak küzdenek a labdáért, tehát ne játsszuk már el a piperköltséget.
0: Második elődöntőn a játékvető a mezőny egyik legjobb volt. Az első nem. Ott az elsőn ugye én meccs előtt azt mondtam a páromnak, hogy ott ugye az a kulcsa a mérkőzésnek, hogy melyik bal hátvéd fog nagyobbat hibázni, a Diny vagy a Kukurella. Uh-huh. Ugye a Diny hibázott nagyobbt, és hogy a játékvető mennyit fog hibázni. Tehát ott ez ezen múlt valóban, az nagyon hamar látszott, hogy az a játékvető ahhoz a meccshez nem tud fölnőni, ebben ezt én adom, de én jegyzeteltem, tehát a 4-4 szerintem az botrány. Tehát, hogy az futball ellenes cselekmény volt ez a hidratációs szünet. Az, hogy ez el van rendelve, hogy kötelezően 3 perc szünet, az tényleg 4/4 lett, az alapjaiban változtatja meg a futballt, mind ahogy a csoport mérkőzések során számos olyan esetet láthattunk, amikor a hidratációs szünet vagy reklámszünet után egészen megváltott a mérkőzés, ez egy kötelező időkérés, ami lehet gondolkodni egyébként, csak akkor hívjuk úgy.
4: Erre csak mondhatok, hogy hány mérkőzésen volt az, hogy az utolsó 10-15 perc ment élmény számba?
0: Sok.
3: A nagy többségben. Az első fél időket olyan szinten hát csalták el a futballisták.
0: De ez is normális.
4: Nem, ez a hidratációs szünetnek köszönhető, mert ott nem isznak, mert melegük van, hanem energiakészleteiket töltik fel. Tehát ott nem csak vizet isznak, hanem gyorsan felszívódó szénhidrátot, ugyanúgy, mint az országúti kerékpárosok, ugyanúgy, mint a triatlonisták, ugyanúgy, mint a hosszú távúszók. Tehát ezt felejtsük már el, hogy a futballban volt egy szabály, hogy leteszünk két kapukat, és ez így marad életünk végéig. A labdarúgás azért fogja elveszíteni vezető pozíciát csompás mellett, mert annyira bigott, konzervatív felfogás veszi körül, hogy az valami hihetetlen. Hát nem jobb, hogy a 80. perctől a 110-ig, most így a rendes játékidei hosszabbításokat beleszámítom, az utolsó pillanatig történhet még bármi. Nem jobb? Sokkal jobb. Nem jobb, hogy sokkal több jobb mérkőzés volt a kieséses szakaszban is, meg a csoportmeccseken is, mert tudtak újítani a csapatok, tudtak változtatni a csapatok. Ennyi gólt, ilyen gólokat nagyon rég lehetett látni világversenyen, és ez azért van, mert tudnak regenerálódni mérkőzés közben is. Megtöri a meccs ritmusát, megváltoztatja a mérkőzés ritmusát is, de ezáltal sokkal jobb meccseket kapunk cserébe. Tehát kimeltünk a korlát mellé támaszkodni a jegenyefák alá, nézhetjük a 2x45 perceseket, de azért Magyarországról kritikát megfogalmazni Hát jussunk ki a világbajnokságra, és utána, mert addig ez nagyon, nagyon rosszul néz ki, hogy mi, akik nem tudunk semmit felmutatni, azt hiszük, hogy a barokkos mondatainkkal...
3: Nem nekünk újságíróknak kell kijutni a világbajnokságra, nekünk újságíróknak az a feladatunk, hogy véleményt mondjunk, illetve
4: Én mondom is a véleményemet,
3: nem nekünk kell kijutni a VB-re,
4: én mondom is a véleményemet, tök jó, hogy van a hidratáció szünet, mert sokkal jobbak a meccsek, hajrái.
0: Ezt meg kéne kutatni. Nekem nem tetszik. Én sokkal inkább vagyok ebben Jürgen Klopp, meg számos nálam a futballban nagyobb dolgokat produkáló ember mellett, hogy ez más, lehet, hogy jobb lesz. Én éppen az öt cserével is úgy vagyok, hogy nem tudom, hogy ez jobb vagy rosszabb tőle a futball, de egy egész más, az biztos. De ha haladunk tovább, a szájeltakarás az nem bizonyította nekem ezen a VB-n a létjogosultságát, hogy azért piros lap jár. Az nem. A Messi piros lap, figyelj, ha ott sérülés történt volna, akkor az egy komoly vita lenne. Én is éreztem azt nem egy esetben, hogy akár az argentinok, akár az amerikaiak, mint korábban Dél-Korea, kaptak segítséget a játékvezetést, ami nem von le semmit a csapat érdeméből. Tehát azért azokat, hogy Egyiptomban meg kellett nyerni 0-2-ről a meccset, de 2-2-nél ott a Salah ellen volt két legalábbis gyanús megmozdulás. Szerintem jogosan vették el Egyiptom második gólját. Azt nem értem, hogy miért nem nézik meg. Tehát, hogy felsorolod a videóbíró kérdését, abban nagyon régóta, legalább azóta, amit a vadpistát bántják, hogy a honvéd miatt esett ki, ami nyilvánvaló szerintem szamárság, mert ugye...
4: Nagyon sok helyzetet hagyott ki abban a bajnokságban.
0: Igen, tehát azért a honvéd azért mindent megtett, hogy kiesett, nem azon az egy szituáció múlott, de hogyha ott kihívják a vadpistát, és megnézi, akkor legalább ő dönti el, tehát látja, hogy miről dönt, és akkor még mindig dönthet úgy, hogy az nekem tetszik, vagy nem tetszik. Ezt hiányoltam például az argentin-egyiptom mérkőzésen, a Salával szemben az én megítélésem szerint kétszer is szabálytalankodtak, amiből aztán a kontrából gólt rúgott Argentina, és mondom, ha megnézi a játékvezetést, úgy dönt, hogy szerinte nem volt falt, azt elfogadom, nehéz lett volna úgy dönteni, mert legalább olyan falt volt, mint amire elvette a második gólt. Volt egyébként, ha már videóbíró, mert azt is ugye soroltad, ebben volt, amikor kihívták a játékvezetőt, megnézte, és mégis megadta az amerikai második gólját Ausztrália ellen, ami nyilvánvaló les volt, hiszen a lesen álló játékos tudatosan akadályozta a védőt abban, hogy közbeavatkozzon. Ebben egységesíteni kellene. Mondom, azzal nekem nincs bajom, tehát hívják ki, dönts el a játékot, hogy rosszul dönt, az sokkal inkább el tudom fogadni, mint hogy az argentin-egyiptom meccsen a francia játékvető a maga francia stílusában közölt, hogy már pedig ő nem fogja megnézni. Szerintem az nem jó.
4: Az nem jó, de azt is el kellene fogadni, hogy hibátlanul nem fognak a bírók meccset vezetni.
0: Nem, azt mondom, hogy hibázzon. Tíz bíró van.
4: Mert mindenki másképpen ítéli meg.
0: De ne azt mondom, hogy jöjjön ki, nézze meg, és döntsön
4: az
0: már, meg, ahogy
4: persze,
0: akar,
4: hogy menjen ki, a Salah helyzetet is meg kellett volna néznie.
3: Bocsánat, én még a videóbíró után befele szabad. Említettem egy hölgyet, a nikaraguai Tatjana Guzmánt, valószínűleg sokan nem tudják, melyik meccset döntötte elő, a Paraguay-Németország mérkőzés, döntötte videóbíróként. Egy szögletet követő beívelésnél ugye 8 pár húzigálja egymást. Gyakorlatilag 8 párnál lehet 11-est ítélni. Igen, 8 párnál lehet 11-est ítélni, és 8 párnál lehet kifele ítélni szabadulát.
0: De nem ez a szabály, igen.
3: Ez a hölgy, ez a senki által nem ismert nikaraguai Tatjana Guzmán kihívta a bírót, és arra vette rá, hogy a tákl lökését szabálytalanak ítélje meg, ez esett ki Németország. Egy csomó videóbíró pedig lapított, és nem merte kihívni a vezetőbírót, ennél sokkal nyilvánvalóbb szabálytalanságnál. Ez a videóbíró intézménynek így nincs értelme, egyetlen értelme van csak a lesek megítélésével.
0: Én azt gondolom, hogy sokkal kevesebb a vitatott eset.
3: Igen, én ugye sokkal, nagyon sok
0: de,
3: volt
0: sokkal
3: a videó.
0: Sokkal kevesebb. De nem a videóbíróból fakad.
4: De Németország sem emiatt esett ki, hanem hogy eljutott
0: odáig. Tehát Németország egy rossz csapat volt.
3: Németország tovább jutott volna, hogyha tártak a gólját megadják.
0: Nem kellett megadni a gólját, mert szándékosan akadályozta a kapust az ötösön belül.
3: Minden szögletnél ugyanígy akadályozza
0: a kapust. És ezt mondta a párnak, hogy az lesz a következő szabálymódosítás a labdarúgásban, hogy szögletnél a labda érintésség nem lehet az ötösön belül támadó. Ez lesz a következő szabálymódos.
4: Picit kosárlabda.
0: Na, de menjünk tovább. Az elődöntő bíróról beszéltünk. Én is azt gondolom, hogy itt egyetlen egy dolog kell, hogy döntsön, hogy az egy alkalmas vagy nem alkalmas. Szerintem az első játékvezető az nem tudott fölnőni a feladathoz. A második elődöntőben a mezőny egyik legjobbja volt. Szerintem, ezt mindig hozzáteszem, jó? Nem baj.
4: Nem is,
0: azért szerintem. A lebonyolításban egyetértek veled, hogy a 48 csapat, tehát hogy ha osztott kettővel a számot, és a végén nem tud kijönni kettő, akkor az nem jó, de tehát nem lehet lejátszani egyenes kiesésben, de egyébként nem tudsz olyan lebonyolítást kitalálni, hogy ne lehessen.
3: Hogy ne tudnám, a 78-as, zseniális lebonyolítás volt a 78-as, amikor 16 csapat
0: utána
3: volt.
0: Utána középdöntő volt.
3: Két 8-as, tehát két 4-es csoport volt a 8 között, és nem volt elődöntő. Ez azt jelenti, hogy három elődöntőt vívtál gyakorlatilag, mert hogyha egy döntetlent játszottál a legjobb 8 között, az a esetleg elmehetett
0: a magyar szempontból mi volt ennek nyelzett az igazságtalansága?
3: A magyar szempontból
0: volt. Mi volt? Hát az volt, hogy a politikai Galcsi bácsi nem vezethette a döntőt, mert rábízták a brazil legnehezebb meccs. Persze. Szóval, de hogy a 82-es lebonyolítás, ahol nem volt a harmadikoknál esély a továbbjutásra, ugye az osztrák-német páros az Anschluss jegyében kigolyozta Algériát. Tehát, jó, hogy...
3: De viszont de akkor álljunk meg egy szóra. Felírtam, hogy hat komoly mérkőzés volt szerintem a csoportkörben 72-ből. Dél-Afrika, Dél-Korea, Marokkó, Skócia, Ausztrália, Törökország, Paraguay, Törökország, Spanyolország, Uruguay, Norvégia, Szenegál. Ennél többet nem tudok mondani, ellenben...
0: Ami komoly meccs volt?
3: Ami kiki mérkőzés volt, ami... A többinél uli-buli meccsekkel jutott.
4: Most gondolj már bele, hogy Csehország szurkolója, vagy nem uli-buli egyik meccse, hanem a legfontosabb meccse annak a nemzetnek és annak a válogatottnak.
0: Az egy más kérdés, hogy hogy álltak bele, tehát hogy volt egy direkt védekezett,
4: másod-harmad
0: szándékkal állt bele. Ha nyílt sisakos futballt mondod, akkor kevés ilyen meccs volt, de ez mindig így van.
4: De védekezéssel is tovább lehet jutni.
0: Kézilabda EBVB-t megnézel, ott hány jó meccset látsz?
4: Én meg akkor én is kérdezem, hogy akkor a 2016-os EB-n a magyar válogatott csoportjában hány tétmeccs volt, komoly meccs?
3: 2016-os EB volt, amikor a Portugáliával voltunk egy csoportban, igen, megvertük Ausztriát, Portugáliával játszottunk.
4: Melyik volt komoly meccs a emberiség szempontjából?
3: Az emberiség szempontjából nagyon fontos az Ausztria elleni győzelem, mert az döntött a továbbjutásra.
4: De az emberiség szempontjából.
0: Az azon volt, hogy a Stíbezőt jobbekbe vitték be
4: szerintem. Nem, én meg arról, hogy akárhova elmész a világba, senki nem beszél arról, hogy mi volt a 2016-os EB-n a csoportmeccs, hanem jobb is, mert mi azt ünnepeljük, hogy csoportot nyertünk, Izland hatodik lett, a harmadik Portugália meg első. Kinek mi a fontos? Lehet, hogy neked nem voltak fontosak a csoportmeccsek, én viszont legalább 68-at megnéztem, mert imádom a labdarúgást, az Új-Zéland, hogy volt az, vagy melyik volt Irán?
0: Igen, neked volt
4: egy kedvencem. Igen, voltak ilyen happy-jeim, mert őket még nem láttam játszani, és ezek zseniális mérkőzések voltak. Nem látok ilyen meccseket, lehet, hogy soha többet nem is fogok látni. Tehát ez a... Én ezzel nem értek egyet. Ennyi mérkőzésnek volt kiemelt tétje, de ott mindegyik mérkőzésnek kiemelt tétje volt. Hát most a jordánokat mi miért nézzük le? Ők kijutottak, mi nem jutottunk ki nekik. Ott mind a három meccs az élet élménye volt a játékosoknak, meg Jordánia népének is. Tehát a mi szemüvegünkből mondhatjuk azt, hogy azok uli-buli meccsek voltak, csak akkor ők meg megkérdezik, hogy egyáltalán tudjátok ti magyarok, hogy mit jelent a világbajnokság?
3: Hát igen, mi magyarok egyre kevésbé tudjuk, de még egyszer mondom, ezt a játékosainktól kell megkérdezni. Mi maradt még benned?
0: Listádon volt ez a utazás szervezőkbévé, drága jegyek, ez kétszer is szerepel. Figyelj, igen, de teltház van.
3: Ez ennyi. Ez nagyon érdekes, ez azért van, amit mondtatok itt néhány perccel, vagy egy jó fél órával ezelőtt, hogy még a nyaralóhelyeken is mindenki mezzekbe jár, a gyerekek imádják, ezért van a teltház.
4: Annyiért kell árulni a jegyeket, amennyiért megveszik. Ez a másodlagos kereslet. Most ha azt mondtad, hogy 500 ezer forint, most azért... Az egy VB döntőre nem egy nagy összeg, én szerintem.
0: Mert ha el tudsz adni 80 ezer jegyet ennyiért, akkor miért adnád ott sokban? Az, hogy te meg én nem leszünk ott, miért baj a Vincsics?
3: Nem, a Vincsicsek az a gondom, és akkor ez érdekes.
0: Ki vezetné szerinted a döntőt nálad?
3: Én első pillanatban hát Vincsicsek mondtam. Abszolút. De nem érzitek azt, hogy egy kicsikét ugye összeugrott a FIFA és az UEFA, és akkor most beszéljünk, és ez utolsó téma ebben.
0: Beszéljünk erről, igen, ez egy botrány. Tehát bocsánat, ha arról beszélünk, hogy a világ legvállalhatatlanabb emberei itt sorolt föl, akkor én szerintem az Infantino és a Trump benne lesz.
3: Igen?
4: Ki se hagynám őket, tehát jó, ők különköz.
3: Ez az öntő, tényleg beszélgessük.
0: Balogunnak a nem eltiltása után szerintem a FIFA elnökének le kell mondania.
3: Holnap. Úgy kell kezdeni a napot.
0: És egyetértek
3: vele. Azonnal le kell mondania, tehát ilyen a földön nincs.
0: De hogy a Vincsics nem tett róla, hogy pont ugyanabból az országból származik, mint az UEFA alkalmatlan elnöke.
3: Én csak annyit akartam mondani ezzel.
0: Ő a legjobb játék.
3: Igen, csak hogy nem akartak ezzel kedvezni az UEFA egyébként szlovén elnökének, ugye
0: bár Cseferinnek,
3: mert nagyon Cseferin is nekiugrott. Cseferin, egyébként láttátok a VB-n? Én egyetlen meccsen nem láttam a Cseferint.
0: Nem, de azt mond meg nekem, hogy ha nem a Vinci, akkor ki?
3: Én abszolút.
0: Tehát a legjobb játékvezető.
3: A legjobb játék.
0: És hozzáteszem, biztos láttad, amikor megnevezték, hogy ő lesz a döntő játékvezetője, hogy ott tapsot kapott, és pásztázott a kamera, és a szemekben nem volt irigykedés, nem, vagy dű. Az volt a szemekben, hogy ez így rendben van. És az egy óriási dolog, hogy egy kelet-európai vezetet, és akkor egy pici három mondatban emlékezzünk meg arról, hogy jó volna újraéleszteni a magyar játékvezetést. Mert azért voltak nekünk játékvezetőink, akik vagy vezettek nagy világverseny döntőt, vagy jó eséllyel pályáztak rá, és most a környékén nem vagyunk. Tehát, hogy a tavasszal nem vezetnek a játékvezetőink nemzetközi meccset, úgyhogy én nagyon sokukkal jóba vagyok, és nagyon jó embernek tartom őket. Ez egy rendszerhiba, ezen kéne dolgozni, mert a válogatottat is segítené, ha lenne játékvezetőnk.
4: Hát én kaptam az MLS-től egy közleményt, hogy melyik konferencia, a liga selejtező, meg mit tudom én, mint szerepelnek majd a játékvezetőink, meg szerepeltek. Most én ezt úgy döntöttem, hogy az NB1.hu-ra biztos nem tesszük ki, tehát ez a szint, tehát fejlődik a magyar játékvezetés, nem fejlődik.
3: Ez egy másik történet. Most 5 órával a világbajnokság döntője előtt 5 percben beszélgessünk a döntőről. Azt hiszem, Zolinál az esélyek azt hiszem egyértelműek.
4: Egyértelműen Spanyolország a döntő esélyese. Nem ügyesen csinálom, mert ezt gondolom, és ezt mondtam a...
3: Róka is a...
0: Az elején is ezt mondta.
4: Megismétlem azt akkor a szó szerint, amit a foci órában mondtam a világbajnokság előtt az utolsó adásban. Spanyolország és Argentína teljesítményét az utolsó mérkőzésük után kell megítélni. Ők nem azért mentek oda, hogy az első csoportmeccsen villogjanak, nem azért mentek oda, hogy a csoportból tovább jussanak, hanem azért, hogy világbajnokok legyenek. Spanyolok megnyerték a Nemzetek Ligáját, szerintem ez egy tök jó lebonyolítási módszer, nekem az jobban tetszene, mint ez a tömeg VB egyébként. Ugye Európa bajnoki címvédők, Argentína ugye 4 vesztes döntő után messzivel picit visszavonult, visszatért, és amióta Scaloni lett a kapitány, ugye megnyert mindent, ahol elindult, 2 Copa Amerikát, egy világbajnokságot, és akármi lesz ennek a döntőnek a végeredménye, akármi történik, egyik csapatnak az érdemei sem fog változtatni, egyik sem lesz jobb tőle, egyik sem lesz gyengébb tőle. Ha Messi kihagy 8-11-estől, nem lesz gyengébb futballista, úgyhogy én remélem, hogy mint a labdarúgás ünnepe fogja föl minden játékos is ezt a találkozót. Tudom, hogy hatalmas tét van, mert a megítélésükön szerintem, ha valaki érzelmi intelligenciával is rendelkezik, akkor ezen nem változtat. Spanyolország abszolút esélyes, ám a 80. perc, ahogy én azt mindig szoktam, mert 80. percig soha senki ne írja le Argentínát, de amúgy sem, mert ők futnak a legtöbbet, ők a legszenvedélyesebb, ők vállalják fel a legtöbb párharcot. Közöttük van az az ember, aki a legtöbb párharcot megnyerte, a legtöbb pontos paszt adott, és a világbajnokság legjobb játékosa lesz. Remélem újabb aranyéremmel a nyakában, de 80% Spanyolország győzelmének esélye.
3: A szenvedélyt meg is magyaráztad azon jelzők közül, amit az adás elején mondtál, és ami jellemezte.
4: Mert ugye olyanok, mint a paragvaiak, hogy lehet, hogy nekünk nem tetszik, nekik meg az nem tetszik, hogy ilyen tutyimutyikkal játszanak, tehát sok színűek.
3: Tehát
4: vagyunk.
3: Argentin szurkolóként azt mondod, hogy Spanyolország az esélyese találkozónk, de nyilvánvalóan egy nóra megnyerhető 80. perc után Argentina,
4: hogy
3: nem
4: lesz. 6-4
3: se lesz valószínűleg.
0: Azt szoktam ilyenkor mindig
4: de
0: nézni,
4: de Argentin
0: hogy...
4: győzelmét szeretném, de Spanyolországot tartom az esélyesebb.
3: De nem Róka és a Holló?
4: Nem, őszinteség. Hát most ez ugyanolyan, hogyha Vasas játszana a Barcelonával, hogy ki az esélyesebb.
3: Világos.
0: De itt azért nyilván a Vasas.
3: Itt azért nem a Vasas Barcelonáról beszélgetünk, mert Spanyolország, Argentina, hál' Istennek közel van egymáshoz, és emiatt várunk egy nagyon jó meccset.
0: Szóval én azt gondolom, az argentinok mellett szól Lionel Messi, az argentinok mellett szól, amiről beszéltünk szintén hetekkel ezelőtt a VB elején, az a hihetetlen szenvedély csapaton belül és az országgal, meg a szurkolókkal, meg az egész, az elképesztő az argentinoknál. Ami az argentinoknál kockázati tényezőt jelent, az a 2 szélső hátvéd, különösen a jobb hátvéd pozíciója. szerintem, ezt mindig hozzáteszem.
4: Nagy párharc lesz Kukurellyával.
0: Ja, pontosan, tehát, hogy igen, tehát hogyha sarkítani akarom, akkor az, hogy a Kukurellye lesz-e rosszabb, vagy a Molina. Ez egy komoly kérdés, bár annyi szerencsük van az argentinoknak, hogy a Yamal jobb oldalon játszik. Tehát mint a franciáknak pehjük volt, hogy a leggyengébb játékosuk volt az ellenfél legjobbján. A spanyoloknál az óriási erő az a csapatszintű intelligencia. Ami elképesztően erős, az, hogy rendkívül jó futballistáik vannak. Nagyon érdekes, hogy mindkét kispadon rendkívül intelligens és felkészült edző van. Tehát, hogy míg a...
4: Mester és tanítványa. Tuchel,
0: igen, ráadásul még Tuchelnek az angoloknál volt egy A-terve, és nagyon bízom benne, hogy a B-tervet ott találtak, és nem előre készült erre, mert akkor még nagyobb a baj. A Scaloninak volt BCDE-terve, és az látszott is, hogy támadni akart, és mit cserélt két szélső hátvédet, hogy jöjjenek a beadások. Azon kívül egyébként, ahol még az argentinok szerintem erősebbek, az a kapu. Tehát azt gondolom, hogy a kapus poszton az argentinok erősebbek, ami a
3: mentálisan vagy pedig tudásban? Minden mert mentálisan szinten. Nagyon erős az a fickó, az biztos.
0: Szerintem minden szinten.
4: 2018-ban még a kapu mögött túltráskodott a VB-n.
0: Szerintem az egy jobb kapus. Uh-huh. És ami még a spanyoloknál kockázati tényezőt jelenthet szerintem, azon túl, hogy csapatszinten rendkívül intelligens csapat, hogyha bajban vannak, akkor lesz-e vezér. Mert hogy nincs egy olyan klasszikus vezére, mint régen volt Puyol, vagy Ramos, vagy Busquets, vagy még régebben Butragueño, Santillana. Tehát hogy ezt a fajta karaktert, egy személyes karaktert azt keresem ebben a csapatban. Lehet, hogy van, csak én nem látom. Tehát szerintem egy elképesztő érdekes mérkőzés lesz. Az argentin, ugye a forgatókönyv az eddigiek alapján az lehet, hogy a spanyolok szereznek vezetést, nekik az jó, mert akkor el tudják dugni a Zoli által kevésbé szeretett tikitakával a labdát, de az argentinok meg nem egyszer élettek föl, és a végén hozták a mérkőzést. Tehát szerintem egy óriási stratégiai, majd később taktikai csata lehet ez.
4: Igen, és Scaloni nagyon jól tud cserélni, de az argentinokról még tudni kell, hogy én ezt úgy látom, ezt a VB döntőt, hogy Spanyolország játszik a spanyol-olasz-angol vegyes felvágott ellen, ami ugye Argentina, ugye spanyol gyarmat volt. Aztán a 19. századtól rengeteg olasz bevándorló is érkezett, ugye ők alapították meg a Boca Juniors, de Argentínában is az angolok szerettették meg a labdarúgást, ugye van a New Old Boys nevezetű csapat, Lionel Messi és Lionel Scaloni nevelő egyesület, egy bizonyos Gabriel Batistuta is ott kezdte el a pályafutását, ők szervezték meg az angolok az argentin bajnokságot, azóta se lehet nyomon követni, hogy most éppen ki melyik bajnokságban van, meg hogy szerepelnek, úgyhogy megvan bennük minden, de a spanyol játék intelligencia és csapategység azt szerintem tökéletesen visszajelzi azt, hogy beszélhetünk játékosokról, kit állítottak ki, kit nem állítottak ki, ki milyen formában van, de ennyi intelligens, futballintelligens és nem csak futballintelligens ember, mint a spanyoloknál van, egyetlen egy másik csapatban sincs, mert lehetsz ügyes, hogyha nincsen eszed a játékhoz a szív mellett.
1: Ezekről beszélgettünk 2026. július 19-én vasárnap a döntő előtt néhány órával. Hamarosan ugrunk egy kicsit előre itt a visszajátszásban.
5: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
1: 2026. július 19-én vasárnap délután 3 órakor, magyar idő szerint este 9-kor rendezték a 23. világbajnokság döntőjét Argentína és Spanyolország között. A kezdőrugás előtt nem sokkal a VB addigi 103 meccsét hősiesen végignéző két állandó szakkommentátorunk, Bene Ferenc és Vukovics László készítette fel a hallgatókat a várható eseményekre.
2: Te szerintem Feri nevében is mondhatom, hogy mi nagyon élveztük a világbajnokságot. Az elején a csoportmeccseken azért volt egy kis viszolygás bennünk, meg egy kis félelem, hogy sok a mérkőzés, és úgymond kis csapatok milyen teljesítményre lesznek képesek. De megmutatták, hogy remek mérkőzéseket játszottak, hát csak a teljesség igénye nélkül egy zöldfoki szigetek vereség nélkül megy haza. Olyan meccsek, ott a Kongó 78 percig vezet Anglia ellen, de most nem megyek végig, de a kis csapatok is bizonyították, hogy igenis rátermettek. Viszont a végén azért az győz, hogy a papírforma érvényesül, ami nagyon ritka, hogy a világranglista első 4 helyezettje jutott be az első 4 közé, ami tulajdonképpen a maximális papírformának felel meg. Az, hogy most az elődöntőből kijutott a döntőbe, láthattuk, hogy lehetett volna fordítva, és mondjuk a Francia-Ország-Spanyolország mérkőzésen nem lehetett volna fordítva, csak a meccs előtt, amit láttunk ott a mérkőzésen nem lehetett volna fordítva. Én sajnálom, hogy vége lesz, de a játékosoknak, ha belegondolunk, 47 nap volt, amióta együtt vannak, tehát már majdnem az edzőtáborozásokkal együtt 50 nap, tehát az kegyetlen sok. Hát tudom, az edzőtáborokban 2 hét is rengeteg, hát ennyi napot együtt eltölteni, az nagyon sok idő.
3: Feri, neked is hiányozni fog? Vagy éjszaka alhatsz? Esténként nyugodtan ülhetsz otthon a családoddal?
4: Igen, én a csoportmérkőzések, amikor besűrűsödtek a mérkőzések, akkor volt egy kis holtunk, de most már szinte hiányzik, hogy nincsen hajnali 2-kor találkozó. Én azért a csoportmérkőzésekkel mindig úgy ülök a világbajnokságokon, hogy egy picit éljük túl, és alig várom a késéses szakaszt. Ez most hatványozottan igaz volt. Én nekem az a véleményem, hogy a 48 csapat az tovább is azt mondom, hogy sok, a 64 meg aztán végképp agyrém szerintem, de a kieséses szakasz azért már meghozta azokat a drámai csatákat, amiért szeretjük a világbajnokságot. És én picit sajnálom, hogy vége lesz.
3: Hát azt hiszem valamennyien sajnáljuk. Mondjuk én annyira nem voltam jó véleménnyel a mérkőzések többségéről, mint amilyennel ti voltatok, de Feri, hogyha már állat van szó, nem tudom megállni. Egy edzőhöz való kérdést szeretnék neked feltenni. Ugyebár láthattuk ezt a bronz mérkőzést. 6-4-re verte meg Anglia-Franciaországot. Na most 3 nappal később pedig Anglia sokak szerint azért bukott el az elődöntőben, mert az edző túl taktikázta az utolsó néhány percet. Tegnap meg úgy tűnt, hogy egyszerűen elengedték a játékosokat. Akkor mi a jó megoldás? Az edző mondja azt nekik, hogy világsztárok vagytok, úgyis tudtok mindent magatoktól, mert mintha ezt láttuk volna a bronz mérkőzésen.
4: Hát először is, amit az első félidőben Franciaország művelt, az én úgy gondolom, hogy a nemzeti válogatott mezének a megcsúfolása volt, tehát abban nagyon határozott véleményem van. Ugyanakkor a 4-0-es vezetés tudatában az angolok még egy kicsit lezártnak tekintették a találkozót, és úgy gondolom, hogy azért volt ilyen, hát szakmai szempontból nagyon csúfos ez a mérkőzés, bár dacára annak, hogy látványos volt, de szakmailag szerintem értékelhetetlen volt. Ugyanakkor azért az, hogy Rashford és Saka így reagált erre a találkozóra, ilyen pozitívan és ilyen nagyszerű futballt mutattak be, azért az egy újabb arcú csapás, én úgy gondolom Tuchelnek, hiszen meggyőződésem, hogy teljesen más lett volna a találkozó végkimenetele, ami az elődöntőt illeti, amennyiben őket cserélte volna be, nem pedig visszakalibrálja a csapatát védekező felfogásra.
3: Hát ez volt a bronzmérkőzés. Erre fogunk emlékezni, az biztos, mert általában a bronzmérkőzésekre nem szoktunk emlékezni. Ez úgy meg fog maradni még évtizedek múltán is, hogy aztán mi lesz a döntő, ez nyilván most még előttünk áll. Kicsit más utat járt be azért Argentína és Spanyolország. Tehát számomra azért ez az argentin út nem tűnt olyan túlzottan nehéznek, hiszen az zöldfoki szigeteket verte meg Argentína, de csak hosszabbítás után, aztán Egyiptom volt az ellenfél, és Svájc, amellyel szemben sokáig ember előnyben játszott. A spanyolok útja ezzel szemben egy kicsit komplikáltabbnak tűnt. Ausztriát mondjuk simán verték, de hát azért Portugáliát és Belgiumot kell utána legyőzni, majd a bomba formában lévő Franciaországot.
2: Igen, hát kezdeném egy kis multidézéssel, hogy ugye Argentína 1978 Kempes, 86 Maradona, 2022 Messi, és Messi lehet az, aki ismétel ez a 3 világbajnokság Argentínának, és ami a két országot összekötti, az Alfredo Di Stefano, aki Argentinában született, argentin válogatott is volt 6 alkalommal, egy kétszeres aranylabdásról beszélünk, és spanyol válogatott volt sokszoros. Hát és ami összeköt minket magyarokat vele, az Puskás Ferenc és a Real Madrid, ahol együtt játszottak sokáig. De az argentinok útját kérdezted, hát most egy csapat nem tehet arról, hogy kivel találkozik, de azokat kell megvenni, de ha megnézzük az argentinok útját, hát hányszor voltak a kiesés szélén? Hát Egyiptom ellen már mindenki leírta őket, de mondhatok...
3: 2-0 volt Egyiptomnak, igen.
2: Pontosan, és a 78. percben sikerült szépíteni, de mondhatom a zöldfoki szigeteket, ahol nagyon nehezen jutottak tovább, Svájc ellen is megszenvedtek. Tehát az argentinoknak, én azt gondolom, hogy ezen a VB-n nem játszanak jó focit, de amikor kell, mindig megrázták magukat, és hát van egy Messiük, aki fantasztikus, 39 éves, Jamal meg 19, azért ez is kuriózum lesz a döntőbe. Előkerült egy kép ugye az interneten, hogy még fürdette kisbabaként Messi Jamalt, hát fantasztikus, hogy ilyenek ennyi év után előkerülnek. A spanyolok útja pedig, ők is egy 0-0-val kezdtek, azért ne felejtsük el, hogy pont a zöldfoki szigetek ellen nem találtak a kapuba, de hát ez csoportmeccseken ez még benne van. Utána olyan futballt mutattak be, hát egy gólt kaptak az egész világbajnokságon. Itt most a latin stílusok fognak találkozni, de mégis egy kicsit más, mert az argentinok az egyéniségekbe bíznak sokkal jobban, Scaloni elengedi a játékosokat sokkal szabadabban, természetesen megvan a védekezésben, hogy kinek hol van a helye, Messin kívül mindenkinek kell védekezni, de a spanyoloknál egy olyan olajozottan működő gépezet van, és egy olyan csodálatos edzőjük van, aki azt nyilatkozta, hogy ő utazó társakat keres, nem pedig csak a legjobb játékosok, tehát nem a 11 legjobb játékos fogja a legjobb csapatot alkotni, hanem akiből ő egységet tud kovácsolni, és ő emelte ki pont ezt, hogy ennyi napon keresztül együtt lenni, és egy összezördülése volt, ez szinte hihetetlen. A döntőben megjósolhatatlan, hogy mi lesz, hogy most kioltja egymást, ez a gépezet, hogy most Fabián Ruiz játszik, vagy Pedri, szinte mindegy, de az argentinoknál kivennél mondjuk Messit, akkor az nem mindegy. Nyilván van ilyen játékos a spanyoloknál is, de a spanyoloknál megvan egy gépezet, ami nagyon jól működik, az argentinok meg abba bíznak, hogy egyénileg meg tudnak villanni.
3: A spanyol gépezet egyik tagja, Cucurella nyilatkozott is a találkozó előtt.
5: Itt vagyunk, ugyanúgy, mint Argentinának, van egy talizmánunk, ami talizmánunk már Cucurella. Mi a helyzet a mérkőzés előtt? Ez egy rendkívül fontos találkozó. Nem szeretném, hogyha még idegesebb lennél, de mi a helyzet? Elégedett vagyok. Tudjuk azt, hogy föl kell venni a harcot, be kell melegíteni, felkészülnünk a mérkőzésre. Az utolsó utasításokat nyilván megkaptátok a mestertől. Van újság a stratégiában, illetve a taktikában? Igen, hát nekünk mindig azt mondja a mester, hogy élvezzük a játékot. Ez a legfontosabb dolog. Legyen kedvünk, tele vagyunk motivációval.
3: Ő volt Cucurella, a spanyol válogatott bal hátvédje, aki akaratán kívül a videó korszak, a VAR korszak egyik legvitatottabb esetének volt a főszereplője, ugyebár 2 évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon a németek elleni negyed döntőben, de ez már a múlt időm, a Cucurellának a pályán kell bizonyítani. Megvan a kezdőcsapatok felé röviden, hát milyen mérkőzés alakulhat ki ezekbe a kezdőcsapatok? A papíron én úgy látom, mint hogy a spanyolok egy 4-2-3-1-es felállással áll, annak fel, az argentinok pedig a 4-4-2-es felállást preferálják, de ezt igazából te látod jobban.
4: Igen, ez így van, de viszont van két érdekesség. Hát egyrészt, hogy Nicolás González személyében bekerült a baloldali középpás pozíciójába egy viszonylag új játékos, akit eddig többnyire padról alkalmazott Scaloni. Másrésztről pedig továbbra is Fabián Ruiz élvezi a bizalmat, ugye Pedrivel szemben. Már ebből is kiderül, hogy azért a spanyolok belső középpályája véleményem szerint erősebb, mint az argentinok, és sőt, azért a 4-2-es játékrendszer az úgy alakul, hogy biztos vagyok benne, hogy Julian Alvarez lesz az, aki inkább a csúcsék pozíciába mozog, és Messi egyfajta teljesen szabad játékosként többnyire visszalépegetve a középpályára, vagy kimozogva az oldalvonalakra teljesen szabad státuszt kap. Ezért is nagyon nehéz védekezni az argentin válogatott ellen, hiszen mindig Messi jelenti azt a fajta labda környezetében lévő létszámfölényt az általa megtestesített támadójátékkal. De ugyanakkor fordítsuk meg ezt az egészet, és mi van amennyiben, hogyha a spanyolok ugyanazt a stratégiát választják, mint a franciák ellen, akkor nagyon sokat lesz náluk a labda az ellenfél tér felén, és erre viszont az argentinoknak fel kell készülnie, hiszen ha belegondolunk, igazából McAllister és Enzo Fernández, a két belső középpályás fog inkább a védekezéssel foglalkozni, tengelybe hangsúlyozom, Messi és Julian Alvarez azért kevésbé, és hát azt nem felejtsük el, hogy itt azért a Rodri, Fabián Ruiz, Olmóval szemben 3-2 elleni játékhelyzetek alakulhatnak futnak ki. Tehát valószínűleg vagy az lesz a megoldás, hogy Julian Alvarez visszalépeget, vagy Depol és Nicolas González fog jobban befelé húzódni.
3: Laci, te ugyan csatár voltál, de nyilvánvalóan azért a védő csapattársaid elmesélték, hogy milyen, amikor egy Messi szintű futballista ellen kell pályára lépni. Tehát ilyenkor azért másképp gondolkoznak a védők, meg a védekező emberek. Tehát kicsit úgy, hogy is mondjam, hogy finoman fogalmazzak, tehát hogy kicsit olyan, na jó, nem fogalmazom, mert tudod, hogy mit akarok mondani.
2: Hát óriási élmény meccs előtt, meg meccs után. Hát közben borzalmas. Tehát őt leszerelni egy az egybe lehetetlen. Tehát ha ő átveszi a labdát, akkor nincs esélye a védőnek, hogy csak csapatvédekezéssel odatolódva, megkettőzve, akkor is valamit mindig kihoz belőle. Látjuk, hogy a legkevesebbet futja, de hát a legcélirányosabban mindig meg tud villanni. Most a jobb lábára húzta ki a labdát, amivel győztes gólpaszt varázsolt Lautaro Martínez fejére, de ugyanúgy tudják, hogy balra viszi, akkor is elviszi, és 39 évesen is megcsinálja. És még, hogy Luis de la Fuente, ugye egy rendkívül olyan edző, aki nagyon jól össze tudja rakni a csapatjátékot, és érződik az a csapat egység, ami a spanyoloknál megvan. És Messit pont kiemelt egy példát, ezt nagyon gyorsan elmondom, hogy a Sevillánál volt utánpótlás edző, követő emberfogással fogták a Messit, mint még ifi játékos, 70 percig nem rugott gólt, lecserélte azt a játékost, aki fogta meg, kapott egy sárgalapot, 4-et rugott a Messi 20 perc alatt. Na most ezen örülődik, hogy most követővel fogja vagy ne, de én nem hiszem, hogy feláldozza a csapatjátékot, tehát nem fogják Messit követővel fogni, akinek a területére bejön, az fogja átvenni.
3: Azt hiszem, hogy a 82 és nem a 86-os VB dönt előtt írta Schumacher a könyvében, mikor mentettek a németek az argentinok elleni világbajnoki döntő, azt mondta, hogy itt két mérkőzés fog zajlani, 10 argentin fog játszani 10 német szemben, illetve Maradona fog Mateusszal szemben játszani, mert ugye Mateusz feladata volt Maradonát
2: fogni.
3: Egyszer mozdult meg, egyetlen passzolt Maradonánk azon a meccsen, az el is döntött a világbajnokságot. Laci, még egy kérdés hozzád. Több mint 5 hete zajlik a világbajnokság. Sokan mondják, hogy ilyenkor számít az, hogy melyik csapat játszott kedden elődöntőt, és melyik csapat játszott szerdán elődöntőt. Ugyebár hamarabb jutott be a spanyol válogatott, egy nappal később játszott Argentína. Számíthat ez?
2: A statisztikák azt mutatják, hogy számít, de igen, most 5 napot pihentek. Tehát még az is, aki később játszott, az is 5 napot pihent. Ez most szerintem nem fog számítani, az viszont igen, hogy Messi már 39 éves, erre meccsre biztos, hogy összeszedi magát, de hát sorolhatjuk, hogy az argentinoknál azért jóval idősebb játékosok vannak, de hát ez egy világbajnoki döntő. Tudjuk, hogy milyen mentalitás van. A Pablo Giral, az argentin speaker, nem tudom, láttátok-e, hogy közvetítette Lautaro Martínez gólját, hát én beleborzongtam, komolyan úgy ordított, hogy az egész argentinák, az egész érzelem benne volt, hogy miről szól a futball Argentinába. És ez az erő, ami adja nekik azt, hogy föl tudnak támadni, bíznak magukba, tudják, hogy meg tudják csinálni, és végrehajtják azt, amit nem csak elképzelik, meg is valósítják, mint ahogy a példa mutatja.
3: Feri, a két edző között egészen furcsa kapcsolat van, mert Scaloni elmondta, oké, egyébként, ha jótól Spanyolországban él, hogy De la Fuente neki a mestere volt. Tehát ez kinek segítség ilyenkor? Tehát, hogy egy De la Fuente talította Scalonit. Ez olyan kapcsolat, mint a Van Gaal Mourinho kapcsolat például, és aztán a 2010-es BL döntőben legyőzte Mourinho Van Gaalt.
4: Én úgy gondolom, hogy mind a két csapat maximálisan ismeri a másikat, tehát ilyen hatalmas új húzásokat nem lehet majd felfedezni. Itt két dologról fog szólni. Egyrésztről van egy fantasztikusan működő spanyol csapatjáték, amelyik ha dominálni tud, és gyakorlatilag meg tudja akadályozni, hogy eljusson Messiig a labda, mondhatni ilyen egyszerűen, hiszen Messi, bátran mondhatom, hogy talán a minden idők legjobb labdarúgója. Tehát én láttam felvételeken játszani Pelét és Cruyffot, láttam élőben a lelátóról Ronaldót, szedtem labdát Maradónának. Egész egyszerűen ilyen játékost én legalábbis a nagyjából 40 év alatt nem láttam, de hát szerintem elképesztő labdarúgó, de hát ezzel nem mondok újat. A spanyol stratégia biztos vagyok benne, hogy az lesz, ahogyan a franciák ellen, hogy egész egyszerűen el se jusson a labda gyakorlatilag az argentin támadókig, és nem utolsó sorban, leginkább Messiig.
3: Borzalmas lehet egy ilyen játékos ellen játszani. Mi az, ami különlegesebben, az, hogy a világ valahelyett legjobb csatáráról beszélgetünk?
4: Hát gyorsan én mondok annyit, hogy amikor a legnagyobb bajban van a csapata, akkor is ki tudja hozni magából legtöbbet.
2: Hát a Magyarország kétszer is játszott Argentinával a világbajnokságon, hát a 82-esről Sallai és Garaba kapta azt a feladatot, hogy ketten fogják Maradonát. Nekem volt szerencsém beszélni velük többször erről. Azt mondják, hát láttuk őt a kijáratnál a meccs elején. Közben azt mondja, megrugni se tudtuk. Hát azt mondja, egyszerűen úgy vette a talpát, arra fordult, hogy embertelen játékos ott Maradona is, és Messi ezt a teljesítményével talán még megspékeli. hihetetlen, hogy Argentina tényleg ilyen zseniket ad a világnak, és nagyon szerencsések vagyunk azért, mint Cristiano Ronaldot is ide venném, és Messit, hogy mi nekik a pályafutásukat végigkövethettük.
1: 2026. július 19-én vasárnap a Spanyolország-Argentina döntő előtt a Nemzeti Sportrádióban igyekeztünk alaposan körbejárni a 23. világbajnokságot, de a lényeg ekkor még előttünk állt. Azóta viszont múltbéli eseményé vált. A döntőről, a reakciókról és az értékelésekről, elemzésekről hamarosan itt a Visszajátszásban.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.

3 rendező ország, 16 város stadionja, 48 csapat, 104 mérkőzés, 308 gól. Több rekord megdőlt, számos világsztár utoljára lépett pályára. Emlékezetes pillanatok és bravúros teljesítmények követték egymást, azaz ilyen volt a 2026-os labdarúgó világbajnokság.

A FIFA döntése értelmében a 23. labdarúgó világbajnokságot három országban, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezték meg, június 11 és július 19-e között. A VB-k történetében először 48 csapat szerepelt a tornán, négy nemzet, Üzbegisztán, Jordánia, Curaçao és a Zöldfoki Köztársaság újoncként debütált. Sokaknak tetsző újításként a mérkőzések előtt nem csak a kezdőcsapat tagjai sorakoztak fel a pályán a 2026-os labdarúgó világbajnokságon, hanem a nevezett 26 fős keret valamennyi tagja együtt hallgathatta hazája himnuszát. Nem aratott ekkora sikert a félidők közepén kötelezően elrendelt hidratációs szünet, és sok kritikát kapott a rendező FIFA a döntő szünetében rendezett negyedórás koncert miatt is, annak ellenére, hogy igazi világsztárok, a VB dalát éneklő Shakira, Madonna, Justin Bieber vagy a BTS lépett fel.

0: Martí Zubimendi, apertura a la banda derecha, Lamine Yamal, arrancando Lamine, toca atrás, va al centro, Nico, de cabeza, ahí está.
1: A 2026-os VB New Jersey-ben rendezett döntőjében sporttörténeti eseményként a regnáló világbajnok, egyben Copa America győztes Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csapott össze egymással. A 0-0-ával végződött rendes játékidő után a hosszabbítás 106. percében az a Ferran Torres szerezte a győztes gólt, aki a 62. percben állt be csereként. Spanyolország, amely immár 38 meccs óta nem talál legyőzőre, 7 győzelemmel és egy döntetlennel 2010 után másodszor ünnepelhetett világbajnoki címet. Luis de la Fuente 65 évesen a legidősebb szövetségi kapitány lett, aki VB címet nyert csapatával. Spanyol játékosok kapták a VB 3 külön díját is. Rodri a legjobb játékos, Unai Simon a legjobb kapus, Pau Cubarsí pedig a legjobb fiatal játékos lett ezen a VB-n.
0: Del segundo tiempo de la prórroga en New Jersey, España 1, Argentina 0.
1: A gólkirály a franciák klasszisa, 10 gólig jutó Kylian Mbappé lett. A francia támadó ráadásul ezzel már összesen 22 VB találatnál jár, így jelenleg ő minden idők legeredményesebb labdarúgója a világbajnokságokon. Az argentin klasszis Lionel Messi ezúttal 8 gólig jutott, összesítésben pedig 21-nél jár, és ő is megelőzte a 16 VB góllal korábbi csúcstartó Miroslav Klózét.

A bronzmérkőzés 10 gólt és 6-4-es angol sikert hozott. Legutóbb 44 évvel ezelőtt fordult elő, hogy az angolok tétmeccsen legyőzték a franciákat. Ezzel az 1966-os VB aranyérem után megszületett Anglia újabb VB érme. Az idei torna legidősebb játékosa a 43 éves skót kapus Craig Gordon volt, míg a 17 esztendős mexikói Gilberto Mora a legfiatalabb VB résztvevő volt. Csapattársa Guillermo Ochoa már azelőtt járt világbajnokságon, hogy Mora egyáltalán megszületett volna. Ochoának ez ugyanúgy a 6. világbajnoksága volt, mint Ronaldónak, Messinek vagy Modricnak. Bár sokan 4 éve is ezt gondolták, de 2026-ban vélhetően már biztosan az utolsó világbajnokságán vett részt Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer vagy Kevin De Bruyne. A világbajnokság után már nem dolgozik hazája szövetségi kapitányaként a francia Didier Deschamps, a horvát Zlatko Dalic. Voltak olyan nemzetek, például Csehország, Jordánia, Haiti vagy Szenegál, amelyek élén a VB-t követően megköszönték a szakvezető munkáját, míg a tunéziai labdarúgó szövetség az első csoportmérkőzésen Svédországtól elszenvedett súlyos 5-1-es vereség után menesztette azonnal Sabri Lamouchit. Ilyenre még soha nem volt példa eddig a VB-k történetében. Emlékezetes pillanatokból is akad bőven a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A zöldfoki köztársaság mindössze egy szabálytalanságot követett el a 0-0-ra végződött első csoportmeccsén a későbbi világbajnok spanyolokkal szemben, akik egyetlen gólt kaptak a világbajnokságon, méghozzá Belgiumtól a negyeddöntőben. A zöldfoki a kapusa Vozinha egyértelműen a VB egyik hőse lett. Az Instagramon immár 25 millióan követik a 40 éves hálóőrt. A legnagyobb arányú győzelem a Németország Haiti és a Kanada Katar mérkőzésen született meg, 7-1, illetve 6-0 volt az eredmény. A legtöbb gól pedig a 6-4-es angol sikerrel végződött Anglia-Franciaország bronzmeccsen esett. Összességében 2,96-os mérkőzésenkénti gólátlaggal zárult a világbajnokság. Ikonikussá vált a norvégok evezős szurkolása, felemelő volt, ahogy a lelátón ülő szurkolók és a csapat tagjai is egy emberként kiáltották egyszerre,

Spanyolország tehát másodszor lett világbajnok, az ezüstérmet Argentína szerezte meg, még bronzérmesként Anglia zárta a 2026-os világbajnokságot, amely a FIFA közleménye szerint 15 milliárd dolláros bevétellel zárult.

0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
1: A megkérdezetteknek három kérdést tettem fel. A VB egészét tekintve megérdemelte Spanyolország győzelme? Mi volt a legnagyobb meglepetés? Mi okozta a legnagyobb csalódást a VB-n? Ezekre a kérdésekre ők válaszoltak. Juhász Roland, 95-szörös válogatott korábbi labdarúgó, 4-szeres belga és 3-szoros magyar bajnok. Csábi József, 10-szeres válogatott korábbi labdarúgó, korábbi magyar szövetségi kapitány. László Csaba, a Ferencváros korábbi edzője. Nagy Antal, 1986-os VB résztvevő, 32-szeres magyar válogatott labdarúgó. Dajka László, 24-szeres válogatott korábbi labdarúgó, aki részt vett az 1986-os VB-n, 1988 és 1990 között pedig Spanyolországban játszott. Érdekesség, hogy ő a Nemzeti Sportrádióban a döntő előtt így tippelt.
2: Én is azt mondom, hogy nehéz mérkőzés lesz, én egy egygólos spanyol győzelmet várok.
1: A tipp bevált, Spanyolország 1-0-ra nyert, ezzel története során másodszor lett világbajnok. A korábban felsoroltaktól azt kérdeztem, hogy megérdemelten győztek-e a spanyolok. Először Juhász Rolandot hallják.
3: Abszolút. Én azt mondom, hogy nagyon meggyőzően és nagyon jól futballoztak. Igazi csapatként működtek ezen a világbajnokságon. Az mutatja jól, hogy ugye azért egy gólt kaptak, és tényleg olyan meggyőzően játszottak itt az egyenes ilyesőse szakaszba, hogy más csapat tényleg nem tudta felmutatni az ilyenfajta játékot.
1: Csábi József.
4: Azt kell, hogy mondjam, hogyha nagyon tömören akarok fogalmazni, hogy igen. Bár nyilván egy ilyen hosszú sorozatnál, ahol egy világbajnoknak 8 mérkőzésen kell túl lennie, azt gondoljunk bele egy majdnem fél szezon, már úgy értve, hogy egy fél szezonnak is a fele. Tehát ez alatt azért kijönnek hosszabb távon a jobbaknak a jó tulajdonságai, tehát igen, megérdemelten nyerte meg szerintem, de azért náluk is lehetett látni egy picit azt, hogy talán már másik szemlélet mellett voltak, mint az előzőekben. Minden mellett nagyon jól kontrollálták a területeket, nagyon nagy labdabirtoklási fölényben voltak. Tehát igen, egy picit más, két különböző stílusú csapat, két különböző alapelvek mentén épülő csapat játszott azért a döntőt. Azt azért ne felejtsük el, hogy azért ez egy hosszú út volt, és sok-sok olyan. Nem tudom, hogy erről kellene beszélnem. Nekem alapvetően nem annyira jött be ez a 48 csapatos világbajnokság. Sok-sok olyan elemét éreztem a világbajnokságnak, ami hát nem a szakmaiságot segítette. Hozzáteszem, tényleg jó kis mérkőzéseket játszottak azok a kisebb csapatok is, akik nagyon-nagyon akár az első világbajnokságon vettek részt. De összességében, ha azt nézzük, hogy az első 8-ba, tehát a legjobb 8-ba már 6 európai, illetve a világbajnok jutott be, illetve az a Marokkó, aki már 4 évvel ezelőtt is nagyon jó szerepelt. Sok-sok vélemény, pro és kontra fog, és jelent meg idáig is, és ezután is a világbajnokságról szakmailag is, illetve egyéb téren is. Hozzáteszem például tegnap a szünetnek az ilyen show műsor alakítása. Nekem, aki az inkább a szakmát figyeli, ez sem tetszett, őszintén megmondom. Tehát van egy szabálya a futballnak, hogy a szünet mennyinek, mennyi ideig kell tartania. Ehelyett megduplázták, mert Shakira énekelt. Hozzáteszem, nem ellene vagyok, nehát félreértsék, csak szerintem ez nem a futball mérkőzésnek a része. De hát visszatérve a futballra, én azt vettem észre, hogy a spanyolok is egy hihetetlen jól uralják a játékot, magas pressinggel, borzasztó nagy labdatartással kicsavarják az ellenfél kezéből a vezérlő a varázspáltát, gondolhatunk itt konkrétan az argentin mérkőzésre, a Messi kezéből is ki tudták. Minden poszton nagyon-nagyon jó játékosaik vannak, de azt azért érezhető volt az egész világbajnokságon a játékukon, hogy nagyon komoly hangsúlyt fektettek arra, hogy nem minél kevesebb gólt kapjanak, mert az ő kvalitásuk megvan arra, hogy gólt tudjanak rúgni. Nyilván nem olyan taktikával, mint mondjuk az angolok játszottak, tehát nyilván nem ilyen felfogásban, de a védekezés nagyon-nagyon fontos, és két nagyon-nagyon csodálatos, két belső védőjük volt a spanyoloknak, azért ezt ne felejtsük el. És hát a gólarányukat nézzük, 14-1, tehát egyetlen egy gólt kaptak a világbajnokság alatt, tehát azért ez a picit régebbi felfogás, hogy rúgjunk egyet többet, mint az ellenfél, ez is egy picit változott. Én úgy éreztem, hogy amellett, hogy uralták a játékot, azért hatalmas nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ne kapjanak gólt, mert ők rúgni fognak úgy is, és hát ez tulajdonképpen ez a része is bejött nekik.
1: László Csaba.
5: Szerintem igen, lényegében, hogyha valaki már a világbajnokság előtt megkérdezte volna, hogy ki az egyik esélyes, akkor azt hiszem, hogy 90%-ban az emberek Spanyolországot mindenféleképpen említették volna, és nem is száfoltak rá senkire lényegében. Azt hiszem, hogy jó helyre került a világbajnoki arany. Eléggé komplex lehet ezt mondszolgatni, de én úgy gondolom, hogy nekik volt a legjobb csapatuk, és lényegében az az érdekes, hogy ugye egy fiatal csapatról beszélünk, és nagyon jól ötvözték azt, hogy középpályán van nekik egy Roddy, aki lényegében nem csak megkapta a legjobb játékosért járó díjat, hanem összességében ő volt a csapatnak a vezére, még akkor is, hogyha Yamáról beszélünk meg. Nagyon sok olyan játékosról, akik lényegében mindig jeleskednek a góllövésre, de úgy összességében azt hiszem, hogy a spanyolok védelembe is kapusposzttól egész a, mondjuk azt, hogy a csatárposztig minden poszton kispadról is jól tudtak mindenféleképp váltani, és én azt hiszem, hogy a legkiegyensúlyozottabb mérkőzéseket a spanyoloktól láttuk. Persze, hogyha azt mondjuk, hogy minél kevesebb gólt kapsz, akkor általában hozod a pontokat, vagy megnyered a mérkőzéseket, ez a spanyolokra is tényleg jellemző volt. Egy gólt kaptak a világbajnokságon, úgyhogy ez mindent elmond arról, hogy mennyire jól működött a csapategység, védelem, középpálya és a támadósor. Nagyon sokat tudták váltani a pozíciókat. Lényegében mindig volt megjátszott ember, nagyon sokat mozgó csapat, a labda nélküli mozgásra gondolok. Úgyhogy összességében én azt hiszem, hogy ezek voltak a legfőbb jellemzők. Az egyéni kvalitásokról most így nem szeretnék beszélni és kiemelni, hogy ki volt a jobb, vagy ki nem, mert összességében a csapat teljesítményt kell nézni.
1: Nagyon tal.
6: Általában az eredmények ismeretében már könnyen fogalmaz az ember. Azt kell, hogy mondjam, hogy a spanyol csapat volt az egyik legkiegyensúlyozottabb csapat. Ebből következik, hogy megérdemelte. És amikor nagy meccseket kellett játszaniuk, lásd a franciák ellen, lásd a döntőt, hát hozták a legjobb formája.
1: Dajka László.
7: Teljes mértékben megérdemelte. Egy picit nehezebb kezdés, jól emlékszem, Zöldfoki szigetek, stb. Egy-két mérkőzés után, aztán már Ausztriát is magabiztosan verték, Belgiumot is. Tehát én azt mondom, hogy iszonyatos tartalékok vannak ebben a spanyol csapatban, és olyan tartalékokat tud mozgósítani, amire nem is gondol senki. A tegnapi mérkőzésről is csak annyit tudok mondani, hogy teljesen megérdemeltem került a VB arany Spanyolországba.
1: A következő kérdés. Mi volt a világbajnokság legnagyobb meglepetése? Juhász Roland.
8: Én nem is meglepetésnek fogalmazok, inkább azt mondanám, hogy aminek örültem, ugye torna előtt sokat lehetett arról hallani, hogy 48 csapatos VB miatt mennyire hígul fel a mezőny, vagy mennyire nem. Én örülök azért annak, hogy tényleg most tudtunk visszaemlékezni erre az 5-7-es időszakra, hogy azok a csapatok, akikről nem vártak egy jó eredményt, vagy nem vártak egy jó játékot, azok is megmutatták, hogy most nyilván Kuraszavót azért leszámíthatjuk, hogy a kisebb ország, de alapvetően egy Zöldfoki köztársaság, egy Kongó akár, hogy milyen játékerőt is képviselnek. Ez szerintem mindenképpen nekem nagyon pozitívum volt. Nyilván az, hogy most szóval arra, hogy még bővítsék ezt a létszámot, az már nem biztos, hogy jó lenne, de alapvetően szerintem ez a 48 csapatos torna létrehozása, ez szerintem egy nagyon jó döntés volt.
1: Csábi József.
4: Most így hirtelenében nyilván a németek korai kiesése számomra nagyon nagy meglepetés volt, mert én ő bennük azért nagyobb potenciált láttam és éreztem. Nagyon nagy meglepetés pozitív értelemben volt például Szenegál, illetve Egyiptomot látni. Hát meg nyilván ezeket az afrikai csapatokat azt azért látni, hogy az ázsiai csapatok nem szerepeltek olyan túl jól. Japán és Dél-Korea például kimondottan szerintem alul teljesített. Japán bár jól nézett ki, de azért összességében Dél-Korea egyértelműen. Ausztrália is. Tehát ha nagy meglepetésről beszélünk és pozitív értelemben, akkor beszélünk inkább a pozitív oldaláról. Több volt. Még egy érdekesség itt látva a két döntőbeli csapatnak a teljesítményét, szóval az argentinok végiguralták a mérkőzéseket, még akkor is, hogyha azt hiszem két hosszabbítást jutottak át, de elég komoly gólarány, tehát 19 rúgott góljuk volt azért, és fokozatosan, bocsát, inkább úgy mondom, fáradtak el, vagy estek vissza egy picit, és tényleg az a szenvedély vitte őket, gondoljunk benne az angolok ellen elődöntőben is már, ami extra volt. A spanyolok pedig pont fordítva, gondoljunk el, egy 0-0-ával kezdtek az Zöldfoki szigetek ellen, és például a csoportmeccseken tulajdonképpen igaz, hogy rúgtak a Szaúd-Arábiának egy 4-es, de az Uruguaynak már csak egyet, tehát tulajdonképpen és ugye szépen lassan lendültek bele, és úgy értek össze a csapatjátékot illetően az egyéni, és láttuk, hogy miket tudtak és kiket tudtak cserélni, tehát összességében azért eléggé dominálni tudtak. A franciáknak a végére levő visszaesése számomra szintén meglepetés, én őket egy nagyon-nagyon erős csapatnak éreztem, mind csapatjátékban, mind egyéniségekben, mint korban is egy nagyon jó egyveleget alakítottak ki, tehát nekik a visszaesése az nekem egy picit csalódás.
1: László Csaba.
9: A legnagyobb meglepetés az afrikai csapatoknak a szereplése, pláne az, hogy ismerve az afrikai futballt, és nagyon sok kritikát fogalmaztam meg én is, és úgy általában mindenki az afrikai csapatokról, hogy például nem egységesek, például megvannak az egyéni kvalitások, és csapatként nem működnek úgy, ahogy igazából működni kellene egy jó csapatnak, és most úgy igazából azt mondom, hogy mindenkire rácáfoltak, és elindult az afrikai futball is egy olyan úton, ahol igenis a taktikai fegyelmet, a pályán való fegyelmet meg tudják valósítani, és lényegében az egyéni kvalitásokat a csapat érdekébe tudják helyezni. Sok hosszú időbe telt ez, de úgy összességében én azt hiszem, hogy most az afrikai futball is egy jó úton jár, és hogyha ezt tudják követni, akkor én azt hiszem, hogy több afrikai csapatot is fogunk látni, akik még messzibb el fognak jutni, mint most. Abból az, hogy 10-ből 9 a csoportkört túlélte, az már egy hatalmas teljesítmény volt, azon kívül, hogyha nézzük Marokkó, Egyiptomnak a szereplését, de mondhatjuk zöldfoki szigeteket, és úgy összességében elefántcsontpart, és én azt hiszem, hogy ez egy meglepetés volt mindenki számára.
1: Nagyon tal.
6: Hát az igazi nagy meglepetés mindenkinek az volt, hogy olyan csapatokat kellett megtanulnunk, és olyanokat fedeztünk fel, hogy világbajnok szinten játszanak, vagy világbajnokság szintjén játszanak, akiről eddig nem is hallottunk, illetve nem tudtuk, hogy van labdarúgás azon a szigeten, tehát zöldfoki szigetek, vagy éppen Curaçao, hát abszolút ismeretlen volt a labdarúgás szempontjából, és hát mondhatjuk azt, hogy ők meglepték a világot. És amilyen teljesítményt nyújtottak. Tehát ez a legfontosabb, hogy nem csak ott voltak, és ilyen kopozógépként játszottak, hanem jó teljesítményt nyújtottak.
1: Dajka László.
7: Igazából természetesen hollandok, németek, hazautazása, portugálok, stb. De nekem talán a legnagyobb, inkább azt mondanám így negatívan, a csehek és a törökök szereplése. Tehát ez volt nekem inkább egy kicsit negatív meglepetés, ami átlag fölötti. Gyenge szereplése a cseheknek és a törököknek.
1: Végül az utolsó kérdés. Mi okozott számodra a csalódást a VB-n? Juhász Roland.
8: Így a brazilok és a németeknek a szereplése. Tőlük sokkal többet vártam. Az előzetes várakozásaim azt mondták, hogy akár a németek is ott lehetnek a négyben, a brazilok is, úgyhogy őtőlük lényegesen többet vártam. De hát nyilván minden tornán van egy-egy olyan csapat, aki hamar elesik itt a csaták során, de a németekre azért most már ez egy új ideje jellemző, hogy nagyon nem tudnak olyan teljesítményt nyújtani, amit akár a saját szurkolóik, vagy akár a német szimpatizánsok elvárnak tőlük.
1: Csábi József.
4: A csapatokban gondolkodom, most mindet sorolhatom, például nekem számomra a törököknek a csoport utolsó belül, de ez egy nagyon hosszú sorozat, tehát szakmailag én azt látom, hogy azért olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy újdonságot nem hozott számomra a világbajnokság. Mindig a cél szentesíti az eszközt, a spanyoloknak viszont ez nagyon tetszett, hogy ezt a... Mert azért látható volt, hogy az eredmény az sok esetben fölülírt mindent. Itt az egyenes kiesési szakaszban lehetett ezt érezni. Kivétel ugye a bronzmeccs, ahol az már egy... Ugye ez mindig megoszlónak ezek a vélemények, hogy van-e szükség a bronzmeccsre, vagy nincs szükség. Most nyilván a 6-4-et nézzem, akkor ez egy csodálatos mérkőzés. Hát mindegy, tehát erről szakmailag nem akarok beszélni. Viszont visszatérve a dolgokra, tehát nekem az jött le, hogy borzasztó nagy jelentősége lett a modern futball az átmeneteknek, a pontrugásoknak, annak ellenére, hogy viszonylag kevés pontrugás gól esett, de az látható, hogy minden csapat nagyon komolyan készült fel belőle, mind a támadó, mind a védekező részéből, de nagyon komoly az átmenetek jelentősége. Nagyon sokat szenvedtek az elején azok a labdabirtokló csapatok, a kisebb csapatok ellen, akik csak el akarták rontani a jobb csapatoknak a játékát, mert azt tudjuk, hogy az mindig könnyebb egy kicsit. Hosszú távon azért láthatóan azok érvényesültek jobban, akiknek nagyon komoly keretük volt, tehát még a 17.-16. játékos is nagyon komolyan hozzá tudott tenni a mérkőzéshez, akár a spanyolokra gondolunk, vagy akár gondoljunk az argentinokra, Lautaro Martínez, aki bejön és két nagyon fontos mérkőzésen, két nagyon fontos gólt rúg, tehát láthatóan azért a legvégére azok a csapatok értek oda, akik nagyon komoly minőséggel bírnak, és összességében én azt gondolom, ami még egy kicsit, ha már a csalódásokról beszélünk, az nekem egy nagyon picit a döntőben az argentinoknak a játéka. Tehát látható volt, hogy egy bizonyos idő eltelte után már egyértelműen arra törekedett Argentina. Nem is feltétlenül a saját játékát játszott, nekem volt egy olyan érzésem, hanem hogy amit az előbb mondtam, hogy elrontani a spanyolokét, tehát szerintem ott belül lehet, hogy ők érezték, hogy nagyon nagy a különbség. Sokkal nagyobb, mint amire gondoltak ők, vagy számítottak rá. És a Paredesnak a becserélése, majd egy jó pár percre rá már sárgát kapott. Ez nekem egy olyan üzenet volt, hogy ők provokálni akarnak, elrontani, széttörvelni a spanyolok játékát. És ami ebben tetszett a spanyolok részéről az, hogy ezt nem hagyták, nem engedték magukat kizökkenteni. Ebből voltak a mérkőzésnek olyan szakasz, amikor úgy éreztem, hogy egy picit talán elpattannak az idegek, de én úgy érzem, hogy ez pont az argentinok malmára hajtotta volna a vizet. Tehát ezt a részét nézve egy nagyon picit nekem az argentin csapat a VB döntőben már csalódás volt, ha már mindenáron a csalódásokról akartunk beszélni.
1: László Csaba.
9: A legnagyobb csalódás nekem a német válogatott szereplése, úgy összességében szakkompak, úgy, ahogy van. Én sokkal többet vártam a német válogatottól, és ez most tényleg nem kritizálunk soha, legalábbis én nem próbálok kritizálni edzőket, de például a kispadtól is többet vártam, a csapattól is többet vártam. Nagyon sok minden ott félrement, és azt hiszem, hogy ezzel nem vagyok egyedül, úgy összességében a német válogatott. Ezen a világbajnokságon is nem mondhatom azt, hogy jó szerepelt, hanem inkább leszerepelt.
1: Nagyon tal.
6: A két favoritom, a francia és a brazil csapat nem jutott be a döntőbe, illetve egyikben jutott be a döntőbe. Ez nekem nagyon nagy csalódás volt.
10: Úgy látom, látva a franciák teljesítményét, hogy na ott aztán, hogy úgy mondjam, nem lesz kétség a végkimenetelben, de hát végül is lett, sajnos. Brazilok pedig hát azzal, hogy ilyen korán kiestek, hát most nem akarom azt mondani, hogy fájdalmat okoztak a rajongóknak, de hát mégiscsak erről van szó, mert azért őket előrébb vártuk, franciákat pedig én a döntőbe vártam. De én jól szórakoztam ezen a világbajnokságon, úgyhogy szerintem ez jó szervezésű és magas szintű világbajnokság volt, én úgy láttam.
1: Dajka László.
11: Nem is tudom, tehát nem vagyok benne biztos, hogy a csalódás szót használnám, de inkább arra térnék ki, amit egy kicsit tegnap is láttam. Tehát én voltam egy párszor honvéddal, minden 3-4-szer Dél-Amerikában futballoztam nagyon sokat argentin, uruguayi és paraguayi csapatok ellen. Azt a fajta agresszivitást, ami már átlépi a szabályosság határát ezek a csapatok, még azt mondanám, hogy tegnap a döntőben Messit leszámítva az argentinok is fölvonultatták ezt az agresszív, a határát súrolja a sárga lapok, piros lapoknak. Ők is felvonultatták. Igazából egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés volt a spanyolok számára. Az argentinok azt tették, úgy gondolom, hogy azt játszották, amit tudnak, és lásd, a végén majdnem kiegyenlítettek. Egy nagyon komoly helyzetük a 10 emberrel, de összességében a spanyol győzelem a mutatott játék alapján teljesen megérdemelt.
1: A feltett kérdésekre Juhász Roland, Csábi József, László Csaba, Nagy Antal és Dajka László válaszoltak.
0: 2026. június 11-től 2026. július 19-ig, vagyis 39 napon keresztül tartott az első 48 csapatos foci világbajnokság. 5,5 héten keresztül összesen 104 mérkőzést vívtak. Hát, döntsék el önök, hogy remek szórakozás volt ez a nyár teljes első felén átívelő esemény, vagy a kevesebb esetleg több lett volna. Mi minden esetre igyekeztünk mindent elmesélni önöknek a döntésük meghozatalához, és így tiszta lelkiismerettel búcsúzunk mára. A visszajátszás mai műsorát Laki Barbara, Cserjés Bendegúz és és Edvi László készítette, és itt és most köszönjük meg a figyelmet. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
12: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
13: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
14: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
13: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
13: Hajrá, magyarok!
15: Hajrá!

0: Ez az a parti, ami izgalomba hozhat.
1: Priskin a 16-oson belülre ér. Priskin még. Jönnek ketten is segíteni. Priskin lő! Csúsztatni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. 18 évig volt nemzetközi játékvezető, 4 olimpián tevékenykedett, 2000-ben Sydneyben és 2008-ban Pekingben, olimpiai döntőkön volt második számú játékvezető. 2004-ben Athénban az olasz-orosz férfi elődöntőn bíráskodott. 2012-ben Londonban az orosz-brazil döntőt vezette. Emellett számos nemzetközi versenyt, világligát, világkupát, Európa-bajnokságot, világbajnokságot és bajnokok ligája döntőt és mérkőzéseket irányított. Több mint 50 országban vezetett 1900 mérkőzést, 17-szer kapott küldést a világliga döntőbe, 4 világkupán, 7 Európa-bajnokságon, 3-szor a döntőben első játékvezetőként és 6 bajnokok ligája döntőben bíráskodott. Ami a labdarúgásban Puhl Sándor, az röplabdában Hóbor Béla. A világ egyik legismertebb és legtöbbet foglalkoztatott sípmestere 2013. december 22-én a Vasasóbuda MTK fővárosi női rangadóval fejezte be több mint 36 éven át tartó játékvezetői pályafutását. Most hallgassanak meg vele egy beszélgetést, amelyben a legnagyobb sikereiről vall a kiváló röplabda sípmester. Akkor menjünk végén ezen a játékvezetői pályafutáson, ugye 89-ben kezdődött a nemzetközi karrier, mi fért bele 2012-ig?
2: Rengeteg minden, 57 világverseny, 52 ország, különböző ország, ahol megfordultam játékvezetőként, hát nagyon nehéz felsorolni tényleg, 4 olimpia, 4 világbajnokság, 7 Európa bajnokság, 17 világliga döntő, 6 bajnokok ligája döntő, tehát rengeteg minden belefért ebbe. Több mint 1050 NB1-es mérkőzés. Tehát ez rengeteg. Hogyha ha ezeket a mérkőzéseket, amik majd 2000 mérkőzést teszni az összszámot tekintve, ha csak másfél órával megszoroznánk, akkor is ez több nap, több hetet venne igénybe az ember életéből egy ilyen pályafutás.
1: De szavatartó ember, amit édesanyjának ígért, hogy utazni akar, akkor azt is megtette.
2: Igen. Igen, valóban így van. Az első olimpián Sydneyben, amikor kijutottam, föl is hívtam őket onnan, és azt mondtam, hogy elmondtam nekik ezt a történetet, hogy honnan indultam és hova jutottam el. Igen, ez nagyszerű dolog. Egy játékvezető életében ugyanazt jelenti egy olimpiára kijutni, vagy egy nagy világversenyre, mint egy sportoló életében. Tehát egy olimpiára kijutni az maga a csoda.
1: Ugyanazt a körítést meg is kapják? Tehát formaruha minden, ami hozzátartozik?
2: Hát bizonyos formaruhát kapunk, igen, igen, melegítőt, igen, igen. Nem azt a teljes felszerelést, amit természetesen a sportolók kapnak, de kapunk mi is. Tehát ott például az olimpián a Nemzetközi Szövetség is egy egységes formaruhát, egységes öltönyt ad nekünk, abba kell megjelenni a játékvezetői felszerelés, és természetesen teljesen egységes. Tehát ilyen értelemben valóban így van. Úgyhogy egy kiemelt rendezvény, vagy egy nyári olimpia természetesen, és azon belül a röplabdázás is.
1: Gondolom akkor sok helyre eljutott volt, ahova nem sikerült, pedig szeretett volna?
2: Nem nagyon volt ilyen ország. Én olyan országokba vezetettem meccset, hogy Indonézia, Tájföld, 17-szer voltam Japánban, Kínában, és hát 2-szer jutottam Hawaii-ra is meccset vezetni, tehát én bejártam a világot ezzel. Vannak olyan országok, ahol nem voltam. Amikor az ember eljut a pályafutása végére, és lehetősége van arra, hogy kérjen egy mérkőzést, mert az utolsó mérkőzés ezt mindig kérheti a játékvezető, hogy hol szeretne vezetni. Én Izraelt kértem, mert valahogy a pályafutásomból kimaradt Izrael, hogy soha nem vezettem még meccset, és akkor kijutottam Izraelbe, jutottam Jeruzsálembe, és ezekre a szép helyeket is meg tudtam nézni.
1: Lehet ilyenkor egyébként a mérkőzések mellett ismerkedni az ottani nevezetességekkel? Belefér ez?
2: Nagyon kevés idő van rá. Nagyon kötött a játékvezetők ideje is, tehát én azt szoktam mondani, hogy a nagy városokban, nagy országokban, röplabdás szinten nagy országokban nagyon jól ismerem a repülőtereket, a sportcsarnokokat és a szállodákat. Kevés idő van rá. Tehát egy nagyon kötött időrend van a játékvezetőknek is. Ez általában úgy működik, hogy mondjuk egy mérkőzés napot követően van egy értékelés, másnap reggeli után az előző napot kiértékelik, utána van egy pár óra szabadidő, de természetes, hogy az embernek délután mérkőzése van, akkor nem fogja magát bevetni a városba, és nem kezd el turistáskodni, mert az már felkészülés a pihenés ideje.
1: Profiként vagy amatőrként dolgozott játékvezetőként?
2: Abszolút amatőrként, tehát ebből nem lehet megélni.
1: És hol dolgozott akkor mellette?
2: Én hosszú időn keresztül a postánál dolgoztam, már pedig egy számítástechnikai cégnél dolgoztam rendszer szervizmérnökként.
1: És hogy tolerálták azt, hogy azért rendszeresen szólt, hogy most ide utazom, oda utazom, ekkor jövök, oda megyek?
2: A pályafutásom alatt nekem a szabadságom, az összes szabadságom mindig erre ment el, és amikor már nem volt fizetett szabadságom, akkor a főnökeim mindig elfogadták ezt a hobbimat, és akkor fizetés nélküli szabadságra tudtam elmenni.
1: Ugye édesanyja nehezen engedte el, úgymond játékvezetőnek, de ez kell egy család is, egy háttér is, aki eltűri ezt az úgymond hobbit.
2: Igen, nekem ez mindig megvolt. Tehát ez a hobbi, ez egy olyan dolog, hogy ez egy szent őrület, és ebben engem mindenki támogatott életem során.
1: Férfi vagy női meccseket szeretett jobban vezetni?
2: Én többségében férfi meccset vezettem. Tehát én például az olimpiákon, 4 olimpián összesen talán 2 vagy 3 női meccset vezettem, az összeset mindig férfi vonalon bíráskodtam, a többit. Nem, ez így alakult. Tehát ugye a játékvezetők ugyanazok vezetnek női és férfi meccseket, tehát nincs külön kategóriában. Férfi meccsek azok talán kicsit keményebbek, úgy ítélem meg én.
1: Miben keményebbek?
2: Hát sokkal gyorsabbak fizikailag, sokkal erősebbek a játékosok, sokkal gyorsabbak a labdamenetek, sokkal gyorsabb döntéseket kell hozni férfi mérkőzésen, mint női mérkőzésen.
1: Volt gondja esetleg játékossal, játékosokkal, akikkel nem volt könnyű együtt dolgozni?
2: Persze, vannak ilyen játékosok, de mondom, olyan igazi nagy problémám nem volt játékosokkal. Vannak olyan játékosok, akik másképp reagálnak egy-egy játékvezető ítéletre, mint a többség, de olyan kirívó sportszerűtlenség nem volt, amit velem szemben elkövettek volna.
1: Volt-e olyan mérkőzés, amire azt mondta, hogy igen, hát itt hibáztam?
2: Persze, sok ilyen volt. Hogyne. Hát az a játékvezető, aki egy mérkőzés után, mikor lejön az emelvényről, azt mondja, hogy 100%-ig meg vagyok győződve arról, hogy hibátlanul bíráskodtam, az nem mond igazat. Mai röplabdázás annyira gyors, és annyira gyors döntéseket kell hozni, hogy a hiba lehetősége az majd, hogy nem szinte minden labdamenetben benne van. Tehát amikor egy sáncérintés meg kell ítélni, ugye ezekben a lassításokban lehet látni azt, hogy mi múlik. Az egy emberi szem képtelen ezt látni, hogy valakinek a kis ujját elviszi a labda. Tehát akkor, amikor egy-egy ütésnél 80-90 kilométerrel ütik a labdát, ez képtelen az emberi szem feldolgozni. Persze születtek ilyen döntések, biztos, amikor rossz döntést hoztam, de hát még egyszer mondom, amíg emberek vezetik ezeket a mérkőzéseket, ezek benne vannak.
1: És amikor rájött, hogy hibázott, mert gondolom néha rájött, akkor ez bántotta, hogy dolgozta fel?
2: Nagyon bántott, persze nagyon bántott. Én mindig azt próbáltam a játékvezetőknek mondani, hogy ha észreveszed azt, hogy rossz döntést hoztál, akkor tudod korrigálni, akkor azt tedd meg. Tehát addig, amíg a következő nyitás nem történik, addig a játékvezető korrigálhatja az előző döntését.
1: Nyilván ez nem abból áll, hogy a következő pontot akkor visszaadja a csapatnak.
2: Ez a legrosszabb, ami létezik. Ennél rosszabb nincsen, ennek soha nincs vége. Tehát elkezd a játékvezető mérlegelni, hogy most hibáztam itt, és akkor most visszaadom, ennek soha nem lesz vége. Azt kell csinálni, hogy a játékvezető azt mondja, hogy igen, elnézést kérek, hibáztam, tévedtem. De van ilyen helyzet egyébként, mikor például valaki nem vesz észre a játékvezető kollégájának a segítségét, erre fölhívják a figyelmét, akár a játékosok, akár a másik játékvezető, nem esik le a karikagyűrű senkinek az ujjáról azért, hogy módosítja a döntését, sőt, még tovább megyek, úgy gondolom, hogy még talán a játékosok szemében is emelkedik a respektje ennek a játékvezetőnek.
1: Került ilyen helyzetbe, amikor elnézést kellett kérni?
2: Persze. Igen. Nekem ebből nem volt.
1: És ez befolyásolta döntően a mérkőzés végkimenetelét?
2: Hát bevallom őszintén, erre már nem emlékszem, hogy ezek befolyásolták-e. Nem egy és nem két alkalommal volt a majdnem 40 év alatt ilyen. De még egyszer mondom, hogy ez nem esik ezzel az ázsiói játékvezetőnek, és hát amit talán a beszélgetés elején mondtam, hogy a lehető legfontosabb dolog az, hogy a csapatok számára a korrekt döntés szülessen meg.
1: Akkor nem volt megtorpanás a pályafutásában, tehát nem volt olyan meccse esetleg, ami miatt úgymond jegelték a Nemzetközi Szövetségnél?
2: Ilyen meccsem nem volt. Egy olyan szakasza volt a pályafutásomnak, amikor kicsit csalódott voltam. Ez 1996 az olimpia, az atlantai olimpia. Én rajta voltam azon a listán, akik oda mentek, és az utolsó pillanatban, hát mondjam úgy, hogy sportdiplomáciai okokból lekerültem róla, ugye akkor még nagyon fiatal játékvezető voltam. És helyettem egy spanyol játékvezető ment akkor az olimpiára.
1: Magyar szövetség nem tudta érvényesíteni az akaratát?
2: Nem, hát itt ennél magasabb szintről szólt a történet. Mexikói elnöke volt akkor a Nemzetközi Szövetségnek, spanyol volt az alelnök, tehát ezt hiszem, itt nem magyar szövetségen volt ez a dolog akkor.
1: És akkor nem fordult meg a fejében, hogy abba hagyom?
2: De igen, ez 3 hétig tartott. és utána rá kellett jöjjek arra, hogy ez nem megy nekem, ez hozzátartozik az életemhez. És hát azt hiszem, hogy az elmúlt éveket nézve, azt hiszem, hogy jó döntést hoztam akkor, amikor akkor nem hagytam abba.
1: Ha mondjuk hazajött egy ilyen világbajnokságról, Európa-bajnokságról, vagy akár olimpiáról, akkor nyilván még jobban figyeltek a hazai meccseken arra, hogy hogy bíráskodik. Nem kapott ezért néha szemrehányást, hogy ott bezzeg, jól fult el, meg nem látod, hogy mi szereztük a pontot?
2: Hát ilyen szemrehányást nem kaptam. Olyan szemrehányást kaptam, hogy megköveteltem valamit, ami esetleg nem szokás magyar szinten, és akkor a nézőktől megkaptam, hogy ez nem olimpia. De hát én úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez képest mindig a maximumot kell megkövetelni, akár versenyrendezésben, akár játékvezetésben.
1: A kollégáknak nem volt szakmai féltékenysége?
2: Hát biztos volt ilyen. Én remélem, hogy a féltékenységnél azok voltak többen, akik tanultak tőlem. Bízom benne, hogy a mai fiatal generációban is volt, aki elesett néhány dolgot tőlem.
1: És volt-e hasonszörű társ, tehát mondjuk futballban volt Púl Sándor és Wagner László, akik mindketten nemzetközi meccseken fújtak?
2: Abban az időben Herpai László volt az, aki velem együtt, majdnem, hogy egy korosztály vagyunk, 2 év különbség van köztünk. Ő volt az, aki világligában ugyanúgy vezetett a világliga sorozat elején, mint ahogy én. És akkor egy idő után ő a sportdiplomáciára nyergelt át, és jelenleg a Nemzetközi Szövetség Játék és Szabálybizottságának a második ember, annak a bizottságnak a titkára.
1: Amikor játékvezetőként ténykedik, akkor látja azért a játék szépségeit? Tehát tetszik önnek is egy-egy pont? Tudja ezt így érzékelni?
2: Nem nagyon. Bevallom őszintén, nem nagyon. Tehát játékvezetőként teljesen más szemmel látja az ember. Más néz egy mérkőzésen, mint nézőként. Ugyanez vonatkozik, más szemmel nézem egy mérkőzést, mint edzőként. Itt a 16. kerületben, ahol lakom, van egy kertvárosi ESE egyesület, és azon belül van egy röplabda szakosztály, akik Budapest bajnokságban játszanak a felnőtt csapatok, és hát bizony most már 50-60 kisgyerek bontogatja itt a szárnyait. És hát ott néha edzőként próbálok, illetve nem edzőként, hanem úgy mondom, hogy ott állok a pálya szélén, és próbálom figyelni az egyik férfi csapatnak a mérkőzéseit. Hát egész más szemmel látja az ember edzőként, és ugyanígy más szemmel látja játékvezetőként, és más szemmel nézőként is a mérkőzéseket.
1: Tudja egyáltalán más szemmel nézni, mint játékvezető?
2: Próbálom, de ha ott állok a pályaszélén, akkor játékvezetői szemmel is nézem természetesen, és hát ilyenkor hogyha nem értek egyet a játékvezetővel, azért természetesen nem úgy reagálok el, mint egy laikus.
1: Ugye ön kitaposott egy utat, nem sikerült valakit arra fele tolni, nem tudott egy úgymond utódot kinevelni?
2: Hát ezt majd az idő eldönti, hogy lesznek-e ilyen utódok. Vannak tehetséges játékvezetők, vannak olyanok, akik a Bajnokok Ligájában vezetnek, vannak olyanok, akik Világligában vezetnek már magyar játékvezetők. Az idő eldönti. Tehát azt szoktam volt mondani, hogy beleugrottak a medencébe, át kell úszni a medencét, majd ez eldől, hogy meddig tudnak eljutni.
1: Most akkor egy kicsit balra fordulok, mert hogy itt van egy szekrény, amit rögtön kiszúrtam, amikor megérkeztem, ez tele van kupával, különböző labdákkal, de említetted, az emelet is így néz ki, mint egy kisebb múzeum.
2: Igen, hát az elmúlt évtizedeknek az úgynevezett termése van itt. Itt ebben a szekrényben lehet látni a pekingi és a londoni olimpia döntőjének egy-egy labdáját, amit megkaptam.
1: Ugye egymás mellett vannak pont, nem tudom, melyik az értékesebb.
2: Mind a kettő, itt nincs különbség a kettő között. Londonban első játékvezető voltam, Pekingben második, de egy olimpiai döntőnél, vagy több olimpiai döntőnél nem lehet súlyozni. Úgy gondolom, hogy az olimpiai döntő az mindent felülír, és mindent legyőz.
1: Pályafutás csúcspontja azért mégiscsak ez a londoni olimpia volt, ahol első számú játékvezető volt. Hogy emlékszik vissza arra a mérkőzésre?
2: Egy csodálatos mérkőzés, egy káprázatos mérkőzés volt. Akik látták, azt mondták, hogy nézőként látták, ugye majd említettem, játékvezetőként, ez teljesen másként látja az ember. Azt mondták, hogy talán az olimpiák történetének egyik legszebb férfi döntője volt. És tényleg ebben benne volt minden, amitől a röplabdázás szép. Ugye volt egy csapat, amelyik 2-0-ra vezetett, mérkőzés labdája volt, ott volt egy pontra attól, hogy olimpiai bajnokok legyenek, és onnan egy 180 fokos fordulatot vett a mérkőzés, és a másik csapat, az oroszok nyerték meg a brazilok ellenében ezt a meccset. Lehetett rajta látni zseniális edzői húzásokat, nagyszerű játékos teljesítményeket, úgyhogy tényleg egy káprázatos dolog volt. 15 000 ember volt a stadionban, a csarnokban, Tehát minden adott volt egy nagyszerű showhoz, és hát több mint 2 órán keresztül küzdöttek egymással az ellenfelek. Nagyon gyönyörű mérkőzés volt, nagyon szép volt.
1: Hány meccset vezetett a döntő előtt?
2: Azt hiszem, hogy 6-ot, de ezt most pontosan nem tudok erre válaszolni, 6-ot. És az utolsó napokban engem már, ahogy szokták mondani, jegeltek, tehát én elődöntőben, meg azt hiszem, hogy negyed döntőben sem vezettem meccset. Akkor nagyon bíztam benne, hogy valami a végén jut a számomra, és hát hála Istennek így is lett.
1: Mennyi idővel előtte jelezték, hogy na akkor itt a feladat?
2: Aznap reggel tudtam meg hivatalosan, hogy délután az olimpiai döntőt fogom vezetni, de előtte már félhivatalosan azért tudtam, mert kimentem sétálni a szálloda előtti parkba, és szembe találkoztam a világszövetség játékvezetői, akkori játékvezetői főnökével, Gabriel Krausz úrral, aki egyébként kiválóan beszélt magyarul, és hát ő azt kérdezte, hogy kész vagy? Hát mondom, persze, rendben van, persze minden. Hát jó, hát akkor csak ő kérdezi, hogy kész vagyok egy nagy meccsre. Hát mondom, igen, és akkor már reméltem azt, hogy ez a megbízatás engem ér majd.
1: Visszament a szállodai szobába, és elkezdett hirtelen készülni, vagy egyáltalán hogy készült fel egy mérkőzésre?
2: Hát ezt elsősorban fejbe kell rendezni ezeket a dolgokat. Tehát végig kell gondolni a játékosokat, végig kell gondolni az edzőket, hogy kitől várható az ember, mondjuk úgymond hevesebb reakciót egy-egy ítélet után. Mindenki tudja azt, hogy a brazil edző Rezende nem egy egyszerű ember, tehát ő rá fel kell készülni. Tudja azok a játékosok között, kik a csapatkapitány, például ezeket azért tudni kell, hogy kitől kell, ugye röplabdázásban csak a csapatkapitány, illetve olyan nincs a pályán, akkor egy játékkapitány, aki kérdést intézhet a játékvezetőhöz, tehát tudni kell azt, hogy kivel kell kapcsolatot teremteni a mérkőzésen. Tehát ilyenekre kell készülni, esetleg végignézni azt, hogy az előző mérkőzéseken voltak valami problémás esetek. Tehát, hogy az okos ember próbál mindig más hibájából tanulni.
1: És a döntőből mi az, ami legjobban megmarad?
2: Ami legjobban megmarad, az a döntő játszmának az utolsó előtti pontja. Ez egy olyan helyzet volt, ami hát egy nagyon kritikus helyzet volt. Volt egy ütés, és a ütés a sáncról, a brazil sáncról nagyon messze felperdült az alapvonalon túlra. És már mindenki örült annak, hogy az oroszok ezzel olimpiai bajnokok lettek, befutottak a pályára játékosok, mindenki ölelkezett, de viszont közben a Tano barátom, a japán második játékvezető jelezte, hogy átlépett az orosz játékos Muszerszki. Ugye a röplabdázásban az a szabály, hogy a labdamenet addig tart, amíg a játékvezető nem sípol, vagy pedig a labda nem ér földet. Na most ez a labda akkora ívet írt le, hogy talán 1-2 másodpercig is a levegőben volt, és közben ez a játékos nem tud kitámasztani a középvonal, és teljes terjedelmében átlépett a középvonalon. Ugye az első játékvezetőnek az a feladat, hogy a labdát kövesse. A második játékvezetőnek az a feladat, hogy a háló vonalában maradjon a szeme. És a Tano befújta ezt a hibát, csak hát az oroszok ezt nem hallották, és mindenki berohant. És hát utána nem volt egy egyszerű helyzet, mikor ezt vissza kellett állítani, és azt mondtuk, hogy nincs vége a mérkőzésnek, tessék tovább játszani az olimpiai döntőt. Nem biztos, hogy akkor a legnépszerűbbek voltunk az oroszok szemében, de hát végül is így is megnyerték az olimpiai döntőt.
1: És ez a síp előtte?
2: Azt akkor kaptam, az aranysíp akkor kaptam, amikor befejeztem az NB1-es pályafutásomat. Ez a játékvezetői testületben ez a rend, hogy amikor a játékvezető befejezi a legmagasabb szintű pályafutását, ahol őt használták, őt alkalmazták, akkor kap egy aranysípot. És hát mellette még itt van 12 olyan kupa, amire rendkívül büszke vagyok. Ez azt jelenti, hogy 12-szer voltam az év játékvezetője Magyarországon. Aztán itt a vitrínben még található a 16. kerületnek egy elismerő oklevel, elismerő érme, amivel a sportban végzett munkásságomat elismerték. Magyar Röplabda Szövetségnek a elismerése, külföldi játékvezetőktől kapott ajándékok, úgyhogy ez egy nagyon szép vitrín, úgy gondolom.
1: Labdarúgásban a BL döntőt követően mindig megkapja a játékvezetői, régen hármas, most már ugye többen vannak az emléklapot a meccsről. Ez röplabdában is így van?
2: Nálunk emlékérmeket adnak. Itt a háttérben lehet látni azokat a hátsó falán, a vitrinek lehet látni azokat a kisebb fajta ilyen kis érmeket, amiket egy-egy nagy európai vagy világrendezvény után adnak, tehát bajnokok ligája, CEF kupa, Challenge kupa, amik röplabdában vannak. Ezek után a játékvezetők mindig kapnak egy emlékmérőt, igen.
1: Hiányzik valami ebből a vitrínből? A 96-os olimpiát azt már említette, hogy ez fájó pont volt.
2: Nem, úgy érzem, nem hiányzik. Én egyetlen egy nagy versenyt nem vezettem, világbajnoki döntőt nem vezettem, ott csak idézőjelben csak bronzmérkőzést és elődöntőt vezettem. Azon kívül azt hiszem, hogy játékvezető vezetett, én mindent vezettem, tehát semmi nem hiányzik. Ez egy teljes játékvezetői pályafutás, úgy gondolom.
1: Kedves hallgatóink, a Bajnokok rovatának mai vendége Hóbor Béla volt, aki sok-sok kiváló mérkőzés mellett 2012-ben Londonban az orosz-brazil döntőt vezette a röplabda fináléban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Balogh Balázs.
0: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Vitalis Milan az AEK Athén csapatába igazolt. Továbbra is energiatakarékosságra kérik a lakosságot. Okozódik a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: A bajnoki címvédő Eto'o FC-től távozó Vitalis Milan, a görög élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő és a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athénhoz igazolt. Sajtóhírek szerint az athéni klub 2,5 millió eurót fizet a 24 éves középpályásért, akinek szerződése 2030 nyaráig szól. Ma két csapatunk is a labdarúgó konferencialiga selejtezőjében küzd a harmadik fordulóban, az első összecsapásokon. A Debrecen a dán Köbenhavnot fogadja, míg az Eto'o FC a lett Rida vendé lesz. Mindkét meccs 19 órakor kezdődik. A debreceniekét az M4 Sport, a győriekét a Dunavört közvetíti élőben, és mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik. A török élvonalbeli Trabzonspor labdarúgó csapatához igazolt Mohamed Salah. A 34 éves egyiptomi csatár 9 idényt követően távozott az angol Liverpooltól, amelynél júniusban lejárt a szerződése. A török sajtó szerint Salah 2 évre kötelezte el magát új klubjával, és bónuszok nélkül évente 17 millió eurót fog keresni. Már nem Dér Zsolt az országúti kerékpár és a Cyclocross szakák szövetségi kapitánya. A szakember múlt szombati hatállyal mondott le tisztségéről, többi között hazánk olimpiai kvalifikációs helyzetére, illetve egyéb szakmai kötelezettségeire hivatkozva. A Magyar Kerékpáros Szövetség új elnöksége nyílt pályázatot ír ki a posztok betöltésére.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az erőművek termelnek, és az importáram biztosított. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. Bújdosó Andrea frakcióvezető elmondta, hogy a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el. A drasztikus vízszintcsökkenés súlyos kihívás elé állítja a magyar haltermelőket, hívta fel a figyelmet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A szakemberek szerint a felmelegedő vízben nő az oxigénhiány kockázata, ami veszélyezteti a halállományt. A kármentés érdekében a haltermelők folyamatos oxigénméréssel, a tápláló víz beosztásával és levegőztetéssel igyekeznek stabilizálni a vizet. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A fesztivál keretében hétfőn ünneplik a Dalköltészet napját, melynek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontjában.
0: Közlekedés.
2: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatai és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell autózni, így aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Az M3-as autópályán Bakk térségében a határ felé vezető oldalon az elválasztó sáv korlátját javítják. ezért a 37-es kilométernél a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás

0: 36-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 24 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Egy gólos előnyt szerzett a visszavágóra a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. Nyílt vízi úszóink már 4 ezüstéremnél tartanak a vizes Európa-bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.

0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Műsorunk elején egy friss hír. A bajnoki címvédő Etótól távozó Vitális Milán a görög élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő és Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athénhoz igazolt. Sajtóhírek szerint az athéni klub 2,5 millió eurót fizet a 24 éves középpályásért, akinek szerződése 2030 nyaráig szól. A Ferencváros Korbu Máriusz 65. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött a lengyel Górnyik Zabrze ellen a Krupa Arénában, a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. A gólszerző Korbu Máriusz Farkas Mártonnak nyilatkozott.
2: Az első a csapat sikere, de hát ez az együttes a te első európai kupában lőtt góloddal érte el. A fáradtságon túl, ami abszolút látszik rajtad, mi van most benned?
3: Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, számítottunk erre, hiszen Górnik egy jó csapat, viszont a legnagyobb ellenfelünk az a hőmérséklet volt, mert nagyon durva. Ugyanaz volt az ellenfélnek is, és úgy gondolom, hogy mi profitáltunk a végén belőle, mert szerintem jobban bírtuk. Nagyon örülök, viszont nincs vége, jövő héten be kell fejezni ezt a párharcot.
2: Érdekes, mert eddig tízesként játszottál inkább, most meg inkább a hatos pozícióban kellett nagyon sokat rakkolnod. Hogy jutottál el oda a gólig, mert már a félidő elején is láthattuk, hogy ott vagy, keresed a lövést, akkor még nem vállaltad el, aztán végül viszont igen, szerencsére.
3: Sajnos több sérült játékosunk van és kiállításunk is. Bárhova a vezető edző bárok engem, én próbálom a maximumot nyújtani. Igen, láttam, hogy nem védekezik jól a 16-ost, próbáltam átlövésekkel meglepni az ellenfelet.
1: A gólszerző Korbu Máriusz után következzen a Ferencváros labdarúgó csapatából a védő Osváth Attila, akit szintén Farkas Márton szólaltatott meg.
2: Majd a visszavágó után látjuk, hogy ez a 90 perc utáni 1-0 ez milyen eredmény, de átélve ezt a mérkőzést, hogy érzed, ez az 1-0, ez mennyire jó eredmény most nektek?
4: Hazai pályán nem kapni gólt, mindenképpen egy fontos dolog volt, biztunk benne, hogy előbb fogunk rúgni gólt, sikerült egyet rúgni, örülünk neki, hogy előnnyel megyünk a visszavágóra, biztató kezdése a párharcot tekintve, egyelőre örülünk neki, aztán készülünk tovább.
2: Kezdjük akkor ezzel a kapott gól nélküli részével. Jó pár sprintet le kellett nyomni neked is hátrafelé, főleg ott az első félidő második felében mutatta meg a Zsabzse, hogy miért is olyan jók ezekben a kontrákban, de végig ott voltatok mindig. Valahogy volt egy blokkoló láb, vagy érzed a védekezésetek, hogy a muzsikált?
4: Az első fél időben az ivószünet után egy kicsit megtorpantunk, az elején az első 20 percben tudtunk irányítani, voltak nagy helyzeteink, gólokat rúghattunk, valószínűleg csak akkor még nem sikerült. Az ivószünet után kicsit visszaestünk, akkor már nem azt játszottunk, mint az első 20 percben sajnos, aztán fél időben rendeztük a sorokat, és akkor második fél időben ugyanúgy próbáltunk irányítani, mint a mérkőzés elején. A védekezés mindenki jókor volt, jó helyen, jól néz ki a csapat, egyben van, támadók is visszajönnek segíteni, szerintem ez volt a kulcs.
2: Ne legyünk tehetetlenek, de azért a 2-0 is benne volt, mert ott a mérkőzés első negyedében Josephnek volt egy óriási lehetőség, ahol te adtad be középre a labdát, picit meg is pattant. A te szemszögedből milyen volt ez a szituáció, ez egy ordító helyzet volt.
4: Igen, volt egy kipattanó, azt hiszem, felzárkoztam a támadással, kipattanott, de egyből betekertem középre, pont egy kicsit megpattant, irányt változtatott a védő lábán a labda. Lehet, hogy ezzel volt egy kicsit a lenni, de nincs ezzel gond, így alakult, örülünk azért az egymónak.
1: Osváth Attila után pedig hallgassák, miként értékelte a Górnyik Zabrze elleni 1-0-ás sikert a Ferencváros vezetőedzője Borbély Balázs, a riporter most is Farkas Márton.
5: Hullámzó mérkőzés volt, az első félidőt nagyon jól kezdtük. Az első félidő első felébe kidolgoztunk 3-4 nagyon ígéretes helyzetet, amiből kár, hogy nem tudtunk legalább egyet gólra máltani. Aztán mintha egy picit megijedtünk volna, hogy megszepettünk volna. Az ellenfél egy kicsit átvette az irányítást a mérkőzésnek, és volt pár veszélyes kontrájuk. Aztán beszéltük a szünetben, meg is mutattuk a problémákat, és a másik félidő ugyanúgy kezdődött, mint az első. Jól játszottunk, kreatívak voltunk, tudtuk kontrollálni labdatartásban, labdabirtoklásban a mérkőzést, és a fölényünket gólra is tudtuk váltani. Aztán szerintem, hogy még egy 10-15 percet tudtuk kontrollálni a mérkőzést, de a vége megint a vendégek kontrájáról szólt. Ezeket az átmeneteket mindenképpen jobban fog kelleni kontrollálnunk majd a visszavágón.
2: A középpálya elég jól forgott, igazából klasszikus hatos nélkül volt már csapat, de megoldott a Korbu, Kanikovszki meg Levi is. Mit szóltál az ő teljesítményükhez, mennyire volt ez döntő tényező, hogy így tudtak ők játszani együtt?
5: Mindig fontos, hogy a tengelyben azért jó teljesítmények legyenek. Levi is jó átlagos teljesítmény nyújtott, a Korbu ugye megkoronázta teljesítményét egy-egy góllal, szerintem fantasztikusan játszott. Gabi Kanikovszki is hozta jó átlagot. Nagy Ádám aztán beállt, remélem, hogy minden hamarabb felveszi a ritmust, megpróbálunk neki már a hétvégén is több játék lehetőség perceket adni, hogy vegye fel a ritmust minél hamarabb, és hiszem azt, hogy a jövőben nagy segítsége lehet még a csapatunknak.
2: Korbu már most is az érezhető, hogy nagy bizalommal vagy felé. Mi az, amit így megérezhetek ti ketten együtt, vagy amit te megtaláltál benne, mert tavaly tavasszal ő ezeken a mérkőzéseken keretben sem volt a lelátóról figyelte a többieket, most meg abszolút alapember lett.
5: Nagyon jó minőségű játékos, van sebesség, labda biztos, van benne játék intelligencia, jó lövése van, hatalmas potenciált látok benne, érzi a bizalmamat, amióta itt vagyok, jó formában játszik.
2: Az 1-0-ás előny visszavágóra mit adhat, akár egy a meccs várható képét megnézve, majd az azért látszott, hogy a lengyelek tényleg nagyon jó a kontrázó csapat, előbb-utóbb majd menniük kell, de hát a Ferencváros is tud kontrázni.
5: Az első mérkőzés mindig egy picit óvatosabb, nagyon jó lett volna, hogy az első 20 percben kialakított 3-4 helyzetből tudtunk volna egyet legalább akár egy pontugás után is jóra váltani. Elégedett vagyok az egy gólos előnnyel, de a párharc az abszolút nincs lefutva. Okosabbak vagyunk, jobban megismertük egymást, láttuk, hogy milyen minőséget képvisel az ellenfelünk. Most egy picit pihenünk, és megpróbálunk maximálisan felkészülni a visszavágóra, és mindent megtenni azért, hogy tovább jussunk.
1: Borbély Balást hallották. Kiesett a Ferencváros női együttese a labdarúgó bajnokok ligájából. Az FTC a selejtezőkör második fordulójában a 2-2-es rendes játékidőt követően a 2x15 perces hosszabbítás után 3-2-re kikapott a görög PAOK-tól, ezzel búcsúzott a sorozattól. A Fradi így szombaton a koszovói Mitrovicával játszhat az Európa Kupa első selejtező körébe kerülésért. A zöldfehérek vezetőedzőjét Albert Floriánt Németh Kornél kérdezte.
6: Gyermetek hibákból kaptuk a gólt, tehát ez abszolút az edzőmérkőzések nem volt jellemző, hogy a két belső véde mennyire bizonytalan, de mind a kétszer vissza tudtunk jönni a meccsbe. A másik fél időben kaptunk egyfajta nyomást, amit tudtunk hárítani, utána viszont nekünk is voltak, tehát egy ilyen eléggé hektikus meccs volt, tehát a végén azt mondom, hogy nem is nagyon volt középpálya, hanem egy-egy passza vagy egy-egy jó csellel át lehetett játszani, de le a kalappal a lányok előtt, tehát 40 fokba 120 percet játszani, és ráadásul most nekem borzasztó rövid a padom, bemutatkozott négy olyan kis, akinek még életében még NB1-es bajnok is volt a lábában, az, hogy egy BL selejtező mérkőzés.
7: Összességében mi a legjobb szó, amivel ezt a meccset tudnád jellemezni, mert a nagy hőség ellenére hatalmas lendülettel vetette bele magát. Mind a két csapat, amit mondtál a végén, én óriási adok-kapok alakult ki. Tehát a rendes játékidő szerintem kifejezetten látványos és élvezetes volt, most az eredményt leszámítva van. Valamilyen egyjelződ vagy egy bővített mondatod erre a meccsre?
6: Az, hogy minden meccsből lehet tanulni. Tehát ebből is kell tanulni, mert szombaton van még egy. Nekünk a célunk az, hogy egy meccset nyerjünk a csoportba. Nagyon bízom benne, hogy jó fog sikerülni ez a két nap a regeneráció. Óra, arra, hogy szombaton újból megmutathassuk, hogy azért van ebbe a csapatba, hiába mentek el játékosok, azért a csapat magja úgy, ahogy megmaradt, és azért bízom benne, hogy szombaton nyerni tudunk.
7: Könnyebbnek tűnik a Mitrovica a szombati ellenfél első ránézésre, belenéztél az ő meccsükbe, milyen meccsre számít, azt tudom, hogy még egyelőre nem térképeztétek fel teljes egészében, meg még nagyon friss ez a mostani élmény.
6: Hát az a baj, hogy olyan Brann ellen játszottak, aki sorozatban benn van a Bajnokok Ligája 16 csapata között, tehát ott abból nem tudok sokat elemezni, mert majdnem 85-15 volt a labda birtoknál Sabran, tehát majdnem védekezett végig a Mitrovica. A másik fél időben elkezdtek rotálni, gondolom frissítettek a Brann is, illetve a Mitrovica is, és utána már okosan lemeccselték a véget a Brann. Nem tudom igazából milyen erőt képvisel, mert nem volt náluk a labda, nem tudtak semmit csinálni, annyira jó csapat az ellenfél.
1: Albert Flóriánt hallották. Ma két csapatunk is a labdarúgó konferencia liga selejtezőjében küzd a harmadik fordulóban az első összecsapásokon. A Debrecen a dán Köbenhavnt fogadja, míg az Eto FC a Lett Riga vendége lesz. Mindkét meccs 19 órakor kezdődik. A debreceniekét az M4 Sport, a győriekét a Dunavört közvetíti élőben, és mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik. A török élvonalbeli Trabzonspor labdarúgó csapatához igazolt Mohamed Salah, a 34 éves egyiptomi csatár 9 idényt követően távozott a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató angol Liverpooltól, amelynél júniusban lejárt a szerződése. Török sajtóhírek szerint Salah 2 évre kötelezte el magát új klubjával, és bónuszok nélkül évente 17 millió eurót fog keresni. A Trabzonsporral egyébként összekerülhet a Ferencváros az Európa Liga főtáblájáért, amennyiben a selejtező utolsó körében túljut a lengyel Górnyik Zabrze együttesén.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Mihályvári Farkas Viktória a keddi 10 kilométer után a tegnapi 5 kilométeres távon is ezüstérmet nyert nyíltvízi úszásban a párizsi vizes Európa-bajnokságon. Győzött az olaszok klasszisa a 10 méteren és 10 kilométeren is első, Ginevra Tadeucci. A férfiaknál szintén második ezüstérmét szerezte Betlehem Dávid, aki az 5 kilométeres versenyben csak a német Florian Welbrock tudott megelőzni. A nyíltvízi szakág eddig 4 ezüstérmet gyűjtött a kontinens viadalon. Mihályvári Farkas Viktóriát Korsos Kristóf kérte értékelésre.
8: Amit elterveztél, meg kitaláltatok, abból mennyi valósult meg? A riválisok ugyanazok maradtak.
9: Sikerült megint egy olasz-magyar-olasz dobogót összehozni, bár a bronzérmes olasz az ugye megcserélődött, másik olasz lett. Összességében szerintem ez is egy jó verseny volt. Tudni kell, hogy a harmadik olasz, vagy hát aki ugye a harmadik helyen végzett, ugye nem úszott 10 kilométert, úgyhogy ő friss ember volt. És az elején így megindultunk, megint ott voltunk előre, és nagyon akart előre menni, mondom, ó, friss vagy, menjél előre, akkor legalább lábvizezek egy kicsit, és akkor ott így elvoltam, aztán így az első kör végére így följöttek ránk a többiek. Forduló bójánál szerintem az orosz versenyző volt, de nem láttam rendesen. A legkülső ívről a bójánál így átmászott mindenkin, és bekerült belőle. Rajtam is átmászott, mondom, ez nagyon jó volt, köszi szépen. Aztán utána a következő körbe egyébként le is maradt, úgyhogy nem tudom, mennyire értem meg, hogy ott megvert mindenkit, utána meg elfáradt benne. Utána meg így a harmadik körbe gondoltam, hogy na jó, próbáljuk meg kicsit meghúzni, ez nem sikerült. Tehát, hogy azért így éreztem a 10 kilométert a testemben, de egyébként jó volt így az utolsó körbe, hát ugye a Tadeucci megint előre ment, és akkor ott próbálkoztam így bemenni a podzobom mellé, hogy akkor ketten jöjjünk be, és hát a végén még tudok rajta fogni valamennyit, egyébként ez sikerült is, és szerencsére így annyira elváltott rólam, hogy utol tudtam érni a Tadeucit, és onnantól kezdve a lábvizén már nagyon jól jöttem. A végén próbáltam kibújni mögőle, még éreztem magamba az erőt, de nem tudom, hogy most vagy én úsztam vissza mögé, vagy ő úszott vissza elém, mert látta, hogy jövök, úgy mindig visszakerültem mögé, úgyhogy igazából így bevonatoztunk egymás mögött. Boldog vagyok az eredménnyel, de most már beszélni fogok a Dávida, hogy jó lenne, hogyha előttünk úszik, akkor aranyat nyerjem, mert akkor én is azt fogok, mert így egymás után kétszer megcsináltuk az ezüst gombot, boldog vagyok, örülök.
8: Most elég komoly betekintést adtál abból, hogy mi minden történik egy verseny alatt, hogy éli ezt meg egy versenyző, ami biztos, hogy ugye két ezüstéremmel kezdted ezt az EB-t, és még itt vannak hátra számok, meg ugye a váltó is. Ez így összességében mennyire ígéretes, előzetesen miben reménykedtél?
9: Szerintem ez egy nagyon-nagyon ígéretes eredmény. Gondolkoztam az éremben, mindenképpen, hiszen ugye tavaly is érmes voltam mindkét számban, de hát ugye ez most egy erősebb mezőny is volt, ugye többen voltak itt az ilyen mezőnyből, illetve mindenki erre készült, úgyhogy mindenképpen azt gondoltam, hogy ez egy erősebb Európa-bajnokság lesz, nem lehetek elégedetlen, mindig van jobb eredmény. Én nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól sikerült a verseny. Majd még az edzőmmel is megbeszéljük, hogy hol lehetett volna jobban dönteni, hogy esetleg ebből arany legyen. Aztán megyünk tovább, de szerintem ez mindenképpen nagyon jó jel, hogy a 10 után az 5 is ilyen jól sikerült.
1: A nyílt vízi úszó Mihály Vári Farkas Viktóriát hallották. Marozsán Fábián három játszmában alul maradt az olasz Matteo Arnaldival szemben a montreali kemény pályás tenisztorna második fordulójában, ezzel búcsúzott a további küzdelmektől. Bondár Annának és Udvardi Pannának is a második kör jelentette a végállomást Torontóban a kemény pályás tenisztornán. Bondár a belga Elise Mertens-től kapott ki három játszmában, Udvardinál pedig a japán Osaka Naomi bizonyult jobbnak 6-2-6-4-re. Sportkronikánk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órától Virányi Zsolt Szabó Anna strandröplabdázóval beszélget majd.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkronika.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Megkezdődik a labdarúgó konferencia liga harmadik selejtezőköre. Ráadásul két magyar vonatkozású mérkőzés is egy időben kerül sorra. A Debrecen hazai pályán a dán óriás a Kopenhága ellen próbál túljutni, míg a magyar bajnok Etónak talán könnyebb dolga lesz a lett Riga ellen. Kövesse velünk a találkozókat 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk Szabó Anna, aki strandröplabdázóként, valamint nem csak sport teljesítménye alapján került a reflektorfénybe, ugyanis az idei Miss Universe Hungary szépségverseny döntőjébe bejutott a legjobb 12 közé, majd azt is megkérdezem és elmesélni, hogy hogyan lehet a 800-ból oda eljutni, és mit jelentett ez számára. Korosztályos bajnoki címeket szerzett strandröplabdában, felnőtt OB döntőt játszott 2022-ben, és hát ugye volt tehát a középiskolai világbajnokságon, arany és ezüstérmes korosztályos EB-ken, VB-ken, világbajnokságokon, mint strandröplabdázó. Szia, köszönöm, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sport Rádió stúdiójába.
4: Sziasztok, nagyon örvendek.
3: Na, kezdjük akkor, nyilván most mindenki a strandröplabda mellett arra kíváncsi, hogy hogy is zajlott ez a Miss Universe Hungary. Igaz az, hogy amit Karádi Zoltán, a Nemzeti Sport újságírója a cikkben is megírt, tehát ennyi kell, hogy elmész egy olyan eseményre, amit a párod szervez meg, élmény, fotózás és a sminkes kiböki, hogy te elmehetnél a Miss Universe Hungary-re. Ilyen egyszerű?
4: Hát mondhatni igen, ez egy eléggé spontán döntés volt, hogy én nevezek erre a versenyre, ahogy mondtad, egy élmény fotózás során a sminkes említette meg, hogy szerinte lennének olyan vonásaim, amik előnyös lehetnek egy ilyen versenyben. Úgyhogy kezembe voltak a gyönyörű képek, amiket azon a fotózáson készítettek, és hát egyszerűen csak kitöltöttem azt az űrlapot, és feltöltöttem ezeket a képeket, és így kerültem tovább a versenyen.
3: Tulajdonképpen most is indulhatnál a szépségversenyen, mert hogy egy ilyen gyönyörű szép göndör szőke hosszú haja jelentél meg a stúdióban, mondom azoknak, akik ugye hallgatók és nem látnak most téged, a legnagyobb bánatukra nyilván. Erre gyerekkorban készül az ember? Tehát kislányként ez úgy megfordul a fejében, mert minden kislány szeretne a szépségversenyben bejutni mondjuk a legjobb, nem tudom én, 100-ba, vagy teljesen véletlenül jutott ez eszedbe. Mert a strandröplabdapályán nyilván nem ilyen hajjal versenyzel, mert az több, mint zavaró lenne.
4: Igen, alapvetően az én véleményem szerint minden kislányban ez megfogalmazódik, hogy álmai közé tartozik az, hogy egy szép báli ruhában vonulhasson, szerepelhessen egy ilyen szépségversenyen. Szóval szerintem ez minden kislányban megfogalmazódik, de persze ez személyiségfüggő, hogy ki az, aki végül egyébként felnőtt korban is erre a fejét adja. A strandröplabda során alapvetően nem fő szempont az, hogy hogy nézünk ki, vagy nem az a legfő szempont, de én alapvetően egy nagyon csajos csaj vagyok, és amikor a hétköznapokban járok, akkor imádok öltözködni, sminkelni, és ez egy ilyen fővonásom.
3: Ez mennyire előny? Akkor, amikor mondjuk megtanítanak téged magas sarkúban is járni, már-már, mintha modell lennél, hiszen nem lehet tudni, hogy meddig jutsz a Miss Universe Hungary-n, de hát végül bejutottál a legjobb 12 közé.
4: Egy nagyon jó tapasztalás volt, nagyon sok mindent megtudtam erről a szépségiparról, erről a világról, úgyhogy egy nagyon jó tanulságos élményt tudhatok magam mögött.
3: Na de várj, ez a csajos kislány mi voltod, vagy ez a vonás, ezek előnyt jelentenek egy ilyennél, hogy akkor te nem lepődsz meg semmi, vagy kevés feladaton nem az van, hogy azért még ott szégyellősebb az ember, ami nyilván lehet, hogy egy ilyen eseményen hátrány.
4: Egészen biztos egyébként előnyt okoz. Azt gondolom, hogy minden lány, aki szeret öltözködni, szeret sminkelni, imádná ezt az egész világot, és ezt az egész körítést, ami egy ilyen szépségverseny körül van.
3: Mielőtt részleteznénk ezt az egészet, hogy hogy élted meg, azt meséld el, hogy mi volt a legfárasztóbb, legnehezebb? Hiszen volt itt egy 8 napos, ha jól mondom, pécsi edzőtábor, ami hozzá lehet szokva, de hát mégsem, mert ez nem sportos edzőtábor volt.
4: Mi volt a legnehezebb?
3: Igen, tehát az egész folyamat, amikor a sminkes kibökte, hogy nevezzél be az élményfotózáson, és aztán eljutottál oda, hogy a legjobb háromban már nem jutottál be, a 12-ben ott voltál. Van-e olyan, vagy pedig te úgy élted meg, hogy minden pillanatát újra csinálnád?
4: Minden pillanatát újra csinálnám, de jártak vele néhány nehézség, amit persze hozzátartozik az ilyen szépségversenyekhez. Például a negatív kommentek, az esetleges bántások ezzel kapcsolatban.
3: A
4: közösségi médián természetesen. Egyébként egy nagyon barátságos és támogató közegben lehettem ez alatt a 8 nap alatt Pécset, viszont az egyes internetes platformokon, Facebookon, Redditen azért minden lány kapott negatív kommenteket és bántásokat, amiket azért mentálisan fel kell lenni készülve erre, hogy ilyen érhet egy ilyen során.
3: Ezt valaki előtte a felkészülés során mondta, hogy ezekre is készüljetek fel, bár ettől még nem biztos, hogy meg tudod oldani.
4: Számítottam rá, így személy szerint, és amint megérkeztünk a táborba, ott erre készítettek is minket, és próbáltak minél többet beszélgetni velünk erről, hogy ne foglalkozzunk vele, lehetőleg ne is nézzük, így a legkönnyebb elkerülni ezeket a bántalmazó kommenteket, és nem magunkra venni, mert legtöbbször ez nem rólunk szól, és emiatt próbáltak minket ettől védeni.
3: De egy ilyen fiatal nő egyébként könnyen meg tudja állni, hogy ne nézzen oda, hogy mit írnak? Tehát mennyire vagy kíváncsi, tényleg el tudod engedni? Nálad ez hogy működött?
4: Persze, én is láttam negatív kommenteket, és én is megnéztem ezeket.
3: De mit mondanak ilyenkor? Mit lehet elárulni ebből?
4: Hát általában, mivel a szépségversenyek alapvetően egy elég szubjektív megítélés alapján kerülnek, tehát hogy eléggé szubjektív az, hogy kik kerülnek be, így sose lesz olyan, hogy mindenki tetszik mindenkinek, meg minden lány úgy gondolják, hogy odavaló, és
3: emiatt... ha valaki nem jut be, akkor annak a valaki esetleg ír egy olyat, hogy...
4: Akár, vagy akik bejutottak őket, esetleg becsmérlik, hogy miért jutottak be, hiszen nem is olyan szép, vagy nem is olyanok a vonásai, vagy neki személy szerint nem tetszik.
3: Akkor itt váltsunk egyet a Nemzeti Sportrádióban Szabó Anna strandröplabdázó a vendégünk, aki a Miss Universe Hungary-n a legjobb 12 közé jutott idén. Milyen szempontok alapján jutottál tovább, ugye talán egy 800 fős mezőnnyel kezdődött, és aztán hogy haladtatok előre?
4: Ezt a 800 fős mezőny, ez azok voltak, akik kitöltötték az űrlapot, beküldték a jelentkezésüket, onnan volt egy válogatás, körülbelül olyan 150-200 körül válogattak be lányokat, ahonnan vártak már minket egy személyes castingra, amit egy hotelben tartottak, ott mindenki megjelent a saját ruhájában, ahogy kisminkelte magát, úgy önmagát hozta, és ott egy személyes válogatás során először szűkítették a mezőnyt 50-re, 30-ra, és majd legutóbb 12-re.
3: És ez a 12 fő akkor mehetett a 8 napos pécsi edzőtáborba.
4: Így van.
3: Ez még teljesen szubjektív, vagy milyen döntések? Mit mondtak, mi derült ki, hogy mi alapján kerültél be a legjobb 12 közé? Azon kívül, hogy nagyon csinos vagy.
4: Köszönöm szépen. Hát, mivel nem vagyok zsűritag, így nem tudom pontosan, hogy milyen szempontokat néztek. Szerintem fontos volt a kisugárzás, fontos volt a megjelenés, hogy valahol egy kicsit megfogja a személyisége az embert. És volt egyébként lehetőségünk beszélgetni is a zsűritaggal, amire rákérdeztek pár személyes tulajdonságainkra, pár ilyen... megpróbáltak kizökkenteni, egy-két olyan kérdést tettek föl, ami esetleg azt próbálták nézni, hogy hogyan tudunk reagálni egy-egy ilyen hirtelen szituációban, mennyire tudunk magabiztosan beszélni emberek előtt. Ezek szerintem mind szempontok voltak ahhoz, hogy ebbe a 12-be valaki beleférjem.
3: Ki tudtak zökkenteni?
4: Nem, azt gondolom, hogy nem. Nem sikerült.
3: Ez minek köszönhető ebben? Van a szerepe a sportos múltnak, vagy bármilyen genetikának, családi háttérnek, vagy minek köszönhető? Ez hogy lehet megoldani?
4: Szerintem annak volt köszönhető, hogy a lehető legjobban önmagamat adtam, és nem akartam feltétlenül megfelelni. Én úgy mentem oda, hogy ez egy spontán döntés volt, örülök, hogy itt lehetek, és emiatt csak a lehető legőszintebben válaszoltam minden ilyen kérdésre, így nem féltem attól, hogy mit fogok válaszolni, és így könnyen ment.
3: Ezt elhatároztad, vagy valaki megsúgta, hogy ezzel célba lehet érni?
4: Mivel én nem készültem erre a versenyre, nem volt hónapokon át tartó feszültség bennem, hogy én ide bejutok-e, vagy nem, ezért így könnyen tudtam önmagamat adni, hiszen nem, én már örültem, hogy itt lehetek, és megtapasztaltam ezt, és nem féltem attól, vagy stresszeltem azon, hogy bejutok-e a 12 közé, vagy nem, és talán ez a nem görcsösen akarás, ez hozta meg az eredményét annak, hogy, hogy szimpatikus voltam a zsűrinek.
3: Sportpályán? Ott tudod ugyanezt a görcs nélküli állapotot hozni? Mennyire szoktál stresszesen versenyezni? Mondjuk 2022, ugye most leszel majd 20 éves, tehát akárhogy nézzük, ott még 15 évesen egy felnőtt magyar bajnokság döntőjébe bejutottál Kun Steffivel a rutinosabb duó ellen, Villám Lilla és Szombathelyi Szandra ellen, és ott ezüstérem lett, de ott hogy működik ez? Ott is az a sikertitka, hogy nem vagy feszült, nem görcsölött túl, nem agyalott túl, ez fiatal sportolóknál gyakori visszatérő probléma, vagy pedig, vagy más?
4: Szerintem nagyon fontos volt az, hogy bennem volt már akkor is a rutin, rengeteg edzés, és abban magabiztos voltam, hogy én megtettem a kellő mértékű munkát ahhoz, hogy magabiztosan leessek a pályán. Persze egy rutinosabb páros ellen, meg felnőtt mezőnyben ez nem olyan könnyű, viszont én tudtam, hogy mindent megtettem a felkészülésemben, hogy magabiztosan tudjak játszani, szóval szerintem ez hozta meg ott is a eredményt, hogy felszabadultan és görcsök nélkül tudtunk játszani.
3: Ezt otthonról hoztad a családból? Van valami sportos múlt?
4: Nem. Igazából az évek során alakult ki ez bennem. Nagyon sok versenyen meg megmérettetésen vettem részt, amik így eredményezték azt, hogy ebben is rutin tudtam szerezni, és tudok koncentrálni, és feszült helyzetben is tudok összpontosítani arra, hogy éppen mi a teendő.
3: Ugye, ahogy itt a bevezetőben elmondtam, középiskolai világbajnoki arany ezüstérem nagyon fiatalan a strandröplabdában, és korosztályos EB-VB sikerek, ugye U19-es VB Kínában például, időközben 2025-ben leérettségiztél, 24-ben volt ez az U19-es VB, de még vissza akkor azért a Miss Universe Hungary-hez, Szabó Anna itt a vendégünk a Nemzeti Sportedző stúdiójában, mert hogy akkor szubjektivitás, szépség, például ha kizökkenteni próbáltak a zsűritagok, nyelvtudás, ugye ez is szempont szokott lenni, tehát mondjuk a háromban nem juthat be olyan, aki nem beszél, gondolom, megfelelő szinten angolul, illetve még ami érdekel a nyelvtudáson kívül, akár az is, hogy kommunikációban, vagy egyéb területeken ott még volt-e valami plusz, amit néztek és elárultak a végén, hogy miért nem kerültél be a háromba?
4: A nyelvtudás az persze nagyon fontos volt, aki ezt a versenyt megnyeri, megy tovább a világ szépségversenyre, ahol alapelvárás, hogy angolul tudjon folyékonyan kommunikálni, úgyhogy persze ez szempont volt. A kommunikációs készség az is szintén nagyon fontos volt magyarul-angolul, hiszen emberek előtt kell beszélni, színpadra kell állni, kell egy kiállás, egy megjelenés, úgyhogy ez biztosan szintén fő szempont volt.
3: Ars poetica, vagy ilyen gondolatokat abból is próbáltál spontán, vagy azért volt egy-két dolog, amit úgy összeszedtél, akár angolul, akár magyarul?
4: Alapvetően spontán, ami éppen jött, magamat adtam, őszinte voltam, és igazából én ezt így sikerként élem meg, hogy így ezt szimpatizáltak ezzel, és ebbe válogattak a 12-be.
3: A pécsi 8 napos edzőtábor után hogyan érkeztél, hogyan érkeztetek meg a Budapesti Operettszínházba, mert ez mégiscsak a döntő, az életed egyik gondolom olyan eseménye, amit mindig mesélni fogsz még az unokáknak is.
4: Nagyon sűrű volt a napunk, reggel indultunk is vissza Pestre Pécsről, és már rögtön csöppentünk is bele a készülődésbe, megcsinálták a hajunkat, megcsinálták a sminkünket, ez egy abszolút egy nagyon csajos nap volt, hiszen talán minden kislánynak is ez volt az álma még kisebb korában, ahogy nekem is, úgyhogy nagyon élveztem ezt a készülődést, nagyon jó érzés volt gyönyörű báli ruhákat felvenni, amire készültünk koreográfiával, azt tényleg előadni, és megélni ezeket a pillanatokat, szóval nagyon-nagyon élménydús volt, és nagyon maradandó élménye is fog válni.
3: Hány órán keresztül tartott maga a döntő?
4: Készülődéssel együtt talán reggel 10-re értünk oda, és este 10 körül mentünk el a helyszínről, szóval tényleg egy egész napos.
3: Hány feladat volt? Ott is jött a bikin is?
4: Részt, igen, alapvetően.
3: Ezt mindenki tudja, meg hogy beszélni is kell ezt a kettőt általában mindenki tudja.
4: Igen, 4 túr volt, először volt egy badis túr, utána volt egy kis estélyis túr, utána volt a fürdőruhás, és végül, de nem utolsó sorban a báli báli ruhás.
3: Kedvenc van ezek közül?
4: Kedvenc volt a báli ruhás, egyértelműen. Az egy ilyen nagyon elegáns, nagyon nőies része volt az egész előadásnak, az egész műsornak, úgyhogy az volt a legmaradandóbb pillanat, amikor abban a szép ruhában ki lehetett menni a színpadra.
3: Még amit nem kérdeztem, hogy valami hibádat kiemelték-e, vagy megjegyeztek valamit, hogy na, ezen kellene fejleszteni.
4: Hát egy szépségverseny alapvetően mindenkiben alapvetően a hiba az, ami felnagyul, és azt keresik, hogy kiben nagyobb a hiba, mert az fog alább maradni. Külsőleg, fizikálisan persze voltak, főleg a kommentelők, főleg a...
3: De őket tegyük félre, mert ők annyira engem például nem hoznak lázba.
4: Igen, a zsűri pedig személyesen véleményt nem mondtak, tehát így a szempontokat így nem feltétlen tudtuk, hogy mi alapján döntöttek, viszont nagyon megfontoltan és nagyon tudatosan döntöttek úgy, ahogy döntöttek, hiszen a tét az az volt, hogy ki megy tovább a világversenyre, és ki az, aki ehhez a leginkább tud testezálló lenni igazából.
3: Csalódott voltál, hogy nem te voltál?
4: Nem, nem voltam csalódott, hiszen én már alapvetően attól is nagyon meglepődtem, hogy mehettem a castingra a 200 lány közé, tehát nem voltak ezzel alapvetően nagy elvárásaim, és nem vágytam, persze vágytam, persze mindenki vágyik, hogyha már egy ilyen versenyben részt vesz, hogy ő nyerje meg a végén, viszont láttam azért a mezőnyt, láttam, hogy milyen ügyes lányok vannak, mennyire felkészültek, és tudtam, hogy én itt talán nem fogok a élmezőnyben végezni.
3: Na mit mondtál, vagy most mit mondanál, hogy tessék, akkor Szabó Anna, mi az, ami a legfontosabb üzenet?
4: Legfontosabb üzenet, én mindenképpen a sportot és az egészségtudatosságot akartam képviselni itt a verseny során, hogyha valamit képviselni kellett, akkor én mindenképpen emellett akartam kiállni. Volt rengeteg olyan szponzor és társulat, akik ezt a vonalat képviselték, akár a Safi, akár egy ilyen sportruházat, úgyhogy én abszolút ebben a részében akartam kivenni a saját részemet.
3: Mi az, amit nagyon elraktároztál, amit akár később majd újra a sportpályán, vagy akár majd az egyetemi éveid alatt, vagy majd a civil szférában, amikor nem sporttal, meg nem gazdasággal foglalkozol, hasznosíthatsz ebből ezekből a tapasztalatokból. Mert ahogy így elmesélted, végig mosolyogtál, tulajdonképpen a lényeg az volt, hogy beleestél, nem készültél rá, nem feszengtél, és ez sikerre vezetett.
4: Amit elraktározok mindenképpen az, hogy mindig önmagamat adjam, mindig a lehető legőszintébb legyek, és az, hogy kitartóan kell csinálni az életet és céltudatosan. Szerintem itt is az volt a lényeg, hogy ez alatt a 8 nap alatt, amit ott töltöttünk, ott rengeteg programon, rengeteg fotózáson kellett részt vennünk, és ott is kitartóan, céltudatosan kellett hozzáállni. Nézték azt, hogy mennyire vagyunk lelkiismeretesek, mennyire tesszük oda magunkat ezeken a programokon, és hát persze ez is abszolút egy sportból hozott tulajdonságom, hogy ha valamit csinálok, akkor a 100%-on csinálom.
3: Muszáj megkérdezni, hiszen visszatérő kérdés ilyenkor az, hogy a sportban is, amikor mondjuk 15-20 sportolónő együtt van egy öltözőben, hát ott kizárt, hogy nincs veszekedés, fúrni egy kicsit a másikat, hogy neki szebb a haja, szebb a körme, stb. Ez hogy működik itt, vagy hogy volt a 12-es mezőnyben a 8 napos edzőtábor során?
4: Egyébként az esetleges sztereotípiák elosztatása véget abszolút nem volt ilyen közeg, abszolút nem volt, nem éreztem feszélyezve, feszengve magam, nem volt feszület a levegőben, nagyon barátságos, és mindenki nagyon segítőkész volt. Szerintem itt mindenki magát akarta felhúzni, és nem a többieket le, hogy ő magasabban tűnjön, úgyhogy szerintem ez is egy az élményhez nagyon hozzáadott, hogy nem volt egyáltalán ilyen kifejezett versengés így a lányok között, hanem mint tényleg egy ilyen baráti közösség volt abszolút a hangulat.
3: Na, ezt jó hallani. Egy nap hogy zajlott? Tehát hány órát kellett kvázi dolgozni, amikor fotózásról sminkeltek, hajadat megcsináltak, stb. Erről mesélj.
4: Nagyon változatos volt a program, de volt olyan, hogy 5:50-re reggel 5 óra 50-kor mentem sminkbe, hiszen utána a fotózás jött, az egy ilyen 1-2 órás program volt, utána mentünk reggelizni, utána mentünk tovább, mindenféle workshopokat tartottak nekünk, és ott is részt vehettünk. Utána a internetes platformokra kellett kontentet gyártanunk, szóval videókat készítenünk, És
3: egyedül, vagy azért abban segítettek?
4: Egyedül, többnyire ezt is figyelembe vették, hogy ki mennyire tud igényes tartalmakat gyártani az én internetes platformokra, hiszen már itt 2026-ban ez is egy fontos szempont, hogy kinek milyen a megjelenése az interneten.
3: Hát előre kitalálom, hogy neked ez is ment.
4: Hát eléggé zöld fülű voltam kezdetben. Voltak olyan lányok, akik már eleinte influencerkedtek, vagy már több ilyen szépségversenyen vettek részt. Az én Instagramom, meg az ilyen internetes platformjaim még nem voltak annyira használva, vagy ilyen gyakran használva, de belejöttem a végére, és egészen szép tartalmakat tudtam már én is gyártani a lányok segítségével egyébként.
3: Követőid száma, az figyelted, hogy mennyit ugrott, vagy hol tart manapság?
4: Igen, egy olyan 300-400 követővel lett több, de a profilomnak az elérése az egyébként meglepően nagyon sok volt, ilyen 500-600 ezer megtekintése volt a profilomnak, ami engem is eléggé meglepett, szóval igyekszem még ezt a mai napban is kihasználni a mai napokban, hogy kitartóan gyártsam esetleg az ilyen kontenteket, illetve megtartsam ezt a nézettséget, hogyha már így volt lehetőségem ezt megtapasztalni, milyen ez.
3: Itt vagyunk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Én Virányi Zsolt vagyok, és Szabó Annával, strandröplabdázóval, aki a Miss Universe Hungary-n a legjobb 12 közé jutott. Beszélgetünk az élményeiről, tapasztalatairól. Még azért érdekel az is, hogy az élményfotózás, az például ugye a párod ajándéka volt, azt megbeszéltétek már, hogy tulajdonképpen milyen jó ajándékot talált ki neked, mert ha oda nem mész, akkor valószínűleg erre a szépségversenyre sem hasmink, és ott nem mondja, hogy próbált ki.
4: Igen, hát ez egy eléggé szerencsés véletlenek sorozata volt, hogy én ezt az ajándékot kaptam, ehhez a fotóshoz mehettem el, ő sminkelt engem, és stb.
3: Ugye azt nem mondtuk még el, hogy ő már részt vett egy ilyen Miss Universe Hungary-n, tehát innen jött neki is az ötlet, meg hát rád nézett nyilván.
4: Igen, összességében ez a élményfotózás egy annyira jó emlék, meg annyira jó élményként maradt meg, hogy ezért is jött meg ennyire a kedvem ehhez a világhoz, meg ehhez a szférához, úgyhogy abszolút sokat köszönhetek a páromnak, sokat köszönhetek, hogy ennyire jó élményt kaptam ott a fotózáson, és azt is, hogy magának a fotózásnak az eredménye is nagyon tetszett, és eddigiekben még nem látott képek készültek rólam, és ez tényleg olyan boldogságot okozott, és meghozta a kedvemet ehhez.
3: Na, és mennyire hozta meg a kedvedet? Akkor most maradjunk a fotózáson, tehát hogyan tovább? Corvinus Egyetem másodév, angolul tanulsz ott gazdálkodási szak, de most még arról ne beszéljünk. Van a strandröplabda, azt folytatod?
4: A strandröplabdát?
3: Igen.
4: Persze, ez az egyetlen kérdés, ami bennem soha nem fog tulajdonképpen feljönni, hogy én abba hagyom-e valaha a strandröplabdát, vagy nem. Annyira közel áll a szívemhez, hogy ha valamit, akkor biztos, hogy a strandröplabdát folytatni fogom, ameddig világ a világ. Hogy emellé társul-e esetleg egy kis modellkarrier, vagy társul-e egy pár ilyen fotózás, azt gondolom, hogy ez a jövő zenéje, alapvetően nyitott vagyok erre, de nem ebben látom tulajdonképpen a jövőmet, hanem a sportban, a tanulásban, de nem vagyok semmi rossznak az elrontója, szóval ha lesz lehetőségem, akkor élni fogok vele.
3: Hát ez akár felhívás keringőre is természetesen, de ezek szerint inkább ez nagyon jó, hogy már tudatosan mondod, hogy te nem gondolkodsz ebben hosszú távon, de még azért van lehetőség, még kipróbálnál egy-két dolgot. A fotózás az, hogy is kérdezem, hogy egyértelmű is legyen, meg hogy mennyire lehet ott bátor, hogy mennyi ruhadarab van rajta, hiszen te megszoktad a strandröplabdában, hogy hát igen kevés ruhadarabban játszotok folyamatosan, tehát mondjuk ez biztos egy előny.
4: Alapvetően igen, a castingon is ez előnyömre vált, illetve a fő shown is majd a döntőn, hogy az, hogy fürdőruhában megjelenni akár színpadon, akár emberek előtt, az nekem nem okozott semmilyen feszültséget bennem, nem voltam ebben szégyellős, hiszen a strandröplabdában is eléggé sokat szereplünk így emberek előtt fürdőruhában. Úgyhogy ez előny volt, és maga biztosan tudtam működni így a fürdőruhában.
3: Azt hogy kezeled te például, hogy hát azért nagyon sok férfi tulajdonképpen, ahogy a nők nézik a férfi vízilabda mérkőzéseket, ugye a férfiak nézik a női strandröplabda vagy női röplabda mérkőzéseket. Hogy nem biztos, hogy csak a játék szépsége miatt nézik a meccseket. És ezt nyilván tudjátok, te is tudod.
4: Így van, ezt abszolút tudjuk. A strandröplabda amúgy is egy látványsport szerintem, az is. Amellett, hogy ódákat tudnék zengeni arra, hogy miért szeretem a strandröplabdát, meg a röplabdát, hiszen egyszerűen a szívem csücske. Ez szerintem a sporttal jár, ez a velejárója, hogy vannak nézők, vannak ajánlattételek, de hát mivel nekem a szívem már valaki más, így ez engem alapvetően nem
3: hát lefordítva mondja arra, hogy tulajdonképpen sokan néznek, és akkor gondolom elhívnak bulizni, vagy valami hasonló.
4: Vannak ilyenek, igen.
3: De hát ahogy mondod, ez a kérdés már eldőlt. Akkor vissza egy kicsit a Corvinus Egyetemhez, komolyabb vagy más jellegű témákra. Ott ezt a gazdálkodás, majd javítsák ki, hogy pontosan milyen szak, de hogy angolul is kell. Ez viszont már olyan, amivel szeretnél foglalkozni, ugye most még csak 20 éves leszel, mondjuk 5 év múlva?
4: Igen, én a Corvinus Egyetemen tanulok gazdálkodás és menedzsmentet angolul. Már az érettségi ideje alatt eldöntöttem, hogy én erre a szakra szeretnék jönni ebbe az egyetembe, és ezt nagyon céltudatosan vittem végig, hogy megszerezzem a kellő mennyiségű pontot, hogy ide felvegyenek. Ez is valahol visszavezethető arra, hogy ha valamit elkezdek csinálni, akkor ezt 100%-on nyomom, és akkor ott éppen a tanulás volt. Szerencsére sikerült, és nagyon jól érzem magam itt most az egyetemen. Jó nagy kihívás, tehát nem mondom azt, hogy megvan, és akkor innentől kezdve lazán lehet venni. Abszolút megy a versengés az átlagokért, az ösztöndíjért, ami azért komoly versenyhelyzet szintén, viszont állok elébe, és szeretem tanulni, szeretem csinálni, szeretem a közösséget. Abszolút így a gazdasági szférában képzelem el a jövőmet, így a hosszú távon. És
3: hol lehet elhelyezkedni ezzel a diplomával, hogy minden hallgató megértse?
4: Szerintem egy ilyen diplomával szinte bárhol, nagy vállalatoknál, cégeknél szerintem igazából bármelyik területén el lehet helyezkezni, és emiatt is érdekes szerintem akár marketing, akár részvényelemzés, bármilyen, tehát hogy egészen nagy a skála, amin itt lehet mozogni.
3: A figyeled a tőzsdét is esetleg? Vagy ott még nem tartasz?
4: A párom ebben dolgozik, úgyhogy van némi.
3: Akkor van segítség.
4: Van némi segítség.
3: Na így azért ebben van fantázia, vagy lehet komoly fantázia. Még ami szintén ide kapcsolódik, hogy ha már ez a tanulás, ez például a sporttal, szépségversennyel, ugye mondom, hogy tavaly érettségiztél, hogy lehetett mind összeegyeztetni, meg hát te említetted, és az fontosabb az ösztöndíjak rendszere, hogy milyen átlagot kell elérni, hogy ne legyen fizetős, gondolom.
4: Igen.
3: Hogy működik ez?
4: Igen, alapvetően tartani kell egy átlagot, amit nem tudunk előre, tehát ez a szaknak a teljesítésé múlik, hogy éppen hogyan teljesít ez a szak, szóval mindenki
3: a
4: arra...
3: A többiek, tehát az összlétszám?
4: Igen, annak veszik az átlagát, és akkor a felső 75% kapja meg a ösztöndíjat, amivel ingyen tanulhat.
3: Te most benne vagy?
4: Benne, sikerült benne legyek egyébként. De. Tegnap előtt kaptuk meg az e-mailt erről, úgyhogy igen, sikerült megszerezni
3: akkor
4: ebben a...
3: Még őszintében mosolyod, mert igen. Azért ezt gondolom, hogy vaskos összeg, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy igen vagy nem igen.
4: Így van. Szóval itt is ebben a tekintetben nagy a verseny, hiszen nem tudjuk, hogy mi az az átlag, amit tartani kell, hanem a lehető legjobb átlagot próbálja mindenki elérni. Emiatt nagy a verseny, meg a teher és a nyomás, viszont... Hát valószínűleg én egy ilyen fajta ember vagyok, aki mindig keresi a kihívásokat, és szeret nyomás alatt teljesíteni.
3: Igen, hát azt veszem én is észre, hogy te a versenyhelyzetet kifejezetten keresed, és jól megállod a helyed. Általános iskolában ez már feltűnt?
4: Általános iskolában nem, viszont egy 8 osztályos gimnáziumba jártam, ahol szintén egy elég magas színvonalon tanulhattam, elég okos, értelmes gyerekek között, szóval...
3: Ez Gödöllőn volt, ugye?
4: Gödöllőn, a Török Ignác gimnáziumban tanultam, igen.
3: És ott mindenki, hát nem is azt mondom, hogy eminens, ahogy te mondod, a sokkal szebben hangzik, tehát, hogy mindenki nagyon okos, értelmes volt, és igazából ott is versenyhelyzet volt, hogy ki a legjobb. Tehát gondolom, hogy ott mindenki az ötösre törekedett.
4: Így van, meg hát ugye a érettségi közelettével mindenki a legjobb egyetemeket és annak legjobb szakát pályázta, úgyhogy nem volt kérdés, hogy én is azt szeretném.
3: A kérdésnek a második része, hogy összeegyeztetni akkor a 2025-ös érettségit, az mennyire volt nehéz, az élsporttal, most nem is adjuk a szépségversenyt, hiszen az 2026.
4: Alapvetően nehéz lett volna, és én ott hoztam egy olyan döntést, hogy most, hogy itt az érettségi, egy picit visszaveszek az élsportból, kicsit kevesebb edzést tudok vállalni, ezzel együtt kevesebb versenyt, viszont ezt annak érdekébe tettem, hogy a tanulmányaim is ugyanolyan magas színvonalon tudjanak folyni a elkövetkezendő időbe, és alapvetően ezt nem bántam meg. Viszont most, hogy ez a tanulás megvan, most, hogy tudom, hogy milyen egy évet így lefolytatva a Corvinuson, hogy milyen átlagot kell hozni, hogyan kell készülni, így már várom, hogy visszatérhessek a rendes élsportot folytatni.
3: Igen, de akár teremröplabda is, vagy marad a strandröplabda, mert hogy te azért a Vasas fiúk csapatában, ha jól mondom, akkor talán a 2022-23-as szezonban ott játszottál teremben is. Tehát, hogy az foglalkoztat, vagy kizárólag a strandröplabda?
4: Hát, ami a legközelebb áll a szívemhez, az a strandröplabda. Nekem valahogy az a legtestezállóbb, egyszerűen az a közeg, meg a atmoszféra áll legközelebb a szívemhez, ami a strandröplabdát körülveszi. Viszont...
3: Valahol nagyon más, ugye csak ketten vagytok homokban, a látvány is, de önmagában maga a sport is, tehát azért amikor hat ember van egy pályán, és akkor azért többen javíthatnak, ha valaki hibázik, itt meg igazából nem lehet hibázni, az nagyjából annyit jelent, hogy az ellenfél megszerzi a pontot.
4: Igen, azért is szeretem a strandöflabdát, mert amellett, hogy egy nagyon fontos része a csapat, a sportnak, tehát hogy alapvetően egy nagyon csapatsportcentrikus verseny, vagy... Tehát a strandöflabda, igen. Tehát a strandöflabda nagyon csapat sport, ahhoz képest mégis nem lehet lecserélve, mindig ott kell legyen fejbe, fókuszálnod kell, és igazából rajtad is rengeteg minden múlik. És hogyha találsz egy olyan párt, akivel egyszerűen jó a kémia, jól működtök együtt, akkor tényleg határa csillagoség.
3: Ez lehet talán a titok nyitja, mert ugye elmutattam, hogy Kun Stefővel voltál a 2022-es felnőtt OB döntőjében, és hát azóta Stefi is már több párral volt, most Villám Lillával van együtt. Neked ez a párkeresés ilyen téren, ez rendeződött, mert akkor azért most volt egy kis kihagyás itt, ahogy mondtad, a tanulás miatt, aztán jött még a szépségverseny is, mert ezen dőlel gondolom, hogy van-e, vagy találsz-e valakit, akivel érdemes csinálni.
4: Így van, alapvetően Stefivel mindketten mezőnyösök voltunk, így poszt szempontjából, így az, hogy mi ketten ennyire jól működtünk, az egészen különleges volt, de mindketten persze alapvetően egy blokkert keresünk magunk mellé.
3: Épp ezt akarom mondani a hallgatóknak, itt a Nemzeti Sportrádió van, ahol Szabó Anna a vendégünk, strandröplabdázó, a Miss Universe Hungary-n a legjobb 12 közé jutott, és a beszélgetés első fele elsősorban erről szóltam, a strandröplabdáról. Igen, tehát, hogy kell egy olyan ember, aki jól tud blokkolni, te meg akkor mezőnyözhetsz. Szóval most van párod, vagy lesz párod?
4: Egyelőre még nincs, még most egyelőre nem készülök senkivel, viszont várom a jövőt, hogy esetleg újra elkezdek készülni valakivel, és a jövő szezont, a jövő nyári szezont már valakivel én is egy blokkerrel együtt végigkészülve folytathassuk.
3: Mekkora ez a mezőny itt Magyarországon most azért? Vannak nemzetközi eredmények, pont Kun Stefáni a Villám Lillával kijutott, hosszú idő után először magyarra női strandröplabdázót lesz az Európa-bajnokságon, tehát akár fellendülésről is beszélhetünk, és sokan mondják, hogy sajnos, de hát mégis tény, hogy röplabdában az olimpiára kijutni sem férfi, sem női válogatottunknak ez nem nagyon mondható, hogy reális cél, tehát inkább azt kijelenthetjük, hogy irreális, de strandröplabdában esetleg most női vonalon, bár a fiúk sem ügyetlenek, sőt, ott is vannak eredmények. Szóval ez például motivál-e téged, hogy akár egy, nem tudom, 2032-es Brisbane-i nyári olimpia strandröplabdában? Vagy ilyen messze azért nem gondolkoz most?
4: Abszolút motiváló, hogy vannak ilyen párosaink itt Magyarországon, akik most ennyire törik előre az utat, és azt is jó látni, hogy az ilyen utánpótlás játékosok, az fiatalok is kezdenek abszolút előre törni így a felnőtt mezőnyben, úgyhogy ezt jó látni, és remélem marad ez a tendencia, így sokkal nagyobb lesz a verseny, sokkal többet, jobbat tudunk játszani, így Magyarországon is, és persze nem utolsó szempont az, hogy esetleg kijussunk az olimpiára, illetve az EB szereplések, VB szereplések azok nem csak utánpótlásban, hanem felnőttben is jól sikerüljenek.
3: Ez a legnagyobb álmod még? Most így, ha a strandröplabdára és a sportra gondolsz?
4: Ha a strandröplabdára gondolok, akkor alapvetően igen. Nagyon motivál az, hogy én is ott a felnőtt mezőnybe újra visszatérhessek, és újra fontos játékossá váljak. Ez abszolút. Most egyelőre sodultam egy kicsit az árral, ezzel a Miss Universe-el egy kicsit úgy voltam vele, hogy hagyok magamnak egy kis időt újra, és majd újult erővel térek vissza a strandöföldre.

0: akár aki hallgatja ezt a beszélgetést, strandröplabda, akár a tanulmányok, akár pedig mondjuk a szépségipar, a szépségverseny kapcsán.
1: Talán egy üzenetem lenne, az pedig az, hogy mindenki, amit érez, legyen több arca, legyen több dolog, amit kipróbál, amihez van kedve, azt mindenképpen csinálja 100%-on, hiszen így érdemes élni, ilyen céltudatosan és kitartóan.
0: Köszönöm szépen, Szabó Annát hallották, Virányi Zsolt búcsúzik.
1: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: Sporttörténelem a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ismét köszöntjük Önöket, Túri Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Virányi Zsolt vagyok. Az 50 évvel ezelőtt egész pontosan 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezett montreali nyári olimpián sportolóink összesen 4 aranyérmet szereztek. Erről lesz szó a Sporttörténelem mostani adásában. Ez akkoriban elég kevésnek számított, már mint a 4 montreali aranyérem 1976-ban, legalább annyira kevésnek, mint aztán 2008-ban Pekingben, ott összesen 3 aranyérem született, ráadásul az utolsó 3 napon. Mai adásunkban tehát ez a bizonyos 4 montreali olimpiai bajnoki cím és ennek megszerzésének a körülményeit idézzük fel. Kezdjük rögtön az elsővel, Magyar Zoltánnal, a lulengés klasszisával. Szia, Gábor!
2: Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. A Ferencváros tornásza Víg László tanítvány ekkor már kétszeres Európa-bajnok és világbajnok volt a montreali olimpia előtt. Az összetett versenyben a 9. helyen végzett és a legmagasabb pontszámmal jutott a szerenkénti döntőbe, ám vele kapcsolatban érkezett egy rosszabb hír is, megküléssel bajlódott és fájlalta a derekát.
1: Mennyire zavarta mindez a gyakorlata a bemutatása közben?
2: Olyan ellenfelei voltak, mint a japán Savao Kato, Eizo Kenmutsu, a szovjet Alexandru Gyicsa, Nikolaj Andrianov, Magyar Zoltánnak eredeti eleméért járt plusz 2 pont. A Népsport így írta le a gyakorlatát, idézem a sportlapot. Indul a körzés, a mozgás felgyorsul, orsó, sikerült, tovább a vándor, gyönyörűen dolgozik Zoltán, csodálatosak az ollói is, már alig várjuk, hogy befejezze, úgy izgulunk, hogy ne roncson, és leugrik néhány másodperc múlva felvillan az eredményjelzőn a pontszám, 9,9 Magyar Zoltán az olimpiai bajnok.
1: Ez a bizonyos elem pedig, hogy az olimpiai bajnokról torna elemet is elneveztek, ez a magyar vándor. Mit illik erről tudni?
2: Zoli, az elemet először az 1973-as Grenoble-i Európa bajnokságon mutatta be. A sportolók már nem csak párhuzamosan mozogtak a lovon, de olyan mozgást, amit magyar végzett, senki más nem tudott. Az 1972-es olimpián már megpróbálkozott a ló feletti körzéssel, de akkor saját bevallása szerint sem mentálisan, sem fizikailag nem állt még készen arra, hogy világszínvonalon is bemutassa. A körzésnek az volt a külön nehézsége, hogy a két kápa közé is betette a kezét, amikor haladt a ló egyik végéből a másikba. A selejtezőben leesett a szerről, az egyéni összetett döntőjében azonban már végrehajtotta, magas pontszámot kapott érte. De az igazi áttörést az 1973-as év hozta meg, akkor tudta már stabilan megvalósítani, amire készült. A vetétársak hiába filmezték, a szeren nem tudták lemásolni, ráadásul az 1976-os játékok előtt betanult még egy elemet, ez volt az orsó.
1: Újdonsült olimpiai bajnokunk még Montrealban tartott egy élménybeszámolót, amelyen szóba került a magyar vándor is. Hogy zajlott?
2: Igen, megkérdezték tőle, mi a titka a vándornak, elmondta, hogy 4 évvel korábban Münchenben leesett a szerről, majd így folytatta, idézem. Utána 1973 elején többhetes észak-amerikai túrán szerepeltünk. 2 hét alatt 7 versenyen vettünk részt, és mindenhol szerspecialisták álltak ki ellenünk. Úgy, hogy mi minden szeren bemutattuk a gyakorlatot, a házi gazdák pedig szerenként váltogatták csapatok összeállítását. Tulajdonképpen ekkor sikerült a több éves edzés után versenyen is bebiztosítanom a vándort. Az egésznek az alapja a páros lábbal való körzés tökéletes elvégzése. Ez nagyon sok gyakorlást igényel.
1: Ő lett a hónap, azaz július sportolója akkor.
2: Igen, a Sportlap cikkben méltatta a teljesítményét, többek között ennyire fenkölten, idézem. Magyar Zoltán szemben az érzéketlenséggel, a szer közönyével, a gravitáció kivételt nem ismerő erejével elkezdett vándorolni az 1 méternél alig hosszabb úton. Milliók között is egymagában, csak a saját szívdörejét hallva és valahol a tudatában, hogy felvillant vagy nem villant fel, de ott volt. Az idő morzsájának morzsája kell csak is, hiába dobta áldozatul ifjúságának lángoló éveit. Majd néhány sorral alább, és Magyar Zoltán a dobogó csúcsán is magányosan áll, de már a szeretet távolból ható hullámaiban, melyek lassacskán feloldják ezt a magányt, a tornász magányosságát.
1: Magyar Zoltán 1976 után 4 évvel később Moszkvában is megvédte, pontosabban ott megvédte olimpiai bajnoki címét, tehát ismét aranyérmes lett, 2 aranyérem lúlengésben Magyar Zoltán neve mellett. Montrealban második aranyérmünket egy nappal később, július 24-én női törvívásban Tordasi Ildikó szerezte.
2: Tordasi nem csak azzal vitt véghez óriási bravúrt, hogy nyert, hanem ő a harmadik, aki Elek Ilona 1936-ban és 1948-ban aratott győzelme után, és rejtő Ildikó 1964 és aranyérmét követően a női tör egyéniben a dobogó tetejére állhatott.
1: Mit lehet tudni Tortasiról?
2: Amikor gyerekként ott téblábolt az öttusa versenyeken, azt mondták róla, ő a svarci lánya, a papa a legendás gyúró Schwarzenberger Ferenc volt ugyanis. Idővel aztán ő lett Tordasi Ildikó édesapja.
1: Münchenben?
2: Münchenben 1972-ben még a Bóbis Ildikó, Rejtő Ildikó féle generációval ezüstérmes lett csapatban. Moszkvában 1980-ban már a nála fiatalabbakkal, Kovács Edit, Szőcs Zsuzsanna, Stefana Gertrud harmadik lett. A 70-es évek második felében ő vitte tovább a női tör hegemóniát.
1: Kik kerültek a montreali törverseny fináléjába?
2: A hatos döntőbe Tordasi mellett bejutott Bóbis Ildikó, a francia Dumont, az NSK-beli Harnis, a szovjet Bielova és az olasz Colino. Az egy nemzetbeliek csörtéjében Tordasi 5-3 legyőzte Bóbist, aztán Bielovát, de kikapott Colinótól ráadásul 5-1-re.
1: Hogyan alakult a többi a szó?
2: Az igazi számolgatás a Bielova-Colino mérkőzés előtt kezdődött, ha a szovjet nyer négyen állnak 2-2 győzelemmel és 1-1 vereséggel. Ildikónak Bielova siker esetén volt keresni valója, és a szovjet nyert is, ezt követően Bóbis Bielova összecsapása arról döntött, hogy a szovjet továbbra is vetétárs marad-e vagy sem. A magyarok úgy küldték a pásra Bóbis Ildikót, hogy Tordasiért vív. Nyert is 5-4-re, ez azt jelentette, hogy az aranyérem sorsáról a tordasi Colino csata döntött.
1: Azok után, hogy a hatos fináléban egyszer már kikapott tőle, ráadásul 5-1-re.
2: Igen, a mindent eldöntő csatában 4-4-ig fejfej mellett haladtak, ekkor Colino tőre behorpasztott a Tordasi Ildikó sisakját, de ami ennél is nagyobb baj volt, hogy megsérült a homloka. Kamuti Jenő, aki civilben orvos, ugrott oda, hogy leragassza a sebet.
1: Miként alakult a döntőtus?
2: Két érvénytelen együttes találatot követően Tordasi hasba szúrt ellenfelét 5-4-re nyert, ezzel ővé lett az olimpiai aranyérem.
1: Ez azért is óriási bravúr, mert a döntőbe a Vígaszágról került, ahol az előző évi világbajnok Román Stált kellett legyőznie. Erről mesél itt a sporttörténelemben a Nemzeti Sport főmunkatársa Turi Gábor.
2: Megtetézve azzal, hogy az aranyérem a szétvívásban Colinóval vívott, aki elég simán verte meg még korábban 5-1-re. Erről Tordasi azt mondta később, idézem, az első összecsapáson nem készítettem elő megfelelően a támadásokat, és nem védekeztem jól. A döntő mérkőzés előtt új taktikát dolgoztunk ki. Közelebb mentem hozzá, hogy némiképp ellensúlyozni tudjam Colino magassági fölényét, hosszú karját. Ez láthatóan megzavarta őt, nem érezte úgy a távolságot, mint első csörténk alkalmával. Sikerült ráerőszakolnom saját elképzelésemet, és ez volt a döntő. És jól jött a sérülésem is, közben egy kicsit összetudtam szedni a gondolataimat.
1: Nyilatkozott Bóbis Ildikó is, aki részben kikaparta ugye az aranyérmet, ahogy elmesélted.
2: Igen, Bóbis azt mondta, ültem a csapattársakkal a padon, és egyre mondták, meg kell, hogy verd. Ha megvered, Tordasi kezében az aranyérem fele. Meg kellett vernem Ildiért, a csapatért, a nemzeti színekért. Tordasi egykori edzője, Szőcs Bertalan ezt mondta Tordasiról, a valaha volt legjobb magyar női törvívó volt, meglehetősen akaratos, de ez is kellett ahhoz, hogy ilyen fantasztikus sportoló váljék belőle.
1: Az akkor a képes sportnál újságíróként tevékenykedő Sákovicsné Dömölki Lídia, aki nem mellesleg 1964-ben Tokióban a női törcsapattal aranyérmes lett, Mi van az arany mögött című cikkében Tordasi Ildikóról írt, hogy pontosan mit azt most elmondott.
2: Igen, idézem, élénk emlékeim vannak arról, hogy minket az akkori nagyokat már igen kis korában is el-elkapott, sőt nagy ritkán le is győzött. Már akkor kemény céltudatos, kemény kislány volt. Dömölki Lídia egyébként nem mulasztott el papírra vetni, ha kellett, az izasztó nyári napokon a stadion körül futott Tordasi, vagy éppen lépcsőzött az olmos övvel, vagy anélkül.
1: Tegyük hozzá, hogy Ildikó 2015-ben 53 évesen hunyt el. Montrealban a gerelyhajtó német Miklós következett az aranysorban, ráadásul 94 méter 58 cm-es káprázatos világrekorddal nyert, ahogy annak idején közvetítette Szepesi György a rádióban is, vagy éppen a tévében is hallhattuk, hogy hát majdnem kidobta a stadionból.
2: De azért említsük meg, hogy a 12 tagú döntőbe Paragi Ferenc és Boros Sándor nem jutott be, pedig ők is jó nevű atléták voltak, de térjünk vissza németre. Már az 1968-as Mexikó városi olimpia előtt ő volt az első számú gerelyhajtónk, mégis a selejtezőben kiesett, noha a 87 méter 20 centis eredményével, magyar csúcsával a második helyen állt a világranglistán, ám sérüléséből lassan épült fel, nem került jó formába.
1: Az 1972-es müncheni olimpián sem sikerült a dobogóra állnia, pedig abban az évben elért legjobbjával, 87 méter 14 cm-rel az olimpiai bajnok német Klaus Wolfermann és a második Janis Lussis mögött dobogós lehetett volna.
2: Később erről német azt nyilatkozta, a müncheni játékokon túledzett volt. Montreálra Kulcsár Gergely vett át a szakmai irányítást, már rendelkezett kellő tapasztalattal is elkerülték a sérülések. Két sikertelen olimpiai próbálkozás után úgy vágott neki a versenynek, ha nem rontja el, már elégedett, 89 méter körüli dobásra képesnek érezte magát. 1974-ben harmadik, 75-ben első volt a világranglistán 91 méter 38 cm-es dobásával, de a finneknek is jól ment, az olimpiai évében Seppo Hovinen szinte nem hajított 90 méter alatt, az olimpiát megelőzően 93 méter 54 centis eredményt ért el, és még ott volt a honfitársa Hannu Sitonen is. A montreali selejtezőben is jól ment neki, érdekes sztori, hogy a finnek legendás hosszú távfutója lesz-e Virén oda is szólt németnek, hogy milyen jól dobott, mire német Miklós azt válaszolta, nézd a versenyt, mert lehet, hogy meglepetést látsz.
1: Nem csak a selejtezőben ment jól, a döntőben első dobásával világcsúcsot hajtott, 94 méter 58 centimétert.
2: A dobószámokban rendre beigazolódott, hogy aki elsőre nagyot dobott, akár meg is nyerhette a versenyt, mert lélektanilag sokkolta a többieket. Nem véletlenül írta a Népsport. Mindenki tudta a stadionban, hogy ez a verseny már eldőlt. Nem véletlen, hogy a nagy ellenfél Sitonen így reagált, idézem, aki egy olimpián legelsőre ezt csinálja velünk, az méltó az aranyéremre. Miklóst jól ismertük, és őt tartottuk a legnagyobb ellenfelünknek. Az a rettenetes dobás mégis összetört mindannyiunkat. De egy ilyen kiváló kísérlet a tettet végrehajtót is megviseli. Német a következő két lehetőségét kihagyta, mert képtelen volt megfelelően összpontosítani, egyébként így látta saját dobását. Amikor kivágtam a gerejt, megláttam, a még felfelé tartó ívet, hallatlanul ideges lettem. Éreztem, hogy nagyon nagy lett a dobás, aztán egy szakasz kiesett az agyamból, azt mondják, össze-vissza ugráltam, lehet, de hát nem minden nap dob az ember világcsúcsot, azt is megjegyezte, ellenfelei gratuláltak a dobáshoz, idézem német szavait. Ahogy néztek rám, abból megértettem, hogy belül már feladták a versenyt.
1: Mit jelentett Németh Miklósnak az olimpiai bajnoki cím? Mit nyilatkozott a Népsportban az Arcanum segítségével? Turi Gábor elmondja.
2: Idézem az aranyérmest, abból a szempontból elégtételt, hogy végre megfeleltem a magammal szemben támasztott elvárásoknak, amelyek között az is szerepelt, hogy olimpiai bajnok édesapám volt a követendő példa. Mindent összevetve olimpiai bajnoknak lenni maga a beteljesülés.
1: Milyen visszhangja volt a német győzelmének és káprázatos első kísérletének, ennek a majdnem 100 méteres dobásnak, hajításnak?
2: A Times ezt írta, idézem, 20 esztendeje a norvég Egil Danielsen állított fel világrekordot a Melbourne-i stadionban. Gerely a rudugrók helyén ért földet, most német Miklós hajított el a gerejt majdnem a rudugrókig, habár a montreali olimpiai stadion sokkal nagyobb a Melbourne-nél. Amikor német a győzelmi dobogón megfordult és boldogságában az öklét rázta, felötlött a nézőben, vajon nem azt mondja magában, no most aztán jól megmutattam nektek. A Guardian szerint vannak, akik éremért jönnek, s aztán a cél hirtelen már nem is ez, hanem a világcsúcs, és nem is akármilyen, és a többieknek már nem is akad ellenszerük. Éppen úgy nem, mint ahogy a mexikói olimpián minden döntős távolugró elvesztette önbizalmát, amikor Bob Beamon fenomenális távolugró teljesítményen rukkolt ki.
1: Köztudott egy újabb érdekesség Németh Miklós kapcsán, hogy az 1948-as londoni olimpiai bajnok kalapácsvető Németh Imre fia volt. Mit szólt a papa fia sikeréhez?
2: Míg a selejtező után óvatosan fogalmazott, idézem, előfordult már olyan, hogy valaki a selejtezőben nagyot dob, azután az elődöntőből nem tud bekerülni a döntőbe. És ugye Miki nagyot dobott a selejtezőben, aztán persze elmondta, fényes sikernek tartja Miki győzelmét.
1: Hogy mekkora szám volt az olimpiai aranyérem, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy gerejhajtónk a gépkocsijára az NM, tehát tulajdonképpen a monogramját, Németh Miklós 9458-as rendszámot kapta végül, de nem utolsó sorban július 27-én Montrealban az 1976-os olimpián vízilabdázóink is olimpiai bajnokok lettek.
2: Ráadásul 12 év után, ezt megelőzően 1964-ben Tókióban állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Az 1968-as Mexikó városi tornán bronzérmes lett az együttes, 4 évvel később Münchenben ezüst jutott.
1: Egy román játékvezető bizonyos Kornel Márkulescu, aki később a Nemzetközi Úszószövetség ügyvezető elnöki tisztét töltötte be. Szóval Márkulescu leplezetlenül a magyarok ellen vezette a szovjetek elleni mérkőzést ott az olimpián.
2: Igen, Münchenben a mieinknek nyerniük kellett volna az első helyzet találkozó 3-3-as döntetlent hozott és a Szovjetunió elsőjét. A Zuhany Iradó szerint Münchenben élő emigráns magyarokat komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy ellátják a játékvezető baját.
1: Igaz, hogy Rajki Béla szövetségi kapitánya játékok után azzal mondott le, hogy vízilabdában a magyaroknak a második hely kudarc, ez inkább egy kérdés, mint kijelentés.
2: Így van, pontosan így volt. Rajkit nem kisebb egyéniség követte a kapitányi poszton, mint a játékosként háromszoros olimpiai bajnok Gyarmati Dezső, segítője pedig ugyancsak a sportág egyik honi legendája Kárpáti György lett.
1: A müncheni játékokat követő évben megrendezték a sportág első világbajnokságát 1973-ban Belgrádban, hogy miként végzett válogatottunk, azt is elmondja most a Turi Gábor.
2: Magyarország megnyerte a tornát, Belgrádban tűnt fel Csapó Gábor, aki kiválóan illeszkedett a csapatba, rögtön húzó emberré vált. Az együttes az 1974-es Európa-bajnokságon első lett, rá egy évre a Kaliban rendezett VB-n második. Magyarán esélyesként vágtunk az olimpiának 1976-ban.
1: Nem mellékesen, Montrealban nem akadt gond a játékvezetéssel.
2: A mieink iszonyatos fölényben játszották végig az egész tornát, az alapcsapat felállása a következő volt: Molnár Endre a kapuban, Szívós István, Faragó Tamás, Sárosi László, Horkai György, Csapó Gábor, Sudár István. A kapuban Cservenyák Tibor váltotta Molnárt, a mezőnyben Gerendás György, Kenész György, Konrád Ferenc kapott még lehetőséget.
1: Kik voltak az ellenfelek, nézzük sorban.
2: Ezek voltak a mérkőzéseink, az ausztrálokat 7-6-ra, a Kanadát 4-2-re, az NSK-t 4-0-ra győztük le, az olaszokat 6-5-re, ismét a nyugatnémeteket 5-3-ra, a hollandokat ugyancsak 5-3-ra, a románokat 9-8-ra vertük meg. Az utolsó forduló előtt már aranyérmes volt az együttes, talán ezért is 5-5-re végeztünk a jugoszlávokkal. A Népsport nem véletlenül írta, idézem: válogatottunk ezúttal kissé halványabb teljesítményt nyújtott, ez azonban mit sem volna a végső győzelem értékéből, amelyet így is veretlenül szerzett meg.
1: Montrealban a nézők a leláton így biztatták Faragó Tamást: go, go, Faragó!
2: Igen, a vasas pólósa roppant népszerű volt, nem véletlenül ontotta a gólokat, a 8 mérkőzésen 22 gól szerzett, ezzel a torna gól királya lett. Az olaszok ellen 6-5-re megnyert találkozón, és a hollandok elleni 5-3-as győzelem során 4-4 gól dobott. Akár csak Németh Miklós édesapja, Szívós Istvánné is olimpiai bajnok. Idős Szívós István 1952-ben és 56-ban nyert aranyérmet. Ő így látta a montreali történéseket, tehát fia olimpiai sikerét. Idézem: nagyon jó csapatot sikerül Gyarmati Dezsőnek összekovácsolnia. Gratulálok a kapitánnak és a fiúknak. Rendkívül boldog vagyok, hogy a fiam olimpiai bajnok lett. Ez volt minden vágya, hiszen nyert már világbajnokságot, Európa-bajnokságot és több mint fél tucat magyar bajnokságot. Most végre 28 éves korára ez a vágya is beteljesült.
1: Az 50 évvel ezelőtti montreali nyári olimpia magyar sikereiről beszélgettem Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. A sporttörténelem végén Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: nem, nem kopi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
4: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A mostani műsorunkban a megszólalt Csollák Márkó is, aki a Coventry-be igazolt, tehát az angol első osztályú felnőtt férfi jégkorongligában, méghozzá a DVTK Jéges Medvéktől az Erste Ligából, de elsőként Hizlerék a FÜ-vel kezdünk, aki ott lesz januárban Csehországban az U18-as válogatottal is az Elit VB-n, illetve majd nagyon sok felkészülés után átalakuló rendszernek köszönhetően majd 2027 novemberében Milánóban, ahol a felnőtt válogatott meg szeretne feljutni az Elit VB-re, visszajutni. Szia, de hát kezdjük azzal, hogy Minnesota, hiszen ott tanulsz, és ott jégkorongozol, és ez most már a második szezonod lesz, de egyáltalán hogy sikerült kipihenni az első évet?
5: Ja, sikerült szerencsére már nyáron elég sokat pihennem, a családdal elmentünk nyaralni július elején, majd most az előző kettő hétben pedig egy már felkészülés volt a felnőtt női válogatottal, szóval már nagyban megy az alapozás, és már készülök, hogy augusztus végén mehetek vissza Minnesotába, és ott a csapattal újra együtt kezdhessük el a szezont.
4: Ez a szezon miben lehet több, mire figyelsz másképp, mert most már akkor nem számítasz ugye újoncnak, hivatalosan egész pontosan az Elit középiskola neve ott Minnesotában a Shattuck Saint Mary csapatához igazoltál, ugye, és játszottál egy évet már.
5: Igen. Hát biztos nagyon jó lesz visszatérni, úgymond úgy, hogy már nem az első év, és tudom, hogy mi, hogy működik, és biztos vagyok benne, hogy a edzőknek is sok elvárásuk van az idei szezontól. Nagyon szeretnék már ugye az első számú csapatba bekerülni, és nagyon sok esélyem is van rá a megbeszélések alapján, amiket az edzőkkel végeztem. Szóval biztosan egy nagyon jó szezon elé állunk, és nagyon várom már, hogy újra együtt játszhassak a lányokkal.
4: Említetted a válogatottat is, hogy volt két hét edzőtábor, ez a nyaralás után például mennyire esett jól, és ne felejtsük el, hogy augusztus végén lesz egy németországi szokásos felkészülési torna a felnőtt válogatottal. Mire készültetek, milyen a mostani női felnőtt válogatott?
5: Nagyon jól esett már a nyaralásunk után, már nagyon hiányzott a jég, ezért nagyon jó volt újra jégen lenni Mátyásföldön, és találkozni a lányokkal. Most eltérően a mostani évben nem skill tábor volt, ahogy az előző három évben, hanem egy ilyen High Performance Camp, ami már azt jelenti, hogy már készülünk a Európa kupára áprilisban, de most a legközelebbi esemény az ugye az augusztusi torna lesz Németországban. Már ugye a taktikai elemeket gyakoroltuk, előny, hátrányokat, mindenhova egy kicsit javítottunk, és így jól fejeztük be a felkészülést.
4: Amit említettem, az most mennyire zavaró, hogy csak jövő novemberben lesz a világbajnokság, tehát áttér egy őszi rendezésre a női világbajnokság, akár a divízió 1/A-ban, akár az Elit VB-n, és ti majd ugye onnan próbáltok Milánóból feljutni az Elit VB-re, tehát magyarán áprilisban lesz a szintén említett Európa Európa Kupa, ami meg egy új sorozat.
5: Igen, hát mindenképpen megváltozott a szezonunk, így azért az edzők is nagy kihívások elé állnak, hogy mi lenne a legjobb ugye a szempontból, hogy hogy pihenjünk, és hogyan legyen a felkészülésünk. Szerencsére így is lesz ugye egy nagyobb világeseményünk áprilisban, mint az előző években, szóval ez nagyon nem fog megváltozni. A tekintetben természetesen, hogy nem egy VB lesz, hanem egy Európa Kupa. Majd novemberben ugye azért is alakították át a rendszert, hogy sokkal több lány részt tudjon venni, ugye, és nem kell elkérniük magukat már a profiligákból. Ezért biztosan nagyon jó lesz, hogy most novemberben lesz. Ugye ugyanúgy a majd nyáron lesz a felkészülésünk, sokkal több dolgot kell majd csinálnunk, mert nem lesz annyi időnk, mint tavaly volt, de mindenképpen nagyon várom már, és biztos nagyon jó lesz.
4: Az iskolára és a tengeren túlra egy kicsit átkalandozva, itt a Nemzeti Sportrádióban Hízler Réka Effivel, női jégkorong válogatottunk egyik kiválóságával. Mi az, amit nehezebben tudtál megszokni ott az első évben? Tehát a tanulás és az élsport, illetve a versenyzés, az edzések, az hogyan összeegyeztethető ott a tengeren túl? Mert ha jól emlékszem, azt mondtad korábbi interjúban, hogy azért ott nagyon figyelnek rátok.
5: Igen, hát azt mondanám, hogy számomra az egyik legnehezebb dolog az a nyelv volt. Nem beszéltem olyan jól angolul, ezért az kifejezetten egy probléma volt kint, amikor kiértem, de nagyon pozitívan és nyitottan álltak hozzá a tanáraim is, a csapattársaim is, ezért ezt nagyon könnyű volt így úgymond felhozni, és ez ugye a tanulást könnyebbé tette idővel. A sportban pedig úgymond szerintem nagyon könnyen ment minden, szóval nem voltak ilyen kihívások, ahogy mondtam is, tényleg mindenki nagyon nyitott, és sokkal könnyebbé teszik el a beilleszkedést.
4: Hány hónapba telt, mire ez az angol akkor úgy összeállt, pedig te egy vagány fiatal csajszi vagy, tehát azt gondolnám, hogy az könnyen megy, de hát ezek szerint a budapesti angol ugye az nagyon más, mint ott kint a tengeren túlon, amit beszélnek.
5: Hát igen, nem is tanultam itt Magyarországon angolt, mert én németes voltam, csak 2 évet, mielőtt kimentem, szóval nem az volt, hogy megértettem mindent, amit mondanak, csak még nem mertem annyit beszélni, mert attól féltem, hogy elrontok dolgokat, de ez, hát emiatt nem kellett aggódnom, mert mindenki meg van ott lepődve, úgymond, hogy valaki beszél egy másik nyelvet ilyen szinten, szóval még úgymond még menőnek is tűnök kint, hogy úristen, hogy mennyi nyelvet beszélek, ami azért itthon pedig úgymond elvárás. Ezért úgymond, hát szerintem egy ilyen 1,5 hónap kellett ahhoz, hogy teljes mértékben már úgy legyek, hogy már nem félek, nincs problémám, mindent meg tudok oldani egyedül. Nem volt olyan hosszú idő.
4: A település neve ugye a Minnesota állambeli Faribault, ahol van ez a Shattuck St. Mary's középiskola és annak a csapata, ahol játszol. Hogy telik egy napod ott?
5: Általában reggel van az edzésünk a csapattal, mielőtt még a suli elkezdődne, ezért elég korán kell minden nap kelni. Átsétálok általában mindig a iskolába, vagy az iskolán keresztül a csarnokba, és ott hát ilyen 7-kor kezdődik a csapattal a jegesedzés, annak 8:30 körül van vége. Hát igen, az első óránk nincsen emiatt, de a másik órára már beérünk, és ott iskolában vagyunk egészen 4 óráig, és 4 óra után pedig hát mindenki azt csinál úgymond a csapatban, amit szeretne, hogyha saját magad, tehát ha szeretnél mondjuk a lövésedbe fejlődni, akkor elmész lőpadozni, ha szeretnél jégre menni, akkor vannak ilyen szabad jegek edzőkkel, ahova fel tudsz menni és dolgozni az egyes skilleken, amiket szeretnél. Azután pedig a iskolában van vacsora, azt mindenki ott szokott általában együtt a csapattal vacsorázni, utána pedig visszamegyünk mindig a kollégiumba, és hát nem szoktak olyan hosszúk lenni az éjszakák, mert reggel mindig kelni kell korán.
4: Visszatérve a női jégkorong válogatotthoz, az U18-ashoz is, ami januárban a VB-n megpróbál megint bent maradni, most majd Csehországban, Osztravában. Milyen az átmenet? Hogy alakul, mert ugye nagyon sok fiatal tehetség már a felnőtt válogatottba is bekerült, bemutatkoztatok, és bizony-bizony nagyon fiatal még ez a felnőtt válogatott is. Ki tudja, hogy, hát csúnyán mondom, hogy a nagy öregek, de azok, akik már régóta ott vannak, meddig jégkorongoznak, és mekkora a merítés? Hogy érzed?
5: Nagyon jó szerintem női jégkorongnak az utánpótlása, ugye ez bizonyítja azt is, hogy nagyon sok fiatal már be tudott mutatkozni a felnőtt válogatottba. Most ugye ebben az évben a 2009-es korosztály lesz a legidősebb az U18-as válogatottba, szóval ez egy új élmény nekem is, mert elég ritkán vagyok én a legidősebb. Nagyon szomorú is vagyok, meg boldog is, hogy sajnos ez lesz az utolsó évem az U18-szal, de hát eljött ugye ez az idő is. Nagyon, most is nagyon jó volt ebbe a táborba, ahol voltunk, hogy meg tudtam ismerkedni a még fiatalabbakkal, akikkel mondjuk nem találkoztam még annyit, és majd lehetséges, hogy a csapattársaim lesznek. Abban a szempontból pedig, hogy ennyi fiatal van a felnőtt válogatottban, szerintem ez mindig nagyon jó, mert új nézőpontokat, új játékstílusokat tudnak hozni, és ezáltal ugye úgymond az idősebbek is a felnőttben tudnak tanulni, mi is tudunk tanulni tőlük, amiket ugye ők már képviselnek ebben a felnőtt válogatottban, a tapasztalatot, a tudást, ezért jól működik ez a rendszer, hogy egyre inkább így leszünk jobbak, hogy egymást fejlesztjük.
4: Zárásra azért áruld el nekem, hogy Olaszországban a tengerparton vagy a nyaralás során mi az, ami a legjobban tetszett? Tehát olyan vagy, aki kifekszik a partra, aztán ott pihen, vagy más programokat is keresgéltetek?
5: Mi nagyon egy ilyen városnézős család vagyunk, szóval elég sokat mozgunk a nyaralásaink alatt. Elmentünk például egy biciklitúrára is a hegyekbe, tehát ilyen sportolós nyaralást végzünk, de azért az utolsó 4 napban már egy a Gardatónál feküdtünk a parton, ami azért mindig jó, mert általában végig alszom a napokat, mert nagyon fáradt vagyok már a nyaralás végére. Szóval biztosan az lenne a legjobb pillanat a nyaralásomnak, hogy amikor végre már olvashatok a parton, meg aludhatok.
4: Köszönjük szépen! A Nemzeti Sportrádióban Hízlő Réka Effit hallották, méghozzá itt abban a műsorban, ahol hamarosan folytatjuk, méghozzá Csollák Márkóval, aki a DVTK-tól a Coventry-hoz igazolt. Még egy légiós következik, csak nem női, hanem most már férfi jégkorongozó.
1: Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
4: Miskolcról milyen út vezet, miközben Budapesten a BIA-ban és a Budapesti Jégkorong Akadémiában is sokat játszottál, szóval milyen út vezetett Coventrybe Angliába?
0: Sikerült egy nagyon jó szezon zárjak a miskolci csapatba. Ezt köszönhetem mind a stábnak, mind a játékosoknak, hogy nagyon hamar befogadtak, és egy nagyon jó közösség összeállt, és szerintem ezért is tudtunk egy ilyen nagyon jó eredményt összehozni így a szezon során. Én büszke vagyok az elmúlt szezonomra, és volt egy megkeresésem a Coventryből, egyeztettem a menedzseremmel, és elfogadtuk az ajánlatot.
4: Mennyire volt ebben szerepe például Garát, na, most már jól megmondtam, mert megszoktam, hogy a Zsomborral személyesen beszélek, és a feleségével, a Fannival pedig telefonon, igen, és azt akartam mondani, Garát Gasparics Fanni. Na, mekkora szerepe van? Garát Zsombor ugye Nottinghamben játszik, Angliában szintén ott az első osztályban. Mekkora szerepe volt neki abban, hogy te oda szerződtél? Nyilván beszéltetek előtte erről.
0: Sokat magában a megkeresésben nem tudott segíteni, de viszont nagyon sokat segített a elmondani, hogy mikre figyeljek oda a szerződésben, és milyen pontokra legyek figyelmes, hogy például vannak olyan hogy mindenki ezt adózási formák, amiket nem mindig áll a csapat, és ezzel egy csomó pénzt meg tudok spórolni magamnak. Ilyen téren nagyon sokat segített, ezt köszönöm is neki, és ő is azt mondta, hogy nagyon jó a liga, és nagyon fogom élvezni.
4: 23 évesen ez, hogy mondjam, csak most megfelelő szint, tehát kellett egy ilyen ugrás, egy külföld?
0: Igen, már terveztem egy ideje, de sajnos nem voltak annyira jók a számaim az elmúlt években, mint mondjuk a tavalyi szezonban, és szerintem kellett ez az egy év nekem még, hogy itthon eltöltsek egy évet, de csinálják egy nagyon jó szezont, és kapjak egy ilyen megkeresést, és nagyon is örültem neki.
4: Azt nézem, hogy 2020 és 22 között ugye a MOC Újbudában, a korábbi BIA csapatában játszottatok együtt Zsomborral. Egyébként nem féltél attól, hogy ez egy kicsit ilyen visszalépés lehet, hogy a DVTK-hoz kerülsz, miközben egy óriási előrelépés volt az, hogy bekerültél az Elit VB-n szereplő válogatottba, és hát ott is voltál a VB-n.
0: Nem gondoltam ilyenekbe igazából, saját magam dolgával el voltam foglalva, és nekem ez volt a célom, egész szezonban ez volt a mentalitásom, amiért próbáltam harcolni, hogy egy jó szerződést kapjak.
4: Igazából arra voltam kíváncsi, hogy most Budapest után Miskolc, az mennyire volt visszalépés, vagy hogy élted meg azt, ugye, ahogy mondtad, nagyon jó szezonod volt, pont erős hátvédként igazoltál onnan el most Angliába.
0: Igen, hát ugye én ugye két évet, az első két évet a Mazba töltöttem, utána eligazoltam Fehérvárra, ott voltam 3 évet, és utána mentem Miskolcra. Szóval így volt az utam pontosan.
4: És innen még inkább akkor adódik, hogy most a Fehérvár után Miskolc az nem visszalépése, mert hogy ezt most leragadtam ennél a kérdésnél.
0: Igen, nem volt nekem semmiféle ilyen gondolatom, de lehetséges, hogy valakinek a szemébe ez megfordult. Nekem megvolt a tudatos célom, hogy ezt miért csinálom, és azért csináltam.
4: Mi az, amit ebből azért úgy hasznosítani tudtál, mert végül is téged igazolt az, hogy Budapest, Fehérvár, Miskolc, majd most Anglia, az angol élvonal, és közben, ahogy mondom, elit VB is.
0: Még egyszer mondom, még vissza tudok csatolni, csak is én úgy gondolom, hogy Miskolcon óriási támogatást kaptam mindenkitől, akik ott voltak a közegben, de tényleg a szurkolóktól elkezdve a stábig, a srácokig, a csapattársa, azokon a srácokon és embereken kívül is, akik nem feltétlenül minden napokban voltak ott velünk, de például ha sérülés vagy bármilyen dolog kellett, akkor nagyon rugalmasan és gyorsan segítették a munkánkat, hogy csak arra tudjunk fókuszálni, ami a mi dolgunk, a jégen lévő szereplés, és szerintem tényleg, ha egy jó közösségben tartozol, akkor sokkal könnyebb a munka is.
4: Augusztus 14-én, ugye korábban elárultad nekem, akkor indulsz majd erre az angliai kalandra, addig mennyire kell itthon, hogyan kell készülni, milyen feladataid vannak?
0: Nyilván van egy felkészülés, egy nyári felkészülés, amit már régóta csinálok, hogy jó formába kerüljek a Angliába, ott lesz majd nekünk egy felmérés, és akkor onnan indul a felkészülés. Nekem személy szerint itthon azért próbálok pihenni is, mert egy hosszú szezon van mögöttem, de már elkezdődött a munka régen.
4: Mit vársz ettől a bajnokságtól, ettől a külföldre igazolástól? Mit mesélt Garázs Zsombor az angliai jégkorong bajnokság színvonaláról, mondjuk összehasonlítva az Erste Ligával, vagy akár az osztrák bajnoksággal?
0: Az, ami mesélte, hogy ezért ez jóval jobb liga, mint mondjuk a magyar első, az Erste Liga. Én izgatottan várom, és igazából nagyon jó szemmel várnak már az ottani srácok is. Szó szerint mindegyik csapattársam már írt egy üzenetet, hogyha bármi van segítség, akkor vagy kérdésem, akkor ők szívesen segítenek. Az edzővel is egy nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Nagyon izgatottan várom, és kíváncsi vagyok az első meccsekre, hogy milyen lesz. Nagyon sok kanadai és amerikai van, eléggé kevés a hazai játékos.
4: 10 csapatos az angol bajnokság. Te ott pont erős játékosként, hátvédként mire számíthatsz, ugye az Erste Ligában legutóbbi idényben 39 meccsen, ha jók a statisztikák, 31 pont, 9 gól, 22 assziszt.
0: Igen, jók a statisztikák. Remélem, hogy egy hasonló szezon tudok majd a hátam mögött zárni a következő szezonban. Ki lennék vele egyensúlyozva.
4: Ki lennél egyezve ezzel, de mi kell ehhez? Tehát fizikailag ez egy erős bajnokság, azt tudjuk, az angol jégkorongliga, viszont mire kell még figyelned, számítani?
0: Hát nagyon remélem, hogy a sérüléseket el fogom kerülni a szezon során, és igen, a Zsombi is mesélte, hogy ez egy jóval fizikálisabb liga, mint például az Erste Liga. Igazából saját magamra kell koncentráljak, hogy minden meccsen egy nagyon jó formát tudjak hozni, és elnyerjem az edzőknek a tetszését, hogy tetszik a játékom nekik.
4: Ez lehet egy ugródeszka, vagy azért ennyire nem gondolsz előre, hanem most az a feladat, hogy stabilizáld magadot Angliában, és egy jó szezonod legyen?
0: Nincs kizárva az ugródeszka sem. Én annak is örülnék nagyon, de annak is örülnék, hogyha megragadnék ott akár a Coventrynél, akár a ligában valahol.
4: Itt Budapesten, ahogy mondtad most, illetve Magyarországon készülsz még, akkor az augusztus 14-i indulása itt a Nemzeti Sportrádióban Csollák Márko a vendégünk, méghozzá azért, mert hogy Coventrybe igazol. A kondi edzések így nyáron elviselhetőek, és van-e még más, amit ilyenkor csinál az ember, vagy csak erősít?
0: Nyilván van lehetőségünk szerencsére válogatott a heti kétszer jégre menni, én amellett a kapusokkal jobb vagyok, és szoktam járni ilyen lövőedzésre, jégre, azon kívül pedig, igen, ahogy mondtad, a kondiban szoktam edzeni. Nyilván van egy-két olyan aktív sport, amit ilyen kiegészítőképp csinálok, ez például a tenisz és társai. Na, a srácokkal sokat szoktam futni, és hát ugye a töménytelen mennyiségű kondi, igen, amire most van idő a szezon közben, meg ugye kevésbé.
4: Egyébként még az is érdekelne, hogy a felnőtt válogatott kapcsán, meg az Elit VB kapcsán a britekkel, a csapattársakkal, a leendő csapattársakkal valakivel már felvetted-e úgy a kapcsolatot, hiszen a briteket legyőzve maradt bent a válogatott az Elit VB most Zürichben.
0: Igen, beszéltem, volt egy Fehérváron egy csapattársam, aki pont ott volt most a világbajnokságon, és a meccs után beszéltünk egy pár szót, kérdeztem őt is, hogy mit évő legyek, és ő is csak azt mondta, hogy ha van jó lehetőségem, akkor menjek, mert jobb, mint az Erste Liga.
4: Illetve hát a Fehérvárt is, ha figyelembe veszük, hiszen ott meg a Feha 19 csapatában is játszottál. Tulajdonképpen az osztrák bajnokság és az angol bajnokság között, ha rangsorolni kellene, akkor melyik az erősebb? Mit hallottál, mit gondolsz?
0: Talán a hallottak alapján az osztrák bajnokság, nyilván volt szerencsém játszani az osztrák ligában, és ez is egy nagyon jó kis erős liga. Még nem tudok különbséget tenni, így, hogy nem játszottam az angol ligában, követtem az őket, de azért testközelből teljesen más lesz átélni azt a játékot, és szerintem egy fél év után már tudok el beszámolót tartani.
4: Arról viszont már most be tudsz számolni, hogy milyen volt neked egy Zürichben, az Elite VB-n, ugye ez a 7 mérkőzés, ahol végül sikerült a bemaradás sorozatban másodszor, és így most már egymás után harmadik Elite VB-re készülhet a felnőtt jégkorong válogatott, majd Németországban 27 májusában. Hát ha már így mondom, hogy 2007-2007-ben te tulajdonképpen nagyon pici gyerek lehettél, mondjuk mi volt az első olyan élményed, amikor eldőlt, hogy neked jégkorongozni kell?
0: 2005-ben már pont egy éve jégkorongoztam. Igen, nagyon jó érzés volt ott lenni a srácokkal és átélni ezt a magyar címeres mezben. Szerintem ez egy büszkeség minden magyarnak, hogy bent tudtunk maradni, és meg tudjuk adni magunknak a lehetőséget, hogy jövőre is ugyanilyen erős ellenfelek ellen tudjunk játszani. Ez egy hosszú távú cél a magyar válogatottnak, hogy bennmaradjunk. Most már igen, nem elsőnek sikerül bemaradni, ez egy nagyon jó lépcsőfok, de nincs megállás, és vannak további céljaink a válogatottal.
4: Mik ugranak be elsőre erről a zürichi világbajnokságról, mégiscsak Elite VB, és neked először?
0: Egy izgalmas kis világbajnokság volt, nagyon tetszett. Utánpótlásban voltam már világbajnokságon, de nem gondoltam, hogy ennyi különbség van egy utánpótlás és egy felnőtt világbajnokságon. Én nagyon élveztem minden pillanatát.
4: Azok a meccs szituációk beugranak időnként, hogy na, azt majd azért hasznosítani tudod akár Angliában, ahol a hírek szerint ugye éppen olyan játékost kerestek, ilyen ponterős védőt, mint amilyen te vagy Coventry-ben.
0: Igen, volt is egy elemzésünk az edzővel nem régiben, és pont a világbajnoki meccseket hozta föl. Arról elemeztünk egy pár dolgot, és nagyon meg volt elégedve az ottani teljesítményemmel. Szóval remélem, hogy egy hasonló, vagy akár jobb teljesítményt is fogok nyújtani az ő csapatában.
4: Valami erekét eltettél, vagy inkább úgy mondom, hogy egy pillanatot erről a bizonyos zürichi világbajnokságról? Hiszen nem tudhatod, hogy a következő VB-re bejutsz-e, mert most már igazán nagy rang az, hogy valaki ott legyen, tehát nehéz bekerülni az utazó csapatba, maradjunk annyiban.
0: Ez így van, nagyon nehéz. Tettem el emlékeket, igen, vannak, és remélem ezek majd bővülnek jövőre.
4: De mire gondoljunk, tehát egy pak, vagy mit visz haza az ember 23 évesen élete első Elite VB-jéről? Akár ugye, ami kézzel fogható, akár amit mondjuk, ami nem felejt el soha, egy ütközést, egy gratulációt, egy győzelmet, ami a bennmaradást ért, vagy a legutolsó meccs utolsó másodperceit?
0: Megkaptuk szerencsére a válogatott mezeket. Az egy nagy ereki azért, mert nem nagyon szoktuk az ilyen tornák után, vagy világbajnokság után megkapni. Most szerencsénk volt megkapni, és az egy jó kis fogható emlék, és mondjuk az első pontom, az első asszisztom, amit adtam a világbajnokságon, az biztos, hogy emlékezetes lesz.
4: Azt, ha visszaidézed, akkor hogy meséled majd, akár most, akár később, akár még az unokáidnak?
0: Emberelőnyben voltunk, és kaptam egy jó paszt a kék vonalra, és átcsúsztattam a korongot a jobb oldalon lévő Sofron Istvánnak, és ő meg egy kapásból előtt koronggal gólt lőtt, és ez egy nagy élmény volt számomra, hogy ott is sikerült egy pontot szereznem akár. Ennyivel hozzájárultam a csapatnak a teljesítményéhez.
4: Meg ez egy nagyon fontos és egy hatalmas gól volt.
0: Így van.
4: A britektől zrikákat kapsz majd? Hogy ők kiestek, te meg bemaradtál a csapattal?
0: Biztos lesz egy-két vitány, de szerintem nem fognak ezzel foglalkozni.
4: Coventry-ről mit tudsz? Így elsőre nekem beugrik azt, hogy egy iparváros.
0: Kaptam egy jó pár videót, meg egy ilyen összefoglalót, hogy miket érdemes majd ott megnézni. Már van egy csomó olyan lehetőségünk, ami ilyen kikapcsolódás része való, akár el tudunk menni síelni, akár golfozni. Ilyen lehetőségek vannak, de izgatottan várom az első napot, az augusztus 14-ét, mert körbe fognak vinni ott egész nap a városba, és megmutatják, hogy mi hol, merre, hány méter, és akkor talán egy kicsit otthonosabban mozgok majd az elkövetkezendő időkben.
4: Na, a síeléssel megfogtál, az hol lesz majd ott a környéken?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert még életemben nem síeltem, szóval biztos ez is egy jó emlék lesz.
4: Na, még akkor zárásul itt a Nemzeti Sportrádióban Csollák Márkótól megkérdezem, aki 23 évesen a Coventry-hez igazolt, a Coventry Blaze csapatához, hogy például ez a magyar felnőtt férfi jégkorongválogatott, ugye mindig ez egy alapkérdés, azért teszem fel neked is, hogy hogy fejlődik, miben fejlődik, ott a hely a elit VB-n vagy sem. Nehezen tudják, akik nincsenek benne a jégkorongban, mindig mondjuk, hogy azért az egy szűk társadalom, és egy szűk réteg, akik nagyon fanatikusan szeretjük ezt a sportágat, de akik nincsenek benne, azok mindig megkérdezik, hogy hát most mi a jó abban, ők nem annyira értik, mi a jó abban, hogy egy meccsen a hétből nyerünk, azzal benn maradunk, ugye most egymás után másodszor történt meg ez, és egyébként meg hatalmas vereségek is vannak. Ugye mi meg ezt a kérdést nem értjük, hogy ezt ők hogyan nem értik.
0: Igen, azért ezt jó tudni, vagy tisztázni azokkal, akik nincsenek tisztában itt a magyar jégkorong szituációval, hogy ez egy óriási lépés, hogy akár ugye nyilván a jégkorong honnan származik, Kanada, Amerika, ugye ott vannak a világ elsők, és azért ez egy nagy lépés nekünk, hogy ott ebben a közegben tudunk maradni és játszani akár jövőre. Nyilván a további lépésünk az az, hogy bent tudjunk maradni, és még mondjuk több meccset nyerni, és olyan ellenfelek ellen például, hogy Kanada, Finnország, talán kicsit lejjebb szűkíteni ezt a gólarányt, és majd egy idővel megfordítani a mérkőzést. Igen, ez egy hosszú folyamat, de ahhoz képest, hogy mondjuk Kanadában mennyi merítési lehetőség van a játékosok terén, attól függetlenül Magyarországon még mindig nagyon kevés a merítés, és ezt is próbálja a Magyar Jégkorong Szövetség fejleszteni, hogy minél több fiatal elkezdi ezt a sportot, és nagyobb legyen a merítési lehetőség.
4: Miközben azért már van, hiszen az is egy példa, hogy az Elit VB-n ott a jéghegy csúcsán, a tetején, ugye nem ugyanazok a játékosok, nem teljesen ugyanazok a játékosok voltak ott mondjuk, mint akár ha összehasonlítjuk a 23-as tamperei csapatot, a 25-ös Herningét, a 26-os Zürichét és a 27-es majd a Mannheimit, hiszen mi Németországban ott játszunk, tehát azért van itt előrelépés. Te mit szoktál megtenni azért, hogy népszerűsítsed ezt a sportágat, amikor nem játszol és nem a jégen vagy?
0: Én mindenkinek ajánlom egyszer, hogy próbálja ki akár egy tavon télen befagyva, vagy akár bármilyen, ha esetleg nem is akarja kipróbálni, akkor jöjjön el és nézzen meg egy mérkőzést, mert valószínűleg nagyon fog neki tetszeni. Nagyon egy élvezetes sport, és szerintem mindenki beleszeret a sok akcióba.
4: Téged mi az, ami motivál, amikor jégkorongozol, vagy amikor Elit VB-re gondolsz, vagy amikor a Coventry, az új igazolás, az új évadra gondolsz?
0: Engem legfőképp az a szurkolói tábor motivál, akik ki szoktak kísérni minket az ilyen világbajnokságokra, és tudjuk, hogy mindig ott vannak velünk, ez egy óriási élmény. Még akkor is, hogyha kevésbé halljuk őket, mert az ellenfél szurkoló tábora hangosabb, de akkor is érezzük, hogy ott vannak velünk. Ez egy számomra egy nagyon nagy élmény és érzés.
4: Köszönöm szépen, Csollák Márkót hallották. Ő volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, a Jégkorong magazinban. Csollák Márkó a DVTK-tól az angol első osztályba igazolt a Coventry Blaze csapatához, augusztus 14-én pedig utazik oda. Köszi Márkó még egyszer is egy kalappal.
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. Műsorajánló.
6: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
7: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
8: És szerintem zseniális ez a szöveg.
9: Ez überelhetetlen.
6: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
9: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
7: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
6: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Vitális Milán az AEK Athén csapatába igazolt. Önkéntes energiatakarékosságra kérik a lakosságot. Holnaptól enyhül a hőség. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
1: Sporthírek.
10: A bajnoki címvédő Eto FC-től távozó Vitális Milán a görög élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő és Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athénhoz igazolt. Sajtóhírek szerint az athéni klub 2,5 millió eurót fizet a 24 éves középpályásért, akinek szerződése 2030 nyaráig szól. Ma két csapatunk is a labdarúgó konferencia liga selejtezőjében küzd a harmadik fordulóban, az első összecsapásokon. A Debrecen a dán Köbenhamnt fogadja, míg az Eto FC a lett Riga vendége lesz. Mindkét meccs 19 órakor kezdődik. A debreceniekét az M4 Sport, a győriekét a Dunavört közvetíti élőben, és mindkét mérkőzést a Nemzeti Sport Rádióban is figyelemmel kísérhetik. A török élvonalbeli Trabzonspor labdarúgó csapatához igazolt Mohamed Salah. A 34 éves egyiptomi csatár 9 idényt követően távozott az angol Liverpooltól, amelynel júniusban lejárt a szerződése. A török sajtó szerint Salah 2 évre kötelezte el magát új klubjával, és bónuszok nélkül évente 17 millió eurót fog keresni. Guzi Blanka magabiztos teljesítménnyel jutott döntőbe az isztambuli 5-tusa Európa bajnokságon. Másik két indulónk, Erdős Rita és Bauer Blanka, magyar idő szerint 17 órakor kezd. Marozsán Fábián 3 játszmában alul maradt az olasz Matteo Arnaldival szemben, a montreáli keménypályás tenisztorna második fordulójában, ezzel búcsúzott a további küzdelmektől. Bondár Annának és Udvardi Pannának is a második kör jelentette a végállomást Torontóban, a keménypályás tenisztornán. Bondár a belga Elis Mertens-től kapott ki 3 játszmában, Udvardinál pedig a japán Naomi Osaka bizonyult jobbnak, 6-2-6-4-re.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó házbizottság csütörtöki ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. A szavazatok összeszámlálása pedig csaknem másfél órát vesz majd igénybe. Hozzátette, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. Több ezer embert érintő csőtörések történtek, a Tolna vármegyei Paks-Duna kömlődön és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Emődön, közölte a kormány a hőségriasztásról kiadott jelentésében. A szakemberek mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A munkálatok várhatóan több órát vesznek igénybe. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására, arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna a kánikulában. Megváltozott rendben dolgoznak a főkert munkatársai a hőségben, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, a locsolás nagy részét a hajnali órákban végzik, amikor a víz kevésbé párolog el. Még több mint egy hónapig, szeptember 9-éig lehet kitölteni a kormány online közlekedés biztonsági kérdőívét, emlékeztetett a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról írt, hogy a többi között az átlag sebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket.
1: Közlekedés.
10: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mize közelében portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
10: Mérséklődik a hőség. Délutántól több helyen előfordulhat zápor, zivatar. Holnap reggel északnyugaton eső is lehet. Az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A szél a Dunántúlon

0: Évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltött című magazin műsor 15. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben egy különleges témával foglalkozunk. Egy olyan kézilabda mérkőzéssel, ami egy gólos különbséget hozott, ám ez az egy találat nem a szokványos körülmények között született. Tartsanak velünk! január 26-a és február 5-e között Dánia adott otthont a 9. férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba. Az utolsó mérkőzését január 29-én Herningben játszotta a román együttessel. Magyarország és Románia akkor hivatalosan baráti szocialista országnak számított. Mindkettő a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez tartozott, vezetőik pedig nyilvánosan a két nép együttműködését hangsúlyozták. A felszín alatt azonban egyre feszültebbé vált a viszony. A legérzékenyebb kérdés az erdélyi magyarság helyzete volt, emiatt a két ország kapcsolata 1977 végére és 1978 elejére ismét mélypontra jutott. Így ebben a légkörben egy magyar-román mérkőzés jóval többet jelentett egyszerű sporteseménynél. A történelmi sérelmek, Erdély kérdése és a két rendszer közötti bizalmatlanság akkor is ott feszült egy-egy összecsapás mögött, ha hivatalos sajtó erről csak óvatosan beszélhetett. A két válogatott ebben a hangulatban találkozott a herningi csoportmeccsen, amelynek utolsó másodpercére a játékosok, a játékvezetők, az időmérők is másképpen emlékeztek. A teljes bizonyosságot pedig azóta sem ismerjük. A négyszeres VB aranyérmes román válogatott címvédőként érkezett az 1978-as dániai tornára, de a miénk csoportjában szereplő NDK is az erős csapatok közé tartozott. A Nésport ennek megfelelően visszafogottan vezette fel a VB-t. Az idézett részletet Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
2: A magyar válogatott igen erős csoportban küzd a továbbjutásért. Az ellenfelek között találjuk azt a két együttest, amely az 1970-es és az 1974-es VB-n a döntőt vívta, nevezetesen Romániát és az NDK-t. A magyar csapat csak akkor bízhat a továbbjutásban, ha a csoportjában legalább két győzelmet arat, bár még ebben az esetben is lehet harmadik. Illúziók nélkül reálisan ítélve az esélyeket, ismerve a felkészülés nehézségeit, válogatottunk a csoport harmadik helyére esélyes.
1: Bartalos Béla a válogatott első számú kapusa emlékei szerint nyugodtan, magabiztosan várta a világbajnokság rajtját, meg is indokolta, hogy miért.
3: Szerintem itt a játékosoknak meg nekem is az volt az elképzelésünk, hogy a négy közé fogunk jutni. Előtte egy éven keresztül mindenkivel játszottunk, mindenkit simán meg tudtunk verni, és úgy éreztük, hogy egy jó eredményt tudunk elérni. Az első reakcióm az az volt, én a németektől soha nem féltem, mert ők féltek tőlem. A romárok azok egy fekete ló volt, de őket is megvertük előtte edzőmérkőzésen, úgyhogy összességében nem volt olyan nagy problémánk a csoporttal, annak ellenére, hogy tényleg nehéz volt.
1: A magyar válogatott az óvatos várakozást jóval felülmúlva hibátlan mérleggel érkezett el a csoportkör utolsó fordulójáig. Faludi Mihály szövetségkapitány együttes előbb 33-22-re legyőzte Franciaországot, majd egy jóval szorosabb, kemény védekezésre épülő mérkőzésen 12-10-re felülmúlt az NDK-t is. Ez utóbbi találkozót követően Faludi Mihály elégedetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Tóth Béla.
4: Azt a csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul a világbajnokságon, amely az utóbbi időben a legtöbb sikert aratta.
1: Válogatottunk Balát lövőjétől, Kovács Pétertől, azt kérdeztük, mi volt az NDK elleni siker kulcsa.
5: Védekezésben a kapus teljesítmény, mert Bartalos Béla szeniálisan védett. Igen, tehát mind a két csapat számára ez létfontosságú mérkőzés volt, de még egyszer mondom, hogy akkor a négyes csapatban még csak két csapat jutott tovább. Ugye és akkor is vitte magával a másik csapat ellen elért eredményt. Mi a NDK-val jutottunk volna tovább, akkor két ponttal mentünk volna közép döntőbe, és ha ott még egy meccset nyerünk, akkor már biztos, hogy éremmel játszunk. És hát ugye ez lett volna akkoriban a magyar kézilabdázás legnagyobb sikere, tehát történelmi esemény előtt álltunk. De egyrészt az NDK-t legyőzni az mindig nagyon nagy szó volt, másrészt pedig egy világbajnokságon legyőzni az NDK-t, az még nagyobb szó.
1: A 12-10-es végeredmény egyértelműen kiemelkedő kapus teljesítményre utal. Bartalos Béla szerint ebben szerepet játszott az is, hogy az NDK játékosai tartottak tőle.
3: Nem tudom, hogy miért, de a keletnémetek, amikor megláttak, szinte háttal álltak a kapunak, tehát könnyű dolgon volt. Volt egy-két olyan mérkőzésem, amikor kifejezetten jó teljesítményt nyújtottam ellenük, meg elég sablonosan lőttek, ami nekem kedvezett, és emiatt szerintem tartottak is tőlem, mert jó teljesítményt szoktam ellenük nyújtani. Mint az eredmény is mutatja, megvertük őket, annak ellenére, hogy az a keletnémet csapat egy nagyon jó csapat volt. Az egy kifejezetten komoly eredmény volt részünkről.
1: Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják. A mikrofon

0: Fonák Reisz Bálint. A két találkozó után 4 ponttal álló magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a csoportkör utolsó összecsapását. Ezzel szemben a román csapat útja jóval rögösebb volt. A négyszeres világbajnok rögtön az első mérkőzésén 18-16-os vereséget szenvedett az NDK-tól, így már a torna elején nehéz helyzetbe került. A második fordulóban ugyan 36-17-re kiütötte Franciaországot, de ezzel csak életben tartotta továbbjutási reményeit. Két mérkőzés után Romániának 2 pontja volt, így nagyomás alatt várta a miénk elleni herningi összecsapást. A magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. Arról nem is beszélve, hogy a miénk az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nem csak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplése is kiváló esély mutatkozott. Kovács Péter magazinunknak felidézte, milyen hangulatban várta a magyar válogatott a sorsdöntő összecsapást.
1: Ilyenkor nagyon nehéz ez, tehát ilyen sorozatban 2 nap alatt 2 ilyen mérkős lejátszani, természetesen meg akartuk nyerni a meccset, de hát ismertük a románokat, hogy borzasztó erős csapatuk van, és volt igaz, hogy őket is sikerült előtte megvernünk, de ez sokszor nem sikerült egyébként a magyar válogatottnak, de bennünk volt még az NDK mérkőzés, hát, hogy mondjam, tehát az ember nem igazából fizikai fáradt egy ilyen mérkőzés, hanem idegileg. Tehát én például borzasztóan alva voltam egy meccs után, annyira fel voltam spanulva, és hát emlékszem, hogy szinte addig aludtam az éjjel. De gondolom a társaim is hasonló helyzetben voltak. Tehát a románok előnyük volt, annyiban, hogy ők ugye a franciákkal játszottak, és mit tudom, 10 valány góllal verték őket. De hát akkor ilyen volt a VB menetrend, azt hiszem, hogy közt kellett megnyernünk. Kellett volna, bocsánat.
0: Az elmúlt évtizedekben erről kevés szó esett, de a románok elleni találkozóra való hangolást olyasmi zavarta meg, amire a magyar csapat, elsősorban a kapus Bartolos Béla nem volt felkészülve.
2: Ennek örülök, hogy 50 év után végre eljutunk arra szintre, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, mert akármikor én valakivel találkozok, mindig azt hozza fel nekem a pályafutásom negatív pontjára, hogy én kaptam egy időntóli gólt, és azzal kiestünk. Tehát, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi játszottunk a németekkel, este 11 órakor lett vége a meccsünknek, dopingra vittek el, éjjel 2-kor sikerült nekem a dopingot teljesítenem, 2 órára voltunk a helyszínről, míg hazaértünk, az reggel 4 óra volt, és 11 órakor volt a román mérkőzés, tehát egy kapus reggel 4-től 11 óráig lehetetlen, hogy kipihenje magát fizikailag, szellemileg, fizikai még hagyján, de szellemileg nem. Tehát magyarul én a románok elleni mérkőzésen életemben akkor léptem egyedül rosszul, mert szinte nem is láttam a labdát. Olyan fáradt voltam, tehát ez volt az előzménye. Tulajdonképpen erről még eddig nem volt szó, hogyha nem ez lett volna, ha egy napot pihenünk, akkor a románokat ugyanúgy megverjük 6-8-10 góllal, de ebben biztos vagyok.
0: A magyar-román összecsapás első fél idejében végig szorosan alakult az eredmény, egyik fél sem tudott nagyobb előnyre szert tenni. Csapatunk bátran, jól játszva 10-9-es vezetés szerzett a szünetre, s a látottak alapján a továbbításhoz szükséges döntetlen teljesen reálisnak tűnt, sőt, a győzelemre is megvolt az esély. A fordulás után azonban néhány perc alatt összeomlott minden. A 10-9-es magyar előnyből gyorsan 16-10-es román vezetés lett. Aztán jött az újabb fordulat, a később a torna társgólkirályi címét megszerző Kovács Péter vezetésével a miénk 21-20-ra feljöttek. És ekkor már csak 3 perc volt hátra a mérkőzésből. Most idézzük fel az utolsó percek eseményeit. A narrátor Szilágyi Dóra.
3: 58. perc. Kocsis Pál betör a román védelem mögé és gólt szerez. De hiába. A két szovjet játékvezető nem adja meg, mert szerintük Kocsis lövés közben a 6-oson belül érintette a talajt. A magyarok hevesen tiltakoznak, Faludi Mihály pedig elveszíti az önuralmát. A kapitány egy széket a nézőtér irányába rúg.
0: A Nézsportot a helyszínről tudósító Kő András így írt az esetről. A felolvasó Tóth Béla.
4: A mérkőzés után a sajtószobában alkalmam volt még egyszer megnézni ezt a gólt, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy Kocsis nem lépett be a 6-os vonalon belülre.
0: Térjünk vissza a találkozó hajrájában történtekre. A képzeletbeli idővonalat Szegő Tibor és Szilágyi Dóra felolvasásában hallják.
5: 59. perc. A magyar válogatott újabb lehetőséghez jut, miután a játékvezetők 7 méterest ítélnek. Molnár Gyula áll oda a büntetőhöz, és nem hibáz. 21-21. A magyar válogatott továbbjutásra áll.
3: 59 perc 30 másodperc. A románok utolsó támadása közben Szilágyi István kiállítják.
0: Erről a játékvezetői döntésről, annak jogosságáról az érintettnek, azaz a kiállított Szilágyi Istvánnak megvan a véleménye.
6: Véleményes volt a kiállításom is, mert ez egy normális ütközés volt, tehát egy kemény ilyen ütközés, de nem is, tehát sok előfordult a mérkőzésre, tehát fél perc vége előtt azért általában lerántásé vagy ütésé szoktak két percet adni, egy ilyen keményebb ütközésé nem szoktak fél perc vége előtt kiállítani, de amint mondtam, a mérkőzés közben is lehetett érezni azért, hogy ez a román sportdiplomácia azért működött a játékvezetők szempontjából. Úgyhogy, de ennek ellenére olyan jók voltunk, hogy nem érdekelt semmi, mondta, bebizonyítjuk, meg tudjuk verni gyakorlatilag világbajnoki döntősöket a csoportba, és meg is vehettük az NDK-t, és a románok ellen is szerintem nekünk állt a mérkőzés, és az biztos, hogy nem azt mondom, hogy a játékvezetők miatt egyértelműen, de hogy azért odahajlott inkább a játékvezetőknek a keze is az egyértelmű.
0: Ezek után folytassuk a találkozó utolsó percének krónikáját. Először Szegő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.
5: A kiállítás miatt a magyar válogatott emberhátrányban védekezik, de sikerül a labdát sarokdobásra menteni. A csarnok órája szerint már csak 3 másodperc van hátra.
4: 59 perc, 57 másodperc. A románok elvégzik a sarokdobást. A labda kézről kézre jár, egy passz, még egy, majd újabb átadások következnek. Végül a labdát ötödikként megkapó Kornél Durau kapura lő. A labda Bartolos Béla mellett a hálóba kerül. A román játékosok ünnepelnek. Számukra a gól győzelmet és továbbjutást jelent.
0: Hallgassuk meg, hogy a kapuban nézve, azaz Bartolos Béla szemszögéből, hogyan zajlottak ezek a másodpercek.
2: Tulajdonképpen üvöltöttünk végig, hogy figyeljenek oda, lépjenek ki az emberekre, de pont erre játszották. Hát mi ott voltunk a védekezésben, hiába voltunk csak öten, mindenki tolódott a labda fele, mert balszéről indították a játékot. Balszéről, és az ötödik passz után ugrott fel a játékos lőni. Tehát volt egy rátörés passz, utána rátörés passz, rátörés passz, rátörés passz. Ez volt az úgynevezett plusz 6 másodperces idő, amikor a szélső beugrott és beejtette a labdát. Nagyon nagy szöge volt, mivel csak 5-en voltunk a pályán, tehát elvileg, hogyha bármilyen formában vagyok, mert nem hiszem, hogy azon múlott, hogy azt nem tudtam megfogni. Inkább a mérkőzés folyamán voltak olyan labdák, amiket véde nem kellett volna, de a végén akkora szögbe tudott beugrani, hogy egyszerűen védhetetlen volt. Lett volna még akkor is, hogyha én koncentrált vagyok, és oda tudok 100%-osan figyelni.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A kiállított Szilágyi István az oldalvonal mellett a zsűri asztal közelében volt ezekben a pillanatokban, így testközelből láthatta a történteket. Kíváncsiak voltunk arra, ő hogyan emlékszik a sorsdöntő pillanatokra.
6: Gyakorlatilag már meg is volt a meccs, 4 másodperc volt hátra, döntetlen állásnál szöglet, ez jutott a Románia, és végighúzták a labdát. Én pont ki voltam állítva, ott voltam a cserepadnál, és körülbelül középen volt a labda. Már akkor majdnem el is vesztették a románok a labdát, amikor jelezte a zsűri asztal, hogy vége a mérkőzésnek. Érdekes módon pont ezzel a mérkőzéssel a nagy kijelző elromlott, és végigment még a labda, és legalább 4 másodperccel később, vagy 4-5 másodperccel később lőtte be a Durau jobb szélső a gólt. Mi már ünnepeltünk a padon, mert a padon láttuk, hogy vége van a mérkőzésnek, már ünnepeltünk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk. Megvertük az NDK-t, románok, gyakorlatilag a világbajnok román csapat kiesik, mi meg 2 ponttal megyünk tovább, mert az NDK-val együtt 2 plusz ponttal jutottunk volna tovább, biztos, hogy bejutottunk volna a legjobb négybe, tehát így kerültünk volna a legjobb 8-ba, és a 2 ponttal biztos, hogy bejutottunk volna szerintem a legjobb 4-be.

0: Kövessük tovább a már a rendes játékidő lejárta után zajló eseményeket. A narrátor először Szegő Tibor, majd Szilágyi Dóra lesz.
1: A dán időmérő Jakub Haunstrup jelzi, hogy a mérkőzés már a lövés előtt véget ért. Az időmérő és a jegyzőkönyvvezető álláspontja szerint a román gól időn túl esett, ezért az eredmény 21-21. A kiállítása miatt a zsűriasztal közelében álló Szilágyi István értesül elsőként a döntésről. Örömében homlokon csókolja az időmérőt, majd a társainak is jelzi, a gól érvénytelen, maradt a 21-21. Ezzel Magyarország tovább jut, ezúttal a magyar játékosok ünnepelnek.
2: Néhány pillanattal később a két szovjet játékvezető a zsűriasztalhoz megy, hogy tisztázzák, időben esette a gól. Ott van velük Erik Eliász, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség svéd ellenőre is. Eliász nem fogadja el a dán időmérő álláspontját. Arra hivatkozik, hogy a zsűriasztalon használt hivatalos óra nem ugyanazt mutatta, mint a csarnokban látható eredményjelző, és szerinte a labda még játékidőn belül került a kapuba. Jakob Haunstrup, a dán időmérő, viszont ragaszkodik hozzá, hogy az asztali időmérés alapján is lejárt a 60 perc. Ennek ellenére Eliász középre mutatva jelzi, a gól érvényes. A játékvezetők elfogadják az ellenőr álláspontját és megadják a találatot. Románia-Magyarország 22-21. A románok másodszor is ünnepelni kezdenek.
0: Adjuk át ismét a szót válogatottunk kiállított játékosának, Szilágyi Istvánnak, aki a zsűriasztal mellől követte az eseményeket.
3: Románoknak nagyon erős volt abban az időben a sportdiplomáciájuk, a Johnny Kunst volt a IHF román delegáció vezetője, a IHF technikai bizottságnak a vezetője. Ott reklamált egyből a zsűriasztalnál, hogy időn belül volt a gól, és utána megjelent még akkor volt a svéd Erik Eliász volt az IHF elnöke, és az nagyon jó kapcsolatban voltak a románokkal, és egy lenullázott sportár stopper órával lejött oda a zsűriasztalhoz, és jelezte, hogy időn belül esett a gól. Persze aztán reklamáltunk, próbáltunk golfni, mindent meg próbáltunk, elutasították mindenki, akivel mondtam, a mai technikai lehetőségekkel az egyértelműre lett volna, hogy az tudta mindenki, románok is tudták, hogy az időn túl esett a gól.
0: Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés utolsó utáni másodpercében is pályán lévő Kovács Péter szemszögéből nézve mi történt pontosan.
4: Amikor ők vezették az utolsó támadást, és 3 másodperc a vége előtt szöglet bal oldalra végezték a szöglet dobást, tehát lesáncoltunk egy labdát, valahogy így volt, már nem emlékszem pontosan a szituációra. Tehát bal szélről, bal átlövő irányító, jobb átlövő jobb szélső beugrott, csinált még 2 cselt a levegőbe, majd belőtt a kapuba a labdát. A svéd, ezt a nevet jegyezzük meg, Erik Eliász, mert ez olyan, mint mondjuk ilyen Lasics a magyar történelemben, tehát ő volt az zsűri elnök, és ő nagyon-nagyon jó barátságodá volt a románok zsenéjével, Johnny Kunz Germaneszkővel, aki szintén az IHF végrehajtó bizottságának, vagy edzőbizottságának volt a tagja, tehát kimondottan jó barátok voltak. Egyből oda néztünk, hogy mi történt, először intett, két kézzel intett, hogy nem, vége volt a mérkőzésnek, majd a románok oda mentek, és hevesen gesztikulával tiltakoztak ez ellen, még Erik Eliász úr, a svéd úriember, visszavont az előző ítéletét, és megítéltette a gólt. Na most ebből a góllal estünk ki, ugye, amit mondtam, hogy NDK-ban mentünk volna tovább, akkor 2 pontot vittünk volna, ami nagyon nagy előny lett volna, de egyébként, hogy akkor még nem volt videóbíró, semmi nem volt, a magyar tévében digitálisan akkor még az is nagy szó volt, visszajátszották, lemérték, és 9 másodperc telt el azóta, hogy a szögletdobást elvégezték, és a hálomban kötött ki a labda. Tehát egyértelműen csalás áldozatai voltunk, és mondhatom, hogy és még talán szerencsés vagyok, idézőjelben hosszú pályafutásom alatt ez volt a legnagyobb negatív élményem, ami engem ért.
0: Nem meglepő módon a csapatkapitány Bartolos Béla is hasonlóan idézte fel magazinunknak a kritikus másodperceket.
5: Oda ment az edzőnk a kispadhoz, oda mentünk mi, én is, mint csapatkapitány, mindegyik játékvezető mondta és mutatta a táblát, hogy vége van, jöztek a magyarok. Erre lejött egy svéd ember, a lelátóról az meg azt mondta, hogy gól volt. Semmi köze nem volt a mérkőzéshez annak az embernek, és úgy irányította az egész vezetőséget ott. Az volt a különbség, hogy ő a Johnny Kunstnak volt a barátja. És egyértelműen hát ezen múlott, hogy ki jut tovább.
0: A magyar küldöttség ezek után óvást nyújtott be, aminek díját érdekes módon nem a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője, hanem a Magyar Televízió helyszínről tudósító kommentátora Szőnyi János fizette be a saját napi díjából. Ennek több oka is volt. Egyrészt a szocialista tömbhöz tartozó Románia volt az ellenfél, s egy ilyen óvást nem fért volna bele a táborhoz tartozó országokról kommunikált baráti viszonyba, másrészt, s talán ez még nagyobb súlya esett alatba, a két játékvezető szovjet volt, márpedig a szövetség hivatalos óvásának egyik alapja az lehetett volna, hogy a szovjetek hibáztak, aminek valószínűleg nem örültek volna Moszkvában. Sose felejtjük, hogy Madarász István, a Magyar Szövetség akkori főtitkára 1964 óta tagja volt a Nemzetközi Szövetség végrehajtó bizottságának, ezért gyaníthatóan ő sem akart konfrontálódni az IHF-fel. Ez utóbbi felvetést Kovács Péter is megerősítette.
4: Borzasztóan el voltunk keseredve, és mérgesek voltunk, és fel voltunk háborodva. Most akkor azért azt el kell mondani, hogy volt akkor egy magyar tagja az IHF végrehajtó bizottságára, Madarász Istvánnak az orvosi bizottságot vezette, aki magyar főtitkár volt. Hát tőle azért elvártunk volna valami segítséget, nem kaptunk segítséget, sőt, eljött a szállodánkba, nem találkoztunk vele, csak üzent, hogy ne óvjuk meg a mérkőzést. Először megóvtuk, bocsánat, megóvtuk a mérkőzést, hogy másodszor ne óvjunk, mert az IHF tekintélyének ez árt, hogy nem fogadjuk az első döntést. Tehát nem mondom, hogy velünk volt a magyar főtitkár.
6: Itt felmerül az a dolog is, hogy nyilván akkor teljesen más politikai környezet volt Magyarországon is, és Románia ugye a keleti blokk országaihoz tartozott. Ha más nemzet ellen történik ez, vagy más játszik a magyarok ellen, akkor lehet, hogy a magyar sportdiplomácia több energiát fektetett volna abba, hogy más döntés szülessen?
4: Hát lehetséges, hogy a elvtársak egymás között ezeket a dolgokat teljesen nyitották.
0: Válogatottunk kapusa, Bartalos Béla, az óvás körüli érdekességekre hívta fel a figyelmet.
5: A mi elnökünk az 200 méterre volt a helyiségtől, ahol mi játszottunk. A Johnny Kunst, a románoknak az elnöke, az meg 1400-ra. És az előbb odaért, mint a miénk. Szőnyi János riporter, ő fizette be az óvási díjat, és ami jellemző erre az egészre, hogy az óvási díjat soha nem adják vissza, ha igen, ha nem a válasz. Nem válasz volt, tehát nem fogadták el az óvásunkat, és a Szőnyi visszakapta az óvási díjat. Tehát magyarul elismerték, hogy ők a húnyunk.
0: Hónapokkal később az Esti Hírlap 1978. november 14-i számában Elréti Anna azt kérdezte Madarász Istvántól, hogyan kamatozik a magyar kézilabdázásnak a Nemzetközi Szövetségben betöltött funkciója. A választ, különösen a kézilabda VB-n történtek fényében érdemes meghallgatni. Tanulságos, sokat elárul a korabeli gondolkodásmódról. A felolvasó Szegő Tibor.
1: Szeretnék eloszlatni egy félreértést. A magyar delegátusnak nem az a dolga, hogy bizonyos kérdésekben részrehajlónak bizonyuljon, magyarán szólva, hogy a csapat javára döntsön. Elvégre a sportdiplomata nem dobhat gólt. De sportdiplomatánk helytállásával növekszik a magyar sport iránti tisztelet, tekintély. Nem készültem sportdiplomatának, sportágamnak és hazámnak akarok hasznot hajtani.
0: Jegyezzük meg, ez esetben nem igazán sikerült. A Nemzetközi Szövetség érintett bizottság az ügyet még a találkozót követően megtárgyalta. Erik Éliász, akinek a beavatkozása eldöntötte a mérkőzést, már hazautazott Svédországba, ezért nem jelent meg a meghallgatáson. A háromtagú ellenőri testület másik svéd tagja, Kurt Wadmark, Éliász álláspontját támogatta, így a dán időmérő vallomása és a magyar tiltakozás nem változtatott a döntésen. Az óvást 3 órás vitát követően elutasították, érvényben maradt a 22-21-es román győzelem. Az indoklás 5 pontban foglalható össze. A narrátor Szilágyi Dóra.
2: Első. Az időmérő a 60. perc végén lefújta a mérkőzést. Második. Ezt a bírók nem hallották. Harmadik. Éliász kijelentette, hogy a 22. román gól a lefújás előtt esett. Negyedik. Ezt közölte a játékvezetőkkel, akik megadták a gólt. Ötödik. Az időmérő a lefújással egy időben nem állította meg az órát, csak 3 másodperccel később.
7: Megállítottad az idő, és a kerekasztalra tetted.
0: A mérkőzés hivatalos eredménye 22-21 maradt, ezzel a címvédő Románia továbbjutott, a következő szakaszban azonban már nem tudta folytatni a tőle korábban megszokott világbajnoki menetelést. A középdöntőben 17-16-ra kikapott Jugoszláviától, 17-17-es döntetlent játszott az NSK-val, majd a helyosztón 25-17-re legyőzte Svédországot. Ezzel a 4 évvel korábbi világbajnok végül a 7. helyen zárt. A magyar válogatott elleni mérkőzés a románoknak gyakorlatilag egy kiemelkedő korszak végét is jelentette egyben, ugyanis a korábbi 4-szeres világbajnok azóta sem tudott VB aranyat szerezni. A mi számunkra az érdekesebb oldalt illeti, Faludi Mihály csapata vitatott verességgel a legjobb 8-ba jutás helyett az alsóházba került. A miénk a folytatásban Csehszlovákiával 18-18-as döntetlent játszottak, majd Japánt 30-26-ra, Spanyolországot pedig 23-19-re legyőzték, és végül a 9. helyet szerezték meg. A csapat erejét jól mutatja, hogy Kovács Péter 47 góllal a lengyel Jerzy Lempellel holt versenyben a tornagól királya lett. Bármint mondja, ha választhatott volna a díj és a csapat jobb eredménye között, nem kérdés, melyik mellett dönt.
4: Hát gond nélkül elcseréltem volna ezt a díjat természetesen. Tehát ugye választani kellett volna, hogy mint akkor nem lett volna kérdés. Ugyanakkor hát azért azt se tagadhatom, hogy azért ez büszkeséget töltött el. hogy társgól király voltam, de ugyanúgy csalódott voltam az eredménytelenségünk miatt.
0: A történtek ellenére örömteli, hogy a herningi fájó vereség nem törte meg a magyar férfi kézilabdát. A válogatott két évvel később negyedik lett a moszkvai olimpián, 1986-ban pedig világbajnoki ezüstérmet szerzett. Utóbbi eredmény, mint az Kovács Péter szavaiból is kiderül, egyfajta elégtételt, megnyugást jelentett ennek a valóban nagyszerű generációnak.
4: Én úgy gondoltam, hogy mi vagyunk az elátkozott generáció, és hogy nekünk semmi nem sikerül, hogy mindig egy szalmaszállal kevesebbek vagyunk, hogy elcsúszunk a nagy siker kapujába. És azt hittem, hogy mi már úgy fogjuk abba hagyni a pályafutásunkat, hogy nem lesz semmi kiugró eredmény, és ez egy borzasztó jó érzés volt, és elégtételt nyújtott, azt is kell mondanom, hogy legalább egy világbajnoki ezüstérmet szereztünk.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsor 15. részének rövidített változatát hallották. Az elmúlt percekben az 1978-as kézilabda világbajnokság egyik vitatott ítéletét idéztük fel, amely könnyen lehet, hogy történelmi lehetőségtől fosztotta meg a Faludi Mihály vezette magyar válogatottat. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb változatra, ha még részletesebben mutatjuk be az eseményeket, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Tóth Béla és Szegő Tibor. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
8: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Itt a Hazafutás, és a szerkesztő Elpap István nevében is köszöntöm Önöket, én a műsorvezető Cseszregi Balázs vagyok, és hát már zajlik a párizsi úszó világbajnokság, vagy vizes Európa bajnokság elnézést, és itt van velünk a stúdióban a medencés válogatott szövetségi kapitánya Sós Csaba, de kezdjük a nyílt vízzel, már hogy azért is, mert ott is van olyan válogatott, vagy olyan ember, kettő is, akik majd a medencében is szerepet játszanak, vagy játszhatnak. Ugye Betlehem Dávidot láttuk, hogy két gyönyörű ezüstérmet szerzett, Rasoszki Kristóf szereplését meg értékeli majd ő maga, vagy kapitány úr. Szóval az ő formájuk mit mutat a medencére?
11: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez mindig kétélű fegyver a nyílt víz, mert lehet a legjobb formában, egy hirtelen egy fél mozdulata valaki fejbe rúgta, meg fölállsz és fölveszed a kesztyűt, ütsz egyet és kiállítanak, akkor hiába voltál jó formában.
10: És az első a 10 kilométeren is történt Rasoszkival.
11: Pedig a Rasó nem rutintalan, úgyhogy, de azzal együtt látszik, hogy nagyon jó állapotban vannak, de hát ezek már mind bizonyított profi versenyzők. Tehát a olimpiai bajnok, olimpiai bronzérmes, akkor a Mihályvári Farkas Vík is védőként volt, tehát ez annyira ez nem meglepetés, de hát ez egy nagyon erős Európa-bajnokság, ezt mindig elmondom, hogy a Covid miatt, meg a programtorlódások miatt volt, aki nem jött el világversenyre, volt, aki másra rakta hangsúlyt, volt olyan nyár, hogy több volt. A lényeg az, hogy idén ez a főverseny, erre készül itt mindenki Európában, ez utoljára 8 éve volt ilyen EB, úgyhogy az itt elért eredmények, azok a abszolút értékek.
10: Velbrock, ő ott lesz a medencében is, hiszen róla tudjuk, hogy a medencében is a legjobbak közé tartozhat.
11: Hát ott sajnos, azt kell mondjam, meg hát ott újraélet egy német alakulat, egy korábban NDK-hoz tartozó városba, de nagyon keményen, nagyon jól edzenek, és sokan vannak. Itt a nagy medencébe és a középtávú gyorsúszóknak föl kell kötni a nadrágot.
10: Mert hogy akkor ezek szerint Klemet is érkezhet majd a medencébe?
11: Nem csak ő, vannak ott még mások is, akik már versenyen látszottak, és esetleg ezek miatt nem nagyon vettük őket észre, de ott vannak nagyon közel. És ugye talán nem mindenki tudja, hogy az Európa-bajnokságon egy ország 4 úszót indíthat, és abból csak a legjobb 2 léphet tovább a középdöntőbe, és nekünk volt már ilyen. A legutóbbi ilyen teljesnek nevezett Ebbing Glasgow-ba 200 pillanatra, valaki visszaemlékszik, ez a világ kenderesi Csebicó Bence volt az első 4 helyen, és csak kettő mehetett tovább, tehát itt azért némileg szerencse az éremre be lehet csúszni.
10: Nyilván majd még beszélünk az ellenfelekről, csak még egy név, akit egyszerre nem bírok kihagyni, Gregorio Paltrinieri. Tehát egészen elképesztő, hogy ő még mindig ott van, legalábbis a nyílt vízben az elején, és azért medencében is megvillan.
11: Hát olimpiai bajnok talán azt hiszem kétszer is nyerte egymás után, de mindenki tudom, hogy olimpiai bajnok, világ, Európa bajnok, minden nyert, és hát semmiképp se lebecsülendő versenyző. De hát azt kell mondjam, hogy azért amikor végignéztem rajta, amikor 10 kilométerre felsorakoztak, azért ezeknél semmivel se kevesebb a Rasovszki, de most már a Betlehem is.
10: Hát Betlehem Dávid nagyon-nagyon jól nézett ki, az úszása, a taktikája, és úgy tűnt, hogy megy. Ő az egyetlen, aki egyetlen Welbrockkal valamilyen szinten versenyben van, és ezt mondta is Welbrock a mérkőzés, vagy hát a 10 kilométer után az M4-es kollégának, Korsos Kristófnak, hogy az a következő két évben mindenképpen erre a párharca számít. Mi meg abban reménykedünk, hogy Rasovszki ebbe majd beleszól.
11: Hát a Rasó már mindent elért. Ő mindenem túl van, valamit már többször is elért, úgyhogy amikor majd jön az a főverseny 28-ba, amikor ott sípolnak és föl kell állni, ott retteghet mindenki, ha bizonyos vagyok, bármi történhet, 1-től 36. helyig, de úgy van ő, és ott beláll, elkapja a fonalat, akkor Isten óvjon mindenkit.
10: Kapitány úr most itt lesz velünk 16 óráig, ez azt jelenti, hogy nagyjából innen a stúdióból indul? A Párizsba? A gépre?
11: Hát annyival azért nem kell előbb kimenni Feriegyre, de holnap indulunk, igen.
10: Milyen állapotban van most a csapat, mit lehet tudni? Akár menjünk végig a versenyzőken, hiszen úgy állították össze a keretet, hogy mindenki, aki indul, az bejuthasson a döntőbe, vagy legalábbis ez volt a cél, illetve ugye a fiatalok, akik az utánpótlás Európa-bajnokságon remekeltek, a többségük el is vállalt az indulást, Antal Dávid mondta azt, hogy ő inkább regenerál.
11: Igen, hát itt ez most sok indulatot keltett, mert hagyományosan ezek az olimpiákon, meg VB-ken, ott a Nemzetközi Szövetség megállapít szintidőt, és ott egyébként nincsen vita, hogyha csak egy századdal lemarad valaki, kidobja a rendszer, nem lehet nevezni. Azzal együtt Magyarországon korábban az volt, hogy minden világversenyre azokat vitték ki, akik a világranglistán, vagy az európai ranglistán nemzetenként kettőt figyelembe véve a nyolcadik időt megúszák magyarul, döntőbe tudnak jutni. Azért valaki végignézi az elmúlt 50, de most már majdnem 60 év magyar úszás sikereit, az ez nem egy túlzó elvárás. Most az úszás azért, ahogy mondtam megint, hogy az elmúlt 2-3 Európa bajnokság az ebbe az értelemben nem volt teljes. Még akkor is, ha jó, meg erős Európa bajnokság volt, mert mondjuk az egy Popovicsivel lévő mondjuk Európa bajnokságnál nem lehet aztán egy gyors úszónak, hogy gyenge teljesítmény az érem. De a lényeg az, hogy én magam is arra számítottam, hogy sokat többen fogják megúszni a szintet. Nyilván be lehetett kerülni váltóba, váltónás kritérium volt ott, nem is a nyolcadik, hanem a hatodik idő. És így három váltót indítok. Jövőre minden más lesz. Majd mindjárt elmondom azt is, hogy miért. És tekintve, hogy azért nem akartam 11-2 fővel kimenni, úgy döntöttem, hogy több ifinek adok lehetőséget. Több okból. Az egyik ugye, ez régi szokás, ezt nem én találtam ki, mert annak ide már Szécs, aztán Kislaci alatt is így volt, hogy a kifi ebét nyert, a következő világversenyre vitték. Ennek az az oka, hogy az úszásban valaki kifi ebét akar nyerni, amivel legalább 10 év kőkemény munka van, hajnali keléssel, végdolgozott nyára és minden előtt, és nagy dolog. Tehát az már úgy zajlik, mint a felnőtt ebbé, és ugyanúgy is néz ki, csak fiatalabbak csinálják, de azért nem árt, ha látják, hogy oda azért valaki följött olyan, hogy egy csúcsra ért, hogy az idénél meg van följebb. Szóval azért lássák, hogy az edző majd a szeptembertől még követel megint, meg hogy mi a cél.
10: Még követel többet még annál
11: így
10: is.
11: Így van, meg hogy azért itt még azért el kell jutni egy kicsivel följebb. Tehát emiatt a kiifjúsági Európa-bajnokot ezek mentek. Most volt három olyan, aki nekem nagyon tetszik, és tekintve, hogy jövőre Budapesten van a VB, utána meg már két év múlva olimpiai, nem akartam, hogy a pesti VB legyen az első világversenyük, és három versenyzőt javasoltam még az Európa-bajnoki résztvevő csapatba, és egyébként hát nem fényezném magam, de véletlenül ez a három nyert még az ifi EB-n utána egy héttel egyénibe érmet. Ugye ezek a Kokasfalni, aki aranyérmet nyert, a Pápai Olivér ezüstöt, és a Kertész Boróka bronzérmet. Nagyon bírom mindegyiket, nagyon tehetségesnek tartom őket, és örömmel tettem be a csapatba. Ők egy számot úsznak, a fő számukat, hogy lássák, hogy azért itt miről van szó, bár az se lenne olyan hűden nagy meglepetés, ha van köztük, ha még bejutna a döntőbe.
10: És hát ugye indulhat Ábrahám Minna is, aki Amerikából érkezik, hiszen ott tanul, ott edz, és ő sem úszta meg a szintet, viszont ugye neki sérülése volt, ha jól tudom, az ujjával volt a probléma.
11: Hát éppen eltört. Azt mondja, az úszásban az nem egy előnyös dolog, és ott nagyon sokat ki kellett hagyni, ezért nem is volt 50-esbe értékelhető időeredménye, de a tehetsége meg az egész évben mutatott munkája alapján meggyőződésem volt, hogy ott a helye, de egyébként ő is csak váltóba úszik.
10: És van még Szabó Feltolti Eszter, ő pedig az elnök úr Vladár Sándor javaslatára került be, mert hogy 200 háton a negyedik európai idővel rendelkezik, ha jól tudom.
11: Hát ez jelenleg, de a tavalyi európai rangistán meg nincs az első 10-be, és itt mindenki a legjobbját fogja úszni, ne legyen illúzió senkinek. Itt volt köztünk egy vita, de hát a magyar sportnak azt kell mondjam, hogy ez a szerkezete kifejezetten előnyös. Más sportákban is van például, hogy a Gulyás Miserre emlékeznek még, mert ha én kapitányként kijelöltem azt, hogy milyen feltétekkel lehet csapatba kerülni, azokat fogom jelölni. Ha van olyan, hogy az elnökség vagy az elnök másképp látja, módja van az elnökségnek még beszavazni valakit, vagy kiszavazni, ez esetben ez megtörtént, egyébként azt hiszem ez az első eset, mióta regnálunk itt közel 10 éve.
10: Hát ha úgy bejön, mint Balogh Gábornak Gulyás Michel, akkor azt gondolom, hogy Vladár Sándor megdicsőül.
11: Igen, de azért erre most nincs esély, azzal együtt ő is. Nyilvánvaló nekem is egy ambivalens helyzet volt, mert azért mégiscsak az európai rangistán jelenleg előrébb van, mint Kós Hubert. De azért ne gondoljuk, hogy eredményesebb lesz, mondta Kós Hubert. Messze vezetne, szóval most ezt elkezdeni kelemezni. Én elfogadtam. Én azt javasoltam, amit eldöntöttem korábban. Elnök úrnak és az elnökséghez joga van, én ezt tudomásul vettem, és gyerünk.
10: Többször említette, hogy az elmúlt Európa-bajnokságok nem voltak teljes Európa-bajnokságok, talán a Glasgow-i volt az utolsó teljes Európa-bajnokság, viszont egy nem teljes Európa-bajnokságon nyerni 10 aranyérmet, mint hogy legutóbb tette a magyar válogatott, ettől függetlenül kalaplengetős teljesítmény, de erről nyilvánvalóan most azért nem lehet számítani.
11: Hát nem akarom én azt lebecsülni, meg nyilvánvalóan nincs az a sportág, amelyik egy elért siker után az hangsúlyozza, hogy ha itt van X meg Y, akkor mi gyengében szerepeltünk volna. És ez azt gondolom helyes is, mert hogy mondjam, szóval ha a nem véletlen nem maga vagy én nyertünk ott, szóval azért odáig el kell jutni, azért azok az se egy gyenge teljesítmény, de még egyszer mondom, ez itt más lesz. És különösen a férfiaknál ez brutális, mert valaki visszanézi a párizsi olimpiát, a gyorsúszás kivételében mindenben európaiak nyerték az olimpiai aranyat, és még gyorsan is ugye a Popovics, illetve a német Martens 400 gyorsan, szóval ez gyakorlatilag egy VB olimpiai erőssége a férfiaknál, de a nőknél is nagyon erős lesz.
10: Ugye azt tudjuk, hogy a nyílt vízi úszóknál ugyan a Szajnába úsztak, de nem ugyanott, és azt most már én is tudom, mert kérdeztem kapitány úttal, hogy ez nem ugyanaz a medence, és nem ugyanaz a helyszín, ahol Párizsban úsztak.
11: Így van, viszont azért az mindenképp korrekt volt, hogy rendeztek egy tesztversenyt, és módunk volt ezt kipróbálni. Tehát március végén egy csapattal azok, akik nem az USA-ba tanulnak, és hadrafoghatóak voltak, itt ebbe az uszodában már voltunk egy versenyen, úgyhogy ismerjük. Pontosan tudom, milyen lesz a szállodai szoba, ott van az uszoda mellett. Gyakorlatilag ebben az értelemben nincs gond.
10: Hány csapatban készült most fel a válogatotta az Európa-bajnokságra, hiszen itt mindenki egy kis saját mikroközösséggel készül.
11: Igyekszünk ezt megszüntetni. Egy időben ennek volt, hogy mondjam, haszonnak kecsegtető realitása, itt meg most már annyira el van aprózódva, hogy ez nincs rendben, úgyhogy gyakorlatilag egybe volt a csapat Hódmezővásárhelyen, és egyébként jó is volt a tapasztalat. Tehát azért, csak mondok egy példát, meg a pillangúszó Márton Richárd, meg a gyorsan úszó Ábrahám Minna, körülbelül ugyanaz a legjobb idejük, ott tudnak együtt edzeni. De oda beállt a késeljajna, és akkor volt, amikor a német Nándival és a többiek együtt edzettek, úgyhogy ennek azért mindenképp van előnye, és a jövőbe ebbe az irányba megyünk.
10: Nem tudom, én inkább csapatban vagyok úgymond tapasztal, de hogy ez akár a közösség építésében is szerepet játszhat, nem?
11: Igen, de azért úszoknál tudni kell azt, hogy maga a hétköznapjaik miatt, amikor ha régen volt az a mondás, ma már nagyon ritkán hallom, hogy ritka, mint bányászok közt a harag. Szóval azok minden hajnalban lemennek a tárnába, hogy 8 órán keresztül fúrják a szenet, és együtt följönnek szénporosan, azok azért megtanulják tisztelni egymást, és azért kedvelik is. Úgyhogy itt azért ebben az értelemben nincsen gond, de még egyszer hangsúlyozom, hogy az Amerikának ez a poénja, hogy a kós itt nem egy ifi kislányal edz, és az a cél, hogy hányszor körözi le egy feladatnál, hanem hasonszörűekkel, akik mind olimpiai meg világbajnok. Ennek okán aztán a viselkedésen is meglátszik, mert ott mindenki tudja, a bómanál a harmadszó késik, valaki az többet oda nem megy. Itt meg ha valaki lejön, örül az edző, hogy a legjobb úszója ott van, aztán kicsit mások a határok. Szóval sok jó dolog van ebbe, és még egyszer mondom, ebbe az irányba menk a jövőre, vagy a melegégővé és az egyéb edzőtáborokat illetően is.
10: Hát ha már Bowman szóba került, akkor beszéljünk már egy picit Marshall-ról. Ott lesz?
11: Hát meglátjuk, hát nyilvánvalóan, ha egy mód van, igen, hát Párizsban van, hát az ez olyan, mint itt Magyarországon a kós jövőre azért
10: bízunk. Csak ő mostanában azért az elmúlt két évben annyira nem feltétlenül tette oda magát, bár amikor kellett azért igen.
11: Hát azért, de tavaly is, hogy egy számot úszott, és az elődöntő úszott egy olyan világcsúcsot, vagy két számot úszott éppen, de mindenki eldőlt, aztán azt nem is fogják egy hamar megjavítani, a döntőben már rosszabbat ment. Túl van mindenem, mindent elértett. Egy saját olimpián 4 arany egyéniben volt olyan nap, hogy egymás után 2, szóval, és az ütős számokat. Tehát ezért az a 400 vegyes, 200 pillagó, 200 meg 200 vegyes kombó azért az ütős, na lássuk be. És azt kell mondjam, meg örülök, hogy háton nem úszik.
10: Egyébként az, hogy ilyen az úszásban ilyen egyéniségek vannak, vagy ilyen egyéniség van, és mindig van egy ilyen kimagasló egyéniség, akire fel lehet figyelni, az magának az úszósportnak is nagyon jót tehet, hiszen egyfajta reklámtevékenységet folytathat az úszás érdekében, nem?
11: Hát ezért ne egy sportág, ez az atlétika az, ami ilyen, vagy még inkább ilyen.
10: És minden... ott is keresik évek óta egyébként ezt az egyéniséget.
11: Hát minden, de van mindig. Hát én is tudom a Dupintist, hogy ne tudnám, vagyunk előkerül egy futó, szóval ezek totális konkurenciába érik el, amit elérnek. Tehát ez minden földrész gyakorlatilag minden államába. Tehát úszásban is van olimpiai bajnok itt Dél-Afrikától, Új-Zéland, Írországtól kezdve, Japán, Kína, Kanada, Brazília, szóval minden földrész, szinte minden ország, Tunéziának olimpiai bajnoka van. Szóval itt az éles konkurencia van, és hát mindenütt futnak, megúsznak, alapmozgás, még a torna egyhez hasonló. Nem annyira tűnik föl, mert egy kvázi esztétikai sportágnak tűnik nekünk, akiben csináljanak, nem feltétlen csak az. Szóval ez nem akarok más sportágot lebecsülni, mert nyilvánvalóan meg hát azért az is, hogy mondjuk egy labdarúgó játékos ára, egy repülőgép árába vetekszik, szóval ezek nem véletlenek, de maga a sportértéke ezeknek nagyon magas, ezeknek az alapsportágaknak.
10: Térjük vissza annyiban Párizsba, hogy egy picit, ha lehet, akkor fussunk végig a magyar csapaton, és nyilván kezdjük Kós Huberttel, és Kós Hubertnek inkább azzal a megjegyzésével, hogy azt mondta, hogy nagyon sajnálja, hogy Milán Kristóf végül nem indul váltóban. És eleve az, hogy én azt éreztem, hogy van egy némi kritika Huberttől Kristóf irányában. Ők ezt megbeszélték?
11: Nem hinném. De azért egy dologra hagy hívjam fel a figyelmet, és nem akarok én itt ebbe döntőbíró lenni. Most az, amit a Kós mondott, ebben mi a rendkívüli?
10: Ja, semmi.
11: Semmi. Az, hogy ki is mondta. Hát azért bocsánatot kérek, nehogy már neki kelljen kúlognia ezért. És nem beszélve arról, hogy egy vágyat mondott el, hát ő is jobb szeretne egy Milákkal váltóba osztani, és nem akarok visszamenni, és nem akarok indulatot kelteni. Gondolják bele, hogy az olimpián az a váltunk, amelyik 6. lett. Most gondolják, hogy a 4. legjobbat kicserélem a Milákra, hogy ott abból mi lett volna, mi lehetett, vagy bármi. Most nyilvánvalóan ezek is vágyják ezt a fajta sikert, ahol meg a Kós felnő az Egyesült Államokban. Én kérem, arra emlékszek, talán ennyi személyest engedjenek, mert ezek 2000-ben kín voltam az amerikai egyetemi bajnokságon. Hát ott, na mindegy, ott kerestem a pénztárat reggel, hát mondták, mit kell, 2 hónapja nincs jegy, mondom, hogy egyetemi bajnokság előfutam, mondták, arra nincs. Na mindegy, ott bejutottam, akkor volt kín a cene is. És az első nap döntőben sok más nagyon nagy élmény volt, én kívánom, én sajnálom, hogy a tévén nem mutat egyszer egy ilyet, hogy amilyen show műsor, mint az NHL vagy az NBA, olyat csinálnak. Atya bejön, megáldja a zászlót, pozánnal a himnusz a torony tetején, smokingba, dupla szaltóval leugrik az ember. Szóval elképesztő. És a cene úszott egy világcsúcsot 200 vegyesen. Rövid pályán. És hallottam, amikor az edzővel alkudozott, hogy a végén a 4x50 yardos gyorsváltóval az egyetem bejutott a döntőbe, hogy ott hagyd menjen negyediknek, mert akkor még egy perccel többet pihelhet. Nem nyitott vitát, ez nem, azt mondja, te kezdesz. Tehát világcsústól nem ájultak el. Tehát a váltót úszni kell a csapat, és szóval meg ugyanakkor, hát azért milyen egy Michael Phelps is. Az érthető, amikor egy nagyon nagy sportoló az előfutamot nem akarja úszni, pláne az ilyen nagy csapatok, nem? Azt az Amerikában a B csapat is bemegy a legjobb idővel a döntőbe, de azért a váltót szeretik. Ugyanakkor viszont legyünk tisztességesek. Ha most én már másik oldalt gondolok, most a világ oldalát nézem, aki azért más műsort úszik, mint szokott, 4 számba nevez, 50 pillangó, 50 gyors, 100 pillangó, 100 gyors, és reményeink szerint ezeket 3-szor ússza le, és 3-adjára osztják az érmeket, azért egy hét alatt 12 számot kell úszni, és ezek a rövidebb számok, ennek megvan az a rákfené, amikor ennek frissnek kell lenni. Tehát én szerintem ő tartott, hogy úszna váltott, de megértem most, hogy ez a program mellett nem vállalja. Ez a egyenes válaszom.
10: Köszönöm az egyenes választ. Maradjunk még Kós Hubertnél, mert hogy azt is mondta, hogy ő ugyan olimpiai bajnok, és ugye Párizsban sem egy számot úszott, de most vállal fel egy olyan 6 számot úszik, ugye, jól tudom, 6 számot úsz egy olyan sorozatot, ami majd most megmutatja, hogy mik lesznek azok a számok, amiket érdemes esetleg kiválogatni a Los Angeles-i olimpiára, mert hogy eljött az az idő, amikor ő nem egyet akar nyerni, hanem akár több érmet is, akár 2, akár 3, akár 4, miközben ugye Bob Bowman meg gyakorlatilag ott ugrál a nyakán, hogy azt a 207 világcsúcsot lassan meg kéne úszni, és erre is azt mondta Hubert, hogy nagyjából 2-3 éve van erre a biológiát ismerve.
11: Rafkozik, Budapesten akar egy nagy világcsúcs, ez az én meglátásom, de nem akarom rátenni pluszba a teret. Nézd, ez, amit most kérdez, ez a legjobb hír nekünk. Mert a Kós is mindent elért. Nyer olimpiát, VB-t, EB-t, itt rövid pályán, yardos, méterben, minden ilyenfajta világcsúcs, szerintem megfogja az 50 méteresbe is. Egyszerűen azt próbálja, hogy mik a határai, mert nagyon hasonlít a program, vagy ugyanaz, mint ami lesz jövőre a VB-n, vagy 2 év múlva az olimpián. Ez nem így szokott lenni, az EB program alapvetően eltér, de most nem. És ő azt próbálja, hogy mennyit bír ezen a maximális erőkifejtésen, mennyi idő alatt tud úgy regenerálódni, hogy mondjuk biztosan jusson be egy elődöntő, egy középdöntő vonal döntőbe, hogy lehet ezt megoldania, hogy a legtöbb aranyat nyerhesse. Ez a legjobb hír nekünk. És nyilvánvalóan egy Bowman, aki itt a 23-szoros olimpiai bajnok, Phelps-el nyert egy olimpián 8-at, ennek valószínű van egy ilyen becsípődés, egy ilyen reflexe, hogy az úszója nyerjen, amennyi csak létezik, és láthatólag a Kóssal erre mennek. Megmondom férfiasan, nekem ez így magánemberként, kapitánként meg különösen nagyon tetszik.
10: Nekem meg szurkolóként nagyon tetszik. Milyen számokat vállal?
11: A hátul végezze a menüt 50-100-200, pillangón a 100-200 és a 200 vegyes.
10: Megmeri jósolni, hogy hol mit nyer?
11: Hát nem, meg kérdés, mit bír, tehát ez csak ilyenkor derülhet ki, tehát ez bárki bármit okoskodik, ezeket edzésen nem lehet szimulálni. Hasonlóan lehet, meg tudja, hiába mondják, hogy mintha verseny lenne, most emlékezem vissza mindenki, aki ezt hallgatja, és amikor egy suliba csak egy példára azt mondták, hogy aki elsőnek kész, az kap egy csokit, már más az ember. Tehát itt azért, amikor ilyen tétre megy, ezt nem lehet máskor kipróbálni. Ez egy Európa-bajnokság kell, meg az, hogy így túl legyen mindenem, mint a Kós. Nagy dolog ez, nem sokan jutnak el eddig, hogy egyáltalán ezt megpróbálhassák.
10: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk erre a próbára, és akkor Milák Kristófról már említette a 4 számot. Hát úgy tűnik, hogy az erőllétet igénylő számok közül elment a sprint számok felé Kristóf, hiszen 50 és 100.
11: Jó, hát azért egy nagyon kicsi, nem akarok mélyen belemenni az edzés módszertamba, de mindenki értse, hogy miről van szó. Jó, úgy tűnik, hogy a 200 hosszú neki nem vállalja, de kérem azért a 100 méter, azt gondolják végig, a futást azonosítsák be, 45-50 másodpercig ússzák. Az, amit a 400 sík, az egy brutális állóképességi szám, tehát azért arra nincs szó, hogy neki elment minden állóképessége. Az a fajta, ami a 200-hoz kell, az valószínű nincs, ahhoz rendszeresebb és több edzésre lenne szükség. De az ő tehetsége okán, ezek az 50 és 100-ok, pláne amilyen rajta most már van, szerintem már jobban rajta, mint annak idején a Dressler. Ez nem, hogy mondjam, illúzió, hogy ezekben a számokban próbálkozik, és mindegyik esélyes.
10: Látta őt edzeni mostanában, kapitány úr?
11: Nem járok az edzésére, mert ha meglátja szerintem, hogy ott vagyok, akkor nem edz. De ezt csak zárójelbe tettem, ezt talán ki is lehet vágni majd, de ha nem, akkor se baj. Ő nem szereti a nyilvánosságot. Ilyenfajta ember tudomásuk kell venni. Hiába szeretném én nézni, ha azt látja, hogy valaki, próbálja meg egy újságíró, hogy mondja a riport, szóval, hogy az edzése pillanatokat el fog tűnni. Ilyen alkat. Nincs ezzel mit kezdeni, azt azért hozzátenném, hogy nekem ahhoz, hogy egy úszóról megmondjam, hogy mit csinált. Elég, ha egy versenyen úszik 2 számot, abból már megmondok mindent pontosan.
10: Hát akkor ezt is majd látni fogjuk. Betlehem Dávidot és Sárken Zalánt lehet egy kaszban kezelni? Ha most róluk beszélünk?
11: Hát nem is tudom. Ők ugye a Szokolai műhelyben vannak. Szokolai rendkívüli kvalitású edző, erről majd még később sokat fognak hallani. Még egy csomó olyan dolgot is, amit az olimpiai aranyezés meg bronz kapcsán nem is hangzottak el. és tekintélye van a sportolók, külföldön is felfedezték már nagyon. És ebben a műhelyben úszik a Betlehem meg a sárkány, de hát felhívnám a figyelmet arra a momentumra, amikor Párizsba célba érnek, hogy a Rasovszky meg a Betlehem, akik edzésen ott szétszették egymást, és azért alapvető riválisok azt az ölelkezést meg vízbe borulást, tehát azért, hogy mondjam, ezek nyilván csak segítik egymást. Van ellenfele, nem akármilyen ellenfele, klasszis ellenfele a másiknak is. De azért, hogy mondjam, tehát ami ketten teniszezünk, ellenem ütett egy gyönyörű fonákot, a Federer ellenem fogott, másképp jön a labda, tehát itt is azért másképp reagál egy erősítésre, egy rángatásra, egy egyenletes, egy nagyiramra, egy visszahajrára, egy sárkány, mint mondjuk az átlagúszó. Tehát az, hogy ezek együtt edzenek, az egyik záloga annak, hogy világszintű eredményre képes mindegyik.
10: Tehát űzik hajtják egymást az edzésen, biztos, és gyakorlatilag versenyhelyzetet teremt ezzel Szokolai László, hogy együtt edzenek.
11: Reggeltől estig. De ugyanezt csinálták már az aranycsapat. Tehát ott a csocsótól kezdve a vacsora után minden versenyre ment. Na hát ezek sportolók.
10: És hát az hogy edzésen is versenyhelyzet van, az mindenkinek csak jó, és ráadásul, amit kapitány úr mondott, milyen jól kezelik ezt a srácok, hiszen egymás eredményeinek, egymás sikereinek is nagyon tudnak örülni. És az egyik legfontosabb, még akkor is, ha egy egyéni sportról beszélünk.
11: Erről van szó, és hát emlékeztetnénk, mikor az egyik úszók, a Kalmár Ákos visszavonult, és utoljára úszott Debrecenbe a rövid pályáson, és ott egymás nyakába zokogtak. Szóval egészen megható volt, és a vízben meg áldáz ellenfelek, így van ez jó.
10: Az egyik legszimpatikusabb magyar úszó, Németh Nándor, aki egészen hihetetlen, hogy mindig kihozza magából a legtöbbet, akkor is, ha azt gondoljuk, hogy mostanában annyi eredményt nem, annyi időt nem úszott, és aztán ott a világverseny, és Németh Nándor ott van a döntőben, ott van a dobogó környékén, tehát egészen fantasztikus, amit csinál róla. Vagy tőle mit lehet várni, mert azt talán kapitány úr is mondta, de sokszor olvastam, hogy neki a 200 talán még jobban állna, de hát ahogy nézem, ő ennek azért ellenáll.
11: Ugyanaz, mint a Mélák, neki a 200-ra való a teste, de valami érzelmileg nem azonosul vele, nincs mit kezdeni akkor. Viszont ez százon, amilyen stabilan hozza az eredményeit, az egészen elképesztő, és ha azt érdemes megnézem, fölállnak a rajtkeresztet, mindenkinek jobb alkata van. Tehát ha azt mondják,
10: az hogy... mit jelent egyébként? Hosszú kéz, hosszú láb, laza?
11: A testéhez képest, testé... mert a igen, saját igen, testét persze. Kell előrehajtani. Tehát relatíve hosszú végtagnak kell lenni. Vékony, de nagyon erős izomzatnak, kislányos bőrnek. Szóval nagyon sok minden kell lesz, hogy valaki a vízbe ott a nagyon nagy sebességgel tudjon haladni. A nádiba minden megvan. Minden megvan. És egy nagyon jó versenyző. Hát az olimpia az egy század, vagy a bronztól 200, de az ezüst egészen katasztrofális, de hát van ilyen.
10: A magyar úszósportban Güttler Károly óta tudjuk, hogy ez.
11: Jó, mondjuk a Güti annak idején már nagy dolog volt, hogy a csapatba került, és az volt a cél, hogy döntőbe jusson. Ha már így alakult a verseny, persze, hogy nagy pech egy ezüst, de ő ezt előtte aláírta volna, aztán, hogy öreg ezüst lesz jó.
10: Nyilván.
11: De ott már utólag nem, hát nyilván világos. Tehát ilyen van azért, de a Nándinak normális éve van, élettanilag a legjobb állapotában, életkorában a csúcson van az úszáshoz képest, bármi lehet, én tőle jóra számítok, megmondom őszintén.
10: Na és akkor Márton Richárd, ő meg mindig hozza azt, amit tud, legalábbis én ezt érzem.
11: A Márton az egy hogy mondjam ezt finoman, nem akarom a többit megsérteni, de intelligenciájában is kimagaslik. Ő megértette tavaly azt, amit elmondtunk, hogy szerintünk mit kell másképp ahhoz, hogy itt ez tartósabban, meg eredményesebb legyen, meg kiegyensúlyozottabb, és annak ellenére, hogy egy felnőtt értelmes ember, mint egy kisgyerek, minden továbbnak végrehajtott, amit mondtuk, akkor is, amikor az nagyon fájt. Ő rengeteg versenye volt, ő megértette azt is, hogy itt háromszor kell úszni, mert nálunk ez a baj, hogy a hazai bajnokságban eddig egyébként idén volt először középdöntő, ez sem volt könnyű keresztül vinnem, ott megértek én mindenkit, de nem volt könnyű, na. De értem. Korábban kétszer kellett úszni, itt háromszor kell.
10: És itt muszáj közelíteni a valósághoz.
11: Hát meg ott a középdöntő bekerül, mert ki kell úszni magát. Na most a Márton, azt ha valaki visszanézi a magyar bajnokságon Sopronba a középdöntőbe, ugyanannyit ment, mint a döntőbe, tehát tiszta erőbe úszott, annak ellenére, hogy tudta, hogy másnap egy nagyon tehetséges fiatal kihívó van, akitől végül ki is kapott egy kevéssel.
10: Antal Dávid, ugye?
11: Az Antal Dávidtól, de nem spórolt akkor se, mert tudta, hogy neki az, hogy az EB-n eredményes legyen, így kell nyomja, és még azt se engedte meg az edző előtte a 100 gyorsok kivigye, hogy frissebb legyen.
10: Kapitány úr, folytatjuk majd a hírek után, mert hogy azért még itt vannak a férfiaknál a fiatalok, Rácz Zsombor vagy éppen Pápai Olivér, a női csapat, a váltok, úgyhogy még lesz miről beszélgetnünk, de most hamarosan következnek a hírek.
8: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
12: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
13: Gyere, Kristó, gyere, még kellett! Leon Marcsán az olimpiai bajnok, Milán Kristó a második.
8: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
14: Az AEK Athén csapatába igazolt Vitális Milán. Önkéntes energiatakarékosságra kérik a lakosságot. Holnaptól enyhül a hőség. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
8: Sporthírek.
14: A bajnoki címvédő Eto FC-től távozó Vitális Milán, a görög élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő és Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athénhoz igazolt. A klub közlése szerint a 24 éves középpályás szerződése 2030 nyaráig szól. Bejelentette a török élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Trabzonspor Mohamed Salah leigazolását. Az egyiptomi támadó 2 évre írt alá, és magyar idő szerint 18 óra 30 perckor mutatják be a szurkolóknak. Ha a Ferencváros tovább jut az Európa Liga selejtezőjében, a Górnik Zsabzse ellen, akkor Salah akár a zöldfehérek ellen is pályára léphet, az augusztus 20-ai első meccsen, a playoff körben. Magabiztos teljesítménnyel döntőbe jutott Guzi Blanka az isztambuli 5-tusa Európa bajnokságon. A B csoportban szereplő, a 2024-ben VB harmadik Erdős Rita és a tavaly EB bronzérmes Bauer Blanka az elődöntős mezőny második fele magyar idő szerint 17 órakor kezd.
8: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
14: Tovább emelkedett Paksnál a Dunavíz szintje. A hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő délelőtt közösségi oldalán közölte, a paksi turbina rendben üzemel, de a kánikula miatt ma is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Zavartalan a hazai bankszektor működése a fokozott energiatakarékosság idején is, közölte a Magyar Bankszövetség. A pénzintézetek többféle módon is csökkentik fogyasztásukat, és arra ösztönzik ügyfeleiket is, hogy tudatosan tervezzék meg banki ügyeik rendezését. Érdemes igénybe venni például a gyors és kényelmes digitális csatornákat. Fokozott víztakarékosságra kérik a környéken élőket, miután Sátoraljaújhely szép halomváros részénél kiszáradt a Bózsva patak. A település ivóvízellátása továbbra is biztonságos, korlátozást egyelőre nem vezettek be. Mától újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között. Ezen túl a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp. Napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság csütörtöki ülését követően elmondta, a titkos fogsolás 9 óra 40 perckor kezdődik. A szavazatok összeszámlálása pedig csaknem másfél órát vesz majd igénybe. Hozzátette, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. Jövő héten ismét ülésezik az országgyűlés, a miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülés napja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a vészhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Az év legjobb filmjének járó díj jelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi közt a 6 Oscar-díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban. Eddig több mint 51 ezer néző látta.
15: Közlekedés.
14: Baleset történt a fővárosban a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé, a Kőbányai út előtt. Torlódik a forgalom az M1-esen a főváros felé, Tatabánya-Óváros csomópontjánál baleset miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
15: Időjárás.
14: Mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat zápor, zivatar. Holnap reggel északnyugaton eső is lehet. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul. Holnap napközben 30-35 fok várható.
15: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
15: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: opcióként kapták ezt a lehetőséget. Rád Zsombor és Pápa Júli Vér.
1: Kevésbé ajándék, és azért olyan időeredményt úsztak, amit az a korukat is figyelembe véve, itt azért az, hogy versenyről versenyre megjavítják a legjobbjukat, az nem egy meglepetés. Hát egy rendes javulás van, akkor akár még meglepetést is okozhatnak kellemes. Majd arra gondolok, hogy még egy döntőbe bejuthatnak. Egyiknél se zárom ki, még akkor is, ha a ranglista alapján erre nem esélyesek, de ezért kell, amit elmondtam korábban is, hogy az ifik azért lássák, hogy itt miről van szó, hol van a helyük, de ha valaki ezt úgy jól fölkapja, akkor itt akár kellemes meglepetés is lehet.
0: Mennyire nehéz ilyenkor, hiszen fiatalokról van szó, akik azért gondolom buliznának, mennének a saját korosztályukkal, azt mondani, hogy oké, marha jó voltál, ajándékként jössz ki, és ajándékként még kétszer annyit kell edzened.
1: Hát erre azt tudom mondani, hogy azért a sportolók mindig mondja, hogy mennyit áldoz meg a fiatalság, ezek akkora kamuk. A sportok ugyanannyit élnek, vagy többet, mint mások. Egy van, nekik is mindent lehet, csak nem mindenkor. Majd eljön az a két hét, amikor én nem akarom a Széles Sándorféle permanens házi buli elméletet elmondani, ami reggel héttől tart este hétig, este héttől reggel hétig, és ez egy hétig, tehát itt azért ismerem ezeket, hogy vannak, nem maradnak őkre semmiről, tehát ez nem áll meg, hogy most a szegély meg nyáron nem örüljön, hogy itt lehet, és neki lesz ugyanúgy szünete, amennyire szükség van, azt meg fogja kapni, ahogy azért nyáron még a véneknél és a labdarúgásnál megmondták, hogy akik ott voltak, három hétig nem léphetnek pályára, tehát azért, hogy mondjam, itt az emberre azért vigyázunk, tehát azért mégiscsak az az első.
0: Világos, viszont volt olyan, pont Antal Dávid, aki ugye Márton Richárdot legyőzte az országos bajnoki döntőben, aki végül nem vállalta, de ez is egyfajta döntés.
1: Nem csak az, én ki voltam az IFJ-ben is, amit elmondtam, emiatt nagyon szeretem, meg ott már látom, akik majd jönnek, meg főleg a viselkedésük érdeke, hogy egy váltónál hogy mit számol az ember, meg majd hogy állítja össze, ez egy külön műfaj, de a Dávid most nem ment olyan jól neki, ez egy kitűnő tanuló gyerekről van szó, akinek kis érettségie volt, az alapvetően leveszi, és volt egy kisebb betegsége is, és a legjobb idejét elmaradt egy másfél másodpercet, nincsen csúcsformába. Most akkor valószínű nem is fog bejutni. Az edzője úgy ítélte, mert kint voltam, beszéltünk sokat, teljesen egyetértek vele, logikus döntése volt, nem csak elfogadom, hanem egyet is értek ezzel. Jobb, ha most pihen, regenerálódik, aztán szeptembertől gyerünk, jövőre VB van Budapesten.
0: Azt többször elmondta a beszélgetés alatt kapitány úr, hogy azért önt is meglepte, vagy talán fogalmazhatunk úgy, hogy kicsit csalódott, hogy viszonylag kevesen, sőt, hát nagyon... kevesen úszták meg a kitűzött szintidőt, és ez különösen a lányokra igaz, hiszen hárman. Pádár Nikolett, Jakob Vivien és Ugrai Pannának sikerült csak ez a szintidő. Ennek van oka?
1: Hát ezzel majd elgondolkozunk, de megerőstem, amit mondott, szóval ez engem némileg meglepett. Tehát 8-an úsztak szintidőt, de talán abban 8-ban beleszámítom azt is, hogy a Rasovszki meg a Betlehem nem, de mondjuk 800 gyorsan elmaradtak 6 meg 7 századdal, tehát ez gyakorlatilag semmi, meg ott a 8. időben ők benne vannak ketten, tehát őket kiveszem, a 8 külföldinél jobbak. Meglepett, megmondom, és azt hittem, hogy ezt sokkal többen, én kb. 12-15 főre számítottam, akik megúszszák. Meglátjuk, hát azért itt azért a pályafutásnak van egy íve is, és amikor az ember túl van a zeniten, előfordulhat az is, én nem akarom ezt senkire rásütni, de gondolja mindenki végig maga, van azért olyan, nem is egy, akiről biztosan tudom, hogyha komolyabban vette volna azt, hogy mondjuk nem csak a döntőben, az elődöntőben, ahol meg olyan a középdöntőben is komolyan kell úszni, akkor is, ha a verseny éppen azt nem kényszeríti ki, akkor itten sokkal előrébb lenne egy 2-3 úszó, de hát mindegy, meglátjuk, hogy...
0: Ugye Ábrahám Minnáról már beszéltünk, ő az új törése miatt azért meglehetősen nehéz volt, nehéz helyzetben volt. Beszéljünk egy picit Jakob Vivienről. Ő azért úgy robbant be a magyar úszósportba, hogy azt gondoltuk mi, laikusok, hogy itt az új Egerszegi Krisztina. Aztán hát volt egy kis kanosszajárása, edzőváltások, nem igazán jött be Shane Tussap, vagy Tussup, nem tudom, hogy egészen pontosan, hogy kell a nevét mondani. És most visszatért az edzőjéhez, és nagyon úgy tűnik, hogy visszatért a jó útra.
1: Hát ez egy összetett kérdés. Az, hogy a Vivitől sokat várt el mindenki, az nem meglepő, mert volt olyan korosztályos rekord, azt hiszem 12 éveseknél talán, ahol több mint 10 másodperccel jutottam meg az Egerszeginek az országos rekordját, tehát ez figyelemfelkeltő, ez véletlenül az nincsen. És nem arról van szó, hogy egy nagy darab, egy kora érett valakiről lett volna szó. Aztán ugye az olimpiai évében ottan berobbant a magyar bajnokságon, úszott egy hatalmas időt, Csak hát ez időszak,

0: amikor elkezdődött a serdülőkor, amikor megváltozik a testük. Ez mindenképp zavart okoz, és nem nagyon szokásom, de itt annyit azért a tuszuk védelmével el kell mondani, hogy lehet, hogy ez a saját edzőjével is ugyanez a kanusza járás meg lett volna. Ezt megszenvedik, főleg a lányok, gyakorlatilag mindegyik. Ki jobban, ki kevésbé, és azért a Mártival is kevesebb időeredményt ért el, szerényebb sikerek voltak már. Helytelen volt az a megítélés, hogy annak a Márti az oka. Kiváló az edző, egy képzett, nagyon szorgalmas edző, akit a magyar úszósportban ontotta a fiatal tehetségeket, jól felkészítve, megalapozva, kiváló technikával, és aztán szerencsére visszatalált hozzá, ennek nagyon örültem. Hát januárban meglátogattam őket váratlanul egy edzésen, ott már örültem, amit láttam. Ott már örültem, amit láttam, és meggyőződésem volt, hogy visszatér mindenképp ide erre a nemzetközi szintre, mert úgy szintén sok helyen elmondtam, az olyan nincs, hogy a tehetség kiszáll az emberből, még akkor is, ha a test így vagy úgy változik. Ahhoz alkalmazkodni kell, itt nekik a súlypontjuk is megváltozik, nem egyszerűen testösszetétel, bizonyos helyeken jobban, kevésbé, szóval megszenvedik nagyon ezt a lányok, ő is ebbe volt. Azt gondolom hibának, hogy itt az edzőt látták egy időben, vagy úgy gondolták, hogy az az oka, és amikor a tuszub beleállt, akkor is gondoltam, hogy itt csoda nem fog történni, nem azért, mert a tuszub készületlen lenne, vagy egy vegyes úszó volt a Katinka, ez és azok ugyanazok úszott, mint a Jakul, tehát nyilván a tuszub se tud kevesebbet, mint akkor, de ennek az egyenletnek nem volt megoldása. Ez az egy, hogy visszament a régi edzőjéhez, dolgozik szorgalmasan, és szép lassan lépeget megint előre.
1: A hölgyek közül kitől mit lehet várni? Ábrahám Minna és Páder Nikola gyakorlatilag világversenyről világversenyre kergetik egymást.
0: Igen, hát a Minna az új törése miatt most azért szerényebb ívet fut be, és 50-esben ezért nem is volt számottevő eredmény, amitől eltekintettem az ő esetében. Viszont a Páder Nikinek tavaly volt ilyen bizonytalan éve, és úgy látom, hogy masszívan visszajött. Ugye a Hódmezővásárhelyi edzőtáborról többször is len voltam, len is aludtam, hogy lássam, halljam őket. Jó volt látnom, ahogy ő kinéz. Én azt gondolom, hogy ő nagyon jó szereplésnek néz elébe ezen az EB-n.
1: Senánszki Petra, Szabó Feltóti Eszter, Ugrai Panna, Kertész Boróka és Kokas Fanni vannak még rajtuk kívül, akik egyéni számokban úsznak. Mi az, amit lehet várni? Senánszki Petra sem ússza most azokat az időket, mint korábban, de azért mégis megkapja a lehetőséget, hiszen aranyérmes volt a legutóbbi.
0: Ő a védő. Nem, hát ő a védő. De mondtuk, hogy azon az EB-n éppen mindenki nem volt ott, de hát az 50 gyorsan nyer, az akkor is kúszna. Tehát ott a másodpercen bejönnek 10-15-en, és ő azért egyet már győztesen megvívott. Úgyhogy én tartottam magam ahhoz, amit mondtam, de az elnök úgy látta, hogy az elnökség elé terjeszti, elfogadták, én is elfogadom, tudomásul veszem, drukkolok is, nagyon kedvelem emberileg, de ez nem erről szól. Ez egy verseny, és itt időeredmény, amit lemérnek. A többi lány közül az Ugrai Pannának kifejezetten komoly éve van, ő az, aki leginkább ebbe az évbe előrelépett. Tehát a Pádárna azt mondom, hogy visszatalált, mert azért már korábban is megmutatta az oroszlán körmeit. Az Ugrai berobbant, ő most már azt kell mondjam, hogy ő is nemzetközi szintű klasszis, és meggyőződésem, hogy nagyon jó kiegyensúlyozott teljesítményt fog nyújtani.
1: És ugye a fiatalok, Kertész Boróka, Kokas Fanni, akinek a nevét, utóbbinak a nevét szerintem mindenki onnan jegyezte meg, hogyha jól emlékszem.
0: Kertész Boróka
1: és Kokas Fanni.
0: És
1: az utóbbi nevét mindenki szerintem onnan jegyezte meg elsősorban, hogyha jól emlékszem, akkor ő ugye nem egyedül állt a dobogó legfelső fokán.
0: Így van, ők holt versenyben nyertek. Hát itt azért elő kell szedni azt is, ami korábban szintén nem volt az elmúlt 2-3 évben, az oroszok is indulnak teljes csapattal. Az ifi EB-n azért volt nagyon nagy poén, hogy 3 aranyunk volt, és külön értékesek az érmek is, mert az oroszok megint itt voltak, 15 aranyjal végeztek az éremtábla élén. Tehát ezek mindig ütős csapatuk van, értenek is hozzá, jól is fel vannak készítve, és jól is versenyeznek. Szóval mi két lányunkra visszatérve, azért ez két kedvencem, na hát bukjak le, de hát nem csak azért, mert a volt úszótársam, akivel már az említett módon másfél-két évtizedig minden nap lementünk a bányába 8-10 órára, és együtt jöttünk föl, hanem ezek jó számokat úsznak, és nagyon jó fel vannak készítve, és nagyon, nagyon kellemes egyéniségek. Üdeszín voltak, én örülök, hogy ott vannak, és láttam, hogy ők is annak ellenére, hogy nehéz volt nekik az edzőtábor, meg egy ifi EB után, amiről itt volt szó, nem a pihenés, meg a buli a többiekkel, hanem beállni, megint melozni kőkeményen, de azért láttam, hogy élvezik ezt a környezetet, most már ők is ott vannak a legnagyobbakkal.
1: És hát váltóban indul Jászló Ádám, Kése Jelen, a Kós Olivér, ugye Hubert testvére és Szabó Sebastian. Kós Olivér kivételével olyan neveket soroltam, akik korábban azért stabil tagjai voltak, vagy éppen akár stabil érmesek, vagy érem körüli helyezéseket értek el Európa-bajnokságokon.
0: Hát ez elsősorban Szabó Szebi, aki ugye volt Európa-bajnok 50 pillangon, most már az is olimpiai szám. Hát a Szebinek olyan testi adottságai vannak, hogy és bármikor bármit elérhet, de fordítva is, amilyen az 50 méter. Úgyhogy az egyéni számot most nem fogja úszni ennek ellenére, hogy volt Európa-bajnok, de ő azért másba is vitézkedik, tehát nem régen volt ez az uszonyos úszó VB, ott is nyert meg világcsúcsot, úszkált. Most ezt a váltót vállalja, de ott nagyon megbízható, nagyon stabil, roppant erős idegrendszerű fickó, aki, ami kell, azt mindig hozza, vagy annál egy kicsit jobbat.
1: Akkor beszéljünk a váltókról, a 2x400-as váltó és a, hát a női 4x200-as váltó, igen. Ugye ez az ugrai féle, ugrai
0: Páldár Ábrám
1: és a Kése Jani.
0: Ádám, bizony. Hát nézze, kergethetnénk illúziókat, mert a világranglistán a legjobb európai a magyar váltó, és a tavalyi VB-n...
1: Kergessünk, szurkolóként, nyugodtan kergethetek.
0: Negyedikek voltunk tavaly a VB-n, úgyhogy USA, Ausztrália és Kanada előzött meg minket, és már Japán, Kína ezek mögöttünk voltak, csak az Ábrám most nincs olyan formába, és az angolok nagyot léptek előre, akit megnézze a ranglistákat, de azt gondolom, hogy a 3-6. hely az nem irreális elvárás tőlük. Én azt gondolom, hogy jó esélyük van arra, hogy akár érmet is nyerjenek.
1: És a 2x400-as váltó?
0: Hát az attól függ, ott a férfi az erősebb, de ott először be kell jutni. Ott abba bízom, hogy a Kós Olivér, ha hasonlóan mondjuk Ugrai Pannához, nagy évet megy, és hatalmasat lépett előre, eddig a nem jelentékeny nemzetközi szintű úszóból egy határozott ugrás produkált, és az idő eredménye olyan, hogyha megmarad ez az ív, és tovább javul, akár csak egy nagyon picit is, akkor ma ott vagyunk a döntőbe, aztán délután a bátyában ott már más a helyzet.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy összességében milyen Európa-bajnokságra számít tőlünk, magyaroktól, tehát ha éremszámokat kellene mondani.
0: Ezt szeretem a legjobban, igen.
1: Tudom, gondoltam.
0: De azért, mert hazajövök, és megkérik a gyerek, azt mondta, hogy 5 és 15 lett, akkor milyen hülye vagyok, hogy nem láttam, ha meg 5-öt mondok, és egy csak, akkor miről beszél.
1: Akkor bocsánat, annyit hadd mondjak, hogy a Katona László kollégám, aki majd kimegy közvetíteni a rádiótól, ő azt mondta, hogy hát az a 10 az nagyon sok, ha ő 5-tel is boldog lenne.
0: Éremmel?
1: 5 aranyjal.
0: Ja, 5 arany, nem. Hát itt aranyérem esélye azért reálisan a Kósnak és a Miláknak van. Na most itt még egyszer mondani, itt a férfiaknak különösen olyan mező, mint az olimpiai. Tehát itt az érmek tekintetében, tehát azért az ötöt elvárni az szerintem illúzió, bár nem zárható ki. Tehát mondok egy példát, a Kós megnyeri a 3 hátat, a Milák a 2 pillangot, az megvan az 5.
1: Így számolt, Laci.
0: Igen, hát jó, lehet így számolni, de azért nem, mindenképp reális, hogy ezeknek sok számban van aranyesélyük. Tehát az mindenképp megáll, hogy a Kósnál azért ha Mársán nem úszik, mert van sérülésről is lehet hallani, aztán lehet, hogy ez csak kamu. Nem tudom, de ha tényleg nincs Mársán, akkor akár 2 vegyes, de akár 200 pillangon is, szóval az megáll, hogy 5-6 számban van reális aranyesélyünk, és további 3-4-ben van még éremesély. De talán még többe is van éremesély, de ahogy lenni szokott, ezt én meg a Schmidt-Pali bácsitól tanultam olimpián, hogy amit kiszámolunk realitásnak, annak a felét kell bevállalni, mert az jön be. Tehát azért ezek komoly alapsportági, totális konkurencia, még egyszer mondom, hogy mindenki ott lesz, visszajöttek az oroszok, itt nem szabad álmodozni, reális esélyeink vannak. Én azt gondolom, hogy a német Nándi Pádár is nagyon masszív esélyes lehet, a Jakrubiv is a döntőbe bejuthat akár, de bármelyik fiatal is lehet előrelépni, meg lehet mutatni, de ez egy nagyon komoly, kőkemény Európa-bajnokság lesz.
1: Az, hogy most teljes Európa-bajnokság lesz, és most az oroszokat is beleszámítva, ez annak köszönhető, hogy ez most tulajdonképpen egy ciklusfelező Európa-bajnokság? Tehát most, aki már valamit akar majd 28-ban, annak már itt kell lennie, el kellett kezdenie a munkát?
0: Hát jó, ha itt van, de azért majd jövőre is itten még bukannak fel olyanok, akik főszereplők lesznek az olimpián.
1: Kik lehetnek ennek az Európa-bajnokságnak, a magyarokat leszámítva, a legnagyobb csillagai? Ugye Mársáról már beszéltünk, hogy vagy lesz, vagy nem lesz. Popovicsot például többször emlegette, az a román fiú egészen elképesztő.
0: Igen, ahogy mondani szoktuk, az a román Milák. Az bármit elérhet. Ez az is másképp úszik gyorsan, mint a többi, mert egészen elképesztő, és jó versenyző is. Jó versenyző, és ő az egy főszereplő lesz, abban biztos vagyok.
1: Más?
0: Hát nekem vannak kedvenceim, ugye erre már beszéltünk az adáson kívül, nekem az olasz Csekkona az a nagy favoritom, az Az egy minden csibészséggel megáldott és rendkívüli tehetséggel egy ritka jó versenyző. Budapesten úszott világcsúcsot 100 háton, még mindig az a világcsúcs, és nem titkolom utólag se, hogy mondjam ezt nagyon finoman, nem azt mondom, hogy megnyugodtam, meg örültem, de amikor az olimpián az előfutamban 9. lett 200 háton, majd ott is bepróbálkozott, a 100-at meg is nyerte, a 200-on is próbálkozott, nem bántam, hogy kiesett és 9. lett, szóval ő is gyakorlatilag bármit csinál, de az is lehet, hogy éppen kétszer lesz 5., aztán nem csinál semmit, szóval őtőle mindenki telik, de fölfele is, meg lefelé is. Hát aztán kik vannak, mert az oroszoktól bárki előjöhet, tehát az oroszok most jelennek meg megint, és nekik mindig volt, hát aki
1: is. Még volt jó hátúszójuk is.
0: Hát a Kolesnyikov nevezetű, de az is megint érdekes, hát ezt láttam Párizsba úszni most ezen a tesztversenyen. Hát azt mondom, hogy katasztrofálisnak tűnt, akkor nagyon finoman fogalmaztam, de már láttam ilyet, és aztán a világverseny meg nagyon jól úszott. Itt nem akarok semmibe belemenni, de ő nekem olyan furcsa, nehezen kiszámítható, hogy mikor mit csinál, de ősek is tehetség, de ott igazából a Rilo volt a nagyúszó, aki nem bánom, hogy már visszavonult. No.
1: Azt mondjuk akkor nem bánjuk ez
0: igen.
1: Hölgyeknél, mert róluk azért kevesebb szó esett.
0: Hát ott fogják megsínelni az orosz csapatot főleg. Tehát a fiúknál is lesz mindig döntőbe orosz, lehet, hogy kettő is, de annyi főszereplő nem várható, hogy lesz, de a lánycsapatuk az nagyon masszív. Szerintem ott minden számban ott lesz az orosz a döntőben, de inkább kettő, mint egy se.
1: Mennyire lehetett látni az oroszokat az elmúlt évben, években, hogy hol tartanak? Mert azért azt gondolom nem hátrány azért, ha látták, vagy tudták róluk.
0: Hát azért figyeljük, hát azért a ranglistán fölkerülnek így is, csak hát azért az is kérdés, hogy egy olyan versenyen, ami mondjuk Moszkvában van, és csak ők indulnak, tehát egy orosz bajnokság az nagy dolog. Tehát az orosz bajnokság az sokszor erősebb, mint egy Európa bajnokság, de hát ott, hogy most ki kontrollálja, oda nem utazott senki, mert nem lehetett repülni se oda, hogy aztán most ott a gyógyszerészek, vagy nem gyógyszerészek, ami mindig fölmerül, akkor is, ha nem igaz. És valahogy nem merül fel, akkor sem, amikor igaz, szóval ezeknek nehéz a realitását megítélni. Itt, amikor idejönnek a verseny, hasonló feltétek, mindenkit kontrollálnak, dopingellenőrzés előtte váratlanul, utána a győztest mindig viszik. 3 szó kell úszni, és a többi ellen. Most látjuk meg, hogy mit érnek és hol tartanak, de ők az 1980-as évektől játszanak főszerepet, addig egy olimpiai bajnokuk volt 64-ben a Prozomenshikova 200 mellett. Aztán jött a moszkvai olimpia miatt, ugye 76-tól már elkezdtek menedzselni, és volt egy nagyon komoly elnökök, aki korábban KGB-t tisztott az NDK-ba, aztán nagyon kiváló menedzser volt. Verhosánszkinak hívták, egy rendkívül komoly, szóval azóta van orosz úszás, és aztán megalakultak ott is a komoly műhelyek és számottevőek mindig.
1: És hát az egészen biztos, hogy most már minden sportágban, egyre inkább, még a csapatsportágokban is kezdik visszaengedni az olimpiára, illetve a világversenyekre az oroszokat, és ez újabb konkurenciát jelent,
0: azt.
1: Újabb versenyhelyzetet jelent, de talán itt az úszásban akár annyiban pozitív is lehet, hogy még jobb időket is jelenthet, nem?
0: Hát ha azt mi úszuk, akkor igen.
1: Legyen így?
0: Igen, csak hát meg ahol ők nagyon jók, meg nagyon erősek, az ember kettőben hátré van, nem tudja, hogy 3. vagyok, vagy 5. ég és föld a kettő. Szóval mindenképp, de így teljes a kép. Legyünk köztük, így teljes a kép. Ezek sportolók, sportemberek, ezzel már rengeteg vita volt. Én megmondom ezt, hogy örülök, ha ott vannak, mert így oké minden.
1: És az úszóink, a sportolók, hogy fogadják őket?
0: Hát ezek a legkínosabb dolgok, hát ezek jó barátok. Hát a jelen pillanatban a magyar elnök a Vladár, az orosz elnök a Szálnyikov, az ukrán elnök meg a Feszenko. Ezek ugyanazon az olimpián nyertek 3-at, ráadásul az orosz meg az ukrán elnök még egy csapatban is volt, ugye a Szovjetunió. De ki ismerik, ezek barátok, ez a legkínosabb ez az egész történet, de hogy köztük ez surlódást okozna, nem hiszem, van olyan, amit láttam teniszben, hogy nem fog kezet a másikkal, de ezek, akik régről ismerik egymást, meg tudják, hogy ki kicsoda, ezek közt nincsen konfliktus.
1: Sors Csaba szövetségi kapitány, nagyon köszönöm, hogy itt volt, nyilván a vizes világbajnokság. Szóval nyilván a vizes Európa bajnokság után megint várjuk ide vissza a stúdióba. Nagy örömmel, illetve reméljük, hogy nagy eredményekről is tud majd nekünk beszámolni. 16 óra után pedig akkor a Nemzeti Sportkörrel folytatjuk.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És a Nemzeti Sportkörben ma itt van velem Bitman Emil, az M1 sportfőszerkesztője, Deák Zsigmond a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettese, és Elpap István a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, én pedig a műsorvezető Cseszregi Balázs vagyok. Labdarúgás, úszás és atlétika nagyjából röviden így lehet összefoglalni a mai műsort. Kezdjük a Ferencváros tegnapi mérkőzésével. 1-0-ra nyert a Fradi, és megint a nemzetközi kupamérkőzésen megint sikeresen szerepelt, bár nekem a mérkőzésen inkább a bajnoki jött elő, a Fradi bajnoki mérkőzése jöttek elő. A játék nem tetszett annyira, az eredmény ez rendben volt. Emil?
3: Az első félidő utolsó 10 perce után a szünetben nem gondoltam volna, hogy lehozza nullára ezt a találkozót a Ferencváros, de aztán ez sikerült. Nyilván ez pont egy olyan eredmény, ami egy picit azért talán megnyugtatólag hat az öltözőre, de azért a lengyel csapat megmutatta, hogy egy nagyon kemény visszavágó vár a Ferencvárosra. Én előzetesen aláírtam volna egy győzelmet, ami össze is jött, de azért van bennem némi aggódás, mert úgy, ahogy te is mondtad, hogy a bajnokikon látott Ferencváros nyomokban felfedezhető volt tegnap este is a Grupamában. Egy viszont biztos olyan helyzeteket nem szabad kiadni, vagy olyan zicsert, mint amit Zsozef kiadott ott az első fél időben. Mondjuk ott agyonrúgták a labdával a bokáját, fogalmazhatunk így, de ezen a szinten ezeket be kell püfölni. Nehéz visszavágóra már.
2: Viszont az első 20-22 percben, tehát a ivó szünetig a Fradi kifejezetten jól játszott, és akár el is döntette volna a mérkőzést.
4: Innen is látszik, hogy az ivás az veszélyes üzem, de komolyra fordítva... Annyiba vitatkoznék, hogy szerintem meg a kupa Fradit láttuk, azt, amelyik nagyon nehéz ellenfeleket kap. Azért ezt nézzük meg, ezt az Európa Ligás selejtezést, tehát a Vojvodina, a Twente, a Górnyik, és aztán a reményeink szerint a Trabzonspor. De hogyha véletlenül a konferencia liga, akkor meg a Monaco, tehát ennél nehezebben ott maradni a nemzetközi porondon, Európa Ligából indulva, szerintem szinte lehetetlen. Ehhez képest ugye veretlen, sőt megverte most is a lengyel ezüst, legutóbbi lengyel ezüstérmest. Természetesen azon nem vitatkozom, hogy kiegyenlített meccs volt. Bizonyos szakaszaiban a Fradi, most a ivószünet előtt vagy után, az mellékes, de szerintem jól játszott. A helyzeteket be kell rúgni, ezzel nehéz vitatkozni. De a lengyelek se rúgták be, sőt, egy helyzetüket se rúgták be, pedig nekik is volt, szóval azért ez nem egy olyan, ami csak a Fradiba fordul elő, nyert, nagyon kemény meccs volt, legalább ilyen kemény lesz a kinti, de én nagyon remélem, hogy megtartja ezt a fajta gerincet a Fradi a nemzetközi porondon, mert ugye mindegyik meccs szoros volt. Mindegyik meccs, amikor ugye kétszer-kettő, ne bocsánat, hát egy-három-nulla, amikor a 90. percben, bocsánat, kiállították, ugye Szücs Kornélt, az nem, de minden egyéb, amit ugye mondjuk volt pont, ahol mi voltunk egy órán keresztül ember hátrányban, Twente elleni visszavágó.
3: Ha nincs a 10 perces rövid zárlat a Twente ellen, akkor mind az 5 meccsét megnyerte volna
4: gyakorlatilag
3: a Ferencváros.
4: Igen, de a lényeg az, hogy nagyon kemény ellenfelekkel komoly meccseket játszik a Fradi. Én inkább nálam a pohár inkább tele van, mert én ennél sokkal többet nem vártam, persze lehetett volna, mert mondom, hogyha tényleg József a bokájáról bepattam, mit tudom én, de én elégedett voltam. Meg ráadásul az persze mind a két csapatnak meleg volt, de ettől még itt egészen, tehát a játékosoknak a terhelése az teljesen más, mint egy ideális futballidőben, ha van ilyen egyáltalán.
2: Meg az 1-0-ból szempontból egy kényelmes eredmény, hogy a Fradi átmenetekben idén is nagyon erős, és hát nem azt mondom, hogy be kell állni védekezni, de meg Borbé Balázs nem is az edző, aki beáll védekezni, de azért ez egy kényelmesebb szituáció.
5: Igen, sok minden jutott eszembe, így a, már a kérdések, meg az eddigi válaszok alapján is. Ez az egyik az, hogy mondtad, hogy az NB1-re emlékeztetett, de az ellenfél nem az NB1-re emlékeztetett, mert ez a Górnik, ez két polccal minimum följebb.
4: Az eredmény sem.
5: Följebb van, mint a Fradi két NB1, mint a Paks, vagy a Paks és a Vasas. Természetesen a Górniknak nagy helyzet, nem az, hogy zicsere, nem olyan zicserei voltak, mint ami Josephről nem a kapuba pattan, de azért nagy helyzetei voltak, és volt a Fradinak egy kis szerencse, hogy az irányzék egyáltalán, nem Dibusznak kellett itt bravúrokat megmutatnia, hanem nem találtak kaput. Legyen ez így a visszavágón is. Egy biztos, hogy a visszavágónak, főleg így, hogy előny van, szerintem kimaxolta a Fradi ezt a mérkőzést, ennél több ebben nem volt, sőt, ennyi se biztos, hogy volt, de most örüljünk annak, hogy az 1-0 van, mert a visszavágónak viszont a Fradinak kedvező lehet a meccsképe. Tehát a Fradi kevésbé tud védelmet bontani, ezért dadog az NB1-ben, mert azért az ellenfelek 90%-a beáll a 16-osra két sorba, és védekezik, és kontrázik. És a Fradinak pillanatnyilag nem nagyon van, és biztos, hogy Borbély Balázsnak ezt meg kell oldani, egyébként valószínűleg Nagy Ádámot végül is ezért igazolták, nem nagyon van klasszikus hatos védekező középpályása. Tehát most föláll Lévivel, Kanichovskival, Korbuval, egyik se védekező középpályás.
4: És már se sem mondtad Kejtát, aki viszont ha van, akkor egészen elképesztő.
5: Kejta, ha van, így van, ugye a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón azt mondta Borbély Balázs, hogy Kejta van, már bevethető, nem túl hosszú idő. Ezt képest nem is nevezte ő másnap a csapatba.
3: Egy-két hetet mondott, nem?
4: Azt mondta, hogy már... Nagy Ádám is leülhet a Pisvadon, és Kejta is, és ha baj van, beteszi.
5: Így van, ezt mondta a meccs előtti sajtótájékoztatón.
4: Akkor nem volt baj.
3: Ő érezte, hogy nem lesz baj.
4: Nem lesz baj.
5: Nem lesz baj. Nem lesz baj. Egyébként Nagy Ádámnak meg örülünk, hogy ott volt, mert fradista, meg ez a közönségnek is jó, meg magyar.
4: De Nagy Ádám lesz, aki megoldja ezt a pozíciót?
5: Hát, ha valahova Nagy Ádámot hozták, az ez a pozíció, és miután itt Majga, Romeu, voltak sokan a Fradiban, de most speciál így, hogy Kejta sincs, Tóth Alex, most, hogy Kejta sincs, így
4: Romance
5: meg el van tiltva, gondolom még egy meccsről el van tiltva, nem tudom hány meccsről van egyébként eltiltva, de egyből pirosat kapott Romance, nem? És ha egyből pirosat kapott, akkor az nem egy meccs általában. Na mindegy, majd ezt majd meg kell nézni, de hát Borbély Balázs nyilván tudni fogja, de ott, mert ha ott a Fradi jó, stabil és jól néz ki Zsabzséban, akkor abból területe biztos, hogy lesz, és Joseph az nem azért jó csatár, mert a 16-oson belül kicsibe megbolondít egy komplet védelmet, hanem mondjuk a félpályától mindenkit lefut.
4: Hát erre gondolt, és Jusuf is a gyorsaságával
5: tud
4: majd.
5: Hát Jusuf meg főleg nem bolondít meg senkit, de erőből, meg sebességből meg tud oldani dolgokat. Ezért nagyon fontos szerintem, hogy Zakariasszen jelenléte, mert ő speciál tud védekezni, és a támadó játékosok közül nem sokan tudnak védekezni, Zakariasszen tud, és abszolút alapemberre is vált újra Borbély Balázsnál, de szerintem nekem jó érzéseim vannak, mert a visszavágó az olyan fajta meccskép lehet, ami a Fradinak kifejezetten fekszik, amivel itthon ritkán találkozik, de lásd az európai kupákba, akár Újvidéken, akár NSZKD-be, vagy hol játszották azt a meccset, ezeken a meccseken a Fradinak feküdt az a meccskép, ami kialakult, és szerintem Lengyelországban is azért lehet erre számítani.
4: Ugye azt mondod, hogy most a Fradi felől nézzük, de nézzük egy kicsit a lengyelek felől, ugye a lengyelek legalábbis az előzetes taktikai felállásuk alapján, ugye ezt a kontrázós, magamra húzom egy kicsit az ellenfelet, biztosan védekezek, és onnan a
5: gyors szélső. Rosszul
4: egyébként. Nagyon jól csinálták, de otthon nem csinálhatják, hiszen hátrányban vannak. Tehát magyarul,
2: ezért fontos, magyarul
4: nekik egy fontos taktikai fegyverük ugye nem tudják használni egyelőre, a mostani alaphelyzet szerint. Viszont a Fradi hasonló fegyverre az viszont megkapta azzal, hogy előnyt szerzett, szóval ez szerintem fontos. Tehát ez olyan, mint a vívásban, vagy a ötusában a vívás a legfontosabb szám, a párbajtő vívás, mert ott legyőzöm az ellenfelet. Nem az van, hogy gyorsabban úszok nála, jobban lövök, futok, stb., hanem még el is veszek tőle pontot, tehát magyarul itt is az van, hogy elvettem azt a fegyvert, lásd a gyors kontrát, amit ők nem használtak, mi meg igen.
2: A Nagy Ádámot azért vetettem fel, hogy ő lesz-e, aki megoldja ezt a posztot, mert az ő megítélése még a Fradi szurkolók között is számomra meglepően nagyon-nagyon vegyes érzelmeket váltott ki. 80-valahányszoros válogatott saját nevelés.
4: 88, igen.
2: És azt gondolom, hogy hazajön, akkor örülni fogok neki, hogy aki fradista, hogy nem ez volt, hanem jött a Mr. Hátrapassz, meg a nem túl, tudom, és túl sok, nekem
5: túl sok, volt. Túl sok kommentet olvastak a srácok szerintem.
3: Igen, mert... de alapvetően tényleg ez a megítélés Ádámnak, hogy mióta eltűnt a Rossi-féle radarról, míg a válogatottban sem látjuk játszani, évek óta szerintem a legtöbb magyar ember nem látott specia meccset szerintem, vagy olyan meccset, ahol Nagy Ádám játszott, csak a válogatottban. Ott pedig valóban sokszor lehetett olyan feladata a Nagy Ádámnak, amely egyébként pont erről szólt. Aztán Rossi valamiért elfelejtette, a posztján vannak jelen pillanatban jobb játékosok válogatott szinten, úgyhogy Nagy Ádám kicsit ilyen új játékosként érkezett vissza a Grupamában, és mindenkinek az van a fejében, hogy igen, ő az a srác, aki hát jó hátul elépítkezett, de előre játékban viszonylag kevesebb volt. Úgyhogy szerintem ezzel Nagy Ádám tisztában van. Neki egy feladata lesz, hogy a következő 3-4-5-6-7 meccsen fölvegye újra a ritmust, mert túl sokat nem játszott az elmúlt két évben, és aztán bizonyítsa, hogy tud erőssége lenni a Ferencvárosnak. Én egyébként azt gondolom, hogy ebből elsősorban még most NB1 lesz, tehát, és bízunk abban, hogy a Ferencvárosnak lesz ősszel nemzetközi kupameccsei, de én azt gondolom, hogy ott elsősorban az NB1-ben fogja majd Borbé Balázs használni, és ha már Keita neve fölmerült, én azért nagyon bízom benne, hogy ő ott lesz Lengyelországban, mert az egy polccal magasabb Fradi, szerintem, hogyha Keita játszik. Akármikor láttuk, jó helyen van nála a labda, váratlanokat tud húzni, azért ő mégiscsak egy olyan játékos, akinek szerintem van respektje az ellenfélnél is, egy nagyon jó futbalista, és vele azért minőségben is egy jobb csapatot alkotott az FTC. De hát Keitával kapcsolatban igazából azon lepülünk meg, ha ott van a csapatban, azon már nem, hogyha nincs. Nagyon kevés a kommunikáció vele kapcsolatban, hogyha nincs, akkor miért nincs. Ha van, akkor viszont annak mindenki örül. Egyébként nálam is inkább félig tele van ez a pohár, mert nyert a Ferencváros, tehát viszont meggyőződésem, hogy a jövő csütörtöki meccs dönti el, hogy látjuk-e össze a Fradit, vagy sem.
2: Igen, mert ha nem jutnak tovább, jön az a Monaco, akit ugye legyőzött már a Ferencváros, csak mégis azt gondoljuk, hogy egy francia élcsapattal, vagy francia bajnokságból lévő élcsapattal azért nehezebb dolga lesz. És ráadásul én azt gondolom, ezen nyugodtan vitáltatok velem, hogy most Borbély Balázsnak sokkal nehezebb dolga van, mint a korábbi edzőknek. Minőségben ez a Ferencváros messze nem olyan, szerintem, mint volt az előző években. Ráadásul ilyenkorra már azért, tehát augusztus elére ez a Ferencváros összeszokott állni keretileg, sőt, ugye általában már télen meg szokták venni azokat a játékosokat, akikre épül a következő csapat. Idén ez nem történt meg, és most is még inkább arról van szó, hogy mennek el játékosok, lásd Akolatze esete.
6: Általában ugye valóban ez a téli igazolás és beépítés, és aztán akkor nyáron nagyon rövid, ugye egyből se rejteznek, valóban ez logikus, és sokszor így volt, és most talán kevésbé, de nem is tudom mikor, lehet, hogy pont itt múlt héten úgy fogalmaztam, hogy meghúzták a derékszíjat, de szerencsére nem úgy, hogy nem kapunk levegőt, hanem valóban lehet, hogy gazdasági oka van, pontosan tudjuk, ugye eleve nem a BL selejtezőbe játszanak, eleve a MLS-től is kevesebb pénz jön majd. Szóval meg kell húzni, egy racionálisabb gazdálkodást kell folytatni, és szerintem úgy húzták meg, hogy még kapunk levegőt, és még a kicsit lankabb a Fradi, de nem aszott össze, tehát értitek, mire gondolok, látom azt, amit mondasz, de nem arról van szó, hogy most akkor X szinten, szakmai szinten lejjebb kell jönni, szerintem. Egyelőre ezek a meccsek is azt támasztják el, amit én mondok, hogy ezekkel a abszolút jó csapatokkal abszolút, sőt, tehát ki is veri őket, illetve felveszi a versenyt. Nagy Ádámról két mondatot hagyd mondjak csak. Szerintem azért, bár ő is saját elmondása szerint nem különösebben olvassa ezeket a főképpen kritikus kommenteket, hiszen a kommentek azok már csak ilyenek, de szerintem most direkt volt, hogy hátraadhatta volna, nem adta hátra, inkább megfordult, inkább előre adta. Figyeltétek, szerintem az átlag Nagy Ádámhoz képest sokkal több támadó, hogy mondjam, megmozdulása volt, és ez szerintem nem véletlen, adja Isten, hogy így is maradjon, hozzáteszem, mert nyilván kockázat nélkül nincs siker, és egy jó Nagy Ádám nagyon, nagyon elférne ott a Fradiban.
5: Egyébként, bocsánat, csak Nagy Ádámhoz, azért én emlékszem arra, hogy amikor Montenegro ellen játszottuk az utolsó EB-s elejtezőnket, amikor a csoport elsőség volt a tét, hogy csoport elsőként jutunk el ki az EB-re, ott azért ott Szoboszlai szólógója előtt neki egy óriási mentése volt, körülbelül három montenegrói vitte volna Dibuszra a labdát, abból lett az első gólunk, a harmadikat ő maga rúgta. Tehát azon a meccsen mindent lehet mondani Nagy Ádámra, de mondjuk nem az, hogy a hátrapassz. Utána már nem sok válogatottsága volt
2: neki. Nekem az egyik kedvenc játékosom.
5: Én is, én nagyon bírom, főleg azért, mert ráadásul egy rendkívül intelligens, normális srác, tehát ő egy kifejezetten jó reklámja még a magyar futballnak, mert ő aztán nem, tehát azok a sztereotípiák, amiket a futballra végantartó Hofinát, Moldováig mindenki ráhúzott, az speciál annak a Nagy Ádám pontosan az ellenkezőjét bizonyítja. Egyébként pedig az, hogy most Trabzonspor vagy Monaco, meg francia élcsapat, de a Fradi hosszú-hosszú évek óta ilyenekkel játszik állandóan. A Fradinak ebben van rutinja, és most függetlenül attól, hogy persze cserélődik a Ferencváros kerete is. Egyébként szerintem, akik elmentek, őszinte lelkén Abu Fanin kívül egyiket se tartom olyannak, hogy aki helyette most van, az ne lenne minimum olyan, de inkább jobb. Makrek is szerintem egy hihetetlen túlértéket, Pali volt, Pesics az még annál is túlértéket, Sziszén meccsek garmadája ment el, és ez a Gomez rám, miután két belső védővel játszik a Fradi, ez a Gomez Rámekers páros, ez az elmúlt 10 év legjobb Fradi.
2: Igen, csak kicsit lesz behelyére, mert Zohoré sem volt nagyon megbízható.
5: Nekem egyébként tetszett. Nekem már amennyit láttam belőle, egyébként azért túl sokat nem játszott, de szerintem ő benne van matéria. Aztán majd meglátjuk, szerintem nem gyengült különösebben a Fradi, és az alapcsapata megvan. Más kérdés, hogy abból ugye Kejta inkább nincs, mint van, de az alapcsapata azért jellemzően megvan Borbély Balázsnak. Hát ez egy jó kérdés, hogy majd a visszaállam. Például Kadu játszik-e, aki egyik legjobb volt szerintem tegnap.
2: Tehát Tegedős Erik azt mondta, hogy ő tartja az egész NB1 legsokoltalúbb játékosának.
5: Hát, de ezt így most nem gondoltam még végig, hogy az vajon ő-e, de tegnap szerintem a Fradiból ő volt a legjobb, de lehet, hogy Zsabzséban majd oda-oda játszik mondjuk ott, nem tudom, de azért más típusú meccs lesz. Igen. De ő tud bontani elől, tehát tegnap mondom, szerintem nagyon-nagyon jó játszott. Jobb oldalon nem volt értékelhető támadó foci a Fradinak, a bal oldalon volt.
6: Viszont az nagyon fontos,
5: is, bocsánat, is onnan jött.
6: Egy mondat nagyon fontos szerintem, hogy azok a egyelőre kiegészítő, de egyébként Borbély Balázs megadta nekik a bizalmat, magyar játékosok, Huberre gondolok, Lisztesre gondolok, hogy felvegyék a kesztyűt, mert amit mondasz, hogy az alapcsapat megvan, de az alapcsapatnak nem 11 emberből kell állnia, persze. Pontosan tudjuk, ráadásul jó sok csere is van, pontosan tudjuk a terhelést, a dupla terhelést, az időjárást, mindent. Szóval, hogyha ők lehet, hogy rajtuk fog múlni, nem azokon fog múlni, akik itt jó teresítményt nyújtanak, hanem pont akiknek a helyére kell majd jönniük, mert bármi történik velük, megsérülnek, nem bírják, mert évfutják magukat, stb. Egy jó Lisztes nélkül, egy jó Gruber nélkül, szóval nekik fel kell venni a kesztyűt, ha nem veszik fel a kesztyűt, akkor egyrészt el kell menni, másrészt kell más is, mert úgy viszont 11 emberre nem fogja bírni a Fradi, az biztos.
2: Majd erre szeretnék mondani, de látom, hogy Emil is jelentkezett.
3: Igen, arra, hogy itt ugye beszélgettünk arra, hogy télen már megvolt a csapat, most meg nem, de most is megvolt. Tehát megnézzük, elment az Abu Fani, akit Robi Kín azért kezdett el pont tavaly télen újra játszatni, mert kezdtek elfogyni az emberek, és elment az a Makrekis, akinek egyébként szerettem a játékát, mert sokat hozzá tudott tenni, de alapvetően majdnem ugyanaz a keret, ráadásul egy-két olyan játékos, aki mondjuk tavasszal nem játszott, vagy nem kapott lehetőséget, az most Borbély Balázsnál, azt nem mondom még, hogy kivirult, mert annyi meccset nem játszottunk, de hogy inkább Borbély Balázsnak kellett megismerni a keretet, és nem csapatot kellett építeni. Egyébként pedig edzői szempontból lehet, hogy könnyebb egy 18-20 fős kerettel dolgozni, mint egy 30 fősre, mert
2: ezt
3: akkor
2: mondta is ő.
3: Többen vannak, akik nagyon akarnak játszani, és sértődöttek. Egy viszont tény, bármelyik csapatból, Rubikén csapatából, Borbély Balázs csapatából, egy Nabi Keita igenis hiányzik, hogyha nincs ott. És hogyha Nagy Ádám pedig továbbra is tartom, hogy elsősorban szerintem NB1, és hogyha ott jól játszik, akkor nyilván nem fogja kiadni az európai csapatából sem, akkor az egy izmos belső középpályás sor lehet, és akkor az az NB1-ben is és remélhetőleg az őszi kupameccseken is jól muzsikál.
5: És meg azt gyorsan tegyük hozzá, hogy ugye Fradi nyilvánvaló tudta, hogy lépnie kell magyar ügyben, tehát a Nagy Ádám hazaigazolása az nyilván ezt erősíti. Ne felejtsük, hogy ötvös majd mindjárt meggyógyult, tehát van ott még egy válogatott magyar játékos középpályának egyébként. Nem mondom, hogy feltétlenül a kezdőbe, de a keretbe azért hiányzik nagyon, tehát hogy be lehet küldeni, és onnantól, miután Korbu, mint kicsodálatos módon kiderült, hogy mégis magyar, már Gomez nem, de Korbu igen, így azért magyarba tulajdonképpen meg is van a Fradi, Gudibusszal, Osváttal, meg még van egy csomó, akit be lehet cserélni. Tehát ilyen értelemben Nagy Ádám érkezése és ötvös felgyógyulással az NB1-et
3: kényelmesebb helyzet.
5: Azt egy fokkal kényelmesebbé teszi, de most a fókusz az Európa Ligán van, tudta, hogy a Fradiba is, mert egyszer nem tudnak olyan pont hátrányt összeszedni az NB1-be, hogy ott pánikolni kelljen most így 2026 nyarán. Az Európa Liga viszont az nagyon
2: éles,
5: most dől el, ott mindjárt eldől mondjuk egy elég vaskos bevételi csomag is, amit egy Európa Liga alapszakasszal viszonylag garantáltan a Fradi tud begyűjteni. Nem kell mondani, mindig fontos, most különösen fontos, úgyhogy szerintem nagyon oda fognak figyelni a visszavágóra, és nekem egyébként jó érzéseim vannak. Nem lesz egyszerű falat ez a visszavágó, de jó érzéseim vannak.
2: Hát ezért mondtam, hogy az 1-0 az egy nagyon-nagyon korrekt eredmény. A Fradi azt játhatta, amit szeret,
5: hát,
2: és amit nagyon tud.
5: Hát még idegen beszerzett gól.
2: Igen, akkor különösen, de hát az most már azért évek óta nincsen.
3: Pont jól fogalmaztad meg, hogy azért talán nem is volt benne az 1-0, úgyhogy tényleg örülhetünk.
5: Mert... Szerintem kimaxolták ezt a meccset.
3: Ezt a szót használtad, úgyhogy...
5: Kapott gól nélkül lehozni az eleve mindig jó. Tehát az ott mondjuk egy Dibusz úgy megy be az öltözőbe, hogy na, kapott gól nélkül
3: hát
5: hoztam.
3: A védelem. Hát
5: hoztam be a meccset, meg a védelem is. Tehát az 1-0 az egyik legszebb győzelem.
2: Nekem egyébként Sissé hiányzik ebből a csapatból, és nem is azért, hogy kezdő lenne, meg Gomez és Remaker szerintem is jobb játékos, de ott a védő pozícióban, a középső védő pozícióban nem elég mély, én szerintem a Ferencváros.
5: Hát az biztos.
2: Tehát ott lehetnek problémák.
5: Szalait is
2: csinálták, Sziszé sincsen, úgyhogy
6: az órét vették, de ugye hát még ott ki kell derülnie, hogy megérte a pénzét, hogy így mondjam.
2: Igen. És most arról nem le is beszéljünk, mert tényleg a Európa Kupa szempontjából mindegy is, hogy milyen minőségű fiatalokkal van a Ferencváros ellátva, de az tény, hogy Corbuterrel fantasztikus teljesítményt nyújtott szerintem. Nekem meg egyébként nem Kadu, hanem Corbu volt tegnap.
5: Ja, hát az kár is lett, mondanom, hiszen akinek a gólyába nyerünk, az akkor is szuper.
6: Jó, játszott, nagyon jó játszott.
2: Igen, én azt akartam inkább mondani, hogy nekem nem is a gólja, mert azt tudtuk róla, hogy nagyon jól lő, hanem az, hogy ő egy számára idegen pozícióban, hatosban nyújtott olyan teljesítményt, amit őszintén szólva, az elején néztem az összeállítást, mondom, ki játszik itt hatost? Ja. Mert ebben a csapatban keretben volt,
5: hát Lévi biztos
2: volt két tízes, meg egy nyolcas nagyjából. És ezt képest úgy lejátszotta a hatost, hogy öröm volt nézni. Ja. Az ütközések, szerelések, labdaszerzések is megvoltak. Úgyhogy ez jól
3: nézett
2: ki. Ez
3: nem lehet, hogy a Borbé-faktor egyébként? Tehát nézzük meg a tavalyi Győrt, hogy hány játékos tudott nála szintet lépni. És mondjuk került be a válogatottba és lett alapember, tehát szerintem amit eddig láttam én Borbé Balástól, az pont az, hogy egyes játékosokat még feljebb tud emelni, és lehet, hogy ez pont abból jön, hogy megnézi egy másik pozícióban, és teli találat. És lehet, hogy Corbunál pont ez van, hogy most hosszabb időre is be tudja magát betonozni oda a pálya közepére, miközben úgy tudtuk, hogy ő egy klasszik szélső.
2: De szerintem egyébként ez Borbé Balázsnak köszönhető, és kíváncsi vagyok, hogy még kik lesznek azok a játékosok, akiket ő majd így elő tud venni, mert azért vannak lehetőségek. Én nagyon-nagyon remélem, hogy...
3: Te utaltál, hogy a fiataloknak...
2: Igen, csak, én nagyon remélem, hogy Grubert is majd valahogy
6: csak ez nem csak az edzőtől függ, tehát ez nagyon fontos, tehát nem csak az edzőtől függ, tehát ő megtalálhatja mindenkinek az optimális pozícióját, csak az a kérdés, hogy az jó ember mit tesz hozzá fejben, testben, elhivatottságban, egyébben, és ez nagyon nem mindegy. Borbében is ne dicsérjük túl, mert az meg az NS faktor, hogy aki túl dicsérünk, az azonnal utána meg, azt hiszem Kalmer Janó kollégánk írt egy szenzációs edzetet a múlt héten, és aztán sikerült 5-2-re, nem mint a múlt héten, bocsánat, egyel előbb, amikor ugye a Twente ellen játszottak, és aztán sikerült indítani egy 4-2-es vereséggel a bajnokságot, majd pedig az újonc vasat sem megverni, úgyhogy egyébként teljesen egyetértek veletek, de csak zárójelben mondom, de ne dicsérjük túl, mert baj lesz belőle.
5: De most legalább bajnokit egyáltalán nem játszanak.
6: Most csak a Reált kell összecsomagolni.
2: Igen, hát arról is beszélhetnénk egyébként, de beszéljünk inkább a két másik magyar kupacsapatról, mert most a Ferencvárossal elég sokat foglalkoztunk. Jöjjön a Debrecen, aki hazai pályán játszik a Kopenhágával, egy olyan Kopenhágával, akinek a keretében egyébként két magyar van, Németh Hunor, és most már Margaret Fákos is ott van bent a hivatalos konferencia liga keretében a Kopenhágának. Én azt gondolom, hogy egyébként beleértve a Ferencvárost és a továbbjutás szempontjából mégis a Debrecennek van a legnehezebb dolga. Óriási csoda lenne, vagy legalábbis nagy meglepetés számomra, ha tovább mennének.
5: Hát igen, főleg azért, mert mondjuk a Fradi bizonyítja, hogy nem lehet semmiféle következtetést levonni az NB1-es produkcióból a nemzetközi produkcióra nézve, de azért az a Debrecen, amit eddig, hát ez egyetlen nulla pontos csapat ugye az NB1-ben, 100%-os már nincs, és 0%-os csak egy van a Debrecen, és a Kopenhága az eleve egy viszag stabil társulat, még akkor is ez a Magrafát igazolás, én ezen már sokat gondolkoztam, hogy, hogy biztos, hogy, hogy ott mi lehet a háttérben.
6: Nincs
5: tehát,
6: valami tévedés?
5: Tehát olyan, olyan nincsen, hogy, nincsen, hogy veszel egy embert, akivel elvileg terveid vannak, majd még mielőtt abból a tervből bármi lenne, már el is adod. Üzletileg nyilván tökéletes, tehát az, az a része az rendben van, de itt azért a Magraf menedzser vonalat én azért megvakargatnám, hát hogy ott meg, pontosan hogyan mentek az információk.
2: Hogy egy meccset játszott az Újpestben, tehát nem tudom elképzelni, hogy ne a Puskásban szúrták volna ki.
6: Ezt akartam mondani, hogy ezt a Puskás helyébe vakargatnám, ha nagyon akarnám. Mondhatjuk azt, hogy a károsult, ők is kaptak egy kerekebb összeget az Újpestől, de annak a másfélszeresét, hát ugye azt hiszem 1 millió euró és 1,5 millió eurót, tehát magyarul 1,5 millió eurót. De nem buktak rajta értelemszerűen, mert ez nem igaz.
5: De az Újpest úgy keresett félmillióról, hogy
6: de tökéletesen igaz a Balázsnak, hogy már ez nyilván nem úgy volt, hogy meglátták azon az egy Újpest meccsen, és azt mondták, hogy hát ez az ember
5: kell. De a válogatottban se látták meg, mert ott kifejten gyenge volt.
2: És egy olyan Újpest
6: reméljük, hogy nem látták.
2: Ráadásul azon az Újpest meccsen, amit láthatták, azon az Újpest is gyenge volt, hiszen a vereséget szenvedtek Nyíregyházán.
3: Nyilván arról lehetett szó szerintem, hogy ő eleve külföldre akart menni, és úgy írta alá az újpesti szerződését, hogy amennyiben viszont jön egy bizonyos ajánlat, akkor elmehet. Az más kérdés, hogy ez 30x nap múlva bekövetkezett, és 42 nap múlva elment. Úgyhogy itt, aki ténylegesen egy picit vesztett ezen a dolgon, az biztos, hogy a Puskás, mert 500 000 vagy 1 millió euróval többért adta el az Újpest, ugye nem tudjuk a hivatalos összeget. Sok sikert neki Kopenhágában, nekem egyébként nagyon tetszik az, amit a Dán klubfutball csinál, de nem a Debrecen ellen, igen. Szóval az, a Dán klubfutball az egy egészen jó modell, egy Michelinről lehetett olvasni, hogy elképesztően jó scout rendszerre dolgoznak, továbbértékesítés Premier Ligában 5-8-10-11 millió euróért, és a Kopenhágánál ugyanezt látjuk, tehát ők is voltak már BL főtáblán, úgyhogy nem véletlenül számolnak egy 21 éves magyar sráccal. Én nagyon remélem, hogy a következő mondjuk 12 év válogatott belső védőjét majd esetleg most vették meg, meglátjuk.
2: Már tudjuk, hogy mit vártok a Kopenhágától, mit várunk a Debrecentől.
6: Na, nem azt, amit eddig nyújtottak, tehát akkor én legalábbis nem azt. Hozzáteszem, hogy szerintem az Örmény ellenfelet maga biztos 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0 lehet egy ilyen különbségnél magabiztosságot említeni, mert kint Jerevánban is azért rengeteg helyzete volt, egy támadásból is volt, egy kapufa, egy véd, egy mit tudom, tehát azért ott jobb volt a Debrecen, de az ellenfél, hát hogy mondjam, nem volt túl acélos.
5: Hát meg 1-0-nál nem mehetsz biztosra.
6: Meg 1-0-nál pontosan így van, hogy bár akárhány helyzetet kiadsz hoppa egy embernek, már pedig ugye majdnem ez történt, ugye a végén értelemszerű volt, hogy kitámadnak az Örmények, és valamilyen lehetőségek lesznek, így is történt, hál' Istennek. Tovább ment a Debrecen, a Kopenhága egy más kávéház. Amit mondanék, az edzőre vonatkozik, hogy edzőkre. Tehát ugye hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ne jöjjenek külföldi edzők, vagy miért jönnek, vagy ezek gyengék, reszli, stb. Ez az egyik variáció. A másik azt mondja, hogy jöjjenek, mert a mieink gyengék, stb.
5: Valakinek kell lenni a padon.
6: Magyarul valakinek kell lenni. Nagyon jó. Az előző debreceni edző is külföldi volt. Mindenki ünnepelte, ugyanis a Debrecen váratlanul jó volt, váratlanul előbbre
3: jó focit.
6: És ez egy érdekes szituáció, hogy az előző edző azt mondta, hogy most azért a nemzetisége miatt, hogy mi véget, azt nem tudom, de hogy játszatok kicsit szabadabban, majd a Gyugyák megmondja, majd akkor. Tehát értitek? Tehát úgy hagyta őket. Tehát nyilván a keretek között voltak, de úgy hagyta őket, és ez a jelek szerint bejött. Most jött egy másik jó ember, aki észt, és Finországba, tehát északi stílus, egy ilyen sokkal vonalasabb, sokkal, hogy mondjam, megszabja előre, kiméri, stb. És a jelek szerint ez kevésbé zik. Azt mondom, hogy a jelek szerint, mert annyiból tudok kiindulni, amit látok a mérkőzéseken, már pedig az sajnos nem az igazi.
3: Tehát és nincs Szűcs, és nincs Bárány, ezt ne felejtsük.
6: Ezt akartam mondani, hogy most járt úgy a kulcsemberek.
2: Mint a télen a Ferencváros.
6: Pontosan így van, közben elmennek a kulcsemberek, vagy néhány kulcsember elmegy.
5: Magyarok ráadásul.
6: Ráadásul magyarok, és akkor
4: És akkor ott vagyunk, ahol a part szakadt, hogy akkor most mi történik. Tehát én nem irigylem a semmelyik csapatot sem, mert emlékeztek, amikor a Fradi fél évente ment, vagy kivásárolták az edzőt, vagy mit tudom, magától elment, Asztankovics, a holland, a nem tudom kicsoda, és akkor is azt mondtam, hogy akkor mire készüljünk, akkor mi játékos vagyok. Jó napot kívánok! Jön itt egy szőke, egy barna, egy ősz, egy magas, egy alacsony.
3: Védekezünk,
4: támadunk, három védő, négy védő, öt védő, nyolc védő, tök mindegy. Tehát teljesen másra. Egy évente, fél évente kell készülni. Szerintem Debrecen pont ez van, pont most fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak, és ez látszik a teljesítményükön. Nagyon nagy bravúr kell szerintem a Kopenhága ellen, hogyha tovább akarnak lépni.
5: Egyébként pedig természetesen a Kopenhága minimum 80-20-ba esélyes szerintem itt a Debrecen ellen, és a kezét, lábát összeteszi a Debrecen, ha egy Fradi féle 1-0-val lehozza ezt a mai meccset, és abból egyébként már lehet is tovább gondolkodni, de meg ne is legyen igazam, ahogy szokták mondani, de azért nagyon meglepődnék, ha mondjuk az augusztus végét megérné az észtember a Debrecen padján, hogyha ez úgy nagyjából ebben a mederben folytatódik.
2: Mi is folytatjuk, majd a hírek után, hiszen nem sokára jönnek a hírek, aztán az Etóval.
0: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
8: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Az AEK Athén csapatába igazolt Vitális Milán. Tovább emelkedett a Duna vízszintje. Hamarosan enyhülés jön. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
9: A bajnoki címvédő Eto FC-től távozó Vitális Milán, a görög élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő és Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athénhoz igazolt. A klub közlése szerint a 24 éves középpályás szerződése 2030 nyaráig szól. Bejelentette a török élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Trabzonspor Mohamed Salah leigazolását. Az egyiptomi támadó 2 évre írt alá, és magyar idő szerint 18 óra 30 perckor mutatják be a szurkolóknak. Ha a Ferencváros tovább jut az Európa Liga selejtezőjében, a Górnik Zsabzsa ellen, akkor Salah akár a zöld-fehérek ellen is pályára léphet, az augusztus 20-ai első meccsen, a playoff körben. Magabiztos teljesítménnyel döntőbe jutott Guzi Blanka az isztambuli öttusa Európa bajnokságon. A B csoportban szerepel a 2024-ben VB harmadik Erdős Rita és a tavaly EB bronzérmes Bauer Blanka. Az elődöntős mezőny második fele magyar idő szerint 17 órakor kezd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Jövő héten ismét ülésezik az országgyűlés, a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról, valamint szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csaknem 10 cm-t nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő délelőtt közösségi oldalán közölte, a paksi turbina rendben üzemel, de a kánikula miatt ma is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. A gáztározók nyári feltöltöttségének alacsony szintjére hívta fel a figyelmet a Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence azt írta, hogy a feltöltöttség csak az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most, a Tisza kormány idején. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével az árak nőnek, így egyre drágább a feltöltés, ami egyre többe kerül az országnak. Az egykori védettár alá csökkent a benzinára. Erről írt a gazdaság és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, a dízel 30 forinttal van a régió, 80 forinttal pedig a román árszint alatt. A holtankoljak.hu adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára jelenleg 594 forint, a dízelé 662 forint. Már 7 erdélyi megyében vezettek be harmadfokú hőségriasztást. A folyó kritikusan alacsony vízszintje miatt több térségben vízkorlátozás van érvényben. A magyar határ mentén fekvő Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye mellett Máramaros, Szilágy és Krassó-Szörény megyére is kiterjesztették a veszélyjelzést. Este 8 óráig kamionstoppot rendeltek el. Hazaárulónak nevezte és hosszú börtönbüntetéssel fenyegette meg Donald Trump azokat, akik az amerikai haderő raktárkészleteinek állapotáról szivárogtattak ki információkat. Az amerikai elnök szerint a szükségletekhez igazítva folyik az eszközök gyártása, miközben az amerikai védelmi ipar vállalatai minden korábbinál több beruházást hajtanak végre. Az elmúlt napokban több jelentés is szólt arról, hogy kritikus szintre csökkent az amerikai rakétakészlet. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat őrizetbe vett 3 tizenévest, akik a távol-keleti tengermelléki területen egy terrorszervezet utasítására meg akarták támadni az orosz nemzeti gárda egyik létesítményét. A gyanúsítottak adatokat gyűjtöttek az Ukrajnában harcoló katonák lakó és munkahelyéről. Gyújtószerkezetek előállításához szükséges alkatrészeket foglaltak le tőlük.
0: Közlekedés.
9: Több mint 6 kilométeres a torlódás az M1-es autópályán a főváros felé, Tatabánya centrum csomópont után az 59-es kilométertől baleset miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
9: Mérséklődik a hőség. Délutántól több helyen előfordulhat zápor, zivatar. Holnap reggel északnyugaton eső is lehet. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul. Holnap napközben 30-35 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És akkor folytatjuk tovább itt van Emélel, Deák Zsigmonddal, illetve Elpap Istvánnal. Azt ígértem, hogy az Etóval, de csak az utolsó, a végszavadra, az Emil végszavára hadd lépjek vissza, hogy az azért, hogy elveszted a két legjobbadat, Szűcs Tamást, illetve Bárány Donátot, azért az, amellett, hogy edzőt váltasz, nem egy jó előjel a nemzetközi kupára, illetve a magyar bajnokságra sem. És egyelőre úgy tűnik, hogy ezt a három pozíciót nem sikerült még teljesen betölteni a Debrecennek.
6: Hát ezt nyilván nem, tehát hogy mondjam, tehát én nem szeretném, hogy kirúgják az edzőt, félrejtés ne essék, edzőnk se, nem ezért mondtad, de így van, tehát tökéletesen megfogalmaztad,

0: összerúgta a port a kulcsemberekkel, például Vitálissal, aki azóta már az Alcaténak a megbecsült labdarúgója.
1: Néhány órája.
0: Néhány órája, így van. De a lényeg az az, hogy meg még másokkal is, és az Zuhany híradó szerint egyéb kulcsemberek, és akkor egyszer csak összecsomagolták 4-0 az egyébként egész jól kezdő is és győzelemmel kezdő Nyíregyházat, szóval...
1: És vezetik a tabellát,
0: és rengeteg nagyon tehetséges 18-19 éves srácsa. De ugye ezek egy-egy meccsek, pár így meccs, van. Hogy így mondjam, és persze láttuk őket a luxemburgiak, láttuk őket kiesni az izlandiak ellen a BL selejtezőből, láttuk tovább jutni, mondhatjuk azt magabiztosan, de mégis a hazai meccs ismeretében, hát ott azért nem voltak láncarappó formában, szóval visszatérve, vagy összekötve ezt a kettőt, érdekes ez és visszatérve a saját gondolatomhoz is, érdekes, hogy a külföldi edző honnan, Mexikóból, Észtországból, hát én nem tudok képzelni ennél tehát minden szempontból, gasztronómiailag, a lányok, a fiúk, hogy néznek ki, kultúrák, történelem, tehát nem, és egyszer csak itt találkoznak, és ugyanazt kell csinálniuk, a focit, és szerintem szinte csak a szerencse kérdése, hogy melyiknek fog összejönni.
2: Igen, egyébként annyit hadd mondjak hozzá, és akkor térjünk át az Eto'ra, hogy nekem van egy összeesküvés elméletem, hogy miért pont Vitálisra rúgta össze a port. Ha én jól sejtem, és jól hallottam az Zuhany híradót, azért azt már tudta a mexikói edző Juárez, hogy nemhogy hetek, hanem napok, órák kérdése, hogy Vitális eligazol. És azt meg ti is tudjátok, mindannyian sportoltatok is, hogy az egyfajta kríziskezelési helyzet, hogy ilyen sok terápiát alkalmazunk, és hát kivel alkalmazod a sok terápiát, kit teszel ki a csapatban, nyilván a legjobbat, főleg ha tudod, hogy holnap után már amúgy sem lesz az a
1: kockázatmentes.
2: És ez elsőre, ahogy Zsiga is mondta, jól összejött, hiszen a 18-19 éves gyerekek tűzbe mentek a klubért, tűzbe mentek a mexikóért, és rúgtak egy négyest. Hogy ez hosszabb távon milyen lesz, azt nem tudom, de egyelőre a kulcsemberek közül meg egyébként csak Vitális távozott. Az egy más kérdés, és erről is lehetne érdemes beszélni.
1: Meg Boali még nem jött meg.
2: Már megjött.
1: Még nem volt pályán.
2: De hogy erről is érdemes talán beszélni, hogy mitől ennyi a sérült. Tehát ezek a néhány hetes sérültek, de ezek így egyszerre jöttek össze. A gyulladás, az izomsérülés, a húzódás, tehát ezek olyan dolgok, amik akár az edzésmódszerekben is kereshetjük akár problémát. Na de térjünk vissza az Eto'ra, nagyon nehéz mérkőzése lesz, a transfermártot nézve nagyjából egyenlő a két keret értéke, viszont az Eto'ban most elsősorban a 18-19 éves gyerekek, meg a 20 éves gyerekek lesznek a kulcsemberek, mert hogy nagyon nem fog változni az Eto' kezdőcsapata a Nyíregyházihoz képest.
1: Antonnal mi van?
2: Már labdázik, de még egy
1: óriási belső erősítése lesz a Győrnek abban a pillanatban, hogyha bevethető.
2: Így van, ráadásul Stefu is megsérült. Ugye
0: ezt akartam mondani,
2: helyette Schön fog játszani. Már hogy a Stefu helyett nagyon úgy tűnik.
0: Szerintem Anton sajnos jó régóta nem játszik már, de eszeveszett értéke volt a Győrnek, és Stefu, én, aki ballábas vagyok, Pistára nézek, akiről tudom, hogy szintén ballábas. Szóval ott a bal oldalon védekezésben és támadásban is minden szempontból régiósként húzni egy csapatot így, ahogy a Stefu szerintem le a kalappal, hogyha ő nem játszik, akkor az még a felsoroltaknál is nagyobb baj szerint.
2: Hát ott van a keretben, csak ugyannyira egy házi elleni mérkőzésen a 62. percben le kellett cserélni, és jött helyette egy 2007-es srác, Csorba Noel.
1: Ezzel együtt természetesen a Eto'nak Rigában, vagy nem pont Rigában, hanem a Riga ellen lényegesen jobbak a továbbjutási esélyei, mint a Debrecennek a Copenhagen ellen, és amennyire szerintem irtatosan elrontották a Reykjavik elleni óriási lehetőséget, hogy BL selejtezőbe vagy egy izlandi bajnok ellen, ráadásul eleve elrontották az első meccset. Annak a végét főleg elrontották, de még abból is viszonylag talpra álltak a második meccsen. Aztán azt is elrontották. Pedig csak ott kellett volna tovább menni, és szinte biztos, hogy van egy konferencia liga alapszakaszod minimum a végén, mert a bajnokot ugye védi az UEFA-nak a lebonyolítási, selejtező lebonyolítási rendszer. Ezt elrontották, most már nincs könnyű dolguk, de azért én ezzel együtt én bízom a Győrben, hogy még nem látom, hogy ebből mi lesz,
0: miért?
1: Ebből a mai
0: meccsből. Nem látod, hogy miért.
1: De az a jó hírem van saját magam számára, hogy látni fogom viszont cserébe.
2: De egyébként azért érdekes, amiről beszélgetünk, hogy esetleg krízis van a klubnál, mert hogy ha meg az eredményeket nézed,

0: egy veresége volt az Etónak ponton az izlandi, az persze sok minden elment.
1: Ennyi szóval is.
0: De hogy azóta nem szenvedett vereséget az Eto, viszont a mutatott játék volt sokszor ijesztő, nem?
2: Nem is krízis helyzetet mondanék, és aztán gyorsan szegény Emilnek átadjuk a szót, mert látom, hogy már a jegyzeteit írja, hogy aztán beolvassa a következő fél órában,
3: Nincs már fél órám, de beolvasom.
2: Akkor most sietned kell. De a lényeg az, hogy minden későn kezdődött náluk, mert hiszen hirtelen, ahogy ránézésre váratlan volt Borbély Balázs távozása, nem tudták kezelni, nem tudták időbe kezelni, új sportigazgató, új izé, minden új volt, lehet, hogy még a mezük is új lett, nem tudom. Értitek? Tehát, hogy valahogy le voltak maradva, és úgy próbáltak először még önmagukat utolérni, és én nagyon remélem, hogy most önmagukat utolérik, mert hogyha utolérik önmagukat, akkor ezt a Rigát szerintem
1: tudja pöckölni. Közben ugye a legjobbjuk Görögországba szerződött.
2: Jó, de ez az önmaguk utolérésének.
1: A legjobb csatáruk a VB-n vigyézkedett, és onnan sérülten távozott, tehát ott megint elvesztettek Bembo Arinál pár hetet.
2: Jó, de ez benne van. Benne van egy...
1: Tudom, csak hogy együtt sok, szóval inkább együtt, és ezek a legfontos, igaz, hogy közben ugye Csingert és Sönt magukhoz tudták kötni, mert az ugye az kölcsönben játszottak, és magyar válogatott kulcsemberekről van szó, hát akkor még Tóth Rajmund kérdése is ugye lóg a levegőbe, aki magyar is, válogatott is,
3: sérült is van.
1: De kérőkről is szó van, tehát őt egyáltalán nem garantált, hogy őt sikerül megtartani, pedig így, hogy Vitális elment, így aztán, és a magyarokat nézzük így végképp,
0: úgy számoltam, hogy 2-3 játékostól kell a nyár folyamán megválni. Én azt gondolom,
1: hogy most elment és Vitális, ugye?
0: Nem, hát Pistur nem
3: volt
0: ebben a kettőben.
1: A kezdőben
0: én azt gondolom, hogy 1-2-re fog ez redukálódni. Tehát én én azt gondolom, hogy még vagy Bembo Ali, vagy Tóth, de lehet, hogy egyik
1: igen,
0: sem.
1: Igen, mert Bembo Ali posztjára azóta ugye igazoltak.
0: Bár ő elsősorban egyébként szélső Gyukanovics, de meg tudja oldani, mint láttuk. Illetve én úgy tudom, hogy oda is szeretnének, középpályára is szeretnének két embert. Mert egyébként, amit nyer ezzel az Eto, ezzel a sérülés hullámmal, azok a fiatalok bemutatkozása, tehát Décsi Ádám, a Szép Marci, a Csorba Noel, a Sejem Bálint, az Uma Tuma Ádám, az Urblik Norbert, tehát...
1: Csak együtt ez ennyien sok, ennyire van, sokat ilyen tét mellett nem szabad van. Játszatni.
0: És akkor Emil?
3: Még a Vitális témához szeretnék hozzáfűzni.
1: Azóta jegyzetel, Emil. Ami...
3: Hogy annak azért nagyon nincsen jó optikája. Ami a Vitálissal történt, mert adott egy játékos, aki kulcsembere volt az Etónak, szeretik a szurkolók, amit mi megismertünk belőle, akár a pályán, akár pedig a pályán kívül a mikrofon vagy a kamera előtt, vagy mögött, az, hogy ő egy szerethető karakter, egy normális srác, és akkor jön egy mexikói szakember, aki gyakorlatilag egy ilyen karakterű játékost tesz ki a csapatból, szóval ennek nincs jó optikája. És hogyha az Eto bejut a konferenciáig a csoport körébe, szerintem nagyjából akkor lehet ezeket a dolgokat egy picit elfeledni, de hogyha nem, akkor ezek erősebb hangok lehetnek, még úgy is, hogy látjuk, hogy ő sérült, ő nem játszik, viszont mindhárom még versenyben lévő magyar csapat közül messze az Etónak van szerintem, azt nem mondom, hogy a legkönnyebb dolga, de a legkevésbé nehéz feladata, mert a következő körben is, ha a Rigát legyőzi, akkor
0: egy akár
3: igen. Szóval, hogy a Győrnek szerintem jó sansza lenne egy alapcsapattal, egy teljes csapattal elmenni a konferencia ligába főtáblára.
1: Hát a tavaszi Győrnek simán.
3: Annak igen, de még a mostanak is attól függ, hogy ezek a játékosok, akiket most felsoroltunk, kik tudnak játszani akár már a jövő heti visszavágón. Minden esetre az számomra továbbra is kérdés, hogy találsz egy magyar bajnok csapathoz Mexikóban edzőt, akinek ráadásul nincs 8-10 éves tapasztalata, az európai futballt azt csak a televízión keresztül ismeri. Ettől még sülhet el jól a dolog, de ahhoz nagyon kell egy konferenciálig a főtábla, mert ahogy itt elhangzott, azzal, hogy a BL első selejtező fordulóját bukták, és azonnal két emeletet estek, azzal elképesztően nehéz helyzetbe kormányozták magukat.
0: Egyébként Mohai Dominik írt nálad a Nemzeti Sportban egy cikket, hogy a fiatalok teljesen megőrülnek, vagy teljesen odaálltak a mexikói mester mellé, és én is úgy tudom ismerve néhány szülőt és néhány játékost, hogy teljesen mögötte vannak, és de nem csak ők, hanem a kulcsjátékosok is, tehát kialakult egy kör, ami ilyenkor teljesen természetes, aki támogatja, és Vitális sem volt ellene, csak ott Én mondom, én tartom magam az összeesküvés elméletemhez.
1: Lehet
2: benne, a logika, ez teljesen a logika, amit mondtál, tök adom.
0: Is igaz,
2: meg amit pont ezt akartam mondani, amit Emil mond, hogy egy vitális típusú emberrel viszonylag nehéz összeveszni, ha csak nem akarok vele összeveszni, érted, amiről beszélek, és akkor már is a két igazságot össze lehet kötni, olyan, mint hanem ennek össze összefüggés, de hogy nincsen. De hát igazából úgyis az eredmények fogják megmutatni, tehát mi beszélhetünk az öltözőről, meg a fiatalokról, meg mindenről, de ezt a rigát ki kell verni, és közben pedig a bajnokságban, nem mondom, hogy elől kell, vagy legelől kell maradni, de minden esetre helyet kell állni, ahhoz
1: túl kell élni, most
2: túl kell élni, hogy ennek az embernek, és mi leszünk az első, vagy én, akkor inkább úgy mondom, hogy én leszek az első, aki azt mondom, hogy igaza volt a mexikói mesternek, de nagyon sokan azt mondták, pont mint az észt kollégára, hogy tudom én, októberben már nem lesz itt. És én azt szeretném, hogy itt legyen, mert az pont azt jelenti, hogy a győr helytáll.
1: Mohai Dominik nem győz lenyugtatni, mindig mondja, nem, nagyon jó figura, nagyon kedvelik.
0: Én is így ismertem meg egyébként.
2: Adja Isten, tehát tényleg azért mondtam azt, hogy én leszek az első, aki tapsolni fog fejfelett, de először lássuk a medvét.
0: Na, elérkeztünk odáig is, tulajdonképpen egy bravúros átkötéssel az átigazolási hírek, és a válogatott is nem jöhet ki ebből annyira rosszul, hiszen két kulcsembere, most már Vitálisra is talán mondhatjuk, hogy egy csapatban játszik a görög bajnokban. Tehát ez nagyon jól néz ki Varga Barnabás és Vitális Milan együtt, és ráadásul, ha igaz, hogy Nikolic ragaszkodott az AEK edzője Vitálishoz, akkor ez játék lehetőséget is garantál neki.
3: Az elején biztos. Egyébként egy jó karakterű srác, aki eddig mindenhol meg tudta ugrani azt a szintet. Ez most az eddigi legnagyobb szint szerintem a pályafutásában, bár a Győrből a magyar válogatott kezdőjébe az se egy kicsi ugrás. Egy nagyon jó karakterű, szimpatikus srác, biztos sokat segít neki, hogy van már magyar csapattársa, akinek van fél év előnye, és így, ahogy mondod, én is úgy tudom, hogy tényleg az edző ragaszkodott hozzá, ez pedig azt mindenképpen garantálja, hogy az elején meg fogja kapni a lehetőséget. Nem bízom benne, hogy ebben az erős ajékban azért ő kapja majd a meccseket, meg a játékperceket.
0: De gyakorlatilag egy új középpályás sort igazoltak a nyáron, Nikolic kérésére igazoltak egy fint, meg nem tudom még kit, úgyhogy gyakorlatilag ő úgy rakta össze, hogy ebben most már csak Vitális hiányzik.
2: Hát, és ugye ne felejtsük el, hogy BL playoff, ott kezdenek. Tehát magyarul egyet kell lépniük, és BL alapszakasz. Tehát, és ott két magyarral egy komoly csapat.
3: Ez nagyon hangzik.
2: Meg rezegtettem Emilt, mert nek az borsozott a háta, hát, igen, ezt akartam, ezt kerestem.
3: Most egy AEK Liverpool BL főtáblás.
2: Bizony. Szóval, vagy a Galata, vagy mit tudom én. Tehát magyarul ezt ne felejtsük el. Tehát magasan vannak, persze meg kell nyerniük, tudomásom szerint Vitális nincs nevezve, tehát még a BL-be ő nem fog hozzátenni. De mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogyha ott vannak, akkor viszont minden lehetősége megvan, hogy a görög bajnokság mellett a legmagasabb szintű európai kupaporondon is helytállhasson.
0: Viszont akkor azt tegyük helyre, amit most mondtál, mert azért az sok helyen megjelent, hogy nem játszhat a nemzetközi kupában. Játszhat, a főtáblán már játszhat.
2: Igen, de most igen. A playoffot mondtam én.
0: Tudom, hogy te a playoffot mondod, csak igen. a magyar sajtóban úgy jelent meg, a görög sajtóra hivatkozva, hogy hát nemzetközi kupában nem játszhat, mert már szerepelt az etapban, nem, ez nem igaz, a főtáblán már játszhat.
2: Persze, a BL selejtezőben játszott az Izlandiak ellen még győriként, tehát azért nem játszhat a BL a playoffba, így van.
1: Én örülök annak, hogy gyarapodnak az embereink mindenfelé Európába. Persze, hogy az lenni szokott, egy részük fogja megvetni a lábát, vagy egy részük fog úgy szerepelni, hogy abból például a válogatott is profitál, hát remélhetőleg minél többen. Nyilván Rossi is ennek azért mindent összevetve örül, még akkor is, ha nehezebb így megnézni őket, mint hogyha egy kupaszban vannak itt az NB1-ben, azért Rossi elég sokan voltak az NB1-ből, vagy vannak az NB1-ből az utóbbi időben, de így most egy kirajzottak Tóth Alex és Varga után, akik ugye mentek télen, most rengetegen kirajzottak, Margrave-tól
0: Szűcs Tamás,
1: Szűcs, Bárány, tehát sokan vannak, meg még lehet, hogy lesznek is, így azért kicsit a radar alól kikerülnek, de hát majd a Mister majd figyel rájuk, mert azért meg fogják ezt oldani. Optimista vagyok abból a szempontból, hogy ezzel nem romlik az ő teljesítményük, de akárhányan is mennek ki természetesen a, az őszi nemzetékliga, senki se sérüljön meg, de az őszi nemzetékliga csapat pontosan ugyanarra az öt legfontosabb emberre fog épülni, Orbánra, Szoboszlaira, Schäferre, Vargára, Kerkezre, Sallaira,
3: Tóth Balázsra, így van. Szintén benne van, hogy klubot vált.
1: Igen, de hát ő neki, ők az annyiból kockázatmentes, hogy Rosszinál ő az első számú kapos, és punkt. Tehát ezt Rosszi kijelentette. Úgyhogy,
2: hát meg oda nem lefelé fog menni, hogyha megy.
1: Igen, de a keret alja, vagy a perifériája az érezhetően szintet lépett, vagy szintet léphet, mert azért még most kell majd bizonyítaniuk. És az biztos, ez mindenképpen jó.
0: Margráf Ákosról beszéltünk, viszont nem beszéltünk Gulácsi Péterről. Sajnos a válogatott szempontjából ő már mindegy, de az, hogy a Lipcséből a Villarrealba egy spanyol élcsapatot tudott találni, én azt gondolom, az ő pályafutásának lezárása szempontjából is tökéletes választás
3: és volt. És simán van benne két jó év, vagy akár több is, tehát, hogy igazából a Villarreal szerintem nem kockáztatott azzal.
0: Sőt, direkt ilyen kapust kerestek. Azt mondták, hogy a fiatal kapusnak versenytársként egy nemzetközileg ismert, rutinos kapust szeretnének hozni.
1: Gulácsi meg egy ilyen klímát, egy ilyen gasztronómiát, meg egy ilyen bajnokságot keresett. És akkor
2: meg egy ilyen színű mezt.
1: És akkor így szépen találkoztak.
2: Hát meg azért nyilván, bocsánat, ott részben azért minden. Mondták ezt, mert ilyen kapust igazoltak. Tehát ők se, de ettől még van benne logika, amit mondtak, tehát nem egy eszeveszett dolog. Ennél sokkal jobb helyre nem kerülhetett szerintem.
3: Nem egy hűtlen típus. Az elmúlt három év miről szólt Lipcsében, hogy megy a New York Red Bullhoz, aztán el fog igazolni, hoznak a helyre, tehát igazából minden nyáron
0: igen, de mindig kiharcolt a helyét.
3: Igen, és most viszont jött egy spanyol ajánlat, szerintem a lehető legjobb döntést hozta. Egyébként abszolút. A Lipcse is, mert hozott helyette egy fiatal kapust, aki a következő 10 év gulácsója lehet.
0: Hát igen, de hozott egy 35 éves norvégot, Nylandot.
2: Ez például érdekes, aki egyébként jó védett a VB-n, tehát hogy mondjam, jó kapus, de mondjuk ő nem biztos a jövő embere. Tehát hogyha mondjuk valamik Lipcsei vezető azt mondja, hogy igaz, hogy Gulácsi elment, de itt a jövő embere Nyland, az például nem hiszem el.
0: Igen, valószínűleg nem is fognak egyébként. Na 3 percünk van, vagy 3,5 percünk van, és van még úszó EB-nk, meg atlétikai Európa bajnokságunk. Ki mit vár? Az úszó EB az ugye kezdődik már augusztus 10-én.
3: Legalábbis a medencés rész.
0: Igen, az atlétikus. Most már 4 ezüstön vagyunk túl a nyílt vízén.
3: Igen, és szerintem holnap ez még jön legalább egy érem, mert holnap ez ugye a fiúknak és a nőknek is 3 kilométeres úgynevezett knockout, szombaton meg a váltóverseny, medencés úszás. Nagyon kíváncsian várom a 100 pillangót, ahol megláthatjuk, hogy Milák Kristóf mire képes, és ott lesz még egy Kós Hubertünk is ugyanebben a számban, úgyhogy nagyon várom, hogy a Hubi mit tud csinálni Európában, szerintem szuper EB-je lesz, és ugyanezt kívánom Milák Kristófnak, hogy az legyen. Kíváncsi vagyok, hogy Jákl Vivien visszatudott-e térni arra az útra, amiről két éve letért. Úgyhogy ez egy izgalmas ebbé lesz.
0: Igen, nekem is ez van. Meg ugye 8-an úzták el már csak azt a szintet, amit a kapitány kijelölt.
1: Hozzáteszem, azért ez egy magas szint volt.
0: Tehát magas szint volt, de azt mondta, nem sokkal előttünk a Sós Csaba kapitány, hogy nagyon csalódott emiatt, hogy csak 8-an úzták
2: meg. Most nyilván, ha ő csalódott, akkor én sem örülök, de azért az mind atlétika, mind úszás olyan, hogy a VB az egy más kávéház. Ezt azért vegyük bele, mind a két sportát. Kivéve mondjuk a hosszú táv úszást, mert ott például az európai elit, az a világ elit, tehát azt látjuk, hogy ugyanaz a Wellbrocktól kezdve az olaszokban át, a
0: valamilyenken keresztül. Nem volt a Johnson az, aki az Ausztrál Johnson az, aki
2: nagyon. Igen, de ugyan, tehát hogy mondjam, a derékhad, a jó,
1: a
2: fiúknál meg teljesen, tehát ott lehet értékelni, nem mint hogyha én egy EB címet vagy érmet nem értékelni, csak ezt jó, pontosan így van, kezeljük a helyén,
1: és atlétikában
2: így van, úszásban lesznek, adja Isten, hogy legyenek aranyaink, hajrá, hiszen már ezüstjeink az most egy időre elég lesz, jöhetnek az egyéb színek, ami pedig az atlétikát, illetve meg egy viszonylag nagy csapattal megyünk, és ott is éremesélyekkel, épp az, többet mellett azért, mert EB-ről beszélgetünk.
1: Katzberg,
2: és például nincs a kanadai haverunk.
1: De van vagy 3 európai, amelyik idén nagyobban dobott, mint Alász, aki viszont az év főversenyén mindig
2: jó. Meg üzembiztosan dobál szenzációsakat, most a többiek is üzembiztosan dobálnak szenzációsakat, tehát mondjuk így tényleg a napi forma fog dönteni.
3: Atlétikában a hétfőket szerda lesz a legizgalmasabb, olyan értelemben, hogy a legtöbb érmes, döntős reményünk az ott lesz. Úszásban viszont hétfőtől vasárnap.
1: Hát főleg, mert Kós gyakorlatilag olyan étlapot úszik, hogy meg a váltók.
3: Ja, a 200 vegyesről nem döntött, az van vasárnap a 100 háttal.
2: Igen.
3: Úgyhogy az első 4 egyéni szám meg a
1: többi meghatározó. Sós Csaba már mondta, hogy ott lesz ő. Bomber azt most a Sós teljesítőképességének a határait próbálja ki. Kettővel több, ha mindenhol döntős, vagy mindenhol végigmegy, kettővel többször úszik, mint Michael Phelps úszott, amikor a legtöbbször.
3: Erre jó terep a mostani EB egyébként.
2: Megnézzük Kós és Sós teljesítőképességének a határait. Egyébként én Börmingham az atlétikában még nagyon várom egyrészt Molnár Attilát, másrészt nekem nagyon nagy kedvencem Kozák Luca, és annyira örülök, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az európai elitben sikerült visszatérnie. Én ott voltam azon a müncheni Európa bajnokságon, volt szerencsém közvetíteni, amiben második lett, és nem hittünk a szemünknek akkor sem.
3: És azóta jobb időket.
1: És az sport, de mondjuk a mezőny is följebb van, tehát legyen egy hat, és akkor az tényképpen egy vállalható.
2: És sportolója lett egyébként ezzel az eredményével. Innen is látszik, hogy az atlétika micsoda sporták, hogy abszolút tudjuk.
3: És akkor csak mi már lassan véget ér zárásként, becsüljük meg a döntőket atlétikában, illetve a döntős hát közeli helyezéseket, mert mondtad az 1-6-ot, ha Kozák Luce egy jó időt futva lesz hatodik, szerintem felállva tapsolunk.
1: Hát így mérhető sportágokról van szó, tehát ilyen értelemben ott nincs vita.
2: Így van, Bitman Emilnek, Deás Zsigmondnak és Elpap Istvánnak köszönöm, a Nemzeti Sportkör már a véget ért, nem sokára nyílt vízi úszással folytatjuk.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Megkezdődik a labdarúgó konferencia liga harmadik selejtező köre. Ráadásul két magyar vonatkozású mérkőzés is egy időben kerül sorra. A Debrecen hazai pályán a dán óriás a Kopenhága ellen próbál túljutni, míg a magyar bajnok Etónak talán könnyebb dolga lesz a lett Riga ellen. Kövesse velünk a találkozókat 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 3 és 4 óra között itt a Hazafutásban vendégünk volt Sós Csaba, a Medencés Úszók Szövetségi kapitánya, de azért velük már, vagy vele már érintőlegesen beszéltünk a nyílt vízi úszók egészen káprázatos szerepléséről, hiszen eddig lementek az 5 és a 10 kilométeres számok, és 4 ezüstérmet szerzett eddig a magyar válogatott, 2-t Betlehem Dávid, 2-t pedig Mihályvári Farkas Viktória. A következő összeállítás Olasz Gergőtől ezekről a sikerekről szól.
4: Remekül kezdte a magyar küldöttség az úszó Európa bajnokságot, hiszen nyílt vízi versenyzőink első 4 számukból mind a 4-en érmet szereztek. Betlehem Dávid, valamint Mihályvári Farkas Viktória 2-2 arányban osztoztak ezeken az érmeken. De hogy milyen elosztásban, az most a következő percekben kiderül. Kedden kezdődtek a nyílt vízi úszók versenyszámai, elsőként a 10 kilométeres távval mind a férfi, mind pedig a női mezőnyben. Előbb Betlehem Dávidék ugrottak a Szajnába, olimpiai bronzérmes sportolónk pedig éppen hogy csak lemaradta a német Florian Weltbrocktól, így ezüstérmet szerzett. A versenyt követően a Szajnából kimászva Korsos Kristófnak értékelte az eseményeket.
5: Egyelőre még nem tűnsz annyira boldognak, de azért remélem ez majd változik itt az interjú közben. Hosszú hajrát indítottál, ezüst a vége, hogyan könyveled el magadban ezt így?
6: Jó volt, jól éreztem magam, éreztem, hogy a franciák végig nem a végén akarnak mondjuk, le persze a végén is el akartak lenni, de inkább mindig el akartak lenni, hogy mondom, azért hazai nézők előtt éreztem, hogy sokszor kell erőből, de próbáltak mindig elő lenni, szóval a hatodik kör végére azt mondtam, hogy most már tényleg elő kell maradni és menni, szóval remélem, hogy sok jó taktikai döntést hoztam menet közben, viszont hát a végén kicsit korán nyitottam meg a hajrát, itt a hetedik kör visszafelé már éreztem, hogy előre kell menni, és próbálni menni, kicsit kizökkenteni a flót. Szerintem sikerült, aztán nem kell az elfelejteni, hogy a világ egyik, hanem a legjobb nyíltvízi úszója még mindig attól még, hogy a hideg hullámos íze nem úgy ment neki, de látszott, hogy a végén már neki se sodort annyira a víz, inkább ő is bal oldalon ment, mint hogy kiment volna a hajókhoz. Jó, jó taktikával úszott, és tényleg akkor indult el mellett, amikor nem számítottam rá, szóval nem tudtam úgy harcolni, valahogy szerettem volna, de tényleg elkészültem az erőmmel, szóval nem vagyok csalódott, ebben ennyi volt, örülök, hogy volt bennem, hogy elinduljak, és magamra vállaltam az utolsó kört.
5: Igen, említetted ezeket a taktikai döntéseket, ez mennyiben volt improvizáció? Én itt menet közben a parton azt az infót gyűjtöttem be, hogy nagyjából ez volt a terv, hogy a hetedik kör második felében megindulsz.
6: Igen, ezt hát én is ezt szerettem volna, ugye 1200-as volt egy kör, szóval visszafele kb. 1600-1700 méter, azt szoktam bírni. Most is szerintem elég jól bírtam, hiszen hárman maradtunk a végére, a Klement is már egy kicsit lemaradt tőlünk, szóval jó formában vagyok, jól éreztem magamat. Nagyon feküdt a flónak ez a sík víz, meleg víz, szóval nem vagyok csalódott tényleg. Azért tőle kikapni nem olyan rossz, de remélem azért holnap én verem meg őt.
4: Majd a következő Szajnában rendezett versenyen ismét egy ezüstéremmel távoztak a magyar sportolók, hiszen Mihályvári Farkas Viktória a második helyen végzett olasz ellenfelével szemben a 10 kilométeres számban. Kissé csalódottan, mégis pozitívan értékelte a versenyt Mihályvári Farkas.
5: Egy gyönyörű ezüstérem ezúttal is Magyarországnak, 10 kilométeren. Gratulálok Viki ehhez az eredményhez. Mekkora küzdelem volt ezt, ahogy élted meg?
7: Hát először is köszönöm. Az, az igazság, hogy azért ez a nyolc kör, ez nagyon hosszú volt, tehát hogy végig számolni és tudni, hogy úristen, még ennyi kör van hátra, azért sokkal másabb mentálisan, mint amikor azért csak hat kört kell leúszni, de összességében egyébként jól éreztem magamat a versenyen. Azt gondolom, hogy azért az, hogy majdnem végig én vezettem, azért az elég sokat kivett belőlem, de muszáj volt ezt is megpróbálni, hiszen én azért nem annyira szeretek verekedni, nem is nagyon tudok, és azért könnyedén be tudnak darálni, és azért itt nagyon rövid szakaszok voltak a fordító bóják között, amik azért elég veszélyesek ilyen darálás terén. Most az olasz bírta jobban, tavaly én bírtam jobban, úgyhogy most megcseréltük egymást. Ez ilyen, de azt gondolom, hogy büszke lehetek magamra, és elégedett vagyok az úszásommal, a helyezéssel is, úgyhogy nyilván még valószínűleg kicsit többet kellene edzeni, vagy nem is tudom másképp, vagy az is lehet, hogy csak meg kell szokjam, hogy ennyit vagyok elől, de szerintem ez jó lesz, és mindenképpen nagyon jó, hogy így augusztusig ezt végigcsináltuk, kibírtam, és most tényleg jó formában vagyok.
5: Ugye a taktika választás kapcsán itt most vázoltad, hogy miért döntöttél így, és ez nyilván érthető is, viszont ilyenkor mi játszódik le egy úszóban, amikor szerintem számítottál arra, hogy jönni fog az olasz, és tényleg ott mi minden történt, mire gondoltál, mennyire volt reális az, hogy vele menj még?
7: Igazából ilyenkor az ember csak arra tud gondolni, hogy azért ez már az utolsó egyenes, itt már nincs helye taktikának, itt csak menni kell, és próbálni minél jobban ott maradni rajta, hogy hát, ha még a végén talán ő egy kicsit hamarabb fárad el, mint mondjuk én, és akkor hátra tudok rajta fogni. Nyilván ez most nem sikerült, én azért jóval fáradtabb voltam valószínűleg, de azt gondolom, hogy az, hogy majdnem a végéig ott voltam a lábvizén, az sokat segített azon, hogy a többiek jobban lemaradjanak tőlem, ugye nekem nem olyan gyors a hajrám, tehát hogy azért a többi versenyző sokkal nagyobb iramot tud váltani az utolsó 50-100 méteren, én akkorát nem tudok, úgyhogy nekem ott mindenképpen kell az előny, és ezt csak úgy tudtam megcsinálni, hogyha minél tovább rajta maradok az olasz versenyző, mert akkor tudunk egy olyat szökni, akár ketten, amit többiek nem bírnak, és akkor már hátulról engem nem tudnak megfogni.
5: De a tavalyi arany után az idei EB ezüst 10 kilométeren, az milyen megerősítés itt a nyílt vízi célokat figyelembe véve?
7: Szerintem ez egy nagyon jó előrejelzés, ugye az, hogy tavaly ugye zöldfülűként érkeztem, valószínűleg azért is hagytak azért ennyit előrúszni, például tavaly meg ilyenek, mert nem tudták, hogy mire vagyok képes, azért most már jobban tudták, hogy mire vagyok képes, jobban figyeltek rám, de szerintem ez mindenképpen jó jel, hogy tavaly is ott tudtam lenni az élen, most is ott tudtam lenni az élen, illetve ugye a világkupa versenyeken is két bronzérmet szereztem, úgyhogy azt gondolom, hogy egyre jobban jövök bele, tanulok, és azt gondolom, hogy ez így nagyon nehéz, vagy hát nem is tudom, fura kijelentés, főleg tőlem, de én azt gondolom, hogy a nyílt vízen az elithez tartozom, és ez nagyon-nagyon jó érzés.
4: Már a keddi első napon is két ezüstérmet szereztek nyíltvízi úszóink az Európa-bajnokságon Párizsban, ezt követően szerdán az 5 kilométeres távra került sor. Elsőként a keddihez hasonlóan a férfiak vetették a Szajnába magukat. Betlehem Dávid megint a dobogó második fokára állhatott fel, ám ismételten a német Florian Welbrock előzte meg őt. Rivalizálásukra mókásan kitért interjújában is, amelyet Korsos Kristófnak adott a versenyt követően.
5: Egy újabb ezüstérem ezúttal 5 kilométeren, gratulálok ehhez is. Azért itt a hajrá az mennyiben volt más, ugye az nagyon látványos volt, hogy a hajótól távol vagy. Utólag mi a véleményed erről a döntésről, mennyire jött be?
6: Próbáltam mindent megint kívül, belül, alatta, fölöttem mindenhogy előzni, de erősebb volt a végén. Éreztem, hogy most én vagyok belül, ő ment ki a hajókhoz, néha úgy éreztem, hogy egymás mellett vagyunk, vagy talán van egy kis előnyöm, de azt tényleg úgy elfáradtam, mint az állat, mindent kiúsztam magamból, szóval nem vagyok elégedetlen. Most nincs még ellene fegyverünk, de ahogy láttuk a világkupán, ez nem sokszor volt előttem, szóval van ő is, hogy bakizik, de most tényleg nagyon fekszik neki ez a sima víz, ez a meleg víz, szóval nehéz, bogyó, hogy megelőzni, de úgy vagyok vele, hogy még van egy knockout, ott nem tudom, max visszahúzom a végén, hogyha arról van szó, akkor ne nyerjen, akkor én se kizárnak, de akkor ő se nyerjen, szóval nem tudom, mindennek fogok próbálni ott is a végén, hogy találják valami fogást rajta, de tényleg nem vagyok elégedetlen, azért jó, hogy van egy ilyen versenytárs, aki tényleg ennyire erős, és van hova felnézni, nem csak visszafele nézni, szóval tényleg ez jó, hogy látom, hogy miket tud csinálni, és így megcsinálta tegnap balról, most megcsinálta jobbról, szóval erős, de úgy vagyok vele, hogy örülök, hogy a Balázs, aki a lábán volt, ő leszakadt. Én azért mindig ott maradok a lábán, szóval lett csak eljön az idő, amikor majd ő próbál az én lábamon maradni.
5: Ahogy itt hallottuk, talán a tegnapi eredmény hirdetés után ott a német Welbrocknak azért felvetethető, nem muszáj ma elindulnia. Mennyire volt erre vevő, és mennyiben volt ez más típusú versenyzés, mint a tegnap, így, hogy fele akkora volt a táv?
6: Hát nem volt rá vevő, azért mégiscsak 29 éves, szóval lehet már számolja vissza a napokat, de örülök neki, hogy van egy ellenfelem, és hogy tol előre engem nap, mint nap, és ha más volt, sokkal másabb volt, megint elég korán kezdtek a franciák jönni, és mindig próbáltak előrébb jönni. Fura volt, hogy sose az érre akartak törni, mindig csak ott a második, harmadik helyen akartak lenni. Lehet ezen vesztettek rajta a végén, hogy nem vállalt el egyik se a vezetés, de fáradtabbak voltunk, szerintem mindannyian éreztem az elétől kezdve, hogy már az első körben nem úgy mozgó, ahogy szerettem volna, de például próbáltam fejbe összerakni azt, hogy bármennyire is nehéz, mindenkinek legalább ennyire fáj, mint nekem, hanem jobban, szóval úgy voltam vele, hogy ha az utolsó körig valahogy kibírom, onnan kell előzni, mindenhonnan onnan tudok, és akkor és akár meg lehet az arany is, ez most nem jött össze, de a Makaóba tényleg mindennek teszek, hogy legalább Welbrockot megverjem.
4: Ekkor már 3 ezüstéremnél járt a magyar küldöttség, de csak ezután ugrott a Szajnába Mihályvári Farkas Viktória, aki szintén az 5 kilométeres versenyszámban indult a nők között, de megint csak jött az olasz ellenfele. Erről is beszélt interjújában Korsós Kristófnak.
5: Gratulálok az újabb ezüstéremhez, 5 kilométeren is sikerült ezt elérned. Amit már így elterveztél, meg kitaláltatok, abból mennyi valósult meg, ugye a riválisok ugyanazok maradtak?
7: Igen, hát sikerült megint egy olasz-magyar-olasz dobogót összehozni, bár a bronzérmes olasz az ugye megcserélődött, ugye másik olasz lett. Összességében szerintem ez is egy jó verseny volt. Tudni kell, hogy a harmadik olasz, vagy hát aki ugye a harmadik helyen végzett, úgy vagy nem úszott 10 kilométert, úgyhogy ő friss ember volt, és az elején így megindultunk, megint ott voltunk elő, és nagyon akart előre menni, mondom, friss vagy, menjél előre, akkor legalább lábvíz ezek egy kicsit, és akkor ott így elvoltam, aztán így az első kör végére így följöttek ránk a többiek, és ott így igazából itt a forduló bójánál szerintem az orosz versenyző volt, de nem láttam rendesen, így a legkülső ívről a bójánál így átmászott mindenkin, és bekerült belőle, mondom, nagyon rajtam is átmászott, mondom, ez nagyon jó volt, köszi szépen. Aztán utána a következő körben egyébként le is maradt, úgyhogy nem tudom mennyire érte meg, hogy ott megvert mindenkit, utána meg elfáradt benne. Utána meg így a harmadik körben gondoltam, hogy na jó, próbáljuk meg kicsit meghúzni, en nem sikerült. Tehát, hogy azért így éreztem a 10 kilométert a testemben, de egyébként jó volt így az utolsó körben, hát ugye a Tadeucsi megint előre ment, és akkor ott próbálkoztam így bemenni a podzobom mellé, hogy akkor ketten jöjjünk be, és hát a végén még tudok rajta fogni valamennyit, egyébként ez sikerült is, és szerencsére így annyira elváltott rólam, hogy utol tudtam érni a Tadeucsit, és onnantól kezdve a lábvizén már nagyon jól jöttem. Hát ott a végén próbáltam kibújni mögőle, még éreztem magamba az erőt, de nem tudom, hogy most vagy én úsztam vissza mögé, vagy ő úszott vissza elém, mert látta, hogy jövök, így mindig visszakerültem mögé, úgyhogy igazából így bevonatoztunk egymás mögött. Összességében boldog vagyok az eredménnyel, de most már beszélni fogok a Lávida, hogy jó lenne, hogyha előttünk úszik, akkor aranyat nyerjem, mert akkor én is azt fogok, mert így egymás után kétszer megcsináltuk az ezüst gombot, úgyhogy, de boldog vagyok, örülök.
5: Most elég komoly betekintést adtál abból, hogy mi minden történik egy verseny alatt, hogy éli ezt meg egy versenyző, ami biztos, hogy ugye 2 ezüstéremmel kezdted ezt az EB-t, és még itt vannak hátra számok, meg ugye a váltó is. Ez így összességében mennyire ígéretes, előzetesen miben reménykedtél így?
7: Szerintem ez egy nagyon-nagyon ígéretes eredmény. Igazából én így gondolkoztam az éremben, mindenképpen, hiszen ugye tavaly is érmes voltam mindkét számban, de hát ugye ez most egy erősebb mezőny is volt, ugye többen voltak itt, vagyis így az élmezőnyből, illetve mindenki erre készült, úgyhogy mindenképpen azt gondoltam, hogy ez egy erősebb Európa-bajnokság lesz. Összességében szerintem nem lehetek elégedetlen, nyilván mindig van jobb eredmény. Én nagyon boldog vagyok, hogy a tegnapi után ilyen jól sikerült a mai verseny is. Nyilván majd még az edzőmmel is megbeszéljük, hogy hol lehetett volna jobban dönteni, hogy esetleg ebből arany legyen, aztán megyünk tovább, de szerintem ez mindenképpen nagyon jó jel, hogy a 10 után az 5 is ilyen jól sikerült.
4: Végezetül pedig állandó szakértőnk Gyurta Gergely értékelte nyíltvízi úszóink Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményét teljes elégedettséggel.
8: ugye eddig nagyjából a négy versenyt megnézve, nagyjából négy ugyanolyan versenyt láthattunk. Ugye az első két helyen végzett versenyző azonos volt, mint 10 kilométeren, mint 5 kilométeren, az uraknál is és a hölgyeknél is, úgyhogy ez elég meglepő. Nagyjából nyílkézi úszásban ez nem szokott szokványos, viszont én azt gondolom, hogy ez az EB, ez az idei évben a főverseny, és eddig az úszóink a négy versenyszámból négy ezüstérem, én azt gondolom, hogy ez nagyon biztató, és ebből lehet építkezni akár a 2027-es budapesti világbajnokságra, akár a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.
9: Igen, ugye féltávnál vagyunk így a Los Angeles-i olimpiához képest, és ugye tegnap volt a 10 kilométeres olimpiai szám, ma ugye az 5 kilométerek. Mi a különbség a két táv között? Jó, nyilván a hosszban is van különbség, de taktikai szempontból mire kell figyelni az egyik távnál, mire kell figyelni a másik távnál?
8: Két összehasonlíthatatlan versenyszámról beszélünk. Ugye az egyik, ahogy te is mondtad, a kilométerben pontosan a fele a kettőnek, viszont ami óriási különbség, hogy 5 kilométeren nincsen iktatás, nincsen frissítés, tehát így a versenyzőknek ezt az durván egy órás versenyt, ezt úgy kell lehozniuk, hogy nem tudnak frissíteni. Ugye 10 kilométeren van lehetőség. Egyébként az is nagyon furcsa volt, hogy a korábbi megszokott versenypályákhoz képest most nem 1666 méteres volt egy kör, hanem 1250, tehát itt a 8 darab kör volt 10 kilométeren, és nyilván a 4 darab kör volt 5 kilométeren, úgyhogy taktikailag óriási a két verseny között a különbség, és iramban is elképesztő. Tehát mondhatjuk, hogy 5 kilométeren a versenyzők az első métertől kezdve majdnem, hogy olyan maximális sebességet úsznak, amiből az utolsó 5-600 méteren pedig elindítják azt az elképesztő hosszú hajrát, ami szükséges ahhoz, hogy valaki érmet tudjon nyerni. És egyébként a magyarok ebben kiválóak, hogy az utazósebességük megvan, az állóképességük megvan, a gyorsaságuk megvan, és ezek fejében még pluszban a hajlájuk is világszínvonalú minden egyes versenyzőinknek.
9: Nem tudom, neked milyen híreid vannak tényleg így a Szajna vízminőségéről? Most azért fogadkozik mindenki, hogy talán nem olyan rossz, mint amilyen Párizsban volt. Neked milyen információid vannak erről?
8: Igen, egyelőre úgy tűnik, hogy minden rendben van, és most már a második versenynap is úgy ment le, hogy hál' Istennek semmilyen egészségügyi probléma nem hátráltatta semmelyik versenyzőt sem. És egyébként nagyon érdekes, mert ugye hát Európában tombol most a szárazság, nincsen ott sem csapadék, Párizsban sem, és emiatt ugye ez a szerencse, hiszen így a szennyvizet nem mossa be a Szajnába a csapadék, és egyébként június 1-től fogva minden egyes nap 5 különböző cég méri a szajnavíz minőségét, és azóta is minden egyes nap, hát elmondásuk szerint szuper excellent, tehát kiváló vízminőséggel rendelkezik a Szajna, és eddig úgy tűnik, hogy ez be is igazolódott. És egyébként a helyszínről kapott képeket, amiket megkaptam, illetve videókat, valóban nagyon tisztának tűnik, tehát majdnem, hogy látszódik a Szajna folyónak a zajja, a hínárok látszódnak, tehát úgy tűnik, hogy a versenyszervezők, illetve a helyszín most biztonságos. Reménykedjünk benne, hogy az utolsó két nap, ugye pénteken és szombaton még lesz egy 3 kilométeres kieséses verseny, mind a hölgyeknél, mind az uraknál, és hát szombaton pedig a várva várt magyar váltó, a 4x500-as váltó, ahol igencsak szép eredményeket várunk.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsoranyállót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
4: Az AEK Athén labdarúgó csapatába igazolt Vitális Milán. Egy magyar már biztosan döntős az isztambuli ötös Európa-bajnokság női mezőnyében. Az úszóink Európa-bajnoki esélyeiről beszélt Sós Csaba a Nemzeti Sportrádióban. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
4: A bajnoki címvédő Eto FC-től távozó Vitális Milán, a görög élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő és Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athénhoz igazolt. A klub közlése szerint a 24 éves középpályás szerződése 2030 nyaráig szól. Vitális a Győr hivatalos közösségi oldalán így búcsúzott a szurkolóktól.
5: Kedves Eto család, kedves Eto szurkolók, elérkezett az idő arra, hogy búcsút intsek a városnak, a klubnak, a csapatnak, a stábnak, az itt dolgozóknak. Nagyon nehéz, hogy őszinte legyek, hiszen az elmúlt 12-13 év alatt, ha lehet így fogalmazni, akkor én itt nőttem föl, itt váltam gyerekből labdarúgóvá, azzá, aki vagyok. Emlékszem az első napokra egyébként, amikor ide érkeztem. Nyilván akkor nagyon kis gyerek voltam, de tele reményekkel és tele álmokkal. És én úgy gondolom, hogy az utánpótlás évek alatt, és ahogy csöppentem bele a felnőtt futballba, egyre és egyre feljebb, megtapasztaltam azt, hogy itt Győrben igazán szeretnek, igazán tisztelnek, és megpróbáltam, sőt biztos vagyok benne, hogy én amíg itt voltam, addig a lehető legtöbbet, legjobbat, és én magamat adtam a Győri Etónak. Az, hogy tudok tovább lépni, tudom építeni az én életemet, az én karrieremet, az nagyjából igazából a Győri Etónak, a klubnak, a szurkolóknak, az Etó családnak is köszönhető, hiszen ők segítettek oda, ahol, vagy ahova, ahhoz utam vezet. És természetesen a kedves feleségem, a családom, illetve Isten is biztos vagyok benne, hogy kézen hordozott engem. Nehéz mit mondani, hiszen tényleg csak nagybetűs köszönettel tartozom és hálás vagyok azoknak az embereknek, akik segítettek, átsegítettek, vagy oda juttattak, ahova most nekem lehetőségem nyílik menni. A legnagyobb szeretettel, teljes szívemből őszintén kívánom a Győrnek, a szurkolóknak, a csapatnak, a stábnak, az itt dolgozóknak a lehető legnagyobb sikereket Magyarországon, Európában. És biztos vagyok benne, hogy még az utunk keresztezi egymást, úgyhogy búcsúzom a Győri Etótól is tőletek.
4: A Győri klubhoz kapcsolódó hír, hogy ma két csapatunk is a labdarúgó konferencia liga selejtezőjében küzd a harmadik fordulóban az első összecsapásokon. A Debrecen a dán Köbenhavnt fogadja, míg az Eto FC a Lett Riga vendége lesz. Mindkét meccs 19 órakor kezdődik. A DVSC játékosa Lang Ádám így várja a találkozót.
6: Nyilván abban más, mint egy magyar bajnoki, hogy ugye külföldi csapatról van szó, más futballkultúra. Tempóban is azt gondolom, hogy más, döntéshozatalban sokkal gyorsabban kell gondolkodni. Gondolom, hogy ahogy a vezetőedző is említette, tehát hogy azért dolgozol nap, mint nap, feszülsz meg. Most jelen pillanatban ugye 45 fokban jössz, szenvedsz edzésen, hogy ilyen lehetőség legyen a kezedbe. Azt gondolom, hogy ezt élvezni kell, tudni kell vele élni, tudva azt, hogy az ellenfél nyilván milyen játékminőséget képvisel, de ettől függetlenül, tehát ők is emberből vannak, csont és hús, meg döntések, ők is képesek rossz döntéseket hozni. Nekünk a koncentrációt kell nagyon magas fokon fenntartani, és akkor azt gondolom, hogy tudunk egy jó teljesítményt nyújtani, ami önbizalmat adhat a jövőre nézve. Való igaz, hogy a gólszám az adta két meccs alatt a sok, de az, hogy gond lenne a védekezéssel, ezt én egészen máshogy fogalmaznék. ugyanis én azt gondolom, hogy ezek a kapott gólok, ezek a dekoncentráltságnak tudhatóak be, tehát ezért viszont el kell vinni a felelősséget. Nyilván mindenki életében van olyan, hogy fejbe egy kicsit tompább. Emiatt következnek nehéz helyzetek. Most azt kell mondjam, hogy az elmúlt mérkőzésen az összesből gólt kaptunk, ez is ritkában fordul elő. Amit megbeszéltünk, hogy sokkal többet várunk el saját magunktól is, és egymástól is. Itt a fókuszra helyezném a hangsúlyt, hogy minden egyes momentum egy mérkőzésen létfontosságú és maximális koncentráltságot igényel. És fejbe nekünk ezt el is kell tudni fogadni, és pusholni magunkat, hogy maximális odafigyeléssel hozzunk le 90 percet. Ezt átbeszéltük, kijavítva a hiányosságokat, hogy ilyen még egyszer ne forduljon elő. És itt tartunk most.
4: A Debrecen tehát a dán Köbenhavnt fogadja, míg az ETO-FC a lett Riga vendége lesz a labdarúgó konferencialiga selejtezőjében a harmadik forduló első összecsapásán. A 19 órakor kezdődő mérkőzéseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Bejelentette a török élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Trabzonspor Mohamed Salah leigazolását. Az egyiptomi támadó 2 évre írt alá, és magyar idő szerint 18 óra 30 perckor mutatják be a szurkolóknak. Ha a Ferencváros tovább jut az Európa Liga selejtezőjében a Górnik Zsebzse ellen, akkor Salah akár a zöld-fehérek ellen is pályára léphet az augusztus 20-ai első meccsen a playoff körben. A spanyol labdarúgó La Ligában szereplő Real Madrid a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette az RB Leipzig elefántcsontparti szélsőjét, Yann Diomandét. A rövid közlemény szerint a 19 éves szélső 7 évre, azaz 2033 nyaráig írt alá.
0: Nemzeti Sportkrónika.
4: Magabiztos teljesítménnyel döntőbe jutott Guzi Blanka az isztambuli öttusa Európa bajnokságon. Nagyon komoly, kőkemény Európa-bajnokságra számít Sós Csaba, a Magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, aki erről a Nemzeti Sportrádióban Cseszregi Balázsnak beszélt. A párizsi EB-n jövő héten hétfőn kezdődik a medencés úszóversenyek programja. A Sós Csabával készült interjúból hallhatnak egy részletet.
2: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy összességében milyen Európa-bajnokságra számít tőlünk, magyaroktól. Tehát ha éremszámokat kellene mondani.
7: Ezt szeretem a legjobban, igen.
2: Tudom, gondoltam.
7: De azért, mert hazajövök, és megkérik, hogy a gyerek azt mondta, hogy 5 és 15 lett, akkor milyen hülye vagyok, hogy nem láttam, ha meg 5-öt mondok, és egy csak, akkor miről beszél.
2: Akkor bocsánat, annyit hadd mondjak, hogy a Katona László kollégám, aki majd kimegy közvetíteni a rádiótól, ő azt mondta, hogy hát az a 10 az nagyon sok, ha ő 5-tel is boldog lenne.
7: Éremmel?
2: 5 arannyal.
7: Ja, 5 arany, nem. Hát itt aranyérem esélye azért reálisan a Kósnak és a Miláknak van. Na most még egyszer mondom, itt a férfiaknál különösen nem ez, mint az olimpiai. Tehát itt az érmek tekintetében, tehát azért 5-öt elvárna szerintem illúzió, bár nem zárható ki. Tehát mondok egy példát, a Kós megnyeri a 3 hátat, a Milák a 2 pillangot, azt megvan az 5.
2: Így számolt, Laci.
7: Igen, hát jó, lehet így számolni, de azért nem, mindenképp reális, hogy ezeknek sok számban van arany esélyük. Tehát az mindenképp megáll, hogy a Kósnál azért, ha másán nem úszik, mert van sérülésről is lehet hallani, aztán lehet, hogy ez csak kamu. Nem tudom, de tényleg nincs másán, akkor akár 2 vegyes, de akár 200 pillangon is, szóval az megáll, hogy 5-6 számban van reális arany esélyünk, és további 3-4-ben van még érem esély. De talán még többe is van éremesély, de ahogy lenni szokott ezt, én meg a Schmidt-Pali bácsitot tanultam olimpián, hogy amit kiszámolunk realitásnak, annak a felét kell bevállalni, mert az jön be. Tehát azért ezek komoly alapsportág, itt totális konkurencia, még egyszer mondom, hogy mindenki ott lesz, visszajöttek az oroszok, itt nem szabad álmodozni, reális esélyeink vannak. Én azt gondolom, hogy a német Nándi Pádár is nagyon masszív esélyes lehet. A Jakrubiv is a döntőbe bejuthat akár, de bármelyik fiatal is lehet előrelépni, meg lehet mutatni, de ez egy nagyon komoly, kőkemény Európa-bajnokság lesz.
4: Maronka Zsombor és Flasár Zalán kikerült az augusztusi világbajnoki selejtező mérkőzésekre készülő magyar férfi kosárlabda válogatott keretéből. A Magyar Szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint mindketten amerikai egyetemi elfoglaltságaik miatt nem tudnak pályára lépni 27-én Miskolcon az Észtek, illetve 30-án Ljubljanában a szlovénok ellen. Takács Benedek ezüstérmet szerzett a fallabdázók egyetemi világbajnokságát Mumbai-ban. A Magyar Szövetség közösségi oldala alapján a magyar játékos magabiztosan menetelt a döntőig, amelyben aztán szoros csatában 5 szetben alul maradt a hazai közönség előtt szereplő második helyen kiemelt indiai Suraj Kumarral szemben. A Nemzeti Sportkronika végén a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Vukovics Lászlót, állandó szakértőnket. Egy magyar labdarúgó csapat már túl van a Nemzetközi Kupa szereplés első körén. Kettőnek meg ma szurkolunk. Kezdjük a Ferencvárossal. Lehet, hogy rosszul látom, de nekem ez inkább a bajnoki Ferencváros volt.
8: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Igen, hála Istennek, ezt nagyon sokszor megkapta a csapat az elmúlt években, hogy két arcú, hogy a bajnokságban a sokkal gyengébbik arcát mutatja. A nemzetközi poronton meg mindig összerántja magát. Hát annak a legegyszerűbb indoka az, hogy a nemzetközi szintéren tudják igazán megmutatni magukat a játékosok, de hát ez nem menti föl a játékosokat a bajnoki szereplések alól, mert a tavalyi bajnokság is le a kalappal a Győr előtt, de a Ferencváros 5-ször nem kap ki a Grupa Marinába a saját pályán, akkor simán nyerte volna
2: az hát igen, de ha tudod, ha a Győr meg nem szerez egy pontot összességében, vagy kettőt az Alegerszeg ellen, akkor megint más a helyzet. Tehát ezek...
8: Persze, ez nem a Győr ellen szól, ez a Ferencváros hazai teljesítménye, tehát a Grupa Marinában a Fradi nem engedheti meg magának, hogy 5-ször kikapjon. Ha idegenben valahol kikap, természetesen az is kellemetlen, de hazai pályán a fél NBA egy nem verheti meg a Ferencvárost.
2: Ezt aláírom. Viszont a tegnapi mérkőzésen én azt éreztem, hogy nagyon-nagyon hullámzó volt a Fradi játék. Nagyon jól kezdtek, akár 3-4 gólt is rúghattak volna az ivószünetig, nevezzük így magyar szóval. Aztán jött a lengyel együttes, a Gurnik Zsebzse, aztán megint a Ferencváros, ekkor szerencsére sikerült megszerezni a vezetést, de a vége megint a lengyeleké volt.
8: Nagyon jól összefoglaltad, akkor vegyük valóban 4/4-re, amit a világbajnokságon megszoktunk, a 104 meccses világbajnokságon, hogy 22,5 percenként ivószünetet rendel el a játékvezető. Még a tegnapi riporter kolléga Németh Kornél mondta, hogy nehogy bejöjjön a jóslatom, hogy a VB-n hányszor és hányszor változott a mérkőzés az ivószünet után. Én nem erre vártam, hogy változni fog, csak ez egy időkérés, mint kézilabdába az edzőknek. Tehát itt meg tudják fordítani az egész folyamatokat, föl tudják egy kicsit rázni az együttesüket. Ez történt a tegnapi napon. Te is nagyon jól mondtad, hogy az első 22 percben a Ferencváros nagyon tetszett, nagyon meggyőző volt, több jó egyéni teljesítmény, nem is akadt gyenge teljesítmény, ezek közül is kiemelkedett Kanikó, Korbu, Osvát, elő jól tartották meg a játék, a csatárok is a labdát, tehát jól nézett ki a Ferencváros. Lenny Josephnek talán az évhelyzete volt, amit 3 méterről végül is az üres kapu mellé lőtt, de ő most olyan paszban van, hogy ezt most elnézik neki, meg hál' Istennek tudjuk most már végeredményt, hogy nyert a Fradi, reméljük, hogy nem fog hiányozni ez a gól, de jól nézett ki a csapat. Az ivószünet után viszont gyökeresen változott a játékképe, és a lengyelek legjobb játékosa a véleményem szerint Urbánszki. Ő nagyon sokszor jó lövőhelyzetbe tudta magát navigálni. Ez nem feltétlen 100%-os helyzet, hanem egy 18-20 méteres kísérletek, hála Istennek nem talált kaput, és volt egy nagyon szép támadásuk, amit most nem tudom a jobb szélsőket, hogy hívták, de ballal fölényeste ilyen 14 méterről, az egy nagyon nagy sansz volt még a lengyel csapat előtt. Tudjuk, hogy Lukasz Podolski a többségi tulajdonosa a csapatnak. Annak örültem, hogy ő nem játszik, hiába 41 éves, azért...
2: Azért, mert tudott volna segíteni elől.
8: Hát ő nem hiányzott, hát gondoljunk csak Bödére vagy Zsuzsákra, hogy micsoda teljesítményt adnak le, ugye Böde mennyi gólt rúgott a tavalyi évben 39 évesen. És a másik félidő pedig szintén úgy nézett ki, amit te fölvázoltál, hogy a Fradi jobban kezdett, ott hál' Istennek a közepetáján meg is tudta szerezni a vezetést, Korbu révén egy szép átlövésből. Ott azért volt több helyzet is, ott lehetett volna szintén megint 2 gólos előny, de a vége valóban megint a lengyeleké volt, és úgy tűnt, hogy a Fradi megelégszik avval, hogy nem rossz eredmény az 1-0, nem arról beszélek, csak hogy megelégszik avval, hogy megvan az előny. A lengyel csapat pedig mindenképpen szerette volna ezt tüntetni, hogy legalább egálból legyen a visszavágó. Ez nem sikerült, és Dibusznak végül is nem kellett bravúrt bemutatnia, egy-egy alapvédése volt, egy-egy kijövetel, de a lengyelek olyan helyzetbe végül is nem kerültek, aminél védeni kellett volna nagyot Dibusznak.
2: Annak örültem, hogy Korbut megemlítetted. Amióta Borbé Balázs van, Korbu egyre hasznosabban és egyre jobban játszik a Ferencvárosban, kifejezetten jó formában úgy tűnik.
8: Igen, tegnap megkaptam azt a kérdést, és teljesen jogos, hogy hatosban vagy tízesben a leghatékonyabb Korbu. Erre azt válaszoltam, hogy a Puskásban, amikor láttuk, szenzációs formában tízesben játszott, és nagyon-nagyon jól vett le embereket egy az egyben, rengeteg gólt készített elő, ő maga is szerzett. Most hatosban játszik, de itt is nagyon hasznos, mert megtanult védekezni, is tud labdát szerezni. Nálam a hatos pozíció, de hát a modern edzőknél is, most már nem elég az, hogy csak ütök, vágok, keményen, fölrugom, ne jöjjön kontra, labdát szerzek, ott már kell tudni futballozni. Hát nézzük meg most például Vitális Milánt, akit ugye most már tudjuk, hogy az Alcaténál elvitt 2,5 millió euróért, hát ő ebben a pozícióban játszik, a magyar válogatott meghatározó tagja, de előre kiválóan futballozik, és mellette rengeteg labdát szerez. Tehát ez a poszt, ez megkívánja az univerzális játékot, hogy ugyanúgy tudja védekezni, hogy támadni, magyarul egy nagyon jó futballistának meg kell tanulni védekezni, mert egy védekező nem tud nagyon jól megtanulni futballozni, tehát egy nagyon jó futballistából kell kialakítani azt, akinek ezek a képességek rendelkezésére állnak, hogy tudjon rendelkezzen a szerelő készséggel is, amit ez, meg az olvasással, a játék olvasásával, amit ez a poszt megkíván. Hát a Fradiban lenne ilyen játékos Nabi Keita személyében, csak róla meg mindig el szoktam mondani, ha ő egészséges lenne, tehát értem ez alatt, hogy bírna a sorozatterhelést, akkor ő nem a Ferencvárosban játszana, a Werder Bréma soha nem adta volna tovább, akkor ő még mindig a Bundesligában lenne.
2: Igen, ugye ez a másik, amiről beszélni akartam veled, hogy nagyon úgy tűnt, hogy igazán klasszikus hatos ebben a Ferencvárosban nincsen. Ez akár egyébként veszélyes is lehetett volna, pontosan azért, mert hogy a labdaszerzések hiányozhattak volna, de ezt Korbu elég jól megoldotta, és bár Kanikovszki is játszott, és sokszor lépett vissza, de ő sem hatos szerintem, hanem inkább nyolcas, vagy lehet, hogy inkább még inkább tízes.
8: Ha úgy teszed fel a kérdést, de szerintem erre gondoltál, hogy mit játszana a játékos legszívesebben, akkor mind a ketten tízest mondanának, én azt gondolom. Mondjuk hatosnál többet van nálad a labda, de többet kell védekezni. Kanikovszki a másik óriási nyeresége a csapatnak, és Kadut ne felejtsük majd el, mert róla is szeretnék egy-két szót mondani. Kanikovszki szintén univerzális játékos, ő nagyon jó igazolása volt a Ferencvárosnak, tudja az előrejátékot, nagyon jól lesi a passávokat, a lövő ereje, a lövőkészsége is kiváló, tud adni utolsó paszt, ő jó igazolás, és Kadut azért szeretném megemlíteni, mert ebbe a négyvédős rendszerben, amit Borbély Balázs már a Győrnél kialakított, ez a 4-2-3-1-es hadrend, ebbe abszolút teli találat Kadunak a bal hátvédben való játszatása, azért, mert a védek, hát minden edző

0: kérdésnél jön ki igazán, amikor a passávokat zárják a középpályások, és a védőnek is úgy kell helyezkedni, hogy csak kifelé tudja kapni a csatárlabdát, hogy rávezessen, ne tudják egy passzal úgy betenni mögé, hogy egyből a kapusra megy.
1: Ugye Kedurról mondta Hegedűs Henrik, talán tegnap vagy tegnap előtt láttam a Fradi médiában, hogy ő Kadut tartja a legsokoltalúbb játékosnak az NB1-ben.
0: Ezt nem láttam, de Kaduról még annyira szerettem volna mondani, hogy a védekező rész az alap, tehát amit elmondtam, a legfontosabb a védőnél, viszont ő extra az előrejátékba is. Abszolút kétlábas, jobb a ballal ugyanúgy tud beadni, meg tudja csinálni a lövőcselt az utolsó pillanatban is, tehát úgy, mint a legjobb csatárok, amikor lemegy a balszélen, bemutatja, a védő már lép be, visszahúzza, és beteszi jobbal, és ezek nem ilyen céltalan beadások, hogy csak úgy beemelem középre, hanem tudatosan lövi a rövidet, vagy a hosszút, tehát ő most nagy nyereség, hogy ezt így megtalálta Borbé Balázs. Minden edzőnek van kedvenc játékrendszere, így Borbé Balázsnak is, de azt gondolom, hogy most ehhez a játékstílushoz megtalálhatja az embereket, mert Robi Kinnél azok a játékosok, akik egyezésben nagyon jók voltak a szélen, azok kimaradtak, mert ő két szárnyvédővel játszott, három belső védővel, és ezáltal Csirkovics, Szevikján, vagy akár Gruber Zsombor sokkal kevesebbet tudott játszani, míg Győrben Sőn, Bánáti, akár Gavrics is játszott a szélen, G, ezek nagyon erősek voltak egy az egyezésbe, és most ezek a játékosok újra célkeresztbe kerülhetnek a Fradinál. Tegnap pályára lépett legalább 4-5 olyan ember, aki azt se tudtuk, hogy hol volt az elmúlt az
1: időszakban. Csirkovics is játszott tegnap.
0: Kodró,
1: így van. De beszéljünk tényleg akkor egy picit erről a játékrendszerről. Én nem nagyon látom még ezt az új játékrendszert a Ferencvárosban, mert hogy a nemzetközi kupában én azt gondolom, hogy elsősorban az átmenetekből nyerte a Ferencváros a mérkőzését. Nagyon jól játszott, félre ne ért, csak ezt mondjuk így, a Borbé félre játékrendszert én még nem látom, és azt gondolom, hogy hiányoznak is belőle emberek. Tehát én azt gondolom, hogy nincs például két olyan agresszív, offenzív középső védője, mint volt Csinger és Kripics ehhez a játékhoz, és nincs egy olyan centere, mint mondjuk Varga Barnabás, most, hogy Fradinál maradjunk, aki nem csak, hogy el tudja fejelni a labdát veszélyes kapura, hanem az összjátékban és a védekezésben is használható.
0: Jó, most egy kicsit viccelek is, Bárkolája meg Bellingemje sincs, hát akik világklasszisok, egy Bárkolája, most nem megyek el abba az irányba természetesen, de abban maximálisan egyetértek, amit mondasz, hogy ezt a játékrendszert még tanulja a Ferencváros, mert annyira sokat játszották Robi Kinnel ezt a három belsővédős rendszert, hogy ide emberek, és avval is egyetértek, hogy a két belsővédő a védekező feladatát megoldja, az előre játékban szerintem is kevesek, egyedül Kadu az, aki meg Osvát is nagyon jól jön föl. Osvátnál viszont az előrejáték sokkal hatékonyabb, mint a védekezés. Tehát ez egy kicsit ott csalóka lehet, nem akarom az ördögöt a falra festeni, de ott kaphatunk, sajnos abban benne vannak helyezkedési hibák, benne vannak egy-egy olyan dolog, hogy ott kaphat
1: a Ferencváros. De a kupában ez még nem
0: hála Istennek, azért mondom, hogy nem, Kadunál ez rendben van. Az előrejátéknál valóban a Csinger és a Kripics sokkal kreatívabb volt. A hatos pozíciókat nagyon megdicsértük a Fradinál, de ő nekik nem ez az igazi posztjuk, tehát oda még egy ilyen Nabi Keita csúcskorában.
1: Nagy Ádám visszatérése?
0: Hát Nagy Ádám is, az a Nagy Ádám, aki a csúcson volt, az valóban erősítést jelentene. Most tegnap még nem sokat láttunk belőle, de hát tudjuk, hogy nagy játékhiánnyal rendelkezik. Azt is tudjuk, hogy már nem a jövő, de a Ferencvárosnak ugye a magyar szabály, a rutin, a Ferencváros, 88-os válogatottság, azért ez mind-mind az mellett szól, hogy nem zsákba macskát vesznek, nagyon bíznak benne, és valóban látod, hogy Jusufot is most a játékrendszer miatt, aki egy igazi csatár, egy befejező csatár, kint baloldalt játszotta most a 4-2-3-1-ből a háromnak a bal szélén, és csinált jó dolgokat, tehát jöttek onnan, mert nagyon komoly sebessége van, jönnek be labdák, de a Fradi bármikor át tud állni a két csatáros játékra is, ugye megvannak a játékosok, inkább az lesz veszélyes szerintem, hát a veszélyes szót az alatt értem, hogy gyengülni fog a Fradi, hogy a legjobb játékos a jelen pillanatban, hogy fut a szekér Lenny Joseph, aki inkább úgy mondom legpiacképesebb, véleményem szerint őrá lesz kereslet, és ha lesz, akkor el is fogják adni.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy azért nem egyszerű úgy csapatot építeni, hogy egyszer csak lesz volna, hogy kerüljön ki a keretből a Kolacze, mert tárgyalunk, és ő sem tud annyira odafigyelni már erre, és szeretnék nem megszabadulni tőle, bár ugye nem játszott gyakorlatilag szinte semmit, hanem eladni, mert most kell a bevétel.
0: Igen, de pont Ákoládze, jó is, hogy szóba hoztad, ennek a játékrendszernek az egyik legnagyobb nyertese lehetett volna, mert ő nagyon-nagyon jó egy az egyezésbe. Tehát őt kirakod a balszére vagy a jobbszére ebbe a rendszerbe, ő bármelyik embert leveszi, és onnan jönnek beadások, és hát azt is el kell fogadjam, mert hát Varga Barnabás Magyarország legjobb csatára, nem véletlenül a válogatott középcsatára, és az Ajax Athénban is rúgja a gólokat. Természetesen ilyen játékosa most nincs a Ferencvárosnak, és nem is lehet leakasztani, hogy 4,5 millió euróért vitt el az Ajax Athén. Szerintem egy 3-at lehet kapni a Lenny Josephért, de akkor még valakit majd igazolni kell a Fradinak,

0: mert a nemzetközi porondon, ha jól akar szerepelni, már pedig azt a Koenigsegg-Zsábzse visszavágott meg tudja ugrani, akkor már minimum konferenciálig a főtábla. És győzelem esetén ugye az a Trabzonspor vár ránk, aki most leigazolta a Mohamed Salah-t, ami óriási dolog, hogy ilyen klubba játszott a Fradi, és már vertük őket meg az Üllői úton.
1: Ugye azt te is mondtad, hogy 1-0-ra nyert a Fradi, és ez egy kicsit kevésnek tűnik, de mégis azt gondolom, hogy az eddigi tapasztalatok, a Borbélyéra eddigi tapasztalatai alapján ez az 1-0 egyfajta nyugalmat adhat a Ferencvárosnak, pont azért, amit mondtál. Yusuf gyors, Joseph gyors, nem kell fejetlenül előre menni, ne adj Isten, még labdát sem kell annyira nagyon birtokolni, nem kell ebből a szempontból uralni a játékot, nyilván labda nélkül uralni kell. Viszont így egy picit könnyebb dolga lehet, mert a lengyeleknek egy idő után biztos, hogy jönnie kell előre, és ha ebből, mint ahogy egyébként NSD-ben is, vagy éppen Újvidéken is gólt szerez a Ferencváros, óriási bajban lesznek a lengyelek.
0: Még ide kapcsolódnék újra a magyar bajnoksággal, hogy azért van nehezebb dolga sokkal a magyar bajnokságban a Ferencvárosnak, mert mindenki visszaáll ellene, tudják, hogy gyorsak, tudják, hogy az a legnagyobb erénye, míg nemzetközi szintéren jobb csapatok vannak, jobban felvállalják a játékot, több területe van, és a mai Ferencváros a legerősebb az átmenetekben. A labdaszerzések után rendkívül gyorsak. Most ezt ne értsék félre a kedves hallgatók, nem azt mondom, hogy nem tudnak focizni, de olyan sebességük van, hogy elég csak egy testcsel csinálni mondjuk Lenny Josephnek vagy Yusufnak, bármere kibillenti az ellenfele, csak löki a labdát. Hát gondoljunk csak a Twente elleni hazai második góljára Lenny Josephnek, hogy a saját térfél közepéről csak lefordult, tolta a labdát hosszan, megtolta egy 15 méteres, rávert 5 métert a védőjére, rávitte, és utána a végét már szépen megoldotta. Tehát ha ilyen sebesség mellett, ha futballozni is olyan szinten tudna, hát azok már, amiket az előbb említettem, bárkor a Bellingham stílusú játékosok, de vissza az alapkérdéshez, 28 ezer stadion várja majd Koenigsegg-Zsábzsébe a Ferencvárost, és láttuk, hogy 900 lengyel micsoda hangulatot tudott teremteni itt. Tudjuk, hogy Gurnik bányász jelent, egy sziléziai bányászváros, ahova megy a Ferencváros. Nagyon nemes gesztus volt, hogy a zászlócserén Ribusz Dénes kapott egy lámpát is, egy ilyen bányászlámpát a tegnapi mérkőzés előtt, ami jó szerencsét azt jelenti. És most a Ferencvárosnak volt is, reméljük, hogy a visszavágón is kitart. A közönség azért a Ferencvár, ha valamelyik magyar csapat tudja, akkor az a Fradi, hogy mennyi tud jelenteni a közönség.
1: Fradit az nem szokta zavarni sehol. Itt azért, nem éreztem az elmúlt években.
0: Itt azért kemény lesz, mert hát volt a török meccs például, ahol kint óriási szurkolás volt, tehát a Fradi azért megtapasztalt már egy-két hangulatot, meg hát a Trabzonsportot megkapná, ott megint megtapasztalna, hát kerüljön rá sor.
1: Így van, így van.
0: Ezt kívánjuk. De a lengyel meccsén azt gondolom, hogy nagyon picit, az 50%-tól egy picit följebb ment most a Fradi esélye ebben, hogy előnyben van. Ez egy 180 perces csata, ugye oda-visszavágóról beszélünk, idegen belőtt gólszabálya megszűnt, ez most rosszul jön az 1-0-nál, mert ilyenkor hármat kéne rúgni, egyet rúgsz, de ebben le is foglalkozzunk. De ugyanez lesz a felállása a Ferencvárosnak, lehet, hogy egy helyen a név más lesz, de a játékrendszerben mindenben ugyanígy fog fölállni. Valóban nem fogja zavarni a Fradit az, ha kevesebbet lesz nála a labda, de Borbé Balázs törekszik arra, hogy a labdát is próbáljuk birtokolni, mert úgy azért nem megy a mérkőzés, hogy persze most lehet ellenpéldákat hozni, hogy 80%, 20% és a 20%-os nyer, na de ha egymás mellé rak 100 ilyen meccset, akkor 5-ször van ilyen, vagy 8-szor, hogy a 20%-os nyer, nyilván azért a labdára szükség van ahhoz, mert ahogy mondták a régi nagyok, hogy akkor nem tudsz gólt kapni, nálad a labda.
1: Laci, a Fradiról még egy mondat, és áttérünk majd a másik két magyar csapatra. Én azért azt gondolom, mert sokszor azt mondják a szurkolók, hogy azért nem sikerül a magyar bajnokság, vagy annyira jól, hogy egy magyar bajnoki meccs, mert inkább a nemzetközi kupával foglalkoznak a játékosok. Nekem van egy olyan érzésem, és ez már tavaly is volt ilyen, hogy mintha nem lenne meg minőségben a Ferencváros a magyar és a fiatal szabályhoz. Tehát, mert csak abból indulunk ki, hogy kettő, azaz kettő játékos fér be az alapkezdőjébe a nemzetközi mérkőzéseken a Fradinak, Osváth, illetve Dibusz Dénes.
0: Igen, hát itt a Paks meccs nagyon jól megmutatta ezt, hogy 9 helyen cserélt Borbé Balázs, hát már gondolom megbánta, hogy ennyire belenyúlt a csapatba, de valahogy rotálni kell, valamit meg kell próbálni. De van, akinek ez túl nagy ugrás volt. A Soroksár után a Ferencváros, most nem megyek bele nevekbe, nem akarok senkit megbántani. Én nagyon fiatal párti vagyok. Hát én 16 évet töltöttem a Ferencvárosba, tényleg végigjártam ott a Szamár létrát, az összes korosztályt. Én tényleg belülről ismerem, amikor mi időnkben mindig jött föl minden korosztályból legalább egy ember, vagy két korosztályonként egy, de az magába szívta a Ferencváros légkörét. De most valóban nyilván akik most bemutatkoztak, azok nem feltétlenül egyből a kezdőcsapat tagjai, de a Ferencváros olyan lehetőségekkel bírt az elmúlt években, 21 milliárdos költségvetés, hogy rámut bármelyik magyar válogatottat oda vihették volna, vagy vihetik. Mondják, hogy nagyon drága magyar játékos. Oké, de hát ha 40 fős kereted van, akkor a felső tizet elengeded, és abból vásárolsz 3 magyart, vagy 4 magyart. Aláírom, hogy drágák, de a szabálynak is meg tudok felelni, minőségben ott leszek, hát egy Varga Barna, egy ötvös, aki most sajnos sérült, szintén válogatott futballista, akiket elmondtál, ugye Osváth, Dibusz, Gruber itt van, de nagyon kevés játék lehetőséget kap, és a másik meg az, hogy a motivációnak nem szabadna, hogy motivációval baj legyen egy bajnoki mérkőzésen, de valahogy mégis azt érezzük, hogy már itt a szurkolók nevében, meg a nézők nevében mondom, hogy a Ferencváros valahogy, mintha nem tudna annyira fölpörögni a mérkőzésekre, aztán eljön az utolsó 10-15 perc, amikor már érzik, hogy úristen, még mindig 0-0 vagy 1-1, hogy nyerni kéne, de akkor már nincs annyi idő, akkor már kapkodás jön, átcsap egy olyan dologba, ha megvan a játéka egy csapatnak, már pedig mondjuk Győrbe, Borbély Balázs féle Etónak, akinek a játékos állománya nem volt annyira jó, mint a ferencvárosi, de ott nézzük meg, hogy mennyi magyar játszott, és minőségi magyar, saját nevelés, ott megvolt a játék, a Fradi pedig az egyéniségek, akiket igazoltak komoly pénzekért, abba bízott, mint ahogy Lenny Joseph most a nemzetközi szintére, most szintén nem megy végig az összes néven, de hogy majd azok eldöntik a mérkőzést, azért lettek idehozva, míg Borbély Balázsnak az idő, ami kialakítja azt a gépezetet, hogy ehhez a játékrendszerhez megtalálja azokat az embereket, már jó úton jár, de hát nyilván melyik edző az, aki nem igazolna egy jobb csatárt, egy jobb középpályás, stb. Meglátjuk, mire lesz keret.
1: Na, ha már mondtad a Győrt, megmondtad a fiatalokat, akkor kapaszkodjunk ebbe bele, hiszen az Eto mai napon a Riga vendégeként lép pályára. A Rigáról nincsen egyébként magyarként túl jó emlékünk, hiszen a legutóbb a Kecskemét szenvedett tőlük vereséget, és esett ki 2023-24-es szezon
0: selejtezőjére.
1: 122. percben rúgta a győztes gólt, illetve a továbbjutást jelentő gólt.
0: De már a rendes játékidőben is úgy volt, hogy már
1: 90 plusz 5, így van, sőt a 7. percben vágó Levente góljával vezetett a Kecskemét.
0: Igen, igen.
1: És akkor a 2-1-es hazai előny már még jobban nézett ki. De visszatérve a győriekre, azért Győrben is vannak most problémák, legalábbis nagyon úgy tűnik. Viszont úgy tűnik, hogy egy huszárvágással ezt a Juárez megoldotta a Nyíregyháza ellen. Rengeteg-rengeteg fiatal, rengeteg saját nevelés a győrieknél, de azért elnézve a Riga keretét, meleg lehet a kinti mérkőzés, én azt gondolom, mert ha ránézünk a Transfermarktra, hogy a Győr 16,1, a Riga 15,93, akkor azt mondjuk két hasonló csapat. Igen, csak abban a 16,1-ben még ben van Bembuali, ben van Vitális Milánára, vagy értéke.
0: Csinger Stefúj.
1: És hát ugye Anton Wingler, és akkor még lehet sorolni, mert Gavrics, tehát jó páran sérültek, és a Nyíregyháza ellen jól sikerült a váltás is, a rendszerváltás, vagy hát a játékrendszerváltás, illetve jól sikerült a fiatalok beépítése, de azért ez egy teljesen más meccs lesz.
0: Igen, a huszárvágáshoz kapcsolódnék a névvel, mert a huszár van a Győrben, reméljük bejön és gólt szerez, mint ahogy a bajnokin gólt szerzett.
1: Ezt illetve gólpaszt is adott legutóbb.
0: Gólpaszt is adott, igen, egy nagyon tehetséges csatár. És hát itt meg megemlíteném Gyukanovicsot, aki ha a Reykjavik meccs előtt már a Győr rendelkezésére áll, tudom, hogy nincs hal futballban, nem lehet visszacsinálni, de ott sokkal több esélye lett volna a Győrnek abba a párharcba tovább lépni, de ezzel már nem érdemes foglalkozni. Olvastam, hogy G-re is van kereslet, keresik a külföldről több helyről, de hát ez érthető is, mert tényleg jó futballt mutat be, és örömmel vettem, hogy leigazolta a Győr belső védőként, középpályásként Balogunt, aki egy 38 éves, nagyon jó középső védő, aki...
1: Tegnap esti hír,
0: nagyon friss dolog, igen, hogy ő rá nagyon számítanak, hogy nem tudom, hogy a kupába pályára léphet-e.
1: Igen, be is van nevezve, csak hogy mivel tegnap írták, ő a mai mérkőzésen nem lesz.
0: Valószínűleg nem lesz kezdő, de hát ő neki azt a szerepet szánják, hogy legyen egy kapocs a fiatalok és a rutinosak között, hogy megtalálják, mert Csinger kiesése az, de amiket elsoroltál, de ez még egyszer a teljesség igénye nélkül, hát Csinger, Stefúj, Bembuali, Gavrics, ez rettentősök.
1: Anton Wingler,
0: ők már nagyon régen már szinte az is fel. De ez a négy, akit először mondtam, azok meghatározóak. A Bembuali a legjobb csatár Magyarországon Varga Barnabás után, de már ő se játszik itt. Csingert nagyon nehéz pótolni. Uma Tuma Ádám egy tehetséges fiatal, de nem Csinger. Tehát bebizonyíthatja majd, hogy az lesz idővel, de most kell megnyerni a meccset, most kell lehozni ezt a párharcot. Ez még nagyon nehéz lesz így. Balogun valószínű, akkor a hiába van benevezve, itt még nem lesz kezdő, tehát rá nem számíthat, itt abból kell főzni, ami van, valószínű, hogy Sönt fogja visszavonni oda Stefúj helyére.
1: Én így tudom.
0: Ez a legvalószínű forgatókönyv, igen, de hát a rigai edző az ismeri a magyarokat, tehát ismerjük.
1: Sorolta, hogy kivel dolgozott minden, együtt.
0: Mindent tud rólunk, de hát a mai világban oda-vissza működik ez a tudunk egymásról mindent. Itt a legnagyobb veszélye a mai mérkőzésnek az, hogy a Győr most nem avval a csapattal lép pályára, amelyikkel bajnok lett. Tehát itt most mondhatjuk, hogy 5 helyen minimum más lesz a csapat, a kezdőcsapat, mint akivel tehát a bajnokságot megnyerte. A Vitális sincsen már, tehát 5-6 helyen, tehát a fele csapat új. Itt most ezt kell megoldani Juáreznek. Az öltözőben, hogy most mi volt, mi nem volt, jöttek ilyen hírek, olyan hírek. A Vitális ügy tulajdonképpen magától a legjobban megoldódott, külföldre került a játékos.
1: Én csak azért vettem levegőt, nekem van egy olyan érzésem, de ez tényleg egy érzés, hogy pontosan tudta Juárez, hogy Vitális már nem lesz, mert én úgy tudom, hogy szerdán már megérkezett ez az ajánlat az El Katéntól, és ez a balhé, ez a csütörtöki mérkőzés után volt. Tehát, hogy ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy színház volt, de azért Vitális lett az áldozat.
0: Ja, ezt nagyon jól mondod. Ilyen volt játékos koromban is, most így visszagondolva, hát így a legjobban lehet megrettenteni, vagy megijeszteni jó értelembe a csapatot, hogy minden, ha a legjobb játékosa lesz, megcsinálom. Márpedig, aki ellen megy a csapattal, szünetbe lecserélem, nem ül oda, fölült a lelátóra, stb. És vele, őt azt mondtam, hogy soha többet nem lépett pályára a csapatba, akkor mindenki magával, úristen, ha vele megcsinálja, akkor velem is, akkor összekapom magam, odafigyelek, beállok a sorba, és így összerakva a mozaikokat utólag abszolút úgy gondolom én is, mert kezdődzők a legjobb játékos, hát egyből Kerek Perecki mondja, soha többet nem játszhat, ahhoz nagyon komoly dolognak kell történni, de itt valószínű ez volt a forgatókönyv, reméljük, hogy a Győrnek ez jó hatással, azért bejött a pénz is a klubba, a Vitális profi klubba kerül, a győrieknek meg, a Bembuáli már elkezdett edzeni, de hát ő még nincs nevezve, őt még nem fogják tudni használni.
1: Nevezve van, de nem utazott még. Mert előtt
0: ne, úgy gondolom, hogy nem fogják pályára, tehát nem lesz ott a pálya, nem fog tudni segíteni, nem is utazott el. Gyukanovicsba és G-be előrefele nagyon bízok, hát sőt valószínű visszavonják, hát ahogy kiből lehet gólt, Gavrics sajnos szintén nem játszik, a Bumbában van még olyan utolsó passzos dolog. Itt jó lenne minimum, tehát a legrosszabb forgatókönyvben mondom, hogy egy gólos vereség, nem ebbe gondolkozunk, félre ne értsenek a hallgatók, de akkor van esély itthon, jó esély a továbbjutásra, a legjobb lenne egy döntetlen közeli eredmény. Meg az, hogy ne olyan meccset lássunk, mint Reykjavikban az első találkozón, hideg volt, műfű volt, első tétmeccs volt, de az borzalmas volt.
1: Tehát ott együtt közvetítettük.
0: Együtt közvetítettük, ott egy bumba helyzet volt, és az ellenfélnek 8, tehát ott nem nézett ki jól a Győr, viszont a második meccsen már jól nézett ki a Győr, igaz, hogy egy kicsit gyengébb csapattal játszott, de 6-ot rúgni bármilyen szinten, az 6 gól, és mellette még volt 3-4 helyzete is a Győrnek, tehát ott jól nézett ki a Bissen ellen.
1: Van egy kis rövid időnk a Debrecenre. Egy olyan csapat ellen a Kopenhága ellen játszik, ahol két magyar is jelenleg keretben van a Nemzetközi Kupa keretben. Egyrészt Németh Hunor, mint tulajdonképpen saját nevelési játékos, és a most oda szerződött a Margráf Ákos. És a Debrecen meg nem nézett ki olyan jól a bajnokikon.
0: Debrecen a legnehezebb ellenfelet kapta, a Kőben át ismerjük, a Ferencvárost ejtette ki egy pár évvel ezelőtt. Németh Hunor nagyon jó játékos, ott nevelkedett, ő a dán futball terméke, láttuk az MTK-ba is, hogy nagyon hasznos játékos volt. Margrafnak is sok sikert kívánunk a dán pályafutásához, még ellenünk most nem fog játszani. A debrecenieknek pedig, ami nagyon nagy hátrány, hogy Kocsis megsérült. Tehát Kocsisra épül a támadójáték, tükörszélsőt játszik a jobb szélről, remekül hozza befelé a labdát, életveszélyes a bal lába, de jobbra is tud cselezni. De most hiába beszélek róla, mert nincsen. Tehát most annak kell megoldani, aki van. A Debrecen, megint az ivószünethez kanyarodok, Újpest. Első 22 percben a Debrecen úgy lefociszta az Újpestet, hogy Újpesten már olyan hangok voltak, hogy amit szoktak lenni, hogy kágyenge, minden volt, tehát mindenki menjen, ahol melegebb éghajlatra. 1-0-ra vezetett a Debrecen, vezetett volna 3-ra is, nagyon jó focit mutattak be, itt még játszott Kocsis. Jött az ivószünet, gyökeres változás, az Újpest megfordította már az első fél időben 2-1-re, úgyhogy addig pályán nem volt, és a Debrecen itt nagyon elvesztette a fonalat, mindi játékban, a 70. 75. perc körül megsérült Kocsis, oda kapott a lovaglóizmához, tehát ő biztos, hogy nem fog játszani, valószínű el sem utazott, vagy bocsánat, a hazai mérkőzés, de valószínű, hogy a keretben sem lesz a mérkőzésen, annyi magyar csapat van, hogy nem tudom, már ki játszik itt, meg ki idegenben, de Debrecen természetesen hazai pályán játszik, mind a két találkozó 19 órakor kezdődik, de itt a Kőben Hán véleményem szerint a találkozó esélyese. az a továbbjutásra mindenképpen itt a Debrecentől óriási bravúr kéne. Tehát itt egyénileg annyira föl kéne nőni a feladathoz, és mint a vezetőedzőnek most itt nagyon nagy szerepe van, hogy kik azok a játékosok, akikből egy egységes olyan csapatot tud összerakni, aki eséllyel veszi föl a párharcot, mert most nem nagyon tud válogatni. A Debrecennek nem annyira mély a kerete, a legjobb játékos a Szűcs Tamás is elvitték, neki is nagyon gratulálunk, hát portugál 5. helyezett csapatba igazolt egy fantasztikus jó klubba. Nagyon megérdemli, mint hogy Tóth Rajmund is megérdemelni Győrbe, csak hát még tovább akar jutni a Győr, és ott is megy a húzavona, csak még egy pillanatra visszakapcsolódjak. A Debrecennek ez óriási veszteség a Debrecennek, a Bárány Donátot is elvitték, tehát gondoljunk bele a szűrő középpályás, a befejező csatár és a szélen, aki megcsinálja a fort, meg a gólokat, a gólpasszokat ad, és új edző. Tehát nagyon nehéz dolga van. Itt óriási bravúr lenne, ha még annyi, hogy az esélyek, tehát a Debrecennek óriási bravúr lenne a továbbjutás. A Győrnek azt gondolom, hogy 50-50%, de így, hogy kevesebb játszik, egy picit esélyesebb a Riga, de ezt bármikor meg lehet fordítani, mert a Győrben vannak olyan futballisták, meg annyira ott vannak a saját nevelések, ami ilyenkor azért lehet döntő, mert sokkal jobban kötődnek a klubhoz, és jobban átérzik azt, hogy mi az, hogy Győrért futballozni, mint ahogy a Ferencvárosban én azt tudom, mint ott saját nevelés. Tehát én abban bízok, hogy ezek a játékosok átérzik ezt, és meg tudják fordítani ezt a mondjuk 55-45% esélyt, ami jelen pillanatban a Riga fele billen az összeállítás miatt, de ez annyira közel van, hogy szerintem a Győr ezt meg tudja fordítani.
1: Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és legyen igazad.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Vukovics Lászlóval a labdarúgó kupáról beszélgettünk. A Ferencváros tegnap 1-0-ra legyőzte a Gurnyik Zsebzsét. 19 órától, és ezt a Nemzeti Sportrádióban is hallhatják, Debrecen, Kopenhága, illetve Riga Eto FC mérkőzésekre kerül sor. Kedves hallgatóink, a hazafutás véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Elpap István nevében is a műsorvezető Cseszregi Balázs. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, hamarosan pedig a körkapcsolással folytatjuk.
2: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Nemzeti Sport Rádió.
2: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a mai nap szerkesztője Cseri és Bendegúz, a hangmérnök pedig Nagy Máté. Mai műsorunkban két labdarúgó mérkőzés játszik főszerepet, hiszen két magyar csapat, a Debrecen és a Győr is a Konferencia Liga mérkőzéseken vitézkedhet majd ma a Debrecen hazai pályán, még a Győr gárdája majd Rigában lép pályára 19 órától. Addig van időnk természetesen majd foglalkozni bőven a mérkőzéssel. Kezdjük is rögtön azzal, hogy a két csapat kezdő összeállítása már bizonyára van mindkét kollégánknál. Most először kapcsolunk Győrbe, ahol dán ellenfél érkezett a Köbenhávon gárdája, és két magyar is van, ha minden igaz, akár a kezdő csapatban is, de ezt mindjárt elmondja nekünk Katona László. Szia, Laci!
7: Szervusz, szia! A helyszín a Debrecen, a Nagyerdei stadion, ahol a dán Köbenhávon, a nagy dán együttes fog majd vendégeskedni. Nincs magyar igazából, ami azt jelenti, hogy a kezdőben, de a kispadon ott van Margráf Ákos, hatos messzámmal fog majd játszani, ha minden igaz, a csereként egyáltalán pályára lépni, mert Hunort pedig nem nevezte Svensson mester, kisebb sérüléssel bajlódik, de az Európa vagy a Konferencia Liga keretnek ő is a tagja. A debrecenieknél a kapuban Andrejev kapus, Keller, Lang, Mehia, Szécsi védő négyes. Szécsi azért érdekes, mert ebben az idényben eddig csak perceket kapott, valójában csereként lépett pályára mindig, most jobb hátvédként, ha minden igaz, akkor majd szerepet kap, és sokat is kell majd lehet játszania. Előtte Boskovics és Batika, védelem előtt egyfajta két szűrő. Elől a középpályán Cibla és Dzsuzsák, és Dénes Csanád is visszajött, vagy Dénes Vilmos, tehát most már zalaegerszegi mezután a Kortrijknál volt, és onnan az Belgiumból jött Debrecen, belől pedig Baldoni, a francia csatára a Loki együttesének. Soka sérült azért Gert Remmel együttesében, ami valójában azt jelenti, hogy nincsen Kocsis például, vagy éppen Hoffmann, Szerzsi Samper is combhajlító izomsérüléssel bajlódik, de Terca, Julien Dacosta, Vajda Botond is hiányzik, úgyhogy egy kicsit megtizedelve a Loki együttese. Az ellenfélnél Kotászki a kapuban, Mering, Gabriel Pereira, Beimo, López védő négyes, Delaney, valamint Král a védők előtt két szűrő, Eyunussi, Madzen és Robert hárman a középpályán, Cornelius az egyszem csatár, hát szinte ugyanolyan felállásban 4-2-3-1-ben a dán Köbenhavn, valamint a Debrecen csapata. A dán együttes 16-szoros bajnok, de az előző idényt nem tudták igazán jól megoldani, hiszen még a felsőházba se jutottak be a dán bajnokság lebonyolításában, de sikerült nekik valahogy összekaparniuk a Silkeborg elleni mérkőzést követően a Brøndby elleni párharcot is megnyerték, és így a konferencia ligában indulhattak, tehát hogy egyfajta ilyen rájátszásos helyzetbe kellett kerülniük, hogy egyáltalán a nemzetközi kupák valamelyikébe oda kerüljenek, csak a konferencia liga volt az ő esetükben a lehetőség. De hát változások vannak azért a klubnál, és a dán futballban az Aarhus lett a bajnok az előző idényben. A Brøndbyről már említettem, ők is azért a nagy nevű csapatok közé tartoznak, ide közben meg a világbajnokságon a dán futball válogatott nem volt ott, úgyhogy érdekes egyvelege ez a Köbenhavn a dán labdarúgásnak, miközben csak 1992-ben alapították ezt a klubot, de mégis elmondhatja magáról, hogy 16-szor megnyerte a dán szuperligát, 10-szeres kupa győztes és 3-szoros szuperkupa győztes. De volt a bajnokok ligájában is, mármint a főtáblán vagy alapszakaszban, az Európa ligában természetesen, és a konferencia ligában most vitézkedhetnének. De a Debrecen is hasonlóra készül, amely a Punic elleni párharcot követően most egy kicsit azért nehezebb falattal találja szemben magát. Kezdés 19 órakor a Nagyerdei stadionban, Debrecen, Köbenhavn mérkőzés.
6: Katona Lászlónak köszönjük szépen Debrecenből, és akkor most már tényleg a Győr mérkőzésre térünk át, nem hazai pályán, hanem idegenben a Riga ellen készül a Győr együttese, és hát ismerjük az előéletet, hogy mi volt a korábbi mérkőzéseken. Cseszreki Balázs fogja közvetíteni ezt a találkozót, aki itt van velünk. Balázs, tud nyerni a Győr idegenben, vagy nehezebb ellenfél lesz, mint a múlt heti?
1: Sokkal nehezebb ellenfél lesz már a Transfermarkt számai alapján, hiszen nagyjából azonosra adták a keretet, és akkor még a keretben benn volt a Vitális Milán, aki ugye mai nap lett hivatalos, hogy az AEK Athénhoz szerződött, tehát 16 millió euró környéki mindkét keretnek az értéke, és az Eto'ból azért most nagyon sokan hiányoznak sérülés miatt, Vitálist is leszámítva, hiszen csak a hátvédsorból hiányzik Csinger, és hiányzik Stefu is, aki ugye a Nyíregyház elleni mérkőzésen sérült meg a középpályáról, Tóth Rajmund hiányzik, hát hiányzik természetesen Vitális, Gavrics, és hiányzik például Bembueli is, ami jó hír a győrieknek, de már tudják, hogy Bembueli visszatért, talán a visszavágón már néhány perc erejéig pályára léphet. Így aztán nagyjából ugyanaz a rendszer, játékrendszer, és ugyanaz a kezdőcsapat is, mint a Nyíregyháza ellen 4-0-ra nyerő együttes, tehát egy nagyon fiatal csapat 2006-2007-es játékosokkal. Annyi történt, hogy Stefuj helyett Schön került a kezdőbe, azaz Petrás Schön, Kripics, Urblik, Umatum, Sejem, Décsi, Szép, Bumba, Gyukánovics és G, míg az ellenfélnél hát nagyon kevés a hazai játékos. Elsősorban azt mondják, hogy a védelem, illetve a kapuban Orosz bizony egy picit bizonytalan, és talán ott lehet megfogni őket, de nagyon jók az átmenetekben, nagyon szeretnek labdát birtokolni, iszonyatosan gyorsak, és nagyon jó játékosaik vannak, Ankrák pedig egy kifejezetten jó védekező középpályás, rengeteg labdát szerez, úgyhogy nehéz dolga lesz az Eto'nak. Az biztos, hogy nagyon-nagyon keményen kell védekezni, mert nagyon sok gólt rúgtak az előző mérkőzésen, de nagyon sokat is kaptak, vagy viszonylag sokat kaptak. A Várdát úgy győzték le, vagy úgy jutottak tovább, hogy 3-2-re nyertek idegenben, majd hazai pályán 2-0-ra is vezetett a Várdár, csak kiállítottak tőle. Márhogy Rigában 2-0-ra vezetett a Várdár, kiállítottak valakit 2-1, hosszabbítás, és végül aztán 5-2-re nyert a rigai együttes, tehát a végére elfáradt a Várdár, tehát van esélye az Etónak, miközben a Bajnokok Ligája selejtezőjében pedig az Ararat Arménia, tehát az örmény csapattól estek ki, és ott is viszonylag sok gólt kaptak, a bajnokságban is sok gólt kapnak, de nagyon sokat is rúgnak. Az ő kezdőjük Orvos Jurkovskis, Paulo Eduardo, Musa Salazar, Galo Ankra, Sikera, Awani, Diop és Reginaldo Ramírez. Hogy aztán végül mi lesz, az majd kiderül. A Rigában 19 órakor kezdődik.
6: Igen, azért ezek nem olyan ismert nevek, azért nem hiszem, hogy mindenki el tudja helyezni ezeket a játékosokat. Dép az jutott eszembe, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ők jöttek volna most ebben a 40 fokos melegbe. Bár ha jól néztem, jövő héten is ilyen meleg lesz, úgyhogy az meg nekik nem fog majd kedvezni.
1: Hát reméljük, mert állítólag 20 fok van egyébként most Rigában, tehát legalább kellemes labdarúgó idő lesz. Jövő hétvégére megint itt Győrben 35-36 fokot mondanak.
6: Köszönjük szépen Cseszregi Balázsnak, hamarosan folytatjuk a körkapcsolást.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 18 óra 13 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, mint ahogy már itt a körkapcsolás elején hallhatták a két magyar csapat összeállítását. A konferenciáligában 19 órakor kezdődik mindkét gárda mérkőzése. Dál ellenfél vár ugye a Debrecenre, Lett pedig a Győrre. A magyar csapat két mai riválisa, tehát nem lesz könnyű falat, a Koppenhága és a Riga történetéről Erdei Márk készített egy összeállítást.
3: És most szólal meg a hármas sípszó. 0-0-ás döntetlennel harcolja ki a Debrecen a konferencialiga harmadik selejtező körébe jutását.
4: Pozitívum az, hogy a továbbjutást semmi nem veszélyeztette, a negatívum pedig az egész mérkőzés képe volt.
5: Azt nem állíthatjuk, hogy szemkápráztató második mérkőzésen nyújtott teljesítménnyel, de végül a háromból két magyar csapat is sikerrel vette a konferencia liga második selejtező körét. A bajnoki címvédő győriek elsőként Luxemburgban léptek pályára, ahol egy lehengerlő 6-2-es győzelmet arattak. A második mérkőzés aztán nem sikerült ennyire jól, hazai pályán 1-1-re végeztek a luxemburgi Bissen ellen, de ez is bőven elég volt, hiszen összesítésben 7-3-mal jutott tovább az Eto. A mérkőzést követően a játékosok úgy voltak vele, hogy ezt a teljesítményt jobb lesz minél előbb elfelejteni, ezért is Vitális Milán inkább már a következő célról, a következő körös ellenfélről beszélt Cseszrehi Balázsnak.
6: Nem fog hazudni, hogy ha már kicsit gondolok a következő fordulóra, igen, pont néztem, mellett csapat jutott tovább. Egyébként én ismerem az edzőiket, páran ismerik innen.
7: Dacsa edzője, Adrián Gulláról van szó.
6: És a Borbé Balázs volt a másod edzője. Én pont akkor érkeztem oda a Dunaszerdahelyre. Jó edzőnek tartom, úgyhogy még több, még jobb felkészülés kell arra a csapatra.
5: A csapat kapusa, Megyeri Balázs is úgy volt vele, hogy van még miben fejlődni a következő Riga elleni párharcokig.
8: Szinte mindenbe kell javulni, meg mindenbe is lehet javulni. Vannak olyan elemei a játéknak, amiben úgy gondolom, hogy már most javultunk, de folyamatosan előre kell nézni, dolgozni, és tényleg ezeket a apró hibákat, meg nagyobb hibákat is javítani kell minél hamarabb.
5: A fejlődés jelei már a vasárnapi bajnoki fordulóban megmutatkoztak, hiszen a győriek hazai pályán simán 4-0-ra kiütötték a Nyíregyházát. A találkozó első góljának szerzője, Urblik Norbert szerint ilyen hozzáállással a Riga sem lehet akadály.
9: Ugyanígy kell kimenni a pályára, ilyen kompaktan, ugyanígy oda kell figyelni minden párharcra, minden kislabdára, lepattanóra, és akkor nem lehet gond.
10: Általánosságban véve mi lehet szerinted a mostani Etónak a legfőbb erőssége, akárki ellen is játszotok?
9: Szerintem a védekezés, nagyon odafigyelünk, és ez a kompaktság tényleg.
5: Az Eto tehát csütörtökön 19 órától már Lettországban a Riga vendégeként lép pályára a konferencialiga selejtező körének harmadik fordulójában. De mit is érdemes tudni a lett bajnokról?

0: Elsőként mindenképp érdemes azt elmondani a lett bajnokról, hogy ez az igencsak jól átköltött szám, a Riga himnusza. Klubtörténet. A Riga FC egy 2014-ben alapított lett futballklub, amely az FC Karamba és a Dinamo Riga fúziójából jött létre. Székhelye a rigai Skonto stadionban van. A klub 2015-ben még más néven versenyzett, majd a lett másodosztály megnyerése és a Virsligába való feljutás után vette fel jelenlegi nevét. Fontos megjegyezni, hogy a Riga FC nem azonos a régi, 1923-ban alapított és 1945 után megszűnt Rigas FK klubbal, amely a lett futball korai éveinek meghatározó 8-szoros bajnok csapata volt. A mai Riga FC egy különálló 2014-es alapítású klub. Sikerek. A klub 2018, 2019 és 2020 között három egymást követő lett bajnoki címet nyert, majd 2025-ben ismét bajnok lett. Így összesen 4 Virsliga cím áll a neve mellett. Emellett kétszer nyerte meg a lett kupát, 2018-ban és 2023-ban, valamint a lett szuperkupát is elhódította 2024-ben és legújabban 2026-ban is. Európai kupa szereplések. A Riga FC 2018-19-ben debütált az Európa Ligában, majd a 2019-20-as szezonban liga győztesként a Bajnokok Ligája selejtezőjében szerepelt, ahol büntetőkkel a Dundalk FC ellen esett ki, de az Európa Liga selejtezőben legyőzte a Piast Gliwicét és a HJK-t, mielőtt a rájátszásban éppen az FC Köbenhavntól kapott ki. Magyar csapatok elleni szereplés. A Riga és a Kecskemét 2023-ban a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában találkozott. Az első meccset Kecskeméten rendezték július 27-én, ahol a magyar csapat nyert 2-1-re. A visszavágón azonban a Riga fordított. A Skonto stadionban 3-1-re győztek hosszabbítás után, így összesítésben 4-3-mal a lett csapat jutott tovább, és a Kecskemét búcsúzott a nemzetközi kupától. Ennek a csorbának a kiküszöbölésére a magyar bajnok Győrnek van tehát esélye. Az első meccset augusztus 6-án Rigában, a visszavágót augusztus 13-án Győrben rendezik. A Riga egyébként a második körben hosszabbítás után 5-2-re győzte le az FK Várdárt, ezzel 8-4-es összesítéssel jutott tovább, miközben, ahogyan már említettem, az Eto 7-3-as összesítéssel győzte le az Ater Bissent. Magyar lett válogatott mérkőzések. A magyar és lett válogatott eddig 6 alkalommal találkozott egymással. Ebből 5 magyar győzelem és 1 lett siker született. A legutóbbi összecsapás 2017. augusztus végén volt Budapesten, ahol a magyarok 3-1-re győztek Kádár, Szalai és Zsuzsák góljaival egy 2018-as világbajnoki selejtező keretében. Korábban 2016. októberében Rigában a mieink 2-0-ra nyertek Gyurcsó Ádám és Szalai Ádám góljaival ugyanebben a selejtező sorozatban. Az előjelek ebből a szempontból tehát pozitívak. A Riga jelenlegi kerete. A lett bajnok kezdőjében általában több hazai játékos is szerephez jut. Mellettük még brazilokra, valamint afrikai játékosokra támaszkodik a szlovák vezetőedző Adrián Gula, aki korábban a DAC vezetőedzője volt, mikor a tavaly az Etóval bajnok edző Borbély Balázs még az ő kezei alatt másodedzőként dolgozott. Sztárjátékosok a klubnál. A Riga FC, mint viszonylag fiatal klub, elsősorban légiós alapú keretépítésre hagyatkozik, és nemzetközi szinten ismert sztárjátékos a klub történetében nem igazán fordult elő. Inkább feltörekvő, később máshova eladott dél-amerikai és afrikai légiósokra épül a csapat, illetve a lett válogatott több meghatározó tagja is szerepelt itt karrierje egy szakaszában. A klub 2018-as sikerszériáját az ukrán Viktor Skripnik irányította, mint vezetőedző, aki 2018-ban és 2019-ben is bajnoki címet szerzett a csapattal. A Győrhöz hasonlóan hétvégén a Riga is sima 4-0-ás győzelmet aratott, így ők is bizakodva várják a Győr elleni első csütörtöki összecsapást. A mérkőzést 19 órától élőben közvetítjük itt, a Nemzeti Sportrádióban. Most pedig következzék a másik még talpon lévő magyar csapat, a Debrecen ellenfelének bemutatása. De még mielőtt jobban megismernénk a dám rekord bajnokot, előtte Tóth Béla közvetítésében éljük újra, hogy melyik volt az a gól, amely végül elégnek bizonyult a Debrecen továbbjutásához.
1: Cibla, ellövi, Cibla, gól! Cibla Flórián!
0: Ez a hatalmas Cibla Flórián bomba végül elégnek bizonyult arra, hogy a Debrecen 1-0-ás összesítéssel túllépjen az örmény Pjunikon. A mindent eldöntő egyetlen gól szerzője a második meccset követően elég szűkszavúan így fogalmazott a következő körös ellenfélről, a dán Köbenhavnról.
2: Jó ellenfél lesz, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy tovább is sunk.
0: Az esélyek nem feltétlen a magyar bronzérmes mellett szólnak, de a futballban bármi előfordulhat. Itt az idő, hogy jobban megismerjük a dán bajnokot.

0: Klubtörténet. Az FC Copenhagen 1992-ben alakult, a 15-szörös bajnok Köbenhavns Ballklub és a 7-szeres bajnok Ballklubben fúziójából, hogy versenyképes klubot hozzon létre a professzionalizálódó dán élvonalban. A klub Kopenhágában székel, hazai stadionja a Parken stadion, és jelenleg 16-szoros dán bajnok, valamint 10-szeres dán kupa győztes. Sikerek. Az FC Köbenhavn Dánia legsikeresebb klubja az elmúlt 3 évtizedben. A dán Superliga címét tehát 16 alkalommal nyerte, legutóbb a 2024-25-ös szezonban, a dán kupát pedig 10-szer, legutóbb ugyancsak 2024-25-ben. A klub 3-szor nyerte meg a dán szuperkupát, valamint 2-szer a skandináv Royal League-et is. 2010. decemberében történetük során először jutottak be a Bajnokok Ligája 8-ad döntőjébe, ami a klub európai szereplésének máig egyik csúcspontja. Európai kupa szereplések. A klub összesen 7-szer szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében, vagy egyenes kieséses szakaszában. Legjobb eredménye a 2010-11-es és 2023-24-es szezon 8-ad döntője volt. A csapat Bajnokok Ligája történetének legjobb góllövői Endoé és Cornelius. Mindketten 10 góllal, míg a legtöbb meccsen szereplő játékos Quist 47 fellépéssel. Magyar csapatok elleni szereplés. A klub 2-szer találkozott a Ferencvárossal a 2003-2004-es UEFA kupa első fordulójában. Budapesten 1-1-es döntetlen született, majd Kopenhágában is 1-1 lett a végeredmény, 11-esekkel pedig a dánok jutottak tovább. A Győrhöz hasonlóan a Debrecennek is megvan az esélye tehát arra, hogy javítsa az egymás elleniét a dán rekordbajnokkal szemben. Az első meccset augusztus 6-án Debrecenben, a visszavágót augusztus 12-én Kopenhágában rendezik. Magyar-dán válogatott mérkőzések. A magyar és dán válogatott 16 alkalommal találkozott egymással, a magyarok 9 győzelmet, 4 döntetlen és 3 vereséget jegyeztek. A legutóbbi összecsapás 2014. májusában egy barátságos mérkőzés volt, amely 2-2-es döntetlennel zárult. Magyar kötődések. A legfontosabb magyar szál a klub történetében Németh Hunor. A Győrben született, de Dániában felnőtt középpályás, aki gyermekkora óta a Köbenhavn Akadémiáján nevelkedett, és 2030-ig szóló profi szerződést kötött velük. A 2025-26-os szezonra kölcsönbe került az MTK-hoz, ahol alapemberként 29 bajnokin 4 gólt és 2 gólpasszt jegyzett. Majd 2026 nyarán visszatért anyaklubjához. 2026. augusztusában a dán klub egy belga, Westerlótól érkező ajánlatot is visszautasított a játékosért, jelezve, hogy komolyan terveznek vele. Korábban a klub kapusa volt Rabócki Balázs is, aki a Ferencváros elleni 2003-as UEFA kupa meccsen szerepelt a köbenhavni oldalon. A dánok legújabb magyar szerzeménye pedig nem más, mint Margráf Ákos, aki pár hete még Újpestre írt alá, de a dán csapat hétfőn kivásárolta a szerződéséből és bejelentette az érkezését. A magyar válogatott védőt Szabó Bence érte el telefonon.
1: Hát abszolút nagyon nagy előrelépés, nyilván azért már a nemzetközi kupa porondokon is tudok majd, meg tudom mutatni magam is, tudok szerepelni. Persze ez rajtam múlik, hogy játszok vagy nem, nyilván itt nagyon nagy a verseny minden egyes posztér, úgyhogy meg kell harcolni érte, de a fő szempont az volt, hogy egy jobb ligába, és ahogy említettem, a nemzetközi kupába tudjak játszani, és persze az, hogy megnyílik innen, a más utak nyílnak meg, és innen kifele akárhova, hogyha jól teljesít az ember, ki lehet menni, úgyhogy persze itt szeretnék először teljesíteni, de a jövőm szempontjából ez egy fontos előrelépés. Tavalyi szezont nagyon nagy kudarcnak érte meg a klub, és még úgy is, hogy itt a lehetőség, hogy a konferencia ligában addig meneteljünk igazából, amíg csak tudunk. A konferencia ligában mindenképp egyelőre a csoportkör a cél. Azt gondolom, hogy ez mondhatni egy kötelező feladat. Persze nem szeretnénk ott ragadni, de ez majd az jövő zenéje, az még elég messze van. A bajnokságban pedig abszolút az a cél, hogy megnyerjük, és hogy visszajutassuk magunkat a csúcsra, és visszavegyük a úgymond a trónt, és jöjjenek egymás utáni szezonokban a bajnoki címek, úgyhogy az egész klubnak ez a törekvése. Egyértelműen nekem is az, hogy kupákat nyerjek. Ha jól tudom, akkor most csütörtökön már játszhatok. Persze ez majd az edzőm múlik, tehát még épp, hogy csak ide becsöppentem. Nem lesz sok edzésem a csapattal, úgyhogy meglátjuk. Azon leszek, hogy minél több igazából lehetőséget kapni fogok, hogy ezt minél jobban megragadjam és éljek vele, ahhoz nagyon sokat kell dolgoznom, és így is fogok tenni.
2: És milyen lesz úgy Debrecenbe menni, hogy gyakorlatilag igazából őket akár a hétvégén is láthatta, tehát ilyen szempontból nem egy kicsit furcsa a helyzet?
1: De nem kicsit furcsa, szerintem nem sokszor találkozik ilyen az ember, hogy mondhatni, hogy ilyen véletlenek vannak, de azt gondolom, hogy ennek a csapatnak egy kötelező sikernek kell lennie, nem is lehet más cél, szeretnénk idegenben is kiharcolni az előnyt, úgyhogy ugye a hétvégén nincsen nekünk bajnoki, úgyhogy teljesen tudunk koncentrálni erre a két mérkőzésre, szeretnénk nyilván tovább jutni.
2: Milyen célokat tudsz így magad előtt megfogalmazni? Ugye a csapat szinten mondtad, hogy vissza kell hódítani a bajnokságot, gondolom neked pedig akkor ott a bal hátvéd pozíciójában kezdőnek kell lenni.
1: Egyelőre az a lényeg, hogy pályán legyek, minél többet, fölvegyem a ritmust, az itteni taktikai dolgokat, és persze az, hogy teljesítsek, megszeretessem magamat a szurkolókkal, ugyanis nagyon nagy fanatikusok itt az emberek, úgyhogy teljesítenem kell ahhoz, hogy játszak, és hogy esetlegesen utána későbbiekben 1-2-3 év múlva ténylegesen még egy szintet tudjak lépni.
2: Ezzel együtt szerintem ez egy jó lehetőség is lehet arra, hogy akkor a válogatottba is stabilizáld a helyedet, mert hogyha te ebben a dán csapatban játszol, akkor azért ugye amellett, hogy már bekerültél a magyar válogatottba, talán a helyedet is megtarthatod.
1: Abszolút. A válogatott egy másik közeg, úgyhogy azt majd a Mr. eldönti, hogy ki fog játszani. Egyelőre most erre fókuszálok, és persze, hogyha szeptemberben megint bizalmat szavaz nekem, és tudok menni a válogatottal, akkor onnantól azon lesz a fókusz, és egyértelműen azért dolgozok itt a klubomban, hogy kivívjam magamnak a válogatottban is a helyet.
0: Jelenlegi keret. A csapat keretében több dán és skandináv válogatott játékos is szerepel. Mellettük a legnagyobb név egyértelműen Youssoufa Moukoko, aki nemrég, 2 éve még a Dortmund üdvöskéje volt. Sztárjátékosok a klub történetéből. A klub akadémiájának és felnőtt csapatának híres nevei közé tartozik Michael Laudrup, a dán futball legendája, akihez német Hunort is hasonlították a klub belső elismerésekor. Valamint a 81-szeres válogatott Thomas Delaney, aki jelenleg is a keret tagja. Rajtuk kívül ki lehet emelni a korábban itt nevelkedett Rasmus Højlundot, aki azóta már a Manchester Unitedben is megfordult, és jelenleg a Napoli futballistája. A konferencia liga selejtezőjének harmadik körében tehát a Debrecen, a dán rekordbajnok Köbenhavnnal mérkőzik majd. Elsőként csütörtökön 19 órától, majd a visszavágót jövő szerdán Kopenhágában rendezik, ahol reméljük, hogy nem fog majd megszólalni a kopenhágaiak gól utáni zenéje.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
0: valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Az AEK Athén csapatába igazolt Vitális Milán. Tovább emelkedett a Duna víz szintje. Enyhül a hőség. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
3: A bajnoki címvédő Eto FC-től távozó Vitális Milán, a görög élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő és Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athénhoz igazolt. A klub közlése szerint a 24 éves középpályás szerződése 2030 nyaráig szól. Bejelentette a török élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Trabzonspor Mohamed Salah leigazolását. Az egyiptomi támadó 2 évre írt alá, és magyar idő szerint ma 18 óra 30 perckor mutatták be a szurkolóknak. Ha a Ferencváros tovább jut az Európa Liga selejtezőjében, a Górnyik Zsabzse ellen, akkor Salah akár a zöld-fehérek ellen is pályára léphet az augusztus 20-ai első meccsen, a playoff körben. A korábbi 112-szeres válogatott Diego Forlán irányítja a jövőben az uruguayi labdarúgó válogatottat. A 47 éves Forlán az argentin Marcelo Bielsát váltja, akinek az idei világbajnokság után köszönték meg a munkáját, mert a csapat még a csoportkörből sem jutott tovább. Magabiztos teljesítménnyel döntőbe jutott Guzi Blanka az isztambuli öttusa Európa bajnokságon. A jelenleg is zajló B csoport elődöntőjében szerepel a 2024-ben VB harmadik Erdős Rita és a tavalyi EB bronzérmes Bauer Blanka.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Enyhül a hőség. Szombattól másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés keddéj félig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás, valamint a katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helységek listája, amelyeket bárki igénybe vehet. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Tovább emelkedett Paksnál a Duna víz szintje. A hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. Eredményesek a Budapesten bevezetett energiatakarékossági intézkedések, írt a Facebook oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a villamos és metró közlekedésben naponta csak nem 15 megawatt villamos energiát takarítanak meg, a fővárosi vízművek pedig átlagosan 10%-kal csökkentette energiafelhasználását. Hozzátette, a BKV augusztus végéig 300 köbméter vizet és mintegy 15 ezer kilowatt áramot takarít meg azzal, hogy átütemezi a jármű mosásokat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülésért követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Kormányzati weboldal indult a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter a Facebook oldalán. Tanács Zoltán elmondta, hogy a honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták vagy megsértették. A weboldal a mihivatal.gov.hu címen érhető el.
1: Közlekedés.
3: Baleset történt Budapesten a Budaörsi úton, befelé a Kelenföldi pályaudvarnál. Szintén baleset volt a Kerepesi úton, befelé a Baross tér előtt. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
3: Holnap is sok napsütés várható, de főként délután lesznek erősen felhős időszakok, és elsősorban keleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél zivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten 38 fok is lehet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 18 óra 42 perc van a mikrofonnál, továbbra is Balogh Balázs, mint ahogy a műsorunkban többször is elmondtuk, 19 órakor két mérkőzést is közvetítünk itt a Körkapcsolásban. A Debrecen gárdája dán ellenfelet lát vendégül a konferencia ligában, a Köbenhamn együttesét. Hogy milyen esélyekkel, erről beszélgetett Szabó Mensze, a négyszeres magyar bajnok, egyszeres magyar kupa győztes és háromszoros magyar szuperkupa győztes játékossal, Sándor Tamással, aki egyszer elnyerte az év magyar labdarúgója címet is, és 11-szer lépett válogatottba, az ős debreceni. Hallgassuk meg most ezt a beszélgetést.
3: Valószínűleg sokkal nehezebb mérkőzés is lesz, mint az előző, bár ott is voltak azért biztató jelek. Sajnos elég sok sérült van a csapatban, de úgy gondolom, hogy a fiatal debreceni játékosok azért elég biztatóan játszottak az előző mérkőzésen is, a bajnokságban is voltak nagyon jó periódusok a mérkőzések folyamán, de sajnos azért azt még látjuk, hogy ezeknek a fiatal srácoknak még fejlődniük kell. De szerintem a jövőjük az valószínű, hogy jó irányba terelődik, és hát most egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Sokan mondják, hogy jönnek majd ide a sokkal kellemesebb éghajlatról, és mennyire fogja őket megzavarni ez a trópusi meleg itt Debrecenbe. Nem biztos, hogy ebből kell kiindulni, mert már volt ilyen tapasztalatunk, hogy norvégiai csapat ellen játszottunk, még annak idején Strömgötet ellen, és akkor is hasonló volt a felvetés, aztán simán rúgtak 3 volt itt hazai pályán nekünk. Nehéz mérkőzés lesz, de szerintem bízom benne legalábbis, hogy jó eredményt tudunk elérni.
4: Akkor ilyen tekintetben nem extra ez az időjárás? Vagy nem tudom, hogy a hétvégén mennyire volt adott esetben bajnoki mérkőzésen, vagy mennyire láttad ezeket a momentumokat, ugye Újpesten pont ugye ott játszott a Debrecen, ugye Jújicsnak volt is ilyen problémája a melegtől.
3: Igen, de ott azért látni kellett, hogyha erre a bajnoki fordulóról beszélünk, hogy az első 20 percben végig mi irányítottuk a mérkőzést, hát természetesen azért ilyen melegben délután 3:30-kor nem biztos, hogy a legjobb futballmérkőzést játszani.

0: ezt sokan láttuk is, de az a 20 perc, szerintem amíg nem jött az a furcsa egyenlítő gól, addig nagyon jó ritmusban játszott a csapat, és helyzetei is voltak. Most azért későbbi időpontban lesz a találkozó, de nem hiszem, hogy az ellenfelet befolyásolni fogja. Nyilván itt azért mind a két csapatnak ugyanolyan meleg lesz. Én bízom benne, hogy ha hasonló ritmusban játszunk, mint az Újpest ellen az első 20 percben, akkor akár még egy jó eredményt is elérhetünk. Nyilván egy mérkőzés az 90 percből át, tehát a 20 perc az elég kevés, de hangsúlyoznám, hogy azért látszódott a csapaton, hogy az egyenlítőből egy kicsit megzavarta.
1: Te is kiemelted ugye a fiatalokat, viszont úgy bennem felvetődik a kérdés, hogy mennyire van meg adott esetben a Debrecennek a kezdőcsapata, te azt mennyire ellátod magad előtt, mert azért szerintem, amit itt a neveket nézve, többször rotált a vezetőedző.
0: Hát igen, nyilván itt sérülések is közre játszottak, meg a Kocsis Dominik is megsérült az utolsó bajnoki mérkőzésen, tehát muszáj volt mindig más játékosokkal pótolni az előző kezdő csapatot. Ez nyilván egy kialakuló félbe lévő csapatnál egy új edzővel, ez nem biztos, hogy mindig télre vezető. Gondolom a szakmai stáb is úgy van bele, hogy várják már azt a pillanatot, amikor mindenki felépül, és a legeslegjobb debreceni csapatot tudják feltenni majd a pályára.
1: Mit szóltál az új igazoláshoz, aki ezen a héten érkezett? Ugye Dénes Vilmosnak a személyében ugye szintén egy fiatal magyar játékos.
0: Igen, szerintem ő egy nagyon jó igazolás, bízunk benne, hogy a tehetségét azt itt tudja kamatoztatni. Én ismerem, vagyis hát nyilván más csapatokban láttam az ő játékát, és nagyon biztató volt. Ő is egy fiatal, nagyon jó erényekkel rendelkező játékos. Szerintem be tudják úgy építeni a csapatba, hogy a Debrecen hasznára legyen, és akkor egy teljesen újabb, magyarosabb, fiatal generáció nőhet itt föl Debrecenbe. Reméljük, hogy majd eredményes is lesz ez a csapat, bár az én szemszögemből tényleg elég biztató a fiatalok játéka.
1: Igen, hogyha már eredményesség, akkor szerinted mennyire nyomja rá a bélyegét ez a nemzetközi szereplés a bajnokságra, vagy te minek tudod be ezt a két vereséget, amit egyébként tegyünk hozzá nyilván, hogy azért szerintem két olyan csapat ellen született, akik inkább a tabella elejéhez fognak tartozni.
0: Igen, hát ez nagyon nehéz így megítélni így elsőre, mert nyilván azért a sorsolástól is függ az, hogy milyen rajtot vehetünk. Új szakmai stábban új mentalitást próbálnak behozni a csapatba, és ezek az első körben nem mindig sikerülnek. Például megnézzük a tavalyi szakmai stábot, amikor a spanyolok voltak itt, akkor egyszerűen hagyták a játékosokat kivontakozni, és nem nagyon szóltak bele idézőjelbe, hogy mi történik a pályán. És hát azért, aki nézte a mérkőzéseket, azok láthatták, hogy játékban nem is tudtunk olyan jó dolgokat csinálni, és szerencsésen kezdtük el gyűjtögetni a pontokat. És ez olyan pozitív töltetet adott a csapatnak, hogy ez teljesen a bajnokság végéig kifutott. Most viszont egy ilyen negatív spirálba kerülhet a csapat, aminek valahogy véget kell vetni, és igazából nem hiszem, hogy ezek a Európa vagy Konferencia Liga mérkőzések nagyban befolyásolják majd a bajnokság végkimenetelét. Ebből akár erőt is lehet majd meríteni, tapasztalatokat gyűjteni, és amit az elején is hangsúlyoztam, hogyha mindenki felépül, és lesz egy stabil kezdő csapat, akkor biztos vagyok benne, hogy eredményes is lesz majd a csapat.
1: És akkor rátérve egy kicsit arra a Kopenhágen elleni találkozóra, vagy így összegészében néz az európai szereplést, azért nyilván mondható, hogy itt a dán csapat az esélyes, de ilyen tekintetben akkor nem is kell különösebb elvárásokat a csapat elé helyezni annak tekintetében, hogy itt komolyabb esélyei lennének, vagy komolyabb eredményt kellene elérni. Hogyha így összegészében nézzük, akkor az, hogy egy továbbjutás megvolt az örmények ellen, az szerintem ez elegendő lehet a Debrecentől akár. Nyilván játszom minél jobban a csapat, és is tovább, de talán elvárásként nem lehet megfogalmazni, hogy tovább isson.
0: Én ebben azért annyira nem vagyok biztos. Nyilván ezt is kijelenteni badarság lenne, hogy tovább kell jutni, mert jelen pillanatban egy új alakuló DVSZ-t láthatunk szerintem, tehát nagyon sok fiatal játékossal, akár a kezdőbe is. Szerintem van hova fejlődni, és ezeket a mérkőzéseket pont ezekre a szituációkra lehet felhasználni és gyakorolni olyan játékelemeket, amit az új szakmai stáb szeretne látni majd a bajnokságban. Ebbe akár még az is benne lehet, hogy tényleg a játékosok olyan felszabadultan mennek ki a pályára, hogy akár jó eredményeket is elérhetünk, és a mérkőzés közben meg igazából bármi történhet a pályán. Tehát én azt se vetném el, hogy ebből a párhazból tovább jut a Debrecen.
2: Sándor Tamást, a debreceniek korábbi kiváló játékosát hallottuk, Szabó Bence volt a riporter. Most pedig nézzük a Győr mérkőzését, hiszen nem sokára Rigában lép pályára a Győr csapata a konferencialigában. Az első mérkőzés tehát idegenben lesz, és már nem lesz ott a pályán az a Vitális Milán, aki távozott a győri csapattól, és Varga Barnabás csapattársa lesz az aténi együttesnél. Hallgassuk meg, hogy ő milyen esélyeket ad a most már volt csapatának.
3: Kedves Eto család, kedves Eto szurkolók, elérkezett az idő arra, hogy búcsút intsek a városnak, a klubnak, a csapatnak, a stábnak, az itt dolgozóknak. Nagyon nehéz, hogy őszinte legyek, hiszen az elmúlt 12-13 év alatt, ha lehet így fogalmazni, akkor én itt nőttem föl, itt váltam gyerekből labdarúgóvá, azzá, aki vagyok. Emlékszem az első napokra egyébként, amikor ide érkeztem, nyilván akkor nagyon kis gyerek voltam, de tele reményekkel és tele álmokkal, és én úgy gondolom, hogy az utánpótlás évek alatt, és ahogy csöppentem bele a felnőtt futballba, egyre és egyre feljebb, megtapasztaltam azt, hogy itt Győrben igazán szeretnek, igazán tisztelnek, és megpróbáltam, sőt biztos vagyok benne, hogy én amíg itt voltam, addig a lehető legtöbbet, legjobbat, és én magamat adtam a Győri Etónak. Az, hogy tudok tovább lépni, tudom építeni az én életemet, az én karrieremet, az nagyjából igazából a Győri Etónak, a klubnak, a szurkolóknak, az Etó családnak is köszönhető, hiszen ők segítettek oda, ahol, vagy ahova, ahhoz az utam vezet, és természetesen a kedves feleségem, a családom, illetve Isten is biztos vagyok benne, hogy kézen hordozott engem. Nehéz mit mondani, hiszen tényleg csak nagybetűs köszönettel tartozom és hálás vagyok azoknak az embereknek, akik segítettek, átsegítettek, vagy odaüttettek, ahova most nekem lehetőségem nyílik menni. A legnagyobb szeretettel, teljes szívemből őszintén kívánom a Győrnek, a szurkolóknak, a csapatnak, a stábnak, az itt dolgozóknak a lehető legnagyobb sikereket Magyarországon, Európában, és biztos vagyok benne, hogy még az utunk keresztezi egymást, úgyhogy búcsúzom a Győri Etótól is tőletek.
2: Vitális Milánt hallottuk tehát, aki Athénba igazolt, és már nem lesz ott ma a Riga elleni mérkőzésen. Köszöntöm a stúdióban Bene Ferencet, állandó szakkommentátorunkat, ugye két mérkőzést játszunk, kezdjük a hazai meccsel. A Debrecen a dán Köbenhamn gárdájával csap össze. Katona Lászlótól már hallottuk itt az óra elején az összeállításokat. Feri, hát mit vársz ettől a mérkőzéstől? Azt tudjuk, hogy a dánoknál most nem lesz a kezdőben magyar játékos.
4: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Igen, nincs könnyű helyzetben a Debrecen, tehát én alapjában nem vagyok optimista találkozóval kapcsolatban. Két mérkőzésen biztos vagyok benne, hogy a jobb csapat fog továbbjutni, és én félek attól, hogy az nem a Debrecen. Mondatja ezt velem az, hogy azért eléggé gyengén kezdték a bajnokságot. Én a Punic elleni továbbjutástól sem voltam elájulva, különösen a hazai mérkőzéstől. Nyilván a második mérkőzésen egyfajta célfutball, azért csak lehozták nullára a mérkőzést, de egyelőre nem látom, hogy jól működne ez a csapat. Nagyon sokat variál bele, Gert Rembel vezető edző, nagyon sok a sérült, különösen a bajnokság alig kezdődött el, és már 5-6 sérültjük van, annak a nagy százaléka, a nagyobbik része izomsérült. Én nem vagyok meggyőződve, hogy nem rontottak el valamit szakmailag.
2: Meg hát azért itt a magyar bajnokságban is ugye egyetlen csapat, amelyik nullpontos.
4: Pontosan ez is többek között erről is szólt a bevezetőben az a mondatom, hogy nem jól kezdték a szezont. Nyilván ez a bajnoki kezdés nem hat jól, úgymond az önbizalmára a játékosoknak.
2: Ennyit jelent egy változás, hogyha egy olyan edző, aki szabadabban engedi játszani a csapatot, elmegy, és jön egy olyan, aki meg minden centiét meghatározza a pályának, akár sérülések tekintetében, akár játékban?
4: Hát én abban nem mennék bele, hogy melyik edző mennyit enged meg a játékosoknak, mert nem látom őket. Nyilván
2: mi is hallottuk nagyon, nyilván
4: nagyon,
2: ezt.
4: Nagyon-nagyon jól működő debreceni csapatban nem szerencsés, ha az edző távozik. Nyilván most ez egy úgymond pozitív távozás, hiszen azért előrelépett a vezetőedző. Nyilván amikor működik egy rendszer, és ez legyen az egy 11 kezdő, egy jó összeállítás, amelyik összeszokik, egy olyan csapatközösség, amelyiknek nagyon jó kémiája az edzővel, egy olyan edző, amelyik nagyon jól megismeri a csapatát, és jól működik. Ami működik, azon nem jó változtatni. Hát Debrecenben több kényszerű változás is történt. Ugye hát ne felejtsük el, azért a góllövő csatárát elveszítette a csapat, tele vannak sérültekkel, egyetlen egy pozitív változás van Dénes család részéről, azért itt én úgy gondolom, hogy gólerős, Kocsis Dominiknál mindenféleképpen gólerősebb szélsőt igazoltak, én szerintem ott lehet egyfajta olyan változtatás, olyan váratlan húzás, amivel úgymond a Köbenhavnt is tudott készülni, mert eddigi mérkőzéseken ugye nem játszott, tehát itt húzhat Gert Rembel egy olyan váratlant, amivel akár egy mérkős befolyásoló tényező is lehet, de én azt kell, hogy mondassam, vagy azt kell, hogy mondjam, hogy azért a Köbenhavn jóval acélosabb és minőségibb gárda. Én meglepődnék, hogyha Debrecenit valami olyan meglepetéssel rukkolna elő, bár ne lenne igazam, és megkövetném utólag a debrecenieket, de nem sok esélyt látok.
2: Bővebben ezt a találkozót követed majd ugye itt, de hát azért ne felejtsük el, hogy a Riga Eto mérkőzés is egy időben kezdődik a Debrecen összecsapásával, és pont ellentéte a Győr, mert hogy a Győr azért a Bajnokok Ligájában nem tudott a selejtezőből tovább jutni, de itt a bajnokságban jobban szerepel talán, mint vártuk a kupa szereplés alapján.
4: Igen, hát a Bajnokok Ligája selejtezőből való kiesés az továbbra is egy nagyon nagy csalódás az Etónak, mint ahogy a luxemburgi ellenfele elleni hazai döntetlen is, bár lehet azt mondani, hogy itt legalább tovább jutott a csapat. Azt kell, hogy mondjam, hogy ügyektől meg átigazolási pletykáktól nem mentes az Eto öltözője. Én nagyon remélem, hogy ez nem lesz hatással a játékosokra, hiszen a bizonytalanság meg alapjában jöve az, hogyha mindig fölmerülnek különböző újságcikkek bármilyen különböző médiumokban, hogy egy-egy játékos távozik, az azért nem tesz jót az öltözőnek. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy a mexikai vezetőedző ezt hogyan tudja kezelni, és milyen Etót fogunk látni, de azért akármennyire is a játékosok értékét, meg minőségét tekintve azért ez egy acélos csapatnak tűnik, ez a Riga FC, azért ne csináljunk belőlük arzenált, tehát én úgy gondolom, hogy az Etónak két mérkőzés alapján tovább kell jutnia.
2: Bene Ferencnek köszönjük szépen, és akkor most kapcsolunk a helyszínre, Debrecenbe, ahol a Köbenhavn gárdája lesz az ellenfél, majd Katona László közvetíti azt a találkozót, de természetesen közvetítjük a Riga FC, Eto FC mérkőzést is, itt a kommentátor Cseszregi Balázs, most először a szó Debrecenben Katona Lászlóé.
5: Köszönöm szépen, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Tehát a helyszín a Nagyerdei stadion, ahol azért kellemes kis hangulat van, ami azt jelenti valójában, hogy körülbelül egy olyan 6-7 ezer néző lehet jelen, és a koppenhávai szurkolók is szép számmal képviseltetik magukat. Mint egy érdekes ilyen, nem is tudom, zöldes-kékes mezben vannak most a vendégek. Nem ez az első számú opciójuk, hanem inkább fehérben, kékben szoktak játszani ők, hogyha majd a Parken stadionban lesz a visszavágó, akkor inkább abban fognak majd brillírozni hazai pályára. Debrecen meg a piros mezében. Két teljesen ellentétes bajnoki idényt fut egyelőre ez a két csapat. A Köbenhávn mind a két meccsét megnyerte a dán bajnokságban. A Silkeborg ellen 3-1-es siker, a Lyngby ellen 3-2-es győzelem, és vezeti a dán szuperligát a 16-szoros bajnok. Miközben a másik oldalt pedig a Debrecen két vereséggel indított, szóval ennél rosszabbul nem is lehetett volna, ami azt jelenti valójában, hogy az Újpest elleni 4-2 vagy 2-4, előtte pedig a Puskás Akadémia ellen kapta ki két góllal a Loki játékosai, úgyhogy ennél már csak jobb lehet a bajnokságban. A nemzetközi kupában pedig ilyen a Kunik elleni 0-0, meg ez az 1-0-ás győzelem, Cibla az, aki a gólt szerezte még az első mérkőzésen az odavágón. Aztán az más dolog, hogy sok jó dolog nem történt a Loki csapatával azóta. Majd a mérkőzést, ha minden igaz, akkor a Debrecen fogja kezdeni, de nem, inkább majd a Köbenhávn. Albán játékvezetők dirigálnak majd a mai mérkőzésen, egy olasz videóbíróval kiegészülve. Az összeállítások gyorsan: a debreceni Andrejev a kapuban, Szécsi, Mehias, Lang, Keller, Batik, Boskovics, Dénes, Zsuzsák, Cibla és Baldoni. A Köbenhávennél Kotászki, Melink, Pereira, Beimo, López, Delany, Král, Eljunuszi, Madsen, Robert és Cornelius. Ez a kezdő 11, és el is indul a mérkőzés hamarosan. Mégpedig Cornelius az, aki hátrafelé fogja majd passzolni a labdát, ha minden igaz. De hát pontosan 19 órakor kezdeni a mérkőzés, ez megtörténik, és Kotászki kapja meg hátul a labdát, aki már előre is vágja. De a kérdés, hogy a másik konferencialiga mérkőzés elkezdődötte-e? Riga, Győr, Csesszegi Balázs.
6: A csapatok a kezdéshez. Az Eto ráadásul nagyjából ugyanazzal a kezdőcsapattal lép pályára, mint ahogy a Nyíregyháza ellen megnyert bajnoki mérkőzésen tette. Egy kivételével Stefuj helyett, aki azon a mérkőzésen megsérült, Schön a pályán az Eto-ban a baloldali védő pozíciójában, Décsi Ádám pedig el fogja végezni a kezdőrugást, amint az izraeli játékvezető Gál Leibovic erre lehetőséget ad. 9500 néző fér el a Skonto stadionban, de hát így ránézésre azt gondolom, hogy 4-5 ezeren lehetnek. Elkezdődött a találkozó, és a győriek kezdték, de már az argentinokhoz hasonlító szerelésben pályára lépő hazai együttes meg is szerezte a labdát, és elkezdett építkezni hátulról. Ezt nagyon szeretik, de jók az átmenetekben, és az edző pedig az Adrián Gula, aki Dunaszerdahelyen ezüstérmet szerzett a csapatával annak idején. Egy előre ívelt labda, Ramirest pedig megelőzi végül Urblik, és Umatun pedig összeszedi a labdát, majd azonban sajnos rá lövi, és rossz helyre pattant vissza a labda, de végül aztán kimegy mégis a rigai játékosról. Nem mondom, hogy lett, mert lett, mindössze kettő van a rigai kezdőben, rigai játékosról. Így aztán Győri bedobás után folytatódik a játék a jobb oldalon. G. Bukanovics megteszi előre a labdát, és most a szó Katona Lászlóé.
5: Második perc, Debrecen Köbenhávn 0-0, és 35 fok van Debrecenben a Nagyerdei stadion környékén, miközben labdát szereznek a dánok. Robertnél van a labda, jobban ellövi, levágódik, aztán Andrejennek kell jönni a kapujából, és végül lábbal, nem is kell kézzel hozzáérnie, de magához szelidíti a labdát. Szóval 35 fok, de nincs napsütés, ellenben hamarosan jön majd az égigi küldemény eső formájában, hiszen elvileg itt Debrecenben hamarosan majd esni fog az eső, ami nagyon-nagyon szükségeltetik már, nem csak itt, hanem az egész ország várja azt, hogy egy kicsit hűljön a levegő, az idő is legyen már egy picit sokkal mérsékeltebb, hiszen az a kánikula, ami van vagy volt, lehet, hogy még lesz is, az rányomja a bélyegét, nem csak a mérkőzésekre, mert nem csak futball van a világon, hanem minden más egyébre is. Dénes az, aki a jobb oldalt, mint hogyha lesen lett volna, egyet tovább tudja adni, és akár lehet a mérkőzés első szöglete is, nem kirúgás lesz, azt ítélik az albánok, úgyhogy majd jöhet Kotarski kapus az ötös vonaláról, hogy elvégezhesse a kirúgást. Egy pillanatra úgy nézett ki, hogy meglódulhat akár Baldoni révén is a Debrecen, de egyelőre helyzet lövés nélkül. Negyedik perc, Debrecen Köbenhávn 0-0, Csesszegi Balázs.
6: Itt pedig a rigaiak hátul passzolgatnak egyelőre elég sok hibával, de azért labdabiztos játékosoknak tűnnek, vagy legalábbis erről szóltak a hírek, visszaszerzik a győriek, de azt mutatja a játékvezető, az izraeli játékvezető, hogy G már szabálytalankodott, így aztán rigai szabadrúgás következik. De mindez a rigai térfél közepén a harmadik percben egyelőre gól nélküli mérkőzésen. Hát nyilván a győrieknek minél jobb eredményt kéne itt elérni, hogy a hazai pályán ne kelljen például nagyon killódni, de hát azért ez a rigai csapat tele van olyan játékosokkal, akik akár az Etóba is beférnének. Most például a jobb oldalon indulnának el, és sajnos meg is előzik a kilépő Kripicset. Jön középre a labda, új, és egy öngól, atya úristen! Beadta Diop a labdát a jobb oldalról, és ott az érkező, ha jól látom, talán Sejem Bálint ballal 3 méterről a saját kapuja felső sarkával lő, úgyhogy 1-0-ra vezet a Riga. Hát ennél rosszabbul nem is kezdődhetett volna ez a mérkőzés a győriek számára, hiszen bizony-bizony a Riga elsősorban a támadó játékáról híres, elsősorban a támadó játéka az, ami bizony veszélyes. Sok gólt kapnak, viszonylag sok gólt kapnak, de nagyon sokat lőnek, és igen, jól láttam, Sejem Bálintról pattant az Eto kapujába a labda, 1-0-ra vezette hát a Riga, nagyon hamar megszerezték a vezetést a lett csapat játékosai. Katona László.
5: 5. perc, 0-0 Debrecen Köbenhavn mérkőzés, konferencia liga harmadik kör, első összecsapás. Dénesnek megvolt a lehetőség az ötös vonalánál, mellel átvette a labdát, kicsit meghosszantolta meg maga előtt, és aztán végül a kapus is hozzáért, Zsuzsák jön az első szöglettel a mérkőzés során. Jön a kapus is, illetve Cornelius az, aki visszafejeli kis túlzással a feladónak, úgyhogy a második szögletét rúghatja be majd a DVSC csapatkapitánya, Zsuzsák Balázs. Oda megy hozzá, közel Cibla, egyébként még Dénes lövése előtt ő az, aki centerezte a labdát a bal oldalról, át a jobb oldalra, ott érkezett Dénes. De mindegy, nem sikerült lövést, illetve kaput eltaláló kísérletet jegyezni mellé, a neve mellé. Most jön éppen Zsuzsák szöglete, ezt is kifejelik egyébként a dán játékosok, visszakerül megint Zsuzsákhoz a jobb oldalra, jobban nem akarja beadni, inkább ballal, egyelőre nem tudja áthámozni magát az embereken, olyannyira, hogy most inkább védekezni próbálkozik majd, mégpedig Eljunuszival szemben a debreceni rutinos Róka, a lényeg aztán, hogy majd jöhet a Loki bedobással, de még a Köbenhavn térfelének közepéről ráadásul, ott hagyja Zsuzsák a labdát, hogy majd jöjjön fel Szécsi, ő az, aki bedobja a labdát. Szécsinek nem volt még ebben az idényben kezdőmérkőzése, tényleg 10-20 perceket kapott, volt, hogy nem is lépett pályára, de most a muszáj is egy olyan dolog, amelyet egyszerűen el kell viselnie, hát nem csak Gert Remmel vezetőedzőnek, hanem a Lokinak is, de hát Szécsi azért rutinos ebből a szempontból, ő az, aki fut a labdáért, nem éri el azonban, az alapvonalon kívülre kerül kirúgás. 7. perc, Debrecen, Köbenhavn 0-0, Cseszegi Balázs.
6: Továbbra is 1-0-ra vezet Sejem Bálint öngóljával a Riga, és a 6. percben jön egy rigai szöglet, amelyet majd a 8-as számú Szikéra fog elvégezni, aki eddig a legeredményesebb játékosa idén a nemzetközi kupában a rigai együttesnek, amely az előző körben kiverte a győrieket, vagy amely az előző körben kiverte a Várdár együttesét. Kirúgják a győriek a labdát a 16-oson kívülre, de hát ez csak egy fejetlenül előre dugott kapta labda, orosz kapus kilépett egészen a térfél közepéig, és összeszedte a labdát, és teszi oda azt a hazai csapat játékosának. Ankra egy nagyon erős középpályás, aki a védekezésből az építkezésbe is segít az átmenetekben a hazaiaknak. Így aztán egyelőre Sejem Bálint öngóljával vezet sajnos a Riga az Eto ellen. A 7. percben járunk. Katona László.
5: 8. perc, nincs gól a nagyerdei stadionban. Véget ért azonban már az Inter-Turku Vaduz mérkőzés. Nyertek a finnek 2-1-re, vagyis a Turku. Ez csak azért érdekes, mert ennek a párharcnak a győztese majd pont annak a összecsapásnak a győztesével fog játszani a playoffban, a playoff körben, azért, hogy a konferencia liga alapszakaszába kerülhessen. 2 párharcot kell nyerni ahhoz, hogy egy hosszas őszi, akár még tavaszi menetelése is legyen az adott csapatnak, de hát ez a 4 együttes, ebből csak egy lesz majd ebből a 4 klubból. lehetősége arra, hogy majd ősszel vagy éppen télen, és egy kicsit még tavasszal is, de futballozzon a nemzetközi kupában, azaz a konferencia ligában. Mehiasz az, aki a jobb oldalra teszi a labdát, Dzsudzsák az, aki a bal lábára teszi, megnézi, hogy van-e üres ember, hát keresztbe tenni Eljunuszi, pedig aztán maga elé tudja feljelni, és viszi át a felező vonalon, középen Cornelius, meg is kapná a labdát, de rossz az indítás, hosszú neki, Andrejev kapus érkezik, és ő az, aki megfogja a labdát. 9. perc, gól nélküli döntetlen a Debrecen-Köbenhavn mérkőzés, Riga Eto, Csesszegi Balázs.
6: Jurkovszkis hozza fel a labdát, de még mindig azért a rigai térfélen járunk, sőt a rigai 16-oshoz inkább közelebb, és jobbról most átíveli a bal oldalra a feltűnő Szalazárnak, és ő indul el a bal oldalon, és belép a játékba. Most már a győri térfél közepén Szalazár, egyébként kolumbiai válogatott, bár a világbajnokságon nem volt ott. G üldözi az alapvonalról, teszi középre, végül Szalazár kirúgja azt, Umatum eladja sajnos megint Sejen Bálint, de talán kipattan oldalra, valóban győri bedobás, méghozzá a rigai lábról ment ki, úgyhogy a győri térfél közepéről Sejem Bálint végezheti el majd a bedobást a 9. perc közepén. Umatum kérne, Sejem inkább előre hajítja a labdát Djukanovic felé, akivel szemben azonban megint párharcot nyer Szalazár. Középen pattog a labda, Bumba óriási csatát vív Ankrával, végül aztán segít Szép, így aztán a győriekhez kerül a labda, de azt mutatja Lejbovic játékvezető, hogy Szép a felkarjával tette tovább a labdát, így aztán a kezdőkörből jön majd a szabadrugás a rigai csapat javára, amit el is végeztek, hátrafelé tette a labdát, végül Gallo. Eltelt tehát lassan 9 perc a mérkőzésből, a Riga 1-0-ra vezet az Eto ellen. Mi a helyzet Debrecenben?
5: Itt 10 perc telt el, és nincs gól továbbra sem, mezőnyjáték egyelőre a pályán. Cibla nem tud három ember között átmenni, ellenben Moskovicsról jót az átadás, mégpedig Baldoni már a 16-os sarkánál, ketten is ott vannak körülötte, elesik. Nem fog a játékvezető értelemszerűen 11-est ítélni, mert valójában Baldoni se akart úgy nagyon tovább menni, mert nem is volt rá lehetősége. Cibla aztán a 16-os sarkáról egy lövés, laposan könnyedén fogja a dánok kapusa ezt a kísérletet. 0-0, úgyhogy eltelik 11 perc a mérkőzésből, de nincs alárendelt szerepben a Debrecen. Ez egy felvetés, de lehet egyben talán kérdés is, meg úgy összességében, hogy látja a találkozót Bene Ferenc.
4: Maximálisan egyetértek a felvetéseddel, hiszen nagyon jól kezdett a Loki. Egyértelműen dominánsan lép fel a találkozó során, és különösen a széleken eddig többször mögé is került a dán ellenfelének. Egy ilyen beadás után bizony Dénes Vilmosnak nagyon-nagyon komoly gólhelyzete volt, és én csodálkozom is, ugye nem volt nálad pont a szó, László, de úgy jellemezted, hogy mellel hosszan vette át, ami tökéletesen fedi is a valóságot, viszont gyakorlatilag az ötös sarkáról egy kitűnő fejes gólhelyzet volt. Ahelyett, hogy egy picit lehajolva, vagy talán csukafejesen bedobva magát, nagyon-nagyon veszélyes gólhelyzetben volt Dénes, és rossz döntés hozott véleményem szerint, akár vezethetne is a Debrecen. Egyenlőre jó a ritmusa a Lokinak. Ami veszély esetleg lehet a Köbenhamnban, az az, hogy a 4-2-3-1-es játékrendszert átalakítva 4-4-2-ben védekeznek, tehát két játékosat támadnak le, és vagy ha a saját tér felén labdát veszít a Loki, vagy esetleg a középső harmadból gyors kontrával elsősorban a villámgyors Cornelius tudják indítani a dánok, ezekben lehet veszély.
5: Most éppen Szécsi bedobása után Dzsudzsák lő fölé! Ballal! 17-8 méterről az egy ocskán fölé ment, vagy hát leginkább volt ott az egy 2 méter, vagy másfél méter, hogy a kapu fölött zúgott el a labda. Függetlenül nagyon kellemes volt látni azt, hogy esik éppen Dzsudzsák lábára a labda le, eltelik egy pár másodperc, aztán a bal lábával ellövi, de fölé ment. Ha eltalálja a kaput, lehet, hogy a hálóőrrel együtt bemegy valójában a labda, de továbbra is 0-0, amikor a 12. percben járnak a csapatok. Csesszegi Balázs.
6: Pedig persze járunk, és sajnos megint egy rigai támadás, de szerencsére végül Szalazár labdája hosszú volt a 16-oson belülre belépő Szikérának, így aztán az kiment az alapvonalon kívülre. 0-0 a találkozó állása, és egyelőre nem csak a gól miatt, hanem a játékképe miatt is azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre az érvényesül a pályán, amit a rigaiak akarnak, amit a rigaiak kitaláltak. Hát Adrián Gula egyértelműen a labdabirtoklásra, egyértelműen az agresszív letámadásra helyezi a hangsúlyt egyébként a rigai együttesnél, viszont ami, mondom, esetleg jó lehet a győrieknek, hogy bizony a védekezésük kicsit gyengébb, bár ezt ezen a találkozón még az Eto nem tette próbára. Megint végül Ramírez az, aki megfordult a labdával, Ankrát játsza meg, Ankra forgatja át jobbra, ott Jurkovskis, kérné tőle Diop, meg is kapja, de ő is kénytelen visszafelé menni. Jurkovskis visszamegy a saját tér felére, megkapja a labdát, és egyelőre a rigai térfél közepén passzolgatnak. A hazaiak most indulnak meg előre, méghozzá Paulo Eduardo révén, aztán Salazar indítja megint a jobbra kihúzódó Gallót, vele szemben ott van Urblik, és érkezik végül Sejem is, de Urblik egy-egyben megoldja, szerel, de már el is végezték a bedobást a hazaiak. Salazar akár be is adhatná, egyelőre azonban ők is inkább nyugodtan építkeznek. Paulo Eduardoig kerül hátra a labda, aki még inkább hátra teszi Muszának. Eltelt most már lassan 13 perc, a liga 1-0-ra vezet az Eto ellen. Katona László, Debrecen.
5: 14. perc, 0-0 a Debrecen Köbenhavn mérkőzés állása, de most már tényleg közel jár ahhoz a Loki, hogy megszerezze a vezetést. Dzsuzsák szabadrúgása után oldalról érkezett be középre az ötösön belülre a labda. Batik feje mellett ment el valójában. Meg volt a mozdulat, csak nem ért bele a labdába, aztán Mehiasz is érkezett. A lényeg az, hogy kicsorgott aztán a labda az alapvonalon kívülre. Kár érte, ki tudja, hogy meddig lesz majd még ilyen visszafogott ez a dán együttes. Ami biztos, hogy egy sárgalapos figyelmeztetés, mégpedig debreceni oldalról Baldoni kapja, ha minden igaz, mégpedig kicsit megrúgta az ellenfél játékosát, úgyhogy emiatt úgy gondolja a dán, vagyis az albán játékvezető, hogy itt az ideje belenyúlni a találkozóba ilyen formán. Kár érte, bár nem valószínű, hogy azért Baldoni majd a jövőt illetően állandóan szabálytalankodni fog, de kétségtelen tény, hogy Gabriel Pereirát egy picit megtaposta. Ha mégis nagyobb a történet, valamint hogy súlyosabb, akkor értelemszerűen a VAR megnézi, és akár még egy kicsit kiszínezheti a lapot, de nem úgy néz ki, hogy itt bármilyen jellegű probléma lehet. 15. perc, Debrecen Köbenhavn 0-0, Csesszeki Balázs.
6: Mikor az Eto előre merészkedik, akkor jön egy hiba, ráadásul most az eladott labdából megint a jobb oldalon jöhetnek fel, mint a gól előtt a hazaiak, de szerencsére ezt tudta, visszateszik, a lövést pedig méghozzá jól lett a Mankra lövését, konkrétan Ramírez blokkolta a győri 16-oson, és a jobb oldalon Sejem Bálint elindulhatna, de inkább visszateszi azt Umatum Ádámnak, Umatum Petrásig, Petrásnak el kell rúgni a labdát, mert megtámadja Ramírez, és hát nem csak elrúgta, hanem gyakorlatilag kirúgta a lelátóra. Egyelőre nagyon-nagyon a Riga akarata érvényesül, és nem igazán tud az Eto sem a letámadással mit kezdeni, sem pedig a folyamatos labdajáratással, az oldalváltásokkal, és egyelőre mindkét oldalon többször könnyen kerülnek a győriek mögé a rigai játékosok, és megint a bal oldal, ezúttal a 17-es számú Salazar az, aki megint elindul, vele futóversenyben Sejem, a beadás Salazartól azonban Petrás ölében halel, aki kilépett az ötös vonalára, és felszedte Ramírez erről a labdát. Petrás most egy kicsit megnyugtatja talán a saját magát is, meg a csapatot is, majd kigurítja azt Urbliknak. Urblik labdázgat egy picit a saját 16-osánál, és aztán Kripicset választja, kiteszi bal oldalra. Kripics pedig megint vissza Urbliknak, akit letámadnak, de ezúttal talán ki tudja ághozni, de megint egy nagyon-nagyon rossz passz felfelé, és a félpályán áldogáló, még csak nem is mozgó Salazar összeszedte, és megint a jobb oldalon Jurkovskis révén akár jöhetne előre a hazai együttes. Végül megkapja azt Musza, meg Paulo Eduardo, egyelőre hátul a saját térfelükön passzolgatnak a hazaiak, úgyhogy nem is érdemes itt tartani a szót. Riga Eto 1-0 16. percben, Debrecenben esetleg vezete már a Loki.
5: Nem, ellenben Mehiasz volt a földön egy rugást követően, azonban most szabad rugásra jöhetnek a dánok, 0-0 a találkozó állása, és talán az első alkalom lesz most a dán együttestől, hogy az ellenfél kapuja felé vegye leginkább az irányt. A labdát leteszi maga elé López, illetve ha ott van mellette még El Yunusi, ő is szíves örömest az a 16-os környékére emelni a labdát. 45 méterre van szemben a kapuval egyébként most a Köbenhavn, és balra terelődik át a hangsúly, ott van 2-3 játékos a 16-os sarkánál, hogy majd valahogy berongyoljanak oda a büntető területen belülre. 18. perc, El Yunusi beíveli a 16-oson belülre, van fejes középre, aztán Andrejev le tudja szedni a labdát, mert mondjuk azt, hogy ez egy kaput eltaláló kísérlet volt, ez erős túlzás. 18. perc, 0-0 a Debrecen-Köbenhavn konferencia liga mérkőzés állása, Csesszegi Balázs.
6: 17. perc, megint egy eladott labda az Eto térfelén, szép volt aki rossz labdát adott Umatum felé, de Umatum legalább fel tudta tartóztatni a marokkói Aouanit, vagy ahogy a mezén van Rakit, így aztán egy szabad rugással jöhet a rigai együttes a győri térfél közepéről, és ott van a labdánál Iago Siqueira, mondom, ő a legeredményesebb az idei szezonban, legalábbis a nemzetközi kupát tekintve, mert egyébként a bajnokságban, amely egy tavaszi őszi rendszerű bajnokság és 24 forduló után a Riga a második helyen áll az RFS mögött, ott Badamosi, aki jelenleg a kispadon ül 16 gólal, magasan a legeredményesebb játékos, és megint kapkodnak a győriek, de talán most Bumba megszerzi azt, ráadásul fel is borították ott az egyik győri játékost, úgyhogy jön egy szabad rugás az Eto javára a 18. percben a bal oldalról, különösebben nem sietnek a győriek, ahogy látom most már azért Juárez is összekapta magát, és kicsit felment a oldalvonal mellé, közben pedig egy sárga lapot is kifogosztani a játékvezető, méghozzá Paulo Eduardónak, hogy miért, azt nem igazán tudom, az sajnos innen a képernyőről nem derült ki, nem a szabálytalanságért, mert jóval később adta ezt a sárga lapot, valószínűleg a hazaiak csapatkapitánya dumálhatott, nem is keveset, Gál Lejbovic játékvezetőnek, ő egyébként egyszer fújt magyar csapatnak, akkor az Inter Turkut 2-1-re verte a Honvéd a 2020-as évben, 20-as évek elején, így aztán 1-0-ra továbbra is a Riga vezet, a találkozón győri szabadrugással folytatódik a játék, de menjünk inkább megint Debrecenbe.
5: Az Inter Turkunak örülnének itt a debreceni szurkolók, bár most volt Králnak egy lövése, távolról meg a Madzen is megpróbálta, igaz, ő csak 20 méterről, Král pedig olyan 30-ról próbálkozott, azt Andrejev fogta, meg most igazából Madzenét is, bal sarok felé tartott a labda, kitenyerelte, valójában lehet alkarral ért csak hozzá a bolgár kapus. Az első dán szöglet jön a 20. percben, 0-0 a találkozó állása, López megy az oldalvonal, illetve hát az alapvonal találkozás, a metszethez, ami valójában a szöglet zászló, kér egy labdát, hogy majd ballal becsavarinthatja a labdát. Eléggé lassan sikerül ez. Ugye mostanság már erre is figyelnek azért a játékvezetők, hogy a bedobások, szabadrugások, vagy ilyen pontrugásszerűségek minél gyorsabban kerüljenek elvégzésre. Minden debreceni játékos a saját 16-osán belül a 21. percben López révén jöhet át a szöglet, amely az első a dánok oldaláról. López jön a labdával, be az ötösön belülre, van fejes gól! Vezet a Köbenhavn, nagyon kár érte. Az első alkalom, amikor eljutnak az ellenfél kapujáig, bár volt már két kísérlete, lövése a dánoknak, és Gabriel Pereira az, aki a minden igaz a gólt szerezte. Így aztán a 21. percben Debrecen Köbenhavn 0-1. Hát nem egyfajta derültékből villámcsapás, mert igazából a nagyerdei stadionban az esőt várjuk, vagy várom én is, meg lehet a játékosok is. De úgy könnyedén szerezte meg a vezetést ez az Án együttes. Szerintem ivószünet jön hamarosan, a gólról meg majd lehet inkább akkor, úgyhogy most még érlelődjön benne Ferencben pár gondolat, úgyhogy inkább Dán Győr, mármint nem Győr, Riga, Csesszegi Balázs.
6: 21. perc, győri bedobás, G van ott, aztán Bumba, körülbelül 30 méterre a kaputól, kiteszi a bal oldalra, de ez is pontatlan, pedig ott elindult volna Csőnszabolcs, így aztán most az ő helyén Jurkovszkisz kell utolérnie Décsinek, ez sikerült is, aztán szerencsére Sőn is visszaért, de belerúgta a labdát Diobba, aki befelé csinált 20 méterre a kaputól. Akár lehet lőni is, ott volt egy lövés, de szerencsére ez Raki lövése, vagy Aouani lövése, kinek hogy tetszik, elhagyta a játékteret, körülbelül 3-4 méterrel ment fölé, Adrián Gula is felpattant a kispadról, ez azért neki sem tetszik. Egyébként az öngolt leszámítva nyilván többet van labda a rigaiaknál, különösebb helyzetet nem tudtak kialakítani, bár volt egy Salazar lövés, amit az ötös sarkáról védett Petrás, de igazából addigra már annyira jól jött ki a győriek kapusa, hogy komoly helyzetet nem tudta belőle kialakítani. Megint elindult Kripic, aztán Schön nem tudja beadni, de beleértek a labdába. Sajnos azonban eléri a kapujából kijövő Orosz még az alapvonal előtt. A 22. percben továbbra is 1-0-ra vezet a Riga, méghozzá Sejem Bálint 4. percben szerzett öngóljával. A szó pedig megint Katona Lászlóé.
5: Itt az ivószünet, 23. perc, 1-0-ra vezet Pereira góljával a Köbenhavn. Egyébként Robertnek is volt egy nagy lehetőség az ötös sarkán, miután nyargalt egy nagyot, lőhetett jobbal, Andrejev védeni tudott, hát talán ez az ivószünet jól jön, meg nekünk is egy kicsit, Bene Ferenc a gólról, a mérkőzésről.
4: Igen, először is gyakran szoktam hangoztatni, hogy a labdarúgásban minden mindennel összefügg, és nagyon-nagyon komplex sport. Egy picit menjünk a szöglet előtti eseményekre. Andrejev egy nagyon-nagyon rossz kirúgást hajtott végre, amivel lepattant a lábáról, a külsőjéről lepörgött a labda, és az ellenfelet indította gyakorlatilag kirúgásból. Utána volt egy átlövés, amit bravúró védett, de az ő hibájából alakult ki az átlövés, és ezután a szöglet. Tehát gyakorlatilag a szöglettel felhozta a dánokat a Loki. Ez nagyon nagy hiba volt, hiszen tudjuk, hogy a skandináv csapatokra jellemző, hogy veszélyesek pontrúgások által, illetve ez a Köbenhavn is látványosan sokkal magasabb csapat. Fizikásan erősebb testalkatú játékosokból áll a Köbenhavn együttese. Lehetőleg el kellene kerülni az oldalszabadrugásokat és szögleteket, itt pedig gyakorlatilag Andrejev hívájából mi hoztuk helyzetbe a dánokat. Illetve amit még hozzá szeretnék tenni, hogy most a következő néhány percre nagyon-nagyon oda kell figyelni a Lokinak, mert láthatóan megfogta őket a kapott gól, és ilyenkor ugye gyakorlatilag ajándékba kapott egy lehetőséget a Köbenhavn, 1-0-ás vezetésre állnak, és önbizalmat nyernek ezáltal, és ahogy említetted is, Robertnek volt egy nagyon komoly és veszélyes elfutása a Loki jobb oldalán, és bizony itt lehetett volna a második dán gól, most pedig ivószünet van, és védekező szöglet következik a Lokinak, vagyis a dánok jönnek szöglettel, ez sem egy szerencsés helyzet. Tehát most a következő 10 percen nagyon-nagyon oda kell figyelni a Lokinak.
5: 25. perc, Debrecen Köbenhavn 0-1. Csesszegi Balázs.
6: 24. perc, és megint a rigaiak jöhetnek már a 16-oson belül. Egy csel befelé, egy lövés, de az középre ment, és simán leszette Petrás a 7-es számú Auáni lövését, majd előre zúdítja azt G, illetve Djukanovic irányába. G-t simán lefejelte végül a mögötte érkező Musza, de szerencsére úgy csúszott oda Djukanovic, hogy az végül Paulo Eduardóról oldalra kipattant, így aztán Győri bedobás következik, és már ott is van Schön kezében a labda, értőre szép, meg is kapja, visszateszi Schönnek, Schön pedig inkább visszaindul hátrafelé, Kripics, aztán Urblik átléphet a felező vonalon, nem teszi meg, hanem inkább a jobb oldalra teszi ki Sejen Bálintnak. Akár be is lehet adni, mert a 16-ossal egy magasságban van. Elindul az alapvonal felé, most megy középre a labda, az jó is lehetett volna, ott is van Djukanovic, ott a lövés, bumba, kapufa! Lehet, hogy Orosz is beleér, de a jobb bal oldalról megint jön be középre a szöglet, visszafejeli az, vagy a beadás, visszafejelte a Sejen Bálint, és aztán ki tudják rúgni, de csak Umatum Ádámig. A hazaiak, Umatum vissza, G, aki kihúzódott a jobb oldalra, aztán vissza Umatumnak. Megvolt tehát a győriek helyzete a 25. percben, de bumba a kapufát rúgott belőle, de legalább megvolt az első helyzet, úgyhogy valami, mintha éledezne az Eto játékában. Előre rúgják a győriek a labdát, és aztán majd, mivel ez oldalt megy ki, a rigai térfél közepéről a hazaiak jönnek bedobással, a szó pedig Katona Lászlóé.
5: 27. perc, 1-0-ra vezet Pereira góljával a Köbenhavn a konferencia liga harmadik fordulójának első mérkőzésén. Ejunuszinak volt egy szöglete, az kifejelte Szécsi, és most már egy kicsit felborul a pálya, azaz a dánoknál van többet a labda. Középen Král kéri, elő ott van középen bent Cornelius, természetesen 195 centis csatárról van szó. Mondjuk most megint meg is kaphatja a labdát. Madsen, jön a beadás, jön bizony, a második hullámban is van érkező, eltöri a labdát azonban, mégpedig, ha minden igaz, akkor valójában Madsen, mert Král volt az, aki beadta. A lényeg, hogy ez most nem talált kaput, és nem lesz ebből nagy lehetőség. Nyomnak a dánok, és az a helyzet, hogy mintha egy kicsit most már megtalálták volna a mérkőzés ritmusát, Margráf Ákos pedig a vendégektől elment éppen melegíteni. Hát ő mindenféleképpen arra készült, hogy az augusztusi időszakban majd lehet játszani fog a Debrecen ellen, de szerintem nem gondolta ő, hogy az nem az Újpest színeiben fogja megtenni, hanem lehet majd a dán Köbenhavn együttesében. A jobb oldalt most nagy meglepetése vagy sem, de végre Dénes mutatja magát, kihúzzák a virgácsait, szabadrugásra jöhet majd a Debrecen, megy is oda Dzsudzsák, hogy jobb oldalról majd ballal beívelhesse középre a labdát. Őszintén megvalva, Lang Ádámon kívül még Mehiasz az, aki magasabb, talán Baldoni is, de roppant erőteljes és magas játékosok, meg mi egymás, ahogy azt Bene Ferenc is említette, ez a dán együttes, akik alkotják leginkább a csapatot. Cornelius az, aki kiemelkedik, jön is majd mindjárt a szabadrúgást a 28. percben lépve. Gyugyák az, aki rúghatja be középre a labdát. Kiemeli szépen, van fejes, azonban ki tudják bólintani a dánok. Egy átlövési kísérlet, még pedig Ciblától, ezt is kivágják most a kőben állván játékosai. Gyugyák hagyja, hogy kimenjen az oldalvonalon kívülre, bedobás lesz majd. 1-0-ra vezetnek a dánok, lemarad az egyik hátvédjük, egyik játékosuk, a gólszerző Pereira, Csesszegi Balázs.
6: Gyukanovicsot választja el Paulo Eduardo a felező vonalnál a labdától, úgyhogy megint jöhetnek előre a rigaiak. Volt néhány másodperc, vagy inkább néhány perc, amíg úgy tűnt, hogy a győriek elkezdik kicsit többet birtokolni a labdát, és ez egy jobban is állt egyébként az Eto csapatának, de aztán végül megint a rigaiakhoz került a labda, és onnantól kezdve megint ők azok, akik magabiztosabban futballoznak. Gallo az, aki mutatja, hogy ki merre mozogjon, de egyelőre olyan sok mozgás nincs, pedig azért rigában nincs 30 X fok, hanem mindössze 20 környékén van, úgyhogy ideális labdarúgó idő tulajdonképpen, ami fogadta a győrieket. Paulo Eduardo az utolsó ember szinte, Baba Musa a kezdőkörben átforgatja a labdát a jobb oldalra, Jurkovskis elindul hátrafelé, de még mindig ott van Paulo Eduardo, ő inkább hátra, még hátrább Baba Musának passzol, és Musa most lép át a felező vonalon, és indul el előre cselekkel. Hát föl kéne most már ott szabadítani, és majdnem jó paszt is adott tovább, de szerencsére belerépett Urbrik a labdába, de nem sokáig volt a győrieknél a labda, mert az előre passzolt, vaktában előre passzolt labdát megszereztek, megint ott vannak már a 16-os környékén, a 16-oson belül Ramírez visszakészít, szerencsére eltette Gallo elő a labdát, így aztán megszerezik a győriek, Sejen Bálint pedig megint megpróbálja Gyukanovics felé felrúgni a labdát, ez nem sikerül, visszafejeli Baba Musa a labdát, aztán Paulo Eduardo, Ankra lép vissza a labdáért, szép van ott a nyakán, úgyhogy megint lelassul a rigai támadás a 29. percen, Riga Eto 1-0, akkor megint megyünk Debrecenbe.
5: 30. perc, 1-0-ra vezet a Köbenhavn a Loki ellen, és López jött egy újabb szöglettel, valójában ez a harmadik lesz most a vendégektől, de hogy amikor López beívette ballal a labdát az ötösön belülre, akkor épp Pereira volt az, aki emelkedett és gólt fejelt. Jön a labda ballal, és Andrejev kapus is, aki egyébként szögletet ajándékozott ezúttal az ellenfélnek, mert kifejelte a labdát. Nem várta meg, hogy becsorogjon a labda a 16-oson belülre. Mehias kapja a kidobás kigurítást után, aztán Keller a bal oldalt, előtte ott van Dénes, most cserélt Ciblával, azaz valójában Dénes a bal oldalt, Cibla a jobb oldalt. Keller meglódulhat, előtte van egy kis terület, Král könnyedén elveszi aztán tőle a labdát, Eyunusi pedig kap a lábára egyet, mehet tovább, Dzsuzsák a bal oldalon, még pedig Kellerhez teszi, befelé megy aztán, de Batik az, aki inkább oldalra vissza, azaz megint Dzsuzsáknál, előrébb nem jutnak egyelőre a Loki játékosai, Lang majd aztán megint Batik, haza a kapushoz, inkább Langot megfuttatja hátrafelé, Andrejev is egy opció, akár Lang Ádám számára, de hozzá nem kerül a labda. 31. perc, vezet a Köbenhavn a Debrecen otthonában, Pereira a 22. percben volt eredményes, Csesszegi Balázs.
6: 31. percben járunk, Riga Eto továbbra is 1-0, Sejen Bálint bedobását G tudja magához venni, aztán Szép Márton akár át is forgathatja balra a labdát, ezt meg is teszi, de inkább hátrafelé tette, Kripics lép be a játékba és indul el előre, Décsi kéri el tőle a felező vonalnál, Décsi most már beívelné középre, Bumba felé, lecsúszik a lábáról a labda, Ankra ki húzza a hátulról, de már is visszafejeli azt Umatun megint G felé, aztán Szép szerzi meg, Szép elkezd cselezni, Szépet bizony feltartott ott, Ankra mehet tovább a játékvezető szerint a labda, szerencsére ez a kiugratás, ez hosszú is, meg széles is, így aztán simán kijön a kapujából, Petrás összeszedi azt, és már ki is tette a labdát baloldalra Kripécsnek, aki elindul felfelé, sőt, már át is lépi a felezővonalat, Szép Décsi, két 2007-es születési játékos az Eto középpályáján, nekik kell egyrészt védekezni, másrészt valamilyen szinten fazont szabni az Eto játékának, Décsi hátra teszi azt Urbliknak, Urblik lálép a labdára, aztán Kripicset választja, meg próbálja megbecsülni a labdát az Eto, Kripics indul át az ellenfél térfelére, Bumba lép vissza a labdáért, kicsit hosszan veszi át, de azért még megtartotta, Szép Márton középen, aztán Décsi visszahúzódott egy picit a saját térfelére, Umatum a jobb oldalon Sejen Bálintot játsza meg, Sejen megint visszateszi Umatumnak, egyelőre nem akarnak hibázni a győriek, ez a legnagyobb céljuk, én azt gondolom, a negyedik percben szerzett öngól után, Csenyen Bálint, hát szerencsétlen mozdulata után a bal oldalon, aztán megint visszateszik azt a győriek egészen Kripicsnek, Kripics pedig átíveli jobbra. Sejem elől azonban Salazar elfejeli, érkezne Umatum, de Umatumot pedig Auani előzi meg, de így is hátra kerül Salazarhoz a labda, aki mutatja, hogy indítaná Auanit, indítja is, át is venné a marokkói, de kipattan róla, úgyhogy győri bedobás a 33. percben, a felező vonalnál Riga Eto továbbra is 1-0, és akkor hát, ha változott jó irányba az eredmény Debrecenben. Katona László.
5: Erről szó sincs, sőt, jön előre a Köbenhavn, mégpedig Eljunuszi a bal lábán a labda, már a 16-oson belül ballal ellövi, Andrejev véd, és a kipattanó még ott van, be is adná középre, Mehias vágja ki aztán a 16-oson kívülre, ami azt jelenti, hogy most éppen Dénes a földön, mehet tovább a játékvezető szerint, még mindig ott a lehetőség, Madzenbe középre, mellé! Eljunuszi volt az, aki a 11-es pontról lőhetett valójában, balra elvetődött már Andrejev, megpattant az egyik debreceni lábon, és a jobb kapufa mellett hagyta el a játék teret a labda, épp hogy, de nem kettő gól most már a különbség, de jön egy szöglet, amelyet elvégezhetne most már valamelyik dán játékos, Eljunuszi az, aki majd nem egy a sarokba, hát ő nem dán, hanem norvég valójában, de egy ilyen vegyes felvágott ez a dán együttes, ami azt jelenti, hogy van itt norvég játékos is, dán, brazil, cseh, perui, horvát, svéd, ettől függetlenül jó csapategységet alkotnak egyelőre ebben az idényben a Köbenhavn labdarúgói. Jön a szögletbe középre, Eljunuszi mélynek hosszúnak tűnik, Cornelius visszafejeli, Delaney ott volt az ötösön belül, és aztán egy lövés, egy gól! 2-0, és ráadásul Eljunuszi szép góllal duplázza meg az előnyét a Köbenhavnnek. Hát egy ilyen féloldalas, ollózós mozdulat, vagy mi is volt valójában, ami szép, az szép. 2-0, hát erről nem tehetett se Andrejev, de valójában Cornelius volt talán ennek az egésznek a titoknyitja, hiszen ott az alapvonal környékén ő visszafejelte úgy a labdát, hogy ez tökéletes volt a csapattársnak. Eljunuszi pedig aztán végül, hát egy kis debreceni segítségnek köszönhetően, de sikerült bevágni a labdát. Mondom, egy ilyen féloldalas mozdulattal, karaterugással, minek nevezzük, a bal sarokba. 2-0-ra vezet most már a Köbenhavn együttese a Debrecen ellen. Bene Ferenc.
4: Igen, nem véletlen mondtam az első gólnál, hogy a következő 10-15 perc az kritikus lesz a mérkős végkimenetele szempontjából. Folyamatosan és állandóan támad a Köbenhavn. A Loki elvesztette azt a fajta dominanciáját, ami jellemző volt rájuk az első 10 perc során. Hát ezt ilyenkor mentálisan kell rendbe rakni, ilyenkor kell vezérnek lenni a pályán, aki összeszedi a labdákat, ilyenkor azért kijebb kell tolni a védekezést, föl kell menni egy picivel agresszívabb védekezéssel, hiszen gyakorlatilag most a debreceni labdakihozatalok sem működnek, nagyon sok labdát eladnak, és nagyon-nagyon sok a szabálytalanság a Debrecen részéről, tehát idegesek a játékosok, kapkodás van, teljesen elvesztette a fonalat sajnos a Loki.
5: Javítom magam, mert Robert volt a gólszerző, karaktere majdnem ugyanúgy néz ki, mint Eljunuszi, illetve a 10-es meg a 16-os néha összemosódik. Moskovics kap egy sárgalapot, mert éppen letarolta az egyik dán játékost, Mellinget, ha minden bizonnyal igaz. A lényegen nem változtat a történet. 37. perc, Debrecen Köbenhavn 0-2, Cseszegi Balázs.
6: Itt a 36. percben továbbra is a Riga vezet 1-0, de egy picit talán felszabadult a nyomás arról az Eto, mondom én, de persze ekkor aztán labdát szerez méghozzá Ramírez a bal oldalon, elindul, de, és meg is tudja kerülni. Sajnos Umatumot azonban a középre adott labdánál már ott volt Urblik, és nagyon szépen kihozta végül Umatum Ádám segítségével a rápasszolt labdát, és a jobb oldalon Szép Márton indulhat meg. Mutatja G-nek, hogy mozogjon felé, mert G ácsorgott, aztán Szép inkább elindult keresztbe. Bumba kiteszi a bal oldalra, Schön, illetve Kripics lép be a játékba, Schön is kérné tőle, végül Szépnek teszi vissza, Szép megfordul a labdával, és inkább Sejem Bálintot választja a jobb oldalon, most megint hátul passzolgatnak a győriek, de a hátul is inkább azt jelenti, hogy a felező vonal környékén Urblik nára labda, Ramírez megpróbálná megtámadni, Umatumot választja, Umatum pedig felpasszolja a labdát Gyukánovicsnak. Ez just jó volt, Gyukánovics, G, a bal oldalon Bumba kitenné Schönnek, ott mintha kezezés lett volna, de Schön akár lőhetne is, lő is, de a kipattanó labda továbbra is az övé. Visszateszi Szép Mártonnak, 30 méterre a kaputól. Bumbai kérjétől, Bumba rengeteget mozog, illetve a csapat egyik vezére a mai mérkőzésen is. Nem mondom, hogy nem játszik sok hibával, vagy nem, nincs hiba a játékában, de az biztos, hogy az, amit mutat, az példaszerű a román játékos. Megint a bal oldalon Kripics indulna el, vele szemben ott van, ha jól látom, Diop, és inkább a biztosat, méghozzá Urblikot választja. Urblik pedig kiteszi Petrásnak, hogy kilép a kapujából, és ő az, aki feléveli, megint G felé elfejeli Paulo Eduardo, méghozzá sajnos jó helyre, és már a Győri 16-osnál van. Ramírez befelé cselez, oda teszi a középen érkező Diopnak, Diop átcsúszott szerencsére a jobb oldalra, most középre teszi a labdát, és ezt most nagyon jól rúgja ki végül Urblik, de csak röviden, úgyhogy megint akár kapura is lehet lőni, Salazarnál a labda, ezúttal a bal oldalon megy középre a labda, ezt pedig Szép Márton rúgja fel, rúgja ki, Ankra gyűjthetné össze, Djukanovic azonban nagyon jól lépett vissza, és róla már a jobb oldalon elinduló Sejem Bálinthoz került a labda, Djukanovic a Győri térfél közepén fordulna meg, elrúgja előle Ankra, ez viszont baj, Djukanovic azonban ott van továbbra is, azúttal a jobb oldalra kihúzódó Ramírez nyakán, Ankra kapja vissza a labdát, Ramírez beindul, de szerencsére Kripics nagyon jól látta, hogy mi történt, de sajnos ott a passznál megrúgták a győriek Szikérát, úgyhogy a jobb oldalról nagyjából 18-19 méterről érkezik majd egy rigai szabadrúgás a 39. percben, de egyelőre Szikérát ápolni kell, úgyhogy menjünk vissza Debrecenbe.
5: 5 perc a rendes játékidőből az első félidőből. 2-0-ra vezet a Köbenhavn, két brazilnak köszönhetően Robert, valamint Pereira góljaival. Hát egyelőre a Loki itt a elmúlt 20 perc

0: figyelnie kell neki is, meg Baldóninak is, de most éppen arra kell leginkább, hogy szöktetik Ciblát, oldalra kikerül a labda, sőt az alapvonalon kívülre. Madzen volt az, aki kirúgta, úgyhogy jöhet majd szöglettel a Debrecen, talán ebből valahogy valamilyen formában, de ez az igazság, hogy szögletekkel jobban sápárkodott eddig a Köbenhaven, hiszen a góljait is, vagy a gólját is, az elsőt leginkább abból szerezte, egy fejest követően, illetve most talán sikerül majd Zsuzsáknak a 41. percben úgy berúgni középre a labdát, hogy valaki érkezzen, a kapus valójában Kotárszki, ő az, aki lekapja az égi küldeményt. 41. perc, Debrecen, Köbenhaven 0-2, Cserszegi Balázs.
1: Szabad rúgását védte Petrás, majd a visszafejelt labda is könnyedén az övé lett, és most már a győriek jönnek a jobb oldalról. Sajnos Bumba úgy döntött, hogy nem Sejen Bálintot választja, hanem átforgatja a labdát balra, ezt pedig könnyen kifejelték, és meg is szerezték a labdát a rigaiak, és Jurkovszki szabad a jobb oldalon átlép a felező vonalon, egyelőre lelassít, rálép a labdára, és vissza is teszi azt Paulo Eduardónak, aztán megkapja tőle Baba Musa. Paulo Eduardo, Salazar, a bal oldalra került át a labda, megint Paulo Eduardo, keresik nagyon türelmesen a rést, az Eto védő falán a rigaiak egyszer megtalálták, igaz ehhez sajnos Sejen Bálint balszerencsés mozdulata is kellett, hogy 1-0-ra vezessen a Riga a 4. percben. Megint visszaléptek a labdáért a rigai játékosok, Paulo Eduardo, Baba Musa, a két középső védő, aztán ki a jobb oldalra, Jurkovskis, többen is mozognak neki, végül aztán, ha jól látom, akkor Auánit választja, Gallo lép be a labdáért, megint vissza Auáninak, ő pedig Ankrát választja, Ankra fordul meg, és megint a 16-os környékén, a Győri 16-os környékén passzolgatnak egy lövés, de hát ezt nagyon csúnyán eltörte. Talán Jurkovskis lehetett az, nem talált kaput. Így aztán a 42. percben továbbra is 1-0-ra vezet a Riga. A szó Katona Lászlóé.
0: 2-0 a dán csapat egyelőre nagyon magabiztos, főleg a első félidő második felében. Azon gondolkodtam én egy kicsit, hogy Margráf Ákosnak hol lesz itt helye, a védelem közepén, vagy éppen baloldal. Tehát López adta a gólpasszt leginkább a szögletet követően, amit a középhátvéd Pereira fejelt be. És egyelőre mondjuk ott Beimo, a másik középhátvéd se sokat hibázott. Úgyhogy nem lesz egyszerű majd a magyar válogatott hátvédnek bekerülnie ebbe a dán együttesbe. 43. perc, szabadrugásra jöhet baloldalról Zsuzsák Balázs, illetve a Debrecen. Most minden Loki játékos megy a 16-oson belőre, a dánok pedig fegyelmezetten visszazárnak. Egy tagú sorfa, Eljunuszi az, aki ott áll a labda előtt, de hát balról jön a beadás majd oda középre. Ebben a pillanatban ballal lövi be a labdát, a kapus bennmarad a kapujában. Van fejes, dán oldalról oldalra ki, Cibla pedig hagyja, hogy kimenjen az oldalvonalon kívülre. 2 perc még a rendes játékidőből, és 2 góllal vezet a Köbenhaven a Debrecen otthonában. Cseszegi Balázs.
1: Itt 2,5 perc, és 1 góllal vezet a Riga. Most pedig egy rigai szabadrugás, de a rigai térfél közepéről Salazarral szemben szabálytalankodott szép. Aztán már Salazar a bal oldalon megy neki, ott Auani meg is kapja már a 16-ossal egy magasságban, befelé cselez a nyakán Sejen Bálinttal. Megint Gallo az, aki megszerezte a labdát, aztán Sikéra ívelné középre, és nem is beadástak szánta ezt, vagy ha annak, akkor úgy csúszott le, hogy bizony Petrásnak óriásit kellett védeni a hosszú felső sarok előtt a 43. percen, úgyhogy fölé tudta ütni Petrás ezt a beadásnak szánt csavarást. Igen, ez nem kapura ment, bár még az is lehet, mert azért felnézett előtte Sikéra, bizony nagyon szépen oldotta meg, de Petrás odaért és ki tudta ütni, de jön egy szöglet, egy rigai szöglet a 44. percben már. Nézzük, hogy engedi-e a játékvezető, és megint Sikéra az, aki gyakorlatilag minden támadásban benne van a rigaiaknál, aki elvégzi majd a szögletet a jobb oldalról, aztán utána megyünk vissza természetesen Debrecenbe. De nézzük a szögletet. Jön be középre a labda, ki tudják rúgni a győriek, sőt, Bumba össze is szedi, és berúgja az légüres térbe. Majd Baba Musa hazapasszolja egészen Orolsz kapusig. 44. perc, Riga Eto 1-0 Debrecen.
0: 1 perc van hátra a rendes játékidőből. Andrejev kapus jöhet majd kirúgással. Egyelőre most még arra kell várni, hogy a 4. számú játékvezető ezt a 2-3 percet felmutatja-e, hiszen azért volt egy kis ivószünet, emiatt a hosszabbítás adott. Kapja a labdát a jobb oldalt Szécsi, aztán már a felezőt át is lépi a Debrecen, de nem tudnak előrébb jutni nagyon most a Loki játékosai. Mehiaszt egy kicsit megrúgják, de úgy

0: játszik, mehet tovább az alba játékvezető. Ha nem muszáj, akkor tényleg nem fúj bele a sípjába. Egyelőre a két B betűs, Boskovics és Baldoni a két sárgalapos. Meg lehet még a fél időben majd Remmel vezetőedző emiatt változtatni fog. Két perc a ráadás, Mehias kapja a saját tér felén a labdát, aztán már Cibla felé emeli, nem jó az átadás. Erre akarta talán venni, de fejre ment a labda. Egyik se volt valójában reális, hogy megvalósuljon. A apró termetű Cibla a magas dán védőkkel szemben egyelőre nem tud viccánkodni, vagy viccánkolni. 2-0-ra vezet a Köbenhavn a Loki otthonában. Hátra van még másfél perc a hosszabbításból. Cserszegi Balázs.
1: Gyakorlatilag mindjárt vége a rendes játékidőnek, hogy lesz a hosszabbítás, azt nem sokára mutatja majd talán Gál Lejbovici játékvezető, vagy legalábbis a képernyőről leolvasható. A bal oldalról, az oldalvonal mellől, körülbelül az alafonaltól egy olyan 30 méterre jön egy győri szabadrugás, mert bumbát rúgták meg, hát nem sokat hosszabbít, nem is nagyon volt miért. Egy perces hosszabbítás következik, és ugye már ebből is eltelt 10 másodperc, persze ez a minimális hosszabbítás, úgyhogy beívelt labda. Egy tovább csúszhatott Urbliktól, ott középen Gyukanovic, G akár lövetné, de lövés előtt le tudták csenni a lábáról, és a jobb oldalon pedig hiába tolta meg jól Szalazár elől a labdát Sejem Bálint, az kiment az oldalvonalon kívülre, nem is érte el már a fiatal győri játékos, így aztán még 20 másodperc van hátra a találkozó első fél idejéből, legalábbis az előrejelzett egyperces hosszabbításból, a rigai bedobás után pedig hova kerül a labda, nézzük a rigaiakhoz, de ott van Ramírez nyakán a győri játékos, Szép Márton meg is szerzi, majd rápattintja azt Galóra, győri bedobás, még mindig a rigai térfelől, Sejem kezében a labda, Szép kapja meg tőle, és ebben a pillanatban Lejbovics játékvezető a sípjába fúj, 45 plusz 1 perc játék után Riga, Eto 1-0, a szó pedig akkor Katona Lászlóé.
0: Itt még egy szabadrugásra lesz lehetőség, mégpedig dán oldalról. A labda mögött pedig, úgy nézem, úgy látom, akkor López az, aki megint beívelheti középre, Delany inkább elmegy onnan, ha csak nem jobban majd ő az, aki beívelni oda a 16-oson belülre. A labda játékvezetőnek erre még lesz lehetőség, hogy egyszer megfújja a sípot, aztán lehet még háromszor, hiszen akkor majd jön a félidő vége. 2-0-ra vezet a Köbenhavn, és a 47. percben Delany az, aki majd beíveri a labdát a 16-oson belülre. Balról jön a szabadrúgás, de inkább López lesz az, jön az ívelés oda be. Andrejev kapusnak le kell szedni, mert kapura ment kis túlzással, és akkor most itt a vége az első játékrésznek. 2-0-ra vezet a Köbenhavn a Debrecen ellen, egy fél időnyi játék után. Pereira a 22. percben fejelt egy szöglet után a Loki kapujába, aztán Robert, aki egy akrobatikus mozdulattal, de a bal sarokba továbbította a labdát, és lőtte meg a maga gólját. Egyelőre a brazilok a különbséget jelentik ezen a mérkőzésen, vagyis Debrecen, Köbenhavn 0-2 a konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában, és ez még csak egy fél idő volt, hátra van még 45 perc, a szó a stúdióé.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Tovább emelkedett a Duna vízszintje, csökkent a benzinár. Enyhül a hőség, de marad a meleg idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Ez azonban a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához nem lesz elegendő, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter megismételte, a nagyfogyasztóktól továbbra is elvárják az önkéntes fogyasztás csökkentést, a lakosságnak pedig megköszönte, hogy az esti órákban mérsékli az áramfogyasztását. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallertné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Az egykori védett ár alá csökkent a benzinára, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, a dízel 30 forinttal van a régió, 80 forinttal pedig a román árszint alatt. A holtankoljak.hu adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára jelenleg 594 forint, a dízelé 662 forint. Hajnalban szállítják el a Dunából előkerült robbanótesteket. A fővárosban ezért holnap 4 és 6 óra között lezárják a Szabadsághidat és a budai rakpartokat a Műegyetemnél. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet majd közlekedni. Módosul egyes villamos és buszjáratok közlekedése. Részletek a BKK weboldalán olvashatók. Enyhül a hőség. Szombattól másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés keddé félig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófavédelem weboldalán elérhetők azok a légkondicionált helységek, amelyeket bárki igénybe vehet. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban.
2: Közlekedés.
3: Útszűkület lassítja a forgalmat Budapesten a Margit körúton, mindkét irányban a Széna tér után. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
3: Holnap is sok napsütés várható, de főként délután lesznek erősen felhős időszakok, és elsősorban keleten záporok, zivatarok. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten 38 fok is lehet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 19 óra 53 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs, itt van velünk a stúdióban Bene Ferenc. Most megmondom őszintén, hogy nem irigyellek, nincs könnyű feladatod, mert ugye 2-0-ás vesztés áll a Debrecen, a Győr pedig Rigában egy öngóllal 1-0-ás vesztésre, de hát te mindig kiszoktad emelni a szép meg a jó dolgokat a magyar csapatok játékából, most mit tudsz Feri kiemelni?
6: Hát nem engem nem kell irigyelni, Gert Rembert nem irigyeljük, hiszen nincs könnyű helyzetben, 0-2-es állásról kell valamit csinálni a szünetben. Hát sajnos én úgy gondolom, hogy a bevezetésben elhangzottak szerint történtek az események, ott nem voltam optimista a mérkőzéssel kapcsolatban, és említettem, hogy megkövetem a debrecenieket, amennyiben rám cáfolnak, hát sajnos nem kell megkövetnem őket, hiszen az első negyed órában nagyon-nagyon biztató és jó ritmusú Debrecent láthattunk, és ez jellemző volt rájuk az újpesti mérkőzésre is, hogy 1-0-ra ugyan ott vezettek, és akár levegőből lógott a második góljuk is, de a kapott gól után teljesen összeestek, és nagyjából most is arra tehető, hogy az ivószünet és a kapott gól környéke, ahogy Újpesten is összeestek 15-20 perc után, most is azt látni, nyilvánvalóan ez nem jelentheti azt, hogy 20 percre van kondíciós állapotban ez a csapat, de ugyanakkor morálisan teljesen szétesett a Loki, és nem véletlen mondtam, hogy a kapott gól utáni 10-15 perc kulcsfontosságú lesz a mérkőzés végkimenetele szempontjából, mert pontosan 14 perc az első kapott gól után újabb gólt kaptak, és nem szerencsés góllal vezet 2-0 arányban a Köbenhavn, hanem gyakorlatilag az első és a második dán gól között a térfélen alig ment át a Loki, és ez nekem a problémám, hogy a labdakihozatali szétesett, nem voltak olyan ütközések, ha voltak ütközések, azok inkább ütemtelenségben vagy szabálytalanságban nyilvánultak meg, tehát óriási a kontraszt az első negyedórás Debrecen és a félidő hátralévő idejében látott Debrecen között. Nem könnyű a helyzet, de én még úgy gondolom, hogy hát Baldonival kapcsolatban én nem tudom, mit látnak benne a Debrecen vezetői, és milyen jogosítványok, vagy milyen képességek alapján igazolták le. Szendrei Ákost sokkal jobb játékosnak tartom. Én bízom benne, hogy ő beállításával a Loki támadó játék az feljavulhat. A széleken továbbra is úgy gondolom, hogy meg tudják verni a dánokat. Sajnos belső védő pozícióba, illetve a védekező 16-os beli események, egyszerűbben szólva a beadások semlegesítésében sokkal, de sokkal hatékonyabb a Köbenhavn. Egész egyszerűen minden beadást, legyen a szöglet, oldalszabadrugás vagy akció közbeni beadást, mindegyiket kifejelik a dán védők. Valami másképp kitalálni, vagy átlövéseket, vagy a beadás helyett visszagurított labdákat, úgymond a két sor közé, tehát nem a védőknek magas beadást adni, hanem gyakorlatilag a második hullámba éles lapos beadásokkal meg kell próbálkozni a Debrecen részéről, mert egyelőre az első negyed órát kivéve komoly gólhelyzete nem volt a Lokinak.
5: Amíg beszéltél, könnyű helyzetben voltam, mert láttam a góljait a Debrecen mérkőzésnek. Hát az elsőnél ott az ötösön, középen Batikot nagyon megelőzték, a másodiknál pedig átszállt a labda hosszú oldalra. Cibla háttalált a védőnek, összehúzta magát, nem is ugrott föl fejelni, ezért tudták visszalőni középre, amiből ugye utána ez a szerencsétlenül pattanó gól lett ráadásul. Tehát azért ebben voltak egyéni hibák is.
6: Igen, nem feltétlenül, tehát nyilván egy szögletből kapsz közvetlenül gólt egy fejessel, az azért eléggé bosszantó, mert egy szögletre fel lehet készülni, gyakorlatilag ha kell, akkor 11 embert visszarendelek a 16-oson belülre. Ennek ellenére azt mondom, hogy egy fizikálisan erősebb, magasabb játékosokból álló csapat ellen kapsz egy szögletgólt, az benne van. Az nincs benne, ahogyan kialakult ez a szöglet, hiszen Andrejev gyakorlatilag meghámozta a labdát, úgymond, tehát rosszul talált el, egészen lecsúszott a külsőjére a kirúgás. Én úgy gondolom, hogy nem kell bravúrkodni, mert ilyen félfordulattal akart kirúgni, sokkal nagyobb felelősséggel kell rendelkezni a csapat iránt. Az oda került az ellenfél játékosához, utána egy átlövésből szöglet alakult ki, abból kapta a Loki a gólt. A második gólnál pedig nagyon jól említed a beadást, hát agresszívabban kell a légi párharcokat is felvenni, maximum egy szöglet lehetett volna ebből, nem az lett, visszafejelte középre a dán játékos, és utána az átlövés az sajnos Langárdinak a fején megcsúszott. Ja, hát ez egy pehes találat volt, de ahogy jól látod és jól elemezted, nem szabad lett volna egészen a lövésig eljutni egyáltalán a dánoknak.
5: Egy pillanatra beszélünk, mert ugye az kevésbé követed a Riga meccsét, a Győr meccsét Rigában. Hát ugye ott egy öngól azért alapvetően meghatározta a játékot, a Győrnek meg nem volt szerencséje, mert kapufa lett bumba lövése.
6: Igen, szerencsés helyzetben vagyok itt a stúdióban, mindkét mérkőzést látom egy televízión. Nyilván a Debrecen mérkőzésre összpontosítok, hiszen azt elemzem taktikailag is, meg hát lélektani szempontból is. Ugyanakkor az Eto rigai vendégjátéka abból a szempontból csalódás, hogy ahogy említetted, volt egy kapufája az Etónak, de többségében bizony a Riga dominál, és az Eto tér felén zajlik a játék. Ahogy láttam, Petrásnak volt 2-3 nagy védése is. Én azt a ritmus nem érzem az Etóban, ami a bajnok csapatukat jellemezte, tehát nagyon kevés labdaszerzés utáni gyors átmenetet látok, nagyon kevés sprintelő játékos látok. Sajnos úgy tapasztalom, hogy valamilyen szinten nincs annyira rendben ez a Győri Eto, mint a tavalyi bajnokság során. Szóval nyilván most sok fiatal játékos is játszik, kevés nemzetközi rutinnal rendelkeznek, ez azért jelenthet problémát, de nagyon-nagyon figyelni kell, és nagyon észnék kell lenni, mert nehogy az legyen, hogy már az első mérkősen eldől a továbbjutás. Én nagyon bízom benne, hogy legeslegrosszabb esetben egy gólos vereséggel távozik az Eto, és hazai pályán lehet ezt továbbjutássá alakítani, de egyelőre az első fél alapján nem látom a csapatjátékban a gólt.
5: Köszönjük szépen Bene Ferencnek, még egyelőre tart a szünet, mi pedig egy kicsit a magyar labdarúgással foglalkozunk, hiszen időpontváltozások, rosszulétek, spórolás a vizen és az energián, az elmúlt napok erről szóltak leginkább a magyar bajnokságban. A rendkívüli helyzetről Német Kornél kérdezte a Sportreggelben a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivőjét, Szabó Gergőt.
7: Hogyan néz ez ki első körben, amikor nekiültök egyeztetni és fölmérni a lehetőségeket? Mennyi szempontot kell vizsgálni?
8: Meglehetősen sokat, ráadásul amellett, hogy rengeteg szempont van, ugye ezeket valamilyen módon rangsorolni is kell, vagy fontossági sorrendet felállítani. Tehát már önmagában a rengeteg szempont végig gondolása is egy nehéz feladat. Az pedig, hogy ezek közül melyik erősebb vagy fontosabb a másiknál, ugye azt is el kell dönteni. Úgyhogy ez egy elég komoly feladat, ráadásul amellett, hogy sok szempont van, sok érintett is van, hiszen ott vannak a klubok, a játékosok, stábtagok, szurkolók, tévénézők, tehát csak hogy most a hirtelen eszembe jutó legfontosabbakat említsem. ez már csak így végig sorolva is rengeteg embert jelent, és rengeteg szempontot, sokszor egymással ütköző vagy ellentétes szempontokat is. Úgyhogy ez valóban egy elég komoly feladat ilyenkor.
7: Be lehet ilyenkor vonni a klubokat, vagy a szó jó értelmében diktatórikus döntést kell hozni, és az van, amit mondunk. Tehát értse mindenki jól, nem szándéka kiforgatva akarom mondani, de hogy mennyire lehet ilyenkor demokratikus elveken működni.
8: Abszolút, már csak azért is, mert ugyanaz MLS a szervezője a bajnokságnak, vagy ez a bajnokságoknak, de ugye a rendezők azok mindig a hazai klubok. És azt gondolom ráadásul, hogy a magyar kluboknak ebben a szempontban, vagy ebben a helyzetben is nagyjából ugyanaz az érdeke, mint az MLS-nek. Ők is úgy vettük észre, hogy szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy ezt a rendkívüli helyzetet a lehető legjobban kezeljék ők is, illetve kezeljük együtt. Ez persze sok esetben kompromisszumot kíván a résztvevőktől, de azt gondolom, hogy abban, hogy mindenkinek, minden érintettnek ki kell venni a részét ennek a helyzetnek a kezeléséből, az egy pillanatig sem volt kérdés. Azt gondolom, hogy egy résztvevő részéről sem, vagy egy érintett részéről sem.
9: És ilyen szituációkban a rendkívüli meleg, vagy az áramhiánya nagyobb probléma?
8: A kettő ugye egymásnak a következménye, vagy egyik a másiknak a következménye. De értem, hogy mire gondolsz. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben most az elsődleges szempont ugye az energiafelhasználás csökkentése volt. Mind a mellett ugye fontos azt is megjegyezni, hogy természetesen a hőség a sportolók, a szurkolók, a stábtagok, a rendezők szempontjából is egy nagyon fontos tényező, viszont az, hogy mondjuk egy sportoló melegben sportoljon, az azt gondolom, hogy egy relatíve általános dolog, főleg nyáron. Ráadásul korábban ugye ez nem egy olyan szempontból nem egyedi eset, hogy ugye minden nyáron meleg van, és minden nyáron most már az utóbbi években tud talán nevezhetjük úgy, hogy extrém meleg lenni. Tehát természetesen ezekről nagyon sok beszélgetés zajlott már az elmúlt években is, hogy mi lehet az optimális megoldás, mi legyen, hogy legyen. És azt gondolom, hogy például most ha a Tour de France-t, a női Tour de France-t megnézzük, akkor 2-3 nappal ezelőtt 41 fokos hőségben tekertek ők is, ami még annál is durvább, ami itt van nálunk. Viszont a hőséget azt ebből a szempontból könnyebb kezelni, hiszen az ivószünetek is indokolt esetben bevezetésre kerülnek, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ez ellen senkinek nincs is kifogása, és oda lehet jobban figyelni a különféle ásványi sok pótlására, folyadékpótlására, ápolás miatt, mikor éppen megáll a játék, az ivószünetben, a félidőben, a mérkőzés előtt, tehát ez egy sokkal könnyebben kezelhető probléma, mint önmagában az, ha mondjuk nem lesz áram az országban, vagy nem lesz elegendő áram.
5: Szabó Gergőt hallottuk, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivőjét. Mi pedig folytatjuk a közvetítést, hiszen már hamarosan kezdődik a Debrecen Köbenhavn mérkőzés második félideje Katona Lászlóval, valamint a Győr vendégjátéka a Rigában Cseszregi Balázsral, a szó Katona Lászlói.
0: Köszönöm szépen, Sain érkezett Boskovics helyett, ugyanis Boskovicsnak van sárga lapja, illetve Baldudinak is, de őt egyelőre hagyja a pályán Gert Remmel vezetőedző, elkezdődik a második félidő. Egy változtatás a debreceni oldalról, a dánoknál pedig igazából ugyanaz a csapat futott ki a pályára, mint amely elkezdte a mérkőzést. 2-0, és nagyon magabiztosnak tűnik egyébként a dán együttes, előbb jöttek ki a pályára, mint a Loki játékosai. Szécsi kapja a jobb oldalt, aztán hátra Andrejev kapushoz, aki valójában a szögletnél nem tudott mit tenni, illetve az olózó mozdulatnál, amelyet megengedett magának a brazil Robert, szóval ott se feltétlenül tudta már menteni a menthetőt, hanem is kiszolgáltatott helyzetekben volt, de itt már nem volt neki lehetősége védenie, de hát összességében azért itt a debreceni védelemről lehetne értekezni, mert a bajnokságban 6 kapott gól, most jelenleg csak 2-t kapott egyelőre a Köbenhavntól, és félig meddig a gondolataimban ott van az, amikor 3 évvel ezelőtt a Rapid Wien ugyanitt a Nagyerdei stadionban, igaz, akkor a Konferencia Liga playoff körében jártak a csapatok, 0-0 volt az első mérkőzés, majd egy 5-ös rúgott a bécsi csapat. Hát akár még ez is előfordulhat ma. De jelenleg csak egy bedobással jön a Debrecen, akkor, amikor a 47. percben járnak a csapatok, Debrecen-Köbenhávem 0-2, talán a Riga-Eto mérkőzés is elkezdődött, kérdezem, és adom is a szót Cserszegi Balázsnak.
1: Hiszen biztosan már 2 perce megy a találkozó második félideje, 1-0-ra vezet továbbra is a Riga az Eto ellen, most egy hosszú labda a bal oldalon, ott lerántják Umatu Mádámot, szól is az izraeli játékvezető sípja, így aztán Győri szabadrugással folytatódik a játék. Nagyjából a győri kaputól 20 méterre Ramírez volt az, aki belekapaszkodott a győriek egyik középső védőjébe, akik ezúttal is a Nyíregyháza ellen játszott 5-4-1-et vették elő, talán így biztosabb a védekezése a győrieknek, hiszen előtte lévő mérkőzéseken azért bizony-bizony sokszor megingott a győri hátsó alakzat. G felé az előre ívelt labda, elfejelik előle, aztán Ankrát fejeli le végül Décsi, de Ankra kap szabad rugást, mert hogy mind a ketten ott vannak a földön, és azt mutatja a játékvezető, hogy nem Ankra feküdt alá Décsinek, hanem Décsi mászta meg végül Ankrát, úgyhogy majd jön egy szabad rugás a Rigának, de mindkét játékos a földön, úgyhogy menjünk vissza Debrecenbe.
0: Kotárszki kapus jön egy szabadrúgással balról, a saját térfeléről, már vágja is a mezőny közepébe, oda a debreceni térfél közepére a labdát, Batik pedig mutogatja, hogy vele szemben szabálytalankodtak, úgyhogy jöhet majd szabadrúgással a Loki, le is teszi a labdát, aztán Langot hozza játékba. 48. perc, igazából a dánoknak lehet, hogy annyira nem is sürgős már itt a második játék részben, hogy mutassanak bármit is, majd a visszavágó jövő héten a Parken stadionban, abban az arénában, ahol csak úgy zárójelben például Delany még 5 évvel ezelőtt, amikor Európa bajnoki mérkőzést játszott Finnország ellen a dán válogatott, szóval Delany is ott volt a pályán, és Eriksen azon az összecsapáson rosszul lett, ugye elájult. Hát Eriksen azóta már a Wolfsburg játékosa, és hasonló dolgokat produkált az idei évben is. Elvileg ő majd folytatja a pályafutását, ha minden igaz, Wolfsburg együttesében. De hát itt most jelenleg nincs olyan időjárási körülmény, 33 fok, hogy mondjuk a napsütés, vagy bármi más rosszulétet eredményezni a játékosokat illetően, de az eső is egyelőre elmaradt. Oldalról jöhet majd bedobással a Loki, mégpedig Szécsi kezében a labda. A 16-oson belülre azért bemennének a debreceni játékosok, de onnan már kijönnek. Baldoni az egyetlen, aki ott középen kérhetné a labdát. Batik aztán a jobb oldalra ki. Dénes rátekeredik a labdára, aztán el is adja. Madzen az, aki megszerzi egy pillanatra. Szécsi a 16-os sarkánál, ballábán a labda, 17 méterre a kaputól. Lövési lehetőség, Keller ellövi ballal, levágódik, szöglet lesz. 50. perc, Debrecen Köbenhávem 0-2, Cserszegi Balázs.
1: Gajetó 1-0, és rigai szabadrugás, mert ezúttal G volt szabálytalan a rigai térfélen, és hogy látom, ráadásul még túl jól Sejem Bálint sem érzi magát, mert hogy lekönyökölték a győriek fiatal jobboldali védőjét, ráadásul nem csak a hasát vagy a gyomorszáját fogja, hanem a csuklóját is, úgyhogy oda is sétál Ramirezhez, aztán visszadobja a labdát, mert hogy kirúgták a oldalvonalon túlra, hogy lehessen ápolni a játékosokat, a rigai csapat játékosai, így aztán megint hátulról kezdhetnek építkezni a hazaiak. Gyukanovic próbálja Immelámmal letámadni végül Ankrát, aki térül fordul a labdával, a nyakán ott van Szép, de elindul mellette, Szép egy kicsit belekapaszkodik, lerázza magáról szó szerint Szép Márton, és most a bal oldalon sajnos elcsúszik ott Schön, így aztán elindulhat az alapvonal felé, vissza tudja tenni a labdát, még ott egy lövés, ez szerencsére nem jó, de lehet, hogy blokk is volt, így aztán szöglet jön, rigai szöglet a jobb oldalról, ha minden igaz, talán Décsi lábáról vágódott ki az alapvonalon kívülre, és ha jól láttam, Szalazár volt az, aki kapura lőtte a védőkről visszapattanó labdát, nem is Décsi, nem Sejem volt az, aki jól állt bele a lövésbe, így aztán nem jelentett az veszélyt Petrás kapujára, de hát egyrészt átmenetekből, másrészt pedig a rögzített játékhelyzetek után nagyon veszélyesek egyébként a hazaiak, és bizony ezt láttuk már az első félidőben is, Gáló verekszik ott bent, méghozzá Décsivel, ezúttal G csúsztatja ki a labdát a túloldalra, baloldali szöglet következik a jobboldali szöglet után, nem szabadult fel a győriek kapuja, de amint ez megtörténik, akkor már itt a szöglet után adom is vissza a szót, megint ívelődik középre a labdát, egyfejes, ez viszont mellé ment, megint szögletet reklamálnak a rigai játékosok, Lejbovic azonban azt mutatja, hogy bizony ez inkább kirúgás, amit Petras meg is tett, orosz kapus pedig a saját térfejének közepéről fejeli vissza, aztán megint felugrik G, ez már a győri térfélen, valaki le is vehetné, mondjuk jó lett volna, ha fekete mezes győri játékos veszi le, inkább ezt az argentin mezes rigaiak tették meg, az ő lábukon vándorolhat a labda, mi pedig vándoroljunk Debrecenbe Katona Lászlóhoz.
0: 52. perc, 2-0-ra vezet egyelőre a Köbenhavn, a Dán Superliga lista vezetője a Debrecen ellen, a magyar NB1 liga utolsója ellen. Most éppen hátul passzolgatnak a dánok, mégpedig a gólszerző Pereira az, aki figyeli, hogy hova lehetne előre adni a labdát, de jön a kapus is, Kotárszki, aki aztán végül magához babusgatja a labdát, egy jó 20 méterre a saját kapujától kimendegél, Baldoni nem akarja nagyon letámadni, és a debreceniek egyfajta ilyen állóháborúba de belemennek, és könnyedén előre tudják hozni. Most Robert révén éppen a Köbenhavn labdarúgója a labdát, a brazilról ment ki a labda, azt mutatja, igen, az Alba játékvezető, igen, hogy igen, ő volt az, aki hozzáért legutóbb. Hoffmann, Sergi Samper, Kocsis Dominik, Terca Gergő, Julien da Costa, Szakál Dénes és Vajda Botond is hiányzik a Loki játékosai közül. Például mondjuk német Hunor pedig nincs a Köbenhavn együttesében, úgyhogy ő a mai nap folyamán nem fog pályára lépni, mert a keretben sincs, eleme Margrafnak lehet, hogy megadatik a lehetőség. Hát ha minden így marad, és sokáig két góllal vezet majd a kopenhágai együttes, bár most a jobb oldal talán sikerül Dénesnek valahogy a labdát magához ölelgetni, babusgatni, igen, így történik, szabadrugás majd a jobb oldalról, 54. perc, két góllal vezet a Köbenhavn a Debrecen otthonában a Konferencia Liga harmadik fordulójának első mérkőzésén. Csesszegi Balázs.
1: 54. perc, Schön elől fejelik el a labdát, de Schön visszaszerzi, győri támadás van kialakulóban újra, Kripics az ellenfél tér felén a győriek középső védője, bal oldalon megint Schön kapja Bumbától a labdát, Bumba a 16-os oldal vonalától visszafelé fordul, aztán Kripics, ő már teljesen a rigai térfél közepén, és ő az, aki átforgatja a labdát balról jobbra, Schön pedig hátra teszi Umatumnak, Umatum Petrást választja, végül is visszajutottak az egyik 16-ostól a másikig a győriek. Kripic cselezget, letámadja őt Auani, nem szikére volt az, és le is rántotta, el is végezte a szabadrugást, és megint a bal oldalon a győriek támadása. Bumba a 16-os környékén, Bumba megtartotta a labdát, nem volt jó a bemozduló Gyukánovics felé a passz, és ki tudták az utolsó pillanatban Jurkeszkis rugni, sőt annyira, hogy a jobb oldalról jön a győri bedobás, hátra kerül az Umatum Urblikhoz, aztán Umatum Urblik, kieri tőle Kripics, a győri térfél közepén passzolgatnak a győriek, 55. perc, Riga Eto 1-0, Debrecen, Katona László.
0: 55. perc, két góllal vezet a Köbenhavn a Debrecen ellen, hát ha már Margraf becserélése miatt kardoskodom, akkor Mukoko, Jusufa Mukoko, a német válogatott üdvöskéje, bár már igazából ez csak idézőjelbe van téve az, hogy ő üdvöske. 21 esztendős mindössze, de ott volt még a 2022-es világbajnokságon 17 évesen egy mérkőzésen játszott, csak hát az ő karrierje nem felfelé ívelt, mert bár a Dortmundban bemutatkozott az élvonalban roppant fiatalon 15 esztendősen, de ettől függetlenül nem tudta magát beverekedni igazán a dortmundi csapatba. Nizzánál is volt kölcsönben, most pedig 5 millió euró ellenértékében még tavaly a Köbenhavnhez igazolt, hogy mondjuk az, hogy újra felépítse magát. Ez más kérdés, hogy a kezdőben egyelőre nem tudja beverekednie saját magát. De most szabadrugáshoz készülődik éppen a dán együttes, olyannyira, hogy jön be a 16-oson belőle a labda, Cornelius visszafejeli a 16-os vonalára, és aztán Dzsudzsák nem tudja kivágni, de volt egy szabálytalanság, mégpedig Cornelius a dán óriás révén, ő volt az, aki eltartotta az ellenfelet magától, Szécsi személyében szabadrugás, ezt el is végzi gyorsan a Debrecen, eltelt 10 perc a második félidőből, két góllal vezet a Köbenhavn a Loki otthonában, a Konferencia Ligában. Csesszegi Balázs.
1: 57. perc, majd rigai szabadrugás jön, mert hogy a rigai térfél közepén a jobb oldalon szabálytalankodott Kripics Dioppal szemben is végezte ezt Salazar, és mutatja ott Ankrának, hogy mozogjon be az üres területre. Ankra be is mozog, aztán utána az ő passza már nem volt annyira jó ráadásul, el is találták a bokáját, de azért a rosszul visszatett labdát Gallo összeszedte, majd Jurkovskis kapja. Ankra is végül meggyógyult elég gyorsan a nagy fájdalmak után. Paulo Eduardo keresztbe megy Sikére a labdával, és már ő már a bal oldalon hozza fel vele szemben. Ott van G, nagyon sokszor visszazár a gambiai egyébként, ugye róla is lehetett olvasni, hogy 4 belga csapat, sőt akár angol championship-es csapat is keresi. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a történetnek is a vége. Mindenesetre nagyon sok győri játékost keresnek a hírek szerint. Paulo Eduardo, Salazar lép vissza a labdáért, ez pontatlan, aztán az előre vágott labdát G tudja megcsúsztatni, Paulo Eduardo merre veszi, és végül haza tudja rúgni azt Orosznak, Orosz pedig a visszazáró Baba Musát választja, Baba Musa nyakán már ott van Bumba, és ezért kénytelen felívelni a labdát Musa. Egy fejjel előretett labda, méghozzá Urbliktól hátulról meglökik egy picit Bumbát, de ez nem volt szabálytalan annyira, hogy belefújjon a sípjába Lejbovic. Schön jön, belelép a passzba, Jurkovskis passzába, így aztán bedobással, méghozzá rigai bedobással, rigai térfél közepéről folytatódhatott a játék. Gallo az, aki elkezdett keresztbe futkározni a labdával, de még mindig a rigai térfélen járunk, az 59. perc is elkezdődik, 1-0-ra vezet a Riga az Eto'o ellen Sejem Bálint öngóljával, Katona László Debrecen.
0: Debrecenben 2 brazil góljával vezet egyelőre a Köbenhavn a Loki ellen 2-0-ra az 58. percben, és most éppen López az, aki bedobja a labdát. Jó is a hajítása, menne előre El Yunusi felé, de hozzá nem jut el a labda, aztán végül a jobb oldalt megkaparintja valahogy Dénes, Szécsi, és aztán meglepetésre, de Lang bukkan fel az ellenfél térfelének jobb oldalán, megy is vissza, hogy aztán majd a bedobást elvégezhesse Szécsi. Mehias érkezne mögötte, hogy kapja, meg is kapja aztán. Nagyon sok választása nincs a hátvédnek, hogy kinek tegye a labdát. Dénes nem tud lefordulni az ellenfeléről, Szécsi is inkább hátrafelé, aztán a labdaszerzés nincs, mert szabadrúgás lesz oldalról, Dzsuzsák Balázs érkezik, hogy beívelhesse középre a labdát, Mehias pedig már megy be középre, a 16-oson belőle, hogy majd jöjjön, oda beszálljon a labda, Dzsuzsák Balázs jöhet majd a szabadrúgással az 59. percben, az oldalvonal mentéről, hogy mentén jöhet majd balal a beadás, jön is oda a 15-ös vonal a környékére, megcsúszatta Mehias, de az alapvonalon kívülre kerül. Eltelt negyed óra a második fél időből, van-e valami változás a mérkőzést illetően, Bene Ferenc?
6: Sajnos nincsen igazából változás. Dacára annak, hogy a Debrecen próbálkozik, de nagyon komoly gólhelyzethez nem tudott eljutni, és hát ugye teljesen logikusnak tartom azt a fajta változtatást, ami a szünetbe történt, hiszen Sain beállításával próbálja picit mozgékonyabbá tenni a középpályát, és ugye Boskovics sárgalap által volt fenyegetve Gert Remmel, de igazából számottevő változás nem történt. Sőt, egyetlen egy esélyt látok, hogy a Köbenhavn, mintha kezdene egy picit könnyebbűbbé válni, és egy picit visszaesett az intenzitása a dán támadásoknak. Talán abba lehet bízni, hogy ideje korán elhiszi a dán csapat, hogy megnyerte ezt a találkozót, és ebből, hogyha talán egy gólt a Loki, akkor bizony nagyon nehéz lenne újra felpörögni, de egyelőre nagyon messze van a gólszerzéstől.
0: 60. perc, Debrecen Köbenhavn 0-2, Csesszegi Balázs.
1: A 61. percen járunk, Diop beadás, Ramires lövés, Petrás bravúr, aztán most már győri támadással folytatódhat a játék, és G volt az, aki végül is egy bedobást harcolt ki már a rigai térfél közepén, nem is Ramires, bocsánat, Gallo volt az, aki a Diop beadása utáni lövést elkövette, de Petrás jó helyen állt, és a visszapattanó labdát már Décsi és Umatum közösen megoldotta, és egyelőre még egyik csapat sem cserélt, Ramirest kellett egy kicsit ápolni, ő jött vissza, most a 61. percen járunk, lassan elkezdődik a 62. perc is, és a győrieknél viszont, ha jól látom, akkor csere, Bumba már lejött, mármint ha jól látom, akkor Bumba volt, aki lejött, és Huszár Marcel az, aki ott áll a vonal mellett, hogy belépjen a pályára, de hát nem sokára majd ez kiderül, egyelőre ő még nem jött, akkor Bumba sem jött le valószínűleg az biztos rosszul látom, Szép Márton keveredik harcba, Ankrá szabálytalankodik szerintem vele, de hát ott volt közvetlenül mellettük, mögöttük Lejbovics játékvezető, és nem fújt semmit, és most fejelte ki a labdát, az előreívelt labdát oldalra Urblik, és most már a rigai lábakon vándorolhat a labda, ha elvégzi a bedobást a 17-es számú rigai játékos, nevezetesen Szalazár hátadobta Paulo Eduardónak, aki a másik középső védőt, Baba Muszát játsza meg, az ő lábáról kerül ki jobbra Gyurkovszkisznak, Diop az, aki megindítja a labdát, vele szemben ott van Kripics és ott van Sőn is, ketten is visszazártak, Diop nagyon-nagyon veszélyes, az ő beadásaiból kerültek eddig helyzetbe a hazaiak leginkább, mégis inkább elsősorban a baloldali támadásokat erőltetik egyébként, mint például most is, de ezúttal is jól lépett be a játékba. Sejem, aki egy óriásit kapott már Ramirástől, és lassan-lassan azért ezekért lehetne egy sárgalapot adni, ráadásul nem is Ramirás volt ez, ha jól látom, hanem Szalazár rugott bele megint egy jó nagyot Sejem Bálintba. Ez nem volt szép egyébként Ramirestől, vagy igen, Ramirez volt mégiscsak, mint a lassítás után, és most már a pályán Huszár Marcell a győrieknél. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan lát, vagy milyen rendszerre áll át az Eto, mert az biztos, hogy Huszár nem azon a poszton fog játszani, amin eddig Bumba szerepet kapott, már ha Bumbát vitte le a mexikói vezetőedző Juarez, mert ezt még ki nem írták, és nem vagyok ugye ott a helyszínen. Djukanovic küzd a labdáért, és talán meg is sikerül azt szereznie, de legalábbis vissza tudta tenni a labdát, és eladták ezt a hazaiak. Sőn, ő inkább visszafordul, a biztosat választja, egészen pontosan Kripicset, Kripics pedig egyébként a rigai térfélen kiteszi inkább jobbra, és megint a jobboldali támadás után Sejem akár be is adhatja, de G-t választja az alafonalról, középre tett labda, viszont sajnos kimegy az alafonalra, alafonalon kívülre, nem volt pontos ez a beadás. A 64. percben járunk, Riga Eto továbbra is 1-0, Katona László.
0: 64. perc, 2-0-ra vezet a Köbenhávn a Loki ellen a konferencia liga harmadik körében. Punik Jereván ellen 1-0-ás összesítéssel ment tovább a Debrecen, míg a Köbenhávn az ukrán Zsitomír ellen 5-4-es összesítéssel jutott túl. És a meglepetése azért az ukrán csapatnak voltak több lehetőségei a mérkőzések során, de akkor jól sáfárkodott a helyzetekkel a dán csapat. Most is erről van szó, valójában volt egy 15-20 perces része, amikor a mérkőzés során igazán megnyomták, sok helyzetet kialakítottak, és abból él egyelőre a dán csapat. Csere lesz, mégpedig hazai oldalon, ha minden igaz, Vajda érkezik. Úgy látszik, hogy akkor ő mégis ott van, meg Kaje, úgyhogy ketten már minden bizonnyal érkezhetnek. Vajda azért érdekes számomra, mert elvileg ő a sérültek listáján volt, de azért annyira nem. Dénes Vilmos, aki elhagyja, majd Dénes Csanád, aki elhagyja a pályát, a másik, akinek meg a mai nap folyamán már nem lesz lehetősége játszani, az nem más, mint 99-esre Cibla, úgyhogy kettőt változtatott Gert Remmel vezetőedző, a két szélére jön, ha minden igaz, akkor egy kicsit támadóbb szellemű játékos a két szélső helyet. Szabadrugás végezhet el a Loki, Dzsuzsák laposan járatja meg a labdát, aztán vissza is kapja Vajdától, a 16-oson belőle emeli, íveli Cornelius, a középcsatár az, aki kifejeli állandóan ezeket. Na most megint jön egy beadás középre, és majdnem Batikhoz eljutott a labda, de tudtak menteni a vendégek. Szöglethez jutnak most éppen a Loki játékosai. Valamilyen megérzés folytán én azt gondolom, hogy Dzsuzsák ezt most úgy fogja beívelni, hogy el is találja valamelyik csapattársa fejét, de lemarad az egyik dán labdarúgó, úgyhogy majd, ha megtörtént az a gól, amire igazán vágynak a Nagy Erdei stadionban, arról beszámolok. 66. perc, Debrecen, Köbenhávn 0-2, Cseszegi Balázs.
1: Itt pedig 1-0-ra vezet, és a 66. percben járunk, 1-0-ra vezet a Riga, és győri szabadrugás következik. Paulo Eduardo rugott bele a labdára lecsapó Djukanovicsba. Sajnos ennem még azért kapura nem lehet lőni. de azért nagyjából 34-35 méterre jobb oldalról jöhet majd egy győri szabadrúgás, és valóban Gyukanovics nagyon jó ütemben csapott le a labdára, megtolta, és kicsit eltalálta a lábát a keresztező, de hátulról érkező Paulo Eduardo, úgyhogy győri szabadrúgás következik, majd valóban egyébként bumba helyett jött Huszár, az ellenfélnél is volt csere, Ramirest Ulad váltotta a pályán, de hát sokkal nem lettek fizikálisan gyengébbek ezáltal, de végül aztán úgy látom, hogy nem szabadrúgást, hanem kirúgást ítélt a játékvezető, megtévesztőek voltak a mozdulatai, Juárez sem nagyon érti, hogy ez hogy sikerült, de minden esetre Baba Musza az, aki kipasszolja a jobb oldalra a labdát, aztán visszakapja, hátulról építkezik a Riga, 67. perc, Riga Eto továbbra is 1-0, és akkor megint Debrecen.
0: A szögletből semmi nem jött össze, de utána a második szándékból már volt lehetősége majdnem Nalokinak. Kaye az, aki próbálkozott, a nigériai játékos, de végül is aztán nem sikerült bevennie Kotarski kapus hálóját. Úgyhogy marad a 2-0, eltelt a mérkőzés két harmada, hamarosan jön majd az ivószünet, ha minden igaz. És most jobb oldalt jön előre a Loki, Vajdánál van a labda, Szécsi mögötte kérné, meg is kapja, aztán középre be Mehiasztól. Van valami kis lendületszerűség most a Loki játékában, ez szólhat lehet a cserék által a csapatnak, vagy egyfajta ilyen lehetőség, utolsó lehetőség, hogy valami változzon legalább itt a záró 20-25 percet illetően, mert a második fél időben sokat nem mutattak egyelőre a csapatok, nem csak a Loki, hanem éppen a Köbenhávem. Jön az ivószünet, egy picit elgondolkodhat Bene Ferenc, hogy mit is mondjon majd, de előbb legyen a Riga Eto találkozó Csesszegi Balázs.
1: A jobb oldalon jön fel a győriek támadása, megpróbált a Sejen Bálint átfűzni a rátámadó Baba Muszát, ez nem sikerült, de a győri bedobás azért így is megvan. Dicsi kapja a labdát Sejemtől, és megforgatja azt, úgyhogy már a bal oldalon Sőnik kerül a labda Kripics közreműködésével, Sőn pedig elindul a 16-os felé, 20 méterre a kaputól, megáll Sőn, visszateszi a labdát, szép, ő is annyi 25 méterre, még hátrább Décsinek, most akár kikerülhet a jobb oldalra is a labda, Umatum is már bőven a rigai térfél közepén, Sejem beadása érkezik, ott egy lökés középen elég látványos volt, ahogy Jurkovszkiszt Huszár Marcell kitolta a labda alól, így aztán hazai szabadrugás a saját 16-osokon belülről, Orosz kapusz. Kapus sem siet különösebben, és odapasszolja a labdát Paulo Eduardónak. 69. perc, Riga Eto 1-0, Katona László.
0: Köbenhávent 2-0-ra vezet a Debrecen ellen. Bene Ferenc véleménye, vajon mi lehet a találkozóval kapcsolatban?
6: Továbbra is azt mondom, hogy a Köbenhávent jelentősen visszaesett. Egyfajta ilyen takaréklángon dolgozik ez a csapat. Kicsit elkezdtek a következő mérkőzésre spórolni. Ez esélyt jelenthet a Lokinak. Bár sajnos koncentrációban nem estek jócskán vissza, hiszen azt kell, hogy mondjam, hogy a svéd-brazil belsővédőpáros Félix Beimo és a másik belsővédő Gabriel Pereira nagyszerűen futballoznak, tehát ha kell, akkor belevetődnek a Loki átlövéseibe, ha kell, akkor a beadásokat semlegesítik, viszont a támadásból a átmenetekbe jócskán belecsúszik hiba most a dánoknál, tehát olyan nagyon-nagyon veszélyes kontratámadásai nincsenek a Köbenhavnnak. Állandósult a Loki fölénye, viszont komoly gólhelyzetet eddig nem tudott kialakulni a debreceni csapat.
0: 70. perc, két gólos a dán Köbenhavn előnye, most éppen a félpályáról jön egy indítás Baldoni felé, aki még mindig a pályán van. Ilyen érdekes, hát lövése helyzete nem volt eddig a találkozó. 20 perc a rendes játékidőből, 2-0-ra vezetnek a vendégek a Debrecen ellen, Csesszegi Balázs.
1: 1. perc, orosz kapus bombáz bele a labdába, és Ulad le tudja venni sajnos. Aztán egy jó 35 méterről egy pattogós lövést küld a kapura, a Petrás kapujára, de hát amúgy is mellé ment volna Petrás, meg azért a biztonság kedvéért rávetődött. Kripics indul el, és őt rángatják. Na, ez most akár jó is lehet. Huszár kiteszi a bal oldalra, de sajnos Sőn ezt már nem éri el. Lehet, hogyha Huszár nem ennyire önzetlen, hanem inkább kapu felé fordul a 16-os vonalán, jobban jártak volna a győriek, mert akár erre is lett volna lehetősége. De most végre Kripics jól lépett be a játékba, és ezáltal óriási területeket szakított ki a játéktérből. De most már megint jönnek, megint Szikér, aki óriási labdát ad. Sajnos Diop lép ki, szerintem talán les volt, Diop viszont berúgja. 2-0, de lest fúj. Szerencsére a játékvezető nagyon-nagyon nagy lesen volt, Diop, így aztán egyébként ebben a körben még nincsen VAR, úgyhogy legalábbis én nagyon remélem, hogy nem adták meg ezt a gólt, mert azért ünnepelnek, nem, most már Diop felkelt és bicegve megy hátra, mert egyébként úgy sikerült a kapuba találni, hogy még földbe is rugott Diop. Bizony-bizony, én azt gondolom, hogy ez les volt, de talán, igen, már azt látom, hogy emelkedett a játékvezető, illetve az asszisztensnek a zászlaja időben, úgyhogy nem változott az eredmény, továbbra is 1-0-ra vezet a rigai együttes az Eto ellen. A jó hír az, hogy nincsen 2-0, a rossz hír az, hogy maradt továbbra is a rigai vezetés. Mondom én, de nem, most már vissza is vették az eredményjelzőn, azért 2-0 volt, azért szerették volna ezt nyilván a rigaiak, Szép Márton hozza ki a labdát, pontatlan volt, de szerencsére még Urbik oda tud csúszni, G pedig a félpályán akár le is fordulhat, sőt, le is fordul, csak a labdával vannak gondjai a gambiai játékosnak, de azért megszelidíti és kiteszi a bal oldalra, Sönnek, kéri tőle vissza Szép Márton, Szép elindul, körülbelül a félpályánál adná el a labdát, de ott megint egy nagyon jól érkező győri játékos, és gyakorlatilag Umatumot is szétrúgják, most pedig már az alafonalnál Szép a középretett labdájába belelépnek, ott egy sárgalap én szerintem elmaradt, majd Szép megint belelép a labdába, bedobás jön, rigai bedobás, és nem maradt el az a sárgalap, mert hogy kiosztja még hozzá, kinek is, nézzük meg. Ha jól látom, Szalazár kapja a sárgalapot, Lejbovic játékvezetőtől ő rúgta szét Umatuba Ádámot. A 73. percben Riga Eto 1-0, megint Debrecen.
0: 2-0 egyelőre a Köbenhavennek a Debrecen ellen, de lehetett volna 3 is. Král jobboldali beadása után Madsen az, aki félig meddig eltörte a labdát, és a jobb alsó serok felé pattogott a labda. Nem azt mondom, hogy Andrejev verve volt, de Robert Golyához hasonlóan itt is az volt a kérdés, hogy most bemegy, vagy nem megy. Ez most nem ment be, hogy marad a 2 gólos hátrány egyelőre a Loki oldalán. Úgyhogy 73 perc játék után egyelőre még a dán együttes nem is cserélt a mérkőzést illetően. A Lokinál már volt 3 változtatás, azaz 2 lehetősége még van Gert Remmel vezetőedzőnek. De hát nem úgy néz ki, mintha annyira bele akarna nyúlni a csapatába a dánok vezetőedzője. Tényleg úgy telik múlik az idő, meg maga a mérkőzés is. A kérdés, hogy 2-1 lesz, vagy 3-0, avagy éppen marad a 2-0. Most éppen Cornelius benne a 16-oson belül, nagy lehetőség előtt, kicsit kisodródik Lang, illetve Szécsi is kicsit taszajtja őt, sarokkal továbbítaná, aztán Lang vágja ki egészen majdnem a félpályáig. Zsuzsák mutatja, hogy őt ellökték, aztán végül most Bádonitól egy indítás, Kaja mehet az ellenfél kapuja felé, már a 16-oson környékén, nem mennék be, aztán Vajda jön a jobb oldalt, mellette ketten is ott vannak, de középre tudja adni a labdát, Baldoni bemenni a 16-oson belőle, van fejes mellé, de legalább megpróbálta ezt, ha minden igaz, akkor a Loki, hogy legyen valami lövésszerűség, vagy lehetőség, de végül aztán ebből Sain révén nem volt nagy lehetőség, nagy helyzet. Nem fejjel kéne szerintem próbálkozni, de most én miért adnék tanácsokat, lehet lőni kellett volna mondjuk Baldoni révén. 74. perc, Debrecen, Köbenhavn 0-2, Csesszegi Balázs.
1: És a 75. perc már, és 1-0-ra vezet továbbra is a Riga, és most Győri lábakon a labda, a bal oldalon Décsi elindulna, Sőnő nem adja neki vissza a labdát, hanem inkább hátrafelé passzol a biztosat, Kripicset választja, Kripics pedig a még biztosabbat, a saját térfelének felé kijévő Petrást választja, Petras felíveli a labdát, Gyukánovics felé, Gyukánovics elől elfejelik, rosszul veszi le azt Szikéra, de azért annyira nem, hogy ne tudná hátrapasszolni, aztán megkapta Baba Muszától Ankra, Szalazár a bal oldalon, jó nagyot rúg a labdába, és ott végül nagy szerencsével, vagy nagyis jó helyezkedéssel Ulbrich el tudja fejelni a labdát, meg el is tudja rúgni. Egyelőre ilyen kiszorító jellege van most a játéknak, Gyukanovics viszont merre veszi a 16-os csücskénél a labdát, és végre le is tudja azt venni. Szép Márton kapja 30-ra a kaputól, tovább tudja tenni, és ő bele is belerúgtak. Sőn akár lőhet, és 25-ra ott a lövés! Ez egy jó lövés volt Orosznak, azért úsznia kellett a labdáért, de megoldotta ezt a lett kapus. Szép pedig már megszerezte a labdát a lett térfél közepén, és megint megkapja tőle Sőn. Kihúzódik a bal oldalra Huszár, Sőn inkább középre ívelte, kifejelik azt, Szalazár pedig kirúgja az oldalvonalon kívülre a félpályától, vagy egészen pontosan a félpályától mintegy 5-6 méterre a rigai alafonal felé jön majd egy győri bedobás, majd ha az az asszisztens által jelzett csere megtörténik, úgyhogy menjünk vissza Debrecenbe.
0: Negyed óra a rendes játékidőből. Közel volt a szépítéshez a Loki, hiszen Szécsi jobboldali beadás az ötös sarkáról átszállt a túloldalra, de ott nem volt érkező. Épp egy pillanatra, de majdnem Sainhoz eljutott a labda. A lényeg, hogy nem tudott beleérni, de hát felhördült a nagyerdei stadion. 6100 néző van jelen itt a debreceni stadionban. Hát az kérdés, hogy ez utolsó nemzetközi mérkőzése ebbe az idénybe a Lokinak, vagy lesz még lehetőség arra, hogy egy csapatot fogadjanak itt, minimum egy csapatot, de ahhoz tovább kéne jutni. Hát jelen állás szerint 2 gólos hátrányban van a Loki, úgyhogy messze a továbbjutástól egyelőre a magyar bajnokságban, egyelőre utolsó helyen álló Loki. Cornelius kijön a kapujából, a kapus Andrejev is végül a kezébe kerül valahogy a labda. Az első próbálkozásában, amit 10 méterről elengedett, azt még valahogy védte, vagy valahogy legalábbis bele tudott kapni Andrejev, aztán a kipattanó átment rajta, amit Andrejeven, és megint Cornelius elé pattant, el is dönthette volna nem csak a mérkőzés, lehet a párharcot, de másodszorra is tudni fogta a bolgár kapusa kísérletet a lövés. Szécsi a jobb oldal, 16-os környékén van most a Loki, Sain egyel tovább, jön Vajdától a lövés, levágódik, de talán most még egy lövési kísérlet, még egy próbálkozás, Vajdánál van. Egyelőre beragadott a 16-os vonalánál a Loki. 2 embert akar majd beküldeni. Svensson mester, a Köbenhavn vezetőedzőjét, már egy 3 perce legalább Giovanni, illetve Klem ott van a oldalvonal mentén, nem tudnak bejönni, mert nem megy ki a labda semmilyen módon az oldal vagy alapvonalon kívülre. Langnál van, laposan teszi tovább. Rossz az átvétel azonban Baldonitól. Őt már tényleg le lehetne hozni, de mondom, én tippet nem akarok adni, csak véleményt formálok. Jön a Köbenhavn, mégpedig Cornelius a lesvonal környékén akarna kibújni, de Eljunussi az, aki hát adná oda Lópeznek, de elakad a játékvezetőben a labda, így majd jöhet a csere is, meg majd oda is adja mégpedig Enea Jorgi, az albán játékvezető, hogy jöjjön a Köbenhavn egy ejtése, labda ejtése. 78. perc, 2-0 vezet a Köbenhavn a Debrecen ellen, Cseszegi Balázs.
1: Fejelt össze Szikérával, és valószínűleg a gambiai játékos, illetve a gambiai játékosát le kell cserélni, legalábbis ezt látom Juárez nem túl vidám mozdulataiból. Egy hosszú indítás Jurkoszkisznak azonban nem volt jó. 2 cserélt egyébként a hazai együttes. Lement Auani, illetve lement Diop, hála Istennek. Helyettük pedig érkezett Taivo, illetve a lett válogatott Csernomordis. Azért sokkal azért nyilván gyengébbek nem lettek. Nézzük a győriek támadását, ami hátulról építkezik megint, és ezúttal kapná ott a labdát, vagy kapja is ott a labdát Sejem Bálint, de segíte neki Szép Márton, és rá is rúgja Szikérára győri bedobás. Nézzük, hogy most jön a csere, valóban érkezik méghozzá a 11-es számú G helyett a kisebb sérüléssel bajlódó Daniel Stefuj, hát aki azért nem G posztja, de kénytelen most már mindent megpróbálni, úgy látszik a mexikói vezetőedző Juárez. A 80. percben járunk már, és Stefuj mutatja, hogy ki merre mozogjon, azért nem baj, ha egy rutin játékos is van a pályán, csak nehogy komoly sérülés szedjen össze. És most például a labdát szedi össze a ligai térfél közepén, Kripic Pári pedig már ívelni előre Huszár felé, Huszárt megelőzi Paulo Eduardo, Taivo elféli a labdát, a lecsorgót pedig előre, vagy hátra teszi Stefuj, de azt mutatja a játékvezető Leibovic úr, hogy Kripic szabálytalankodott, méghozzá a csereként beállt Uladdal szemben ott a győri térfél közepén, onnan jön tehát majd a szabadrugás a hazai együttes javára. Eltelt már 80 perc a mérkőzésből, továbbra is 1-0 vezet a Riga itt a Skonto stadionban, a szó pedig Katona Lászlóé.
0: Alig, hogy beállt Clem Delany helyére, már is kapott egy sárga lapot, illetve Giovanni is érkezett, ő Robertet váltotta. 80. perc, 2-0 vezet a Köbenhavn a Debrecen ellen a nagyerdei stadionban. Zsuzsák Balázs kissé jobbról, de legalább egy 35 méterről végezhet el szabadrúgás ballal. Ha bátor, akkor kapura is nyesheti, akár a bal fölsőt megnézheti, Kotárszki kapus pedig nyújtózhat, de ezek mind felvetések csak. Gyugyák. Hát beívelte már egy pár szalaladát a 16-oson belőle, miért nem lövi rá inkább? Két tagú a sorfal, Giovanni és Eljunuszi valójában megint beíveli. Jön azonban egy ember a hosszú oldalt, mégpedig Mehias. Egy átlövési késére nem volt rossz. Megpróbálta Keller, de ezt fogta Kotárszki. A lényegen nem változtat azonban, hiszen két góllal vezet a dán bajnokság lista vezetője, a magyar bajnokság utolsó helyezettje ellen, Debrecen Köbenhavn 0-2, Csesszegi Balázs.
1: Így beszélünk akkor a lett bajnokság jelenlegi második helyezettje 24 forduló után, hiszen tavaszi őszi bajnokságról van szó. A magyar bajnokság jelenlegi lista vezetője, illetve címvédője ellen 1-0-ra vezet a 82. percben. Most megint a rigai lábakon vándorol a labda. A második félidő azért már labdabirtoklás szempontjából is valamivel kiegyenlítettebb volt, hiszen az első félidőben 62%-ban volt a hazaiaknál a labda. A második félidőben nem nézett ki már talán ennyire rosszul, és megindul a labdával. Ha jól látom, akkor Gyukanovics, 16-oson belül lögdösi, és egy lövés, és a rövid saroknál ott van orosz védése, de jön majd egy jobboldali szöglet a győriektől. Meglátjuk, hogy ezt mikor végzik el. Sőn Szabolt sétál oda, úgyhogy gyorsan menjünk vissza inkább addig Debrecenbe.
0: Lang tisztá.

0: Jobb oldalról egy kicsit, de majdnem szemben a kapuval, aki akarja, ellövi vagy beíveli. Hát vannak egy páran, akik ott maradnak, hogy szíves örömest vállalkoznának. Mutatja a játékvezető, hogy ő kiméri a 9 méter 15 centit, vagy valójában csak 9 lépés, meg egy kicsi, és akkor odaáll a két tabú sorfal. Kájel az egyik, aki ott van, illetve Sain a másik, aki beáll mellé. A szabadrúgás pedig az újdonsült csapatkapitány Eljunuszi végezheti el, vagy éppen López, akinek van már egy gólpassza a mérkőzés során. 84. perc, két góllal vezet a Köbenhavn a Debrecen otthonában a Konferencia Liga harmadik fordulójának első mérkőzésén. Eljunuszi veli be a 16-oson belőre, ki tudja fejelni Lang azonban oldalra, Cornéliusnál van, ő pedig engedi, hogy kimenjen, Szécs is erőlködött. Marad a 2-0 a dánok javára, Csesegi Balázs.
1: Márton fordul a középpályán, majd Stefújt játsza meg. Stefúj visszakapja a labdát Söntől, bele tud pontosan szó szerint kapálni a labdába, de így is előre kerül Tájvó révén a rigaiakhoz, de Tájvó megint szabálytalankodott. Az imént Urblik maradt lent a győri 16-os környékén, most az oldalvonal mellett Kripics, Tájvó egyelőre aprítja a győri védéket, ahogy csak bírja, de ezt a szabadrugást már el is végezte Kripics, méghozzá Stefúj futott oda, hogy kérte el tőle, a labda pedig egészen Petrásig kerül hátra, Petrás egy picit nehezebben veszi át a labdát, Tájvó már oda is oda csúszik, Petrás előrugott labdájára pedig Huszár is elindul, meg elindult Baba Musza is, Baba Musza érte el, Jurkovskis lép vissza, Baba Musza, megint Jurkovskis, a saját alapvonalukon passzolgatnak, hogy a Jurkovskis ezt megunta és előre lukta, szép pedig már a félpályán megint labdát szerez, és elindul keresztbe, megkapja tőle Stefúj, aki nagyon-nagyon furcsa helyen játszik, ahol ő nem szokott, és az látszik is a játékán, Cikéra indul el, a jobb oldalon megint Jurkovskis, ő nem tud annyira kapu felé menni, mert kifelé csavarodik a labda, alapvonalról azonban középre adhatja, érkezik azonban Stefúj, és az ő lábáról szögletre pattan az alapvonalon kívülre. Hát azért látszik már, hogy Szikéra sem gazdálkodik túl jól az erejével, hiszen elfáradt annyira, hogy lecsüccsent ott a győri ötös környékén, és egy kicsit pihen, amíg el nem végzik a hazaiak a szögletet. Nézzük, hogy ezzel mire mennek majd, Jurkovskis is biceg, a 86. percben járunk, Riga Eto 1-0, de mivel nem történik semmi, menjünk vissza Katona Lászlóhoz.
0: 5 perc a rendes játékidőből, Baldoni helyett most már Szendrei a pályán, hát jó esetben kap 10 percet, talán benne lehet még valami változtatás vagy változás lehetősége, de nem úgy néz ki azért, hogy most éppen felé mennének az indítások, mert megtartja a labdát a Köbenhavn, de mit vár az elkövetkező, mondjuk azt, hogy bő 10 perctől, Bene Ferenc?
2: Sajnos, ahogy az várható volt, a Debrecen elfáradt, és a cseréknek köszönhetően azért gyorsult a két széle, különösen Vajda jobboldali játék engem meglep, hiszen befelé tud cselezni ballal, de nem kifejezetten az az ő posztja. De alapjában a Köbenhavn átment egyfajta ilyen labdabirtokló játékba és menedzseli az eredményt.
0: A jobb oldal, vagy a bal oldalról jön be egy beadás, majdnem egy ollózó mozdulat Hajdától. Hát Zsóri Dánielt akarta egy kicsit megidézni, de ez most nem lesz valószínűleg. Hát nem, hogy szépítő gól, meg gólt, vagy éppen győztes gólt érő, azt ugye a Ferencvárosnak, Dibusznak rúgta egyébként Zsóri még egy talán 7 évvel ezelőtt, ha jól mondom, vagy csak 6 évvel ezelőtt. De hát most nem. Egyelőre csak egy szöglettel kell beérnie a hazai szurkolóknak. 87. perc, Dzsudzsák sokadik alkalommal jön be a labda középre, nem jut el Langhoz azonban, és aztán nem jó Saintól, vagy Vajdától, bocsánat, a lövés, beadás, minek nevezzük. A lényeg, kimegy a labda az alapvonalon kívülre. 4 perc a rendes játékidőből, 2 gólos a hátránya Halokinak, Csesegi Balázs.
1: Még, ami a rendes játékidőből hátra van, Badamossi is a pályán most már a hazai együttesben, aki a bajnokságban 24 forduló alatt 16-szor volt eredményes, és újabb cserék a hazai együttesnél, 2,5 perc van hátra, úgyhogy én nem is szaporítanám innen a szót, hogy menjünk vissza megint Katona Lászlóhoz.
0: 2-0 továbbra is. Szécsi jöhet a bedobással, Batik az, aki nem kéri a labdát, Szendrei ellenben még Agil is, az ő átadásával nem volt gond, csak éppen Szécsi aztán nem tudta úgy lekezelni, vagy továbbítani a labdát, hogy az a társhoz megyen. Egyunusszínál nincs nagyon annyira rossz helyen a lab,

0: de olyannyira, hogy most felvágják, de azt mutatja a játékvezető, hogy mehet tovább igazából. Lang pedig kicsit meglepő módon, vagy meglepődötten, de indítaná azt a Dzsudzsákot, aki 40 éves lesz, Lang se fiatal, ketten együtt 75 vagy 76, de lehet már lassan, inkább közelebb a 80. életévükhöz, ha összeadjuk. Nem feltétlenül a hosszú indításokkal kellett volna operálnia, akár Langnak, vagy éppen Dzsudzsáknak futnia. De egyelőre úgy néz ki, hogy a DVSC csapatkapitánya ezt a mai mérkőzést végig fogja játszani. Már egy lehetősége még van a változtatásra, ha minden igaz a Lokinak, de ezzel nem nagyon akar élni. Gert Remmel vezetőedző. Giovanninál van, 25 méterre a kaputól, laposan aztán balra teszi, López futtatja meg, aki eléri a labdát, Szécsi kiront rá, úgy azért nagy rösszel nem, López aztán végül Giovannihoz vissza, Eljunuszi jobban eltekeri fölé mellé, de meg volt a lehetőség arra, hogy akár kaput is eltalálja a norvég játékos, másfél perc van hátra a rendes játékidőből, cserélnek a kopenhágaiak, 2-0-ra vezetnek a Debrecen otthonában, Csesszegi Balázs.
1: Igazi szöglet a 90. perc közepén lassan-lassan Jurkovskis fogja elvégezni a szögletet, Tonisevsz is beállt már a hazai együtteshez, Petrás öklözi ki a labdát, és azt mutatja a játékvezető, hogy Petrással, illetve ha jól látom, akkor Sejem Bálinttal szemben is szabálytalankodtak, így aztán Győri szabadrúgással, a Győri ötösről folytatódik majd a játék. Petras ezt el is végezte, kigurította, vagy legurította Kripicsnek. Schön megpróbálna megkerülni a félpályán egy csellel Eduardot, ez nem sikerül, úgyhogy már Ulad révén jöhetnek is vissza a rigaiak, már a 16-oson belül, jajajaj, egy csel, baj van, de szerencsére fölé lőtte egy visszacselt, megcsinált ott, ha jól látom, Jurkovskis volt az, hát ő nem a legképzettebb rigai játékosok közé tartozik, aztán jól csúszott Sejem Bálint, lecsúszott az oldalvonalig gyakor, vagy az alapvonalig gyakorlatilag, és fölé rúgta a labdát, és megint cserél az Eto, jön Csorba Noel, aki a bajnokság után bemutatkozik a nemzetközi kupában is, Schön Szabolcsot vártja Csorba, úgyhogy most már nagyon-nagyon még fiatalabb az Eto, mint amivel kezdte a mérkőzést Csorba, ugye gyakorlatilag 30 percet játszott, 35-öt a Nyíregyháza ellen, volt két kulcspassza is a mérkőzésen, úgyhogy jól mutatkozott be a 2007-es baloldali védő az Eto csapatában. 4 perc a hosszabbítás, abból is már lassan 1 perc eltelt, és hát ha nincs Sejem öngólja ott rögtön a 4. percben bizony, akkor döntetlen lehetne akár a mérkőzés. Második fél időben azért Gyukánovicsnak, Schönnek is volt a lövése, Bumbának az első fél időben egy kapufája, és nagyon szépen fordult le Csorba, de aztán eladta sajnos a labdát. Csorba is sem a helyén játszik, hanem gyakorlatilag valahol a középpályán kapott a lehetőséget. Szerencsére Gyukánovic szabálytalankodott, és a szerencse ebben az, hogy ez még a rigai térfélen született, és ugyan indult Jurkovskis a labdával, de Lejbovic már lefújta azt a szabálytalanságot. Jurkovskis ezt szóvá is teszi az izraeli játékvezetőnek, de már elvégezte a szabadrúgást a hazai együttes. Baba Musa. És menjünk Katona Lászlóhoz Debrecenbe.
0: 3 perc a ráadás, és most már 3 gólos a Köbenhavn előnye. Eljunuszi egy szöglet után az ötös vonalán megtalálta Cornéliuszt, aki aztán a bal alsó sarokba csúsztatta a labdát. Ezzel nem csak a mérkőzés dőlt el, de lehet, hogy a párharc is. 92. perc, Debrecen Köbenhavn 0-2, Csesszegi Balázs. 0-3, Csesszegi Balázs.
1: 93. perc, elindul az alapvonal felé, ott ha jól látom, Ulad volt az, megtámadta őt Sejem Bálint, rárugja a labdát, és már megy is Ulad elvégezni a szögletet, mert hogy jön egy újabb szöglet a hazai csapat részéről, remélhetőleg most már azért megúszta az Eto a második félidőt kapott gól nélkül, mert ugye kapott egyet, de Diop azért elég méretes lesről indult. Nézzük Uladnak a szögletét, baloldali szögletét, sok gól pasztadott egyébként a bajnokságban is. Tovább csúsztatja azt, ha jól láttam, talán Gáló volt az, de ez semmilyen veszélyt nem jelentett az ötös sarkáról, a rövid saroknál. Valamivel több mint 1 perc van még hátra az előre jelzett 4 perc hosszabbításból. Petras az, aki kirúgja a labdát, de menjünk Debrecenbe.
0: Itt talán még egy perc lehet hátra a találkozóból. 3-0-ra vezet a Debrecen a Köbenhavn csapata ellen. Kotárszki kapus átvágja a félpályán túlra. Így már azért nagyon nehéz lesz a visszavágót illetően. Margráf Ákos nem fog pályára lépni, így aztán a debütálás lehet, hogy majd a visszavágóra marad, hiszen a dán csapat nem fog játszani bajnoki mérkőzést a hétvége folyamán. Egy szöglet még megint lesz, nem, kirúgás. Jó, akkor így talán ebből már nem fog volt szerezni a vendég együttes. Pár pillanat lehet hátra a találkozóból. Én a mondó vagyok, menjünk a Riga Eto meccsre, és majd egy tudósítással visszatérek itt a Nagyerdei stadionba. 3-0-ra vezet a Köbenhavn, Cseszeki Balázs.
1: Jön csak éppen a félpálya környékén csücsült le Décsi Ádám, méghozzá görcs miatt, de aztán szerencsére magához tért, és le is kocog, hogy ápolni lehessen, mert hogy leküdte őt a játékvezető Lejbovit, aztán visszaengedi, hát kicsit határozatlan a játékvezető is. Lejárt egyébként az előrejelzett 4 perc hosszabbítás, így aztán a félpályáról akár lehet középre is lehetne ívelni a labdát, és Tonyicevsz ez meg is teheti, de ő már a 16-os csücskénél végül. Ulad? Nem, visszateszi Tonyicevsznek a labdát. Szerintem az hosszú, igen, hosszú volt, mondom én, hogy az hosszú volt. Így van, már jelezte is az asszisztens, bár középre kanalazta még a labdát, egyébként a túloldalról Bademossi meg csúnyán mellé fejelte 3 méterről. Most már csak a játékvezető múlik, hogy mikor fújja le a találkozót. 1-0-ra vezet a Riga az Eto ellen, Sejem Bálint a 4. percen saját kapujába talált Diop jobboldali beadása után, Petrás pedig előre fogja vágni a labdát. Ez megtörtént, és itt a találkozó vége. Riga Eto 1-0. A 4. percben Diop jobboldali beadását sajnos Sejem Bálint 3 méterről a saját kapujába rúgta, és az első félidő nagy részt egyébként a Rigáé volt, de a 25. percben Bumba egy szép győri támadás végén kapufát lőtt, azzal akár egyenlíthettek is volna a győriek. Voltak lövései, de igazán komoly helyzetei nem a hazai együttesnek. A labdát többet birtokolta a Letgárda, de így sem tudtak komoly helyzetig eljutni. Petrás pedig a távolról leadott lövéseket mind hárította. A második félidőben aztán a 60. percben Diop beadása után Ramirez lövését védte Petrás. Sönnek is volt egy lövése, ezúttal orosz kapusnak kellett nagyot védenie, körülbelül 25 méterről szánta rá magát a lövésre. Sön Szabolcs a 82. percben Gyukanovics tört be a 16-oson belőle, körülbelül 11-12 méterről lőtt, a rövid saroknál azonban orosz kapus ezúttal is hárított. Így aztán az eredmény már nem változott a győrieknek, megmaradt az esélye a továbbjutásra, de az egészen biztos, hogy különösen a támadójátékban a győri mérkőzésen jövő csütörtökön ennél sokkal több kell. Győr, Riga 1-0, és akkor, ahogy Katona László ígérte, menjünk vissza Debrecenbe egy tudósítás erejéig.
0: Véget ért a találkozó, hát sok esély, már nem tudom, hogy jövő héten marad-e, mert a helyzet az, hogy a mai mérkőzésen könnyed, dán siker, Debrecen Köbenhavn 0-3, bátran kezdett a Loki, az 5. percben cibla beadása után Dénes felé pattant a labda, ki az 5-ös sarkáról egy rossz átvétel után kiszorított szögből lőhetett, Kotaszki védett. A 13. percben cibla átlövése 16 méterről a dánok kapusában akadt el, középre ment a kísérlet. Egy perccel később Zsuzsák beadását követően Batik fejjel nem ért bele a labdába, így nagy lehetőséget puskázott el a Loki. A 21. percben a felélevő dán óriás megszerezte a vezetést, López szöglete után 5 méterről fejett Pereira a kapu bal sarkába, senki sem zavarta a vendégek gólszerzőjét. Még a gól előtt Robert, valamint Král is átlövéssel próbálkozott, Andrejev védeni tudott. A 35. percben kis szögletet végeztek el a vendégek, Cornelius az alapvonalról visszafejelte a labdát, Baldoni pedig éppen Robert elé stukkolta, aki kissé balról 14 méterről jobban a bal felsőbe lő ollózó mozdulattal. A labda lepattant a földre, Long próbált fejjel menteni, de nem tudott már elég magasra ugrani. A második félidőben nem változott a játékképe, a 16-szoros dán bajnok uralta a találkozót. Náluk német Hunor nem volt a keret tagja, a friss igazolás Margráf Ákos a cserepadon kapott helyet. A 76. percben Szécsi beadása elsuhant mindenki előtt, még ugyanebben a percben Cornelius mehetett Andrejev kapus felé, kétszer is próbálkozhatott, de egyszer sem tudott túljárni a bolgár hálóőr eszén. A második félidőben nem erőltette a támadásokat a vendég együttes, a DVSC pedig fizikai erejének hiányában nem tudott kialakítani nagy lehetőséget. Igaz, a 92. percben Eljunuszi szöglete után 5 méterről a bal sarokba bólintott a horihorgas Cornelius. Folytatás jövő héten a koppenhágai Parken stadionban, Debrecen, Köbenhavn 0-3. A konferencia liga harmadik fordulójának első felvonásán nagyon magabiztos sikert adott a dán Köbenhavn együttese, a nagyerdei stadion pedig búcsúzik a szóstúdiójé.
2: Köszönjük szépen Katona Lászlónak, Bene Ferenc itt van velünk a stúdióban. Hát Feri, nincs könnyű helyzetben egyik magyar csapat sem, de Debrecen különösen nincs.
3: Igen, így van, azt kell, hogy mondjam, hogy az első mérkőzésen eldőlt a továbbjutás. A beharangozóban azért már beszéltünk róla, hogy egyértelműen a dán csapat az esélyes. Sajnos ez bebizonyosodott a 90 perc során, bár azt kell, hogy mondjam, hogy az első 15 percben a Loki jól kezdte a találkozót, tehát dominánsan futballozott, áttevődött az ellenfél térfelére a játéképe, és Gert Rembelnek a nyilatkozata jut eszembe, hiszen az Újpest ellen hasonlóan kezdte a mérkőzést a Loki, akkor gólt is tudott szerezni, de valahogy az Újpest egyenlítő gólja után körülbelül a 20. perc tájékától teljesen visszaesett a Debrecen, és nyilvánvaló, hogy azért ennek nem kondiciális okai vannak, hiszen nem 20 perces csapatról beszélünk, bár azt kell, hogy mondjam, hogy azért 90 percesről sem, enyhén szólva, hiszen az összes mérkőzésén gyakorlatilag a Loki az utolsó 20 percre elfáradt. Ennek azért lehetnek túledzettségi okai is, mert azért, ahogy nézem, 5-6 sérültből több mint a fele izomsérült a Debrecennél, tehát valami nem stimmelt a felkészülésnél, mindegy, zárója bezárva. Tehát gyakorlatilag jól kezdte a találkozót a Loki, de viszont a 21. percben egy szögletből szerzett vezetést a dán csapat, és ezután a Köbenhavn egyértelműen megfordította a játék képét, tehát sokkal jobban futballozott a Debrecen, nem jött ki a tér feléről, nem működtek a labdakihozatalok, és ugye azt szokták mondani, hogy egy gól mindig megzavarja az ellenfelet, és egy picit meghozza az önbizalmát a gólt szerző csapatnak, és pontosan így is történt. Tehát gyakorlatilag megváltott a játék képe, egyértelműen nem tudta a labdát megfelelően kihozni a Debrecen a saját tér feléről, akadozott a csapatjáték, sok volt a pontatlanság. A Köbenhavn pedig ezt nagyon jól kihasználta, és a sokadik gólhelyzetét már értékesítette Robert Réven a 35. percben, ezzel egyértelműsítve a fölényüket. Gyakorlatilag a második fölid arról szólt, hogy menedzselte ezt a 2-0-ás vezetést a dán csapat. Az volt az érzésem, hogy egy picit vissza is vettek, tehát gyakorlatilag úgy szólt a mérkőzés második fél ideje, illetve arról szólt, hogy inkább egy biztonságos labdabirtokló játék, folyamatosan egy gazdaságos futballra álltak át, nagyon-nagyon sokat birtokolták a labdát, amikor pedig nem birtokolták, akkor rendszeresen mindig 10 fővel szembe a labdával fogadták a Debrecent, és egy-egy veszélyes beadása volt a Lokinak, de nagyon-nagyon jól semlegesítette, azt kell, hogy mondjam, a dán csapata a Loki beadásait, rendkívül magas, jó fizikumú védőkkel rendelkeznek, igazából komoly sansza nem volt a Lokinak a gólszerzésre. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem dőlt volna el a 2-0-val a találkozó, vagy a továbbjutás sorsa, akkor a 91. percben Cornelius gondoskodott erről. Bosszantó, hogy ismét egy szögletből elért gólt szerzett a Köbenhavn. Hát nem azt mondom, hogy érdemtelenül, de talán a 3-0 azért egy picit túlzó a végeredmény szempontjából, de az a véleményem, hogy a mai Loki egyértelműen gyengébb játékos állomány és gyengébb csapatjátékkal rendelkezik, mint a Köbenhavn. Véleményem szerint a jobb csapat fog tovább jutni.
2: Feri, beszéljünk egy kicsit a győriek vendégszerpeléséről. Egy öngól döntött el a meccset, tehát azért a Győrnek van esélye a visszavágón.
3: Igen, kétségtelenül van esély. Nem mondom, hogy beszemenő elemzésekbe belemennék, de azért félszemmel néztem, hiszen két televízióval rendelkezünk itt a stúdióban, amelyik egyik-egyik mérkőzést adta párhuzamosan. Akkor ettől függetlenül csalódás számomra az Etónak a játéka, hiszen egyértelmű volt a Riga fölénye végig. Én úgy gondolom, hogy még a második letgól is a levegőbe lógott. Annak örülünk, hogy ezzel az 1-0-ás vereséggel és Petrás jó teljesítményének köszönhetően eséllyel lép pályára hazai pályán az Eto. Egy picit féltem a Győrt, hiszen most is a támadásból való védekezésből való átmenetek, tehát a támadás utáni védekezésből való átmenetek nem igazán működtek, veszélyesebb volt a rigai csapata az Eto kapujára, és nem igazán láttam azt a fajta mentalitást, azt a sprintben való közlekedést, azt a futball iránti alázatot az Eto játékosokban. Egyetlen örömteli dolog vagy tény az Etoval kapcsolatban, hogy több magyar fiatal is pályára lépett, nemzetközi rutint nyertek ezáltal, szokják a légkört, de sokkal több kell ahhoz, hogy egyáltalán gólt tudjon szerezni az Eto. Annak ellenére, hogy Bumba kapufájánál közel állt hozzá Győr, de nem vagyok meggyőzve erről ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy az Eto tovább tud jutni. Mondom, gyökeres változások kellenek, és sokkal, de sokkal dominánsabb és sokkal kreatívabb támadójáték, mert ezen a mérkőzésen hát nem lógott levegőbe a győri gól sajnos.
2: Feri, köszönöm szépen, nem maradunk holnap se a labdarúgás nélkül, hiszen 17:30 folytatódik a labdarúgó NB1 a harmadik fordulóval, MTK Budapest Puskás Akadémia mérkőzés, még erről mondj egy mondatot, hogy mit vársz a találkozótól.
3: Fú, hát ugye én alapjában az MTK-tól várok egy domináns játékot a szokásos játékstílusában, és egy picit már azt is várom az MTK-tól, hogy egy sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtson, mint adott esetben a tavalyi szezonban volt rájuk jellemző. A Puskás Akadémiánál ugye jól kezdték a szezont, és utána azt kell, hogy mondjam, a Kisvárd elleni vereség az, hát nem volt egy ilyen egyértelmű mérkőzés, mint ahogy a végeredmény mutatja, de egy kicsit saját magát verte meg a Puskás, tehát ott valahogy a fiatal játékosok és a rutinos játékosoknak jobban össze kell érniük csapattá, hogy eredményesek tudjanak lenni. Én MTK domináns futballt várok, és amennyiben elkapják a fonalat az MTK támadói, akkor hazai győzelmet is, de a Puskás Akadémiának a csapatjátéka egyáltalán nem működik rosszul az első két forduló alapján megítélésem szerint.
2: Benne Ferencnek köszönjük szépen, nálunk pedig jönnek a legfrissebb hírek.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Megvédtük Magyarország energiabiztonságát, írta a miniszterelnök. Megvan a köztársasági elnök választás időpontja. Enyhül a hőség, de marad a meleg idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
4: Sporthírek.
5: Holnaptól nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk, és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Előzőleg a miniszterelnök azt is bejelentette, hogy estére tovább emelkedett Paksnál a Duna víz szintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9:40-kor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. Elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, épp úgy, mint a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult, tette hozzá a kormány szóvivő. Ismét közlekedhetnek a vonatok Városföld és Kiskunfélegyháza között. A szegedi fővonalon éjszakáig helyreállhat a menetrend, közölte a MÁV Informa honlapján. A vasút mellett már eloltották a lángokat. A tűz körülbelül 110 hektárnyi területet érint. Jelenleg 23 egység dolgozik a lángok megfékezésén. Elhúzódó munkálatokra kell számítani.
4: Közlekedés.
5: Útszűkület lassítja a forgalmat Budapesten a Margit körúton, mindkét irányban a Széna tér után. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
4: Időjárás.
5: Holnap is sok napsütés várható, de főként délután lesznek erősen felhős időszakok, és elsősorban keleten záporok, zivatarok is. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Következik itt a Körkapcsolásban a lapszemle Szűcs Miklóssal, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjével.
2: Szép estét kívánok! Természetesen a Nemzeti Sport csütörtöki számában részletesen foglalkozunk a Ferencváros kupa mérkőzésével. Képben, szóban és videóban is megmutatjuk majd, mi történt az Üllői úton. Gyerekként 160 kilométert utazott Dortmundban, majd onnan haza, hogy futballozhasson a Borussia csapatában, egy kisváros csapatában, a Bünden SV-ban játszott, ott figyeltek fel rá a Dortmund képviselői, meghívták próbajátékra, leigazolták, igaz, a felnőtt csapatban már nem jutott igazándiból szóhoz. Akiről szó van, az Újpest korábbi német utánpótlás válogatottja, a tókai felnőtt válogatott Etienne Amenidó, aki pillanatnyilag az Újpest játékosa, és már gólt is szerzett Lilafehérben. Elmondja azt is, hogy Budapestre szerződésében természetesen nagy szerepe volt Dárdai Pálnak. Megnéztük, hogy hogy zajlott a Villarreal együttesében Gulácsi Péter első meccse, ugye egy felkészülési mérkőzés volt, a Levantével játszott a Villarreal, és a magyar kapus 90 percet védett, rajta kívül csak egy mezőny játékos volt, aki végigjátszotta a meccset. Mindent elmond Gulácsi teljesítménye, hogy a Marca szerint zseniális védésekkel jelezte érkezését. És hogy ne csak futballról essék szó, interjút adott lapunknak Elek Gábor, a bajnoki negyedik Esztergom női kézilabda csapatának edzője. Mi beszélt többek között arról, hogy miképp lehet pótolni a visszavonuló Szucsánszki Zitát majd. Aztán arról is szót ejtett, hogy bizony úgy érzi, nehéz helyzetben vannak az élvonal klubjai, és nem merne ráfogadni, hogy minden csapat be tudja majd fejezni a bajnokságot, minden olyan csapat, amelyik elkezdi az NB1-et. És végül egy kis kosárlabda, Ruják András 38 évesen visszatért Sopronba, már játszott az SKC csapatában 9 évvel ezelőtt, legutóbb Oroszlányban töltött el 5 idényt, mesél erről az időszakról is, illetve arról, hogy Sopronban már idősebb játékosként lesz majd a kerettagja, mint a csapat edzője Baksa Szabolcs, hogy mi minden mentori szerep vár rá, ezt is elmondja a Nemzeti Sport csütörtöki számában Ruják András.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: fuvarvár.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
2: Napra pontosan 10 éve 2 aranyérmet ünnepelt Magyarország a riói olimpián, de számos más siker is született augusztus 6-án. Ezekről Szilágyi Dóra készített összeállítást. Kedves hallgatók, Szilágyi Dóra összeállítását hallgathatták meg.
3: Olimpiai bajnok, 100 emese!
4: Olimpiai bajnok, hosszú katinka, 4-26-36, fergeteges új világcsúcs!
5: 10 évvel ezelőtt ezen a napon 2 olimpiai aranyérmet is ünnepelhettünk. 100 emese a riói olimpia legelső napján 2016. augusztus 6-án hozta el Magyarország első aranyát párbajtőrben. Az út a döntőig sem volt egyszerű. A legjobb 32 között az észt Julia Beljajevát kellett legyőznie, aki 4-1-es hátrányból fordítva végül 15-11-re kapott ki. Majd a negyed döntőben 15-4-re verte a japán Sato Nozomit, az elődöntőben pedig 10-6-ra a francia Laurent Rembit. Ezt követően a világbajnok olasz Rossella Fiamingóval szemben vívott. A rendkívül idegörlő asszót idézzük fel Gulyás László közvetítésében.

0: Egy kis cibés lesz mosoly, amit egész nap látunk, és százszemesre fönn az emelt fáston, 8000 néző előtt Rio de Janeiroban a női párbajtő döntő egyik résztvevője. A másik oldalon pedig Flamingo, az olaszok kétszeres világbajnoka. A cseppet sem könnyű történet, de hát az is már egy nagyszerű eredmény, hogy Emese eljutott az olimpiai döntőig. És ugye, amit még Kalapos Mihály is említett, hogy Kulcsár Győző, a mester azt mondta, hogy neki van egy tanítványa, akivel mindenféleképpen nagy versenyt akar nyeretni. Hát itt van százszemesek, Kulcsár Győző 75 évesen ott ül, egyelőre még csak áll a sarkon a pást végén, hogy Emesét majd aztán instruálja. Emese ugyanolyan könnyedén, és a mester ajkán is ott a mosoly, meg aztán mindenhol mosoly természetesen, és az olaszok oda mennek Kulcsár Győzőhöz, aki a rossz oldalra ment, majd megbotlik egy pillanatra, és helyet cserél a két mester, a két szakvezető. Kérem szépen, Flamingo a pillanatnyi világranglistán a negyedik, százszemese pedig a hetedik. Közöttük összesen 18 pont van csak, vagyis többé-kevésbé egyforma esztendőt mondhatnak magukénak. Százszemese soha ilyen jól olimpián még nem szerepelt. Eddig világbajnoki bronzérem a legjobbja, ezt most már minden körülmények között fölülmúlja, csak hát mennyire múlja fölül, eggyel vagy kettővel, ez a nagy kérdés. Százszemese nekem baloldalt, az olasz pedig, aki kifejezetten jól vívott egyébként, különösen Sun ellen az utolsó három percben, pedig a másik oldalon van. Flamingo a Sun ellen hosszabbításban nyert 12-11-re, míg százszemese 10-6-ra győzött a francia Rembli ellen, aki végül is a negyedik helyen végzett, mert a kisdöntőben 15-13-ra kikapott a kínai Suntól. És most már nincs tovább, kezdődik a döntő. Mind a ketten egészen mély vívó állásban, és az szinte biztos, hogy egyik sem mer majd kockázatni, egyik sem kezd el rohanni. És halálos csönd, 8000 néző csak a levegőt veszi, meg nem szólal. Az persze egy más kérdés, hogy majd egy-egy tusnál kinek jut majd nagyobb hangerő, kit tapsolnak jobban. Az biztos, hogy a dél-amerikaiakat, a brazilok minden tekintetben megtapsolták, tehát már említettem a felvonuláskor tegnap a megnyitó során. Tengekötések, csukló, szúrás, kísérletek mind a két oldalról. Mindenféle érzelem nélkül 40 másodperc eltelik, és semmi, de semmi nem történik. Megint mind a kettő megpróbálja eltalálni a másiknak az alkarját, az olasz szúrását védte Emese kosára, Emese már a két méteres vonalon belül van. De előre kell jönni, de sajnos, amikor elindul Emese előre, akkor az olasz eltalálja. 1-0 Flamingo javára az olimpiai döntőben. Ez az első döntő, amelyben magyar szerepel itt Rióban. És hát ugye emlékszünk tavaly Szilágyi Áronra. Na, nem előre szaladni, nem előre szaladni. Egy perc eltelt az asszóból. Egy nullás olasz vezetéssel. Emese megint egy kicsit előrébb, és aztán nem csak egy előrébb, egészen előrébb képes kiegyenlíteni. Kulcsár Győző meg ráborint. Ugye megmondtam, hogy ezt kell csinálni. De aztán Emese pedig fölülről indul, és cipőt, lábat talál, lábat szúr, 6-5-re jön föl. Emese lépett előre 2-t, aztán az olasz megint ott a kosár környékén matat, majd fegyverről próbál, a pengéről próbál indítani, együttes. 7-6. Ajajajajajajajaj. Ezt nagyon szépen csinálta, fene vigye el. 8-6. Penge kötések, és az olasz támad és talál. A védés után egy szép visszaszúrás volt. Százszemese 10-6-as vesztésre a Flamingo ellen, és aztán 11-7. Az olasz kis apró együttesekkel most már akár be is sétálhat az olimpiai bajnoki aranyérembe. Becsülje mondás volt ez így. Marad továbbra is, marad a négy különbség. Gyerünk, Emese! Pici kockáztatás, legfeljebb nem sikerül. De a fák állva hallak meg. Ezt tudjuk, az olasz támadása után a visszatámadás rövid volt Emese részéről, és ott a második támadása is rövid. Emese próbálgatná szorítani lefelé az olaszt, aki 2-t lép hátra, a visszaszúrás rövid, óriási idegi csata, és aztán Emese oda talál. 11-8. Kulcsár Győző kiabál be, Emese nagyon szépen talál, ott a jobb áll fölött, vagy alatt egy picit. 1 perc 53 másodperc ebből a harmadból. Nemesének muszáj előre menni, előre kell, hogy menjen. És aztán olyannyira megy előre, hogy egy apró lehelet finom találattal 11-9-re följön. Olyan találat, hogy az olasz is nem akarja elhinni. Alulról szúrja meg a könyökét. Remek, remek technikai megoldás. Ettől már csak óvatosabb lesz Fiamingó is. És Emesének talán visszajön az a picit megingott önbizalma. 11-8, 11-7 után, de mennyire visszajön? 11-10. Megy ám ez. Egy pillanatnyi megingás, és aztán megint szoros az olimpiai bajnoki döntő. Legyen még szorosabb, legyen sokkal, de sokkal szorosabb. Aztán amikor Emes egy picit előrehajol, az olasz elindul, aztán megállnak mind a ketten ott a felező vonal tájékán. Emes elép előre, gyönyörűen védte most az orosz karszúrását, szándékát, meghiúsította. Megint csak Emese megy előre, megelő is az olasz támad, és visszaszúr. 12-10, nagy kár volt érte. Kulcsár győzés mutatja, hogy ezt ne csináld, ezt nem szabad. Mondjuk szépen zárta ki egyébként Emese fegyverét az olasz, és ebből rögtön vállon is szúrja. 12-10. Gyerünk, Emesém, gyerünk egy picit még előre. Nem föladni egyetlen pillanatra se, persze ezen a napon egyszer sem adta föl. Emese a felező vonalnál, az olasz hátrébb egy kicsit, ő az, aki most magabiztosabb, és akár együttesekkel is, vagy az imént már említettem, akár célba is érhet, vagy érhetne. Emese szúrása rövid, az olasz is rövid. Fölhördül 8000 ember a látottak alapján. Remek döntő egyébként. Két remek formában lévő versenyző közül Emese nem ájba. Nem ájba, 12-11. Ó, a mindenség itt neki. Az olasz már föladta és megkéri a zsűri elnököt, hogy legyen szíves, nézze meg a videót. Hát nem nagyon szoktak ilyenkor ebben az esetben visszavonni tust. Az olasz már kifordult, és Emese nem érte még a nadrágja másik vége, vagy oldala, Fiamingó nadrágja a pástot. Akkor szúlt bele. Na, most jön vissza a zsűri elnök. 12-11. Tehát érvényes volt ez a tuss, ez a találat. 52 másodperccel a második harmad vége előtt. Jön előre megint az olasz, támad. Emese megfogja, megállítja, és aztán ő lépett előre kettőt, majd megáll ő is. Mind a ketten keményen előrehajolva, igen nagy koncentrációval. Emesém egy picit figyelve, még jobban nem sikerül megszúrni ezúttal földülről a kart. Az olasznak úgysem, ugyancsak. Megint középen, egy picit az olasz már átlépi a felező vonalat. Emese szorul egy kicsit lefelé, de nagyon óvatosan mind a kettő. Itt már egyik sem mer kockáztatni. Jön megint előre az olasz, a támadását hárítja. Egy remek penge mozdulattal, egy remek kar mozdulattal. Szálszemese most megállnak mind a ketten. 10 másodperccel a harmad vége előtt. 12-11-es olasz vezetésnél következik az 1 perc szünet, amely alatt remélem Kulcsár győző olyan tanácsot is tud adni, amit egyrészt százszemesen megfogad, másrészt pedig kifejezetten hatásos lesz. A győző mozdulataiból, bocsánat, hogy ezt mondom, de elég régóta ismerjük egymást, tehát nyugodtan mondhatom keresztnéven. Kiolvasom azt, hogy megmondtam, hogy mit csinálj, legyél határozottabb, meg tudod csinálni, és amit egyébként Emese a mai napon művelt, az mind-mind ezt támasztja alá, hogy igenis százszemese képes arra, hogy ezt megcsinálja. Hiszen csak 12-11-es vesztésre áll a döntőben. Az olasz egyetlen egyszer volt csak hátrányban, vezetett már hárommal is, és Emese minden alkalommal közelebb került, és most igen pici a különbség. Persze az olasznak csak 3, Emesének pedig 4 tus kellene bevinnie. Sikerül-e? És nem, most is mosolyog, az önbizalom megvan, az a pici erő, az a pici feszültség, az a pici ideg még legyen meg, az a koncentrálás, az a koncentráció, az akarat, még jobban koncentrálódjon, még jobban legyen a miénk, hogy aztán nagyon-nagyon örülhessünk. Örülünk persze már így is az ezüstnek, a jelenlegi állás szerinti ezüstnek. 12-11, továbbra is, elől a hegy, és Emese szorítgatja lefelé az olaszt. lehet ebbe közbeszúrni. Az olasz most kilépett onnan a két méteres vonalról, Emese nem tudja megszúrni a könyökét. Előre hajolva Sanz Emese, az olasz úgy szintén előre hajolva. Körülbelül egyforma magasak, hú, egy pillanatra kimaradt a helyzet az olasz oldaláról. Aztán nagyon-nagyon azon vannak, hogy eztán nagyon-nagyon azon vannak, különösen Emese, hogy kiegyenlítsen, az olasz pedig vezetés szerezzen. 12-12, 32 másodperc kellett ahhoz Sanz Emesének itt a harmadik menetben, hogy teljesen szorossá tegye az olimpiai bajnoki döntőt. Teljesen szorossá teszi, nekünk pedig egyre szorosabb lesz a gyomrunk, egyre jobban rázza az embert a hideg, és egyre jobban szeretné, hogy Sanz Emese olimpiai bajnok legyen. 12-12, középen megint Emese lépett előre egy kicsit, aztán az olasz visszaveszi ezt a tempót, majd Emese szúrása rövid, az olaszé, aztán Emese a visszaszúrásban vezetés szerez, 13-12. Gyerünk, gyerünk, gyerünk, megmondtam, de nagyon vigyáz arra, amit mondtam, ezt most hallottam. Ezt hallottam, remek védés után egy nagyszerű szúrás, a térdét találja. 13-12. Egyetlen gyönyörű találat, itt most Emese egy együttessel, még minden meg lehet. Legalábbis nyugalmat adhatna. Az olasz támadása rövid, Emesé úgy szintén. Két nagyszerű vívónő, egy remek csata. Az utolsó ezen alapon a női párbajtőr versenyben. Emese lép előre, az olasz hátrál, abonnan már visszafelé kell, hogy jöjjön, és Emese csukron szúrja, 14-12-re vezet. Most már kockáztatnia kell Fiamingónak, a világbajnoknak. Emese kényszerítsd abba, hogy egy együttes legyen, és aztán lehet földobni Sanz Emesét. Egyelőre még nagyon messze persze, rettentően nehéz, 14-12, és ha lehet, akkor most még izgalmasabb, még nehezebb a dolog. Ott most nagyon figyelni, óvatosan, de ugyanakkor koncentrálta. Jó van, Emese, ez eddig megy, 14-12. Elszorul a levegő, együttes találat, olimpiai bajnok, Sanz Emese, olimpiai bajnok, kérem, még ő sem akarja elhinni. Emese, szeretettel gratulálok, gratulálunk, Sanz Emese, olimpiai bajnok, és oda megy kulcsárgyőző, átöleli, mind a ketten megérdemlik, de mi is megérdemeljük, izgultunk érte, drukkoltunk neki. És köszönjük szépen ezt a nagyszerű teljesítményt. És a könnyeket is megértük, és oda megy az olaszok mestere, ő is gratulál, átöleli győző több mint negyedtől 15 éven keresztül. Olaszországban dolgozott, és Emese most már sír az örömkönnyei. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és sok-sok szeretettel gratulálunk.
1: Melyik volt a legmelegebb pillanat ezen alapon?
2: Hát igazából a döntő szerintem, mert az olasz lányal azért elég negatív volt eddig a mérlegem, és az eleje sem úgy alakult, ahogy szerettem volna, de végig hittem benne, hogy ez egy jó nap, és jó befejezés kell hozzá.
1: Én meg azt láttam, hogy végig mosolyogtál, tele voltál önbizalommal. Hogy sikerült ennyire, most már mondhatom, 20 év után megváltozni?
2: Annyira jól sikerült a felkészülés, és annyira pozitív emberek voltak végig körülöttem, akik hittek bennem végig, hogy ők adták nekem ezt a plusz energiát.
1: Kulcsárgyőzővel a viszonyatok az tökéletes. Változott valamit pozitív irányban most az utóbbi két hónapban?
2: Hát ha lehet mondani, még jobb lett, tehát tényleg nagyon, nagyon jó munkát végeztünk el együtt, főleg ugye az EB előtt és az EB után nagyon-nagyon kemény edzőtáboraink voltak, és mindegyik nagyon-nagyon jól sikerült, és szerencsére meg is tett az eredménye.
1: Mitől lettél sokkal türelmesebb, mint voltál korábban?
2: Hát korral jár, nem tudom, benőtt a fejem lágya.
3: Ez volt Sanz első olimpiai érme 4 próbálkozás után, miután korábban 5 európa és világbajnoki bronzérmet szerzett egyéniben. A győzelem különösen nagy elégtételt jelentett neki, mert 2010-ben egy világbajnoki döntőt is elveszített. Sanz aranya volt a magyar vívósport 36. és a női párbajtőr szakákban a 3. olimpiai bajnoki cím.

Ugyanezen a nyitónapon, néhány órával később, Hosszú Katinka is aranyérmet szerzett 400 méter vegyes úszásban, mégpedig világcsúccsal. Ez volt élete első olimpiai érme, negyedik olimpiáján. Hosszú fantasztikus úszását Novotny Zoltán közvetítésében élhetjük újra.

0: és ebben a pillanatban elkezdődik a 400 méteres vegyes úszás csatája küzdelme. A legjobban Belmonte rajtolt hosszú Katinka rajtja aránylag jónak mondható, és amikor a 25 métert elérik, akkor már hosszú Katinka az élen, ugyan a 8-ason nagyon keményen jön overholt a kanadai versenyző is, de hát ez csak szalmalánk vagy pillanatnyi. Hosszú Katinka már az első 50 méteren meg akarja mutatni, hogy ő ebben a számban a legjobb, a forduló neki sikerül természetesen a legjobban. Ő éri el elsőként a falat, és Shimizu ott fönn az egyes pályán, a surranókra kell figyelni a második, de Shimizu az előfutamban is rajta volt pillangóban Hosszú Katinkán. Hosszú Katinka lassanként a mellette úszókkal szemben majdnem egy testhossz előnyre tesz szert, de kinn az egyes pályán Shimizut mondjuk egy fél testtel előzi meg. Elegáns, kiemelkedő, jó ritmusú, magabiztos és megbízható egyelőre Hosszú Katinka úszása. Eléri a 100 méternél a falat, természetesen ő fordul elsőnek, a második változatlanul Shimizu, az előny pedig több mint egy másodperc. Következik a második úszás, nem a pillangó, után a hátúszás. Esztétikus Hosszú Katinka mozgása, szinte a vízen jár, ahogy fönn kiemeli a felső testét, a lábtempóval rásegít erre, és most már Shimizut lerázta, most már több mint egy testhosszal vezet a többiek előtt. Egyelőre Dirado, Maya Dirado a hármas pályán az amerikai jön föl. Madeleine egyébként a tisztességes neve. Azért hívják Mayának, mert a testvérei a Madeleine-t nem tudták kimondani. 150-nél is hosszú fordul az elsőnek. Ezt most már nyugodtan mondhatom. A kérdés a pillanatban az, hogy mekkora lesz ez a különbség. A delfinezés után átvált most már a rendes, szabályos, tiszta átúszó tempókra. Hosszú Katinka az előnye már másfél testhoz. Egerszegi Krisztinától, a példaképtől láttunk annak idején ilyen határozott, ilyen esztétikus, ilyen szép, ilyen szemet gyönyörkedtető, ilyen eredményes úszás, mint Hosszú Katinkától. A harmadik úszás nem következik, ami hát hajszállal azt mondom, hogy a gyengébb száma a mellúszás, itt esetleg rájöhet valaki, kérdés, hogy ki. Minden esetre nagyon-nagyon biztosan fordul elsőként Hosszú Katinka messze-messze a világcsúcson kívül, bármint a részidőn kívül, hát a közönség ettől jön lázba, mert úgy érzi, hogy világcsúcsot láthat, tapasztalhat, de itt intek mindenkit, hogy ahhoz, hogy világcsúcsot ússzon Hosszú Katinka, ahhoz az első három úszásnemben kell fantasztikusat nyújtani, mert a világcsúcs tartó a kínai Yeshiben férfiakhoz hasonló eredményt ért el az utolsó százon Londonban 4 éve a 400 vegyesen, úgyhogy a világcsúcs részidőnek úgy körülbelül 370-nél is meg kell lenni, hogy meglegyen 400-nál. Hosszú Katinka előnye tetemes. Mellúszás következik, a mellúszás nagyon jó, nagyon szép, nagyon tetszetős. Amikor hosszan elnyúlik a test előre, akkor meghúzza szépen, majd amikor visszateszi a test mellé, akkor egy kereszt alakot formál. Kereszt, húz, lábtempó, húz, kereszt, hosszú előnye közel három testhoz, és Dirado jön rá erőteljesen, vagy jönne erőteljesen, de Katinka tartja ezt az előnyt, tartja a különbséget. És nem csak ő, hanem még ketten a világcsúcs időn belül úsznak Hosszú Katinka előnye, mint egy három testhoz, és most következik a gyorsúszás. Azt már a délelőtti előfutamban is elmondtam, hogy ha Hosszú Katinka a gyorsra elsőnek fordul, akkor befoghatatlannak látszik. És 3:24:50 még mindig a világcsúcs részidőn belül. A közönség hangja fölerősödik, még 75 méter van hátra a versenyből. Megszorítani, megszorongatni senki nem tudja Hosszú Katinkát. Itt most csak gyönyörködni lehet az úszásában. Szurkolni neki, örülni neki, tapsolni neki, a mennybe menni. 350 méter forduló, a részidőt nézzük, 3:55:68. A világcsúcs csík még csak most éri el a falat, de aztán rohamosan jön rá Hosszú Katinkára. Yeshiben célelmeteset úszott annak idején Londonban. Hosszú és a verseny a világcsúccsal, most már nem a többiekkel. Kit érdekel, hogy Dirado lesz-e a második, vagy Belmonte a negyedik, vagy éppen a hatos pályán úszó Hannah Miley a harmadik. Hosszú Katinka az utolsó méterekre fáradni látszik, de meg lesz ez a világcsúcs is. Megvan a győzelem, megvan a világcsúcs. Első olimpiai bajnok Hosszú Katinka. 4:26:36 fergeteges új világcsúcs. Több mint 2 másodpercet javított ezen a világcsúcson Hosszú Katinka. 4:26:36, és nem illik ilyet mondani. Hosszú Katinka itt most tulajdonképpen nem Wilmottal, nem Simizuval, nem Dirádóval, nem Belmonte Garciával, nem Miley-val, nem Beizellel, nem Overholttal versenyzett, nem a világgal versenyzett, önmagával versenyzett, és a világ csúccsal versenyzett, és legyőzte, és fényesen legyőzte, és fantasztikusan legyőzte. Hát a kis magyar tábor természetesen lelkes, Katinka kiül, és hihetetlen komolysággal emeli föl a karját, csap a levegőbe. Ezt igen, ezt én csináltam, ezt megcsináltam, és most igazi hosszú Katinka. Amikor megvoltak a, majdnem azt mondom, hogy teátrális jelenetek, amikor kijön a dac, a dű, a bizonyítás, a siker, és utána az öröm, a mosoly, a megelégedés. 400 gyors, jelentem hosszú Katinka, megkezdte a versenyzést a Rio de Janeiro-i olimpián.
1: Csodálatos, gratulálok, sokkoltad a világot, örömet szereztél egy nemzetnek, de te vagy a legboldogabb?
2: Azt hiszem, igen. Hihetetlen, mert annyira úgy jöttem minden Rióba, hogy azt szeretném csinálni, amit csináltam az elmúlt 4 évben, élvezni azt, hogy versenyzem és hogy úszom. Akkor beértem, akkor nem is felejtettem, hogy olimpián vagyok. Nem tudom, nem láttam, nem néztem még vissza a versenyt, de szerintem az látszott, hogy egy kicsit össze voltam zavarodva. Valóban sikerült, nagyon úgy úsztam, hogy nem éreztem semmilyen terhet, és élveztem magát a versenyt, úgyhogy hihetetlen, hogy ilyenkor jön ki az, ami benne van az emberben.

A 400 vegyesen szerzett arannyal Hosszú Katinka lett mindaz 5 vegyes úszó világrekord egyidejű birtokosa a 100, 200 és 400 méteres távokon. Ezt követően még két egyéni arany és egy ezüstéremmel zárta az olimpiát. Hosszú aranya volt Magyarország 170. a magyar úszósportnak pedig a 26. olimpiai bajnoki címe, és a nap második magyar aranyérme Szász Emese után.

évvel ezelőtt ezen a napon az ötösázó Kovács Sarolta az ötkarikás játékokon a harmadik olimpiáján szerezte meg pályafutása első ötkarikás érmét, mégpedig bronzérmét, miután Londonban 33. Rióban pedig 16. lett. A versenyt a harmadik helyen kezdte el az utolsó kombinált számban. Ezt a versenyt Cseszregi Balázs közvetítette.

0: borzalmasan jól futnak. Borzalmasan jól futnak. Közben nézem, hogy hol lehet most Gulyás Michel egyelőre. Most halad el, ugye itt megint a félkörnél. French most érkezik oda, Kovács Saci is, a 412 másodperc a hátránya, Sotero már megint ott liheg a nyakán 4 másodperccel csak Kovács sarolta mögött, de úgy tűnik, hogy Batasovát tudja tartani. Nem baj egyébként, mert ha így lőnek, akkor el fog fáradni. Ha így lő Sotero továbbiakban, akkor el fog fáradni. Kéti Frenchel egész egyszerűen nem kell törődni. Nézem az összetettet, Asadaus Kátya feljött a 7. helyre, Klüvel pedig a 6. helyen van már, amilyen rosszul kezdték ezt az egész napot, illetve a tegnapi vívást, ahhoz képest nagyon-nagyon jól állnak, és hát nagyon jól jönnek fel, lehet, hogy a végén még rájuk is oda kell figyelni. Szabad szemmel próbálom keresni, hogy hol tartanak most a magyar lányok. A 2000 méternél volt ugye 753-16 French eredménye, 3002-t futnak. És most jön Kéti French, nagyon nagy az előnye. Sotero nem tudja egyelőre utolérni Kovács Saroltát, de az az igazság, hogy korábban azért ugyanígy itt a célegyenesben érte utol. Itt most nagy hajrá lesz. Szerintem Kovács Saci nem nagyon akarja kiadni a kezéből már ezt az érmet, amit egyelőre nagyon-nagyon ott tart. Gyerünk Saci, egy körre van már csak hátra a britnek. És ő már lő, és megint a célvonalon áthaladva megint Sotero az, aki a második helyen jön, de nagyon-nagyon közel van hozzá Kovács Sarolta. Úgyhogy nagyon-nagyon jól állunk egyelőre. Batasova nem tud hozzájuk felzárkózni futásban. Ami nagyobb baj, hogy Asadaus Kátya eszméletlenül fut. Közben French elindult az utolsó futásra. És nézzük Kovácsot. Kovács egyelőre most ő is hibázik, aztán megvan. Másodjára is hibázik, de megvan a második lövés, és Sotero vagy lassabban is lő, és rosszabbul is lő Sacinál. Megvan a negyedik találat. És most elindul Saci 12 másodperc hátránnyal. Második helyen van. Asadaus Kátya is fut, mint a villám. Óriási tempót diktál a 2012-es olimpiai bajnok litván Asadaus Kátya. Úristen, micsoda verseny lesz ez itt a végén. Micsoda verseny lesz. Jó lenne már pontosan látni, hogy hogy állunk.
1: Asadaus Kátya jön, Lohol Saci után, megy Saci is, amennyire
0: nagyon megkergeti Saci, és elindult Sotero is, most nagyobb azért a hátránya, mint Sacinak. Közben Kéti French megérkezik 2600 méterhez, 2400 méterhez, bocsánat, vagy már számolni se tudok, 2800 méterhez természetesen. Ami biztosnak tűnik, hogy Kéti French megnyerte az olimpiát, és úgy tűnik, hogy Kovács Sarolta a bronzéremre van reális esélye, ő is elhaladott 2800 méternél, hiszen mögötte ott van Sotero, de Sotero is óriási tempóban jön. Nagy izgalom lesz itt a végén. Kéti French lassan-lassan már befordul, szinte már a célegyenese, nem azért még nem. Ő egyelőre most megy fel majd nem sokára az emelkedőre, a dobogóra. Körülbelül 20-22 másodperc előnye van a litvánnal szemben, és nagyjából egy olyan 25-26 másodperc Sacival szemben. Sotero közelít, megint itt a végén fogja utolérni Kovács Saroltát. Az a kérdés, hogy harmadik vagy negyedik hely lesz. Jön Kéti French. Lassan már leközöz versenyzőket, úgy fut Asadaus Kátya, mint a nyúl megy utána egyébként, de nagyon nagy a hátránya. Jön Kéti French, és övé az olimpiai bajnoki cím, és gyerünk, Saci, gyerünk, meg lehet a bronz. Sotero nagy hátrányban, Asadaus Kátya a második helyen van, őt nem lehet utolérni, de az a harmadik hely az meg lehet Kovács Saroltának. Elképesztő, amilyen éven van túl Kovács Sarolta. Asadaus Kátya második, Kovács Sarolta pedig a harmadik, hihetetlen.

0: Még néhány hónappal korábban, márciusban térdműtéten esett át. Majd kiderült, hogy nem kapott vérhígítót, ami trombózist okozott a lábában, súlyos fájdalmakkal. A helyzet olyan bizonytalan volt, hogy az olimpiai indulása, sőt a sportkarrierje is veszélybe került. Pataki Gábor ugyanazon a napon, 2021. augusztus 6-án szerzett bronzérmet karatéban a 75 kg-os kumite versenyszámban a tókiói olimpián. Ez volt a sportág debütálása az ötkarikás játékokon, így Háspataki Magyarország első karate olimpiai érmét nyerte. Az elődöntőben a legendás azeri Rafael Agaev volt az ellenfele. A küzdelmet Szabó Szilárd közvetítette.
1: Az azeri lendül előre most, de Gábor kivédekezi, elhajol az ütés elől, nincs érvényes támadás. Másfél perc van hátra, és az azeri talál, most úgy érzem, megint egy lyukó lesz az övé, az egy pontot ér, szerintem én úgy láttam, hogy kézzel támad, és sajnos az, hogy én hogy látom, az egy dolog, de a négy zászlóbíróból mind a négy úgy látta, hogy a lyukó adható az azerinek, és természetesen a vezető bíró is erre rábólint. 4-0 Agaev javára, 1 perc 34 másodperccel a vége előtt. Maga az, hogy 4-0, az nem egy ledolgozhatatlan hátrány, de az, hogy Agaev mekkora klasszis és milyen remekül karatézik ezen a mérkőzésen is, ez sajnos sok reménnyel vagy túlzott optimizmussal nem tölthet el minket, de persze az ember reménykedik, és főleg nagyon-nagyon szurkol Háspataki Gábornak, aki már bronzérmes, és most rugott egyet testre, ez akár egy vazari is lehetne, egy zászlós bírót látok, ő neki nem mozdul a zászlója, vagyis nem adják meg, ugyanakkor videózás következik, ezt valószínűleg Fischer Mihály, Gábor edzője kérte ki, így is van, az AO kérte a videózást, az AO az pedig a kék sarok, hogyha úgy tetszik, egy box kifejezéssel élve, és az AKA az pedig a piros. Az AO egyébként, hogyha valóban az AO kérte, akkor itt most az azeriek kérték a challenge-et, vagyis a videózást, valószínűleg valami mást is láthattak, akár egy érvényes rugást az azeritől. Nincs kizárva, hogy elérte Háspataki Gábort, elképzelhető. A tudásbeli különbség egyelőre kijön kettejük között, egy négyszeres világbajnok a magyar ellenfele. Nagyon sok a videózás is, ráadásul nagyon sokat szabódnak, rágódnak minden egyes végső döntés előtt. Ott a zsűritagok, de most már a vazarit vagy megadják, vagy nem adják meg. Megadják a vazarit, 6-0. A rugás valóban érvényes volt, eltalálta a hasfalát, hasát. Háspataki Gábornak ezáltal 6-0-ra vezet az azeri Agaev Háspataki ellen, és Háspataki is, mert ők is kértek challenge-et egy ugyancsak vazarira, egy rugásra, de ezt viszont nem adták meg, visszautasították, tehát Gábor nem kapott két pontot. 6-0 éppen ezért az állás. 8-nál egyébként technikai különbség van, és véget ér a mérkőzés. Most viszont Gábor földre viszi, de nem szabályosan Agaevet. Úgyhogy megint álló helyzetben folytathatják 54 másodperccel a vége előtt. 6-0, és az első pont előnye a Szensúly is Agaevnél, ami azt jelenti, hogy két ippon kellene Gábortól, és még egy. Hát legalább az, hogy az utolsó 15 másodpercben Agaevtől elvegyék ezt az első pont előnyt, mondjuk egy passzivitás miatt. Ehelyett most Gábor megkapja a második kettes kategóriájú intést, és most majdnem elérte lábbal egy vazari értékű támadással, lábtechnikával Gábor Agaevet, de csak majdnem, a majdnemre viszont egyáltalán nem jár pontszám. 37 másodperc, és egy ütés, ami szintén elhajol előle, Agaev nem éri el, és aztán Gábor pedig kidobja a tatamit, amiről Agaevet, de mondhatnám azt nyugodtan, hogy Agaev az, aki ki akar repülni a tatamiról. Itt nem volt érvényes támadás, nem volt értékelhető ütés vagy rugás, sőt még a végén Gábor kapja meg a harmadik kettes kategóriás figyelmeztetést, ami azt jelenti, hogy több ilyen már nem lehet, mert akkor leléptetik. Jelen állás szerint ez most mindegy is lenne, 6-0 az azerinek 27 másodperccel a vége előtt. Gábor megy előre, természetesen egy kicsit megkergeti Agájevet, Agájev pedig most a sarokba szorulva is ellentámadásba megy át, és aztán egy gyukóértékű ütést elhelyez a felső testén Hatszpataki Gábornak. Vagyis, hogyha én jól láttam ezt, akkor ez a 6-0 ez már pillanatokon belül 7-0 lesz. Mutatják a játékvezetők, a zászlós bírók a négy sarokban, mind a négy úgy látta, hogy ez egy gyukó volt. Nincs vita, mondanám némi öniróniával, hogyha én észreveszem, akkor persze, hogy a sarokbírók is észreveszik. 7-0, 14 másodperc van hátra, ez a Sipszó 15 másodpercet jelentette. Azért ne legyen meg a 8 közte. Gábor, próbáljuk meg egy akciót, vagy próbáljuk meg így befejezni. A végén még megy Gábor, egy lyukóértékűt, egy ütést megpróbált elhelyezni a Gajev testén. Nem sikerül, nyújtja a kezét a magyar, összeülelkeznek. Bronzérmes Hatszpataki Gábor a tokiói olimpián, 7-0 végeredmény, nyer az azeri Agájev, és bejut a döntőbe.

Ezen a napon, tehát augusztus 6-án 1992-ben Barcelonában ezüstérmes lett a Kovács Iván, Kulcsár Krisztián, Hegedűs Ferenc, Kolconai Ernő, Totola Gábor összeállítású magyar férfi párbajtőr csapat. Ezt megelőzően az augusztus 6-ai dátum még 1948-ban hozott érmet a magyaroknak, pontosabban a magyar birkózóknak. A londoni olimpián kötött fogásban az alig 22 éves Szilvási Miklós váltósúlyban szerezte pályafutása első olimpiai érmét, ezüstöt. Ezen kívül azon a napon még két magyar bronzérem született. Tóth Ferenc 39 éves korában pehelysúlyban nyerte egyetlen olimpiai érmét kötött fogásban, miután karrierjét a II. Világháború derékba törte. És Ferenc Károly könnyű súlyban vihetett haza bronzérmet kötött fogásban, ez volt az egyetlen jelentős nemzetközi eredménye pályafutása során.

0: augusztus 6-án, tehát eddig összesen 2 olimpiai bajnoki címet, 2 ezüstöt és 4 bronzérmet ünnepelhettek a magyar szurkolók. Éppen 10 évvel ezelőtt Rióban állt az 5-karikás dobogó tetején Hosszú Katinka és Szászemese.
1: Kedves hallgatók, Szilágyi Dóra összeállítását hallgathatták meg. 10 évvel ezelőtt 2 aranyérmet ünnepelt a magyar riói csapat, és számos más siker is született az olimpián.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 18 évig volt nemzetközi játékvezető, 4 olimpián tevékenykedett, 2000-ben Sydneyben és 2008-ban Pekingben, olimpiai döntőkön volt második számú játékvezető. 2004-ben Athénban az olasz-orosz férfi elődöntőn bíráskodott. 2012-ben Londonban az orosz-brazil döntőt vezette. Emellett számos nemzetközi versenyt, világligát, világkupát, Európa-bajnokságot, világbajnokságot és bajnokok ligája döntőt és mérkőzéseket irányított. Több mint 50 országban vezetett 1900 mérkőzést, 17-szer kapott küldést a világliga döntőbe, 4 világkupán, 7 Európa-bajnokságon, 3-szor a döntőben első játékvezetőként és 6 bajnokok ligája döntőben bíráskodott. Ami a labdarúgásban Puhl Sándor, az a röplabdában Hóbor Béla. A világ egyik legismertebb és legtöbbet foglalkoztatott sípmestere 2013. december 22-én a Vasasóbuda MTK fővárosi női rangadóval fejezte be több mint 36 éven át tartó játékvezetői pályafutását. Most hallgassanak meg vele egy beszélgetést, amelyben a legnagyobb sikereiről van a kiváló röplabda sípmester. Akkor menjünk végén ezen a játékvezetői pályafutáson, ugye 89-ben kezdődött a nemzetközi karrier, mi fért bele 2012-ig?
2: Rengeteg minden, 57 világverseny. 57 világverseny, 52 ország, különböző ország, ahol megfordultam játékvezetőként. Hát nagyon nehéz felsorolni tényleg, 4 olimpia, 4 világbajnokság, 7 Európa bajnokság, 17 világliga döntő, 6 bajnokok ligája döntő. Tehát rengeteg minden belefért ebbe. Több mint 1050 NB1-es mérkőzés. Tehát ez rengeteg. Hogyha ha ezeket a mérkőzéseket, amik majd 2000 mérkőzést teszni az összszámot tekintve, ha csak másfél órával megszoroznánk, akkor is ez több nap, több hetet venne igénybe az ember életéből egy ilyen pályafutás.
1: De szavatartó ember, amit édesanyjának ígért, hogy utazni akar, akkor azt is megtette.
2: Igen, valóban így van. Az első olimpián Sydneyben, amikor kijutottam, föl is hívtam őket onnan, és azt mondtam, hogy elmondtam nekik ezt a történetet, hogy honnan indultam és hova jutottam el. Igen, ez nagyszerű dolog. Egy játékvezető életében ugyanazt jelenti egy olimpiára kijutni, vagy egy nagy világversenyre, mint egy sportoló életében. Tehát egy olimpiára kijutni az maga a csoda.
1: Ugyanazt a körítést meg is kapják? Tehát formaruha minden, ami hozzátartozik?
2: Hát bizonyos formaruhát kapunk, igen, melegítőt, igen. Nem azt a teljes felszerelést, amit természetesen a sportolók kapnak, de kapunk mi is. Tehát ott például az olimpián a Nemzetközi Szövetség is egy egységes formaruhát, egységes öltönyt ad nekünk, abba kell megjelenni a játékvezetői felszerelés is természetesen teljesen egységes. Tehát ilyen értelemben valóban így van. Úgyhogy egy kiemelt rendezvény, vagy egy nyári olimpia természetesen, és azon belül a röplabdázás is.
1: Gondolom akkor sok helyre eljutott volt, ahova nem sikerült, pedig szeretett volna?
2: Nem nagyon volt ilyen ország. Én olyan országokba vezetettem meccset, hogy Indonézia, Tájföld, 17-szer voltam Japánban, Kínában, és hát 2-szer jutottam Hawaii-ra is meccset vezetni, tehát én bejártam a világot ezzel. Vannak olyan országok, ahol nem voltam. Amikor az ember jut a pályafutása végére, és lehetősége van arra, hogy kérjen egy mérkőzést, mert az utolsó mérkőzés ezt mindig kérheti a játékvezető, hogy hol szeretne vezetni. Én Izraelt kértem, mert valahogy a pályafutásomból kimaradt Izrael, hogy soha nem vezettem még meccset, és akkor kijutottam Izraelbe, jutottam Jeruzsálembe, és ezekre a szép helyeket is meg tudtam nézni.
1: Lehet ilyenkor egyébként a mérkőzések mellett ismerkedni az ottani nevezetességekkel? Belefér ez?
2: Nagyon kevés idő van rá. Nagyon kötött a játékvezetők ideje is, tehát én azt szoktam mondani, hogy a nagy városokban, nagy országokban, röplabdás szinten nagy országokban nagyon jól ismerem a repülőtereket, a sportcsarnokokat és a szállodákat. Kevés idő van rá, tehát egy nagyon kötött időrend van a játékvezetőknek is. Ez általában úgy működik, hogy mondjuk egy mérkőzés napot követően van egy értékelés, másnap reggel-reggeli, utána az előző napot kiértékelik, utána van egy pár óra szabadidő, de hát természetesen, hogy az embernek délután mérkőzése van, akkor nem fogja magát bevetni a városba, és nem kezd el turistáskodni, mert az már felkészül és a pihenés ideje.
1: Profiként vagy amatőrként dolgozott játékvezetőként?
2: Abszolút amatőrként, tehát ebből nem lehet megélni.
1: És hol dolgozott akkor mellette?
2: Én hosszú időn keresztül a postánál dolgoztam, ma pedig egy számítástechnikai cégnél dolgoztam rendszer szervizmérnökként.
1: És hogy tolerálták azt, hogy azért rendszeresen szólt, hogy most ide utazom, oda utazom, ekkor jövök, oda megyek?
2: Pályafutásom alatt nekem a szabadságom, az összes szabadságom mindig erre ment el, és amikor már nem volt fizetett szabadságom, akkor a főnökeim mindig elfogadták ezt a hobbimat, és akkor fizetés nélküli szabadságra tudtam elmenni.
1: Ugye édesanyja nehezen engedte el úgymond játékvezetőnek, de ez kell egy család is, egy háttér is, aki eltűri ezt az úgymond hobbit.
2: Igen, nekem ez mindig megvolt. Tehát ez a hobbi, ez egy olyan dolog, hogy ez egy szent őrület, és ebben engem mindenki támogatott életem során.
1: Férfi vagy női meccseket szeretett jobban vezetni?
2: Én többségében férfi meccset vezettem. Tehát én például az olimpiákon, 4 olimpián összesen talán 2 vagy 3 női meccset vezettem, az összeset mindig férfi vonalon bíráskodtam, a többit. Nem, ez így alakult. Tehát ugye a játékvezetők ugyanazok vezetnek női és férfi meccseket, tehát nincs külön kategóriában. A férfi meccsek azok talán kicsit keményebbek, úgy ítélem meg én.
1: Miben keményebbek?
2: Hát sokkal gyorsabbak fizikailag, sokkal erősebbek a játékosok, sokkal gyorsabbak a labdamenetek, sokkal gyorsabb döntéseket kell hozni férfi mérkőzésen, mint női mérkőzésen.
1: Volt gondja esetleg játékossal, játékosokkal, akikkel nem volt könnyű együtt dolgozni?
2: Persze, vannak ilyen játékosok, de mondom, olyan igazi nagy problémám nem volt játékosokkal. Vannak olyan játékosok, akik másképp reagálnak egy-egy játékvezető ítélete, mint a többség. De olyan kirívó sportszerűtlenség nem volt, amit velem szemben elkövettek volna.
1: Volt-e olyan mérkőzés, amire azt mondta, hogy igen, hát itt hibáztam?
2: Persze, sok ilyen volt. Hogyne. Hát az a játékvezető, aki egy mérkőzés után, mikor lejön az emelvényről, azt mondja, hogy 100%-ig meg vagyok győződve arról, hogy hibátlanul bíráskodtam, az nem mond igazat. Mai röplabdázás annyira gyors, és annyira gyors döntéseket kell hozni, hogy a hiba lehetősége az majd, hogy nem szinte minden labdamenetben benne van. Tehát amikor egy sáncérintés meg kell ítélni, ugye ezekben a lassításokban lehet látni azt, hogy mi múlik. Az egy emberi szem képtelen ezt látni, hogy valakinek a kisujját elviszi a labda. Tehát akkor, amikor egy ütésnél 80-90 kilométerrel ütik a labdát, ez képtelen az emberi szem feldolgozni. Persze születtek ilyen döntések, biztos, amikor rossz döntést hoztam, de hát még egyszer mondom, amíg emberek vezetik ezeket a mérkőzéseket, ezek benne vannak.
1: És amikor rájött, hogy hibázott, mert gondolom néha rájött, akkor ez bántotta, hogy dolgozta fel?
2: Nagyon bántott, persze, nagyon bántott. Én mindig azt próbáltam a játékvezetőknek mondani, hogy ha észreveszed azt, hogy rossz döntés hoztál, akkor tudod korrigálni, akkor azt tedd meg. Tehát addig, amíg a következő nyitás nem történik, addig a játékvezető korrigálhatja az előző döntését.
1: Nyilván ez nem abból áll, hogy a következő pontot akkor visszaadja a csapatnak.
2: Ez a legrosszabb, ami létezik. Ennél rosszabb nincsen, ennek soha nincs vége. Tehát elkezd a játékvezető mérlegelni, hogy most hibáztam itt, és akkor most visszaadom, ennek soha nem lesz vége. Azt kell csinálni, hogy a játékvezető azt mondja, hogy igen, elnézést kérek, hibáztam, tévedtem. De van ilyen helyzet egyébként, mikor például valaki nem vesz észre a játékvezető kollégájának a segítségét, erre fölhívják a figyelmét akár a játékosok, akár a másik játékvezető, nem esik le a karikagyűrű senkinek az ujján azért, hogy módosítja a döntését. Sőt, még tovább megyek, úgy gondolom, hogy még talán a játékosok szemében is emelkedik a respektje ennek a játékvezetőnek.
1: Került ilyen helyzetbe, amikor elnézést kellett kérni?
2: Persze. Igen. Nekem ebből nem volt.
1: És ez befolyásolta döntően a mérkőzés végkimenetelét?
2: Hát bevallom őszintén, erre már nem emlékszem, hogy ezek befolyásolták-e. Nem egy és nem két alkalommal volt a majdnem 40 év alatt ilyen. De még egyszer mondom, hogy ez nem esik ezzel az ázsiói játékvezetőnek, és hát amit talán a beszélgetés elején mondtam, hogy a lehető legfontosabb dolog az, hogy a csapatok számára a korrekt döntés szülessen meg.
1: Akkor nem volt megtorpanás a pályafutásában, tehát nem volt olyan meccse esetleg, ami miatt úgymond jegelték a Nemzetközi Szövetségnél?
2: Ilyen meccsem nem volt. Egy olyan szakasza volt a pályafutásomnak, amikor kicsit csalódott voltam. Ez 1996 az olimpia, az atlantai olimpia. Én rajta voltam azon a listán, akik oda mentek, és az utolsó pillanatban, hát mondjam úgy, hogy sportdiplomáciai okokból lekerültem róla. Ugye akkor még nagyon fiatal játékvezető voltam, és helyettem egy spanyol játékvezető ment akkor az olimpiára.
1: Magyar Szövetség nem tudta érvényesíteni az akaratát?
2: Nem, hát itt ennél magasabb szintről szólt a történet. Mexikói elnöke volt akkor a Nemzetközi Szövetségnek, spanyol volt az alelnök, tehát ezt hiszem, itt nem Magyar Szövetségen volt ez a dolog akkor.
1: És akkor nem fordult meg a fejében, hogy abba hagyom?
2: De igen, ez 3 hétig tartott, és utána rá kellett jöjjek arra, hogy ez nem megy nekem. Nekem ez hozzátartozik az életemhez. És hát azt hiszem, hogy az elmúlt éveket nézve, azt hiszem, hogy jó döntést hoztam akkor, amikor nem hagytam abba.
1: Ha mondjuk hazajött egy ilyen világbajnokságról, Európa-bajnokságról, vagy akár olimpiáról, akkor nyilván még jobban figyeltek a hazai meccseken arra, hogy hogy bíráskodik. Nem kapott ezért néha szemrehányást, hogy ott bezzeg, jól fult el, meg nem látod, hogy mi szereztük a pontot?
2: Hát ilyen szemrehányást nem kaptam. Olyan szemrehányást kaptam, hogy megköveteltem valamit, ami esetleg nem szokás magyar szinten, és akkor a nézőktől megkaptam azt, hogy hát ez nem olimpia. De hát én úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez képest mindig a maximumot kell megkövetelni, akár versenyrendezésben, akár játékvezetésben.
1: A kollégáknak nem volt szakmai féltékenysége?
2: Hát biztos volt ilyen. Én remélem, hogy a féltékenységnél azok voltak többen, akik tanultak tőlem. Bízom benne, hogy a mai fiatal generációban is volt, aki elesett néhány dolgot tőlem.
1: És volt-e hasonszörű társ, tehát mondjuk futballban volt Púl Sándor és Wagner László, akik mindketten nemzetközi meccseken fújtak?
2: Abban az időben Herpai László volt az, aki velem együtt, majdnem, hogy egy korosztály vagyunk, 2 év különbség van köztünk. Ő volt az, aki a világligában ugyanúgy vezetett a világliga sorozat elején, mint ahogy én. És akkor idő után ő a sportdiplomáciára nyergelt át, és jelenleg a Nemzetközi Szövetség Játék és Szabálybizottságának a második ember, annak a bizottságnak a titkára.
1: Amikor játékvezetőként ténykedik, akkor látja azért a játék szépségeit? Tehát tetszik önnek is egy-egy pont? Tudja ezt így érzékelni?
2: Nem nagyon. Bevallom őszintén, nem nagyon. Tehát játékvezetőként teljesen más szemmel látja az ember. Más néz egy mérkőzésen, mint nézőként. Ugyanez vonatkozik, más szemmel nézem egy mérkőzést, mint edzőként. Itt a 16. kerületben, ahol lakom, van egy kertvárosi ESE egyesület, és azon belül van egy röplabda szakosztály, akik Budapest bajnokságban játszanak a felnőtt csapatok, és hát bizony most már 50-60 kisgyerek bontogatja itt a szárnyait. És hát ott néha edzőként próbálok, illetve nem edzőként, hanem úgy mondom, hogy ott állok a pálya szélén, és próbálom figyelni az egyik férfi csapatnak a mérkőzéseit. Hát egész más szemmel látja az ember edzőként, és ugyanígy más szemmel látja játékvezetőként, és más szemmel nézőként is a mérkőzéseket.
1: Tudja egyáltalán más szemmel nézni, mint játékvezető?
2: Próbálom, de ha ott állok a pálya szélén, akkor játékvezetői szemmel is nézem természetesen, és hát ilyenkor hogyha nem értek egyet a játékvezetővel, azért természetesen nem úgy reagálok el, mint egy laikus.
1: Ugye ön kitaposott egy utat, nem sikerült valakit arra fele tolni, nem tudott egy úgymond utódot kinevelni?
2: Hát ezt majd az idő eldönti, hogy lesznek-e ilyen utódok. Vannak tehetséges játékvezetők, vannak olyanok, akik a Bajnokok Ligájában vezetnek, vannak olyanok, akik Világligában vezetnek, már magyar játékvezetők. Az idő eldönti. Tehát azt szoktam volt mondani, hogy beleugrottak a medencébe, át kell úszni a medencét, majd ez eldől, hogy meddig tudnak eljutni.
1: Most akkor egy kicsit balra fordulok, mert hogy itt van egy szekrény, amit rögtön kiszúrtam, amikor megérkeztem, ez tele van kupával, különböző labdákkal, de említetted, az emelet is így néz ki, mint egy kisebb múzeum.
2: Igen, hát az elmúlt évtizedeknek az úgynevezett termése van itt. Itt ebben a szekrényben lehet látni a pekingi és a londoni olimpia döntőjének egy-egy labdáját, amit megkaptam.
1: Ugye egymás mellett vannak pont, nem tudom, melyik az értékesebb.
2: Mind a kettő, itt nincs különbség a kettő között. Londonban első játékvezető voltam, Pekingben második, de egy olimpiai döntőnél, vagy több olimpiai döntőnél nem lehet súlyozni. Úgy gondolom, hogy az olimpiai döntő az mindent felülír, és mindent legyőz.
1: Pályafutás csúcspontja azért mégiscsak ez a londoni olimpia volt, ahol első számú játékvezető volt. Hogy emlékszik vissza arra a mérkőzésre?
2: Csodálatos mérkőzés volt, egy káprázatos mérkőzés volt. Akik látták, azt mondták, hogy nézőként látták, ugye majd említettem, játékvezetőként, ez teljesen másként látja az ember. Azt mondták, hogy talán az olimpiák történetének egyik legszebb férfi döntője volt. És tényleg ebben benne volt minden, amitől a röplabdázás szép. Ugye volt egy csapat, amelyik 2-0-ra vezetett, mérkőzés labdája volt, ott volt egy pontra attól, hogy olimpiai bajnokok legyenek, és onnan egy 180 fokos fordulatot vett a mérkőzés, és a másik csapat, az oroszok nyerték meg a brazilok ellenében ezt a meccset. Lehetett rajta látni zseniális edzői húzásokat, nagyszerű játékos teljesítményeket, úgyhogy tényleg egy káprázatos dolog volt. 15 ezer ember volt a stadionban, a csarnokban, tehát minden adott volt egy nagyszerű showhoz, és hát több mint 2 órán keresztül küzdöttek egymással az ellenfelek. Nagyon gyönyörű mérkőzés volt, nagyon szép volt.
1: Hány meccset vezetett a döntő előtt?
2: Azt hiszem, hogy hatod, de ezt most pontosan nem tudok erre válaszolni, hatod. És az utolsó napokban engem már, ahogy szokták mondani, jegeltek, tehát én elődöntőben, meg azt hiszem, hogy negyed döntőben sem vezettem meccset. Akkor nagyon bíztam benne, hogy valami a végén jut a számomra, és hát hála Istennek így is lett.
1: Mennyi idővel előtte jelezték, hogy na akkor itt a feladat?
2: Aznap reggel tudtam meg hivatalosan, hogy délután az olimpiai döntőt fogom vezetni, de előtte már félhivatalosan azért tudtam, mert kimentem sétálni a szálloda előtti parkba, és szembe találkoztam a világszövetség játékvezetői, akkori játékvezetői főnökével, Gabriel Krausz úrral, aki egyébként kiválóan beszélt magyarul, és hát ő azt kérdezte, hogy kész vagy? Hát mondom, persze, rendben van, persze minden. Hát, akkor csak ő kérdezi, hogy kész vagyok egy nagy meccsre. Hát mondom, igen, és akkor már reméltem azt, hogy ez a megbízatás engem ér majd.
1: Visszament a szállodai szobába, és elkezdett hirtelen készülni, vagy egyáltalán hogy készült fel egy mérkőzésre?
2: Hát ezt elsősorban a fejbe kell rendezni ezeket a dolgokat. Tehát végig kell gondolni a játékosokat, végig kell gondolni az edzőket, hogy kitől várható az ember, mondjuk úgymond hevesebb reakciót egy-egy ítélet után. Hát mindenki tudja azt, hogy a brazil edző rezende nem egy egyszerű ember. Tehát ő rá fel kell készülni. Tudja azok a játékosok között, kik a csapatkapitány, például ezeket azért tudni kell, hogy kitől kell, ugye röplabdázásban csak a csapatkapitány, illetve olyan nincs a pályán, akkor egy játékkapitány, aki kérdést intézhet a játékvezetőhöz, tehát tudni kell azt, hogy kivel kell kapcsolatot teremteni a mérkőzésen. Tehát ilyenekre kell készülni. Esetleg végignézni azt, hogy az előző mérkőzéseken voltak valami problémás esetek. Tehát, hogy az okos ember próbál mindig más hibájából tanulni.
1: És a döntőből mi az, ami legjobban megmarad?
2: Ami legjobban megmarad, az a döntő játszmának az utolsó előtti pontja. Ez egy olyan helyzet volt, ami hát egy nagyon kritikus helyzet volt. Volt egy ütés, és a ütés a sáncra, a brazil sáncról nagyon messze felperdült az alapvonalon túlra, és már mindenki örült annak, hogy az oroszok ezzel olimpiai bajnokok lettek, befutottak a pályára játékosok, mindenki ölelkezett, de viszont közben a Tanó barátom, a japán második játékvezető jelezte, hogy átlépett az orosz játékos Muszerszki. Ugye a röplabdázásban az a szabály, hogy a labdamenet addig tart, amíg a játékvezető nem sípol, vagy pedig a labda nem ér földet. Na most ez a labda akkora ívet írt le, hogy talán 1-2 másodpercig is a levegőben volt, és közben ez a játékos nem tud kitámasztani a középvonal, és teljes terjedelmében átlépett a középvonalon. Ugye az első játékvezetőnek az a feladat, hogy a labdát kövesse. A második játékvezetőnek az a feladat, hogy a háló vonalában maradjon a szeme. És a Tanó befújta ezt a hibát, csak hát az oroszok ezt nem hallották, és mindenki berohant. És hát utána nem volt egy egyszerű helyzet, mikor ezt vissza kellett állítani, és azt mondtuk, hogy még nincs vége a mérkőzésnek, tessék tovább játszani az olimpiai döntőt. Nem biztos, hogy akkor a legnépszerűbbek voltunk az oroszok szemében, de hát végül is így is megnyerték az olimpiai döntőt.
1: És ez a síp előtte?
2: Azt akkor kaptam, az aranysíp akkor kaptam, amikor befejeztem az NB1-es pályafutásomat. Ez a játékvezetői testületben ez a rend, hogy amikor a játékvezető befejezi a legmagasabb szintű pályafutását, ahol őt használták, őt alkalmazták, akkor kap egy aranysípot. És hát mellette még itt van 12 olyan kupa, amire rendkívül büszke vagyok. Ez azt jelenti, hogy 12-szer voltam az év játékvezetője Magyarországon. Aztán itt a vitrínben még található a 16. kerületnek egy elismerő oklevel, elismerő érme, amivel a sportban végzett munkásságomat elismerték. Magyar Röplabda Szövetségnek a elismerése, külföldi játékvezetőtől kapott ajándékok, úgyhogy ez egy nagyon szép vitrín, úgy gondolom.
1: Labdarúgásban a BL döntőt követően mindig megkapja a játékvezetői, régen hármas, most már ugye többen vannak az emléklapot a meccsről. Ez röplabdában is így van?
2: Nálunk emlékérmeket adnak. Itt a háttérben lehet látni azokat a hátsó falán, a vitrinek lehet látni azokat a kisebb fajta ilyen kis érmeket, amiket egy-egy nagy európai vagy világrendezvény után adnak, tehát bajnokok ligája, CEF kupa, Challenge kupa, amik röplabdában vannak. Ezek után a játékvezetők mindig kapnak egy emlékméret, igen.
1: Hiányzik valami ebből a vitrínből? A 96-os olimpiát azt már említette, hogy az fájó pont volt.
2: Nem, úgy érzem, nem hiányzik. Én egyetlen egy nagy versenyt nem vezettem, világbajnoki döntőt nem vezettem, ott csak idézőjelben csak bronzmérkőzést és elődöntőt vezettem. Azon kívül azt hiszem, hogy játékvezető vezetett, én mindent vezettem, tehát semmi nem hiányzik. Ez egy teljes játékvezetői pályafutás, úgy gondolom.
3: Kedves hallgatóink, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Cserjés Bendegúz volt, a hangmérnök Nagy Máté. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág. Jó Andrással műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
0: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere Fiskó, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
5: Az AEK Athén csapatába igazolt Vitális Milán. Mindhárom magyar ott lesz az ötöse EB női döntőjében. Az úszóink Európa-bajnoki esélyeiről beszélt Sós Csaba a Nemzeti Sportrádióban. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András.
0: Sportvilág.
5: Adásunkat labdarúgással kezdjük. Nagy arányú vereséget szenvedett a DVSC a dán rekordbajnok FC Köbenhavn ellen a konferencia liga selejtező harmadik körének odavágóján. Katona László tudósítása következik.
6: Könnyed, dán siker, Debrecen Köbenhavn 0-3. Bátran kezdett a Loki, az ötödik percben cibla beadása után Dénes felé pattant a labda, ki az ötös sarkáról egy rossz átvétel után kiszorított szögből lőhetett, Potaszki védett. A 13. percben cibla átlövése 16 méterről a dánok kapusában akadt el, középre ment a kísérlet. Egy perccel később Zsuzsák beadását követően Batik fejjel nem ért bele a labdába, így nagy lehetőséget puskázott el a Loki. A 21. percben a feléledő dán óriás megszerezte a vezetést, López szöglete után 5 méterről fejett Pereira a kapu bal sarkába, senki sem zavarta a vendégek gólszerzőjét. Még a gól előtt Robert, valamint Král is átlövéssel próbálkozott, Andrejev védeni tudott. A 35. percben kis szögletet végeztek el a vendégek, Cornelius az alapvonalról visszafejelte a labdát, Baldoni pedig éppen Robert elé stukkolta, aki kissé balról 14 méterről jobban a bal felsőbe lő ollózó mozdulattal. A labda lepattant a földre, Long próbált fejjel menteni, de nem tudott már elég magasra ugrani. A második félidőben nem változott a játékképe, a 16-szoros dán bajnok uralta a találkozót. Náluk német Hunor nem volt a keret tagja, a friss igazolás Margráf Ákos a cserepadon kapott helyet. A 76. percben Szécsi beadása elsuhant mindenki előtt, még ugyanebben a percben Cornelius mehetett Andrejev kapus felé, kétszer is próbálkozhatott, de egyszer sem tudott túljárni a bolgár hálóőr eszén. A második félidőben nem erőltette a támadásokat a vendégegyüttes, a DVSC pedig fizikai erejének hiányában nem tudott kialakítani nagy lehetőséget. Igaz, a 92. percben Eljunuszi szöglete után 5 méterről a bal sarokba bólintott a horihorgas Cornelius. Folytatás jövő héten a koppenhágai Parken stadionban. Debrecen, Köbenhavn 0-3. A konferencia liga harmadik fordulójának első felvonásán nagyon magabiztos sikert arat.
5: A mérkőzés után először Lang Ádám értékelt. A riporter Zinger Kocka Henrietta.
7: Jó kezdés után gyorsan jött a két kapott gól. Hogyan hatott ez rátok, és milyennek ítéled az összképet?
8: Eddig, ha mondhatom azt, a pontrugásokkal nem voltak problémáink. A mai napon igen. Tehát van egy nagyon jó centerük, aki iszonyatosan erős is, jól számolja ki a labda évét, fizikális, jól is ugrik fel, jó ütembe, nehéz ellene. Vele is voltak gondjaink, és Hát az összképet, ha nézem, akkor hiába mi játszottunk, talán birtokoltuk is a labdát, viszont olyan hatékonyság nem feltétlen volt. Volt nagyon sok ígéretes szituáció, de nem igazán volt meg az eredménye, illetve a végjátékokba pontatlanság csúszott. Emiatt nem tudtuk őket úgy feltörni, és bántani, és gondot okozni nekik. És nem mondom még egyszer, ez az volt az érzésem nekem személy szerint, hogy fájó, mert rendben volt nagyjából a mezőnyben minden, viszont a pontrugás is könnyen jött, illetve a gól is könnyen jött. Ez meg ugye nem hatott ránk olyan jól. Ebben nem feltétlen kell beleragadni, mert van ilyen, hanem folytatni kell tovább a játékot, és kell valamiféle megoldást találni a meccs közben, hogy mit tudunk jobban csinálni. És mondom még egyszer, a pontrugásokat sajnálom, mert ezekből eddig erősek voltunk, és a mai nap folyamán 3-3.
7: Hogy érzed, mekkora a különbség egyébként így első benyomásra a két csapat között, és mennyit lehet ebből eltüntetni a jövő hétre?
8: Nyilván azt, hogy 3-0-es előnyben vannak, az nekik óriási segítség, tehát tudják menedzselni a visszavágót, viszont nem tudom, mondom, azt éreztem, hogy azért volt, hogy át is adták a területet, volt, hogy nálunk volt a labda, viszont jól zárták a közepét, és mondom még egyszer, ha át is jutottunk rajtuk, akkor a végjátékban most a mai nap folyamán nem volt igazán pontosság, amit sajnálhatunk, de itt ugye az volt a különbség, hogy a forduló pontokból ők úgy jöttek ki, könnyörtelenül kihasználták a lehetőségeket, és nyilván tehát gólra játsszák, ott az előny náluk, és mondom még egyszer, ezt sajnálhatjuk, hogy úgymond olyan óriási problémát nem éreztem, viszont könnyű gólokat szereztek.
5: Cibla Florian 65 percet töltött a pályán, majd a lefújás követően értékelt.
7: Akár csak az Újpest ellen jól kezdtetek, domináltatok, lőttél, beadtál. Mi múlt, hogy most nem jött a gól?
9: Hát azt gondolom, hogy a végén egy kicsit még jobban oda kell koncentrálni, de nem voltunk ma szerencsések. Ami nekik úgymond befelé pattant, vagy a másik gólnál megpattant, az nekünk ma kipattant.
7: A két kapott gól után egy kicsit hite hagyottál is vált a Debrecen?
9: Azt gondolom, hogy nem, hiszen belülről, amit éreztem, azt, hogy lehet nálunk volt kicsivel többet is a labda, próbálkoztunk, de előbb-utóbb reméljük, hogy megtörik, és a gól is jönni fog.
7: És ugye a korábbi örmény ellenfeletekhez képest azért ez a dál most kicsit más szintet képvisel. Hát idegenben mit kell mutatni ahhoz, hogy sikeresek legyetek?
9: Azt gondolom, hogy semmi se lehetetlen. Meg lehet még ezt a mérkőzést fordítani, igaz, Dániában lehet nyerni, de az tényleg teljes odaadással kell mennünk.
7: És milyen játéka, hogyha ezt a bravút elérjétek?
9: Hát azt gondolom, hogy ahogy ma játszottunk, egy kicsit jobban oda koncentrálunk, és gyorsabban játszunk, akkor azt gondolom, hogy hatékonyak lehetünk, és akár meg is verhetjük őket.
5: Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgó szakértője szerint a mai Debrecen gyengébb játékos állománnyal és gyengébb csapatjátéka rendelkezik, mint ellenfele.
10: Azt kell, hogy mondjam, hogy az első mérkőzésen eldőlt a továbbjutás. A beharangozóban azért már beszéltünk róla, hogy egyértelműen a dán csapat az esélyes. Sajnos ez bebizonyosodott a 90 perc során, bár azt kell, hogy mondjam, hogy az első 15 percben a Loki jól kezdte a találkozót, tehát dominánsan futballozott, áttevődött az ellenfél térfelére a játékképe, és Gert Rembelnek a nyilatkozata jut eszembe, hiszen az Újpest ellen hasonlóan kezdte a mérkőzést a Loki, akkor gólt is tudott szerezni, de valahogy az Újpest egyenlítő gólja után körülbelül a 20. perc tájékától teljesen visszaesett a Debrecen, és nyilvánvaló, hogy azért ennek nem kondiciális okai vannak, hiszen nem 20 perces csapatról beszélünk. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy azért 90 percesről sem enyhén szóval, hiszen az összes mérkőzésén gyakorlatilag a Loki az utolsó 20 percre elfáradt. Ennek azért lehetnek túledzettségi okai is, mert azért, ahogy nézem, 5-6 sérültből több mint a fele izomsérült a Debrecennél, tehát valami nem stimmelt a felkészülésnél, mindegy, zárója bezárva. Tehát gyakorlatilag jól kezdte a találkozott a Loki, de viszont a 21. percben egy szögletből szerzett vezetést a dán csapat, és ezután a Köbenhavn egyértelműen megfordította a játék képét, tehát sokkal jobban futballozott a Debrecen, nem jött ki a tér feléről, nem működtek a labdakihozatalok, és ugye azt szokták mondani, hogy egy gól mindig megzavarja az ellenfelet, és egy picit meghozza az önbizalmát a gólszerző csapatnak, és pontosan így is történt. Tehát gyakorlatilag megváltozott a játék képe, egyértelműen nem tudta a labdát megfelelően kihozni a Debrecen a saját tér feléről, akadozott a csapatjáték, sok volt a pontatlanság. A Köbenhavn pedig ezt nagyon jól kihasználta, és a sokadik gólhelyzetét már értékesítette Robert Révén a 36. percben, ezzel egyértelműsítve a fölényüket. Gyakorlatilag a második félidő arról szólt, hogy menedzselte ezt a 2-0-ás vezetést a dán csapat. Az volt az érzésem, hogy egy picit vissza is vettek, tehát gyakorlatilag úgy szólt a mérkőzés második fél ideje, illetve arról szólt, hogy inkább egy biztonságos labdabirtokló játék, folyamatosan egy gazdaságos futballra álltak át, nagyon-nagyon sokat birtokolták a labdát, amikor pedig nem birtokolták, akkor rendszeresen mindig 10 fővel szembe a labdával fogadták a Debrecent, és egy-egy veszélyes beadása volt a Lokinak, de nagyon-nagyon jól semlegesítette, azt kell, hogy mondjam, a dán csapata a Loki beadásait, rendkívül magas, jó fizikumú védőkkel rendelkeznek, igazából komoly sansza nem volt a Lokinak a gólszerzésre. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem dőlt volna el a 2-0-val a találkozó, vagy a továbbjutás sorsa, akkor a 91. percben Cornelius gondoskodott erről. Bosszantó, hogy ismét egy szögletből elért gól szerzett a Köbenhavn. Hát nem azt mondom, hogy érdemtelenül, de talán a 3-0 azért egy picit túlzó a végeredmény szempontjából, de az a véleményem, hogy

0: szereplőt, azzal akár egyenlíthettek is volna a győriek. Voltak lövései, de igazán komoly helyzetei nem a hazai együttesnek. A labdát többet birtokolta a Letgárda, de így sem tudtak komoly helyzetig eljutni. Petrás pedig a távolról leadott lövéseket mind hárította. A második félidőben aztán a 60. percben Diop beadása után Ramírez lövését védte Petrás. Sőnnek is volt egy lövése, ezúttal orosz kapusnak kellett nagyot védenie, körülbelül 25 méterről szánta rá magát a lövésre. Sőn Szabolcs a 82. percben Gyukanovics tört be a 16-oson belőle, körülbelül 11-12 méterről lőtt, a rövid saroknál azonban orosz kapus ezúttal is hárított. Így aztán az eredmény már nem változott a győrieknek, megmaradt az esélye a továbbjutásra, de az egészen biztos, hogy különösen a támadójátékban a győri mérkőzésen jövő csütörtökön ennél sokkal több kell. Győr, Riga 1-0.
1: Bene Ferenc elmondta, a mérkőzésen egyértelmű volt a Riga fölénye.
2: Csalódás számomra az Etónak a játéka, hiszen egyértelmű volt a Riga fölénye végig. Én úgy gondolom, hogy még a második letgól is a levegőbe lógott. Annak örülünk, hogy ezzel az 1-0-ás vereséggel és Petrás jó teljesítményének köszönhetően eséllyel lép pályára hazai pályán az Etó. Egy picit féltem a Győrt, hiszen most is a támadásból való védekezésből való átmenetek, tehát a támadás utáni védekezésből átmenetek nem igazán működtek, veszélyesebb volt a rigai csapat az Eto kapujára, és nem igazán láttam azt a fajta mentalitást, azt a sprintben való közlekedést, azt a futball iránti alázatot az Eto játékosokban. Egyetlen örömteli dolog vagy tény az Etoval kapcsolatban, hogy több magyar fiatal is pályára lépett, nemzetközi rutint nyertek ezáltal, szokják a légkört, de sokkal több kell ahhoz, hogy egyáltalán gólt tudjon szerezni az Eto. Annak ellenére, hogy Bumba kapufájánál közel állt hozzá Győr, de nem vagyok meggyőzve erről ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy az Eto tovább tud jutni. Mondom, gyökeres változások kellenek, és sokkal dominánsabb és sokkal kreatívabb támadójáték, mert ezen a mérkőzésen hát nem lógott levegőbe a győri gól sajnos.
1: Maradunk még az Etónál, hiszen a bajnoki címvédőtől távozó Vitális Milán a görög élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Marga Barnabást is foglalkoztató AEK Athénhoz igazolt. A klub közlése szerint a 24 éves középpályás szerződése 2030 nyaráig szól. Vitális a Győr hivatalos közösségi oldalán így búcsúzott a szurkolóktól.
3: Kedves Etó család, kedves Etó szurkolók, elérkezett az idő arra, hogy búcsút intsek a városnak, a klubnak, a csapatnak, a stábnak, az itt dolgozóknak. Nagyon nehéz, hogy őszinte legyek, hiszen az elmúlt 12-13 év alatt, ha lehet így fogalmazni, akkor én itt nőttem föl, itt váltam gyerekből labdarúgóvá, azzá, aki vagyok. Emlékszem az első napokra egyébként, amikor ide érkeztem, nyilván akkor nagyon kis gyerek voltam, de tele reményekkel és tele álmokkal, és én úgy gondolom, hogy az utánpótlás évek alatt, és ahogy csöppentem bele a felnőtt futballba, egyre és egyre feljebb, megtapasztaltam azt, hogy itt Győrben igazán szeretnek, igazán tisztelnek, és megpróbáltam, sőt biztos vagyok benne, hogy én amíg itt voltam, addig a lehető legtöbbet, legjobbat, és én magamat adtam a Győri Etónak. Az, hogy tudok tovább lépni, tudom építeni az én életemet, az én karrieremet, az nagyjából igazából a Győri Etónak, a klubnak, a szurkolóknak, az Etó családnak is köszönhető, hiszen ők segítettek oda, ahol, vagy ahova, ahhoz utam vezet. És természetesen a kedves feleségem, a családom, illetve Isten is biztos vagyok benne, hogy kézen hordozott engem. Nehéz mit mondani, hiszen tényleg csak nagybetűs köszönettel tartozom és hálás vagyok azoknak az embereknek, akik segítettek, átsegítettek, vagy oda juttattak, ahova most nekem lehetőségem nyílik menni. A legnagyobb szeretettel, teljes szívemből őszintén kívánom a Győrnek, a szurkolóknak, a csapatnak, a stábnak, az itt dolgozóknak a lehető legnagyobb sikereket Magyarországon, Európában. És biztos vagyok benne, hogy még az utunk keresztezi egymást,

0: Úgyhogy búcsúzom a Győri Etótól is tőletek.
1: A Real Madrid hivatalosan bejelentette, hogy meghosszabbította Vinicius Junior szerződését. A brazil támadó új megállapodása 2032. június 30-áig köti őt a spanyol klubhoz. Továbbá a spanyol klub a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette az RB Leipzig elefántcsontparti szélsőjét, Jan Diomandét. A rövid közlemény szerint a 19 éves játékos 7 évre, vagyis 2033 nyaráig írt alá. A korábbi 112-szeres válogatott Diego Forlán irányítja jövőben az uruguayi labdarúgó válogatottat. A 47 éves Forlán az argentin Marcelo Bielsa-t váltja, akinek az idei világbajnokság után köszönték meg a munkáját, mert a csapat még a csoportkörből sem jutott tovább. Továbbra is labdarúgás. Időpontváltozások, rosszul létek, spórolás a vizen és az energián. Az elmúlt napok erről szólnak leginkább a magyar bajnokságban. A rendkívüli helyzetről Német Kornél kérdezte a Sportreggelben a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivőjét, Szabó Gergőt.
2: Hogyan néz ez ki első körben, amikor nekiültök egyeztetni és fölmérni a lehetőségeket? Mennyi szempontot kell vizsgálni?
3: Meglehetősen sokat, ráadásul amellett, hogy rengeteg szempont van, ugye ezeket valamilyen módon rangsorolni is kell, vagy fontossági sorrendet felállítani. Tehát már önmagában a rengeteg szempont végig gondolása is egy nehéz feladat. Az pedig, hogy ezek közül melyik erősebb vagy fontosabb a másiknál, ugye azt is el kell dönteni. Úgyhogy ez egy elég komoly feladat, ráadásul amellett, hogy sok szempont van, sok érintett is van, hiszen ott vannak a klubok, a játékosok, stábtagok, szurkolók, tévénézők, tehát csak hogy most a hirtelen eszembe jutó legfontosabbakat említsem. Ez már csak így végig sorolva is rengeteg embert jelent, és rengeteg szempontot, sokszor egymással ütköző vagy ellentétes szempontokat is. Úgyhogy ez valóban egy elég komoly feladat ilyenkor.
2: Be lehet ilyenkor vonni a klubokat, vagy a szó jó értelmében diktatórikus döntést kell hozni, és az van, amit mondunk. Tehát értse mindenki jól, nem szánt szándéka kiforgatva akarom mondani, de hogy mennyire lehet ilyenkor demokratikus elveken működni.
3: Abszolút, már csak azért is, mert ugyan az MLS a szervezője a bajnokságnak, vagy ez a bajnokságoknak, de ugye a rendezők azok mindig a hazai klubok. És azt gondolom ráadásul, hogy a magyar kluboknak ebben a pontban, vagy ebben a helyzetben is nagyjából ugyanaz az érdeke, mint az MLS-nek. Ők is úgy vettük észre, hogy szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy ezt a rendkívüli helyzetet a lehető legjobban kezeljék ők is, illetve kezeljük együtt. Ez persze sok esetben kompromisszumot kíván a résztvevőktől, de azt gondolom, hogy abban, hogy mindenkinek, minden érintettnek ki kell venni a részét ennek a helyzetnek a kezeléséből, az egy pillanatig sem volt kérdés, azt gondolom, hogy egy résztvevő részéről sem, vagy egy érintett részéről sem.
4: És ilyen szituációkban a rendkívüli meleg, vagy az áramhiány a nagyobb probléma?
3: A kettő ugye egymásnak a következménye, vagy egyik a másiknak a következménye. De értem, hogy mire gondolsz. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben most az elsődleges szempont ugye az energiafelhasználás csökkentése volt. Mind a mellett ugye fontos azt is megjegyezni, hogy természetesen a hőség a sportolók, a szurkolók, a stábtagok, a rendezők szempontjából is egy nagyon fontos tényező, viszont az, hogy mondjuk egy sportoló melegben sportoljon, az azt gondolom, hogy egy relatíve általános dolog, főleg nyáron. Ráadásul korábban ugye ez nem egy olyan szempontból nem egyedi eset, hogy ugye minden nyáron meleg van, és minden nyáron most már az utóbbi években tud talán nevezhetjük úgy, hogy extrém meleg lenni. Tehát természetesen ezekről nagyon sok beszélgetés zajlott már az elmúlt években is, hogy mi lehet az optimális megoldás, mi legyen, hogy legyen. És azt gondolom, hogy például most, ha a Tour de France-t, a női Tour de France-t megnézzük, akkor 2-3 nappal ezelőtt 41 fokos hőségben tekertek ők is, ami még annál is durvább, ami itt van nálunk. viszont a hőséget azt ebből a szempontból könnyebb kezelni, hiszen az ivószünetek is indokolt esetben bevezetésre kerülnek, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ez ellen senkinek nincs is kifogása, és oda lehet jobban figyelni a különféle ásványisok pótlására, folyadékpótlására, ápolás miatt, mikor éppen megáll a játék, az ivószünetben, a félidőben, a mérkőzés előtt, tehát ez egy sokkal könnyebben kezelhető probléma, mint önmagában az, ha mondjuk nem lesz áram az országban, vagy nem lesz elegendő áram. Tehát mindazon mellett, hogy természetesen ez egy pillanatig nem is kérdés, hogy az emberek egészsége a legfontosabb.
5: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Erdős Rita a 6., Bauer Blanka 9. helyen végzett az isztambuli öttus Európa bajnokság női elődöntőjének B csoportjában, és ugyanúgy kiharcolta a finálét, mint délelőtt Guzi Blanka. Pénteken a férfiak elődöntőjével folytatódik a kontinens viadal. A délelőtti A csoportban Koleszer Mihály és Szép Balázs, a délutáni B-ben Böhm Csaba és Tamás Botlant szerepel. Nagyon komoly, kőkemény Európa-bajnokságra számít Sós Csaba, a magyar úszó válogatott szövetségi kapitánya, aki erről a Nemzeti Sportrádióban beszélt Cseszregi Balázsnak.
6: Kezdjük Kós Huberttel, és Kós Hubertnek inkább azzal a megjegyzésével, hogy azt mondta, hogy nagyon sajnálja, hogy Milák Kristóf végül nem indul váltóban. Én azt éreztem, hogy van egy némi kritika Huberttől Kristóf irányában. Ők ezt megbeszélték?
7: Nem hinném, de azért egy dologra hagy hívom fel a figyelmet, és nem akarok én itt ebben döntőbíró lenni. Most az, amit a Kós mondott, ebben mi a rendkívüli?
6: Ja, semmi.
7: Semmi. Az, hogy ki is mondta. Hát azért bocsánatot kérek, nehogy már neki kelljen kullogni ezért. És nem beszélve arról, hogy egy vágyat mondott el. Hát ő is jobb szeretne egy Milákkal váltóba osztani, és nem akarok visszamenni. És nem akarok indulatot kelteni. Gondolják bele, hogy az olimpián az a váltunk, amelyik 6. lett. Most gondolják bele, hogy a 4. legjobbat kicserélem a Milákra. Hogy ott abból mi lett volna, mi lehetett a bármi. Na most nyilvánvalóan ezek is vágyják ezt a fajta sikert, ahol meg a Kós felnő az Egyesült Államokban. Én kérem, arra emlékszek, talán ennyi személyest engedjenek, mert ezek 2000-ben kint voltam az amerikai egyetemi bajnokságon. Hát ott, na mindegy, ott kerestem a pénztárat reggel, hát mondták, mit kell, 2 hónapja nincs jegy, mondom, hogy egyetemi bajnokság előfutam, mondták, arra nincs. Na mindegy, ott bejutottam, akkor volt kint a Cene is. És az első nap döntőben sok más nagyon nagy élmény volt, én kívánom, és sajnálom, hogy a tévén nem mutat egyszer egy ilyet, hogy amilyen showműsor, mint az NHL vagy az NBA olyat csinálnak. Atya bejön, megáldja a zászlót, pozánnal a himnusz a torony tetején, smokingba, dupla szaltóval leugrik az ember. Szóval elképesztő. És a Cene úszott egy világcsúcsot 200 vegyesen, rövid pályán. És hallottam, amikor az edzővel alkudozott, hogy a végén a 4x50 yardos gyorsváltó az egyetem bejutott a döntőbe, hogy ott hagyd menjen negyediknek, mert akkor még egy perccel többet pihelhet. Nem nyitott vitát, az nem, azt mondta, te kezdesz. Tehát világcsústól nem ájultak el. Tehát a váltót úszni kell a csapat, és szóval ugyanakkor, hát azért még egy Michael Phelps is. Az érthető, amikor egy nagyon nagy sportoló az előfutamot nem akarja úszni, pláne az ilyen nagy csapatok, nem az, az Amerikában a B csapat is bemegy a legjobb idővel a döntőbe, de azért a váltót szeretik. Ugyanakkor viszont legyünk tisztességesek. Ha most én már másik oldalt gondolok, most a világ oldalát nézem, aki azért más műsort úszik, mint szokott, 4 számba nevez, 50 pillangó, 50 gyors, 100 pillangó, 100 gyors. És reményeink szerint ezeket 3-szor ússza le, és 3-adjára osztják az érmeket. Azért egy hét alatt 12 számot kell úszni, és ezek a rövidebb számok, ennek megvan az a rákfenéje, amikor ennek frissnek kell lenni. Tehát én szerintem ő tartott, hogy úszna váltott, de megértem most, hogy ez a program mellett nem vállalja. Ez a egyenes válaszom.
6: Köszönöm az egyenes választ. Maradjunk még Kós Hubertnél, mert hogy azt is mondta, hogy ő ugyan olimpiai bajnok, és ugye Párizsban sem egy számot úszott, de most vállal fel egy olyan 6 számot úszik, ugye, jól tudom, 6 számot úsz egy olyan sorozatot, ami majd most megmutatja, hogy mik lesznek azok a számok, amiket érdemes esetleg kiválogatni a Los Angeles-i olimpiára, mert hogy eljött az az idő, amikor ő nem egyet akar nyerni, hanem akár több érmet is, akár 2-t, akár 3-at, akár 4-et, miközben ugye Bob Bowman meg gyakorlatilag ott ugrál a nyakán, hogy azt a 200-át világcsúcsot lassan meg kéne úszni, és erre is azt mondta Hubert, hogy nagyjából 2-3 éve van erre a
4: biológiát ismerve.
7: Ravkózik, Budapesten akar egy nagyvilágcsapat, ez az én meglátásom, de nem akarom rátenni pluszba a teret. Nézd, ez, amit most kérdez, ez a legjobb hír nekünk. Mert a Kós is mindent elért. Nyer olimpiát, VB-t, EB-t, itt rövid pályán, jardos, méterben, minden ilyenfajta világcsúcs, szerintem megfogja az 50 méteresbe is. Egyszerűen azt próbálja, hogy mik a határai, mert nagyon hasonlít a program, vagy ugyanaz, mint ami lesz jövőre a VB-n, vagy két év múlva az olimpián. Ez nem így szokott lenni, az EB programja alapvetően eltér, de most nem. És ő azt próbálja, hogy mennyit bír ezen a maximális erőkifejtésen, mennyi idő alatt tud úgy regenerálódni, hogy mondjuk biztosan jusson be egy elődöntő, egy közédöntő, vonal döntőbe, hogy lehet ezt megoldania, hogy a legtöbb aranyat nyerhesse. Ez a legjobb hír nekünk. És nyilvánvalóan egy Bowman, aki itt a 23-szoros olimpiai bajnok, Phelps nyert egy olimpián 8-at, ennek valószínű van egy ilyen becsípődés, egy ilyen reflexe, hogy az úszója nyerjen, amennyi csak létezik, és láthatólag a Kóssal erre mennek. Megmondom férfiasan, nekem ez így magánemberként, kapitánként meg különösen nagyon tetszik.
4: Nekem meg szurkolóként nagyon tetszik. Milyen számokat vállal?
7: A háton végezze a menüt 50-100-200, pillangón a 100-200 és a 200 vegyes.
4: Megmeri jósolni, hogy mi hol mit nyer?
7: Hát nem, meg kérdés, mit bír, tehát ez csak ilyenkor derülhet ki, tehát ez bárki bármit okoskodik, ezeket edzésen nem lehet szimulálni. Hasonlóan lehet, mert ugye hiába mondják, hogy mintha verseny lenne, most emlékezem vissza mindenki, aki ezt hallgatja, és amikor egy suliba csak egy példára azt mondták, hogy aki elsőnek kész, az kap egy csokit, már más az ember. Tehát itt azért, amikor ilyen tétre megy, ezt nem lehet máskor kipróbálni. Ez egy Európa bajnokság kell, meg az, hogy így túl legyen minden, mint a Kós. Nagy dolog ez, nem sokan jutnak el eddig, hogy egyáltalán ezt megpróbálhassák.
4: És akkor Milák Kristófról már említette a 4 számot. Hát úgy tűnik, hogy az erőnlétet igénylő számok közül elment a sprint számok felé, Kristóf, hiszen 50 és 100.
7: Jó, hát azért egy nagyon kicsi, nem akarok mélyen belemenni az edzés módszertamba, de mindenki értse, hogy miről van szó. Jó, úgy tűnik, hogy a 200 hosszú neki nem vállalja, de kérem azért a 100 méter, azt gondolják végig, a futást azonosítsák be, 45-50 másodpercig ússzák. Az, amit a 400 sík, az egy brutális állóképességi szám, tehát az arról nincs szó, hogy neki elment minden állóképessége. Az a fajta, ami a 200-hoz kell, az valószínű nincs, ahhoz rendszeresebb és több edzésre lenne szükség. De az ő tehetsége okán ezek az 50 és 100-ok, pláne amilyen rajta most már van, szerintem a jobban rajta, mint annak idején a Dressler. Ez nem, hogy mondjam, illúzió, hogy ezekbe a számokba próbálkozik, és mindegyik belsélyes.
4: Látta őt edzeni mostanában, kapitány úr?
7: Nem járok az edzésére, mert ha meglátja szerintem, hogy ott vagyok, akkor nem edz. De ezt csak zárójelbe tettem. Ő nem szereti a nyilvánosságot. Ilyenfajta ember tudomásuk kell venni. Hiába szeretném én nézni, ha azt látja, hogy valaki, próbálja meg egy újságíró, hogy maga a riportja, oda, hogy az edzése pillanatokat el fog tűnni. Ilyen alkat. Nincs ezzel mit kezdeni, azt azért hozzátenném, hogy nekem ahhoz, hogy egy úszóról megmondjam, hogy mit csinált. Elég, ha egy versenyen úszik 2 számot, abból már megmondok minden pontosan.
1: Sportvilág. Maronka Zsombor és Flasár Zalán kikerült az augusztusi világbajnok és elejtező mérkőzésekre készülő magyar férfi kosárlabda válogatott keretéből. A Magyar Szövetség közösségi oldalának csütörtöki beszámolója szerint mindketten amerikai egyetemi elfoglaltságai miatt nem tudnak pályára lépni az augusztus 27-én Miskolcon az észtek, illetve augusztus 30-án Ljubljanában a szlovénok ellen. Az eddig veretlen magyar női ifjúsági kézilabda válogatott a romániai korosztályos világbajnokságon a negyed döntőben 24-20-ra kikapott Dániától, így az 5.-8. helyért folytathatja Szlovákia ellen. Ez volt már a Sportvilág, köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózás és kellemes estét kívánok. Viszont hallásra!
5: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
9: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk Szabó Anna, aki strandröplabdázóként, valamint nem csak sport teljesítménye alapján került a reflektorfénybe, ugyanis az idei Miss Universe Hungary szépségverseny döntőjébe bejutott a legjobb 12 közé, majd azt is megkérdezem és elmeséli, hogy hogyan lehet a 800-ból oda eljutni, és mit jelentett ez számára. Korosztályos bajnoki címeket szerzett strandröplabdában, felnőtt OB döntőt játszott 2022-ben, és hát ugye volt tehát a középiskolai világbajnokságon, arany és ezüstérmes korosztályos EB-ken, VB-ken, világbajnokságokon, mint strandra labdázó. Szia, köszönöm, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sportelő stúdiójába.
10: Sziasztok, nagyon örvendek.
9: Na, kezdjük akkor, nyilván most mindenki a strandröplabda mellett arra kíváncsi, hogy hogy is zajlott ez a Miss Universe Hungary. Igaz az, hogy amit Karádi Zoltán, a Nemzeti Sport újságírója a cikkben is megírt, tehát ennyi kell, hogy elmész egy olyan eseményre, amit a párod szervez meg, élmény, fotózás, és a sminkes kiböki, hogy te elmehetnél a Miss Universe Hungary-re. Ilyen egyszerű?
10: Hát mondhatni igen, ez egy eléggé spontán döntés volt, hogy én nevezek erre a versenyre, ahogy mondtad, egy élmény fotózás során a sminkes említette meg, hogy szerinte lennének olyan vonásaim, amik előnyös lehetnek egy ilyen versenyben. Úgyhogy kezembe voltak a gyönyörű képek, amiket azon a fotózáson készítettek, és hát egyszerűen csak kitöltöttem azt az űrlapot, és feltöltöttem ezeket a képeket, és így kerültem tovább a versenyen.
9: Tulajdonképpen most is indulhatnál a szépségversenyen, mert hogy egy ilyen gyönyörű szép göndör szőke hosszú hajjal jelentél meg a stúdióban, mondom azoknak, akik ugye hallgatók és nem látnak most téged, a legnagyobb bánatukra nyilván. Erre gyerekkorban készül az ember? Tehát kislányként ez úgy megfordul a fejében, mert minden kislány szeretne a szépségversenyben bejutni mondjuk a legjobb, nem tudom én, 100-ba, vagy teljesen véletlenül jutott ez eszedbe. Mert a strandröplabdapályán nyilván nem ilyen hajjal versenyzel, mert az több mint zavaró lenne.
10: Igen, alapvetően az én véleményem szerint minden kislányban ez megfogalmazódik, hogy álmai közé tartozik az, hogy egy szép báli ruhában vonulhasson, szerepelhessen egy ilyen szépségversenyen. Szóval szerintem ez minden kislányban megfogalmazódik, de persze ez személyiségfüggő, hogy ki az, aki végül egyébként felnőtt korban is erre a fejét adja. A strandröplabda során alapvetően nem fő szempont az, hogy nézünk ki, vagy nem az a legfő szempont, de én alapvetően egy nagyon csajos csaj vagyok, és amikor a hétköznapokban járok, akkor imádok öltözködni, sminkelni, és ez egy ilyen fővonásom.
9: Ez mennyire előny? Akkor, amikor mondjuk megtanítanak téged magas sarkúban is járni, már-már, mintha modell lennél, hiszen nem lehet tudni, hogy meddig jutsz a Miss Universe Hungary-n, de hát végül bejutottál a legjobb 12 közé.
10: Egy nagyon jó tapasztalás volt, nagyon sok mindent megtudtam erről a szépségiparról, erről a világról, úgyhogy egy nagyon jó tanulságos élményt tudhatok magam mögött.
9: De várj, ez a csajos kislány mi voltod, vagy ez a vonás, ezek előnyt jelentenek egy ilyennél, hogy akkor te nem lepődsz meg semmi, vagy kevés feladaton nem az van, hogy azért még ott szégyellősebb az ember, ami nyilván lehet, hogy egy ilyen eseményen hátrány.
10: Egészen biztos egyébként előnyt okoz. Azt gondolom, hogy minden lány, aki szeret öltözködni, szeret sminkelni, imádná ezt az egész világot, és ezt az egész körítést, ami egy ilyen szépségverseny körül van.
9: Mielőtt részleteznénk ezt az egészet, hogy élted meg, azt meséld el, hogy mi volt a legfárasztóbb, legnehezebb? Hiszen volt itt egy 8 napos, ha jól mondom, pécsi edzőtábor, amihez hozzá lehet szokva, de hát mégsem, mert ez nem sportos edzőtábor volt.
10: Mi volt a legnehezebb?
9: Igen, tehát az egész folyamat, amikor a sminkes kibökte, hogy nevezzél be az élményfotózáson, és aztán eljutottál oda, hogy a legjobb 3-ban már nem jutottál be, a 12-ben ott voltál. Van-e olyan, vagy pedig te úgy élted meg, hogy minden pillanatát újra csinálnád?
10: Minden pillanatát újra csinálnám, de jártak vele néhány nehézség, amit persze hozzátartozik az ilyen szépségversenyekhez. Például a negatív kommentek, az esetleges bántások ezzel kapcsolatban. A közösségi médián természetesen. Egyébként egy nagyon barátságos és támogató közegben lehettem ez alatt a 8 nap alatt Pécset, viszont az egyes internetes platformokon, Facebookon, Redditen azért minden lány kapott negatív kommenteket és bántásokat, amiket azért mentálisan fel kell lenni készülve erre, hogy ilyen érhet egy ilyen során.
9: Ezt valaki előtte a felkészülés során mondta, hogy ezekre is készüljetek fel, bár ettől meg nem biztos, hogy meg tudod oldani.
10: Számítottam rá, így személy szerint, és amint megérkeztünk a táborba, ott erre készítettek is minket, és próbáltak minél többet beszélgetni velünk erről, hogy ne foglalkozzunk vele, lehetőleg ne is nézzük, így a legkönnyebb elkerülni ezeket a ezeket a bántalmazó kommenteket, és nem magunkra venni, mert legtöbbször ez nem rólunk szól, és emiatt próbáltak minket ettől védeni.
9: De egy ilyen fiatal nő egyébként könnyen meg tudja állni, hogy ne nézzen oda, hogy mit írnak? Tehát mennyire vagy kíváncsi, tényleg el tudod engedni? Nálad ez hogy működött?
10: Persze, én is láttam negatív kommenteket, és én is megnéztem ezeket.
9: De mit mondanak ilyenkor? Mit lehet elárulni ebből?
10: Hát általában, mivel a szépségversenyek alapvetően egy elég szubjektív megítélés alapján kerülnek, tehát hogy eléggé szubjektív az, hogy kik kerülnek be, így sose lesz olyan, hogy mindenki tetszik mindenkinek, meg minden lány úgy gondolják, hogy odavaló. És
9: ha valaki nem jut be, akkor annak a valaki esetleg ír egy olyat, hogy...
10: Akár, vagy akik bejutottak őket esetleg becsmérlik, hogy miért jutottak be, hiszen nem is olyan szép, vagy nem is olyanok a vonásai, vagy neki személy szerint nem tetszik.
9: Akkor itt váltsunk egyet a Nemzeti Sportrádióban Szabó Anna strandröplabdázó a vendégünk, aki a Miss Universe Hungary-n a legjobb 12 közé jutott idén. Milyen szempontok alapján jutott el tovább, ugye talán egy 800 fős mezőnnyel kezdődött, és aztán hogy haladtatok előre?
10: Ezt a 800 fős mezőny, ez azok voltak, akik kitöltötték az űrlapot, beküldték a jelentkezésüket, onnan volt egy válogatás, körülbelül olyan 150-200 körül válogattak be lányokat, ahonnan vártak már minket egy személyes castingra, amit egy hotelben tartottak, ott mindenki megjelent a saját ruhájában, ahogy kisminkelte magát, úgy önmagát hozta, és ott egy személyes válogatás során először szűkítették a mezőnyt 50-re, 30-ra, és majd legutóbb 12-re.
9: És ez a 12 fő akkor mehetett a 8 napos pécsi edzőtáborba.
10: Így van.
9: Ez még teljesen szubjektív, vagy milyen döntések? Mit mondtak, mi derült ki, hogy mi alapján kerültél be a legjobb 12 közé? Azon kívül, hogy nagyon csinos vagy.
10: Köszönöm szépen. Hát, mivel nem vagyok zsűritag, így nem tudom pontosan, hogy milyen szempontokat néztek. Szerintem fontos volt a kisugárzás, fontos volt a megjelenés, hogy valahol egy kicsit megfogja a személyisége az embert. És volt egyébként lehetőségünk beszélgetni is a zsűritaggal, amire rákérdeztek pár személyes tulajdonságainkra, pár ilyen... megpróbáltak kizökkenteni, egy-két olyan kérdést tettek föl, ami esetleg azt próbálták nézni, hogy hogyan tudunk reagálni egy-egy ilyen hihetlen szituációban, mennyire tudunk magabiztosan beszélni emberek előtt. Ezek szerintem mind szempontok voltak ahhoz, hogy ebbe a 12-be valaki beleférjem.
9: Ki tudtak zökkenteni?
10: Nem, azt gondolom, hogy nem. Nem sikerült.
9: Ez minek köszönhető ebben? Van a szerepe a sportos múltnak, vagy bármilyen genetikának, családi háttérnek, vagy egy, minek köszönhető? Ez hogy lehet megoldani?
10: Szerintem annak volt köszönhető, hogy a lehető legjobban önmagamat adtam, és nem akartam feltétlenül megfelelni. Én úgy mentem oda, hogy ez egy spontán döntés volt, örülök, hogy itt lehetek, és emiatt csak a lehető legőszintebben válaszoltam minden ilyen kérdésre, így nem féltem attól, hogy mit fogok válaszolni, és így könnyen ment.
9: Ezt elhatároztad, vagy valaki megsúgta, hogy ezzel célba lehet érni?
10: Mivel én nem készültem erre a versenyre, nem volt hónapokon át tartó feszültség bennem, hogy én ide bejutok-e, vagy nem, ezért így könnyen tudtam önmagamat adni, hiszen nem, én már örültem, hogy itt lehetek, és megtapasztaltam ezt, és nem féltem attól, vagy stresszeltem azon, hogy bejutok el 12 közé, vagy nem, és talán ez a nem görcsösen akarás, ez hozta meg az eredményét annak, hogy szimpatikus voltam a zsűrinek.
9: Sportpályán ott tudod ugyanezt a görcs nélküli állapotot hozni? Mennyire szoktál stresszesen versenyezni? Mondjuk 2022, ugye most leszel majd 20 éves, tehát akárhogy nézzük, ott még 15 évesen egy felnőtt magyar bajnokság döntőjébe bejutottál Kun Steffivel a rutinosabb duó ellen, Villám Lilla és Szombathelyi Szandra ellen, és ott ezüstérem lett, de ott hogy működik ez? Ott is az a sikertitka, hogy nem vagy feszült, nem görcsölött túl, nem agyalott túl, ez fiatal sportolóknál gyakori visszatérő probléma, vagy más?
10: Szerintem nagyon fontos volt az, hogy bennem volt már akkor is a rutin, rengeteg edzés, és abban magabiztos voltam, hogy én megtettem a a kellő mértékű munkát ahhoz, hogy magabiztosan leessek a pályán. Persze egy rutinosabb páros ellen, meg felnőtt mezőnyben ez nem olyan könnyű, viszont én tudtam, hogy mindent megtettem a felkészülésemben, hogy magabiztosan tudjak játszani, szóval szerintem ez hozta meg ott is a eredményt, hogy felszabadultan és görcsök nélkül tudtunk játszani.
9: Ezt otthonról hoztad a családból? Van valami sportos múlt?
10: Nem. Igazából az évek során alakult ki ez bennem. Nagyon sok versenyen meg megmérettetésen vettem részt, amik így eredményezték azt, hogy ebben is rutin tudtam szerezni, és tudok koncentrálni, és feszült helyzetben is tudok összpontosítani arra, hogy éppen mi a teendő.
9: Ugye, ahogy itt a bevezetőben elmondtam, középiskolai világbajnoki arany ezüstérem nagyon fiatalon a strandröplabdában, és korosztályos EB-VB sikerek, ugye U19-es VB Kínában például, időközben 2025-ben leérettségiztél, 24-ben volt ez az U19-es VB, de még vissza akkor azért a Miss Universe Hungary-hez, Szabó Anna itt a vendégünk a Nemzeti Sportelő stúdiójában, mert hogy akkor szubjektivitás, szépség, például ha kizökkenteni próbáltak a zsűritagok, nyelvtudás, ugye ez is szempont szokott lenni, tehát mondjuk a háromban nem juthat be olyan, aki nem beszél, gondolom, megfelelő szinten angolul, illetve még ami érdekel a nyelvtudáson kívül, akár az is, hogy kommunikációban, vagy egyéb területeken ott még volt-e valami plusz, amit néztek és elárultak a végén, hogy miért nem kerültél be a háromba?
10: A nyelvtudás az persze nagyon fontos volt, aki ezt a versenyt megnyeri, ő megy tovább a világ szépségversenyre, ahol alapelvárás, hogy angolul tudjon folyékonyan kommunikálni, úgyhogy persze ez szempont volt. A kommunikációs készség az is szintén nagyon fontos volt magyarul-angolul, hiszen emberek előtt kell beszélni, színpadra kell állni, kell egy kiállás, egy megjelenés, úgyhogy ez biztosan szintén fő szempont volt.
9: Árszpoétika, vagy ilyen gondolatokat abból is próbáltál spontán, vagy azért volt egy-két dolog, amit úgy összeszedtél, akár angolul, akár magyarul?
10: Alapvetően spontán, ami éppen jött, magamat adtam, őszinte voltam, és igazából én ezt így sikerként élem meg, hogy így ezt szimpatizáltak ezzel, és ebbe válogattak a 12-be.
9: A pécsi 8 napos edzőtábor után hogyan érkeztetek meg a budapesti Operettszínházba, mert ez mégiscsak a döntő, az életed egyik gondolom olyan eseménye, amit mindig mesélni fogsz még az unokáknak is.
10: Nagyon sűrű volt a napunk, reggel indultunk is vissza Pestre Pécsről, és már rögtön csöppentünk is bele a készülődésbe, megcsinálták a hajunkat, megcsinálták a sminkünket, ez egy abszolút egy nagyon csajos nap volt, hiszen talán minden kislánynak is ez volt az álma még kisebb korában, ahogy nekem is, úgyhogy nagyon élveztem ezt a készülődést, nagyon jó érzés volt gyönyörű báli ruhákat felvenni, amire készültünk koreográfiával, azt tényleg előadni, és megélni ezeket a pillanatokat, szóval nagyon-nagyon élménydús volt, és nagyon maradandó élménye is fog válni.
9: Hány órán keresztül tartott maga a döntő?
10: Készülődéssel együtt talán reggel 10-re értünk oda, és este 10 körül mentünk el a helyszínről, szóval tényleg egy egész napos.
9: Hány feladat volt? Ott is jött a bikinis rész,
10: igen,
9: mert ugye ezt mindenki tudja, meg hogy beszélni is kell ezt a kettőt általában mindenki tudja.
10: Igen, 4 túr volt, először volt egy badis túr, utána volt egy kis estélyis túr, utána volt a fürdőruhás, és végül, de nem utolsó sorban a báli ruhás.
9: Kedvenc van ezek közül?
10: Kedvenc volt a báli ruhás, egyértelműen. Az egy ilyen nagyon elegáns, nagyon nőies része volt az egész előadásnak, az egész műsornak, úgyhogy az volt a legmaradandóbb pillanat, amikor abban a szép ruhában ki lehetett menni a színpadra.
9: Még amit nem kérdeztem, hogy valami hibádat kiemelték-e, vagy megjegyeztek valamit, hogy na, ezen kellene fejleszteni.
10: Hát a szépségverseny alapvetően mindenkiben alapvetően a hiba az, ami felnagyul, és azt keresik, hogy kiben nagyobb a hiba, mert az fog alább maradni. Külsőleg fizikálisan persze voltak, főleg a kommentelők, főleg a...
9: De őket tegyük félre, mert ők annyira engem például nem hoznak lázba.
10: Igen, a zsűri pedig személyesen véleményt nem mondtak, tehát így a szempontokat így nem feltétlen tudtuk, hogy mi alapján döntöttek, viszont nagyon megfontoltan és nagyon tudatosan döntöttek úgy, ahogy döntöttek, hiszen a tét az volt, hogy ki megy tovább a világversenyre, és ki az, aki ehhez a leginkább tud testezálló lenni igazából.
9: Csalódott voltál, hogy nem te voltál?
10: Nem voltam csalódott, hiszen én már alapvetően attól is nagyon meglepődtem, hogy mehettem a castingra a 200 lány közé, tehát nem voltak ezzel alapvetően nagy elvárásaim, és nem vágytam, persze vágytam, persze mindenki vágyik, hogyha már egy ilyen versenyben részt vesz, hogy ő nyerje meg a végén, viszont láttam azért a mezőnyt, láttam, hogy milyen ügyes lányok vannak, mennyire felkészültek, és tudtam, hogy én itt talán nem fogok a élmezőnyben végezni.
9: Na mit mondtál, vagy most mit mondanál, hogy tessék, akkor Szabó Anna, mi az, ami a legfontosabb üzenet?
10: Legfontosabb üzenet, én mindenképpen a sportot és az egészségtudatosságot akartam képviselni itt a verseny során, hogyha valamit képviselni kellett, akkor én mindenképpen emellett akartam kiállni. Volt rengeteg olyan szponzor és társulat, akik ezt a vonalat képviselték, akár a Safi, akár egy ilyen sportruházat, úgyhogy én abszolút ebben a részében akartam kivenni a saját részemet.
9: Mi az, amit nagyon elraktároztál, amit akár később majd újra a sportpályán, vagy akár majd az egyetemi éveid alatt, vagy majd a civil szférában, amikor nem sporttal, meg nem gazdasággal foglalkozol, hasznosíthatsz ebből ezekből a tapasztalatokból. Mert ahogy így elmesélted, végig mosolyogtál, tulajdonképpen a lényeg az volt, hogy beleestél, nem készültél rá, nem feszengtél, és ez sikerre vezetett.
10: Amit elraktározok mindenképpen az, hogy mindig önmagamat adjam, mindig a lehető legőszintébb legyek, és az, hogy kitartóan kell csinálni az életet és céltudatosan. Szerintem itt is ez volt a lényeg, hogy ez alatt a 8 nap alatt, amit ott töltöttünk, ott rengeteg programon, rengeteg fotózáson kellett részt vennünk, és ott is kitartóan, céltudatosan kellett hozzáállni. Nézték azt, hogy mennyire vagyunk lelkiismeretesek, mennyire vagy mennyire tesszük oda magunkat ezeken a programokon, és hát persze ez is abszolút egy sportból hozott tulajdonságom, hogy ha valamit csinálok, akkor a 100%-on csinálom.
9: Muszáj megkérdezni, hiszen visszatérő kérdés ilyenkor az, hogy a sportban is, amikor mondjuk 15-20 sportolónő együtt van egy öltözőben, hát ott kizárt, hogy nincs veszekedés, fúrni egy kicsit a másikat, hogy neki szebb a haja, szebb a körme, stb. Ez hogy működik itt? Vagy hogy volt a 12-es mezőnyben a 8 napos edzőtábor során?
10: Egyébként az esetleges sztereotípiák elosztatása véget abszolút nem volt ilyen közeg, abszolút nem volt, nem éreztem feszélyezve, feszengve magam, nem volt feszület a levegőben, nagyon barátságos, és mindenki nagyon segítőkész volt. Szerintem itt mindenki magát akarta felhúzni, és nem a többieket le, hogy ő magasabban tűnjön, úgyhogy szerintem ez is az élményhez nagyon hozzáadott, hogy nem volt egyáltalán ilyen kifejezett versengés így a lányok között, hanem mint tényleg egy ilyen baráti közösség volt abszolút a hangulat.
9: Na, ezt jó hallani. Egy nap hogy zajlott? Tehát hány órát kellett kvázi dolgozni, amikor fotózásul sminkeltek, hajadat megcsináltak, stb. Erről mesélj.
10: Nagyon változatos volt a program, de volt olyan, hogy 5:50-re reggel 5 óra 50-kor mentem sminkbe, hiszen utána a fotózás jött, az egy ilyen 1-2 órás program volt, utána mentünk reggelizni, utána mentünk tovább, mindenféle workshopokat tartottak nekünk, és ott is részt vehettünk, utána a internetes platformokra kellett kontentet gyártanunk, szóval videókat készítenünk, és
9: egyedül, vagy azért abban segítettek?
10: Egyedül, többnyire ezt is figyelembe vették, hogy ki mennyire tud igényes tartalmakat gyártani az ilyen internetes platformokra, hiszen már itt 2026-ban ez is egy fontos szempont, hogy kinek milyen a megjelenése az interneten.
9: Hát előre kitalálom, hogy neked ez is ment.
10: Hát eléggé zöld fülű voltam kezdetben. Voltak olyan lányok, akik már eleinte influencerkedtek, vagy már több ilyen szépségversenyen vettek részt. Az én Instagramom, meg az ilyen internetes platformjaim még nem voltak annyira használva, vagy ilyen gyakran használva, de belejöttem a végére, és egészen szép tartalmakat tudtam már én is gyártani a lányok segítségével egyébként.
9: Követőid száma az, figyelted, hogy mennyit ugrott, vagy hol tart manapság?
10: Igen, egy olyan 300-400 követővel lett több, de a profilomnak az elérése az egyébként meglepően nagyon sok volt, ilyen 500-600 ezer megtekintése volt a profilomnak, ami engem is eléggé meglepett, szóval igyekszem még ezt a mai napban is kihasználni a mai napokban, hogy kitartóan gyártsam esetleg az ilyen kontenteket, illetve megtartsam ezt a nézettséget, hogyha már így volt lehetőségem ezt megtapasztalni, milyen ez.
9: Itt vagyunk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Én Virányi Zsolt vagyok, és Szabó Annával, strandröplabdázóval, aki a Miss Universe Hungary-on a legjobb 12 közé jutott. Beszélgetünk az élményeiről, tapasztalatairól. Még azért érdekel az is, hogy az élményfotózás, az például ugye a párod ajándéka volt, azt megbeszéltétek már, hogy tulajdonképpen milyen jó ajándékot talált ki neked, mert ha oda nem mész, akkor valószínűleg erre a szépségversenyre sem hasmink, és ott nem mondja, hogy próbált ki.
10: Igen, hát ez egy eléggé szerencsés véletlenek sorozata volt, hogy én ezt az ajándékot kaptam, ehhez a fotóshoz mehettem el, ő sminkelt engem, és stb.
9: Ugye azt nem mondtuk még el, hogy ő már részt vett egy ilyen Miss Universe Hungary-n, tehát innen jött neki is az ötlet, meg hát rád nézett nyilván.
10: Igen, összességében ez az élményfotózás egy annyira jó emlék, meg annyira jó élményként maradt meg, hogy ezért is jött meg ennyire a kedvem ehhez a világhoz, meg ehhez a szférához, úgyhogy abszolút sokat köszönhetek a páromnak, sokat köszönhetek, hogy ennyire jó élményt kaptam ott a fotózáson, és azt is, hogy magának a fotózásnak az eredménye is nagyon tetszett, és eddigiekben még nem látott képek készültek rólam, és ez tényleg olyan boldogságot okozott, és meghozta a kedvemet ehhez.
9: Na és mennyire hozta meg a kedvedet? Akkor most maradjunk a fotózáson, tehát hogyan tovább? Corvinus Egyetem másodév, angolul tanulsz ott gazdálkodási szak, de most még arról ne beszéljünk. Van a strandröplabda, azt folytatod?
10: A strandröplabdát?
9: Igen.
10: Persze, ez az egyetlen kérdés, ami bennem soha nem fog tulajdonképpen feljönni, hogy én abba hagyom-e valaha a strandröplabdát, vagy nem. Annyira közel áll a szívemhez, hogy ha valamit, akkor biztos, hogy a strandröplabdát folytatni fogom, ameddig világ a világ. Hogy emellé társul-e esetleg egy kis modellkarrier, vagy társul-e egy pár ilyen fotózás, azt gondolom, hogy ez a jövő zenéje, alapvetően nyitott vagyok erre, de nem ebben látom tulajdonképpen a jövőmet, hanem a sportban, a tanulásban, de nem vagyok semmi rossznak az elrontója, szóval ha lesz lehetőségem, akkor élni fogok vele.
9: Hát ez akár felhívás keringőre is természetesen, de ezek szerint inkább ez nagyon jó, hogy már tudatosan mondod, hogy te nem gondolkodsz ebben hosszú távon, de még azért van lehetőség, még kipróbálnál egy-két dolgot. A fotózás az, hogy is kérdezem, hogy egyértelmű is legyen, meg hogy mennyire lehet ott bátor, hogy mennyi ruhadarab van rajta, hiszen te megszoktad a strandröplabdában, hogy hát igen kevés ruhadarabban játszotok folyamatosan, tehát mondjuk ez biztos egy előny.
10: Alapvetően igen, a castingon is ez előnyömre vált, illetve a fő show-n is majd a döntőn, hogy az, hogy fürdőruhában megjelenni akár színpadon, akár emberek előtt, az nekem nem okozott semmilyen feszültséget bennem, nem voltam ebben szégyellős, hiszen a strandröplabdában is eléggé sokat szereplünk így emberek előtt fürdőruhában. Úgyhogy ez előny volt, és maga biztosan tudtam működni így a fürdőruhában.
9: Azt hogy kezeled te például, hogy hát azért nagyon sok férfi tulajdonképpen, ahogy a nők nézik a férfi vízilabda mérkőzéseket, ugye a férfiak nézik a női strandröplabda vagy női röplabda mérkőzéseket. Hogy nem biztos, hogy csak a játék szépsége miatt nézik a meccseket. És ezt nyilván tudjátok, te is tudod.
10: Így van, ezt abszolút tudjuk. A strandröplabda amúgy is egy látványsport szerintem, az is. Amellett, hogy ódákat tudnék zengeni arra, hogy miért szeretem a strandröplabdát, meg a röplabdát, hiszen egyszerűen a szívem csücske. Ez szerintem a sporttal jár, ez a velejárója, hogy vannak nézők, vannak ajánlattételek, de hát mivel nekem a szívem már valaki más, így ez engem alapvetően nem
9: hozkat meg. Hát lefordítva mondja arra, hogy tulajdonképpen sokan néznek, és akkor gondolom elhívnak bulizni, vagy valami hasonló.
10: Vannak ilyenek, igen.
9: De hát, ahogy mondod, ez a kérdés már eldőlt. Akkor vissza egy kicsit a Corvinus Egyetemhez, komolyabb vagy más jellegű témákra. Ott ezt a gazdálkodás, majd javítsák ki, hogy pontosan milyen szak, de hogy angolul is kell. Ez viszont már olyan, amivel szeretnél foglalkozni, ugye most még csak 20 éves leszel, mondjuk 5 év múlva?
10: Igen, én a Corvinus Egyetemen tanulok gazdálkodás és menedzsmentet angolul. Már az érettségi ideje alatt eldöntöttem, hogy én erre a szakra szeretnék jönni ebbe az egyetembe, és ezt nagyon céltudatosan vittem végig, hogy megszerezzem a kellő mennyiségű pontot, hogy ide felvegyenek. Ez is valahol visszavezethető arra, hogy ha valamit elkezdek csinálni, akkor ezt 100%-on nyomom, és akkor ott éppen a tanulás volt. Szerencsére sikerült, és nagyon jól érzem magam itt most az egyetemen. Jó nagy kihívás, tehát nem mondom azt, hogy megvan, és akkor innentől kezdve lazán lehet venni. Abszolút megy a versengés az átlagokért, az ösztöndíjért, ami azért komoly versenyhelyzet szintén, viszont állok elébe, és szeretem tanulni, szeretem csinálni, szeretem a közösséget. Abszolút így a gazdasági szférában képzelem el a jövőmet így a hosszú távon, és...
9: Hol lehet elhelyezkedni ezzel a diplomával, hogy minden hallgató megértse?
10: Szerintem egy ilyen diplomával szinte bárhol, nagy vállalatoknál, cégeknél szerintem igazából bármelyik területén el lehet helyezkezni, és emiatt is érdekes szerintem akár marketing, akár részvényelemzés, bármilyen, tehát hogy egészen nagy a skála, amin itt lehet mozogni.
9: Figyeled a tőzsdét is esetleg? Vagy ott még nem tartasz?
10: A párom ebben dolgozik, úgyhogy van hát, némi.
9: Akkor van segítség.
10: Van némi segítség.
9: Na így azért ebben van fantázia, vagy lehet komoly fantázia. Még ami szintén ide kapcsolódik, hogy ha már ez a tanulás, ez például a sporttal, szépségversennyel, ugye mondom, hogy tavaly érettségiztél, hogy lehetett mind összeegyeztetni, meg hát te említetted, és az fontosabb az ösztöndíjak rendszere, hogy milyen átlagot kell elérni, hogy ne legyen fizetős, gondolom.
10: Igen.
9: Hogy működik ez?
10: Igen, alapvetően tartani kell egy átlagot, amit nem tudunk előre, tehát ez a szaknak a teljesítésén múlik, hogy éppen hogyan teljesít ez a szak, szóval mindenki
9: a
10: arra...
9: A többiek, tehát az összlétszám?
10: Igen, annak veszik az átlagát, és akkor a felső 75% kapja meg a ösztöndíjat, amivel ingyen tanulhat.
9: Te most benne vagy?
10: Benne, sikerült benne legyek, egyébként tegnap előtt kaptuk meg az e-mailt erről, úgyhogy igen, sikerült megszerezni
9: akkor
10: ebben a...
9: Még őszintében mosolyod, mert igen. Azért ezt gondolom, hogy vaskos összeg, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy igen vagy nem igen.
10: Így van. Szóval itt is ebben a tekintetben nagy a verseny, hiszen nem tudjuk, hogy mi az az átlag, amit tartani kell, hanem a lehető legjobb átlagot próbálja mindenki elérni. Emiatt nagy a verseny, meg a teher és a nyomás, viszont... Hát valószínűleg én egy ilyen fajta ember vagyok, aki mindig keresi a kihívásokat, és szeret nyomás alatt teljesíteni.
9: Igen, hát azt veszem én is észre, hogy te a versenyhelyzetet kifejezetten keresed, és jól megállod a helyed. Általános iskolában ez már feltűnt?
10: Általános iskolában nem, viszont egy 8 osztályos gimnáziumba jártam, ahol szintén egy elég magas színvonalon tanulhattam, elég okos, értelmes gyerekek között, szóval...
9: Ez Gödöllőn volt, ugye?
10: Gödöllőn, a Török Ignác gimnáziumban tanultam, igen.
9: És ott mindenki, hát nem is azt mondom, hogy eminens, ahogy te mondod, a sokkal szebben hangzik, tehát, hogy mindenki nagyon okos, értelmes volt, és igazából ott is versenyhelyzet volt, hogy ki a legügyesebb, legjobb. Tehát gondolom, hogy ott mindenki az ötösre törekedett.
10: Így van, így van. Meg hát ugye a érettségi közelettével mindenki a legjobb egyetemeket és annak legjobb szakát pályázta, úgyhogy nem volt kérdés, hogy én is azt szeretném.
9: A kérdésnek a második része, hogy összeegyeztetni, akkor a 2025-ös érettségit, az mennyire volt nehéz, az élsporttal, most nem is adjuk a szépségversenyt, hiszen az 2026.
10: Alapvetően nehéz lett volna, és én ott hoztam egy olyan döntést, hogy most, hogy itt az érettségi, egy picit visszaveszek az élsportból, kicsit kevesebb edzést tudok vállalni, ezzel együtt kevesebb versenyt, viszont ezt annak érdekében tettem, hogy a tanulmányaim is ugyanolyan magas színvonalon tudjanak folyni a elkövetkezendő időbe, és alapvetően ezt nem bántam meg. Viszont most, hogy ez a tanulás megvan, most, hogy tudom, hogy milyen egy évet így lefolytatva a Corvinuson, hogy milyen átlagot kell hozni, hogyan kell készülni, így már várom, hogy visszatérhessek a rendes élsportot folytatni.
9: Igen, de akár teremröplabda is, vagy marad a strandröplabda, mert hogy te azért a Vasas fiúk csapatában, ha jól mondom, akkor talán a 2022-23-as szezonban ott játszottál teremben is. Tehát, hogy az foglalkoztat, vagy kizárólag a strandröplabda?
10: Hát, ami a legközelebb áll a szívemhez, az a strandröplabda. Nekem valahogy ez a legtesthez állóbb, egyszerűen az a közeg, meg a atmoszféra áll legközelebb a szívemhez, ami a strandröplabdát körülveszi. Viszont...
9: Valahol nagyon más, ugye csak ketten vagytok homokban.
10: Így van.
9: A látvány is, de önmagában maga a sport is, tehát azért amikor hat ember van egy pályán, és akkor azért többen javíthatnak, ha valaki hibázik, itt meg igazából nem lehet hibázni, az nagyjából annyit jelent, hogy az ellenfél megszerzi a pontot.
10: Igen. Azért is szeretem a stand-up labdát, mert amellett, hogy egy nagyon fontos része a csapat sportnak, tehát hogy alapvetően egy nagyon csapat sportcentrikus verseny, vagy tehát a stand-up labda. Igen. Tehát ugye a stand-up labda nagyon csapat sport, ahhoz képest mégis nem lehet lecserélve, mindig ott kell legyen fejbe, fókuszálnod kell, és igazából rajtad is rengeteg minden múlik. És hogyha találsz egy olyan párt, akivel egyszerűen jó a kémia, jól működtek együtt, akkor tényleg határa csillagoség.
9: Ez lehet talán a titok nyitja, mert ugye elmutattam, hogy Kun Steffivel voltál a 2022-es felnőtt OB döntőjében, és hát azóta Steffi is már több párral volt, most Villám Lillával van együtt. Neked ez a párkeresés ilyen téren, ez rendeződött, mert akkor azért most volt egy kis kihagyás, itt ahogy mondtad a tanulás miatt, aztán jött még a szépségverseny is, mert ezen dőlre gondolom, hogy van-e, vagy találsz-e valakit, akivel érdemes csinálni?
10: Így van. Alapvetően Steffivel mindketten mezőnyösök voltunk, így poszt szempontjából. Így az, hogy mi ketten ennyire jól működtünk, az egészen különleges volt, de mindketten persze alapvetően egy blokkert keresünk magunk mellé.
9: Épp ezt akarom mondani a hallgatóknak, itt a Nemzeti Sportrádióban, ahol Szabó Anna a vendégünk, strandörök labdázó, a Miss Universe Hungary-en a legjobb 12 közé jutott, és a beszélgetés első fele elsősorban erről szóltam, a strandörök labdáról. Igen, tehát, hogy kell egy olyan ember, aki jól tud blokkolni, te meg akkor mezőnyöshez. Szóval most van párod, vagy lesz párod?
10: Egyelőre még nincs, még most egyelőre nem készülök senkivel, viszont várom a jövőt, hogy esetleg újra elkezdek készülni valakivel, és a jövő szezont, a jövő nyári szezont már valakivel én is egy blokkerrel együtt végigkészülve folytathassuk.
9: Mekkora ez a mezőny itt Magyarországon? Most azért vannak nemzetközi eredmények, pont Kun Steffani a Villám Lillával kijutott hosszú idő után először magyarra női strandörök labdázót lesz az Európa-bajnokságon, tehát akár fellendülésről is beszélhetünk, és sokan mondják, hogy sajnos, de hát mégis tény, hogy röplabdában az olimpiára kijutni sem férfi, sem női válogatottunknak ez nem nagyon mondható, hogy reális cél, tehát inkább azt kijelenthetjük, hogy irreális, de strandröplabdában esetleg most női vonalon, bár a fiúk sem ügyetlenek, sőt, ott is vannak eredmények. Szóval ez például motivál-e téged, hogy akár egy, nem tudom, 2032-es Brisbane-i nyári olimpia strandröplabdában? Vagy ilyen messze azért nem gondolkoz most?
10: Abszolút motiváló, hogy vannak ilyen párosaink itt Magyarországon, akik most ennyire törik előre az utat, és azt is jó látni, hogy az ilyen utánpótlás játékosok, az fiatalok is kezdenek abszolút előre törni így a felnőtt mezőnyben, úgyhogy ezt jó látni, és remélem marad ez a tendencia, így sokkal nagyobb lesz a verseny, sokkal többet, jobbat tudunk játszani, így Magyarországon is, és persze nem utolsó szempont az, hogy esetleg kijussunk az olimpiára, illetve az EB szereplések, VB szereplések azok nem csak utánpótlásban, hanem felnőttben is jól sikerüljenek.
9: Ez a legnagyobb álmod még? Most így a strandröplabdára és a sportra gondolsz?
10: Ha a strandröplabdára gondolok, akkor alapvetően igen. Nagyon motivál az, hogy én is ott a felnőtt mezőnybe újra visszatérhessek, és újra fontos játékossá váljak. Ez abszolút. Most egyelőre sodrultam egy kicsit az árral, ezzel a Miss Universe-el egy kicsit úgy voltam vele, hogy hagyok magamnak egy kis időt újra, és majd újult erővel térek vissza a stand-up-labda pályára.
9: Hát épp azt figyelem, hogy mindenben nagyon magabiztos vagy, ez az egyetlen pont, ahol most a visszatérés, amit nem tudsz annyira határozottan ugye kijelenteni. Ugyanakkor ez meg érthető, mert mindenképpen vissza szeretnél térni, csak még nem tudod, hogy sikerül, aztán kit találsz, és ez határozza meg a folytatást. Hát ehhez kívánok nagyon sok sikert, és köszönöm szépen, hogy itt voltál a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Szabó Anna, strandröplabdázó, és ahogy mondtam már többször és folyamatosan, tulajdonképpen a Miss Universe Hungary, ahol a szépségversenyen a legjobb 12 közé jutottál, hát ez volt az igazi apropója még a beszélgetésünknek. Te valami olyan nagy kívánsággal rendelkezel-e még zárszóként, vagy üzenetként, akár aki hallgatja ezt a beszélgetést, strandröplabda, akár a tanulmányok, akár pedig mondjuk a szépségipar, szépségverseny kapcsán?
10: Talán egy üzenetem lenne, az pedig az, hogy mindenki, amit érez, legyen több arca, legyen több dolog, amit kipróbál, amihez van kedve, azt mindenképpen csinálja 100%-on, hiszen így érdemes élni, ilyen céltudatosan és kitartóan.
9: Köszönöm szépen, Szabó Annát hallották, Mirányi Zsolt búcsúzik.
10: Köszönöm szépen.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsu, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsu, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsu.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta.

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Szívemben bomba van, és hogyha meg...

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőrán tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: szerdán az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Ezáltal legalább annyira összefonódott a magyar labdarúgó válogatottal, mint ahogy a magyar labdarúgó válogatott összefonódott a Telki edzőközponttal. Ez a helyszín ma a Sporthely vendéglátója. A sportkomplexum Marco Rossi nemzeti csapatának otthona, de más sportág képviselői is szívesen edzőtáboroznak vagy készülnek fel itt. Megtudhatunk részleteket, kulisszatitkokat, sőt, a sportolók étkezésének részleteit, akár titkait is megismerhetjük. Tartsanak velünk, én Berelmese vagyok. Itt vagyunk a Telki sportkomplexumban, de először is ezt kérdezem Böde Csárontól, hogy valóban megfelel az a kifejezés, hogy sportkomplexum?
1: Hát igen, igen, alapvetően igen. Ugye ez egy sportkomplexum, edzőcentrum és egy szálloda így egyben. Úgyhogy inkább ez így egészíteném ki. De igen, de elsősorban sportkomplexumként mondanám magunkat.
0: Üzemeltetési igazgatóként mi a legfontosabb dolog egy ilyen komplexum fenntartásában, létrehozásában, erről majd egy picit később beszélünk, visszatérünk, a fenntartásról beszéljünk egy picit. Ez egy hatalmas nagy létesítmény, egészen pontosan mekkora?
1: Nagyon nagy, igazából 85 szobával rendelkezünk, tehát ezt tudom így elmondani egy exakt számként. Nagyon sok pályánk van, sok szobánk, vendégterünk, úgyhogy nyilván ez egy komplikált, komplex feladat üzemeltetni, de hát nem egyedül csinálom, hanem nagyon sok kollégám van, van egy ügyvezetőnk, vannak részlegvezetők, tehát ez egy ilyen csapatmunka, tulajdonképpen ilyen sportos kifejezése élve. Hát ugye nyilván vannak pályák, ahol nyírni kell a füvet, a szobákat takarítani kell, főzni kell, ugye, de ezt majd a Gyuri elmondja, tehát elég sok rétű, de megfelelő csapatmunkával meg lehet oldani.
0: Amikor egy ilyen ötlet kipattan, hogy készüljön el egy ilyen létesítmény, egy ilyen komplexum, akkor mi az első, hogy itt lesz egy szálloda, és aztán majd amellé jöhetnek a sportpályák, mert hogy a kettő együtt milyen jól működik, vagy az első ötlete az volt, hogy legyenek sportpályák, de akkor már építsünk mellé egy szállodát is, hogy ezt megfelelő módon lehessen működtetni.
1: Na ez az, amit talán a Gergőnek passzolnék át.
0: Szabó Gergő a válogatott sajtófőnöke, vagy kommunikációs igazgatója?
2: Válogatott sajtófőnök, és ezzel lesz szóvúvője egész pontosan. Gyakorlatilag ugye ez egy UEFA támogatással készült edzőközpont, Telki edzőközpont, tehát alapvetően az alapfunkciója az az, hogy egy labdarúgó edzőközpont, ami egyébként megfelel más sportágak igényeinek is. És értelemszerűen általában az ilyen edzőközpontokban ugye a csapatokat el is kell tudni szállásolni. Tehát ahogy az Áron is említette, ugye 85 szoba van, tehát elég komoly létszámot tudnak elszállásolni. Van, amikor 3-4 csapat is egyszerre itt megszáll, mondjuk amikor utánpótlástornák vannak. Tehát az alapfunkció, visszatérve az eredeti kérdésre, az magas az edzőközpont.
0: Viszont most talán edzés szempontjából, vagy sport szempontjából egy picit uborka szezon van, és amíg vártam itt a recepción, addig láttam családokat kisgyerekekkel, tehát azért vannak olyan időszakok, amikor nem elsősorban a sportolók laknak itt, hanem bárki bejöhet, mert hogy itt olyan lehetőségek vannak, ami egyébként egy átlagos ember számára is megfelelő lehet és jó lehet.
2: Így van, alapvetően az alapfunkciója a Globál Hotelnek az a az edzőközpontként való működés, ugye a labdarúgó válogatottak részére, de ezen belül, vagy ezeken túl vannak olyan időszakok, amikor a nagy közönség is használhatja a globál szolgáltatásait, akár megszállhat itt, tehát egy ilyen alapvetően kettős funkciót lát el maga a létesítmény ebből a szempontból.
0: Itt többször is említetted, hogy a labdarúgóknak készült, eleve úgy épült ez a létesítmény, hogy akkor ez majd a labdarúgó válogatottnak, válogatottaknak, utánpótlás csapatoknak is lehet a helyszíne, vagy az otthona, vagy felépült, és egy olyan lehetőséget látott benne, akár az MLS is, hogy akkor ez egy jó hely lehet arra, hogy itt edzenek, pihenjenek, bármit csináljanak a válogatottak.
2: Ez alapvetően annak épült, tehát ahogy ugye említettem is, ez egy UEFA MLS közös projekt volt. Ebből fakadóan, miután ugye két labdarúgó szövetségről beszélünk, egy kontinentálisról, illetve egy nemzetiről, így egy pillanatig sem volt az kérdés, hogy ez egy labdarúgó edzőközpont lesz, ami itt elkészül. és az már igazából csak egy ilyen bónusz vagy habatortán, hogy más sportágak is tudják használni a szolgáltatásokat, a létesítményt. Ugye többször voltak már itt kézilabdázók, a kézilabda válogatott is, a férfi kard válogatott is többször volt itt, de röplabda csapat is edzett már itt, vagy edzőtáborozott itt, de például kosárlabdázók is nyugodtan jöhetnének, hiszen az ő igényeiket is ki tudja szolgálni a hotel, illetve az edzőközpont, de az alapfunkció és az alap cél annó a tervezésnél, a kivitelezésnél az egyértelműen a labdarúgás volt.
0: Tehát akkor utólag jöttek olyan létesítmények, olyan pályák, olyan kiegészítő helyiségek, amelyek alkalmasak más sportágakat is kiszolgálni?
2: Nem feltétlenül, hiszen mondjuk egy futsalpálya, vagy egy csarnok, ahol futsalozni lehet, futsaledzést lehet tartani, az igazán könnyen alkalmassá tehető, mondjuk például a kézilabda, vagy kosárlabda, vagy röplabda számára is. Tehát ez, én azt gondolom, amennyire erre visszaemlékszem, hogy ez egyszerre készültek el ezek, most egyszerűsítsük le úgy, hogy felfestések a csarnokban. Tehát igazából az első pillanattól kezdve ez adott volt, és aztán az idő elteltével szépen lassan jöttek is többen szerencsére, aminek mindig nagyon örülünk. Úgyhogy beváltotta a más sportágakkal kapcsolatos reményeket is a hely.
0: Akkor visszafordulok Bödecsáronhoz, mert hogy itt megfogalmazódott több kérdés is azzal kapcsolatban, hogy nem csak a labdarúgók, hanem más sportágak képviselői is feltűnnek. Azért, bár nem tudom, hogy fenntartási szempontból van-e különbség, hogy egy labdarúgó csapat van-e itt, vagy mondjuk egy kézilabda csapat, mert egy kézilabda edzést elképzelve azért mondjuk ugye vakszos labdával játszanak, biztosan a takarítás és minden más teljesen különböző módon zajlik, mint mondjuk egy labdarúgó edzés és utáni karbantartás vagy helyretétel.
1: Igen, igen, tehát a különbséget leginkább a pálya jelenti ilyen szempontból, tehát ugye minden csapat étkezik, wellnessezik, használja a fitness termet, étkezik, alszik a szobájában, stb. És hát igen, a foci csapatok a füves pályát használnak, ugye le kell nyírni a füvet, föl kell festeni, a kézilabda csapatok pedig a csarnokot használják, nem lehet poros, nem csúszhat, mert akkor az ugye sérülés veszélyes, és utána pedig a kézilabda esetében pedig a vakszot föl kell szedni, ez is egy, igen, ez egy nehéz feladat, tehát nyilván ilyen speciális oldószerek kellenek hozzá, és akkor azzal fölszedjük. Volt olyan, amikor a kézilabda csapat után rögtön jött egy röplabda válogatott, ott azért eléggé húzós volt megoldani, hogy nehogy letapadjon a röpiseknek utána a lába, tehát vannak ilyen éles váltások. Úgyhogy igazából tehát a pálya jelenti a különbséget a csapatok között.
0: Hogyha már itt tartunk, akkor hány pálya van akár a labdarúgók számára, akár az egyéb sportágak képviselői számára?
1: Hát van 5 füves nagy pályánk, ilyen UEFA standard méretű, ebből 3 lelátós. Van egy nagy műfüves pályánk, illetve egy kis műfüves, és van egy strandfoci pályánk is, illetve a sportcsarnok.
0: Gondolom, hogy külön ember van a füves pályák, a műfüves pályák karbantartására. Vannak erre kiképzett emberek? Lehet, hogy ez most csúnyán hangzik.
1: Igen, igen, külön szakemberek, egy külön szakembergárda csinálja a füves pályákat és a műfüves pályát is. A műfüves pályák kevesebb karbantartást igényelnek, a füvessel viszont több a munka, és igen, hát speciális szaktudást igényel, hogy egész szezonban megfelelő minőségű pályák legyenek.
0: Gergő, egy kérdés erejéig hozzád fordulok ismét. Gondolom, hogyha ez UEFA támogatással készült ez a létesítmény, akkor itt nagyon pontos és szigorú előírások vannak minden egyes pályával kapcsolatban, hogy kell annak felépülnie, akár a vízelvezetés, akár bármi, vagy ezt csak én gondolom, hogy az UEFA ezt előírja.
2: Technológiai kérdésekbe szerintem nem szólt bele annó az UEFA, bár ugye azért jó régen épült maga a létesítmény.
0: Mikor is?
2: 2009-ben nyitott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az MLS akkor is a lehető legjobb minőséget akarta a válogatottjai számára biztosítani. Tehát technológiailag azt gondolom, hogy nem nagyon volt kérdés afelől, hogy hogyan fognak elkészülni a pályák. Az újabb pályák pedig természetesen a frissebb és még jobb standardok szerint épültek. Úgyhogy a top minőség a pályák építését és egyébként fenntartását tekintve is azt gondolom, hogy garantált.
0: Áron, hogyha valaki olvassa mondjuk a létesítmény honlapján, hogy mi vár rá, mi várhat rá, miért vonzó ez a hely, akkor az van, hogy különleges sport lehetőségekkel várják itt a sportolókat, akár az átlagembereket, mik ezek a különleges lehetőségek, amik itt várnak bárkire?
1: Hát ugye nagyon sok pályánk van, amiről beszéltünk már, ugye kevés 4 csillagos szálloda rendelkezik például ilyen sportcsarnokkal, illetve egy hatalmas fitness termünk is van, az is egy ilyen átlagon felüli profi sportolóknak készült, tehát ilyet sem nagyon találnak más szállodákban, illetve hát vannak a focipályáink, ezt említettem, hátul van egy tó körüli futópálya, egy streetball pálya, lábteniszpálya, egy kondipark, azt is használhatják a hozzánk látogató vendégek.
0: És hát akkor ezek szerint egy tó is van, és aki esetleg még nem volt itt Telkiben, ugye itt fák veszik körül, csendes helyen van, ez itt a Zsámbéki medencében található, Budapest nincsen túl messze, ez is egy vonzó ebben a helyben a válogatottak számára, hogy közel is van, mégis távol van, nyugat helyen lehetnek, kikapcsolódhatnak, de nem szakadnak el teljesen a fővárostól.
1: Igen, igen, tehát ez a jó megközelíthetőség az nagyon fontos. Ugye külföldi foci csapatok is szoktak hozzánk jönni, külföldi klubcsapatok, főleg nyáron, és hát ugye a reptértől való távolság az nem mindegy. Illetve szeretik az edzők is, hogy nincs a közelben diszkó vagy ilyen hangos helyek, hanem ez egy csendes kis falu, és tényleg nyugodt felkészülést tudja biztosítani.
0: Ez mondjuk egy nagyon fontos, és Gergőhöz fordulok megint, hogyha mondjuk egy válogatott, egy klubcsapat, bárki érdeklődik, akkor ezt kiemelitek, hogy itt tényleg nincs diszkó a környéken, itt nyugodtan lehet készülni, tehát ez egy nagyon fontos története, hogyha ti ide akartok csábítani valakit, bár nem tudom, hogy akartok egyébként ide csábítani valakit, vagy csak megadjátok a lehetőséget.
2: Hát alapvetően mindig örülünk, ha jönnek, de egyébként ezt inkább az Áron és az Áron kollégái itt helyben szokták intézni, úgyhogy én egy picit megfordítanám a választ, hogy mi a férfi válogatottnál hogy szoktunk például milyen szempontokat figyelembe venni, amikor akár mondjuk az EB-k előtt edzőtáborba mentünk, vagy amikor mérkőzésre utazunk idegenbe. Tehát ahogy az Áron is említette, valóban nagyon fontos az, hogy mondjuk akár a stadiontól, akár a reptértől milyen messze van a szálláshelyünk, vagy az edzőtábor. Milyen a pálya, amin edzeni lehet, illetve minden egyéb olyan szolgáltatás, mint például a wellness, a konditerem, az étkezés az egy nagyon sarkalatos része annak, hogy milyen helyet választunk, hiszen ezek mind-mind befolyásolják azt, hogy a csapat egy-egy mérkőzés előtt, vagy akár egy edzőtábor alatt hogy tud pihenni, hogy tud étkezni, hogy tud regenerálódni, és ma már ugye tudjuk a sorozatterhelés miatt, hogy a regenerálódás az egyik legfontosabb része a sportolók felkészülésének.
0: Akkor csak egy pici kitekintést Telkiből ebbe bele kapaszkodva, hogy ilyenkor hogy nézitek meg? Valaki oda megy és megnézi valóban, hogy ez hogy néz ki, vagy csak információkra alapoztok?
2: Igen, ez Tömő Attila csapatmenedzser szokott lenni, aki mindig felméri a terepet. Van, amit egyébként már elég jól ismer, mint például most Lisszabont. Ugye, ami a következő idegen, illetve nem is a következő idegenbeli helyszínünk lesz, de ugye megyünk oda is, és ugye voltunk is az utóbbi években többször. És ő mindig megnézi a szállodát, a pályát, a stadiont, ha esetleg edzünk kint, akkor az edzőpályát, ahol edzünk, milyen minőségű, milyen szolgáltatásokat nyújt, tehát például van-e megfelelő méretű öltöző, mert lehet, hogy van egy nagyon jó edzőpálya valahol, de mondjuk lehet, hogy maga az öltözőépület, a kiszolgálóépület az relatíve nem nagy, tehát mondjuk egy 25 fős csapat nem tud benne úgy készülni, hogy ott a sportfizioterapeuták is gond nélkül tudják végezni a dolgokat, stb. Stb. Tehát igen, mindig ő megnézi az adott helyszínt. Ez minden más csapatnál is így van, és hát természetesen egyébként a csapatmenedzserek egymás közt nagyon sokszor beszélnek is egymással, hogyha tudják, hogy valaki a többiek közül volt már egy adott városban, pláne ha a közelmúltban, akkor esetleg ráírnak egymásra, hogy ajánl-e valamit, milyen tapasztalataik voltak, mire érdemes odafigyelni, mi okozhat problémát, stb. Stb.
0: Mert hogy ilyenkor a vendéglátó csapat felajánl egy szállodát, de azt nektek nem kötelező elfogadni, hanem hogyha nem találjátok megfelelőnek, akkor kell keresni, vagy lehet keresni egy másikat?
2: Nem feltétlenül szoktak ajánlani, de ilyen is van, de alapvetően mindig ebben az esetben, ugye mindig idegenbeli meccsnél a vendégcsapatnak a saját szuverén joga, hogy eldöntse, hogy hol száll meg, mit szeretne, mi a fontos neki. Úgyhogy ez egyébként például az Európa-bajnokságok esetében is így van, hogy ezt annó többször is elmondtam az EB-k előtt, több interjúban is, hogy van egy úgynevezett katalógus, amiben kiválasztott hotelek vannak, amiket az UEFA ajánl, és ezek minden kritériumnak általában megfelelnek, de minden válogatott dönthet úgy, hogy mondjuk ő nem ezek valamelyikében szeretne megszállni, hanem egy teljesen másik hotelben.
0: Akkor térjünk vissza a Telki sportkomplexumra, és mindjárt kitérünk majd itt az étkezésre is, ami egy nagyon fontos kitétel, azt hiszem, ennek a történetnek. De hogyha már visszajáró válogatottakról, csapatokról beszélünk, akkor a házigazdák azt szeretik, ha olyanok jönnek, akik már többször voltak, mert hogy oda-vissza ismerik, vagy ismeritek egymást, vagy azért, hogy minél szélesebb körben elterjedjen a híre a létesítménynek, mindig jó, hogyha új csapatok, új emberek érkeznek.
1: Ez a második része is nagyon fontos, igen, tehát szeretnék, ha minél többen jönnének és megismernének minket, mert akkor viszik tovább a jó hírünket. De azért a visszatérő vendégeink a kedvenceink, mert ismerjük a szokásaikat, ők is a mieinket, és akkor ez egy jó kapcsolat, ez inkább ezt választanám.
0: Mennyire kell fegyelmezni a sportolókat, mennyire profi sportolóként egy edzőtáborban, egy felkészülés alatt csak a munkára koncentrálnak, vagy azért ők is szoktak néha picit pajkosan viselkedni, vagy egy picit csibészkedni, hogy nem tudom, egymást megviccelni, akár itt a házigazdákat, a recepciost megviccelni, mennyire huncutak a sportolók?
1: Semmi extrémről nem tudok beszámolni.
0: Meg nem is tehetnéd, gondolom egyébként.
1: Igen, hát most nyilván a felnőtt foci válogatottról nem tudok ilyet mondani, de hát nyilván azok ők profi sportolók. Nem mondom, hogy nem volt már olyan utánpótlás csapat. Nem a mi válogatottunkra gondolok, de mondjuk egy U15-ös külföldi csapat, amelyik idejött, és mondjuk kicsit hangosabban viselkedtek, és zavarták mondjuk a többi vendéget. Tehát most nyilván mi vendéglátók vagyunk, azt szeretnénk, hogy jól érezzék magukat, de ha a többi vendéget zavarják, az már problémás. Volt olyan, hogy elvittek egy-két biciklit, és akkor ott hagyták a körforgalomban, de mondom, ez itt ilyen 16 éves távlatban azt gondolom, hogy belefér, tehát igazából jól nevelt sportolók és vendégek járnak hozzánk.
0: De azért mondjuk, hogyha egy válogatottban egy újonc érkezik, akkor mindig vannak úgynevezett beavatási szertartások. Nem tudom, hogy erről mit lehet tudni. Az valóban egy nagyon belsős dolog, tehát az akár még a szobából sem jut ki, vagy azért azt itt mindenki tudja, hogy itt éppen most valakit beavatnak.
2: Hát azt gondolom, ez már nem a létesítményhez kapcsolódó téma, de annyit elárulhatok, valóban ez mindig a csapaton belül marad, de annyit elárulhatok, hogy ahol most ülünk itt Telkiben az étteremben, itt szokott ez általában megtörténni, és igen, ez egy olyan dolog mindig, ami pont attól, hogy egy bizalmas dolog, tehát hogy nem kerül ki innen, pont ettől válik igazi beavatása, hogy az, aki ennek a részese, az onnantól kezdve abszolút érzi azt, hogy ő biztonságban van és jó helyen van.

0: Akkor, ahogy már említettem, egy picit étkezünk is. Sárközi György mellé huppantam le, mert hogy azt hiszem, hogy egy ilyen sportkomplexumban az étkezés az egyik legfontosabb, vagy legalábbis nagyon fontos. A sportolók problémásak étkezés szempontjából?
1: Mivel hogy profi sportolókról beszélünk, így ugye többen külföldön játszanak klubcsapatukban, így ők tudják, hiszen a sport az életük, hogy hogyan kell táplálkozni. Mi biztosítjuk számukra azokat a lehetőségeket, hogy ezeket ők meg tudják valósítani.
0: Tehát itt igazából kérések vannak, amit teljesíteni kell, és nem tanácsok vannak, hogy mi lenne jó egy sportolónak?
1: Úgy gondolom, hogy a tanácsokat azokat megkapják a klubcsapataiktól. Itt a válogatotti összetartáson például csapatorvossal közösen állítjuk össze az étlapot, természetesen az egészséges életmódnak megfelelően. Kimondottan úgy nincsen sporttáplálkozási étel, hogy úgy mondjam. Megvan igazából, hogy mennyi fehérje, mennyi szénhidrát, mennyi zsíradékot fogyaszthat. Ezeket ők így hozzák. Természetesen előfordulnak egyedi kérések is, ezeket akkor megpróbáljuk teljesíteni.
0: De akkor gondolom ez már jóval az ideérkezés előtt megtörténik, hogy fel lehessen rákészülni.
1: Természetesen ez több héttel az összetartás előtt, hiszen megvan az egész évi programunk, tehát ezt tudjuk, hogy mikor lesz összetartás. Például a válogatott esetében több héttel előtte megírom az étlapot, és a csapatorvossal egyeztetem.
0: A magyar sportolók étkezésével, dietetikájával kapcsolatban azért régóta vannak fenntartások, talán, hogy nem biztos, hogy annyira nagyon profin állnak hozzá. Mi a tapasztalat valóban? Nyilván itt azt teszik, amit kapnak, de mennyire szoktak bűnözni, vagy erről nem is kell tudni, vagy nem is szabad tudni?
1: Igazából ezt arról tudok nyilatkozni, amit itt tapasztalok. Az, hogy ők szabad idejükben.
0: De nem jönnek kérések, hogy hát most úgy ennék egy kis sült kolbászt? Volna-e a konyhán?
1: Kérések azok jönnek, ezt mindig a csapatorvossal döntjük el, hogy ezt lehet, vagy nem lehet, vagy belefér. Szoktak engedélyezni, akár az erőléti edzőkkel megbeszélve, akár a többi csapatorvossal, hogy csináljunk egy kis bűnöző napot, amikor mondjuk lehet ilyen ételeket enni. Nem feltétlen kolbászra gondolok. Mondjuk például egy gyrosz pitában, Az már
0: bűnözésnek számít?
1: Az már bűnözésnek számít, ugye a fehér pita miatt. Jobban preferáljuk ugye a barna, teljes kérlési pékárukat. Így próbálunk egy kicsit az ő általuk elmondott egyhangúságot egy picit megtörni.
0: Azért ez az elmúlt években nagyon-nagyon megváltozhatott, nem? Azért régen az, hogy a teljes kiörlésű pékárú van előtérben, az nem nagyon volt jellemző.
1: Nem, abszolút nem volt jellemző, de hál' Istennek ezek jönnek be, és teret hódítanak.
0: Szintén nyilván nagyon rossz szó az, hogy divatos a laktózérzékenység, a gluténérzékenység mostanában, erre mennyire kell figyelni, és ez mondjuk a sportolókra jellemzőbb-e, mint az átlagemberre, vagy tulajdonképpen ez ilyen össznépi probléma mostanában?
1: A sportolóknál nem annyira jellemző, náluk kimondottan egészségügyi okokból fakadóan fordul elő. Hazai csapatoknál nem nagyon, külföldi csapatoknál ott lehet vallási oka is, például, hogyha ha muszlim vagy más vallású csoport érkezik. Válogatottainkban 10-nél kevesebb van egy edzőtábor alatt, ami ilyen jellegű problémát felölel.
0: Az italokra mennyire kell figyelni, akár a reggeli italokra, ki kávézik, azt kell-e felügyelni egyáltalán? Nem tudom, hogy a kávé és a koffein az milyen hatással van, és az kinek a feladata, hogy ezt ellenőrizze akár egy-egy sportolónál?
1: Úgy gondolom, hogy kell felügyelni, a sportoló is felügyeli, tehát hogy ő is tudja, hogy mi az a mennyiség, amit fogyaszthat, természetesen ezeket a csapatorvossal megbeszélik. További belelátásom ebben nincs, hogy ők akár edzés előtt fogyasztanak-e, vagy nem fogyasztanak. Itt az étteremben a reggelihez van, aki fogyaszt, napközben van, aki fogyaszt kávét, üdítőt azt nem lehet fogyasztani, tehát azt cukros üdítőket próbáljuk mellőzni. Helyette inkább vitalizáló gyümölcspréseket alkalmazunk.
0: Hálás dolog sportolóknak sütni-főzni?
1: Abszolút. Hát az a szeretet, az a családiasság, amit kapunk tőlük, az a közvetlenség, az szerintem mindent elmos.
0: szépen. Köszönöm. Akkor egy utolsó kérdésre visszajövök Gergőhöz zárszóként. Ismét Szabó Gergőhöz fordulok, az A-válogatott sajtófőnökéhez. Ugye arról beszéltünk kezdésként, hogy az MLS és az UEFA segített ennek a létesítménynek a létrejöttében. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk nagyon sok válogatott vagy csapat valami miatt egy időben szeretne idejönni, akkor létezik egy bizonyos rangsor, amit az MLS állít fel?
2: Valójában van rangsor, de ilyen probléma viszont nem fordul elő, hiszen a versenynaptár, a nemzetközi versenynaptár az úgy van összeállítva, hogy a férfi válogatott és az U21-es válogatott mérkőzései és ezáltal összetartásai ugyan párhuzamosan vannak nagyjából, de az összes többi utánpótlás válogatott mérkőzései és összetartásai viszont teljesen más időpontokban. Tehát ilyenfajta ütközést szerencsére nem kell kezelnünk.
0: De hogyha más sportágakból egyszer csak jönne egy nagy boom, és az összes kosárlabda, röplabda és kézilabda válogatott egy időben szeretne jönni, akkor azért nyilván a labdarúgók élveznek elsőbséget egyértelműen.
2: Értelemszerűen igen, tehát akkor a labdarúgó válogatott vagy válogatottak élveznek elsőbséget, hiszen mindenkit nagyon nagy szeretettel látunk itt, de azért mégiscsak mi vagyunk itt otthon.
3: A Sporthely mai házigazdája a Telki Edzőközpont volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Berelmesét hallották.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét.
2: Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között.
3: De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez korábbi műsorunk ismétlése. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A Sporthely mai házigazdája a Győri Búvárese. Otthonra találnak itt azok is, akik csak szórakozásból merülnek, és azok is, akik a búvárkodást profi sportként űzik. Megtudhatjuk, milyen élményekkel gazdagodnak azok, akik szívesen mennek a víz alá, és azt is, milyen felszerelés kell mindehhez. Tartsanak velünk, én Vera.

0: Bartos György, ügyvezető elnök helyettes fog minket körbevezetni. Itt vagyunk most egy nagyon pici helyiségben, ahol rengeteg felszerelés van. Tulajdonképpen az egész nem nagy, de nem is kell, hogy nagy legyen.
1: Az alsó részen vannak a búvár felszerelések és a technikai alkatrészek. A felső helyiség az ilyen szociális helyiség, tehát ott tudnak összejönni a búvárok, ott vannak az oktatások. Igazából azt mondom, hogy Magyarország egyesületeihez képest az egyik legjobban felszerelt egyesület vagyunk. Annak idején az MHS-ból alakult át az egyesület, és onnan is maradtak még felszerelések, de természetesen azért itt új felszereléseket, új technológiákat vásároltunk azóta. Azt el lehet mondani, hogy körülbelül egy olyan 30-40 embernek lévő felszerelés van itt jelen pillanatban, amely könyvbúvárkodáshoz szükséges.
0: A felszerelés az mit akar?
1: Palackok, ruhák, reduktorok, jacketek, uszonyok, maszkok, minden. Tehát komplett felszerelést tudunk adni a nálunk sportoló fiataloknak, időseknek. Foglalkozunk ipari búvármunkákkal is, és a belső részen vannak azok a speciális felszerelések, amik ezekhez a munkákhoz kellenek. Érdemes azt is amúgy megnézni.
0: Akkor meg is nézzük, arrébb megyünk egy picit. Itt egy hatalmas palackot látok, és rengeteg ruhát, aztán rengeteg kisebb palackot.
1: Ezek mind száraz ruhák, tehát ezekkel akár jég alá is lehet menni. Nem érintkezik a búvárteste a vízzel, tehát teljesen száraz marad, aki ebbe van. Ebben dolgozunk általában. Ebben is van kétféle variáció, amit használunk. A zárt sisakos és a fullmaszkos merülési lehetőség, amit tudunk alkalmazni. És hogyha megnézed, itt van egy AH5-ös sisakunk, ami egy picit hasonlít a régi búvár sisakra.
0: Igen, ez aki elképzel Igen. egy búvárt, az pont ilyen sisakban képzelje.
1: Igen, annyi, hogy ez egy kompozit anyagból készül, már nem a régi réz sisak, de az alapelv az gyakorlatilag ugyanaz. Tehát a fizika, meg maga az alapelv az teljesen változatlan. Annyi, hogy ez már egy moderne felszerelés, modernebb anyagból készült felszerelés.
0: Mielőtt a további részletekbe belemegyünk, azt azért tisztázzuk, hogy itt ugye szabadidős búvárkodással és versenyszerű, tehát profi búvárkodással is foglalkoztok.
1: Ez így igaz. Két szakosztályunk van az egyesületen belül, az egyik a versenysport, a másik pedig a hobbi búvárkodás. Ahhoz, hogy fent tudjuk tartani az egyesületet ilyen szinten, ahhoz pedig különböző munkákat is tudunk vállalni, és gyakorlatilag így teljesen önfenntartóak vagyunk.
0: A különböző munkák, ami nekem először eszembe jut, és ezt filmekből szedem ezeket a tapasztalatokat, hogy például a hajó oldaláról különböző dolgokat levakarni. Nyilván ez nagyon csúnya megfogalmazás, és lehet, hogy meg is sértem itt a búvárokat, de ilyesféle munkákra kell gondolni ilyenkor?
1: Minden munkára, amit víz fölött el lehet végezni, azt ugyanúgy el lehet végezni víz alatt is. Általában amúgy mostanában a legtöbb munkánk az ilyen víz alatti vágások, acélszerkezetek vágása, betonozások, ilyesmik, csőszerelések, spinklertartályoknak a karbantartása, tisztítása, ennyi.
0: Van kincskereső búvárkodás is?
1: Van, de azt mi nem csináljuk. Fogd meg, hogyha...
0: Aha, jó.
1: Már nehéz.
2: Akkor most kézbe is vesz.
0: És ezt valaki a fején hordja, vagy a vállán tartja.
1: Ez csak a sisak, ez 12 kiló. Ez még kapcsolódik egy 40 kiló ólom, egy ólomcipő, a ruha, meg még a palack.
0: Tehát. Vissza is adom inkább, jó? Mert ez nekem így nagyon, nagyon nehéz, de köszönöm, hogy megfoghattam, mert sosem fogtam még búvár sisakot, és azt is el tudom képzelni, hogy soha többet az életben nem is fogok. Ez valakiben vagy benne van, vagy nincs, hogy fél a víz alatt, vagy nem? Vagy ezt akár meg is lehet tanulni?
1: Mindent meg lehet tanulni, tehát hozzá lehet szokni. Én úgy gondolom, hogy ez egy fertőző betegség, tehát aki ezt egyszer elkezdi, az nem tud tőle szabadulni. Hála Istennek az egyesületi tagság is eléggé szerteágazó korosztálytól áll fel, tehát a 4-5 éves gyerektől kezdve a 76 éves bácsig mindenki megtalálhat az egyesületbe, és hát jönnek és búvárkodnak, a csendvilága megérint mindenkit, úgyhogy ez egy ilyen alaptevékenység nálunk.
0: De mitől jönnek ide? Például egy 4-5 éves gyerek, gondolom, hogy akár szülői ráhatása, vagy leginkább szülői ráhatással, vagy családi ráhatással?
1: Szervezünk családi programokat, és hát nyilván az egyesületi tagságnak a családjai, gyermekei is csatlakoznak ezekhez a programokhoz, de járunk általános iskolákba bemutatókat tartani, foglalkozunk sérült gyermekeknek a merültetésével. Úgyhogy ezekből az iskolákból azért eléggé sok olyan érdeklődő jön, akik szeretnék kipróbálni a víz alatti világ rejtelmeit, és amikor kipróbálják, ugye az a szabadon való légzés a víz alatt, meg az a lebegés, az megfogja őket, és akkor itt maradnak.
3: Na, nagyjából ennyi, és akkor hát rengeteg felszerelésünk van még itt.
1: Ezek mind olyan cuccok, amik ez egy víz alatti telefon például.
0: Lehet telefonálni.
1: Igen, az aki lemerül, azzal a kapcsolattartás nagyon fontos, a kommunikáció, úgyhogy gyakorlatilag ilyen rádión keresztül tartjuk a kapcsolatot vele.
0: De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ő fogja a kezében a telefont, hanem gondolom valahogy a sisakba be van építve.
1: Bele van integrálva a sisakba, igen. És akkor így tudnak kommunikálni. A kötéljelzéseken kívül.
0: Meg bizonyos kézjelzések is vannak, nem? Ezt is a filmekből lehet tudni, hogy akkor most minden rendben van, fölfelé mennék, lefelé mennék.
1: Igen, vannak kézjelzések. Igen, ezek a kézjelzések működnek, tehát a hobbi merülések során, meg még az ipari merülések során is, hogyha olyan vízbe dolgozunk, ahol ez a kommunikáció lehetséges, akkor alkalmazzuk ezt is.
0: Na, ez egy hatalmas, olyan, mint egy horgászdoboz. Itt is különféle maszkok vannak, de ez nem olyan nehéz, mint ez az előző ólomsisak. Full maszk,
1: igen, tehát teljes arcot fedő maszk. Ebbe is integrálva van a kommunikáció, tehát ugyanígy működik a kapcsolattartás a víz alatt lévő búvárral és a felszínen dolgozó kollégákkal. Ez már egy picivel könnyített felszerelés a nehéz sisakhoz képest, de tökéletesen alkalmas az ilyen ipari búvármerülésekre.
0: Közben feljöttünk ide az előbb említett szociális helyiségbe. Hát itt asztalok vannak, székek vannak, és akkor itt mi zajlik egészen pontosan? Valóban szociális tevékenység.
1: Igen, itt folyik a klubélet, meg még emellett oktatásokat is itt tartunk, tehát akik szeretnének tanfolyamot elvégezni, azoknak itt van az oktatási lehetőség. Projektor, számítógép, laptop, minden rendelkezésre áll. Meg hát nyilván itt vannak a bulik is, úgyhogy...
0: Vannak? Szoktak lenni?
1: Persze, a közösség élethez az is hozzátartozik. Ugye vannak olyan rendezvényeik, amik már ilyen hagyományteremtőek. Minden évben állítunk karácsonyfát, nyilván az víz mellett van, de ugye a főzések, stb. Sütések azok itt vannak az udvaron, meg hát itt van az étkezés fent. Keresünk víz alatt húsvéti tojást, évadzáró, évadnyitó rendezvényeink vannak, vízvilágnapi rendezvény minden évben megüljük, úgyhogy ilyen tevékenységek vannak itt.
0: Meg hát gondolom egy világbajnoki címet, mert hogy Bukor Ádámmal is beszélgetünk majd, aki 8-szoros világbajnok és nyert világjátékokat, hogyha egy ilyen nagy teljesítmény és egy ilyen nagy eredmény jön, gondolom azt is meg kell ünnepelni.
1: Meg is szoktuk, igen. Ádám fontos versenyzője az Egyesületnek. Rengeteg nemzetközi siker és hazai siker van a neve mögött fémjelezve, úgyhogy ő az, aki ezt a sportvonalat így viszi az édesapjával, aki Jakoda Tibor, és ő az edzője is.
0: És akkor az előbb említett Bukor Ádám itt ül mellettem, akiről elhangzott, hogy 8-szoros világbajnok, világjátékok győztes.
2: Ugye most az elmúlt 3 évben eléggé nehéz időszakon estem keresztül. 3 évvel ezelőtt ugye diagnosztizáltak egy rossz indulatú daganata, és aztán ott elég így felfordult az életem. Pont egy világjátékok előtt történt a daganatnak a felfedezése, illetve a műtéte. Akkor még a világjátékokon kvázi gond nélkül részt tudtam menni, hát úgy gond nélkül, hogy 4 vagy 5 hónap azelőtt volt a műtét, viszont így is viszonylag sikeresen sikerült lezárni, ugye 2 bronzéremmel, és azután viszont kivettem egy év szabadot, ami nagyon hosszasnak sikeredett, nagyon jól esett, meg azt éreztem, hogy szükségem is van rá, viszont aztán onnantól kezdve nagyon nehéz volt így visszarázkódni ebbe a sportvilágba, a mindennapi edzésekhez.
0: Nagyon sok mindent mondtál, amiben szeretnék azért picit belekapaszkodni. Egyrészt, hogy akkor jól vagy, és ezen a betegségen túl vagy már?
2: Igen, lekopogom a betegségen, sikeresen túlestem. Most 3 havonta vannak kivizsgálások. Ugye én felvidéki származású vagyok, ezért mindig azzal kell ilyenkor utaznom, és akkor ott Pozsonyban történik a Nemzeti Onkológiai Központban a kivizsgálás.
0: Beszéltél erről az egy év szabadságról, az szorosan összefügg a betegségeddel?
2: Mondhatni, igen. Én arra jöttem rá így a betegség során, hogy egész pontosan azt éreztem, hogy nem értem még úgy igazán, ugye egész életemben a sportom volt a hangsúly, 6 éves korom óta ugye része vagyok az uszonyos úszás világának, 7 éves korom óta versenyzek, 10 éves korom óta kétfázisú edzéseim vannak, és én azt éreztem, hogyha most valami baj lenne, és ki tudja, mi lesz holnap, akkor még egy csomó nem megbánások, hogy az az érzés volt, hogy még nagyon sok mindent szeretnék csinálni, nagyon sok helyre szeretnék még utazni, és ezért kellett nekem ez az egy év, hogy kicsit ezen változtatni tudjak, és akkor voltak épp egész évben csak így utaztam, pihentem, barátokkal vettem körül magam, tehát hogy az, ami a 23 év alatt kimaradt, azt így próbáltam pótolni.
0: És utána mennyire volt nehéz visszaállni? Egyáltalán abban az egy évben eszedbe jutott, hogy nem állsz vissza?
2: Az volt terben elejétől fogva, hogy vissza fogok állni, úgyhogy hál' Istennek eddig nem sikerült eljutnom, hogy ilyeneken gondolkozzak, hogy visszaálljak-e vagy sem. Nagyon nehéz volt visszaállni, és mint említettem, ez még mindig egy folyamat, szóval sokkal jobban elhúzódott, mint ahogy én azt akkor elképzeltem. Azok mellett, hogy az akarat erő az megvan, de én bízok abban, hogy az idei felkészülés is sikeres lesz, és ez a Kína össze fog jönni, és sikerül majd egy jó időt úsznom a váltóval.
0: De azt mondod, hogy igazából azért mentél utazni, mert úgy érezted, hogy túl sokáig nem éltél, de most visszakerültél ugyanabba a kerékvágásba, most akkor nem érzed úgy?
2: Hát igen, ez egy most nagyon érdekes helyzet az én életemben, ugye a betegség után lett is egy tetoválásom, egy hosszú egyenes csík a hátamon, amit gyakran kérdeznek, hogy mit jelent. Ez egész egyszerűen és röviden egy határvonal, pont ez, hogy előtte és utána, mert én megfogadtam magamnak, hogy nem kerülök vissza abba a kerékvágásba, amiben a betegség előtt volt, amit utalok arra, hogy ez a mindennapi nehéz, hosszas helyzet, amikor próbálsz szétszakadni, de nem tudsz, és még az is, hogy semmi sem elég, tök mindegy, hogy mennyire igyekszel. És most kicsit haragszok is magamra, és próbálom rendezni az életem, mert pont azt érzem, hogy megint visszakerültem ebbe a helyzetbe, hogy ugye csinálom az edzéseket, mellett ott az egyetem, közben ugye a honvédség tagja lettem, sportszázadon belül, mellette még oktatok is az úszodában, úgyhogy most nagyon szét vagyok szakadva, és akkor minden mellett ugye be kéne fejezni az egyetemet, és kijutni Kínába, tehát jól úszni, úgyhogy nagyon nehéz, de próbálok most egy nagy levegőt venni, és kicsit megnyugodni, és így rendezni a dolgokat.
0: Viszont ezért egy profi sportoló élete leginkább arról szól, hogy nagyon sok a lemondás, tehát hogyha ennyi felé forgácsolódsz szét, akkor az óhatatlanul egy picit a profi sport rovására, meg az eredmények rovására megy. Vagy meg lehet ezt úgy oldani, hogy minden beleférjen?
2: Hát minden meg lehet oldani, csak az időzítésem múlik minden szerintem. Úgyhogy most próbálok a sportra fókuszálni, az az elsőleges, és utána pedig jöhetnek a többiek, és most próbálok így nagyon összeszedni mindent is, hogy utána megint majd tudjak egy kicsit pihenni itt a nehéz időszak után.
0: Az, hogy a világjátékokra sikerül kijutni, az a jövőd szempontjából és a profi sport jövőd szempontjából befolyásol bármit?
2: Hát igen, tehát hogy fontos lenne nekem is azt mondani, hogy több mint 20 éve üzem ezt a sportot, és hogy két világjátékokon is részt tudtam venni. Azért ez egy nagy dolog, ugye ez a nem olimpiai sportnoknak az olimpiája, mellesleg úgy, hogy ugye nem az előzőn, ami Amerikában került megrendezés, ami részt tudtam venni, hanem az előttin, ami Lengyelországban volt, ugye nem vettem részt, holott akkor pont úgy alakult, megint egy ilyen bonyolult része volt az életemnek az az időszak, hogy akkor, amikor a 400 méteres felszíni úszáson nyertek a világjátékokon, én két héttel ezelőtt ugyanabban a medencében jobb időt úsztam ugyanazon a távon, úgyhogy az is egy ilyen bonyolult, ilyen szempontból egy picit fájdalmas időszak volt, úgyhogy visszatérve a kérdésre, nagyon fontos lenne számomra, hogy most azt tudjam mondani, hogy igen, eljutottam oda, és meg tudtam csinálni.
0: A sportszázad egyébként számodra mit jelent?
2: Hát a sportszázad számomra az most egy nagyon fontos dolog, ugye ez biztosítja a mindennapi megélhetést, ugye oszonyos úszóként, ami egy nem olimpiai sport, nagyon nehéz így profi sportolóként is megélni a mindennapokban. Azt szerintem minden nem olimpiai sport toló nevében is mondhatom, ezért ez a sportszázad egy remek lehetőség volt számomra, ami biztosítani tudja a létezésemet voltaképp.

0: Kuiper Mihály vagyok, és egy elkötelezett búvár.
1: És egy elkötelezett búvár, hogy lesz egyrészt elkötelezett, de sokkal fontosabb, hogy hogy lesz búvár.
0: Annak idején későn tanultam megúszni, és úgy éreztem, hogy valami hiányzik az életemből. És amikor lehetőségem volt rá, önálló döntésként, úgy gondoltam, hogy itt az ideje, és én búvár leszek. És ennek nagyon-nagyon komolyan neki is álltam. Hála az égnek, hogy jó csapatra találtam. Nagyon sok kitérőm is volt természetesen a világban, de végül mindig az dominált, hogy itt egy jó csapathoz kell tartozni, és akkor a merülés is sokkal szebb lesz, csodálatosabb lesz.
1: De ez akkor ilyen dupla lépés, hogy az úszás tanulás és már rögtön búvárkodás?
0: Igen. Gyerekkoromban nagyon sokat küzdöttem, ugye a fülfájós gyerek voltam, és emiatt ugye nem erőltették, hogy megtanuljak úszni. Természetesen ez elmúlt, kinőttük, felnőttünk, és utána pedig ugye az álmainkat megpróbáljuk megvalósítani, és így lettem búvár.
1: Többször említette azt, hogy nagyon jó a csapat, de azért a búvárkodás valahol egy picit magányos, nem? Vagy ezt én kívülállóként gondolom így?
0: Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó társasport, és ezen belül kiemelném azt, hogy amikor együtt merül egy csapat, minimum két fő, de akár ugye többen, öten, hatan, nyolcan együtt jó szinkronban merülünk, összeszokott társaság, akkor még könnyebb a merülés, még szebb élményt, mindennek tudunk örülni a víz alatt.
1: És én az... Mi mindennek lehet örülni a víz alatt?
0: Az apró halaktól a nagyokig, a hideg vízben is ugyanúgy a csodálatos dolgokat megláthatjuk, és örülhetünk neki, és úgy olyan élményt hozunk fel a víz alól, ami további energiát ad akár a napunkhoz, az életünkhöz. Én így gondolkodom a búvárkodással kapcsolatban.
1: Akkor én ezt úgy képzelem el, hogyha elmegy nyaralni mondjuk a tengerpartra, akkor minimum egy ilyen sportboltban kapható kis pipa, szemüveg, vagy egy egybe maszk az elengedhetetlen. Anélkül nem is indul el víz mellé.
0: Enélkül, az ABC-szet nélkül, maszk, légzőcsúszony nélkül nem indulunk el, és általában a nyaralásunkat úgy próbáljuk szervezni, hogy a tengerpartra szervezzük, és ugye akkor már még szebb lesz az a nyaralás. Amikor az ember teheti, ideje, lehetősége engedik, akkor mindig így van, és ha lehet, akkor a saját felszereléshez ragaszkodunk, mindenkinek profi felszerelése van, mert abba bízunk, jól leszervizelt felszerelésbe, és akkor biztos, hogy a merülés semmivel nem lesz elrontva. Nekünk ez a legfontosabb.
1: A család is megfertőződött, vagy eleve benne voltak a családtagok is ebben a búvárkodásban, vagy nincsenek még most sem?
0: Fiamat igyekszem belevonni, kisebb-nagyobb sikerrel. 17 évesként az érdeklődése most más irányban van, de egyébként egy nagyon jó úszó, úgyhogy minden esély megvan rá, hogy búvár legyen. A párom egyelőre még nagyon tiltakozik, de én úgy gondolom, hogy eljön a pillanat, hogy egy bemutató, egy intro merülés során esetleg sikerül megfertőzni, és akkor még csodálatosabb, hogy együtt tudunk merülni. Ez a cél. Ugye a tengerzúgás az embert megnyugtatja, az is ugye még szebbé teszi a pillanatokat, ugye, hogyha tengerparti nyaralásról beszélünk. Ez mindig még megédesíti, és amit még hozzá kell tenni, hogy a búvárkodás a legbékésebb sport, mivel nem egymást akarjuk legyőzni, nem egymás ellen irányul, hanem egy élményt szeretnénk megszerezni, begyűjteni, ugye mindent a szemnek, semmit a kéznek, víz alatt, és így tudunk feltöltődni, mi búvárok.

0: Csókás Péter elnök, vagy Pepe, ahogy itt látom kiírva a táblán. Ugye itt egyrészt szabadidős búvárkodás, másrészt verseny búvárkodás. Ez a kettő jól megfér egymás mellett?
1: Abszolút mértékben jól. Valamennyire a 80-as évek végén eltűnt maga a versenysport az egyesület életéből, ez érdekes volt. Akkor indult el inkább a rekreációs búvárkodás fejlődése, itt a Győri Búvársport Egyesületnél, és most egy 8-10 éve kezdtük el újból a első körben az utánpótlás nevelés miatt, illetve nem sokkal utána került ide hozzánk az Ádám Felvidékről, és ő óriási előnyt jelentett nekünk így a fiatalok körében, hogy meg tudtuk mutatni, hogy már pedig van ilyen versenyzőnk, aki ezt csinálja idestóval több mint 20 éve lassan, és rettenetes jó eredményeket ér el szerte a világon, ugye most már a mai napig ő tartja a világrekordot is 20-as úszásban 200 méteren. Mellette ugye folyamatosan itt van, látják a srácok, tényleg egy példaképnek tűnik, és ez volt az a pont, ahol azt éreztük tényleg, hogy egy picit így az Ádám hatására is megindult maga az úszás, 20-as úszás újból az Egyesületnél. És most van 10-12 kis versenyzőnk is, fiatalok is, akik most már 3-4 éve szintén egész jó kis eredményeket érnek el. Ami számunkra is nagy élmény, illetve számunkra is nagy öröm, már csak azért is, mert maga az Egyesület az tavaly volt 60 éves. Ez rettenetes ritka Magyarországon, és egy sportegyesület, tehát egy búvársportegyesület megéri ezt a tisztességes kort. Ebből kifolyólag igazából próbáltunk mi is jubileum alkalmával plusz lehetőségeket biztosítani számukra, akár uszodába, illetve különböző kulturális programokon való részvétellel támogattuk őket, és ez is jó sikerült, legalábbis mi ezt vettük észre, hogy jó sikerült.
0: Ugye gondolom, hogy ez is egy olyan sportág, amit fiatalon jó elkezdeni, tehát hogyha valaki itt a versenysportban szeretne jó eredményeket elérni, akkor ezt fiatalon kell, vagy nem feltétlenül szükséges? Tehát ha valaki tizenévesen gondolja azt, hogy ő szeretne profi búvárúszó lenni, akkor ezt még megteheti?
1: Abszolút, hogyha ketté választjuk ugye a magát a búvárkodást, ahogy az elején ezt már említetted, van maga a rekreációs búvárkodás, a készülékes, illetve van a sportbúvárkodás. A sportbúvárkodásnál abszolút előny az, hogyha fiatalon már elkezdik, és erre tényleg van itt lehetőség, most már több oktató kollega is van, aki ebben foglalkozik, illetve pluszban az Ádám apukája is, aki szintén oktató 20-as úszásban ő foglalkozik ebben. Általában ők már elkezdik ilyen 6-8 éves kortól folyamatosan. Ami nem meglepő az, hogy többen jöttek át például a különböző úszó sportegyesületektől, akik nem kimondottan búvár úszóként kezdték el magát a vízisportot, hanem úszóként. Náluk ugye óriási előny volt az, hogy már önmagában magát a mozdulatokat, magát a tevékenységet el tudták sajátítani viszonylag fiatalon. Itt ugye ami pluszba hozzájön az, hogy plusz egy zárt maszkot hordanak egy légző csővel, és végig a fejük a víz alatt van, úgy kell úszniuk, ellentétben ugye simán az úszókkal. Amit tudni kell, hogy az 20-as úszásnál igazából a kezüket nem használják a versenyzők, ez mondjuk óriási ellentét a sima úszókkal. Ellentétben, és pont az Ádámnál is volt egy ilyen furcsa váltás, hogy ő most úszóként is szerepel már, mint sportoló, és neki nagyon furcsa volt, először nagyon nehéz volt az, hogy megszokja azt, hogy ő viszont csak a lábát használta végig a versenyzés során, és most ugye felsőtestre, várra is, kézre is edzeni kellett, hogy ebben is tudjon az úszók között is esetleg jobb eredményeket elérni.
0: Ezt nem is tudtam róla, nem is kérdeztem rá, de a jobb eredményeket elérni, hogy vannak céljai a sima úszásban, vagy normál úszásban, nevezzük így?
1: Hát erről ő tudna inkább nyilatkozni, de vannak célja is, sőt van egy magyar hölgy, egy búvárúszó legenda, Senánszki Petra, ő az Ádámmal szoros kapcsolatot ápol, ők nagyon sok versenyeztek együtt, és értek el jó eredményeket, és többek között a Petra is volt, aki áttért a sima úszásra, és ott is már, ha jól tudom, akkor olimpiai kvalifikációt értek el csapatban. Most az Ádámnál is ez...
0: Hát kint is volt a párizsi olimpián Petra.
1: Így van, pontosan. Hát ebbe próbál gondolom az Ádám is egy picit azért felzárkozni. Hát ő is tudja azt, hogy itt is vannak azért nyilván felső korhatára, meddig az ember tudja ezt csinálni, megfelelő napi edzések mellett, illetve hát nyilván az úszást magát ezt esetleg ki lehet egy picit tolni idősebb korosztály felé is, és ott is lehet még akár szeniorba is elindulni, és olyan eredményeket elérni, ami még azért eléggé látványos, vagy sokat mondó.
0: Ugye nem csak elnökként, hanem búvár oktatóként is részt vesz itt a klub életében. Egy búvár oktatónak kell azzal foglalkozni, hogy akár rávegye az embereket, vagy olyan nem is jön ide búvárkodni, akinek eleve bármiféle problémája van a vízzel, vagy pont azért jön, hogy ezt leküzdje, tehát ezzel is kell egy búvároktatónak akár foglalkozni?
1: Nagyon jó a kérdés, és abszolút átfogó. Amikor valaki elhatározza, hogy szeretne mondjuk búvárkodni, és készülékes búvár szeretne lenni, akkor mindig van egy személyes elbeszélgetés, ahol ezekre külön kitérünk. Általában akik jönnek, azok olyan személyek, akik nyilván szeretik a vizet, szeretnek vízközelbe lenni, esetleg eljutottak valahova, egy tóba, tengerre, valahova, és ott már tudtak kis légzőcsővel, maszkkal belenézegetni a vízbe, viszont szeretnének lejjebb menni, és több időt eltölteni lent. Általában ez a többség, ez a 80-90%, viszont volt tavaly előtt is olyan, aki pontosan azért jött, mert éppen olyan lelkiállapotban volt, vagy éppen olyan fóbiái voltak, amit akár saját maga, vagy valamilyen orvosi tanácsra szeretett volna legyőzni önmagában, és ez egy kihívást jelentett neki, illetve párhuzamosan nekünk is, mert nyilván sokkal nehezebb maga a képzés ilyen esetben. Volt olyan hölgy tavaly előtt, aki nem is Győrből, hanem messzebbről járt hozzánk, itt volt, végigcsinálta lelkesen, nagyon hát jóval több volt a képzési óra maga, amit eltöltöttünk vele, viszont azóta folyamatosan búvárkodik, látjuk a képeit, bejelentkezik több helyről, és köszöni szépen, hogy ezt így végig sikerült csinálni neki, és így az élete is, érdekes módon az élete is nagyon nagyot fordult. De volt olyan kisrác, aki iskolában volt, nagyon rossz tanuló, illetve nagyon rossz magatartása volt, a szülei kerestek meg minket. Ott érdekes volt a feltevés, ők azt gondolták, hogy mi a víz alatt vagyunk, hogy csend van, és akkor a srác is, hogyha ezt elkezdi, biztos majd nyugodtabb lesz, és akkor megnyugszik ott is. Végigcsinálta a tanfolyamot, itt is folyamatosan egrecéreztatta a többieket a képzés folyamán, és a végén kialakult egy rettenetes jó csapat, ahova sikerült neki is beilleszkedni, ezzel párhuzamosan elkezdett egy küzdősportot is folytatni, és most nemrég találkoztunk az anyukával, és mondta, hogy milyen óriási befolyása volt ez a fiúra, és tényleg abszolút mértékben megváltozott a magatartása, a sporthoz való hozzáállása. Előtte, azt hozzáteszem, előtte három iskolából tanácsolták el a magatartása miatt. Itt viszont megtanult úgy a csapattal együttműködni, tényleg olyan barátságok szövődtek. Itt ez általában jellemző egyébként már eleve a búvárkodásnál, a búvártársadalomnál, és akár csak a tanfolyamok ideje alatt, vagy akár egy búvár túrán. Rettenetes jó, gyorsan és jó barátság, hosszú távú barátságok kötődnek. Azt ugye tudni kell, hogy nyilván ez egy olyan sport, ahol egymásra vannak utalva az emberek, a búvárok. Magával a versenysporttal ellentétben a rekreációs búvárkodásán nincs rivalizálás. Itt pont az a lényeg, hogy mindenki ugyanolyan egészségesen elinduljon egy merülés folyamán, figyeljen a társára, végigcsinálják ezt a merülést, úgyhogy minél jobban sikerüljön. Két dolgot hozhatnak ki általában a víz alól, ez a fotó, videóanyag és maga az élmény. Ez a kettő, ezt el szoktuk mondani, hogyha lehet, akkor más ne, semmiféle olyan dolgot, amit esetleg kézzel fogható, bármi tárgy, vagy élőlény, vagy bármi eszköz, annak ott van lent a helye. Ezt így szépen megtanulják, és gyönyörű szépen tudnak tényleg így együtt csoportba, csapatba merülni, illetve egymásra figyelve merülni.
0: A sporthely mai házigazdája a győri búvárese volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera emesét hallották.
2: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: 1770. július 28-án Mária Terézia aláírta a vasgyár alapító levelét, ezzel pedig megkezdődött a diósgyőri vaskoházat több mint két évszázados története. A gyár 1870-ben költözött mai helyére, ahol a 20. század végén Lenin kohászati művek néven élte fénykorát, hogy aztán utódja a diósgyőri acélművek 2009-ben örökre bezárja kapuit. A 130 hektár újrahasznosítása azóta örök téma, ám 2025. januárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium által elkészült a terület revitalizációját és ipari hasznosítását megalapozó tanulmány. Egy pici égkő azonban már két évtizede megbújik a pusztulásra ítélt épületek között. A régi csavargyári épületen, még ha látszik is az idővasfogának minden nyoma, a fejlődés szembetűnő, mint ahogy a bejárat feletti hatalmas felirat is, Factory Arena. Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergely vagyok, és a Sporthely mai adásában ide látogatunk. Az utcai és extrém sportok, valamint a közösségi sportolás lehetőségeit segít nekünk bemutatni egy igazán elhivatott testvérpár, Daragó Zita, majd Egri Gábor.
1: Köszöntök én is mindenkit. Én itt dolgozok most már lassan 14 éve, sportreferensként, de igazából mindennel foglalkozok, hogyha kell, akkor takarítok, önkénteskedek, programokat szervezünk, táboroztatok, grafikai munkákat csinálok, szóval elég sok mindent. 2004-ben nyitottuk meg kapuinkat, ezt édesanyám kezdte el, egy nagy klubunk volt, ez a Komlós-tetői Kerékpáros Sportklub, ami az otthonunkba zajlott le, és 100 fő, aki hozzánk járt, és utána rájöttünk, hogy hát nekünk nincs is ekkora családi házunk. A kertben volt egy klubélet, jöttek szalonát sütni, jártunk versenyekre, bicikliztünk, mert nyilván egy biciklis klubként indultunk, aztán annyira kicsi volt már az otthonunk, meg a kertünk, hogy ezt a helységet, ezt a nagy gyári épületet, amiben most is állunk, ezt így elkezdték kutatni a szüleim, meg a klubtagok, és akkor találtak itt a vasgyárba egy ilyen lerobbant gyárépületet, ez a régi csavargyári csarnoképülete amúgy, és akkor hát ezt ilyen nagyon önkéntes módon a klub tagokkal együtt kitakarítottuk, és szépen lépésről lépésre elkezdtük rendbe rakni, mert tehát nagyon, nagyon rossz körülmények voltak. Nyilván ez a gyár hangulat, ez most is megmaradt, ezt nem tudjuk, nem lesz soha steril környezet itt, ennek megvan a feelingje, és próbáljuk rekultiválni ezt a területet. Amúgy rengeteg hasonló példa van külföldön, tehát hogyha mi megyünk valahova külföldre, biztos, hogy ellátogatunk egy gyárépületre, amit így átalakítottak, akár egy mászóterem. Németországban rengeteg ilyen hely van, hogy kulturális, színházi életet leheltek ilyen régi épületekbe, úgyhogy mi is ezt a példát próbáljuk követni, és minél több embert ide vonzani.
2: És ugye, ahogy említettük, még ha gyárépületben is állunk, itt mostan egy könnyű szerkezetes épület lett felhúzva, ugye a gyáron belül a klubhelyiségben ásorgunk, és azért rögtön szembe ötlik egy hatalmas nagy falon sok-sok színes kép, a felirat azt hirdeti, akikre büszkék vagyunk, és azért, ahogy említetted, ez egy biciklis klub volt, azért jócskán kinőtte magát ez a kis klub.
1: Tavaly 20 évesek voltunk, úgyhogy annak emlékére állítottuk össze, hogy miket csináltunk az elmúlt 20 évben. Hát rengeteg őrültséget, tehát itt volt snowboard versenytől kezdve, motocross pálya, dirt pálya, foglalkozunk BMX-esekkel, rolleresekkel, most itt láthatjuk majd az egykerekűsöket is, zsonglőrökkel, falmászókkal, sziklamászók, hát nem is tudom, annyi mindent tudnék felsorolni, hogy lehet, hogy itt ülnénk egy napig. Nyilván nekünk az elsődleges az a sport, de a kultúrát is szeretjük, hogyha itt vannak színházi előadások a pincénkben, tábor, bentlakásos táboraink is vannak, tehát elég sokrétű, 4800 négyzetméteres az épületünk, tehát megtalálható itt minden nálunk. Tehát itt mi eszünk, iszunk, nem megyünk sehova.
2: És egyébként zajlik körülöttünk az élet, hiszen rövidesen megkezdődnek az egykerekes Európa-bajnokság mai versenyei. Ugye itt ugyancsak bicikliről van szó, de egykerekesekről. Ezekről is beszélünk majd később, illetve ha jól tudom, ugye ti ezt most már leginkább ketten a testvéreddel Gáborral viszitek a Factory Arénát, majd vele is beszélgetünk és bejárjuk egy kicsit virtuálisan a hallgatókkal is. Azt hogyan éltétek meg, illetve az mekkora változást jelentett nektek, hogy az utcai sportok felkerültek az olimpia műsorára, és ezzel gyakorlatilag a BMX-esek, a breaktáncosok, a falmászók mind-mind igen komoly szintre tudnak, és kellett, hogy emelkedjenek. Ez gyanítom, hogy nálatok is így van.
1: Mi nagyon örülünk neki amúgy, hogy olimpiai sportágok lettek ugye a falmászásnak leginkább, és ugye a BMX-et szeretném kiemelni, mert hogy hozzánk járnak felkészülni, akik esetleg reméljük, hogy ki fognak jutni az olimpiára, és magyar versenyzők. Nyíregyházi ráadásul az egyik ilyen versenyző Újvári Zoli, és nagyon szurkolunk neki, és minden héten tényleg itt van, és itt edz. Nyilván az ország minden területére jár, mert fejleszti magát, de nagyon örülünk a breaktáncnak is, a BMX-nek is, és a falmászásnak is. Gördeszkásaink kevés van, az inkább így Budapestre orientálódik. A pályánk sem annyira gördeszkás, tehát nyilván azért is, de nekik is nagyon örülünk, és őket is várnánk szeretettel, csak nagyon kevés van itt Miskolcon, meg a környéken. Tehát azért, aki aktívan sportol, és tényleg mondjuk versenyszerűen egy ilyen külföldi versenyre akar felkészülni, azért ők járják az országot, meg a világot, és akkor edzenek mindenféle pályán, mert minden pálya más. Úgyhogy hát szeretjük őket. Remélem minden több utánpótlást tudunk majd kinevelni. Ez nagyon nehéz, és ezen nagyon sokat dolgozunk, hogy hogyan tudunk minél több fiatalt megszólítani, hogy fontos a sport, élvezet a sport. Ma erről majd tesón fog sokat beszélni, mert ugye sportoló is, és hogy mennyit tud adni egy fiatalnak a sport. Majd, hogyha Márkkal is beszélsz, akkor majd fogod látni, hogy ez a egykerekű közösség mennyire egy nagyon-nagyon jó kis baráti társaság, egy óriási nagy család. Nyilván itt a nyelvtudás, a külföldi versenyek miatt ide-oda járogatás, rengeteg élményt lehet szerezni egy gyereknek, vagy felnőttnek is, tehát a sport az nagyon fontos.
2: Az Aktív Magyarország program keretében nagyon nagy segítséget kaptatok, és azért ez meglátszik, hiszen tényleg bármennyire mondtad is, hogy nem lehet levakarni azt a gyár feelinget erről az egészről, hát teljesen kulturált körülmények között gyönyörű helyen állunk itt bent a klubhelyiségben, és hát azt hiszem, hogy a támogatások nélkül is nyilván működtetek, viszont nagyon jól jött az állami pénz.
1: Fú, hát nagyon sokat köszönhetünk nekik, mert tényleg 2019 óta együtt működünk teljes mértékben, mindenben, bármi bajunk van, kínunk van, mert voltak nehezebb éveink. Tényleg napellen valósult meg az épület tetején, új nyilászárókat kapott az épület, rendezvényeket tudtunk megvalósítani, tetőfelújításunk is volt ebben a projektben, tehát itt több mint 150 millió forintos támogatást kaptunk. Nem is hittük el, hogy ilyen létezik, és nagyon sokat fejlődtünk. Nagyon fontos, hogy kulturált környezetbe tudjuk fogadni ezeket a fiatalokat, és szerintem akik ide járnak, meg jártak hozzánk, ők tudják leginkább, hogy mennyire fontos volt ez a léptékű fejlődés. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy még együtt fogunk tudni dolgozni, hisz mi azért dolgozunk leginkább, hogy itt a fiatalok jól érezzék magukat, sportoljanak, szórakozzanak, és jó helyen legyenek.
2: No, de akkor menjünk is tovább, illetve induljunk el. Kint állunk a Faktori Arena, a volt vasgyári épület előtti téren, és mellette most már Egri Gábor, és ugye beszélgettünk már arról, hogy hogyan is tudnálak téged bemutatni, és azt mondtad, hogy igazából ami a legfontosabb, hogy ez a te életed, hiszen ugye Zitával, ketten a testvéreddel vezetitek ezt a Faktori Arénát, ugye az egész valahol édesanyátok elhivatottsága, vagy nem is tudom, hogy mondjuk abból indult, és akkor induljunk el mi is, hiszen akkor hozzuk ide a hallgatókat. Gábor, hol vagyunk most pontosan?
3: Itt vagyunk a bejárat előtt, az udvaron is található egy pámtrek, van ugye egy hatalmas nagy tér, van egy hatalmas triálpálya, van kint hátul a Faktorinek egy másik oldalán egy elég nagy területű paintballpálya. Ez a csavargyár volt régen, ezt megvette nekünk a város, tehát mi csak üzembetartói vagyunk az épületnek. Itt ugye edzenek a gördeszkások, a BMX-esek, a rolleresek, a görkorisok, és még aki ugye kitalál egyéb dolgot, vagy akármilyen programot, az is részt tud venni. Az első terem 500 négyzetméteren terül el, a másik is egy 500 négyzetméteres, rengeteg kisebb helység van. Az egész alatt van egy hatalmas nagy pince, labirintus, ott van a lézerharc, a paintballpálya, van egy menekülőszobánk. Meg fogom mutatni, és fogunk majd róla beszélni.

0: belépve az épületbe, ugye itt a klubhelyiségben már beszélgettünk Zitával, de akkor menjünk is tovább, hiszen itt van a bal oldalunkon a mászóterem.
1: Mászócsarnok Miskolcon ez az egyetlen egy darab van, Bosrabói Zemplén megyében még Sátorai a új helyen van még egy hasonló. Egy kisebb közösség, ugye a mászás is ugyanúgy, mint az egykerekű, próbáljuk erősíteni, színessé tenni. Ugye mindig frissítjük az utakat, és ugye szeptember 5-én és 6-án pedig egy országos magyar bajnokság lesz majd itt. Ugye a mászás is olimpiai sport lett 3 kategóriában, magasmászás, bulder és gyorsmászásban, úgyhogy itt egy magyar bajnokságra nagyon-nagyon fel kell készülni, az utaknak nagyon jóknak kell lennie. Erről gondoskodunk, hívunk le Pestről profi mászókat, és akkor ők építik meg. De szoktak lenni helyiek is, akik tudnak építeni. Hát kovácsolni kell a fiatalságot, hogy minél keményebb legyen, és minél erősebb legyen. Nekem ez az életem. Én ebbe anyai tapait bele akarok tenni, és pont Márknak, aki ugye az egykerekűt csinálja, neki mondtam el, hogy igen, mások elmennek nyaralni. Én azért megyek el nyaralni, hogy megnézhessek ilyen helyeket, és haza tudjam hozni másoknak ezeket az ötleteket, vagy akár amit majd én kitalálok, abból pluszt kihozni, hogy minél jobb legyen például nekünk is most. Akár mondjuk azt, hogy Magyarországnak, hogy itt vagyunk mi, és tudnak hol edzeni a fiatalok.
0: Megint csak ugye virtuálisan hozzuk ide a hallgatót. Azért, ha körülnézünk, hát itt jó pár nyomvonal, hány pálya van itt egészen pontosan?
1: 11 méter talán a legmagasabb pontja, és ugye van a bulderfal, az középen van egy ilyen kisebb gomba épület, és az pedig azt hiszem 3 méter magason, de a bulder magasság az 4 méterig megy fel. És a falu oldalán, ahol 23 út van, ott lehet 4 méterig szabadon mászni kötél nélkül, végig ki van szivacsozva. Ugye a bulder az, ami nem kell kötél, hanem csak szabad mászásban lehet mászni.

0: Ez itt még mindig a sporthely, és akkor haladjunk tovább. Fönt vagyunk most már az első csarnokban. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy egy régi, gyakorlatilag egyterű gyár csarnok, vastető szerkezettel, velünk szemben azért egy hatalmas nagy ámbrászcet a falra festve, és a bejárat után ugye most már a klubhelyiség tetején vagyunk a galérián, és azt mondtad, hogy itt is terveitek vannak a jövőre nézve.
1: Igen, ide különben egy hatalmas nagy szülinapi termet szeretnénk, régi flipperekkel, csocsóasztallal, mondjuk csocsóasztal, pingpongasztal van. Kicsit meg szeretnénk színesíteni, ha bár használjuk ezt, csak jobban ki szeretnénk festeni a falakat. Most is hatalmas nagy graffitik vannak, ugye itt egy indián, itt van egy ilyen non-figuratív graffiti, és akkor ugye itt van egy pingpongasztal, van egy biliárd, foci, de és akkor ilyen kisebb és szórakoztató dolgokat szeretnénk rengeteg fénnyel, hogy mondjuk egy ilyen születésnap, vagy akár egy csapatépítő itt totálisan le tudjon zajlani.
0: Nézzünk egy picit le a galéria másik oldalán. Mit is látunk pontosan itt ebben az első számú skateparkban?
1: Hát ugye itt látjuk az első skateparkot, ez egy kis skatepark, ez egy ilyen utcai street pálya, ami ötvözi a korlátokat, a lépcsőket, az átjárókat, kisebb ilyen feljárókat, esetleg wall ride fal, ami mondjuk az utcán mondjuk egy sima ferde falnak kinéző ellen nekünk, amire rá lehet ugrani oldalról, vagy éppen csúszóboxok, mint egy korlát, amiket a lépcsőn megfogunk, és sokkal könnyebben közlekedünk. Ugye mi azokat pedállal, pegekkel, a rollernek a lapjával, vagy éppen a görkorcsolyával megcsúszuk. Na, ezek az elemek ezen a pályán megtalálhatóak, leegyszerűsítve, hogy legyen balesetmentes, vagy kisebb, vagy nagyobb verzióban, mint az utcán.
0: Egyébként jobbra, hogyha elnézünk, ott ugye van egy kis irodátok, egy kis fém szerkezetes, majd hogy nem azt mondom, hogy konténer, és annak a tetején egy egészen magas indító lejtő, vagy mi az, ha jól látom?
1: Igen, azt úgy nevezik, hogy a szivacsgödör indítója, jól mondtad, igen. Ugyanaz körülbelül ilyen 4 méter magas, és utána van egy gödör, ami tele van szivacssal, és ebbe gyakorolják a srácok a trükkjeiket. Itt elvileg balesetmentesen meg lehet úszni a hatalmas ugrásokat, vagy a hatalmas nagy hibákat.
0: Menjünk tovább. Át is értünk, itt ez egy picit csendesebb hely, hiszen ugye most a fő teremben az egyes számú skateparkból átjöttünk a kettesbe. Itt azért magasabb elemek találhatók, illetve most itt most csak mi vagyunk ketten.
1: Nem ketten vagyunk, hanem hárman, ott el van bolyva egy hölgy, aki pont edzeni van itt Leányvárról, különben csak egy pár szót mondanék róla, és ő görkorizik, 16 éves, és ő most megnyert egy nagyon-nagyon nagy versenyt Hollandiába, skatepark számban, nagy parkban, úgyhogy ő ide jár rendszeresen edzeni, nyilván szponzoráljuk, mindenbe segítünk, amiben tudunk, de igen, megérkeztünk a kettes számú skateparkban, hát ez épült meg legesleg először, ott volt különben régen a másik oldalon a bejáratunk, és ott volt az irodánk is, de már ugye átkerültünk a másik oldalra, az egyes számúban, úgyhogy ez épült meg először közösségi munkával. A város, amikor megvette az épületet, akkor lebetonozták nekünk, és voltak városi elavult elemek, azokat behoztuk ide a skateparkba, majd a gyerekekkel közösségi munkával széttoltuk, berendeztük, közösen lett igazán megépítve, nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy nem magamnak építsem, hanem nekik, mert ők edzenek rajta. Igaz, én is bicikliztem régen, de ők tudják azt, hogy tényleg mit hova kell rakni, meg legyen úgy, hogy tényleg a legjobban tudjanak edzeni, akár egy versenyre, vagy akár egy olimpiára. Ugye ez most megváltozott, ez az extrém sport egy kicsit, mert eddig ugye itt egy szabad stílusról beszéltünk, hogy akkor mész ki, amikor akarsz, akkor kelsz, amikor akarsz. Az a lényeg, hogy sportoljál, akár félig is ott maradhatsz, teljesen mindegy a kipihenés, együtt bandáztok, együtt vagytok. Hát igen, ez most egy kicsit egy magasabb szintre lépett, nyilván itt komolyabban el kellett kezdeni edzeni, az étkezésre oda kell figyelni, most egy keményebb munka vár a fiatalokra arra, hogy tudjanak teljesíteni.

0: helyünk.
1: Sétáljunk is beközben.
0: Ugye itt van a műhelyünk, ami a legnagyobb kulcsa az egésznek, itt lehet mindent megtalálni, és ugye ezekből tudunk építkezni. Itt rengeteg minden folyik a műhelyben, gyerekeket oktatunk, van közösségi szervizünk, van bicikli szervizünk, ugye itt tanítom a gyerekeket fúrni, dekopírozni, olyan dolgokat tanítom a gyerekeket, hogy meg tudjanak otthon is csinálni akár egy elemet, de volt például egy bicikliépítő táborunk, ahol mutáns kerékpárokat építettünk, 3 méter magas bicaj, 2 méter hosszú bicaj, 4 kereke volt, megtanultunk heggeszteni, egymásnak átadtunk. Volt akkor még egy olyan érdekes táborunk, amikor szobrászművészek jöttek a Factory Sport Arénába. Köztük volt például Szurcsik József is, elég híres szobrászművész, és akkor itt szobrokat csináltak a Factory-be, ki vannak most is állítva, és ezek díszítik most a Factory Sport Arénát. A szobrászok itt voltak egy héten keresztül, bejárták az egész vasgyárat, használtuk az egész gyárat, lehetett turkálni, hoztunk öntvénydarabokat, lemezdarabokat, alumíniumokat, és ebből heggeztették a jobbnál jobb dolgokat.

0: beszéltünk már a terület alatt húzódó pincerendszerről, lent is vagyunk a pincében, graffitik mindenhol, és jobbra mellettünk egy Icarus, legalábbis egy Icarus busznak az eleje, de ez mintha valamilyen szintű büféként, vagy kis kiszolgálópultként üzemelne.
1: Igen, mert ugye, ahogy említettem, hogy megépült közösségi munkával az két park, mindig azon gondolkoztunk, hogy hol tudnánk hasznosan eltölteni a pihenési időnket, és kitaláltuk azt, hogy akkor csináljunk egy közösségi teret, az elsőt, ami lehetne akár egy szórakozó hely is, egy szórakozó egység, ahol tudunk táncolni, akár bulikat csinálni, vagy csak néha leülni, társushozni, vagy jól érezni magunkat, és akkor elkezdtünk csinálni a pincébe, szerintem ez egy ilyen 50 négyzetméter lehet körülbelül, de lenne, nem is biztos, hogy van annyi, egy helységet, és akkor kitaláltuk, hogy hát, hogyha már van egy ilyen helyünk, akkor legyen egy pult is, ahol tudunk főzni, inni, mulatni, el tudunk tenni dolgokat, akkor kitaláltuk, hogy hozzunk le egy buszt, vágjuk darabokra, és akkor építsünk lent a pincébe egy buszt. Szépen összeheggeztettük, összeraktuk, és igen, lehetett most látni egy Icarus busznak az elejét, és az ott a pultunk, és itt elkezdődtek a bulik. És akkor egy kicsivel később már csináltunk nagyobb bulikat. Utána kevés lett ez a hely, akkor már megnyitottunk egy sokkal nagyobb termet, és akkor beindultak a bulik. Elején volt punk, rock, techno, hip-hop, mindenféle zene, aztán minél több helységbe lett zene. Aztán kitaláltuk, hogy miért ne lehetne egy fesztivált csinálni. És akkor lett egy 12.000 fős, háromnapos fesztivál.
0: És egyébként közben körbenézve azért lógnak itt plakátok is, buborékfoci, extrém célbalövészet, extrém íjászat, hiszen itt ugye mindenféle utcai és extrém sportnak helye van a Faktoriban.
1: Igen, ugye lézerharc, az már nagyon régóta van nálunk, és paintball, de voltak már lent tűzoltók a pincébe bontani, egy falat kibontottak gyakorlat közben, voltak kutyások, volt kerékpáredzés pincébe, egy körpályát csináltunk a cross countrysoknak, a DVTK cyclocross csapatnak, még volt ugye egy nagy kerékpáros verseny a pincébe, egy downhill, egy teremcross bajnokság is lejött a pincébe a vége. Van a pincébe még egy menekülő szobánk, és most szeretnénk csinálni egy ilyen bátorság szobát. Nagyjából a pince az ennyi.

0: Ismét kint vagyunk a Factory Arena előtt egy központi téren, a fejünk felett különböző országok lobogói, és hát gyakorlatilag most egy versenypályán ülünk, hiszen itt fog rövidesen megkezdődni a selejtező az egykerekű Európa-bajnokságon, Fábián Márkkal, triál versenyzővel, és többek között ennek a fantasztikus eseménynek a szervezővel is beszélgetünk most már. 16 ország 78 versenyzője jelentkezett, nevezett erre az eseményre. Minek köszönhető mindez, hogy éppen a Factory Arenát választotta ez az esemény?
1: A Factory Arénában viszonylag nagy múltra tekintenek vissza az egykerekűs rendezvények. 2008 óta szervezünk már itt egykerekűs versenyeket. Ez egyébként a negyedik alkalom, hogy ez az EUC versenysorozat ide látogat, ez az Extreme Unicycling Championship, tehát egy extrém egykerekűs bajnokság névre hallgat. Önmagában nem jelenti azt egyébként, hogy ez Európa-bajnokság is, viszont sikerült elintézni azt a nemzetközi egykerekű

0: szövetséggel, hogy akkreditálják ezt az eseményt, mint hivatalos Európa-bajnokság, tehát ezúttal az IUC az egyben a kontinentális bajnokság is ebben az évben. Igazából amikor megkaptuk ennek a rendezvénynek a szervezési jogát, akkor számomra ez több mint egyértelmű volt, hogy akkor ismét a Factory Arénát kérjük föl partnernek erre a versenyre. Ennek több oka is van, az egyik az az, hogy minden szempontból megfelelő egy ilyen rendezvénynek a lebonyolítására, minden helyszín rendelkezésre áll, illetve egy nagyon erős szakmai segítséget kapunk tőlük, nagyon sok terhet levesznek az én vállamról, én tudok csak a szakmai dolgokra foglalkozni, például nyugodtan hátradőlhetek olyan kérdésekben, mint például az emberek elszállásolása, étkeztetése, takarítás, stb. De akár beszéltek arról is, hogy mondjuk a pályának a karbantartása, építése, a különböző rendezvényanyagoknak az előkészítése, ezekben mind-mind rengeteg segítséget kapunk itt a Factory Arénától. Tehát ez egy nagyon nagy múltra tekint vissza az együttműködés, és reméljük, hogy ez nem is az utolsó alkalom, amikor itt megrendezésre kerül egy ilyen vagy ehhez hasonló verseny.
1: Hát tényleg csak, hogy az esemény nagyságrendét próbáljuk érzékeltetni, ugye a környező országok mellett Svájcból, Belgiumból, Olaszországból, még az Egyesült Királyságból, Izraelből is érkeznek versenyzők, de hogyha azt mondjuk, hogy triál és egykerekű Európa-bajnoki futam, vagy Európa-bajnokság, mi zajlik itt pontosan, hiszen jól látom, hogy itt most már a bírák is a számítógép előtt majd nyilván pontoznak, de hogyan is zajlik egy ilyen verseny?
0: Itt most ezen a hétvégén összesen 5 számban mérhetik össze a tudásukat a versenyzők. Ezek közül, amit most éppen az előkészületeket látunk, ez magas, illetve távolugrás lesz, ami itt történni fog, és ezek közül is az úgynevezett platformugrások. Az azt jelenti, hogy a magasugrás úgy történik, hogy itt most például raklapokból készülnek ugye akadályok, és ezekből kell a lehető legnagyobb magasságot elérni. A szabályok azok nagyon hasonlítanak az atlétikai szabályokra egyébként, hogy 12 próbája van egy versenyzőnek összesen, és ebből a 12 próbából kell a lehető legnagyobb magasságot teljesíteni. A távolugrás az nyilván ugyanígy működik, csak ott ugye a magasság helyett ugye minél nagyobb távot kell megugranunk, illetve ezen kívül a mai napon lesz még az úgynevezett flatland, ennek is a selejtezője, illetve a középdöntői. Azt a leginkább a BMX flatlandhez tudnám hasonlítani. Itt arra kell gondolni, hogy akár hogyha valaki budapesti, akkor becsukom a szemem, és a Hősök terén ott elképzelem, hogy pörögnek, forognak a fiúk a BMX-el. Na ez a BMX flatland, és ehhez nagyon hasonlít egyébként, amit mi egykerekűvel művelünk. Ez azt jelenti, hogy egy sík talajon kell gyakorlatilag a trükköket bemutatni. Ezen kívül pedig még street, illetve a már korábban említett triál verseny lesz majd. A streetnél megint csak vagy a gördeszkázáshoz, vagy a BMX-hez tudnám hasonlítani a dolgokat, amikor egy előre elkészült skateparkban fognák majd itt a köreiket bemutatni a srácok, tehát itt ugye úgy néz ki, hogy különböző akadályok, lépcsők, korlátok, rámpákat is be lehet vonni a trükkökbe. A triál az pedig a számomra legkedvesebb szám ezek közül, ott pedig különböző természetes és mesterséges akadályokból kialakított pályákon, vagy úgynevezett szekciókon kell végigmenni, hiba pontok nélkül, ami a kéz- és lábletételeket jelenti.
1: Sokszoros világbajnok is lesz majd itt ezen az eseményen később pontosan?
0: Van több világbajnokunk is egyébként, de jó magam is ezeknek a táborát erősítem. Én összesen eddig 4 világbajnoki címet tudtam szerezni triálban, illetve 2 magasugrásban, illetve egyébként így az EUC rendezvényekről korábban már összesen 20 aranyérmet sikerült összegyűjtenem. Viszonylag régóta vagyok a sportban, úgyhogy sok időm volt ezt megtenni, de egyébként rajtam kívül is nagyon sok világ és Európa bajnok, illetve világcsúcstartó képviselteti magát most itt ezen a hétvégén. Úgyhogy egy igazán színes és illusztris társaságról van szó.
1: És ugye ne felejtsük el még egyszer kiemelni, hogy Miskolcon vagyunk, Diósgyőrben, a régi vasgyár területén, a Factory Arénában. Mekkora ennek a helynek a jelentőség olyan szempontból, hogy tényleg most már olimpiai sport lett több extrém sport és több városi sport, és tényleg közösségi terek, igazi közösségek alakulnak ki, és ez a jövő, hiszen ugye a fiataloknak egy újfajta lehetőséget ad sportolni, kikapcsolódni, egészségesebben élni.
0: Így van, igazából talán ami a legjobban kifejezi azt, hogy mennyire különleges is ez a hely, az talán az, hogy amikor megérkeznek az emberek Hollandiából, Angliából, Németországból, akár még az USA-ból is, akkor látom azt a meglepődöttséget, hogy megérkeznek, keresztül utaznak Miskolcon, behajtanak egy vasgyárba, idehajtanak egy téglaépület elé, ahol most éppen persze már nagyon szép új ablakok vannak, de egyébként úgy az ember nem gondolja, hogy most akkor mire számítson, és belépnek, és látom azt a meglepődöttséget az arcukon, hogy mi fogadja őket benne. Azt a meglepődöttséget és azt az arckifejezést, azt nagyon nehéz leírni, de nagyon jó visszajelzéseket kapunk, illetve hát az a helyzet, hogy tényleg párját ritkítja a Factory Aréna, nem csak magyar viszonylatban, hanem nemzetközi viszonylatban is. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének hasonló létesítmények külföldön, De azt gondolom, hogy azért azok az eredmények, amit Zsuzsa néniék, illetve Gáborék, Zitáék elértek itt az elmúlt 20 évben, ugye most már 20 évet meghaladja a Faktor Olyanának az életkora, azért az egy nagyon, nagyon nagy dolog, ami európai térképre is felteszi egyébként a Faktori Arénát, és főként az, hogy ráadásul nem is egy ország fővárosában, hanem itt Miskolcon tudták megvalósítani, ez egy hatalmas dolog, és egyébként Magyarországon is van, aki Budapestről jár például ide a Miskolci skateparkba gyakorolni, és akár nem is feltétlen csak a téli időszakban, ugye itt van egy nagyon nagy fedett skatepark, de egyébként nyáron is sokan megfordulnak itt. Ugye egy viszonylag magas szintű mászóteremmel is találkozunk itt, az ország nem a legnagyobb, de az egyik legnagyobb triálpályáját is itt találjuk Miskolcon, úgyhogy egy nagyon jól felszerelt és nagyon változatos sportágakat képviseltető létesítményről van szó.

Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben Diósgyőrbe a régi vasgyár területén működő Factory arénával látogattunk. Nyágúj Gergelyt hallották, köszönöm, hogy velem tartottak. Várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában a Hűség városába, Sopronba látogatunk, méghozzá a magyar női kosárlabdázás legutóbbi 30 évének legsikeresebb klubjának otthonába, a Novomatic Arénába. A Sportcentrum 1987-ben nyitotta meg kapuit. Kezdetben a Soproni és a férfi és a Soproni Postás női kosárlabda csapata játszott a csarnokban, 93 őszétől pedig már a Gyesev is. A friss bajnok Soproni VS-e azóta több néven is szerepelt, az állandóságot a sikerek jelentették. 17 bajnoki cím, immár 14 magyar kupa elsőség, a nemzetközi porondon egy Ronchetti kupa és 5 Euroliga Final Four mellett. 2022-ben a csúcsa is felért a gárda, első és eddig egyetlen magyar csapatként megnyerte az Euroligát. A sikerek pedig egybefortak az 1995-ben marketingesként a klubhoz érkező, később szakosztályvezetőként, majd hosszú ideig a klub ügyvezetőjeként dolgozó Török Zoltán nevével, aki 2025-ben adta át a stafétát Fegyverneki Zsófiának. A mára 2000 férőhelyes aréna üzemeltetési joga 2005-ben átkerült a kosárlabda klubot üzemeltető gazdasági társaság jogkörébe, és 2015 óta viseli a Novomatic Aréna nevet. Tartsanak velem, pillancsunk be a kulisszák mögé! Nem vagyunk a Novomatic Aréna alaksorában, egészen pontosan az irodákban, és velem szemben Seres Éva. Azt hiszem, Seres Évát a kosárlabda rajongóknak nem kell bemutatni, de azért csak a tisztség kedvéért 130-szoros magyar válogatott kosárlabdázó, magyar bajnok voltál az MTK-val, a Ferencvárosról és a Sopronnal is, és amióta visszavonultál, azóta Sopronhoz köt az élet, létesítményvezetőként az arénában, illetve a soproni darazsoknál is utánpótlás edzőként dolgozol. A kosárlabda mondhatni, hogy az életed.
1: Igen, 2005-ben fejeztem be az aktív pályafutásomat. Akkor kaptunk meg az üzemeltetésre ugye a mostani Novomatic Arénát, és az akkori ügyvezető igazgató Török Zoltán rám gondolt, hogy megmutathatnám magam ebben a szerepkörben is, de ezzel párhuzamosan azért az edzősködést nem vetettem el, és szépen végigjártam a ranglétrát. Jelenleg az U16-os Darazsak Sport Akadémia csapatánál vagyok vezetőedző.
0: Rögtön az elején már is adott egy olyan életpálya modell, és tényleg nagyon sok az olyan példa, és itt egy megint csak követendő és örömteli példa, egy nagyon-nagyon sikeres sportolóból utána egy sikeres sportvezető lesz, tehát ergo neked is gyanítom, hogy a játék és a kosárlabda mellett a tanulás és a jövő építése az ugyanolyan fontos volt, és hát azóta is a kosárlabdában talad meg a helyed.
1: Igen, nagyon furcsa szerepkör volt ez, hogy én létesítményvezető lettem. Ugye belecsöppentünk egy színházi olyan életbe, kicsit távol voltam ettől a szereptől, bele kellett tanulnom, ugye az, hogy az arénában nagyon sok a kosárlabda program, amellett ugye nyitottunk színház és koncertek felé itt az üzemeltetés terén, és ugye azért ebbe nekem bele kellett tanulnom, és azt gondolom, hogy most már szereztem elég tapasztalatot, hogy azt merjem, hogy igazából ebben is otthon érzem magam most már.
0: És egyébként sikeres kosárlabdázóként így utólag visszagondolom, mi a nehezebb akkor a tekrodban tényleg EB-n, VB-n részt venni és helytállni, címeket szerezni a csapattal és a pályán teljesíteni, vagy mondjuk megtölteni ezt az arénát?
1: Szerintem egyébként mindkettő. Tehát mindkettőben vannak pozitív-negatív dolgok, mindkettő számomra rettenetesen fontos. Nyilván maga az, hogy én játékos voltam és edző lettem, én nagyon szerettem volna ezt, tehát hogy nekem ez volt az utam. Engem edzőim ebben nagyon, nagyon támogattak, mert én tényleg ebben láttam a jövőmet, és ugye mellé jött ez a lehetőség, hogy én a létesítményvezető legyek. Engem arra tanítottak, amikor belekerültem ebbe a szerepkörbe, hogy ezt a létesítményt úgy lehet jól vezetni, hogyha teljesen magunkénak érezzük, tehát, hogy a mindennapokban, mintha tényleg a sajátunk lenne, és szerintem azért vagyunk már évek óta egy ilyen jól működő csapat, mert szerintem a kollégáimmal is ugyanúgy érzünk, és ugyanolyan fontos, hogy tényleg mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ez tényleg jól működjön, mindenki jól érezze magát, aki ide bejön, mert ugye beszoktak jönni, és mondják, hogy gyönyörű ez a létesítmény. Igen, nagyon sok munkánk van benne, úgyhogy remélem még sok ilyenben lesz részem.
0: És ugye, ha már a létesítményről beszéltünk, hát ugye most aktuálisan éppen így zajlik a Magyar Kupa 4-es döntője Soproni csarnokban, és ahogy bejártuk az egész csarnokot most már, azért itt elmentünk az akadémiai központ, a képzőközpont mellett is, tehát az akadémia, Soproni Darazsak és a felnőtt kosárlabda, és gyanítom, hogy akkor a színház és koncertek mellett lett itt a szabadidő sport, tehát gyakorlatilag egy tető alatt mindenre is sor kerül.
1: Igen, ez nem egy egyszerű dolog, tehát hogyha például rendezünk egy koncertet vagy egy előadást, ugye akkor a másik oldal nem tud működni, hiszen a nagy teremben vannak ezek a rendezvények, de próbáljuk úgy időzíteni, hogy tényleg minden

0: És ugye bár az anyagiakról nyilván nem beszélünk, és nem is ez a cél, de ettől függetlenül gyanítom, hogy a mai világban az élsport, a közösségi sport és éppen ez az önfenntarthatósági rendszer, ez ugye nélkülözhetetlen, hogy együtt éljen.
1: Igen, bár azt bevallom őszintén, hogy most már itt az arénában azért leginkább a sport az, ami jelen van, ugye a kosárlabda, tehát itt beszélhetünk ugye egy sikeres női csapatról, egy férfi csapatról, és utánpótlás szinten pedig fiú-lány vonal. Tehát, hogy ez annyira rengeteg csapat és rengeteg esemény, hogy azért elég nehezen fér bele más, tehát nagyon jól kell tudni időzíteni, inkább így fogalmazni.
0: És ugye feltételezhetjük, hogy teljes joggal a kosárlabda vezető, hiszen ha arról beszélünk, hogy Sopron és hogy a női soproni kosárlabda, akkor mondjuk a 90-es évektől az elmúlt 3 bő évtizedben mindenféleképpen Magyarország legsikeresebb klubja az a Sopron volt.
1: Köszönjük szépen, igen. Igen, ez valóban így van, nagyon sokan dolgoznak a háttérben azért, hogy ez így legyen. Én azt gondolom, egészen a pici gyerekek képzésére nyúlnék vissza, tehát onnan indul az egész, és gyakorlatilag nagyon büszkék vagyunk akár az NB1-s csapatunkra, és akár a Sopron Basket elért teljesítményei. Szerintem ez óriási dolog, hogy ezek a gyerekek, akik itt nőnek föl ebben a csarnokban, itt sportolnak, gyakorlatilag bármerre mennek, találkoznak itt a legnagyobb sztárokkal a folyosón, és tényleg olyan családias a hangulat, és mindenki olyan kedves, mindig van egy jó szavuk, és szerintem ezek a gyerekeknek ezek óriási dolgok.
0: És ugye, ha már a gyerekekről beszéltünk, nyilván az eredmények önmagukért beszélnek, és az sem lehet véletlen, hogy a Soproni Akadémia, ugye a Darazsak Sportakadémia, azon kevés államilag elismert kosárlabda akadémiák egyike, amely sikeresen működik, és a jövőre épít.
1: Igen, ez 2020 óta kaptuk meg ezt az elismerést, és tényleg minden kollégámmal, vezetőkkel azon vagyunk, hogy minél több gyereket eljutassunk a legmagasabb szintre, illetve tegyük fel azt, hogy ha valaki nem is oda, akkor is megtaláljuk a helyét, mert ugye a legjobb edző, akár asztalszemélyzet, akár játékvezető, tehát hogy mindenre gondolunk, de ha már szurkolóként itt tartottuk a rendszerben, szerintem az is óriási dolog.
0: Az elmúlt 30 év nagyon sikeres, ha nem is az, hogy mi a következő 30 év célja, de mik a közeljövő céljai?
1: Ugye most, hogyha nagyon közeljövőt nézek, ugye most kezdődnek majd az utánpótlásban az országos döntők. Erre minden kolléga a legjobb tudása szerint készíti fel a csapatokat, hogy tényleg a maximumot tudják nyújtani.